megfogalmaz, hogy Istennek minden korban megvolt a jelenvaló igazsága, az az üzenet, amelyet abban a korban meg akart szólaltatni az ő gyermekei által a világban élőknek. Hát a ma a jelenvaló igazság az szinte a legteljesebb bibliai ismeretet magában foglaló igazság. A legteljesebb ismeretet foglalja magában az advent közösség által hirdetett üzenet, és hát mondhatnánk azt, hogy hozzánk jöhet mindenki tanulni, ugye, és bárcsak jönnének. Valóban a Bibliának egy olyan ismeretével bírunk, ami egyedülálló, egyedülvaló, és nekünk nem nehéz, nem okoz gondot különösebben az, hogy egy embernek a véleményét, a Bibliáról alkotott véleményét meg tudjuk ítélni, hogy az megáll-e a Biblia mérlegén, vagy nem áll meg a Biblia mérlegén. Ugye? Gondolom, hogy már közületek sincs zavarba senki, ha mondjuk elővesznek egy Biblia kérdést az úrvacsoráról, hogy meg tudjátok indokolni, hogy miért van, most miért tartunk lábmosást, vagy mondjuk a szombatról, vagy a tíz parancsolatról, vagy proféciákról, hogy kicsit a sűrűjébe is belemenjünk. Gondolom azért nem nehéz már a proféciákról beszélni, megmutatni az embereknek, hol is találhatók azok a Bibliában. És erősek lehetünk a jelenvaló igazságban. Bár azért eszembe jut nekem egy élményem, még Pécsen történt velünk, hogy indítottam egy előadássorozatot a tízvázat proféciáról Siklóson, és aztán Pécsen is elkezdtük, akkor volt a Biblia tanulmányban is, a szombatiskolában is, valahogy előjöttek a proféciák, és egy, hát akkor már olyan 40 éve megkeresztelkedett testvérünk odajött hozzám, hogy te Laci, nem tartanád meg itt is Biblia körön azokat a proféciák előadásokat, mert hát eléggé nem értjük ezeket. Szóval, hogy azt akarom ezzel megvilágítani, hogy szóval Péter apostol így írja, hogy erősek vagytok a jelenvaló igazságban, de tényleg jussunk el oda, hogy képesek vagyunk legalább a bibliai tételek szintjén megindokolni a hitünket. Mondjuk azt is elárulhatom emellett, hogy ne csak a testvérek nézve fejezek ki dolgokat, hanem magamra nézve is tudjak belátó lenni, hogy én is körülbelül a harmadik profétikus sorozatot tartottam, mikor már értettem is, miről beszélek. Tehát volt egy-két olyan alkalma, amikor úgy beszéltem róla, hogy semmi sem a hallgatók nem értették, hogy mit magyarázok. Tehát nem könnyű fogás a proféciák, de feladatunk, hogy erősek legyünk a jelenvaló igazságban, és ne elégedjünk meg azzal, hogy hát úgy elüldegélhetünk szombatról szombatra, túlrázós kérdéseket nem tehet fel nekünk senki. A szombatiskán, ha akarunk, hozzászólunk, ha akarunk, nem szólunk hozzá. Elgurulhat így is a szekér. Erőseknek kell lennünk a jelenvaló igazságban. De nézzük meg most azt, hogy miután írja ezt az apostol. Azt mondja, mindenkor emlékeztetlek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Hát, hogyha a harmadik, negyedik versét olvassuk ugyanennek a fejezetnek, akkor így folytatja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ahhoz képest, hogy mondjuk a proféciákat mennyire tudjuk részleteiben kifejteni ismerősnek és ismeretlennek, ahhoz képest itt sokkal rázósabb kérdésekről van szó. Legalább két dologról. A harmadik versben azt mondja, hogy az ő isteni ereje, amit hitáltal elnyerhetünk, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis, hogy Isten olyan közvetlen közösséget akar velünk építeni, olyan közvetlen kapcsolatba szeretne velünk hitáltal kerülni,
hogy mi ne valljunk szégyent az életben és az Istenfélő életben, az élet küzdelmeiben, az élet feladataiban, az élet hétköznapjaiban, mégpedig úgy, mint Istenfélő emberek. Ne valljunk kudarcot. Mi nem lennénk kudarcra ítélve. Hogyha ha megfelelő módon gyakoroljuk Istennel a közösséget, ha megfelelő módon gyakoroljuk a hitünket és vele közösségben maradunk, akkor azt mondja, mindennel, az ereje által mindennel megajándékozni tud ahhoz, hogy mi helytálljunk az isteni mérték szerint a hétköznapi életünkben. Helyt tudjunk állni. De a másik dolog ennél még súlyosabb dolog, azt a negyedik versben, azt mondja, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van-e világon. Vagyis, hogy az isteni természetre gondolva nem gondolhatunk másra, mint Jézus Krisztusra. Erről beszélve azt mondja az apostol, hogy olyan ígéretekkel ajándékozott meg, a hatalmával elhívva bennünket, olyan ígéretekkel, nagy és becses ígéretekkel az Isten, hogy azok által isteni természet részeseivé válhatunk. Hát, ugye ez nem úgy működik, mint ahogy manapság szoktuk csinálni, hogy hol szoktunk úgymond lehívni dolgokat, ugye a netről, vagy amikor a bankkártyánkat bedugjuk, és akkor lehívunk pénzt magunknak. Ez azért nem így működik az isteni természetre való eljutás, annak a megvalósítása, hogy lehívjuk, és már is az enyém, és az ígéretek alapján már is az enyém, hanem bizony ezért komoly és egyértelmű, erőteljes küzdelmeket kell folytassunk. De ezek után, ezután a megjegyzése után, vagy kifejezés után írja azt, hogy nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Az apostol, a kiválasztatásotok erős kell legyen. A kiválasztatásotokhoz az méltó, hogy erősek vagytok a hídben, és az méltó, hogy gazdagon adassék néktek az Isten országába való bemenettel. Emlékeztettek ezekre, de legfőképpen annak a hátterén szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az isteni természet megélésére váltott meg benneteket Krisztus. Az isteni természet megvalósítására a mindennapokban. És ez az a magasrendű cél, ugye, amit mi minden nap, úgy gondolom, megemlegetünk magunk számára, amivel minden nap foglalkozhatunk, vagy foglalkozunk, szükséges, hogy mi meg akarjuk valósítani azt, hogy az isteni természet szerint éljünk ebben a világban. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Úgy gondolom, ha valahol sokat hallhattunk, akkor a keresztény advent közösség arra éppen elég, éppen jó, hogy sokat halljunk arról, hogy az isteni természet részeseivé kell válni. Hogy az emberi természetet felül kell írni az isteni természettel. Ehhez képest a keresztény advent közösség arra is jó, hogy bebizonyítsák rólunk, hogy ez itt nagyon keveseknek sikerült. Nem? Tehát sajnos erre is jó, hogy megláttassuk, hogy igen, van egy magasrendű cél, van egy nagyon, nagyon szép eszménk, egy isteni eszménk, és nagyon kevés hozzá az emberi tehetség. Nagyon kevés az emberek által bemutatott eredmény, az emberek által megélt eredmény. Nem azt mondom, hogy semmi nem látható ebből, nem ezt szeretném rajta érteni, és magamra nézve sincs nagy dicsekedésem, ugyanakkor azt mondom, hogy örülök és hálás vagyok azért, amit meg tudtam valósítani az Isten segítségével. De nem mondhatnám azt, hogy az erőtől duzzadó hit lenne látható és tapasztalható közöttünk, hogy a szolgálatnak az a kiterjedése, az a gyümölcsözése lenne látható, ami ennek eredménye, hogy gazdagon adatik nékünk az Isten országába való bemenetel. Ezt nem merném állítani. Úgy gondolom, hogy nekünk is van miért emlékeznünk, tanulnunk emlékezni, az Isten segítségével tanulni emlékezni. Emlékezni nem egyszerűen az írott jelen való igazságra,
Nem egyszerűen arra, hogy mit tudunk tételesen felsorolni a Biblia igazságaiból,

hogy van-e olyan köztünk, akinek komoly küzdelmei vannak, vagy komoly küzdelmei lehetnének önmagával a jelen fogyatékossága miatt, talán mindannyian jelentkeznénk, nem? Hogy igen, van. Igen, lenne mit bepótolnom. Van mivel megküzdenem. Hát erre nézve kell azt a bátorítást elvenni, elfogadni az igéből, amit itt Péter apostol ír, hogy emlékeztetlek titeket. Noha tudjátok ezeket, mert erősek vagytok a jelen való igazságban. Így folytatja tovább. Méltónak vélem, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Emlékeztetés által, ki mondja ezt, és ébrezgesselek titeket. Ja, mi nem egyszer beszéltünk erről, Jézus is használja ezt a jelképet, talán innen a mi szójárásunk is, hogy a Krisztust váró nép alvó nép. Nem csak szombaton az Isten tiszteleteken szokott aludni, részlegesen, vagy szakaszosan, hanem úgy a mindennapokban belealszik. A hite gyakorlásába, a hite kivitelezésére nézve elalszik. Mintha nem látná a lényeget, mintha nem lenne, ami ébren tartsa, mintha nem lenne, miért éberen vigyázzon, éberen figyeljen. Mintha nem lenne, mire törekedjen. Ezt mondja Jézus a 10 hűz példázatában, hogy mindnyájan elaludtak. Mindnyájan elszunnyadnak. Hát hogy lehet ezt megengedni maguknak? Hogy engedhetik meg maguknak, miközben kimennek várni a vőlegényt? Mi vezethet oda, hogy el tudnak aludni? Mi vezethet oda, hogy lecsukodnak a szemek? A lelki szemek. Mi vezethet oda? Van miért gondolkodjunk ezen. És van miért emlékeztetés által mi is ébrezgessük magunkat. Maga az Isten is nem egyszer vette a fáradtságot, hogy az ő népét ébrezgesse, a benne bízókat ébrezgesse. Ugye olvassunk a Bibliában nem egyszer arról, hogy Isten felhívja a népét arra, hogy emlékezzen dolgokra vele kapcsolatosan. Hát néhány dolgot hadd idézzek, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket, embereket, és mire emlékeztetve szeretné, ha megmaradna az éberségünk, ha nem aludnánk el, és ha a céljainkat és a végső célt mindig a szemeink előtt látnánk. És így napról napra győzelem után aratva tényleg erősek lennénk, és gazdagon adatna nekünk az Isten országába való bemenettel. Érdekes, ugye sokszor gondolunk arra, hogy az emlékezésnek milyen szerepe van, de ha visszagondolunk arra, hogy mi mindenre szoktunk emlékezni, mielőtt belefognék ennek a kérdésnek a megválaszolásába, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Most, ha megint párbeszédes lenne, és több időnk lenne, akkor tudnánk arról beszélgetni, és őszintén elmernénk mondani egymás előtt, hogy mire szoktál emlékezni. Mikor az aklatottságnak vége, a pörgésnek vége, mikor kicsit jobban ráérsz, mikor a figyelmed nem összpontosul újabb teendőre, akkor mi jut eszedbe? Mire emlékezel? Az emlékeidben mi van? Mivel van megrakva az emlékezés helye bennünk? Mik szoktak eszünkbe jutni? Gondoljuk erre egy pillanatig, jó? Én például egy ilyen kesergő típus vagyok, hogy kezdjem a nagyság szerint az őszinteséggel. Hogy olyan kicsit olyan méltatlankodó, kesergő, olyan bánatos, hogy hát velem ez történt, velem az történt, meg ez a jó se történt, meg az a jó se történt, bezzeg másokkal, meg ilyen csalódásom van, olyan csalódásom van az életemben, különböző területeken. Különbözőek vagyunk. Én nekem ez egy komoly küzdelem, a feleségem nagy segítség ebben, hogy ne az elégedetlenségkedés lelke járjon át, hanem valami jobb lélek költözzön belém. Ugye mindegyikünk valahol kontrollálhatja magát, hogy mire szokott emlékezni. Mik azok, amik benne vannak a gondolataiban, mikor úgymond emlékezik. És én arra jutottam el, hogy lényegében az emlékezés azért elég komolyan minősíti a mi lényegünk. Elég komoly összefüggésben.

van a mi életünk lényegével is. Hogy mi milyen beállítódások vagyunk, milyen céljaink vannak, milyen kapcsolatunk van Istennel. Ez jól megmutatja azt, hogy mi szoktunk visszamenőlegesen gondolkodni. Mire szoktunk emlékezni. Na hát nézzük, Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Mózes 5. könyve, 8. fejezet, 2. verse, így szól. Mózes 5. könyve, 8. fejezete, 2. verse. És emlékezzél meg az egész útról, melyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És aztán írja még tovább és tovább, ugye másodt is emlékezteti őket arra, hogy emlékezzenek a vele való együttjárásra, a vele való együttélésre. Ugye egy első dologok közt hadd említsem ezt, amit az Ószövetségben itt felidéz Mózes, hogy gondolunk-e arra, amit az Isten által mi megélhettünk, megvalósíthattunk, amikben áldását tapasztalhattuk, csak azóta, mióta ismerjük. Mert a legtöbben azért rövidebb több ideje ismerjük már őt. De ha az ember úgy böcsületesen végig akarja gondolni az életét, akkor még annak előtte is találnánk nem egy olyan eseményt az életünkben, olyan történést az életünkben, amikor egyértelmű, hogy az Isten hordozott bennünket. Egyértelmű, hogy ő áldott meg, hogy embereken keresztül, a körülményeket felhasználva, ő próbálta a mi szívünket megkörnyékezni, az életünket megóvni a bajt, megóvva a bajból, bennünket a jobbra, az igazra tanítani és késztetni. Ugye mindannyian emlékezhetünk ilyesmire, hogy hordozott bennünket az Isten. Az egyik dolog ez, amit említ. Jézus ezt úgy mondja egy rövid epizódjában az életének, amikor a 10 leprást meggyógyítja, és aztán elmegy mind a 10 a templomba, és egy visszajön. Akkor Jézus olyan szerényen visszakérdez, hogy és a másik 9 hol van? Hogy ők már abban a rövid időben elfelejtették, hogy ki az, aki elindította őket, ki az, aki megszabadította az életüket, ki az, aki beleavatkozott úgy az életükbe, hogy attól ők ismét egészségesekké váltak és boldogok lehettek. Jézus is próbált az emlékezésére hatni az embernek, hogy ember gondolja arra a hálatartozásra sokszor, amivel tartozol az Istennek valóban. Arra a hálás köszönetre gondolj. Figyelj oda erre, hogy foglalkoztasd az elmédet azzal, hogy mi mindent köszönhetsz az Istennek. Kössék le a gondolataid ezek a gondolatok, és ne más. Ne szerteszéllyel szaradjon a múlt bánatos meg keserves emlékein időzve, hanem a hálatartozás gondolatai jöjjenek elő. Aztán Isten emlékeztet bennünket nem egyszer arra, hogy vele milyen jó közösségben lenni. Hogy vele milyen jó közösségben lenni. A legelső és legfontosabb ilyen emlékeztető dolog az éppen az, amiért ma itt vagyunk, hogy szombat van. Nem? Megemlékezzél a szombatnapról. És töltsd velem. Végül is ezt üzeni az a parancsolat. Töltsd velem ezt a szombatot. Emlékezz meg róla, hogy kihez tartozol, ki az alkotód, és hozzá közeledj. És töltsd vele ezt a napot. Üresíts ki mindent, tegyél ki mindent az ajtón kívül. Érzelmet, kárt, bánatot, dolgot, feladatot, sok mindent. Tegyél kívül, és kötelezd el magad arra, hogy csak egy szent szándék lakozik a szívedben, hogy az Istent keresed. Őt akarod meglátni, felfedezni, vele betöltekezni, róla hallani, semmi más. Semmi más. Nem engedünk semmi mást be, mert az mind kárunkra lenne. Megfosztana egy nagyobbtól, egy nagyszerű áldástól,
ha beengednénk. Pazarlás lenne. A legértékesebb dolgok elpazarlása lenne. Ugye a szombat az emlékezés nagy lehetősége, az Istennel való közösség nagy lehetősége. Aztán emlékeztet Jézus is a vele való közösségre az úrvacsorán, vagy kapcsolatosan, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagy az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, mondja, mikor ezt teszitek Pál apostol. Az is a vele való közösségre való emlékezés, hogy nekünk közösségünk lehet a megváltónkkal, a szerető Jézussal, közösségünk lehet Istennel, nekünk a semmire kellő gyenge embereknek. Magunk mellett tudhatjuk, furcsa néha még kimondani is, nem? Az ember olyan óvatos, olyan bizonytalan, hogy úgy lehetek vele, mint hogyha mindig ott állna mellettem, mindig fogná a kezem, mindig hallana, mindig szólítana, mindig tenne értem, tenni akarna értem. Igen, úgy lehetünk. Jézus nem látható, de mégis mindig közvetlen közelségben szeretne velünk lenni. Hogyha mi alkalmassá tesszük erre magunkat, akkor velünk közösségben szeretne lenni. Hogy csak az úrvacsora akkor mondja ezt, hogy az én emlékezetemre tegyétek, nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet vele igazi közösséget találni. Az egy rendkívüli kegyelmi állapot az úrvacsora. Akkor egy olyan közösségbe enged magával Isten, vagy abban a közösségben olyan módon nyilatkozik meg számunkra Isten, ami egy rendkívüli dolog, megtisztítja az életünket a felhalmozódott bűnöktől. És mint ma született csecsemők, tiszta szívvel, tiszta lappal indulhatunk, a mennyel által elfogadható állapotban indulhatunk tovább. A vele való közösség a legszentebb dolog a világon, a legkedvesebb emlék, a legkedvesebb élmény, amit megélhetünk. Aztán úgy is emlékeztet a vele való közösség értékére Jézus, hogy az Efézusi levélben azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom rád, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, honnét estél ki. Így is emlékeztet, így is serkent minket Jézus arról emlékezni, hogy milyen érték a vele való közösség. Hogy honnét estél ki. Hogy milyen tapasztalatod volt vele. Milyen sokat jelentett a lénye, a személye, az ereje, a hatalma, az ígéretei, és mi minden. És kiestél belőle. Erre figyelmeztet Jézus. Az velem való közösségről, ha nem éled most meg azt, akkor emlékezz róla, milyen érték, és téri meg hozzám. Légy buzgóságos azért, és téri meg, mondja Jézus tovább. Tehát erről is emlékezzünk meg. Emlékeztetést fogalmaz meg Jézus és a Biblia sok helyen azzal kapcsolatosan, hogy a vele megélt csodák. Ugye, vehettem volna a hála tartozáshoz is. Mindent bele lehetne ebbe az 5 Mózes 8.2-be rakni egy kupacba, de egy kicsit hadd tagoljam. Hogy a vele megélt csodák. Mikor a 105. Zsoltárt olvassuk, hányszor említi, vagy a többi Zsoltárt, hányszor említi, hogy Isten mi mindent tett az ő népért, és hogy ez milyen rendkívüli dolog. Maguk a csodák, a tényleges csodák. Nem egyszerűen, hogy hordozott, és hogy a hálaimában ilyen szépen elhangzott, hogy nekünk megadta a mindennapi kenyeret, hanem hogy kiemelkedő csodákat élhet meg az ember az Istennél. Úgy gondolom, mindenkünk életében lehet, sőt azt mondom, amilyen nehéz helyzetben élünk mi emberek, hogy kell is legyen néhány csoda a tarsolyunkban, vagy az életünk megtapasztalásában, kell is legyen. És aztán emlékezz vissza ezekre a csodákra. Tudjátok, mikor Jézus megszaporítja a kenyereket és a halakat, és később még egyszer, azt hiszem akkor történik ez, még egyszer hasonló helyzetbe kerülnek, hogy a tömeget jó kellene lakatni, akkor Jézus azt mondja, tanítvány, nem emlékeztek az 5 kenyérre és a 2 halra? Mondja a tanítványának. Hát elfelejtettétek? Elfelejtitek a csodát? Az ember, a természet feletti csodát? Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet ez, hogy történhet meg velünk, emberekkel? Hát miféle fajták vagyunk, miféle működése van ennek a csodálatos dolognak itt a koponyánkon belül,
hogy mégis a legértékesebb dolgokat ejti ki. Mint mikor szalajt a bicikli. Emlékeztek gyerekkorotokban még váltó nélküli biciklire? Bár a váltós is ilyen, hogy ledobálja a láncot, mindig egy fokozattal, kettővel lejjebb, és az ember küszködik. Na, körülbelül a rosszul emlékező ember is, hitéletet él ember is, ilyen szalajtós ember, hogy maga magát kötözi meg, és erőt teszi erőtelenné. De emlékszem, mikor még a jó orosz bicikliken tekertünk, és úgy megszalajtott, mert csúszott belül az agy, a belső agy, és tekertük, és majdnem leestünk a nyeregről, ugye, mert elszaladt a lábunk a pedállal. Na hát valami ilyen melléfogásokat, vagy mellé tekeréseket követel az ember, elfeledkezni az Istennel szerzett csodákról. Aztán még egy utolsó dolgot hadd említsek, és szerintem lehetne folytatni a sort, csak a 5 Mózes 9. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 6-7. verset hadd olvassam. Mert Isten, amikor az emlékeztetése késztet bennünket, akkor bizony figyelmeztet is, hogy, és megmondja, hogy miért van erre szükség. Szóval tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te. Emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, amikkel haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában. Most nem olvasom tovább. Azt mondja, ember, erre is kell emlékezzél. Amikor hűtlenné váltál, mert kemény nyakú nép vagy, mert kemény nyakú az ember, mert az Istentől is olyan nehezen pásztorolható, olyan nehezen vezethető, mert mi kikérjük magunknak. Igaz? Kis korunktól kezdve kikérjük magunknak, hogy nem így, hanem amúgy. És az Isten azt mondja, én nem felejtettem el, hogy kemény nyakú vagy, ennek rendje módja szerint igyekszem is veled bánni, de jó lenne, ha te se felejtenéd, de mert könnyebb dolgunk lenne egymással. Igaz? Azt mondja, hajtsd meg a nyakad, emlékezzél meg róla, hogy nem a te igazságodért adja néked az Úr az áldást. Azt mondja, hanem ne felejtsd el, amikkel harag, és ne felejtsd el, amikkel haragra ingerelted az Urat. Azt mondja, nem, hogy az áldásokra tennénk készé magunkat, hanem nem egyszer, inkább akadályozzuk azt, hogy az Isten megáldhasson bennünket, a kemény nyakúságunkat. Vagyis mit tanuljon belőle az ember? Tanuljunk belőle több alázat, ennek kapcsán több alázatot. Tanuljuk azt a készséget, sajátítsuk el azt a készséget, hogy mi nyitottak vagyunk az Isten akaratának a véghezvitelére, az Isten megértésére, az Isten keresése által is minél közelebb kerülni hozzá. Legyen komoly szándékunk az, hogy szólj Uram, mert, ahogy Sámuel mondta, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát. Legyen komolyabb szándékunk, vagy mikor egy kemény nyakú embert Jézus levett a lováról, akkor mi volt az első kérdés, hogy mit akarsz Uram, hogy cselekedjek? Ugye Pál apostol. Hogy mit akarsz Uram, hogy cselekedjek? Tanuljunk az Izrael történetéből, és mi igyekezzünk megszabadulni a kemény nyakúságunkból. Igyekezzünk leküzdeni magunkban azt a nehezen tanítható természetet, azt a nehezen okulni, tanulni tudó emberi természetet. Hogy majd mi megmondjuk, meg mi tudjuk, hogy mi mit, hogyan akarunk. Tegyük legalább az Isten felé nyitottabbá, mert az rendben van, hogy engem nem értenek meg, rendben van, hogy egymást nem akarjuk, rendben van, hogy az egyházvezetés ne akarjon bennünket fölülről igazgatni, na de az Istent hagyjuk, hogy igazgasson bennünket. Tehát őrá nyitottabbak vagyunk, mint az emberi eszközeire. Tényleg nyitottabbak vagyunk? Ő többet ért el nálunk? Ő meg tudja mutatni, vagy ő el tudta érni nálunk, hogy az isteni természet túlcsordul az életünkben? Vagy hány év, még hány évtized kell az előző évtizedek után, hogy az isteni természet valóban a miénk legyen? Azt mondja az apostol a 16. versben, már mint hogy Péter a levelében, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. És azt mondja az apostol, hogy mi nem valami kitalált történetet hoztunk nektek, hogy tábort gyűjtsünk magunknak, mert hát úgy szép az élet, hogyha valakik dicsérnek bennünket, meg eltartanak bennünket,
ha mi is toborozunk magunk köré egy népes sereget, hanem azt mondja, mi mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Vagyis mi azok vagyunk, azok közül valók vagyunk, akik átéltük a Krisztussal való életközösséget, akik tapasztalatokat szereztünk az Isten megnyilatkozó hatalmáról, akik a húsvér emberbe láttuk az Istent, az ugyanolyan húsvér emberben, mint mi vagyunk, láttuk az isteni természetet létezni, élni. Mi erről akarunk bizonyságot tenni, mondja az apostol. És azért, hogy senki ne bizonytalanodjon el, hogy ez valóság, és senki ne bizonytalanodjon el a saját küzdelmeit, mások gyengeségeit látva, hogy ez az isteni természet ebben az emberi világban is megvalósítható. Azt mondja, megismertettük veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Nyilván elsősorban az első eljövetelére vonatkozhat, hogy az első eljövetelét ismertették meg, hogy miként ment végbe, és ott mik történtek. Hát ez véghetetlen, szóval ez egy végtelen csodák sorozata volt az a 3,5 év számukra, Jézus magatartásában, konkrétan a valóban természet feletti csodáit illetően is. Szóval nem tudták volna, ha 1000 évig élnek se minden részleteiben elmesélni, hogy mit éltek meg Krisztussal. Szóval az ő eljövetelét ismertettük meg veletek, és az ő hatalmát. Azt gondolom, hogy nekünk is talán itt kell kezdenünk, hogyha arra vágyunk, hogy az isteni természetnek valóban a részeseivé legyünk, hogyha az isteni természet megvalósítása konkrét célunk, hogy mi magunk is vegyük komolyan, törekedjünk komolyan venni Jézusban az isteni lényt. Jézusban a földön járt isteni személyt, aki így hozott megváltást nekünk embereknek. Foglalkoztasson többet az ő személye. Foglalkozzunk vele úgy, hogy annak legyen következménye az életünkben, lehessen eredménye. Hogy az formálhassa a gondolkodásunkat, aztán a döntéseinket, és így a szavainkat és a magatartásunkat is. Foglalkozunk vele annyit, hogy elégséges legyen ahhoz, hogy az isteni természet kiábrázolódjon bennünk, és az emberi lassan, de biztosan meghaljon mi bennünk. A római levélben írja Pál apostol, hogy a testet a lélekkel meg lehet öldökölni. Az Isten lelke által győzelmet lehet aratni. Gondolom, hogy nekünk is van mire emlékeznünk. Amikor azt mondja Jézus az efézusi levélben, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, gondolom legtöbbünknek van mire emlékeznünk. De ha nem volna is, mert még lehet, hogy sosem estünk az Isten kezébe, és sosem történt igazi megtérés. Soha nem született újjá az ember. Akkor is tudjuk, mi a dolgunk. De emlékezzünk meg, honnét estünk ki, viszont ne felejtsük el, hogy ez az üzenet nem nekünk szól. Fontos dolog, ha az első szeretetünket elhagytuk, hogy emlékezzünk meg, honnét estünk ki, de nekünk nem csak ennyi szól. Nekünk a Laodicea üzenet szava szól, ahol azt mondja, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, mert gazdagok, keménynyakúak, mert a jelenvaló igazságot ismerik, a vallást azon a szinten meg tudják élni, hogy hol kell összegyülekezni, mit kell ott elmondani, meg mit kell másoknak a Bibliából jól elmondani, de vele való közösségben megélni nem képesek. A Laodicea üzenet erről szól, hogy az a nép, amely Isten népének mondja magát, az utolsó idők választott népének, az nem ismeri ténylegesen a vele való közösséget. Lehet, hogy nekünk ezért sem stimmel az efézusi levél üzenete, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, mert még lehet, hogy nem is estünk az Isten kezébe. Hogy még nem voltunk vele a keze között. Nem voltunk vele igazi közösségben. Akkor mire emlékeznénk? Mire emlékeznénk? Csak az érzelmi élményeinkre tudnánk legfeljebb. Figyelmeztetés ez a Laodicea üzenetben, hogy akit szeretek, bár igazi közössége nincs velem, de én szeretem, mondja Jézus. Milyen szánalommal tekint
az ő küzdő népére, Jézus, nem? A küzdő népére. Mert látja azt, hogy miért van ez így. Azt mondja, akit szeretek, megfedem és megfenyítem, és legyen az embernek törekvése, aki meglátja maga hiányosságát, a Krisztus nélküli állapotát, az legyen, annak legyen komoly szándéka az, hogy buzgóságosan keresi a megtérést Istennél. Nem akárhogy, hanem buzgóságosan. Aki felfedezi magánál, és látja azt, hogy nem tud Krisztus szerint megnyilatkozni, nem tud Krisztus életet megvalósítani, annak nem egyszerűen a kesergés a feladata, nem az, hogy itt hagyja a közösséget, lemondjon az igazság szeretetéről, hanem hogy legyen buzgóságos és térjen meg. És ez kezdje úgy, hogy Jézustól kér. Mert azt mondja, Jézus, védj tőlem. Én adok neked. Ennek az embernek, ennek a népnek ad. Ha nincs belőle Krisztusból elég az emberben, akkor majd ő ad belé. Csak kérjen ez a nép. Ne maradjon kemény nyakú. Ne gondolja, hogy ezen a szinten megfelelne Istennek. Ne gondolja, hogy Isten lemondott volna róla, hanem jöjjön és buzgóságosan kérjen az Istentől, és az Isten meg fogja elégíteni. Ugye, hogy sorolja, hogy mi mindent kérhet, hogy küzd a hit hiányával, az igazi hiányával, mert nem veszi komolyan igazán Istent. Nem veszi komolyan azt, hogy mennyire Istentől függő lény az ember. Még az ő népe sem veszi komolyan. Ezért védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat. Kér tőlem igazi hitet, értelmes hitet. Aztán azt mondja, kér tőlem fehér ruhát. Ugye, mert az ember ebből látszik, az ő népe között élő emberek, az ő népeként élő emberek nem veszik komolyan a bűnt az életükben. Megtűrik. Szennyes ruhát hordoznak, és közben elmennek az Isten tiszteletekre, és közben imádkoznak. És szennyes ruhájuk van. Nem küzdenek a bűnnel, mondja Jézus. De ezért nincs eredmény, és nincs változás, nincs krisztusi természet. Krisztusi élet. Ezért csak magukat tudják felmutatni. És azt mondja, hogy és szemgyógyítóért is kérjél, mert nem érted az ige szavát. Amire büszke vagy egyébként, hogy legjobban tanítod, azt nem érted. Nem tudod felfogni. Ugye azt mondja Jézus, hogy ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk, buzgóságosan fáradozni a mélyebb megtérésért, az igazi megtérésért. Vegyük komolyan, hogy ez az üzenet mindannyiunknak szól, és ez az üzenet az a Bibliában, amely lényegében megrostálja az Isten jelenkori népét. Ennek az üzenetnek a komolyan vétele, hogy szükségem van az Istenhez való mélyebb megtérésre. Szükségem van keresni őt. Nem elégedhetek meg azzal, ahogyan éppen ma vagyok. Nem fogadhatom el a megalkuvásokat az életemben. Nem fogadhatom el, hogy ennyi évtized után még mik tartoznak az életemhez. Nem tűrhetem én sem tovább. Bár az Isten tűri, és tűrné még valószínűleg, de én miért tűrjem? Miért nem harcolok vele? Miért nem küzdök vele? Ennek az üzenetnek az elfogadása, ami megrostálja az Isten népét. Hogy lesznek, akik azt mondják, hogy Istennek igaza van. És én a térdeimen kell keressem a szabadulást. És lesznek, akik azt mondják, nekem is igazam van. Lehet, hogy az Istennek igaza van, de nekem is igazam van. És én így gondolom megvalósítani a hívő életemet, ahogy eddig is csináltam. Ahogy eddig is tartott. És rábízzák magukat a vakvéletlenre. Péter apostol azt mondja, hogy mi nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. A Biblia olyan bizonyságtétel Istenről, amit Isten, mintha közvetlenül maga jegyzett volna le. Olyan bizonyságtétel. A Biblia szavát használva, a Biblia tanításaival foglalkozva az ember elérheti azt, hogy valóban a megtérés útján haladva az isteni természet részesévé válik.
Nagyon elgondolkodtató számomra jó régóta már a Krisztus példázatai könyvben, amikor a magvető példázatáról ír Ellen White, akkor bemutat egy olyan talajt, ami úgy gondolom, hát ugye négyféle talajról beszél Jézus, abból három sajnos eredménytelen a termésre nézve, a negyedik az, ami, ahol ugye termés várható a jó talajnál, és azt írja Ellen White a köves talajjal kapcsolatosan, a 26. oldal ebben a könyvben, sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint a földréteg alatt húzódó szikla a szív mélyén, a helyes szikla, a szív mélyén a helyes vágyak és a jóra való törekvések talaja alatt húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet. Nem látják, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meggyőzhető, és tagjai nagyszerű hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes. Azt mondja, hogy élve eltemetett hívők, ugye, akik bár megkeresztelkednek, bár elfogadják a Biblia tanításait, sokaknak jó a hitbeli állásfoglalásuk, mégis köves talajú hallgatók, mert azt nem ismerték meg, hogy mit jelent az önző szívet megalázni. Mit jelent a bűn miatt megalázkodni. A saját életükben megtapasztalt bűn miatt összetörni Isten előtt. A személyes megváltóként nem ismerték meg Krisztust. Hogy nekik, mint bűnösöknek személyes megváltójuk Krisztus. Nekem magamnak van szükségem Krisztusra, mert ha nem lenne, akkor senki nem tudna rajtam segíteni. Ha ő nem halt volna meg a kereszten, akkor nekem nincs mit erőlködnöm. Nincs miért ide járnom. Ha aki nem hisz Krisztus megváltó áldozatában, úgy, mint személyes megváltójában, nem hiszi, hogy mint bűnösért kellett Krisztusnak miatta meghalnia, annak nincs értelme ide jönni. Semmilyen vallásosságra nincs szüksége. Semmilyen, mert nyugodtan, szabad lehet. Jézus mondta, inkább legyél hideg, mint langyos, nem? Mondta, inkább legyél hideg. Akinek a bűnös állapota miatt van szüksége Krisztusra, mert felfedezte a szívében a mélységes mély önszeretetet, a hatalmas önzést, azt a kegyetlen embert, akik vagyunk Krisztus nélkül, ahogyan egymást bántjuk, ahogyan kárt teszünk ebben a világban. Aki felfedezte magában ezt, és felfedezte Krisztusban a szabadítót, annak van értelme vallásos életet élni, ma is. Annak tud segíteni az Isten. Azt mondja az apostol, hogy emlékeztetés által ébrezget bennünket. Gondoljunk vissza, csak ezen néhány dolog segítségével, amit említettem én is, hogy Isten maga is késztet bennünket az emlékezésre. Hogy indulj el, gondolj erre. Segítek neked, hogy közelebb kerülhess hozzá. Segítek, hogy megtörténjen a mélyebb megtérés. Segítek, hogy teljes legyen a közösség, és segítek, hogy a vallásos életed az valóban egy olyan élet legyen, ahogy írja Péter, elhivatásotok és kiválasztatásotok erős legyen, és gazdagon adasson az Isten országába való bemenetel. Hogy a mi beszédünkben és a magatartásunkban megmutatkozzon az Istenből való élet, megmutatkozzon annak ereje, megmutatkozzon, hogy kihez tartozunk. Úgy gondolom, ezzel a mondattal hadd fejezzem be, hogy talán ezek után elmondható, ha megvizsgáljuk, hogy mire szoktunk emlékezni, az egy nem kis mértékben megmutatja azt is, hogy mennyire vagyunk közösségben Istennel, nem? Hogy mi mind gondolkodunk, mire emlékezünk, az jó részt kifejezi azt, hogy milyen szoros a kapcsolatunk Istennel. Adjon kegyelmet nekünk az Isten, hogy vele közösségben élhessük a mindennapi életünket. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Isten tiszteleten, az ige hirdetésen. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez hadd szóljak, illetve gyerekeket azt szeretném kérni, hogy tőletek, hogy végig figyeljetek, mert majd menet közben is szeretnék kérdezni. De most először azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mit szoktunk érezni akkor, amikor valamit nagyon szeretnénk, valamire vágyunk, és aztán azt nem valósul meg. Mit szoktunk érezni ilyenkor? Mit szoktatok ilyenkor érezni? Kinga? Csalódottságot. Tudtok még mondani, hogy mit érzünk? Csalódottság mellett még mit szoktunk érezni? Dani? Bence? Szomorúságot. Csalódottak, szomorúak vagyunk. Ugye ezek nem jó érzések. Azt mondja ez a Biblia vers, amit az Isten tisztelet alapigéjeként szeretném, hogyha szeretnék felolvasni, és gondolkozzunk róla ma. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. De a megadatott kívánság életnek fája. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Gyerekek, mit mond szerintetek ez a Biblia vers? Mi a halogatott reménység? Ami úgysem fog megtörténni. Vagy legalábbis, ami hosszú időn keresztül nem történik meg, mindig csak halasztódik, csak reménykedünk benne, aztán mindig csak csalódunk. És ugye ekkor van az, amit mondtatok, hogy csalódottak vagyunk, szomorúak vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy a halogatott reménység, tehát amikor csalódunk, beteggé teszi a szívet. Meg tud betegíteni. Annyira szomorúvá tud válni egy ember, hogy belebetegszik. De van ennek a versnek egy másik fele is, amely azt mondja, hogy a megadatott kívánság életnek fája. Milyen a megadatott kívánság? Mi az, ami megadatott kívánság? Amikor nem csalódunk, igaz? Amikor reménykedünk valamiben, és ez a reménység az beteljesedik, olyankor mit szoktatok érezni, gyerekek? Kinek volt olyan, hogy reménykedett valamiben, és beteljesedett? Biztos volt már ilyen, igaz? Olyankor mit érez az ember? Igen? Örömöt. Örömében van, aki ugrál, van, aki az anyukája nyakába ugrik, örülni szokott az ember. Azt mondja, hogy a megadatott reménység az pedig életnek fája az ember számára. Ki az, aki hallott már az élet fájáról? Hol van ez az élet fája? Hallottatok róla? A mennyben ott van az élet fája. Ott volt a földön, a paradicsomban az élet fája. Ez az, amihez járulhatott az ember, és így élete volt. Azt mondja, hogy olyan az ember számára, amikor valamiben reménykedik, és ez beteljesedik, mintha az élet fájához járulna. Életet kap belőle, erőt merít belőle, öröme van belőle. Lesz majd egy pont, ahol még szeretnék tőletek segítséget kérni. A tegnap esti történettel kapcsolatban gondolkodjatok majd rajta, idézzük fel egy kicsit a többiek számára is. De most hadd menjek tovább, és testvérek, hadd tegyem fel azt a kérdést. Ez a bibliavers nagyon egyszerűen fogalmaz. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Amikor valamiben reménykedünk, és csalódnunk kell, és hosszan kell csalódnunk, hosszan kell várakoznunk, akkor bele tudunk betegedni. Ma ezt úgy mondják, hogy depressziósak leszünk. A szívünk megnehezedik, Jézus így fogalmazott, hogy vigyázzunk, hogy a szívünk meg ne nehezedjen. Másrészt viszont, amikor beteljesedik valami, az megújít bennünket, az Istennel tapasztalatot szerzünk, az Isten iránti az Isten közelségét, az Istenbe vetett bizalmat jobban át tudjuk élni. Ennek a Biblia versnek a kapcsán hadd vessek fel néhány kérdést. Hadd vessem fel azt a kérdést először, hogy miben reménykedünk mi? Nem kell rá válaszolni, csak gondolkozzunk egy kicsit róla. Tegyük fel magunknak a kérdést, mi az, amiben reménykedünk?
Mi az, amivel kapcsolatban megszerezhetjük azt a tapasztalatot, hogy reménykedtem valamiben, és beteljesedett? És mi az, amiben reménykedünk, és csalódunk? A reménységeink, a csalódásaink, a beteljesedett reménységeink képet adnak arról, hogy hogyan gondolkozunk, és milyen az értékrendünk. Gondolkozzunk el azon, hogy mikben reménykedtünk, miben csalódtunk, és mi teljesedett be a reménységünkből. Azt mutatják meg ezek, hogy hol van a mi szívünk. Hogy milyen az értékrendünk, milyen a gondolkodásunk, hova készülünk. Lapozzuk fel Jeremiás próféta könyvét, és olvassuk el, mit üzent Isten Jeremiás próféta társának, Báruknak, aki hasonló korban élt, mint mi élünk, és akinek a reménységével kapcsolatban az Isten azt mondta, hogy ez olyan reménység, amiben ne reménykedjen. Jeremiás könyve 45. fejezetében, 45. fejezetben a második verstől olvassam az igét. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Ezt mondtad: jaj mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugalmat nem találtam. Ezt mond neki. Ezt mondja az Úr: íme, akiket én felépítettem, elrontom. És akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. Te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, de a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Így is lehetne a végét fordítani, de a te életedet zsákmányul adom néked minden helyre, ahova elmégy. Jeremiás és Báruk Izrael ítélete idején élt, amikor az Isten végrehajtotta az ítéletet Izraelen, és ekkor hangzott fel ez az üzenet. Mi is az ítélet idején élünk, egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor az Isten ugyanezt elmondhatja az egész földre nézve, hogy íme, akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön, amikor csapás-csapás hátán érkezik, és éri az emberiséget. És ezen a háttéren még izgalmasabb kérdés lehet az, még érdekesebb kérdés lehet az, miben reménykedünk? Miben reménykedünk? Amikor azért imádkozunk, hogy visszatartassanak a szelek, akkor miben reménykedünk? Mit várunk ettől az időszaktól? Mit várunk az Istentől? Nagyon elgondolkoztató, azt mondják, hogy a fiatalok között azért olyan sok a magatartásbeli probléma, a deviáns magatartásnak szokták nevezni, mert nincsen előttük jövőkép. Nincsen miben reménykedjenek, nincsen mire támaszkodjanak. Mert hogy nem jelent számukra reménységet a mi világunk. Reálisan látják a helyzetét. És megint csak hadd tegyem fel, ezen a háttéren egy nagyon nagy kérdés szülők számára, felnőttek számára, hívő szülők számára. Miben reménykedünk? És azt, amiben reménykedünk, azt át tudjuk-e adni a gyermekeinknek? Valódi reménysége számunkra Jézus Krisztus eljövetele, az Isten országának az eljövetele. Valódi reménysége számunkra a mennyei Jeruzsálem, amely le fog szállni a földre, és amelyben örök életünk lehet. Számolunk ezzel? Reménykedünk-e ebben? A reménységeink közé soroljuk-e az Isten örök életre, eljövetelére, örök életre, felmentő életre vonatkozó ígéreteit?
ezek azok a reménységek, amelyek bennünk élnek, vagy pedig a Bárukéhoz hasonló hétköznapi kívánságainkkal kapcsolatos reménységek azok, amelyek ott vannak a mi életünkben. Aztán hadd menjek tovább, és hadd vessek fel további kérdést. Nem akarom én ezeket hosszan taglalni, csak kérdéseket szeretnék felvetni, és gondolkozzunk rajta, és nézzünk szembe a saját lelkünkben ezekkel a kérdésekkel. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ez a Biblia vers azt mondja, hogy a halogatott reménység az beteggé teszi a szívet. Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért fontos megvédeni a szívünket ettől, hogy a halogatott reménység, a csalódások, az adott esetben keserű csalódások meg ne betegítsenek bennünket. Hadd mondjam ki azt, hogy keserűen csalódni mindannyian képesek vagyunk, tudunk. És nem csak akkor csalódhatunk keserűen, hogyha olyan dolgokban reménykedünk, mint Báruk reménykedett, hogy majd, bár az egész földön pusztítás van, de én gondtalanul és békességben építkezhetem és nyugodtan élhetek, csalódhatunk más módon is. Jézus Krisztust is fenyegette ez a csalódás. Azt mondja egy messiási Zsoltár, messiási profécia, Ézsaiás könyve 49. fejezetében, hogy Jézus azt mondta, hiába haszontalan költöttem el erőmet. Csalódhatunk az Isten művében. Csalódhatunk emberekben, akikben reménykedtünk. Csalódhatunk a misszió munka eredményében, a gyülekezet állapotában, és ez igen sötét lelkiállapotot tud eredményezni. Hadd vessem fel azt a kérdést, miért fontos, hogy megvédjük a lelkünket a csalódás során, a csalódások nyomán attól, hogy beteggé legyen? Mit jelent az, hogy a halogatott reménység megbetegíti a szívet? Milyen az, amikor beteg valakinek a szíve? És gyerekek, itt megint tőletek szeretnék kérdezni. Sokan nem voltak itt. Idézzük fel, hogy tegnap este a történet, amit felolvastam, miről szólt? Miről szólt a tegnap esti történet? Ki emlékezik rá? Ugye egy budapesti kisfiúról szólt. Aki? Mit csinált ez a kisfiú? Nyafogott. Igen. Ezért szerettem volna felidézni, hogy amikor valamire vár valaki, ugye ez a kisfiú ebédre várt. Hazaért, éhes volt, és szeretett volna hamar ebédelni, de nem volt kész az ebéd. Mit szokott akkor csinálni az ember? Mit csinált ez a kisfiú akkor? Kérte az ebédet, aztán meghallotta, hogy nincs kész, és akkor mit mondott? Legalább valamit adjon neki enni az anyukája, mert ő nagyon éhes. Anyukája azt mondta, hogy nem kapsz enni, mert elrontod az étvágyadat, nem fogod megenni az ebédet. És ezután mit kezdett csinálni a kisfiú? Elkezdett nyafogni. Kedves testvéreim, a halogatott reménységnek van egy törvényszerű működése az életünkben. Reménykedünk valamiben, és csalódunk benne. És mi történik velünk? Először nem vesszük tudomást azt, hogy csalódtunk. Nem veszünk tudomást róla. Megpróbáljuk hárítani. Megpróbáljuk eltakarni, elfelejteni, ne kelljen foglalkozni vele. A második, hogy szembe kell néznünk vele, hogy csalódtunk. Ezután jön egy nagyon komoly szomorúság. Amikor az ember már nem tud hova lépni, és szembe kell néznie, hogy csalódott valamiben, akkor elszomorodik, és ez látszik rajta. Ebből kialakulhat nagyon mély depresszió. De ami miatt ezt az egészet elmondom, az az utolsó pontja. Amikor az ember túljut a keserű csalódásnál a szomorúságon, akkor jön egy negyedik pont. És ez a negyedik pont, ez nem más, mint a küzdelem. A küzdelem, hogy én csak azért is megszerzem magamnak. Amikor a gyerek nyafogása nem vezetett eredményre, mit szoktak még csinálni a gyerekek akkor, amikor a nyafogásuk nem vezet eredményre? Nem hallottam, az a baj.
ha valaki mondott valamit. Mit szoktak még csinálni a gyerekek? Felnőttek, mit tapasztaltok? Hiszti. Csapkodni. Fejét vágni a földbe. Hisztizni. Felnőttek is ezt csinálják. Csak kicsit kevésbé feltűnő módon. De ugyanezt tesszük. A csalódásnak a negyedik lépcsőfoka, a csalódásból következő negyedik lépcsőfok, az a lázadás Isten ellen. Vannak emberek, akik szó szerint csapkodnak, vannak emberek, akik nem szó szerint csapkodnak, hanem az Istennel szemben hadakoznak. Elkezdték keserű módon az Istent vádolni a csalódottságuk miatt. Szembe fordulni az Istennel. És kedves testvérem, ha most rosszalva csóválod a fejedet, hát ilyet, még ilyet, ez elképzelhetetlen, akkor hadd kérjem a gyerekeket, idézzétek fel, hogy hogy ért véget a mese. Ez a történet, hogy ért véget tegnap este? Ez a kisfiú mit csinált? Lejátszották neki a hangfelvételt, ami készült az ő hisztizésére.

Nem lehet megállni ott, hogy nagyon szomorú vagyok, de nem fogok lázadni. Ha a szívemben a halogatott reménységet nem teszem a helyére, ha azt a keserű csalódást, amit átéltem, nem teszem a helyére, akkor végig fog menni ez a folyamat az életemen. Csak idő kérdése. Csak idő kérdése, mikor lesznek fájdalmas az Istennel szemben lázadó gondolataim. Mert ez törvényszerűség. De hadd tegyem fel a kérdést, hogyan lehet megvédeni a szívünket ettől? Hogyan lehetséges az, hogy a csalódás ne betekítse meg a szívet? A halogatott reménység ne betekítsen meg bennünket. Két lehetőség van, vagy ne reménykedjünk olyan dologban, amiben csalódni fogunk, de ezt nem tudjuk előre. Vagy van egy másik lehetőség. Nézzük meg, hogy Jézus hogyan menekült meg a keserű csalódás következményeitől. Ézsaiás könyve 49. fejezetében azt olvassuk az igében, a 49. fejezet 4. versében, és én mondtam, hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. Keserű a csalódás? Hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. Jézus Krisztus úgy tudta kikerülni azt, hogy az ördög kihasználja a keserűséget, a fájdalmat, amit érzett, a csalódottságot, amit érzett. Úgy tudta kikerülni, hogy ezek a következmények megjelenjenek az életében, hogy oda menekült az Istenhez. És azt mondta, hogy de az én jutalmam az Istennél van. De az én ítéletem, az én munkám ítélete, és az én jutalmam az Istennél van. Pál apostol példáját is hadd idézzem fel Korintusi második levél 12. fejezetéből. Korintusi második levél 12. fejezetében ezt mondja, a 7. verstől olvasom, és a 9. vers. Az, ami miatt felolvasom. A kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Pál apostol is megkeseredhetett volna. Reménykedett abban, hogy az Isten meggyógyítja. Kérte az Istent, hogy gyógyítsa meg. És nem lehet azt mondani, hogy kevés volt Pál apostolnak a hite, azért nem gyógyult meg. Hanem az Isten egyenes és határozott választ adott. Nem reménykedhetett tovább abban, hogy meggyógyul. Azt mondta, hogy nem, elég. Elég neked az én kegyelmem. Az Isten nem gyógyította meg, és nyilvánvalóvá vált Pál apostol előtt, hogy nem is fogja meggyógyítani. Nem az történt, hogy reménykedett abban, hogy még néhány év, és majd néhány év múlva esetleg meggyógyít az Isten. Nem azzal kellett szembenézni, hogy soha többet. Ebben a földi életben, ebben a testben ez így marad. Ez az a helyzet, amiben az ember bele tud keseredni. És amiben el lehet jutni az Istennel szembeni lázadásig. De Pál apostol megértette az Isten üzenetét. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Megértette azt, hogy az Isten ezzel azt munkálja az életében, hogy rátámaszkodjon, hogy hozzá közelebb kerüljön, hogy magához emelje, hogy vele lelki kapcsolatban legyen. És ezért Pál eljutott oda, hogy nem csak, hogy elfogadta, nem csak, hogy belenyugodott, nem csak, hogy valahogy el volt vele,

hanem eljutott oda, hogy én nagy örömest dicsekszem az én erőtlenségeimmel. Azért, hogy a Krisztus ereje lakozzon bennem. Eljutott arra a felismerésre, hogy az erőtlenségemmel, a csalódottságommal, a tehetetlenségemmel oda mehetek az Istenhez, és rábízhatom magamat. És így az Isten dicsőül meg, mert az ő ereje fog megnyilatkozni akkor, amikor kiemel engem a gyengeségből, és amikor a gyengeség mellett megnyilatkozik az isteni hatalom és erő. Ez az ő dicsősége lesz. Kedves testvéreim, megvédeni a szívünket a keserű csalódástól két dologgal lehet. Az egyik, hogy megvizsgáljuk, hogy az a reménység, amiben reménykedünk, az a reménység, az az Isten akarata szerint való reménysége vagy sem. És sok olyan dolgot fogunk találni az életünkben, amire ráüthetjük azt a pecsétet, emberi. Emberi gondolat, emberi vágy, emberi reménység, és lesz olyan, amiről felismerhetjük, hogy kifejezetten lázadó reménység, az önzésünknek a megnyilatkozása. Ezeken a pontokon nem csak arra van szükség, hogy fogadjuk el, hogy nem fog teljesedni, hanem arra van szükség, hogy térjünk meg belőle. Hogy azt a gyökeret húzzuk ki. Hogy ne járjunk úgy, ahogy a gyerekeknek az egyik történetben olvastuk, a tegnap esti történetben volt ez is, ugye? Hogyan gyomlált a bácsi? Mit csinált a bácsi a gyomokkal? Ollóval vágta a gyomok tetejét, de a gyökerét nem húzta ki. Így értette meg a kisfiúval azt, hogy amikor nagy erőlködéssel nem nyafog, akkor annyit csinál, mintha a gyomoknak a tetejét vágná le, de a gyökerét nem húzza ki. És mi volt a gyökere? Mit mondtatok tegnap? Miben találtuk meg a gyökerét? Krisztián, te mondtad a megoldást, emlékszel még rá? Az önsajnálat. Az önsajnálat volt az a gyökér, amit ki kellett húzni. Kedves testvérek, amikor olyan reménységgel találkozunk, amely a világhoz köt bennünket, akkor nem csak feldolgozni kell, akkor megtérni kell belőle. Akkor a gyökerét kell meglátni, a megtéretlenséget kell meglátni a gondolkodásunkban, a lelkületünkben. Amikor pedig olyan kérésünk van, amelyben nem ezt lehet felfedezni, akkor pedig Pál apostol példája, Jézus Krisztus példája áll előttünk. Vigyük az Istenhez. Tegyük le az Isten kezébe, és fogadjuk el az Isten kezéből azt a csalódást. Fogadjuk el azzal a bizalommal, hogy elég néked az én kegyelmem. Ha meghiúsul egy reménységünk, mire gondolhatunk? Vannak, akik arra gondolnak, nem szeret engem az Isten. Közelmúltban beszélgettem valakivel, aki úgy fogalmazta ezt meg, én azt, hogy az Isten szereti másokat, azt elhiszem. Csak azt nem, hogy engem szeret. Van, aki ezt éli át. Igen, mások imádságát meghallgatja az Isten, engem nem hallgat meg. Másokat szeret az Isten, engem nem szeret az Isten. Ez nem igaz. És ezt akkor, amikor józanok vagyunk, ezt könnyű kimondani. Amikor benne vagyunk a próbában, akkor nem olyan könnyű kimondani, de ez nem igaz. Akkor sem igaz, ha így gondoljuk. Az Isten személyes szeretettel szeret minden embert. Személyes teremtőnk és személyes megváltónk. Amire gondolhatunk, az, hogy az Isten egy nagy küzdelmet folytat értünk. És ebben a nagy küzdelemben nagyon fontos szerepe van a csalódottságnak. Ebben a nagy küzdelemben nagyon fontos szerepe van annak, hogy eljutunk-e a feltétel nélküli bizalomra az Isten iránt. És ezt a bizalmat nem akkor lehet megtanulni, amikor minden gond nélkül működik az életünkben. Ezt a bizalmat csak a csalódás körülményei között lehet megtanulni.
Csak a csalódás körülményei között, csak a gyengesség érzete között lehet eljutni oda, hogy nagy örömes dicsekszem az én gyengességemmel, hogy a Krisztus ereje legyen nyilvánvaló az én életemben. Kedves testvéreim, hogy az Isten pontosan miért nem tud megadni egy szükségletünket, egy kérésünket, egy vágyunkat, annak sokféle oka lehet. De a cél, az egy cél, az mindig ott van. Tanuljunk meg bízni. Tanuljunk meg ráhagyatkozni. Tanuljunk meg türelemmel bízni az Istenben, és ráhagyni az útjainkat. Mert az Isten egy örök tervet készített, és itt hadd térjek vissza a legelső kérdésre, miben reménykedünk? Testvérem, élő reménysége az számodra, hogy Krisztushoz hasonlóvá válhatsz. Melyik a nagyobb reménység? Az a nagyobb reménység, hogy Krisztus gondoskodik a szükségleteidről, vagy az az égetőbb vágyad, hogy Krisztus megszenteljen téged? Mindegyiknek van helye. Kérdés, hogy melyik a nagyobb vágy? Melyik okoz nagyobb csalódást, hogyha meghiúsul? Ugyanolyan mértékű csalódást okoz-e az elesés, mint egy dédelgetett vágyunk be nem teljesedése? Az Isten azt mondta, hogy ő kitűzött elénk egy célt, Krisztushoz hasonlóvá válni. És ha valaki a vágyait ehhez igazítja, ha valaki a reménységét az Isten által kitűzött célba veti, az nem fog csalódni. Átmenetileg fog csalódni, mert el fog esni. Míg meg nem tanul az Istenre támaszkodni, meg nem tanul azonnal engedelmeskedni, addig újra és újra keserű csalódásokon fog keresztül menni, saját magára nézve. De nem fog csalódni végül, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Mert hogyha valaki szereti az Istent, és alatta marad a tehernek, akkor a reménység nem szégyeníti meg őt. Mert a Szentlélek kitöltetik a szívébe, és általa szeretheti az Istent. Kedves testvérek, befejezésül egy gondolatot hadd idézzek fel. Ezt a gondolatot nemrég fedeztem fel, vagy fogalmazódott meg bennem. Nem mondom, hogy vadonatúj volt, és szerintem semmi újdonság nem lesz benne számotokra. Lehet, hogy csak nekem jelent sokat a saját élethelyzetemben. Mózes 5. könyvéből szeretnék egy kis részletet felidézni, egy másik nagyon keserű csalódással kapcsolatban. Mózes 5. könyve 3. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőt olvassuk. Ugye Mózes felidézi a pusztai vándorlásnak a történetét, és felidézi azt, hogy nem mehet be Kánán földjére, mert megnehezedett a szíve, és keserű szavakkal türelmetlenül szólt a néphez. Könyörögtem is az Úrnak abban az időben mondván, Uram, Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságodat és hatalmas kezedet. Mert kicsoda olyan Isten a mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmad szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libanont. De megharagodott az Úr én rám, ti miattatok, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondta az Úr nékem. Elég ez néked. Ne szólj többet már nékem e dolog felől. Mózes nem egyszer kérte ezt a kérést. Mélységesen bánkódott, mélységesen fájlalt, amit történt, és többször kérte az Istent. Uram, irgalmazd nekem. Bocsáss meg nekem, add meg, hogy bemehessek arra a földre. Annyira, hogy az Isten azt mondta neki, hogy elég. Ne szólj többet a dologról. Maradj már csöndben. Meg kell halnod. Ezt mondja a következő versben.
Menj fel a Pizga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugat felé, és észak felé, dél felé, és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon. Józsuénak pedig parancsolj, és bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át a nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, amelyet meglátsz. Mit érezhetett Mózes? Az Isten mondta neki azt, nem csak úgy a körülményekből következtetett arra, hogy ez nem fog teljesedni. Az Isten azt mondta neki, hogy elég neked, ne imádkozz többet ezért. Ne feszegesd ezt a dolgot. Nem mész át. Menj fel a Pizga tetejére, nézzél körül, és meghalsz. De hadd kérdezzem meg, testvéreim, mi történt ezután? Mi történt ezután? Fölment a Pizga tetejére, meghalt, az Isten eltemette őt, mert ugye nem ember temette őt el. És mi történt? Jött Jézus, és feltámasztotta őt. Én annyit fogalmaztam meg magamnak, hogy amikor valamire nagyon vágyunk, amikor valamit nagyon szeretnénk, és az Isten azt mondja, hogy nem, akkor valami sokkal többet ad. Akkor valami sokkal többet és sokkal nagyobbat ad, hogyha mi ezt a nemet el tudjuk fogadni. Ez akkor hiúsul meg, hogyha nem tudjuk meghajtani a fejünket az Isten előtt. Hogyha nem tudjuk elfogadni az Istentől a nemet, és elindulunk a hárítás, a keserű csalódás, a depresszió, és végül a lázadás útján. Erősítse a szívünket a gondolata az Istennek, hogy ha megtagad valamit tőlünk, annak értelme van, annak célja van, annak oka van, de valami jobbat készít. Befejezésül a Krisztushoz vezető lépésekből hadd olvassak egy kis részletet. Isten soha nem kívánja, hogy olyan dolgot adjunk fel, amit a legjobb érdekünkben áll megtartani. Hiszen minden cselekedetében gyermekei javát tartja szem előtt. Akik Krisztus ellenében döntenek, vajon tudatában vannak-e annak, hogy valami sokkal jobbat akar adni nekik annál, mint amit ők maguk keresnek? Önmaga ellen vétkezik az ember a leginkább. A saját lelke ellen követi el a legnagyobb igazságtalanságot, ha Isten akaratával ellentétesen gondolkodik és cselekszik. Nem találhatunk valóságos örömöt azokon az utakon, amelyeket Isten eltiltott tőlünk, hiszen ő az, aki tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Ő, aki minden végzésével teremtményei javát keresi. A törvényszegés útja a nyomorúság és a pusztulás útja. Tévedés azt hinni, hogy Isten elégedetten szemléli gyermekei szenvedéseit. Az ember boldogsága nagyon is érdekli a mennyet. Mennyei atyánk egyetlen teremtmény elől sem akarja elzárni a boldogság lehetőségét. Csak is azoknak az élvezeteknek a kerülésére szólít fel, amelyek végül szenvedést és csalódást okoznak, és bezárják előttünk a boldogság és a menny kapuját. A világ megváltója elfogadja az embereket úgy, ahogy vannak, összes fogyatékosságukkal, tökéletlenségükkel, gyengeségükkel együtt. Nem csak annyit akar tenni értük, hogy megtisztítja őket a bűntől, tulajdon vére által, és hogy részesíti őket a megváltás ajándékában, hanem ezen felül be akarja tölteni mindazok szívbeli vágyakozását, akik készek viselni igáját és hordozni terhét. Nem tudom, hogy fölfigyeltetek erre az utolsó mondatra, milyen érdekes az összefüggés. Nem csak annyit akar tenni értük. Ez a csak. Most jön az, hogy mi ez a csak. Nem csak annyit akar tenni értük, hogy megtisztítja őket a bűntől tulajdon vére által, és hogy részesíti őket a megváltás ajándékában. Ez a csak. Testvérem, ez a csak. Hanem ezen felül be akarja tölteni mindazok szívbeli vágyakozását, akik készek hordozni igáját és terhét. 42. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet.
de a beteljesült kívánság, a megadatott kívánság életnek fája. Kedves testvéreim, minél inkább azonosulunk az Isten által kitűzött életcéllal, minél inkább azonosulunk az Isten műve érdekeivel, minél inkább azonosulunk az Isten akaratával, annál többet vehetünk az élet fájáról. Annál többször élhetjük át ennek a versnek a másik felét, hogy a beteljesedett reménység életnek fája. Mert a reménységünk ekkor összhangban lesz az Isten akaratával, és ha összhangban van az Isten akaratával, akkor avval a bizonyosságban pihenhetünk le, abban a bizonyosságban állhatunk fel az imádságból, megvannak nála a mi kéréseink. Megvannak. Nyilván vannak tartva. Nem kell ostromolni. Nem kell küszködni. Alkalmas időben be fog teljesülni. Mert ő arra vágyik, hogy örömöt adjon nekünk. Olyan örömöt, amely nem okoz semmi bántást, amelyen keresztül az ő áldása bőséggel nyugszik meg rajtunk. Én szívemből kívánom, hogy a csalódás ne szakítson el az Istentől. És szívemből kívánom, hogy olyan dolgokban reménykedjünk, amelyek megalapozott reménységek, amelyek összhangban vannak az Isten terveivel, és éljük át azt a tapasztalatot, hogy nem hiúsult meg a reménységünk, hanem dicsekedhetünk, dicsérhetjük az Istent, mert ő a mi szabadítónk. Amen. Mennyei édesatyánk, Istenünk, köszönjük, hogy te olyan reménységet adsz az igében elénk, amelyben nem kell, hogy csalódjon senki ember, hogyha elfogadja a feltételeit is te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy az élet reménységével élhetünk, a veled való megbékélés, a veled való közösség reménységében, a veled való találkozás reménységében élhetjük az életünket. Köszönjük, Istenünk, hogy a pusztuló világban, az emberileg kilátástalan körülmények között te egy biztos kapaszkodót kínálsz nekünk a te visszajöveteleddel, a te országod eljövetelével. Könyörgünk azért, Istenünk, hogy ez igazi reménység legyen a mi számunkra, és hogy ezt a reménységet a gyermekeink is megérezhessék, megragadhassák, és ő nekik is igazi reménység lehessen. Kérünk, add, Urunk, hogy reménység legyen, élő reménység legyen számunkra az, hogy megszabadulhatunk az emberi természet uralmától, a bűneink fogságából, hogy te szabaddá tettél bennünket Krisztusban, és ezzel a szabadsággal kiváltságunk élni. Köszönjük, édesatyánk, hogy amikor nemet mondasz, amikor keserű csalódást kell átélni, mert valamiben reménykedtünk, valamiben nagyon mélyen kapaszkodtunk, reménykedtünk a lelkünkben, és te azt mondod, hogy nem, hogy ne is szóljunk róla esetleg. Köszönjük, Urunk, hogy akkor reménykedhetünk abban, hogy ennek megvan az értelme, megvan az oka, hogy ez nem önkényesség, nem kegyetlenség, hanem ez is ugyanúgy a te szeretetedből fakad, és hogy reménykedhetünk abban, hogy bár valamiről le kell mondanunk, valamit el kell engednünk, de te valami jobbat, valami olyan jót készítesz számunkra, amelyet el sem tudunk képzelni esetleg ma. Urunk, segíts, hogy nyugalmat, békességet tudjunk találni. Segíts, hogy a csalódásunkat, a keserű csalódásokat el tudjuk engedni, le tudjuk tenni azokat a dolgokat, amikben reménykedtünk a te kezedbe, és ki tudjuk mondani azt teljes szívünkből, hogy a te akaratod legyen meg a mi életünkben. Mert a mi boldogságunk záloga is az, hogy a te akaratod legyen meg mindenben. Urunk, segíts erre az alázatra, segíts erre a bizalomra eljutnunk, és segíts ezt a hétköznapokban gyakorolnunk, megélnünk. Könyörögve kérünk, Urunk, nyilatkozzon meg a te erőd a mi erőtlenségeinkben. Kérünk, Istenünk, add, hogy elég legyen nekünk a te kegyelmed, a veled való közösség. És kérünk add, hogy egyre mélyebben azonosulni tudjunk azokkal a célokkal, amiket te tűzöl a mi életünk elé, Urunk. Szentelj meg bennünket, kérünk, Istenünk. Tegyél szabaddá bennünket, és tölts be a te szereteted lelkével, Jézus Krisztus nevében.
Amen.

Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat! Ilyenkor, amikor az év vége közeledik, akkor valami egészen különleges ünnepélyesség vesz erőt az emberen, miközben az egész világ tolong, ajándékokat vásárol, és abban a reményben éli az életét, hogy majd ő is kap. Tehát egy ilyen lázas időszak ez az év vége előtti. Ugye el is gondolkodtam, hogy miért pörögnek fel az események így az év végén, amikor sokkal inkább elcsendesedni kéne és számot vetni, visszatekinteni, és kiértékelni az elmúlt hónapokat, és magát az egész évet, talán éppen azért, mert az ember nem akar visszatekinteni. Nem akarja számba venni mindazt, ami vele történt, vagy amit ő csinált, és arra sem kíváncsi, bár lehet, hogy a lelke mélyén igen, de ezt a vágyat elfojtja, hogy vajon az Isten szín előtt milyen megítélés alá esne ő. Én most ebben szeretnék egy kis segítséget nyújtani nektek és magamnak is, hogy próbáljunk egy közös számvetést tartani. Szinte adja magát az íge, amit nagyon sokszor évvégi körlevelekben alapígeként választanak. Ámos próféta könyvének 4. fejezetében a 12. vers 2. része nagyon ismerősen fog csengeni, de hát adventisták vagyunk, Krisztus visszatérését várjuk. Melyik üzenet lenne igazán aktuálisabb számunkra, hogyha nem ez? Így hangzik ez a bizonyos íge, tehát Ámos könyve 4. fejezetének 12. verse végéről. Készülj Istened elé, ó Izrael! És ez egyben a számvetésre is bizonyos értelemben véve felhívásként hangozhat. Az a baj ezekkel az ígékkel, hogy miután ilyen rövidek és ilyen célra törő megfogalmazásúak, és az elevenre tapintanak, és nagyon sokszor hivatkoztak már rá, talán hivatkoztunk mi is rá, önmagunknak is olvastuk, ezért közhelyszerűen hangzik. És mint minden közhelyszerűen hangzó dolognak, devalválódik az értéke. Igen, készülj Istened elé, ó Izrael, jó, már is léphetünk tovább. Pedig próbálnánk egy kicsit ennek a mélyébe gondolni. Annak idején, amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, lehet, hogy az adventi nép adventváróbb volt, mint most, mert én nagyon sok prédikációt hallottam akkor az adventvárásról, és nem csupán a jelekről, manapság inkább a jelekre esik a hangsúly, hanem az adventvárás személyes jellegéről. Legyetek készen ti is, mondja Jézus. Ezeket az ígéket úgy még mindig visszacsengeni hallom a tudatomban, szóval nem elég készülődni, mondja az egyik prédikációban egy idős munkatárs, aki engem a keresztségre tanított. Nem elég készülődni, készen kell lenni. És ez az íge voltak éppen az adventvárás lényegét fejezi ki, és egyfajta személyes felhívást társít hozzá. Készülj Istened elé, Izrael, és ebben a személyes jelleg is megnyilvánul, hogy az Istened elé, akivel te élő, meghitt, valóságos közösségben vagy. Nem úgy általában a világ végére kell készülnöd, amikor majd mindennek vége elérkezik, hanem egy találkozóra készülj, azzal az Istennel fogsz találkozni, aki a személyes viszonyba került veled, vagy legalábbis ennek a személyes viszonynak a lehetőségét felkínálta. Az elmúlt időszakban én magam is hallgattam egy-két prédikációt, és az egyikből egy mondat, az már jó prédikáció, amiből egy mondatot az ember megjegyez. Remélem, hogy ebből is majd legalább egyet megjegyeztek. Ezt a mondatot éreztem olyan nagyon hangsúlyosnak és megszorító erejűnek, azok fognak üdvözülni, akiknek a menny majd boldogságot jelent. Tehát miért üdvözülnének azok, akiknek a menny nem jelenti az öröm helyét? Az Istennel való közösség nem nyújt nekik semmi felemelőt. Ellen White szavai jutottak rögtön eszembe, aki a Jézus tudatú lépések című
könyvében arra hivatkozik, hogy ha be is léphetne a bűnös a mennybe, számára a menny a kínszenvedés helye lenne, mert az ott uralkodó légkör, az önzetlenségnek, a szeretetnek az a légköre, az számára idegen és elfogadhatatlan környezet lenne, és vágyakozna elrejtőzni annak színéről, aki érte a kereszten meghalt, és inkább választaná a pusztulást és a halált, csak hogy ne kelljen ezen a helyen lennie. Teljesen egybecseng ezzel a mondattal, és így van ez a készülődéssel is. Készülök-e oda, vágyódom-e oda, ahova amúgy nem kívánkozom? Azt határozza meg, hogy hova vágyódom, ahova az értékrendem amúgy köt. Amivel itt szívesen foglalkozom, azzal foglalkozom majd ott is szívesen, ha oda kerülök. Mert ha az itteni foglalatosságom, erkölcsi, eszmei tartalma megegyezik azzal, ami ott uralkodik, akkor a két dolog egymásra talál, és én majd oda vágyódom, amit amúgy is szívesen csinálnék. Azt mondják, hogy az a hivatás, amit az ember akkor is csinálna, ha nem kapna érte pénzt. Hát így van ez a kereszténységgel is. Nem erőltet iránk senki, azért vagyunk keresztények, mert az Isten jósága bennünket megérintett, mert jó az Isten közelében lenni, jó az Isten szavait hallani, jó elrejtőzni abban a szeretett közegben, amit az Isten jelenléte, az Isten ígé által teremtett légkör létrehoz. Szóval ott vagyunk, ahova a szívünk amúgy is vonz. Ha eféle érzések és gondolatok nem élnek bennünk, és az imáink és az ige olvasásunk az olyan, hogy is mondjam, esetleges és kötelességszerű, akkor lehet, hogy nem is készülünk. És akkor az értékrendünknek megváltozásra van szüksége, a megváltozás a Bibliában pedig a megtérés gondolatát hordozza, akkor jogos az a felszólítás, ami a Jelenések könyve a 3. fejezetében olvasható, hogy légy buzgóságos és térj meg, mert hogy az értékrendváltozás most negatív irányban valóban végbe ment. Az adventvárással kapcsolatban is kérdések vetődtek fel bennem. Laudícáról azt olvasjuk a Bibliában, hogy ő gazdagnak és meggazdagodottnak képzeli magát, mint akinek semmire nincs szüksége, és az a sajnálatos ebben az üzenetben, a 20. vers ugyanis, hogy Krisztusról olvassuk, hogy az ajtón kívül van és zörget, tehát Laudíciának nem túl sok köze van Krisztushoz. És ezzel a hiányérzettel hosszú távon együtt tud élni. 1854-ben fogalmazta meg Ellen White először, hogy ezt az üzenetet az adventi népre most már alkalmazni lehet. Tudnék azt, hogy gazdag és meggazdagodott, semmire nincs szüksége, annak ellenére nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen, és Krisztus az ajtón kívül van. Úgy vallásoskodni, hogy Krisztushoz semmi közünk, az elég visszás, nem? Márpedig erről beszél ez az üzenet. Krisztus az ajtón kívül van. És nem vágyódik igazán a mennybe az, akinek most Krisztussal nincs közössége. Mert minek is menne oda? Mondjuk sok egyéb motiváció is lehetne. Én beszéltem emberekkel, akik hát már színezik a jövőjüket, és azt mondják, hogy milyen jó lesz majd találkozni Énokkal, Mózessel. Hát talán még az is megjelenik benne, hogy talán Jézussal is jó lesz majd találkozni. Ez nem akkora hangsúlyt kapó mondat. Meg majd csillagvilágokat bejárjuk, az Orion csillagkép közegén áthaladva majd bejutunk a mennyei csarnokokba. Énok és Mózes és Illés is mind ott lesznek, a 12 vén. Szóval emögött nincs a minőségi változásra utaló és az igazi vágyódásra utaló tényező. Viszont beszéltem olyanokkal is, és én magamat is ezek közé számlálom, hogy akkor is megéri kereszténynek lenni, hogyha nem járna örök élet érte. Mert megismertem az Istent, mert megismertem az Isten jóságát. Tudom, hogy mit jelent a szeretet,
Nem az a szeretet, amit mi itt az emberi fogalmak szintjén szeretettek nevezünk, ami a szeretet tárgyának az értékétől függ, hanem megízleltük, hogy jóságos az Úr, és megízleltük, hogy milyen az önzetlen szeretet. És ha ezért nem járna jutalom, ez az életforma önmagában hordozza a megjutalmazást, itt még a földi élet keretei között is, az, hogy az Isten az életre alkalmassá tett gyermekeit majd élettel ajándékozza meg, ez a plusz. A gyógyultak miért ne élnének? Ha halál fullán ki a bűn, az önzés valakinek az életéből a szeretet hatalma alatt kiszorul, akkor az Isten az élet jogával fogja megajándékozni. Azt mondja az olvasott ige, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. Ellen White azt írja, hogy az 1900-as évek végén, tehát a 19. és a 20. század találkozóján Krisztus visszatérése már késedelmet szenvedett. 150 éves várakozás, vagy még több. Vajon az a nép, amelyiknek hivatása lenne az, hogy siettesse az Úr visszatérését, a Péter levelében található ige alapján, mennyire hitelesen képviseli ezt a mondatot, amit Ámos könyvéből olvastunk, készülj Istened elé, Izrael. Én itt most megfogalmazom, felolvasom, valamelyest társítom néhány ezzel összefüggő gondolattal, de vajon milyen ösztönzés árad a kimondott szavakból, hogy ezt példaértékűnek tekintve majd a gyakorlati életben megvalósítsátok. Hogyan tudnánk úgy hitelessé tenni az advent várásunkat, hogy az emberek odafigyeljenek rá? Én úgy látom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy elválik a szótól a tett. De fordítva is mondhatnám, hogy a tett a szótól. Beszélünk valamiről, de a viselkedésünk, a megnyilatkozásunk azt hirdeti, hogy nem veszük komolyan azt, amit képviselünk. Tisztán képviseljük a ránk bízott üzenetet eszmeileg, és azután az így meghirdetett gondolatokkal az emberek magukra maradnak. Nem látják az igazi adventvárás példamutatását. Beszélünk Krisztus visszatéréséről, de élünk úgy, mint a többiek. Ugyanaz az értékrend, gyűjtünk, rakosgatunk, szépítgetjük a környezetünket, ami önmagában nem bűn nyilvánvaló módon, de úgy tesszük mindezt, mintha örökre itt akarnánk maradni. És ennek az üzenet értéke nem a legszerencsésebb. Mert ugye az advent várásnak megvannak a külső ismertető jegyei. És ezek a külső ismertető jegyek teszik magát az advent várást is hitelessé. Amikor én gyülekezetbe kezdtem járni, ezt megelőzte jó néhány gyülekezet látogatás, de amikor úgy én magam is eltökéltem, hogy ezután majd fogok járni, hadd mondjam meg őszintén, hogy engem nem a profécia magyarázat hozott ide, bár alapvetően intellektuális beállítottságú vagyok, a logikusan felépített dolgok, és az ige hitelességéről szóló előadások megragadnak, mert az imponál nekem, hogy amit az Isten jóval korábban elmondott, az betű, szó és betű szerint megvalósul. Csak ebben még nincsen semmilyen személyes elkötelező jelleg, ez egy intellektuális élmény. Számomra a gyülekezetben látott minőséget felmutató példák vonzottak. Amikor a nagynénémnél láttam, hogy ő hogy viselkedik például. Hogy gonoszságra, bosszúállásra, csúnya, kíméletlen, randa irányában tanúsított viselkedésre milyen szeretettel, milyen alázattal, milyen jó akarattal válaszolt. Hogy szerette a mennyét, aki ki nem állhatta őt. Szerette az unokáit, akiknek nem volt szabad hozzászólni. Ezek mély nyomot hagytak bennem. Számomra ez a kereszténység. Nem pedig a proféciák hiteles képviselete, ami fontos. De a kettő együttműködik, és egymástól elválasztva nem. Mert miközben
Hiteles kereszténységet mutatunk a példaadásunkkal, irányt is kell mutatni. De az iránymutatás a személyes példaadás hitelessége nélkül nem ér semmit. Mert az emberek ott állnak, és hallottak valamit, és nem tudják, hogy merre induljanak, és kit kövessenek. Tudjátok, hogy a bibliai időkben a pásztor az a nyáj előtt ment. Nem terelte őket, hanem vezette őket, irányt szabott, és előttük járt. Azon is elgondolkodtam, talán így a visszatekintés jegyében, hogy mi a bűn. És ez összekapcsolódik az előbb mondottakkal, és meghonosodott bennem, és egyre mélyebben gyökeret ver az a meggyőződés, hogy a bűn az nem a cselekedet. Ezt tudjátok ti is. Hogy gondolatban lehet igazán elkövetni a bűnöket, amiből lehet, hogy nem is lesz cselekedet, ha ugyan a gondolati szintű megnyilatkozásokat nem tekintjük cselekedetnek. Számomra a bűnnek a legálcázottabb és a leginkább nehezen tetten érhető változata az, ami szinte mindannyiunkat jellemez, amikor tudjuk, hogy mi a helyes, és nem cselekesszük. Tehát a mulasztás. Tudom, hogy mi a helyes. Képviselem. Ha nem csinálom, a legnagyobb kártétel az amúgy hitelesen képviselt eszmei igazságnak. Azt mondja Jakab levele, a sokat idézett ige, valaki tudja, hogy mi a helyes, tudja, hogy mi a jó, az egy kicsit ferdefordítás, ami a mi Bibliánkban olvasható, leszűkíti egy adott területre, mert így hangzik, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak, és ilyenkor az ember arra gondol, hogy na jó, nem csináltam valamit meg, amit megcsináltam volna, akkor egy stigula kerül a nevem mellé. Nem. Sokkal fontosabb és tartalmasabb. Azt mondja, ha valaki tudja, hogy mi a helyes, és nem csinálja, az célt téveszt. Az az önámítás, az önbecsapás útját járja, mert azt hiszi, hogy elég az igazság eszmei ismerete, és hát ebből majd valamikor megvalósul valamennyi, nem. A legnagyobb hitelrontás az, hogyha én képviselek valamit helyesen, és nem csinálom. Ezzel meg lehet erőteleníteni az emberekben a lelkesedést. Meg lehet oltani a lelkesedést. És hogyha én magam céltévesztek, ez óriási veszteség, de a rossz példaadásommal másokat is ilyen útra terelek, akkor ez kettős károkozás. Azt mondjuk, hogy mi adventisták régóta készülünk Krisztus visszatérésére. És hogy a laodíciai üzenet 1854 óta hangzik. És hogyha úgy tetszik, akkor közösségi szinten, de egyéni életek szintjén is igaz az az ige, amit a 20. vers mond, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja és megnyitja, akkor bemegyek ahhoz. Ézsaiás könyvében találtam egy igét, ami engem nem hagy nyugodni, és remélem, hogy titeket sem fog. Azt mondja Ézsaiás könyve 64. fejezetében az ige, szoktuk idézni a 4. vers. Ímé te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e ezen az igén. Önmagában nem dermesztő igazság ez, hogy régóta így vagyunk. És mi ezzel, hogy régóta így vagyunk, együtt élünk. Ki tudja mennyi ideje. Felvetődötte bennünk az ettől el nem választható kérdés, megtartatunk-e? Én nem tudom, hogy mondjuk a krónikus betegségek krónikus jellegét időben milyen időkeretre lehet kivetíteni. Mikor válik egy krónikus betegség, amivel már évek, évtizedek óta együtt élünk, mikor válik végzetessé? És önmagában hordozza a nem gyógyíthatóság nagyon is depresszív gondolatát. Nekem most már ezzel együtt kell élnem. De ha az élete nem válok alkalmassá, ha az Isten nem tudott engem meggyógyítani, mert olyan régóta így vagyok, hogy már minden lepereg rólam, ami a gyógyulás irányába hatna, és itt két igét hadd idézek.
Az egyik az úrvacsora szereztetési igéi között található. Azt mondja, hogy van, aki nem becsüli a Krisztus testét. Hát ezt ne értsük félre, ezt az ígét. Nem arról van szó, hogy valaki Isten káromló módon, vagy az Isten áldozatát gyalázó módon viszonyul hozzá. A Galata beliekhez írott levél 5. fejezet 4. verse mutat rá az ige oldaláról erre hitelesen, azt mondja, hogy ti hatástalanná tettétek a Krisztust. Itt sokkal inkább arról van szó. Attól krónikus egy betegség, azért húzódik ilyen hosszú időn keresztül a maga gyógyíthatatlan és egyre több szövődménye együtt járó mi voltában, mert nem gyógyul. Mi gyógyítja? Hát Krisztus. Az Isten meg nem érdemelt jósága. És ha Laodiceát az Isten jósága nem gyógyítja, akkor mi gyógyítja? Hát nem gyógyíthatja, mert az ajtón kívül van. Talán gyógyítaná, ha beengednénk, de ha ahhoz, hogy beengedjük, kell valamilyen erőteljes motiváció, az Isten szeretete, amely megtérésre indít. De az Isten szeretetével már annyit foglalkoztunk, és olyan sokszor hallottuk, hogy már szinte sztereotíp gondolatnak számít, és nem rendít meg bennünket, és érzelmileg nem tud felajzani, felcsigázni, akkor az a gyógyszer, ami a gyógyulásunkra adatott, nem gyógyít. Ettől aztán a betegség krónikus, és lehet, hogy az orvosok azt mondanák, ha itt emberi tényezőkről lenne szó, hogy kedves barátom, tanuljon meg ezzel az állapottal együtt élni. Régóta így vagyunk, megtarthatunk-e? Kell valamilyen áttörés bekövetkezzen, mert enélkül az áttörés nélkül tényleg minden okunk megvan arra, hogy kétségbe essünk. Amikor Jézus eljött ebbe a világba, ugyanez a betegség volt jelen. Azt mondja a Biblia, az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be. Jelenések 3:20, az ajtó előtt állok, kezörgetek. Az övéi közé jönne, nem fogadják be. Ez a betegséget krónikussá teszi. Azt mondja a keresztre feszítésről szóló profétikus ige, hogy csak néznek és bámulnak rá. Nem tudnak a kereszttel mit kezdeni. Ez krónikussá tesz állapotokat. Ha az Isten jósága nem indít megtérésre, akkor mi indít megtérésre? Hiszen nem adatott az ég alatt az emberek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. És ha ez az egy nem, akkor mi igen. Augustinusnak a Vallomások című munkája még a tanulmányaim során került a kezem közé. Egyház töltemből foglalkoztunk vele, és akkor engem olyan mélyen érintett ez a néhány nagyon őszinte keresetlen szó, mert azt írja ez a, azóta már, hát hogy mondjam, némi problémát is felmutató egyházatya, mondja, idézte a római levél 13. fejezetének 11. versét, ahol azt írja Pál, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ugye a készülj Istened elé, ó Izrael, ígével, teljességgel közösséget mutat ez a gondolat is. És azt írja ez a bizonyos Augustinus, erre az ígére hivatkozva, tudtam, hogy eljött az ébredés órája. És már nem igazán kívántam aludni, de még mindig csak azt motyogtam magamban, hogy csak hagyj még egy kevéssé, csak hagyj még egy kevéssé, és a hagyj még egy kevéssé a végtelenbe húzódott. Ugyanígy voltam én is. Tudtam, hogy jobb átadnom magam szeretetednek, mint meghódolni a magam vágyainak. Nos, amikor a hagyj még egy kevéssé a végtelenbe húzódik, akkor a betegség krónikussá válik. Augustinus kudarcot vallott. Augustinus, aki hát egy egész konkrét bűnnel vergődött szinte egész fiatalsága alatt, és nem tudott igazán az Isten erejébe kapaszkodva felülkerekedni e bűn felett, kitalált egy a lelkiismeretét megnyugtatni képes eszmét. Azt mondta, hogy az Isten városa az egyház.
Erről szól a könyve, a De Civitate Dei. És elég neked az üdvösséghez ebben a városban polgárrá válnod. Elég az egyházhoz tartoznod, és nem kell a bűnökkel foglalkozni. Legyél egyháztag, és üdvözülsz. És ehhez társította a másik fogalmat, a Civitas Diabolit, ez az ördögváros. Ami az egyházon kívül van, az az ördög városához tartozik. Ha te biztonságban akarsz lenni, légy egyháztag, kész, ennyi. De nem erről szól az üdvösség. Az üdvösség arról szól, hogy az Isten jósága minőségi változást hoz létre. Aki Krisztusban van, akinek a szívében az Isten jósága bizalmat ébresztett, és befogadja Krisztust, és valakik befogadják őt, hatalmat kapnak arra, hogy fiakká legyenek, ez a megoldás. A bizalom azért kell, hogy nyissunk az Isten felé, és elfogadjuk azt, amit ő adni akar. Enélkül nincs gyógyulás, mert az Isten jóságában van a megtérés titka és a gyógyulás lehetősége. Krisztus nélkül nem lehet üdvözülni. Krisztus nélkül az egyházi élet sem ér semmit, és nem igaz, hogy az egyház üdvözít Krisztus nélkül, mert az egyházban is Krisztus üdvözít. Az emberi gondolatnak, az emberi gondolatmeneteknek van jócskán fals oldala, és a múltkor kaptam egy könyvet. Ennek a könyvnek különös címe van. Akár a mi köreinkben is megszülethetett volna. Ez a címe, Uram, ments meg, mielőtt túl késő lenne. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? Ennek az ige hirdetésnek akkor van igazán értelme, hogyha ezzel az imával fog zárulni. Uram, ments meg, mielőtt túl késő lenne. Mert hogy régóta így vagyok én is. És tudom, hogy jobb átadnom magam a te szeretetednek, mint sem meghódolnom a magam vágyainak. És közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Olyan hamar napirendet élünk dolgok felett. Hogy folytatódik ez az ige? Érdemes megfigyelni. Itt az Ézsaiás könyvéből olvasott ígére gondolok. Régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. És elhervadunk, mint a falon, mindnyájan, és álnokságunk, mint a szél hordának el bennünket. Hát ez még fokozza is ezt a nem igazán pozitív életérzést. Régóta így vagyunk. Elhervadunk, mint a falon. Álnokságunk, mint a szél hordának el bennünket. Az igazságainkat is az Isten, ha komolyan ítéletre elővonná, akkor a megfertőztetett ruha minősítést kapnák ezek is. Luther mondja, hogy még a jó cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten színe előtt, mert hogy mindegyikhez kötődik valamilyen önzés. Mi a megoldás? Hát idézhetném a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versét, hogy ha valaki meghallja és megnyitja, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, és én velem. Amikor ama napon Krisztus eljön, és azt mondják majd neki, hogy Uram, hát nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És ami nem azt jelenti, hogy nem tud róluk, hát a hajunk szála is mind számon vannak. Nem volt közösség. A bizalom alapján nem jött létre Isten és ember közössége. És ennek az igeszakasznak, annak ennyi, hogy ószövetségi igeszakasz, ez a végkicsengése, mert így fogalmaz, nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne és belét fogóznék. Ha valaki elvész, ezért vészel. Nem azért, mert gonosz. Nem azért, mert minden igazság olyan, mint a megfertőztetett ruha. És nem azért, mert álnokságai, mint a szél hordják el ezt a falombot, hanem azért, mert az Isten jósága nem tudott bizalmat ébreszteni a szívében olyan mértékig, hogy mindent messze felülmúló, ösztönző erővé váljon. És megteremtse azt a bizalmat, azt az elemi erejű bizalmat, aminek alapján és aminek az ösztönző hatalma alatt majd nyit valaki

az Istent. Mi mindannyian tudunk róla, nem? De ez nem jelenti azt, hogy ismerjük. Az ismerés az ismeret közösséget jelent, az közösséget jelent. Bizalomra épülő, bizalom alapján létrejövő közösséget. És azt mondja a második levél 13. fejezet 5. verse, mint egy ehhez társuló vagy társítható felhívás, azt mondja, kísértsétek meg magatokat, vagy próbáljátok meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Ez a fontos kérdés. A Jézus Krisztus bennünk van-e? Van-e közösségünk az Istennel? Együtt járunk-e az Istennel? Bennünk lakozik-e? Mi vagyunk-e azok a szőlőveszők, akik a szőlő tőkén vagyunk? És akkor most hadd mondjam el azt a példát. Kapaszkodjatok, mert meg nagyon durva példa. Általában csak proféciák kapcsán idézzük. Dániel könyve 5. fejezetéből való a példa. Dániel könyve 5. fejezete arról szól, Babilon bukásáról szól, és ezen belül egy ember bukásáról, Belsazáréról. Belsazár az 1000 főemberével együtt egy nagy ünnepséget rendezett. Ezen a nagy ünnepségen előhozták a Jeruzsálemből elragadott szent edényeket, és abba bort öltöttek, és ittak. Idáig mi nem vagyunk személyesen érintettek. Azonban Belsazár olyan hamis biztonságérzettől vezérelve szervezte meg ezt a bizonyos ünnepséget, hogy közben látta, hogy a perzsa-méd egyesített sereg katonái földet hordanak, árkot ásnak, ott a városfalon kívül, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy elvezetik az Eufrátesz vizét, és Nabukodonozor egy korábban létesített víztározójába vezetik, és így majd a város védtelenné válik. Nyilvánvaló volt, holták a sarogjában a földet. Sok tízezer katona munkálkodott ezen. Előbb-utóbb el fog készülni az árok. És akkor a város, amelyik vajmi kevés véderőt képviselt, így az Eufrátesz természetes védelme nélkül kiszolgáltatottá válik. És ennek ellenére élte a maga életét. Azt mondja a Biblia, mikor Dániel előkerül, mert ugye megjelenik a vértelen kéz, amelyik ott a király háta mögött ír a palota meszelt falára, a mene-mene tekel ufárszín, megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál, és akkor Dániel ezt a magyarázatot fűzi hozzá. Így olvasom az 5. fejezetet, az 5. fejezetből az egyik ezt a gondolatot kifejező verset. Tehát Dániel könyve 5. fejezetéből így hangzik ez a bizonyos igevers. És te Belsazár, az ő fia, ugye Nabukodonozor őrültségére és az abból levonható tanulságokra hivatkozik, és te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Idéztük a bűnnek ezt a nagyon is sejtelmes és nehezen megfogható voltát, amit Jakab levele így fogalmaz, ha valaki tudja, hogy mi az igazság, és nem cselekszi, az céltéveszt. Hát ez a céltévesztés látható Belsazár példájában. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet, noha mindezt tudtad. És ha innen indulunk, hogy mi mit tudunk, akkor feltehető a kérdés, hogy vajon mi a helyes magatartás. Azt tudjuk, hogy a jelek Krisztus közeli visszatérésére utalnak. Vajon nem indokolt ez a felhívás, amit Ámosz könyvéből idéztünk? Készülj Istened elé, ó Izrael! Vajon nem kellene a szénánkat rendezni? Vajon nem kellene Laodícia önhítségét levetkőzve engedni a felszólításnak, hogy buzdulj fel és tarts bűnbánatot? Hogy nézd magadba? Hogy vizsgáld meg magad, hogy honnan estél ki? Vagy idézni ezt a
korintusiakhoz írott levélből

származó kijelentést, hogy magunkat próbáljuk meg, hogy vajon a hitben vagyunk-e. Mert hogy közülünk némelyek nem ismerik az Istent. Közülünk némelyek csak vallásosak. Az Istennel való valóságos ismeret közösség nélkül nem kéne azt a kérdést feltenni, amit Péter tett fel magának, amikor Jézus azt mondta, hogy egy ti közületek elárul engem, hogy vajon én, talán én. Én úgy gondolom, hogy az idők végén ez egy nagyon aktuális kérdés. Magatokat próbáljátok meg, magatokat vizsgáljátok meg, hogy vajon hitben vagytok-e, mert közületek némelyek nem ismerik az Istent. Mi a megoldás? Ézsaiás könyvében olvastuk. Segítségül hívni az Úr nevét, és belé kapaszkodni. Ez az egyetlen esély arra, hogy túléljük mindazt, ami már úgy hitben, győzelmesen túléljük mindazt, ami ránk vár. Nem tudom, feltettük-e már azt a kérdést magunknak, hogy miért vagyok adventista? Miért? A Biblia egyetlen hiteles indítékot fogad el. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta, érettem, és ezért élek pedig többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ezért. Ezért. Nem a proféciák ismeretéért, nem a különleges igazságok ismeretéért, hanem azért, mert az Isten fia szeretett engem. És aki önmagával való közösségre teremtette az embert, és így engem is, a gyógyulásom érdekében kész ismételten közösségre lépni velem. Ha megnyitom az ajtót, bemegy hozzám, velem vacsorál, és én pedig ő vele. És ez a célba érkezés. És hogyha ez bekövetkezik, akkor nem fogja senki azt mondani, hogy te nem ismered az Istent. Mert létrejött az ismeretközösség, és ebből az ismeretközösségből kibontakozik a teljes gyógyulás. Az Isten erkölcsi képmásának a helyreállítása. És én szívből kívánom, hogy az Isten szeretetének személyes, ösztönző hatalma alatt mindannyiunk életében végbe menjen. Azt mondja Jézus János evangéliuma 16. fejezetében, mert maga az Atya szeret titeket. Nem úgy általában az Isten a világot, hanem maga az Atya szeret titeket. Ahogy Pál is fogalmaz, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ha valakire ez még hatást gyakorol, az meg fog gyógyulni. Még krónikus betegek is meggyógyulhatnak ettől, ha befogadják. És a szívből kívánom, hogy mi ezek között legyünk. Amen. Bennünket, ami az életre és a kegyességre, önmagad megismertetése által. Köszönjük Istenünk, hogy megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, és tapasztalatból tudhatjuk azt, hogy életet átformáló hatalom van ebben a meg nem érdemelt szeretetben. Urunk, bocsáss meg nékünk azért, hogy olyan természetesnek vesszük azt, hogy szeretsz minket, hogy már szinte oda se figyelünk arra, amikor erre vonatkozó kijelentések hangzanak el. Urunk, úgy szeretnénk, ha bekövetkezne mindannyiunk életében a nagy áttörés, és mi nem csupán vallásos emberek lennénk, bizonyos eszméket követő és képviselő emberek, hanem a te gyermekeid, akik ismernek téged, akiket az atyai ház befogadott, akik veled közösségben élik életüket, és nyilvánvalóvá teszik személyes életvitelükkel azt, hogy milyen átformáló hatalomban a te jóságodban, a te szeretetedben. Bocsáss meg nékünk az elmúlt évek hiteltelen üzenet hirdetéseiért, amikor csupán eszméket képviseltünk, bibliai igazságokat, és nem mutattuk meg az embereknek, hogy mindez mit jelent a gyakorlatban. Urunk, szeretnénk felkészülni a te jöveteledre, és köszönjük, hogy most is ébredgetni akartál. Régen hallott és sokszor hallott ígékkel, de úgy szeretnénk, hogyha ezek megelevenednének, és kihallanánk belőlük a te személyes mentő szándékodat, amelyel mindannyiunkat meg akar szólítani. Urunk, szeretnénk igazi adventvárók lenni, akinek egész élete, minden rezdülése arról szól, hogy téged visszavárunk mi hamarabb,
mert szeretnénk már veled valóságosan találkozni. Szeretnénk köszönetet mondani mindazért, amit vállaltál értünk és helyettünk, és szeretnénk végre megérkezni abba az országba, ahol te vagy jelen, ahol a tükör által homályosan látást majd felváltja a színről színre látás. Segíts eljutni mindannyiunknak oda. Váss be ígéretedet rajtunk, hogy a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjáig célba segíted. Amen.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök. Az első félévi sorozatunknak ez az utolsó alkalma. Jézus három példázata az imádságról, ezt a címet viseli, hiszen volt itt egy példázatok sorozatunk néhány évvel ezelőtt, és ez szénszünet miatt ezt az utolsó előadást el kellett halasztanunk. Soha nem tudtuk eddig bepótolni, de ma ütött az órája, hogy rövidebbre terveztük az előző sorozatot, és januárban a Korunk vagy-vagyai című sorozat előtt ez az előadás hangzik el. Áttekintettük a sorozat keretében Jézusnak szinte valamennyi példázatát, elkezdve az ember élet legalapvetőbb kérdéseiről szólókat, az ember elveszettségéről, az embernek a bűnben levéséről, az ember megigazulásáról, és a mai alkalommal ezt a sorozatot ezzel a három példázattal zárnánk. A táblánkon is megfigyelhető, hogy mind a három példázat Lukács evangéliumában foglal helyet. Hogy hogyan csoportosítsuk ezt a három példázatot, nyilván minden előadás számára másképp kell csoportosítani. Én a csoportosítást úgy végeztem el, hogy először beszélnénk a farizeus és a vámszedő példázatáról, másodszor a hamis bíró és az özvegyasszonyéről, majd befejezésül a tolakodó, vagy más néven a kenyeret kérő barát példázatáról. Hogy említettem, többféle felosztás lehetséges, elmondanám, hogy miért is ez a sorrend, és miért ilyen szerkezet szerint tárgyalnánk ezt a három példázatot. Nagyon sok embernek a Bibliában levő tanítások közül az egyik legbizonytalanabbul megértett tanítás az imádságról szóló tanítás. Egyáltalán vannak emberek, akik az imádságot nem is tudják mire vélni. Hogy az egyik előző előadásunkon is szó volt arról, hogy sok ember az Isten előrelátásával nem tud mit kezdeni, mert úgy gondolkozik, hogyha Isten mindent előre lát, akkor azt valahogyan el is dönti már a jövőt, ugye ez egy súlyos összetévesztés, nem erről van szó. És sok ember elfordul ettől a bibliai tanítástól, hogy Isten előre lát, mert az emberi szabadságot félti ettől. Körülbelül ugyanez a helyzet az imádsággal is. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha Isten létezik, akkor miért kell őt kérni arra a jóra, amit ő sokkal jobban tud, mint maga az ember. Hát ha Isten létezik, és megvan írva felőle a Bibliában, hogy az ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, ugye 1 Timóteus 2:4. Vagy megvan írva az is a Bibliában, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk, ugye Efézus 2:10. Akkor tulajdonképpen milyen szerepe van, milyen szerep vár az imádságra. Ezért Jézus ebben a három példázatban alapvető dolgokat szögezett le. Az első példázat azért került az érre, mert annak az a középponti mondani valója, hogy mi is kell a helyes imádsághoz. Tehát milyen lelkület, vagy milyen belső emberi magatartás szükséges ahhoz, hogy az ember valóban az imádság közegébe lépjen. A második példázat arról szól, hogy hogyan lehet az imádságban megerősödni, hogyan válhat az életben az imádság a hétköznapjainknak a legszervesebb részévé, és hogyan lehet az imádságban elmélyülni. A harmadik példázat pedig arról szól, hogy mi a legmagasabb rendű imádság. Tehát mi az az imádság, ami egy hívő ember életében, hogyha valóban egy fejlődő hívő élet, előbb-utóbb be fog köszönteni, hogy ilyen imádságok is elő fognak fordulni, de mi a másokért való imádságnak a tulajdonképpeni célja és feladata. Jakab apostol levelében az 5. fejezet 13. versétől olvashatunk egy gondolatmenetet, ami tulajdonképpen ezt a három példázatot bizonyos szempontból össze is foglalja. Azt a kérdést teszi fel itt Jakab apostol, különben csodálatos levelének utolsó fejezetében, azt kérdezi, hogy szenved valaki közületek? És mint hogyha az ember így elfelejtkeznék erről, sőt még a hívő ember is, erre a kérdésre, hogy szenvedi valaki közületek, ezt a választ mondja, hát akkor imádkozzék. És aztán a másik kérdést teszik fel, hogy valakinek öröme van, valamilyen örömöt él át, és akkor azt mondja, akkor dicsőítést énekeljen. És utána belekezd egy gondolatmenetbe, amiben kezdi összefoglalni, hogy mi is az imádságnak a célja. Hányszor nem gondolunk arra, hogy imádkozni kellene, hogy szükség lenne az imára, És miközben elkezdi ezt a gondolatmenetet itt a Jakab levele 5. fejezetében a 16. vershez érve, kimond egy óriási súlyú mondatot, ami a Bibliának egyik legnagyobb súlyú mondata az imádságról, amely nagyon rövid, nagyon könnyen megjegyezhető, és így hangzik, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ez azért nagyon fontos mondat a Bibliában, mert általában az emberek, akik még nem ismerik Istent, vagy a Bibliát, vagy kimondottan azt mondják, hogy ők ateisták, vagy hát ők nem is állnak szóba annyira az Istenhittel, az imádságot általában leszokták sajnálni, hogy az imádság aztán az egy olyan fölösleges dolog az életben, hát ha valaki már hisz, akkor higgyen, hogy még imádkozni is, szóval egy haszontalan dolognak tartják. Azért van nagy súlya a mondat első kijelentésének, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy az életben kevés hasznosabb dolog van az imádságnál. Ha valaki úgy gondolkoznék, hogy hát az imádság az valami fölösleges időtöltés, vagy ki tudja, megfoghatatlan dolog ez az imádság, hát vannak az életben sürgősebb gyakorlati teendők, praktikus dolgok. Sokszor még figyelem, az utóbbi hónapokban politikusok is elejtenek, kiki persze a maga pártállásától függően ilyen megjegyzéseket, hogy hát mi becsüljük a hívő embereket, vagy a vallásos embereket, de hát az imádságból nem lehet megélni, vagy az imádság önmagában kevés. Ugye figyelem, nem csak Magyarországon beszélnek így pártvezérek, hanem szerte Európában, hogy hát tenni kell, cselekedni kell. Jó lenne, hogyha a keresztény ember megjegyezni ezt a kis szócskát, hogy kevés nagyobb és nagyobb haszonnal járó dolog van az imádságnál, mert az biztos, hogy az életben önmagában csak imádkozni ez kevés. De hogyha valaki komolyan imádkozik, az az ember fogja tudni, hogy majd mit kell cselekedni. Szóval ne válasszuk külön ezt a két dolgot, nem mondjuk azt, hogy hát cselekedni kell, és az imádság az hát az mindenkinek a magánügye, belügye, és hát az tulajdonképpen egy fölöslegesen kidobott idő. A Biblia szerint, maga a Biblia is tud erről az emberi kételkedésről, ellenvetésről, a Biblia szerint az az ember fog majd igazán cselekedni, aki megtanult imádkozni. Ezért az imádságnak a haszna az kifejezhetetlen. Az imádság haszna az mindig a gyakorlati életben, a hétköznapi életben fog megmutatkozni. Ezért kezdődik így ez a hatalmas kijelentés, tehát még egyszer mondom, Jakab 5.16, hogy igen hasznos. Aztán utána azt mondja, hogy az igaznak buzgóságos könyörgése, tehát hogy az imádság először is a maga hasznát, abban az emberben mutatja meg, vagy a maga munkáját abban az emberben végzi el, aki megtanul imádkozni. Az imádság azt az embert emeli föl az Isten közelébe, aki komolyan veszi az imádságot. Ez egy harmadik kijelentés, hogy igen hasznos az igaznak, de hozzáteszi, hogy buzgóságos könyörgése. Tehát ha az imádság csak alkalom szerinti, csak néha napján való, az sem arra az emberre nézve nem tesz komoly hatást, aki imádkozik, sem pedig arra az ügyre nézve nem tesz majd komoly hatást, amiért imádkozik, vagy akikért imádkozik, ha emberekről van szó. Tehát mintha Jakab apostol Jézusnak ezt a három példázatát is összefoglalóan egy mondatban kimondaná, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, vagy látnunk kell, hogy az imának mi is a lényege. Látnunk kell, hogy az ima az hogyan mélyül el az ember életében, és látnunk kell azt, hogy mit jelent az az ima, amely nem adja fel a küzdelmet, nem adja fel a harcot egy ügyért és egy emberért, amikor egy ilyen ima megnyilatkozik az ember életében, annak van tulajdonképpen igazi gyümölcse, igazi eredménye. Fel is olvasnám akkor az első példázatot Lukács evangélium a 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14-ig, tehát az első példázatunk a farizeus és a vámszedőnek a példázata. Ez a következőképp hangzik, tehát Lukács 18. fejezet 9. versétől. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, Jézus ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ugye a dézsma annyit jelent, hogy tized, régi magyar kifejezés, decima, latin szóból származik. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon rövid ez a példázat, de maga a példa történet előtt ott van a kiváltó körülmény, hogy Jézus azért mondta el ezt a példázatot, mert látta kora vallásos embereit, akik magukat vallásosnak tartották, hát ilyenek voltak a farizeusok, akik magukat igaznak tartották, a többieket pedig semmibe sem vették, és Jézus ebben a helyzetben mondta el ezt a példázatot. A példázatból a következőket szeretném kiemelni. Egyrészt ugye Jézus példázataiban csodálatos dolog az, hogy rendkívül egyszerűek, de mindjárt a megfogáson lehet látni, hogy hatalmas hatósugaruk van ezeknek a példázatoknak. Például ez a példázat azért kell, hogy a mai előadásunknak az élére kerüljön, mert bizonyos szempontból minden ember benne van ebben a példázatban. Még azt is mondhatnám, hogy akár imádkozik, akár nem. Miért van benne minden ember? Mert valóban két embertípus létezik itt a világon, és senki több. Az egyik embertípus, Pascal mondja ezt a gondolataiban, az egyik ember, aki igaznak érzi magát, noha bűnös. A másik ember, aki bűnösnek érzi magát, noha igaz. Tehát valóban ez a példázat egy nagyon általános és nagyon egyetemes hatósugára rendelkezik, mert ebben a példázatban minden ember benne van. Az embereknek az egy része magát jónak tartja. Bizonyos érdemekre hivatkozik, hogy ő ilyen, hogy ő ezt ért el az életben, ő ezt csinálja, ő azt csinálja, milyen értékes dolgok vannak az életében. A másik csoport pedig arra azt látja, hogy tulajdonképpen mennyire gyenge, mennyire esetlen, mennyire nem tudja megtenni azt sem, amit akar. Tehát érződik ezen a példázaton, hogy Jézus itt az egész emberiséget egy mondatba összefoglalva, az emberek lelki berendezkedését egy mondatba összefoglalva állította itt a hallgatóság elé. Szeretném megjegyezni azt, hogy maga a Biblia is erről beszél, hogy már az emberi történelem legelején megmutatkozott ez a két embertípus. Mindjárt a második nemzedékben. Egy valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve róla, hogy ő jó. Ez volt Kain. Másik valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve arról, hogy ő semmiféle fejlődés, semmiféle önmagából kicsiholt erőfeszítés által jobbá nem teheti magát, meg volt róla győződve, hogy ő Istenre szorul, ő Istent kéri azért, hogy emelje föl, ez volt Ábel. Az emberiségnek az egyik része hisz a teljesítményekben és az emberi eredményekben, és valami egyenes vonalú fejlődésbe, hogy majd mi megmutatjuk, hogy kik vagyunk, mert elvégre mi is képesek vagyunk arra, hogy önmagunk és mások előtt rendes emberré váljunk. Az emberiségnek a másik része, sajnos a kisebb része látja azt, hogy mennyire gyengék, mennyire erőtelenek vagyunk, és hisz abban, hogy ha mi ezt megvalljuk, ha ezt mi őszintén megvalljuk, akkor valaki segít majd, hogy ne maradjunk ott, ahol vagyunk. Tulajdonképpen az emberiségnek az első része, ha Istenhez fordul is, de tulajdonképpen nem imádkozik. Mert nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki magát dicséri, nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki meg van elégedve önmagával, mert akkor ugyan miért fordul az Istenhez, és mit akar kérni tőle? De imádságnak nevezhető az, amikor valaki látja a maga gyengeségét, elégedetlen önmagával, más ember akar lenni, de azt is érzi, hogy ehhez a más emberi levéshez önmaga ereje kevés, ehhez kérni kell Istent, aki jól ismeri az emberi életet, és valóban mássá is tud tenni. Szeretném még azt is elmondani, hogy nem csak a Biblia első lapjaitól fogva találkozunk ezzel, hogy Kain más volt, mint Ábel, hogy az egyikben ott volt az érdemközpontú gondolkodás, ez volt Kain, másikban pedig ott volt a kegyelemre irányuló gondolkodás, ez volt Ábel, hanem tulajdonképpen Jézusnak a legszűkebb környezetében is látjuk ezt a két embercsoportot, tehát ezzel arra akarom majd fölhívni a figyelmet, hogy ezek nem lezárt kategóriák. Nem úgy van, hogy most mindenki vagy farizeus, vagy vámszedő, ezek nem lezárt kategóriák, sokszor a hívő emberek, akik vámszedőként kezdték, és be tudták vallani a gyengességüket, erőtelenségüket, sokszor farizeusként folytatják. Erre a legjobb példa Péter. Péter, amit mond Jézusnak az elárultatása estéjén, az szinte szó szerint hasonló ahhoz, amit itt Jézus mond a példázatában. Ugye Jézus milyen szót ad a farizeus szájába? Ugye a farizeus, amikor elkezdi az imáját, arra hivatkozik, hogy ő hálát ad az Istennek, mert nem olyan, mint a többi ember, hogy hazug, lopó, meg mint ez a vámszedő, és én nem vagyok olyan, mint a többi. Tehát lefelé viszonyít, és a maga érdemeire hivatkozik. Hát nem ezt mondja Péter is? Nem azt mondja Péter is szó szerint Márk evangélium a 14. fejezet 29. versében, hogyha minnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Tehát Péter is azt mondja, hogy ha minden ember rossz is, ha mindenki eltávolodna is tőled is, mesterünk, én mindig ott vagyok melletted. Hát ebből látszik, hogy Péter, aki megtért ember volt, aki hívő ember volt, egyszer csak visszaesett az életében egy ilyen farizeusi kategóriába, ami arra nézve is figyelmeztetés a Bibliában, hogy ne olyan könnyen bánjunk mi ezzel a jelzővel, vagy ezzel a szóval, hogy na hát ez egy farizeus. Nagyon könnyen lehetünk mi farizeusok, csak egy valamit kell hozzátenni, hogy többre értékeljük magunkat, mint amilyenek vagyunk. A Biblia szerint az önbecsülésnek, a büszkeségnek mindenféle válfaja a farizeusi léthez vezet. És az a válfaj, amikor az ember tudatosan látja, hogy ő mennyire gyenge és erőtlen, és tudatosan keresi az Isten közelségét, ez a vámszedői csoporthoz vezet. Nagyon szeretném itt hangsúlyozni ezt a következő tanulságot is, hogy itt tudatosan kell döntenünk. Az ember sok mindent tud tudatosan. A mi századunk nagyon túl bonyolítja az emberi lélek problémáját, és nagyon sokat beszél a tudattalanról, vagy a tudatalattiról, elfelejtkezve arra, hogy mi emberek nagyon sokat tudunk tudatosan. Például tudatosan tudjuk azt, hogy belül mi hogyan értékeljük magunkat. Itt két értékelési csoport van. Vagy azt mondjuk, hogy én jó vagyok, vagy azt mondjuk, hogy nem vagyok jó. Itt nincs harmadik lehetőség, és itt nem olyan megfoghatatlanok az átmenetek, hogy ne tudjuk, hogy minek értékeljük magunkat. Tehát tulajdonképpen vigyáznunk kell, mert Jézus példázata arra is int, hogy nagyon könnyen be lehet csúszni abba a fajta magatartásba, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Én nem vagyok olyan, mint ezek, és ugye a lefelé viszonyítás az minden embernek sajátossága, mert ha arról van szó, hogy mi valakik vagyunk, úgy tudjuk magunkat valakivé tenni, hogy lefelé viszonyítunk. Hát a pigmeusok között, ahogy mondani szokás, mi is óriások vagyunk. Akkor viszont, hogyha mi az Istenhez viszonyítjuk magunkat, és az Isten fiához, Krisztushoz, aki itt a földön járt, ha tehát Istenre nézzünk, akkor azért mindannyian pigmeusok vagyunk. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetünk mi egy ilyen lelkiállapotban, amit Jézus kiemelt, hogy a vámszedőnek volt a jó lelkiállapota, hogyan lehetünk egy ilyen lelkiállapotban folyamatosan? A Biblia ezt a lelkiállapotot a vámszedőnek a szerény, alázatos, a valóságnak megfelelően önmagát értékelő lelkiállapotát nevezi a Biblia még például lelki szegénységnek is. Ez a valódi lelki szegénység. A lelki szegénység annyit jelent, hogyha valaki tudja, hogy szegény. A lelki szegénység nem annyit jelent, hogy szegények vagyunk, hiszen mindenki szegény, de hát az a probléma, hogy ezt nem mindenki vallja be. A lelki szegénység annyit jelent, ugye Máté evangélium a 5. fejezet 3. versében a boldog mondások első mondásaként olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. A lelki szegénység tehát annyit jelent, amikor valaki tudatosan tudja, hogy ő szegény. Amikor nem is magyarázza másra önmagát. Nem viszonyít lefelé, hogy én mennyivel jobb vagyok, mint a másik ember. Tudom, ahogy mondja Pál apostol, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Tehát a lelki szegénységnek a tudatos vállalása, a lelki szegénységnek a tudatos megélése, mert hogyha Istenre tekintünk, és ha Krisztus van előttünk, akkor mi mindig látjuk, hogy mennyire távol vagyunk mi attól, hogy magunkat igazi embereknek nevezhetnénk. Ugye van egy nagyon szép könyv, amit sajnos árusítani már nem tudunk, mert kifogyott több kiadásában is, mind a három példázatot különben elemzi ez az Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyv. Ennél a példázatnál ezt a mondatot szeretném kiemelni a tárgyalásából, hogy itt azt mondja, hogy Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Aki látja a maga állapotát, aki ezt tudatosan látja. Nem valami érzelmileg azt mondja, hogy jaj, hát én bűnös ember vagyok. Nagyon elharapózott ez a kegyeskedő vallásosság emberek között, hogy ja, hát gyarlók vagyunk és bűnösök vagyunk. Az általában való bűnvallomás nem bűnvallomás. Amikor valaki általánosságban beszél önmagáról vagy az emberi életről, hát gyarló emberek, gyenge emberek vagyunk, ez semmit nem ér. Amikor valaki a hétköznapokban a sikertelenségek, a kudarcok, a hibák után tud Istenhez fordulni, és azt mondja, hogy Istenem, hát megint milyen vagyok én? Hát ki vagyok én? Én, aki olyan sokat gondoltam magamról, és aki olyan nagy hibákat elkövettem, hát ki vagyok én, hogy megint belementem ebbe a hibába, megint nem úgy viselkedtem, ahogy akartam volna. Istenem, bocsáss meg nekem, és segíts rajtam, mert én látom, hogy nélküled annyira gyenge vagyok, és annyira erőtelen. Minden nap találhatunk ilyen részeket az életünkben. Az életünknek ez a tudatos beismerése, a valóságnak ez a tudatos beismerése, amit tehát a Biblia hol a vámszedő jó lelki állapotához hasonlít, hol a lelki szegénység kifejezésével illet, hol még más kifejezéssel a Biblia így mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Talán ezt a három kifejezést jegyezzük meg, mert ez a három kifejezés ez egy és ugyanaz a Bibliában. Tehát ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, vagyis hogyha belül nem látjuk magunkat a valóságnak megfelelően, akkor nem jön létre az imádságnak ez az állapota. Az imádsághoz kell egy bizonyos őszinteség, kell egy bizonyos belső lecsupaszodás. Így mondja ezt Dávid az egyik imájában, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia 150 Zsoltár tartalmaz, és közel a fele Dávidtól származik. Azt mondja Dávid az egyik imájában, ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Tehát, hogy ha valaki hamisan, hazugan áll hozzá az élete kérdéseihez, és ezt egy olyan valakinek mondja el így hazugan és hamisan, aki őt látja, aki őt teremtette, akkor ne várja azt, hogy meghallgassa az Isten. A farizeust nem tudta az Isten meghallgatni, nem azért, mert az Isten kegyetlen a farizeusokkal. Isten minden embert szeret, és a farizeus imádságára is odafigyelt, de az a farizeus nem az Istenhez szólt, a farizeus önmagát tömjénezte. A farizeusnak nem imája volt, a farizeusnak tulajdonképpen egy önmagát dicsőítő szózata volt, és ezért nem tudott az Isten semmit sem tenni érte. Nagyon szép volt ez persze retorikailag, ez is döbbenetes ebben a példázatban, hogy általában vigyázzunk attól, hogyha egy imádság retorikailag valami nagyon szép. Akár egyéni, akár közösségi imádság, meg ne csalódjunk, nem biztos, hogy igaz. Ugye a kínai mondást nem eléggé hangsúlyozom, mindig említem, amikor csak lehet, hogy hogyan is szól ez a bölcs kínai mondás. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nem szép az őszinte szó. Az őszinte szó az mindig valahogy csúnya. A valóság beismerése az soha nem szép szavakba öltözik, de nem is őszinte a szép szó. Nem is őszinte a szép szó. A farizeusnak nagyon nagy imája van. Jézus itt kifejezte, hogy micsoda nagy retorikával felépített imája van, hogy megjelenik és azt mondja, hogy Uram, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint itt evámszedő is, böjtölök kétszer egy héten, de tizedek adok mindenből, amit szerzek. Ugye szinte érezzük, hogy még mondja tovább, de Jézus csak úgy érzékeltet, hogy az érdemeknek a tömény tömjén füstje száll föl előtte. Nem lehet látni ezt az embert. A vámszedőnek az imája azonban retorikailag szinte igénytelen, szinte egy semmi. Hát egy kis mondat, nem? Az egész ima így szól, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. De Jézus világossá tette azt, hogy Isten nem a szavakra tekint, Isten nem valami teljesítményt kíván tőlünk ima címmel. Jézus mondta a hegyi beszédben, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg, hanem Isten azt kéri tőlünk, hogy őszinték legyünk, és ő látja a mi belső rezdülésünket, látja a gondolatainkat, az érzéseinket, még ajkunkon sincs a szó, ő tudja, hogy mi van a mi szívünkben, a szívünk legyen tiszta, a gondolataink legyenek rendezettek, és akkor a beszédünk egyszerűsége is többet tud kifejezni, mint hogyha ha sok beszéddel élnénk. Ennyit szeretnék röviden erről a példázatról mondani, nyilván itten nagyon sok mélység van még, de nekünk az itt a feladatunk, hogy a három példázatnak az egymáshoz való viszonyát lássuk, és rögtön ezután térnék rá, ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 18. fejezetében a hamis bíró és özvegyasszony példázatára, amit a következőképp olvashatunk. Mondott nekik pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Talán mindjárt a felolvasásban is javítanám, a Bibliában ilyesmi, hogy állj bosszút, ilyen kijelentés nem hangzik el, sem Istentől, sem hívő emberek ajkáról. Az eredeti héber és aztán később a görög kifejezés valóban kétféleképpen fordítható, de itt sokkal tanácsosabb azt a kifejezést fordítani, ami jól fedi a tartalmat, tehát ez, hogy szolgáltas igazságot értem az én ellenségeimen. Az pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lett, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelenül reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő és irántuk? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Kedves hallgatók, itt is először mérlegelnünk kell a példázat elmondásának a körülményeit, és itt nagyon érdekes a körülmények között az utolsó mondat igazít útba bennünket. Mert ennek a példázatnak az utolsó mondata így hangzik, hogy amikor az ember fia eljön a földön, talál-e hitet a földön. Tehát ez teljesen nyilvánvaló ebből, hogy ezt a példázatot Jézus egy profétikus példázatnak szánta. Mint minden példázat, ugye minden krisztusi példázat mindenkor minden emberének szól, de Jézus bizonyos példázatainál tett olyan megjegyzéseket, amelyek teljesen bizonyossá teszik, hogy ezek a példázatok a történelem végén élő embereknek különösképpen szólnak. A Biblia szerint, hogy láttuk két előadással előbb, valóban a történelem végén élünk. És a történelem végén valóban súlyos kérdés lesz az, hogy hívő emberek sem imádkoznak úgy, mint kellene. Amikor Jézus azt mondja, hogy amikor ő eljön, talál-e hitet a földön, arra figyelmeztet, hogy a hit imádság nélkül nem létezik. Csak úgy, mint a valódi keresztény élet a maga hétköznapi gyakorlatában, hit és imádság nélkül nem keresztény élet. Tehát ugye a végső időkben itt van az Achilles sarok, itt van a neuralgikus pont, itt van a nehéz dolog, hogy magukat hívőknek nevező emberek nem imádkoznak kellőképpen, mintha nem akarnák Krisztus második eljövetelét, mintha nem szeretnék azt az új világot, amit Krisztus hozni akar mindenki számára. Tehát ezt felidézve szeretnék a példázatról néhány alapvető dolgot mondani. Ugye ebben a példázatban Jézus azzal a módszerrel élt, amivel egyébként többször is a példázatai során, hogy ő valamit el akart mondani Istenről, de olyan módon, hogy Isten helyébe nem egy igazi példát állított, mint itt egy hamis bírót, mondván, hogy az Istent általában az emberek így képzelik el, mint egy hamis bírót, de az Isten nem ilyen. Az emberek sok elképzelést szőnek az Istenről, sokszor elképzelik az Istent, és sokszor mondják az emberek, és ma ezt nagyon sokszor mondják, ha Isten van és létezik, miért nem cselekszik? Jézus ezért mondta ezt a példázatot, mert a példázat középpontjában ugye egy hamis bíró van, aki le akarja rázni ezt az özvegyasszonyt. Hát nyilván le akarja rázni, nem tud sok pénzt fizetni neki, nem áll érdekében, hogy ő holmi kis csip-csup anyagiakért gyorsan intézzen el egy ügyet. És Jézus azért mondta ezt a példázatot, hogy rámutasson arra, hogy az emberi világban van ilyen. sőt a végső történelmi időkben az igazságszolgáltatás recsegni, ropogni fog. Ez is benne van a példázatban, nem tudok ezzel részletesen foglalkozni, csak úgy felhívom önöknek a figyelmüket arra, hogy ma ugye az egyik legnagyobb kérdés az állameszme kérdése, az államjog kérdése, hogy van-e tűrhető állam, van-e olyan állam, ahol lehet emberhez méltóan élni. Ezzel együtt az a kérdés is felvetődik, hogy hol találunk olyan társadalomra, és hol találunk olyan államra, ahol igazságot szolgáltatnak az embereknek, ahol nincs korrupció, ahol a bírói rendszer az jó, ahol az ártatlant védik és a bűnöst megfelelő gyorsasággal elítélik. Nos hát, gondolom, hogy nem nekem kell kimondanom a szót, hogy egyre kevésbé látunk ilyen társadalmakat és ilyen államokat, recsegve, ropogva, omladozik a szemünk látára össze a társadalmi igazságszolgáltatás. Jézus nem véletlenül használta ezt a hasonlatanyagot, mert ezzel is azt akarta érzékeltetni, hogy hát ilyen világ lesz. A világ mitől lenne jobb? A világ egyre csak megy lefelé, és az erkölcsi értékek lazulnak, az emberek az ember életet egyre kevésbé veszik komolyan, és hát igazságszolgáltatás. Hát ilyen már csak a fogalmakban létezik. Ha akarnak jót olvasni, nagyon időszerű Prohászka Lajosnak a Mai Élet Erkölcse című könyve, amelyet újra kiadtak Szegeden, ugye a Szegedi Egyetem reprint sorozatában, Prohászka Lajos más könyvéről híres, a Vándor és Bujdosóról, de ezt a könyvét, a Mai Élet Erkölcsét 1944-ben írta, minthogyha tegnap írta volna. Azt mondja ebben a könyvben egy helyütt, hogy régen még beszéltek igazságról. Aztán később beszéltek igazságosságról. Aztán még később beszéltek jogszolgáltatásról. Manapság már semmiről nem lehet beszélni. Igazságról végképp nem akarnak beszélni, igazságosság kivész, lassanként már az igazságosság után, a moralitás után már a legalitás is kivész, mindenki lefizethető, mindenki megnyerhető bizonyos pénzösszeggel a legaljasabb dolgokra is. Jézus ezt a példázatot nem véletlenül mondta el a végső időkről, mert a végső időkben a bibliai proféciák a világban, és Jézus azért mondta el ezt a példázatát, hogy ránevelje a benne hívő embereket, hogy éppen ezért kell imádkozni. Éppen ez is arra mutat, hogy a saját erőnkből nem állhatunk meg, mert még társadalmi biztosíték sincs arra, hogy ha valaki rendes és becsületes, akkor a jogszolgáltatás legalább védi. Hát ha már a pénzszolgáltatás nem védi, mert nem azok az emberek fognak a legtöbbet keresni, akik rendesek és becsületesek, hát ez még csak hagyján, de hát hogy az igazságszolgáltatás se védi, hát akkor kien marad itt az embereknek? Hát akkor az emberek itt állnak egy szám magukba árván. Hát Jézus éppen ezért mondta ezt a példátot, hogy kedves követőim, kedves keresztények, hát lássátok meg, hogy egy ilyen világban kettőzött erővel kell imádkozni. Mert egy ilyen világban sem magatokban nincs erő, hogy megvédjétek magatokat. Az állam, amelyet én, az Isten azért hoztam létre, hogy megvédjen benneteket, már mindennel törődik, de ezzel éppen nem. Hát éppen ezért kell úgy menni, de nem a hamis bíróhoz, hanem a hamis bíró nyilván az Istent jelképezi, de mondtam előbb, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten nem olyan, mint egy hamis bíró, hogy állandóan járni kell a nyakára, de az igaz, hogy az Istenhez fordulni kell, az Istent kérni kell. Mikor fog bebizonyosodni az, hogy valaki komolyan gondol valamit, csak akkor, hogyha azt valóban komolyan is kéri. Igen, a 20. század nem egy gondolkodója érezte ezt, még nem is annyira a Biblia és a vallás oldaláról, hogy az imádságnak milyen nagy szerepe kell, hogy legyen ebben az évszázadban, mert itt az ember, hogy megálljon, hogy ember maradjon, hogy ne hazudtolja meg magát a gyerekei előtt, meg az ifjabb nemzedékek előtt, mennyire kell keresnie az Istent, mint ez az özvegyasszony, hogy állandóan ment, állandóan kérte, nem adta fel a reményt. Ő hitt az igazságszolgáltatásban, és ezt emeli ki Jézus ebben a példázatában, vagyis az alapigénknek megfelelően, hogy igen hasznos az igaznak és a buzgóságos könyörgése. Mind a három áll erre a példázatra is, hogy ez igen hasznos, ha valaki az Istent keresi, ha valaki olvassa a Bibliát, ha valaki Istenhez fordul, ha valaki a hétköznapjait nem úgy tervezi, hogy én majd nekiállok és megteszem ezt, vagy nekiállok és majd valaki segít, és ha nem segít, akkor majd más eszközökhöz nyúlok, hogy kivágja magamat a csávából, hanem én úgy tervezem az életemet, hogy Isten tudjon engem segíteni. Az Isten meg tudjon segíteni. igen hasznos, engem is igazzá tesz a próbatételekben, és buzgóságos könyörgése igen hasznos, az el nem lankadó könyörgés. Valóban úgy van, ahogy a Krisztus példázatai című könyv állítja, hogy Krisztus meg tud bennünket menteni az eleséstől és a kudarctól, de egy valamitől nem tud és nem is akar megmenteni, a megpróbáltatásoktól. Ugye ez a szegény özvegyasszony is iszonyatos megpróbáltatást élt át. Hát egyedül maradt, pénz nélkül maradt, és a városnak a legfőbb méltósága ő vele úgy packázott, ahogy akart. De ez az özvegyasszony hitt abban, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Talán mielőtt tovább mennék a harmadik példázatra, hadd szólaltassunk meg egy olyan magyar költőt, aki nagyon sokat viaskodott az imádság kérdésével. Az egyik versét is így fejezi be, hogy nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ebben a befejezésben benne van, hogy én még nem találtam meg az Istent. De nem ilyen kései versét idézem, ez az Elbocsátott vad című vers, ami így fejeződik, hogy nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már, hanem egy olyan versét, amit az első világháború éveiben írt, amikor az emberek tényleg először szembesültek a kozmikussá vált értelmetlenség, hogy 4 évig itt vér folyt, és milliók haltak meg. A költő Babits Mihály, és a vers a Mi atyánknak a parafrázisa. Figyeljük meg, hogy a Mi atyánkot milyen hallatlan erővel kelti életre, megőrizve az eredeti szöveget, de betoldva különböző kéréseket. Babits egyébként az ihletet Dantétól vette, akinek az isteni színjátékában szintén található a Mi atyánknak egy parafrázisa, hogy tessenek felfigyelni az első világháború körüli időkre, meg az ottani szembesülésre a rosszal. Például azt mondja a Babicsit Istennek, hogy hát Istenem, hogy hulljon a lomb, csak éljen a fa. Tehát hull ez a sok ember, és akkor áltassuk magunkat azzal, de hát él az emberiség, és megy majd tovább a történelem. Hát hulljon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Ugye a gondviselés, hogy Isten nem csak a fának az Isten, hanem minden kis lomnak, minden kis levélkének is a gondviselője, de az ilyen költői hasonlatok nagyon szépen domborítják ki. Mensáros László előadásában hallgatjuk meg a verset.
1: Babits Mihály, Mi atyánk 1914. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezet sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi a atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyedben. Már most, ami fánkon megmaradt, őriz meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gaz tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a miénket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.
0: Térjünk át rögtön a harmadik példázatra, hiszen nagyon szükséges, hogy Jézus még egy harmadik példázatot is elmondjon az imádságról, mert az első kettő alapján, figyeljünk csak egy kicsit, miről volt szó az első kettőben. Valaki, egy farizeus és vámszedő, aki önmagáért imádkozik. Hamis bíró és özvegyasszony, az özvegyasszony, aki a maga ügyéért imádkozik. De Jézus világossá akarta tenni, hogy az igazi imádság, az imádságban való előrehaladás, az előbb-utóbb magával hozza azt, hogy az az igazi imádság, aki másokért imádkozik. Nem csak magunkért, nyilván magunkért is lehet és kell imádkoznunk, de az imádság még mindig csak benne maradna valahogy az önzés közegében, ha csak ennyi lenne. Másokért imádkozni, és másokért küzdeni az imádság eszközével és segítségével, ez tulajdonképpen a legnagyobb mélység, amit a Biblia elmond az imádságról, és ezzel kapcsolatban szeretném majd érzékeltetni egy prófétának az imádságával, hogy ő hogyan is imádkozott másokért. Lukács evangélium a 11. fejezetében a teljes szövegkörnyezet az első verstől kezdődik, de én az 5. verstől olvasom a tolakodó, vagy más

gondoskodása miatt felkél, és ád neki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót áld-e néki? Vagy ha tojás kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Érezzük, hogy itt a példázat után egy kicsit hosszasabb magyarázat is van, egy kicsit hosszasabb értelmezés, kifejtés. Maga a példázat nagyon érdekes, mert valóban a másokért való imádságra olyan egyszerűen, de mégis olyan hatásosan hívja fel a figyelmet, hogy arról van szó, hogy valaki ezt beállít, ének idején valaki. Nem számított rá. Nem tud neki adni enni kenyeret. És úgy gondolkozik ez az ember, hogy hát ha nekem nincs, amit adjak neki, hát átmegyek a szomszédomhoz, a barátomhoz, tőle kérek, hogy vendégül tudjam látni ezt a váratlanul betoppant embert. Ugye hát fel kell verni neki idején azt az embert. Hát senkinek nem esik ez jól. Nagyon érdekes Jézusnak ez a megfogalmazása, hogy ha talán azért nem adna néki ez az ember, mert barátja, de mivel tolakodik és újra kéri, ugye ugyanaz a mozzanat, mint az özvegyasszonynál, hogy állandóan megy a nyakára. Itt ugye ez a mozzanat az, hogy nem nyugszik bele. Tudom, hogy alkalmatlan időben zörgettelek fel. Tudom, hogy ez nem illik ének idején felzörgetni, hogy adjál kenyeret, de nem magamnak kérem. Nem magamnak kérem. Másnak kérem. Váratlanul jött hozzám. Én nem tudok a rendelkezésére állni, nem számítottam erre, de hogyha neked van, tehát még egyszer nem magamnak kérem, hanem a másiknak kérem. Ez a szépsége, ez a központja, hogy tulajdonképpen az igazi imádság az az, amikor megtanulunk Isten előtt másokért küzdeni, másoknak kérni. Természetesen nem olyan módon, hogy sokan ezt elképzelik, hogy valamit gyorsan és konkrétan, hanem egyáltalán megtanulunk másokkal gondolni. Ez az életben sajnos nagyon sokszor hiányzik, általában mi belőlünk emberekből, de még hívő emberekből is, hogy nem tudnak a másik helyébe illeszkedni, nem tudnak a másik ember helyébe állni, nem tudják az ő életét egy kicsit az ő szempontjából áttekinteni, annak minden nehézségével, nyomorúságával. Tehát a másokért való imádságnak az első nyertese, a másokért való imádságnak az első nagy győztese önmagunk, hogy bennünket tud Isten felemelni arra a szintre, amilyen szinten ő látja a másik ember problémáját, és ő akarja megoldani a másik ember kérdéseit. Természetesen ez sem megy máról hónapra. Ez is olyan, hogy Jézusnak hangsúlyoznia kellett, hogy az özvegyasszony is mindig megy. A barát is tolakszik, meg kér, hogy elnézést, de nem magamnak, a másiknak, hogyha valaki megtanul másokért úgy imádkozni, hogy sokat gondol a másikra, de nem a maga gondolataival. Nem úgy, ahogy én akarom látni a másikat. Általában mi az embereket azért valljuk be, hogy csak-csak valamilyen skatujába beletesszük. Kicsibe vagy nagyba, a dicsérnek nyilván nagy skatujába tesszük őket, ha meg bírálnak, akkor kis skatujába. Nem, valahogy ez így van. Tehát ami tőlünk kitelik, az mindig az, hogy valami prokrusztész ágyba beletenni azt az embert, hogy meg se tudjon moccanni, mindenkiről van egy ideánk, van egy felfogásunk, hogy ez ilyen, még meg se jelenik, még meg se szólal, azt mondom, nem is kell megszólalni, majd elmondom helyébe, hogy mit fog mondani. Sajnos az önzésben ott él ez a beidegződés, és a másokért való imádság először ebből hozza ki az embert, mármint azt az embert, aki másokért imádkozik. Ezért szoktam azt mondani, amikor megkérdezik sokszor tőlem, hogy hát hogyan imádkozzanak másokért. Meg mit kell mondani, mit kell kérni, meg egyáltalán van ennek súlya, meg jelentősége, és akkor én azt szoktam mondani erre a kérdésekre, hogy azért tanuljunk meg másokért imádkozni, mert figyeljük meg, egész más lesz az emberlátásunk. Egészen másképp fogjuk látni azt az embert. Nem a magunk szempontjából fogjuk látni, hanem Isten majd nyit előttünk utakat, ad nekünk világosságot, hogy úgy lássuk azt a másik embert, ahogy ő látja, vagy ahhoz közelítően lássuk. A saját családtagjainkat nem látjuk sokszor úgy. A barátainkat, testvéreket egy adott vallási közösségben nem látunk úgy, ahogy Isten látja őket, ha nem tanulunk meg értük imádkozni. Milyen sokszor van

így, hogy régi jó barátok vagy hitben testvérek találkoznak, és igen, elmondhatja az egyik a másikról, hogy foghatóan érzi, hogy az elmúlt héten vagy az elmúlt időszakban, amióta nem találkoztak, ez az ember imádkozott érte, mert másképp közelít hozzá. Más a lelkülete, más a viselkedése. Még egyszer hadd mondjam, a másokért való imának az első nagy nyertese csak mi lehetünk. Mert másképp látjuk a másik embert, és talán az Isten akkor fel tud használni bennünket, ha éppen bennünket akar használni, hogy hogyan is segíthetünk a másik emberen, de nem úgy, ahogy mi akarunk emberileg, nem úgy, ahogy mi eltervezzük, hanem úgy, ahogy azt az Isten eltervezte, és ő akarja megtenni. Persze másodszor hadd mondjam el azt is, hogy ha a másik ember megkötözött, nem tudja azt kérni, amire valóban szüksége van. A másik sokért való imádságnak azért az is a feladata, hogy egy ember, akinek valamire szüksége van, de ő nem látja a szükségét, vagy nem látja úgy a szükségét, vagy nem tudja kérni az Istent, és egy másik ember az ki tudja fejezni, az Istennek nagyobb jogot ad, nagyobb teret ad a cselekvésre. A másokért való imádságnak ez is a lényege, hogy a másokért való imádság nélkül az Isten gondviselése, meg az Isten tervei sem lehetnének olyanok, amilyenek egyébként. Dániel könyvében láthatjuk ezt legkivált, a Dániel könyvének például a 9. fejezetében, vagy a 10. fejezetében, hogy Isten azt mondja a prófétának, hogy már az imádságot kezdetén meghallgattalak, és már küldtem az angyalomat. Vagy már az imádságot kezdetén küldtem mennyei erőket, jól lehet csak 3 hét múlva jött meg arra a válasz és a megoldás, de az imádságot fölhatalmazott engem az Istent arra, hogy nagyobb erőket vessek latba abban a küzdelemben, amely egy erkölcsi küzdelem, amelyet Isten sem hatalommal és erővel vív, hanem erkölcsi módon. Kedves hallgatók, hadd idézzek tehát erre a másokért való imádságra egy olyan példát, ami számomra a Bibliának egyik legmegrendítőbb imádsága. Mindig nézem a könyveket bizonyos kiadóknál nyilván, hogy mit jelentetnek meg. Egy spanyol szerzőt adott ki a 3. kiadó Pablo Martínez Villának az Imádság és a Lelki Alkat című könyvét, hát természetesen átfutja az ember és megnézi, hogy miről van benne szó. Magát a kiadót is ismerem, vannak jó dolgaik, vannak sajnos sokszor nem kevésbé jó dolgaik. Belenéztem a könyvbe, sok érdekességet találtam, bár az egész könyvet mondjuk ajánlani úgy osztatlan lelkesedéssel nem tudnám, főleg valakinek, aki most kezd a Bibliával ismerkedni. De megtaláltam ennek az imádságnak egy részletes magyarázatát, noha ezzel a magyarázattal sem tudok azonosulni, csak úgy érzékeltetem önökkel, hogy ez az imádság, amely mindjárt meg fog szólalni Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. és 18. versek között, a mai életben talán az egyik legmegrendítőbben szóló imádság, amit mai keresztények a legtöbbet kell, hogy forgassanak, azért is egyrészt, mert Jeremiás próféta egész könyve valóban a végső időkről szóló hatalmas jövendőlés. Jeremiás könyvében találunk ilyen kijelentéseket, hogy majd a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Az egész Jeremiás könyve a mikorunkról szól. A Bibliában vannak olyan jövendőlések, amelyek egy kicsit fellebbentik a fátlat a jövő elől, egy-egy pillanatkép profécia, egy-egy jelenségre vonatkozóan, de az egész Jeremiás könyve a mikorunkról szól. Ez egy hatalmas, könyvé duzzadt pillanatkép profécia, talán így lehetne ezt megfogalmazni. Jeremiás akkor ért, amikor Jeruzsálemet ostromolták a babilóniaiak, és időszámításunk előtt 605-605-ben be is vették, majd 597-ben már a második fogoly csapatokat hurcolták el, és 586-ban lerombolták a templomot, tehát tulajdonképpen egy olyan 20 év leforgás alatt lesöpörték a történelem színpadáról a júdeai államot, ugye a hatalmas világbirodalomnak, Babilóniának a csapatai. Jeremiás a szolgálatát már elkezdte az ostrom előtt 20 évvel, és összesen 40 évig küzdött az emberekért. Hát persze a profétáknál ezek a hosszú időszakaszok, nem tudom, ki mindenki számára megfoghatóak, mondjuk egy Mózes is 40 évig küzdött emberekért. Mondjuk a leghosszabban küzdő proféta talán Sámuel volt, aki több mint 50 évig küzdött a zsidó népért.
De azért Jeremiásnak ez a 40 éve, mondom, ez a Mózeshez hasonló 40 éve se kevés, nem minthogyha mondjuk én az Illésnek a 3,5 éves bujdosását azt le akarnám szólni, vagy Keresztelő Jánosnak a 1 éves küldetését azt lekicsinyelni akarnám, de azért azt hagy jegyezzem meg, hogy ha valaki időben, évekig, évtizedekig küzd emberekért, és azok az emberek szinte semmiben nem hallgatnak rá. És bekövetkezik az, amit mondott Jeremiás. Tehát 20 évvel előtte megmondta, hogy mi lesz. És ott a szemük előtt beteljesed, akkor sem hallgattak rá. És amikor megmondta, hogy 9 év múlva mi lesz, akkor sem hallgattak rá. És amikor megmondta, hogy egy újabb időszak után mi lesz, nem is tudjuk, hogy Jeremiás hogy halt meg, és hogy nem a zsidó hagyomány szerint állítólag elhurcolták magukkal a zsidók Egyiptomba, és ott megölték talán. Hát minden esetre stílusos vég. Nem hallgattak rá életében, és a halála erőszakos halál volt. És ez a próféta, amikor így feljajdul Isten előtt. És ez mondjuk ennek a könyvnek egy nagyon szép vonás, hogy erre figyelmezteti az olvasóját, hogy az imádságban Isten nem is kér többet, ezt a bizonyos előbb is idézett őszinteséget. Az imádságban Isten nem nagy szavakat kér, nem látványos hitvallás kér az Isten, hanem hogy Jeremiás síralmai könyvében olvassuk, ezt kéri az Isten, öntsed ki a szívedet, mint a vizet. Vigyél mindent az Isten elé. Vigyed a magad életét is az Isten elé, de vigyed a magad életével együtt a problémáidat, a küszködéseidet másokért, és ezáltal a mások életét is vidd az Isten elé. Alig ha van imádság, ami ilyen lélekbe markolóan, keserűen kezdődne, az újabb fordítások eléggé el is vetik a súlykot, megnéztem az újabb fordítások, ezt így adják vissza az első mondatot, hogy rászedtél, Uram, és én rászedettem. Hát nem tudom, hogy ki mennyire érti a magyar nyelvet, mert sokszor úgy vagyunk mi is magyarok itt az ország határokon belül, hogy használunk szavakat, elég kemény, erős szavakat, és azt hiszük, hogy most mi jó helyen használjuk. Károly Gáspár nem használta, nyilván azért sem, mert akkor más volt a nyelvi közeg, ilyet nem használt Isten, azt mondja, hogy rászedtél, és rászedettem, mondjuk ha most kimennénk az épületen kívülre, és valaki mondjuk nekünk el akarna adni valami bóglit, vagy valamit, és megvennénk, akkor lehetne azt mondani, hogy rászedtek bennünket, de hát azért az Isten mégsem ilyen. Tehát Károly így fordítja, hogy rávettél, Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Megrendítő azért így is ez a kezdet, hogy mit jelent ez, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Már maga ez az első két mondat az imádságnak olyan hallatlan mélységét mutatja meg, hiszen mire is vette rá Isten Jeremiást? Tudjuk, Jeremiás nem akart próféta lenni. Fiatal ember volt. Egy kis falucskából, Anatótból származott, előkelő családból, de egy rendkívül érzékeny ember volt. Ő nem akart emberek elé kiállni. Ő nem akart embereknek beszélni, mert érezte azt, hogy az emberek lehet, hogy meghallgatják, lehet, hogy még örülnek is neki, hogy van valaki, aki prófétának neveztetik, de az emberek kemények. Az embereknek a legvégső soron kell az igazság, vagy még akkor sem. Az embereknek nem kell az, hogy megjobbítani az életet. Az embereknek kényelmes élet kell. Gazdag élet kell, elismert élet kell, megjobbult élet, másoknak szolgáló élet. Nem ez az önző ember természetének a legnagyobb kívánsága. Tehát ezt látta Jeremiás, hogy ő elkezd egy szolgálatot majd, és ebben a szolgálatban nem lesz köszönet emberileg. Ő majd mondja az Isten szavát és az általa felismert igazságokat, őt meg fogja ragadni az Isten, és őt belül mindig meg fogja győzni, hogy ez igazság, és szólj az embereknek, mert ha az embereknek nem mondják az igazság, ilyen ez a világ, ez azért arra enged következtetni, hogyha még ennyire se hangoznék az igazság, akkor milyen lenne a világ. És akkor azt mondja Jeremiás, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre. Mindenki csúfol engemet. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom. Így kiáltok. Erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom,
nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Említettem önöknek, hogy Jeremiás könyve a mai kornak a pillanatkép profécia, az egész könyv. Itt is láthatjuk, hogy két szót mond. Mit is mondott Jeremiás? Azt mondta, hogy én egy békességes ember voltam. Jöttem valahonnan vidékről, faluról, eljövök ide Jeruzsálembe, látom azt, hogy az Isten népe milyen állapotban van, és azt mondja, nem tehetem, hogy nem szólok, de akárhányszor csak szólok, kiáltozom. És mit kiáltozom? Így kiáltok, erőszak és romlás. Kedves hallgatók, ha valaki el nem ismert ezen a földön, vagy valakit, akit nem szeretnek ezen a földön, azok az emberek, akik rámutatnak a hibákra. Tehetik ezt a legjobb stílusban, a legnyugodtabban. Érezhetik az emberek, hogy nem rájuk haragszanak ezek az emberek, ilyenek voltak a proféták, hanem tényleg a felelősség hajtja őket, hogy emberek, ezt ne csináljátok. Erőszak és romlás, ez a világ. Jeremiás korában is ez volt, ma is az. Hát ma is mit lehet mondani erre a világra? Azt, hogy kérem, hát itt az erőszak, hát itt a dzsungel törvények vannak, nem? A mai világra azt lehet mondani, hogy itt az erőszaki az Úr. Aki akar valamit elérni bármilyen eszközzel, megteheti. Előbb már beszéltem arról, hogy igazság, igazságszolgáltatás és jog csak kullog-kullog az események után, vagy már ott sem. Erőszak és romlás, tehát hogy megy szét a világ, és ezért megy szét. Nem azért megy szét a világ, mert nem tudom, hogy nem termelnek eleget, vagy ez meg az. Nem, az erkölcsi dolgok miatt megy szét a világ. De hogyha valaki erre rámutat, akkor azt mondja az egyik hatalom, amely a politikai hatalom, hogy na-na, hát azért ennyire nem. Azt mondja az egyházi hatalom, ami a másik hatalom, na de kérem, hát mi is itt vagyunk, majd mi megmondjuk, hogy áll ez a világ, azért ne beszéljenek helyettünk, majd mi erkölcsöt fogunk prédikálni, azt, hogy az emberek azt nem fogadják el, eddig se fogadták el, majd csak megy ez a szénás szekér valahogy tovább is. Hogy mondják a szegediek? Érdekes ez a szegedi mondás, hogy nehéz megegyeznem, de valahogy így hangzik, hogy sehogy se, még soha se volt. Sehogy se, még soha se volt. Ezt mondja a politikai hatalom, ezt mondja a lelki hatalom, hogy sehogy sem, még soha se volt. Tehát kérem szépen, hát annyi ocsmánságot elviselt már ez a világ, annyi sok bűnt hordott már a hátán, majd ez megy valahova, nem kell itt a vészharangot félre verni. Azt mondja Jeremiás, hogy én pedig, ha szólok, akkor kiáltozom, hogy erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúszságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Azt mondja Jeremiás is, nem tudom, hogy tesznek-e érzékelni, hogy mennyire küzd az imádság. Azt mondja, hogy Istenem, hát én elvonulok, hát nem szólok. Hát nehogy azt higgyék, hogy azért van baj, mert én mondom. Nehogy azt higgyék, mint előttem a másik prófétáról, Illésről, aki azt mondta, hogy emberek, ezért meg ezért nem fog esni eső 3,5 évig. És utána az emberek nem azt nézték, hogy miért nem ad Isten esőt, azt mondták, hogy hát Illés a bűnös, mert ő mondta, hogy nem lesz eső. Kérem szépen, ez a történelemben az embereknek a logikája. Hát nem azt nézik, hogy mi az ok, hanem hogyha valaki rámutat az okra, hát az a hibás, aki rámutat az okra. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy ez a próféta itt viaskodik, hogy hát akkor én félreállok. Hogyan is írta Babics a Jónás könyve elején, ahogy rimánkodik Jónás, és azt mondja a hajós kapitánynak, hogy de ha kitesztek még valahol élve, hát tegyetek egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengyek, és keserű medjen, és békében, hogy az Isten is elfeledjen. Hányszor és hányszor gondolkoztak így emberek, proféták is, mert látták azt, hogy nincs értelme a dolgoknak. Emberileg azt látták, hogy nincs értelme a dolgoknak. És azt mondja itt Jeremiás, hogy nem szólok többi a nevében, de mit mond ez után? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Azt mondja Jeremiás, nem tehetem. Érzem azt, hogy nem tehetem. Az igazságot nem csúfolhatom meg. Ha senki sem hallgat az igazságra, akkor is kell az igazságnak hangoznia. Ha csak olyan, mint hogy az Ezékiel könyve 37. fejezetében olvassuk, olyan a világ, mint a zörgő csontoknak az összessége, hogy emberek sem nem akarnak igazán élni, megmondták már a régi bölcselők is, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, az emberek alszanak.
Ezt mondták a görög bölcsek, Héraklejtos, Szokratész, Platon. Az emberek nem élnek. Az emberek kábán, bambán alszanak. Oda se figyelnek, hogy miről van szó. De hát én nem tehetem azt, hát mégiscsak emberek, ha alszanak, akkor is emberek. Sokszor említettem önöknek, hogyha kimennek Szentendrére, megnézik a Kovács Margit múzeumot, el ne felejtkezzenek egy szobor előtt megállni. Ott alszik az aranyos ember. Ott alszik, mint az egész emberiség. Csak úgy alszik. Gyönyörűen van megmintázva, ugye Kovács Margit szerett a kis humort, a kis bájt. Alszik a mi emberünk, tényleg úgy alszik. Egy angyal térdel azért ott mellette, és a harsonát, a kürtöt pontosan a füléhez tartva. Kezdi zengetni, hogy ébredj föl, ébredj föl. És azt mondja itt Jeremiás is, hogy én nem tehetem azt, hogy nem szólok. Nem tehetem azt, míg ember él a földön, míg lehet annak reménye, hogy emberré válhatunk, hogy az életben végülis az egyik legnagyobb reménység a fejlődés, hogy csak kijön egy ember, vagy egy másik is, vagy egy harmadik is abból a borzalmas helyzetből, amit a bűnnek nevezünk. Azt mondja, én be akartam rekeszteni a csontjaim, hogy most már nem szólok, már nem kiáltok, de azt mondja, ez olyan, mintha égő tűz volna a szívemben. Erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem, mert hallom sokak rágalmazását, és mindenfelől való fenyegetést. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván, talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Azért, ó seregek ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Csodálatosan emelkedik ez az imádság. Ugye, ami úgy kezdődik, hogy rávettél, Uram, és én rávétettem. Most már ott tartunk, hogy azt mondja, az Úr velem van, mint hatalmas hős. Miért volt Isten Jeremiással? Mi történt itt az imádság közben? Kedves hallgatók, csak ennyi, hogy Jeremiás mindent föltárt az Isten előtt. Jeremiás semmit nem hallgatott el. Jeremiás kiöntötte a szívét, kiöntötte szinte a saját maga számára is titkolt gondolatit, hogy abba hagyom az egészet, nem fogok szólni, félrevonulok. Mindent kiöntött, és miközben az Isten elé vitte ezeket a dolgokat, már az Isten gondoskodta arról, hogy hogyan, megfoghatatlan dolog ez. Hogy az Isten hogyan tud megerősíteni egy embert, az nem mindig úgy következik be, hogy az emberek gondolják, hogy kérem, elmegyek egy orvoshoz, az orvos azt mondja, hogy kérem, feküdjön, otthon menjen, szaunázni, ússzon, ezt csinálja, azt csinálja, C-vitamin, válogatott ételek, és majd egy-két hét után meg fog erősödni, nem? Az Isten sokszor úgy erősíti meg az embert, hogy a legmélyéig láttatja az emberrel a nyomorúságot. Nem csak a magáét, az egész világét. És ez megerősíti, hát ez kiérti. Itt van benne az imádságban. Miközben teljesen a mélyére látott a világ bajainak és önmaga törékenységének és gyengeségének Jeremiás, ki tudta mondani, hogy énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Igen, itt is a szegénység. Tessenek fölfigyelni rá, a lelki szegénységet nem Jézus találta ki. Jézus, amikor azt mondta, hogy boldogok a szegények, vagy boldogok a lelki szegények, hát a Bibliának eddig ez már, egy általánosan használt szava, a Zsoltárokban is nagyon sokszor olvassuk Dávid Zsoltárában. Dávid is szegénynek nevezi magát, holott gazdag ember volt, meg király is volt, de lelki értelemben nevezi szegénynek magát. Itt is azt mondja Jeremiás, hogy én amikor belátom, hogy Istenem semmi vagyok, hogy mondja egy mai magyar költő, mint egy mutáló árnyék, szinte semmi vagyok, akkor az Isten meghallgatta az ügyemet, és a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. És kedves hallgatók, most jön ennek az imádságnak egy félelmetes része, amit sokan próbáltak értelmezni, sokan nem is tudtak egyáltalán értelmezni, hogy amikor most fönt vagyunk a csúcson, hogy az Úr velem van, mint hatalmas hős, énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat,
az imádság mégse itt fejeződik be. Nem tessenek csak hallgatni, hogy mivel fejeződik be? Átkozott az a nap, amelyen születtem. Az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az én atyámnak, mondván, fiú magzatot született néked, igen megörvendeztetvén őt. És legyen az ember, az az ember olyan, mint azok a városok, melyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta. És halljon reggel kiáltozást és harci riadót délben, hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhes soha nem szült volna. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek? És itt fejeződik be az imádság. De hát akkor mi ez? Kétségbeesés? Teljes lemondás? Teljes pesszimizmus? Mi ez? Hogy átkozott legyen a nap, melyen születtem, az a nap, melyen anyám szült, ne legyen áldott. Persze van a Bibliában más hasonló rész, például Jób könyvében azt mondja Jób, hogy, meg Prédikátor Salamon könyvében is, hogy hát igen, jobb meghalni, és annál csak egy jobb dolog van, meg se születni. Vannak ilyenek a Bibliában. De valahogy érezzük, hogy ilyen hosszan kifejtés már egy fölfelé ívelő imádságnak a végén, amelyben szinte érezzük, hogy Jeremiás telítődik hittel, hogy igenis megyek embereken segíteni, mert majd, hogyha az Isten teljesen birtokába vehet engem, akkor talán még a gonoszok is meghallják azt, amit mondani akarok nekik. És akkor ezután azt mondja, hogy átkozott a nap, hogy nem ölt meg engem az anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhes soha nem szült volna. Kedves hallgatók, ha valaki kérdéseket tesz fel, és elmélyül valamiben, nem tudom, hogy ezt ki érezte, ki tapasztalta, egy idő után eljut egy kérdésig, és ez talán törvényszerű és szükségszerű, mai nap is így van, miért engedte meg Isten ezt a sok rettenetet, ami itt van ezen a világon? Isten megszüntethette volna Sátánt a mennybeli lázadásakor. Isten eltörölhette volna az első emberpárt, és indíthatott volna egy újabb emberiséget. Hát ha Isten létezik, és előre látta nem csak a babiloni ostromot, a történelem összes szörnyűségét, a gázkamrákig, a háborúkig, az elpusztított csecsemőkig, ki tudja kimondani hány millió, milliárd ember értelmetlenül kiontott véréig, a sok betegség, a nyomorúság, ki tudja felsorolni, nincs emberi szó, statisztika, még számítógépet se tudna kitalálni, ami ezt fel tudná jegyezni, hogy mi minden volt itt ezen a földön. Azt mondja Kálnoki László az egyik versében, a nagyon nagy vers az Idő szintjei című versében, olyan a mi földünk, mint egy hátasló, amely már lerázna bennünket, már menne tovább, már valóban száguldana. Tehát ez a nyomorult embertől és az emberiségtől nem tud menni, mert hát itt mindig bajt okoznak az emberek. Nem elég az eddigi baj. Ha eddig nem volt elég baj, még nagyobbat találunk ki. És erre azt mondja Jeremiás próféta, hogy Istenem, én emberileg csak ennyire tudok betekinteni a dolgokba. Én emberileg csak annyira tudok betekinteni, jobb lett volna meg se születni. Iszonyat, ami van. De ebben benne van valami. Ebben benne van az, hogy én ezt mondom. Én ennyire látok bele. Ebben kimondatlanul benne van az, és ezt majd, ha otthon eltesznek olvasni, tessenek többször elolvasni, és meggondolni, hogy nem én magyarázom bele. Én úgy gondolom, ebben benne van az, hogy én ennyire látok bele. De Istenem, te azért vagy egy hasonlíthatatlan, csodálatos lény, mert hát a te szívednek mennyit kellett tűrni. A te szemed mit látott itt ezen a történetben, amiből én látok itt pár évtizedet. A te gondolataid mivel voltak tele, amikor ezt láttad előre, és láttad, amikor ezek megvalósultak, és te, Istenem, mégis vállaltad ezt. Csodálatos imádság, mert emberi szó azt nem tudja kifejezni. És az imádság, hogy említettem, nem retorika, nem ékes szólás. Az imádság határokhoz ér. Az imádságnak itt vannak a határai. Az emberi szó nem tudja azt kifejezni, hogy milyen az Isten szíve, mekkora az Isten szeretete.
hogy az Isten annak ellenére megtette ezt, mert az Isten látta előre, amit mi is egy kicsit kapizsgálhatunk, hogy Isten persze eltörölhette volna a sátánt, eltörölhette volna a lázadó emberiséget, teljesen új emberiséget kezdhetett volna a paradicsomtól, vagy a Noé özönvízekor nem 8 ember vitte volna tovább az embert, hanem valaki újonnan teremtett teremtmény, de az Isten látta előre, hogyha az emberek nem akarnak megszabadulni a rossztól, ha az emberek maguknak nem látják be, hogy ez rossz, akkor ő hiába akar bármilyen jót ránk kényszeríteni. Az egy borzalmas örök élet lenne. Hát abból nem kérne senki sem, hogyha mondjuk nem lett volna ez a világtörténelem, nem lettek volna háborúk, nem lettek volna betegségek, mondjuk most már több ezer éve a paradicsomban élnénk. Nem ilyen körülmények között beszélnénk, nem ilyen lepusztult épületek, mert nem, szép, gyönyörű környezetben, de mindannyiunk tudatában ott lenne az, hogy Isten, a hatalom Istene biztosítja számunkra az életet, de hatalommal. Kedves hallgatók, ez elviselhetetlenebb lenne. Ezen tessenek elgondolkozni. A világtörténelem összes szörnyűségénél, és az beszorozva 10-szer, 100-szor, 1000-szer, ennél sokkal szörnyűségesebb lenne, ha most élhetnénk egy boldog örök életben, idézőjelbe téve a boldogok, amikor mindenkiben ott lenne, ott fészkelődne az az elgondolás, hogy igen, Isten boldogságot tud adni, de ilyen áron, hatalommal. Ha az emberben a szeretet törvénye mellett nem működik ugyanúgy a szabadság törvénye. Ha az ember nem önmaga elhatározásából akarja a jót, ha nem az önmagunk döntése van amellett, hogy igen, én ilyen akarok lenni, mert ez nem azért jó, mert az Isten mondja, meg az Isten parancsolja, de hogy parancsolja az Isten, Isten elénk állítja. Ez azért jó, mert magam is belátom, hogy a szeretet a tökéletes törvény és az a jó. Mit tetszen gondolni, az imádságnak nem ez a feladat, hogy eljutasson bennünket erre a mélységig? Nem az imádsággal tanulja meg az ember olyan mélységben látni az életet, amilyen mélységben az az élet majd az örök életben fel is fog tárulkozni mindenki előtt, hogy Isten a szeretetnek, de a szabadságnak is az Istene. Isten senkire semmit, a jót, a legjobbat sem akarja egy halvány erő mozdulatával se rákényszeríteni. Ezért végződik be így Jeremiás imádsága. Ezért mondja azt Jeremiás, hogy én emberileg azt mondom, hogy jobb ide nem születni. Ha én láttam volna előre, hogy itt mi vár ezen a világon, akkor azt mondanám, hogy jobb ide nem születni. De amikor Jeremiás ezt kifejezi, hogy miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek, akkor, ahogy említettem önöknek, itt kimondatlanul ott van, amit egyébként még az irodalom történetében is valaki megírt, mert az egyébként nagyon ellentmondásos Jeremiás regényének ez a legszebb részlete, Franz Werfelnek a Jeremiás hőreddi stíme, vagyis magyarul így szokták fordítani, hogy halljátok az igét. A legszebb részlete az a fejezet, amikor Jeremiás ott van a ciszternába vetve, a saját honfitársai által tulajdonképpen egy emésztő gödörbe beledobva, és Jeremiás a bűzből, a mocsokból, a szennyből jön az éj, már sötét van, föltekint a ciszternából, és amikor kiönti ezt a bánatát, hogy jobb meg nem születni erre a világra, és miután befejezi ezt, és ezt Werfel röviden, de nagyon szépen érzékelteti, akkor amikor megáll benne már a szó, már mindent befejez, látja ott fenn a csillagos eget, és elkezd gondolkozni nem önmagáról, hanem arról a valakiről, aki már ezred évek óta látja ezt a nyomorúságot. És akkor kezdi megérteni, hogy nem ő a legkárvallottabb lény a világ mindenségben. Nem ő a legszerencsétlenebb, hanem ki az az Isten, aki mindezt azért is vállalja, hogyha csak egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen az ember, hanem örök élete legyen. És az az Isten kész volt önmaga is eljönni, és kész volt önmaga is megerősíteni azt, hogy valóban ő ezt komolyan gondolja, ő ha kell az életét is odaadja az emberért, hogy lássa az ember, hogy mennyire komolyan gondolja. Tehát még irodalmi feldolgozás is, hogy úgy mondjam, emellett az értelmezés mellett szól, hogyha valaki nagyon mélyre lemegy, és ez máshol is van a Bibliában, például a 89. Zsoltár is úgy fejeződik be, hogy a mai irodalomtudomány nyitott műnek nevezhetné, mert a Zsoltárnak ez a befejezése, hogy ismerőseim a sötétség.
ismerőseim a sötétség. És itt fejeződik be a látszólag legreménytelen mélyponton, a látszólag legreménytelen mélyponton van a legnagyobb hit, a legnagyobb öröm és a legnagyobb bölcsesség. Hát ha ennek nincs is zenei feldolgozása, de befejezésül hangozzék fel az a csodálatos zene, amelyet Mendelssohn az Éliás oratóriumában írt, fenn van a táblán, az Illés panaszkodása után, illetve az Illés imája, ahol a vonósok meg a mély bőgő és a mélyen járó vonós hangszerek húzzák alá az emberi léleknek ezt a háborgását és keserűségét, és aztán majd felível a zene és elhalkul abban, hogyha majd lesz örök élet, még ott is megértenek, sőt ott fognak megérteni az igazak sok mindent, amit itt nem értettek meg, de az ima segített legalább abban, hogy elhordozzák és elviseljék.

Kedves hallgatók, csak egy befejező mondat az Illésnek az imája után, úgy, hogy elég volt, Uram, én sem vagyok jobb az én atyám fiainál. Az igazi imádság, hogy végig tekintettük a három példázatot, majd egy imát, Jeremiás proféta imáját, valóban ott fejeződik be, amit így mond ki az egyik Zsoltár, az Úrra néztem szüntelen. Aki megtanul Istenre nézni, az élet sok nehézsége és sok nyomorúsága között is, de ott van az a kis szó, hogy szüntelen. Annak az embernek az élete valóban más lesz. És Jeremiás proféta is, hogyha sok kint nehézséget és egy méltatlan halált kellett is, hogy átéljen, ez az élet azért egy értelmes és örömteli élet volt. Az örömnek abban az értelmében, hogy ezt a Biblia használja, mert öröm lehet-e anélkül, hogy az ember ne szabadulna meg a rossztól, a bűntől, a gonoszságtól. Az imának az útja ezeken az utakon vezet, amelyet, ahogy mondja a portugál közmondás, Isten ír egyenesen görbe utakon. Köszönöm szépen a figyelmet. A sorozatunk tehát folytatódik tovább január 12-én, és akkor egy új témára fogunk rátérni, egy 10 részből álló sorozatra, a Korunk vagy vagyai című sorozatra. Most tartunk 10 perc szünetet, és utána lehet kérdezni.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Látjátok, egy kicsit az egészségügyi okok összekeverték a beosztásunkat. Elmúlt héten lettem volna én, és most Szabó Zsuzsa testvérünk, ő most Mosonmagyaróváron teljesít szolgálatot. A mai szolgálatomat egy személyes tapasztalat, illetve kérdés ihlette. Bizonyára tudjátok, hogy én is beteg voltam, igaz, hogy ez csak egy vírusos megbetegedés volt, de nyilván ismeritek a helyzetet, hogy például a Pali fiunk néhány hónappal ezelőtt majdnem meghalt a műtőasztalon. És az a kérdés feszít jelen pillanatban is, és talán úgy érzem, hogy választ találtam erre az igében, hogy miért. Nagyon sokszor teszi fel az ember a kérdést, amikor olyan nehézségekkel találja szembe magát, amelyek látszólag leküzdhetetlenek. És az ember ott áll, az Istenre emeli a tekintetét, és kérdezi, hogy miért történik mindez vele. Emlékeztek rá, hogy Jób is, amikor elvesztette a gyermekeit, tulajdonképpen a feleségét is elvesztette, és az egészsége is oda lett, nem fordult szembe az Úrral, mégis azért ott feszülnek mindig a kérdések a mondataiban, a keserűségnek, a szélnek szóló szavakban, hogy miért. Erre való választ keresvén egy nagyon egyszerű és mindannyiunk által ismert zsoltárral eltem, és szeretném, hogyha ezt a zsoltárt felolvasnánk az elejétől a végéig, de szerintem kívülről tudjátok, ez a 23. A 23. zsoltár Dávid zsoltára. Ha megkérném, szerintem a gyülekezet 80%-a el tudná mondani kívülről. Tegyük meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizeket szerelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet kísérnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakom hosszú ideig. Ez az ige állt elém, amikor ez a kérdés gondolkodtatott és feszített engem. Legelőször is azt szeretném nektek elmondani, hogy az első sor, hogy az Úr az én pásztorom, ez egy hatalmas mondat, amely mindenhol benne foglaltatik a Szentírásban. Néhány igét meg is fogunk majd keresni. Az Úr az ő népét, az ő eltévejedett gyermekeit keresi. Emlékeztek például Krisztusnak a szavaira, amikor azt mondja, hogy mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, míg meg nem találja ezt az egyet, és utána hazaviszi. És az egy fölött hatalmas örömünnepet ülnek, mert úgymond egy megtérő bűnös felett is hatalmasabb öröm van, mint 99 igaz emberen. De nézzük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan akar, hogyan tud lenni a mi pásztorunk. Legelőször is kérlek benneteket, lapozzatok velem János evangélium a 10. fejezetébe, a 10. fejezetbe, ahol szintén a jó pásztorról és annak juhairól olvasunk Krisztus kijelentésében. Néhány gondolatra szeretném csak ráirányítani a figyelmeteket a 23. zsoltár kapcsán. Így szól az első verstől. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvajaz és rabló. És most magáról szól. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy,
és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Eddig olvasom. Aztán lapozatok át a következő oldalra, és a 11. verset olvassuk még ennek megerősítéséül. Így olvasom Krisztus vigasztaló szavait. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Emlékezzetek rá, Dávid maga is pásztorember volt, és ő maga ismerte a pásztor életet, sőt a juhoknak a viselkedését. És ahogy Krisztusnak a szavaiból látható, ő is nem a kelet-európai pásztorkodásnak a híve volt, ahol kutyákkal marcangoltatják a nyájat, és úgy terelik őket össze, hanem ahogy Krisztus szól erről, hogyan is működik ez a pásztor, aki ebben a példázatban benne van? Erről megy, és a juhok követik őt. Tehát egy olyan fajta bizalmi viszony van a juhok és a pásztor között, hogy nem

Csinálja az ő juhai iránt micsoda? Kész az életét adni, sőt ezt meg is tette, kész életét adni a juhokért. Emlékeztek rá, hogy Pál apostol, amikor Krisztus és az egyház viszonylatát taglalja az efézusiakhoz írt levélben, ott is erről szól, hogy a férjek úgy szeressék az ő feleségüket, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat és életét adja azért. A legszorosabb közösségnek tekinti tehát ezt az életadást, amikor valaki kész valakiért az életét odaadni. Tehát legelőször is a kérdésemre vonatkozóan, amikor ezt feszegettem, hogy miért éri az embert a nehézség, a fájdalom, a betegség, ez volt az első vigasztaló gondolat, hogy az Isten mélységes szeretetéről biztosított, hogy ő az a pásztor, aki előttünk megy, és úgy megy előttünk, hogy a szándéka irányunkban mindent kész nekünk adni, az életét áldozta azért, hogy a juhait vezethesse és őket megmentse. Nézzük a következő gondolatot Ésaiás próféta könyvéből. Ésaiás próféta könyvéből olvassunk a 40. fejezetből egyetlen verset, ami megint csak a pásztorságról szól. A 40. fejezetnek az első verse Handelnek a csodálatos messiás oratóriumában, az első tételben, az első énekes tételben kerül elő, amikor arról szól az ige, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Tehát ez a 40. fejezet az én szememben, szívemben Isten vigasztalása az ő népe felé, a tekintetben, hogy az Isten jósága, az ő szeretete, az ő irgalma, lehajolása hozzánk töretlen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És ennek a vigasztalásnak a sorai között a 11. versben ezt olvasom a pásztorról. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Tehát azt látjuk, hogy a Jóistennek a vezetése, az ő pásztorlása nem olyan, ami kényszerítő. Tudjátok, nem egy ilyen hajcsárkodás, hogy erőnek erejével visz magával, hanem ő úgy beszél, mint ahogy Jákob emlékeztek, mikor Ézsauhoz közeledett, illetve találkoztak, akkor azt mondta, hogy én majd elballogok a juhokkal, a szoptatósokkal, a kicsiny gyermekekkel. A mindenható Isten is így gondolkodik felőlünk az ő nyájával kapcsolatban, hogy ő, ha kell, akkor a bárányokat fölveszi az ölébe, amelyek nem tudnak menni, a szoptatósokat, amelyeknek kicsinyei vannak, szelíden vezeti. Tehát egy olyan fajta gondoskodó, jóságos szeretetet tapasztalunk az Isten részéről, ami nyugalmat adhat afelől, hogyha az a kérdés üti fel a fejét a szívünkben, a gondolatunkban, hogy miért. És most nézzétek meg velem a János, bocsánat, Ésaiás könyve 53. fejezetét, amit Olá László testvérünk, meg Puter Ferenc testvérünk szokott felolvasni itt úrvacsorai Isten tiszteletek alkalmával. Ebből a csodálatos részből, ami Krisztus Urunknak az áldozatáról, az ő belső lelki gondolatairól szól, csak néhány verset szeretnék elolvasni, amelyben szintén előkerül az Isten pásztorolásának a gondolata. Így olvasom tehát Ésaiás könyve 53. fejezetéből, a második verstől egészen a hatodikig. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcákat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veresztet, berettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk,
kiki az ő útára tértünk.

de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Látjátok, itt az utolsó versben megint csak úgy emlékezik meg az övéiről, mint egy gyúnyájról, amely szétszéled, amely elfut a megveletett pásztor mellől. De milyen hatalmas gondolatok vannak itt a betegségben szenvedőknek, amikor azt mondja, hogy betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. A harmadik versben pedig azt mondja, hogy fájdalmak férfia és betegség ismerője. Hogy belecsendül az ember fülébe az, amikor azt olvassuk szintén Ésaiás könyvében, hogy szenvedéseiket. Mennyi szenvedést? Emlékeztek pontosan az igére? Minden szenvedésüket ő is szenvedte. És ott látjátok az igét, hogyha jól megnézzük, látszik az isteni háromság, ott van benne a szentségének lelke, ott van orcájának angyala, és ott van ez a valaki, akiről őként emlékezik meg az ige. Ebben az igében a mennyei atya maga jelenik meg, mint olyan személy, aki minden szenvedésüket velük szenvedi. És azt gondolom, hogy ezek az igék egy olyan fajta pásztort mutatnak be nekünk, hogyha visszalapozunk most a Zsoltárok könyvébe, amikor Dávid ezt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, akkor nem egy közömbös, egyik bárányt olyannak tekintő, tehát az egyik bárányt a másikkal teljesen egyformának tekintő pásztorról beszél, hanem mint aki nevünkön ismer bennünket, aki személyesen gondot visel, egyenként, és átérzi a mi szenvedésünket, és minden egyes báránykájáért kész az életét odaadni. Mindjárt olyanok vagyunk az Isten szemében, mint az az egy, aki elveszett. Foglaljuk össze, mit olvastunk? Azt olvastuk a 40. fejezetben Ésaiásnál, hogy szelíden vezeti őket, a karjára veszi. Mikor a leányom behozza a macskát a házba, és ott dédelgeti, akkor olyan bizalmas kapcsolat van közte meg között, a kis parányi élőlény között. Az Isten ugyanígy kész bennünket a karjára venni. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Legyen ebben a pásztorban ugyanolyan bizalmunk, mint amilyen bizalma volt a bárányoknak abban a pásztorban, akiről Dávid beszél a Zsoltárában. A második versben azt olvashatjuk, hogy füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Már elmondhatjuk ebben az életben is, testvéreim, hogy hihetetlen gondviselését tapasztaltuk az Istennek nagyon sokszor. Már elmondtam ezt nektek itt, de nem győzök elégszer hálát adni azért, hogy jövőre már 50 esztendős leszek, de ebben az országban azóta még semmiféle fegyveres konfliktus nem volt. És belegondolva csak ebbe az egészen egyszerű ténybe, hihetetlen hálásak kell legyünk, főleg látva azt a forrongást, ami a világban végbe megy. Nézzétek meg itt a környékben mindenhol. A délszláv háborúra emlékeznek, most itt van a másik szomszédos ország, Ukrajna és Oroszország komoly konfliktusa. Az egész világ forrong, látjátok. És az Isten gondviselése révén még mindig életünk van, és nyugodtan ünnepelhetjük. Vagy gondoljatok azokra a keresztény emberekre, akiket a hitük miatt ölnek meg, ma is az arab világ országaiban. De úgy érzem, ez a második vers a jövőbe mutat, majd az utolsó vers, amit szeretnék elolvasni veletek Jelenések könyve 7. fejezetéből, ez még egy sokkal távolabbi, még hatalmasabb reménységre utal. Dávidnál is így érzem, hogy erről van szó. Most egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék megosztani veletek. A Bibliáinknak a szerkesztői, tudjátok, mindig ilyen versekre tagolták a Bibliának a mondani valóját, és sok esetben ez a tagolás nem mindig segíti a megértést. Szeretném most összekötni a ti gondolatotokban a 3. és a 4. verset. Így olvasom, egy egységként a 3. és a 4. verset. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Itt van az a kérdés, ami megint csak ott feszül ebben a miértben. A negyedik versnek ez az első mondata, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Mit mond ez az ige, hogy a halál árnyékának a völgye? Igaz? Pontosan ezt mondja. Tehát ki mondja ezt az ige, hogy ez egy életveszedelem, nem? Miért nem fél? Mitől, először is, hadd kérdezzelek tőletek, mitől nem fél a zsoltáros? Tessék? Testvéreim, hát nem tudtok olvasni. Mit mond a zsoltáros? Nem félek a gonosztól. Nem azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, nem félek a haláltól, hanem a gonosztól nem félek. Mert az igaz számára nem az az elsődleges probléma, hogy meddig tart az életünk. Nyilván az élők dicsérik az Istent. De azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, de nem félek a gonosztól. És miért nem? Mert te velem vagy. És most szeretném összekötni a fejetekben ezt a harmadik verset. Higgyétek el nekem, ki megy elő. Emlékeztek, nem véletlenül olvastam föl a János evangéliumában jegyét. Hol megy a pásztor? A pásztor megy elől, a juhok mennek utána, magyarul kivezette bele a juhokat ebbe a völgybe. És milyen út ez? Miféle úton és miféle ösvényen vezeti a pásztor az ő juhait? A harmadik vers végén ott olvassuk, hogy? Hadd halljalak benneteket. Az igazság ösvényein vezet engem. Tehát amikor a pásztor bevezeti az övéit a halál árnyékának a völgyébe, ő elől megy. Emlékeztek rá, végigjárta ő már saját maga a halál árnyékának a völgyét? Azt mondja, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, megrontatott a mi vétkeinkért, keresztre feszítették, meghalt. Nem állt meg a halál előtt. Emlékeztek, mikor így olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy Krisztus esedezve, mondja Felimácsi már itt az igét, hogy aki esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a... És? Meghallgattatott. De megszabadult? Mert nem az volt a probléma, hogy ne halljon meg, hanem hogy győzzön a gonosz felett. És ez a hatalmas ebben. És amikor a pásztor bevezet bennünket a halál árnyékának a völgyébe, akkor ez miféle ösvény, miféle út? Ez az igazság ösvénye. Ez az igazság ösvénye. Van ez a gyönyörű kijelentés a példabeszédek könyvében, hogy milyen is az igazak ösvénye? Mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz, egészen a teljes ragyogó délig. A mi útunk is ilyen. Látszólag itt a halál árnyékának a völgye ez, de az Úr, ugye mi két pontot összekötnénk az egyenessel, igaz? Ilyen mintha dróton húznák. De a Jóistennél másképp néz ki ez a terv. Ő sok nehézséget, fájdalmat megenged annak érdekében, hogy még közelebb hozzon magához. Gondoljátok el, hogy amikor a bárányok látják a sötétséget, és egy ilyen kiszonylag félelmetesebb, árnyasabb helyen mennek, vajon mi történik a bárányokkal? Meggyőződésem, hogy közelebb húzódnak a védelmet nyújtó pásztorhoz. És amikor az Úr ilyen helyzetbe enged bennünket, mint amiket láthatok nekünk is voltak, akkor az Úr azért teszi, hogy ő vele még szorosabb összekötetésben, még szorosabb kapcsolatban legyünk. És az számomra az igazán megnyugtató ebben az igében, hogy ő végigjárta ezt az utat előttünk. Azt mondja róla az ige a zsidókhoz írt levélben, hogy nem olyan, mint aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon. A bűneinket is megérti, mert tudja, micsoda hatalmas küzdelemről van szó.
átélte a betegségeinket.

Köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban, amelynek ez a címe az apostolok cselekedetei egykor és ma, és szeretettel köszöntöm mai előadásunkon Bánffy György szín- és előadóművészt. Az elmúlt alkalommal kezdtünk bele az apostolok cselekedeteibe, és akkor a pünkösdhöz vezető utat tárgyaltuk, vagyis azt, hogy hogyan történt meg az apostolok életében, hogy 10 nap alatt többet változtak lelkileg, mint azelőtt 3,5 év alatt Jézus mellett, Jézus életében. A pünkösdi csodához vezető úton kidomborítottuk, hogy az apostolok mennyire mélyen kutatták a Szentírást, és tulajdonképpen amit mondtak az embereknek, az nem saját élmény volt. Vagy nem elsősorban a saját élmény volt, hanem hivatkoztunk konkrét zsoltárokra, amelyekből ők megértették, hogy Jézusnak miért kellett eljönnie, miért kellett meghalni, és mely zsoltár beszélt a feltámadásáról is. Csak emlékeztetőül szeretném mondani, hogy a 69. zsoltár, a 109. zsoltár, a 16. és a 110. zsoltár,

0: oltár nyomán állították az emberek elé Isten megváltási tervét. Arra is kitértünk az előadás második részében, hogy Péter pünkösdi prédikációja miben volt mintaszerű, hogy milyen volt ennek a prédikációnak a fölépítése, és hogyan tette visszautasíthatatlanná az evangéliumot azzal, hogy Joel könyvére a 16. és a 110. Zsoltára hivatkozott, tehát Dávid király műveire, amelyek a zsidók előtt osztatlan tekintének örventek. Azt mondhatjuk összefoglalásként, a visszatekintés összefoglalásaként, hogy az apostolok valóban eljutottak arra a szintre, amely szinten ők képesek voltak az evangélium továbbadására, betölthették Jézus nagy missziós parancsolatát, amelynek szövegét Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében olvashatjuk, ugye a híres szavak, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Azok az emberek tudnak másokat tanítvánnyá tenni, akik az életükben mind mélyebben vágyakoznak a tanítványságra, mind mélyebben tudják megalázni magukat értelmes alázattal, és ezt a Biblia más néven lelki szegénységnek is nevezi. Talán tetszenek rá emlékezni, hogy Jézus is ezzel kezdte a hegyi beszédet, a boldog mondások között ez volt az első, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. A lelki szegénység hatalmas dolog, amikor egy ember eljut oda, hogy mennyire gyenge, mennyire erőtelen, és mennyire teljesen az Istenre kell támaszkodnia, akkor tud az Isten nagy dolgokat cselekedni vele. Ezért a mai előadást kezdjük mindjárt a visszatekintés végén összegzéseként egy verssel. A magyar irodalomban van a lelki szegénységről egy költemény, egy 20. századi költőnek a verse, erdélyi költőnek, akit az akkori költőfejedelem Babits Mihály a legnagyobbnak tartott a külhoni költőink között. Reményik Sándor a vers szerzője, és ahogy a táblánkon szerepel, 1924-ben írta ezt a versét, amely egy 20. századi embernek, keresztényé, igazi keresztényé válni akaró embernek a hitvallása a lelki szegénységről.
1: Hálát adok, hogy a világból olyan keveset ismerek. Hálát, hogy Párizs sose láttam, és nem vonzanak a tengerek. Hogy nem jártam a Rivierán, és járni már alig fogok. Hogy becsukódtak én előttem idejében a táborok. Ó, láttam így is. Éltem így is. Így is kínlódtam eleget. A benyomások szerte vitték, és vissza nem hozták lelkemet. Ugyan mit értem volna véle, ha még több darabra török, és előle milliónyi részlet födi el azt, ami örök. Egy kutat ástam önmagamba, titokzatos, komor kutat. Sötét vize pár rokon árnyat, s pár testvércsillagot mutat. Fölé akkora ég borul csak, amekkora tükrébe fér. Sok lelki nábob kincse nem kell cserébe szegénységemért. Testvércsillagot, rokon árnyat vágyom ringatva tartani. Nem kellenek új emberarcok, sem új világok partjai. Elég nehéz tükrözni úgy is tisztán, amit az ég mutat, s felásni, Isten tudja hányszor, a mindig beomló kutat. Erdély ege, parányi égbolt, tündöklő testvércsillagok, szegénységem kútperemére ragyogva ráhajoljatok. Akármerre futnék el innen, nap áldozat, nap támadat nem látna mást, mint csügget szárnyú halálos fáradtságomat. Új világok üzenetével, Uram, ne kísérts engemet. Én láttam így is, éltem így is küszködtem eleget. A képek vadzivatarából a lelkemet már menteném. Besok minden záporozott rám, s milyen kevés lett az enyém. E kevesed, add átölelnem, és benne átfognom magam, s halálom elfelednem benne, s az életből mi hátra van. Hagyd haldokló lángokba kapni kék hegyeink lélegzetét, s hagyd látnom egy harangvirágban, szent szegénységben, gazdagságban a mindenségnek végzetét.
0: A pünkösdi csoda után következett a Sánta meggyógyítása Jeruzsálemben, és ezután az az üldözés, amely kiindult az apostolokkal szemben, és amelynek az egyes állomásait a mai előadáson szeretnénk átvenni, elsősorban a Cselekedetek 4. és 5. fejezete alapján, de tulajdonképpen ezek a börtönbe vettetések később is folytatódnak, sőt igazán a 6., 7. fejezetben István megkövezésével, a 12. fejezetben Jakabnak, a másik mártír apostolnak a halálával folytatódnak. A 12. fejezet elején Péter ismét börtönbe kerül, erről olvashatunk, de az egész apostolok cselekedeteit végig szegélyezik ezek a börtön beszámolók, hiszen a 16. fejezet 22. és 40. verse között Pál apostol Filippi börtönbeli fogságát is leírja Lukács, a könyvnek a szerzője. Tehát látjuk azt, hogy a kora kereszténység hatalmas támadásoknak volt kitéve, a támadások természetét, a keresztények magatartását szeretnénk megvizsgálni, és azt, hogy vajon előfordulhatnak még ilyen események földünk történetében. A 4. fejezetben, ahogy említettem, olvasnám először az első 12 verset, amelyben szót szól Lukács arról, hogy hogyan is kezdődtek ezek az üldözések. Míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vetették kezüket, és vetették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és lőn a férfiak száma mintegy 5000. Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűltek azoknak fejei, vénei és az írástudói Jeruzsálembe, és Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak. És mikor őket a középre állították, tudakozták, micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Akkor Péter Szentlélekkel megtelve mondta nékik, népnek fejedelmei és Izraelnek vénei, ha e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jótétemény felől hallgattattunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra minnyájatoknak és az egész Izrael népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll ez ti előttetek épségben. Ez a kő, melyet a ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak. Meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk között mondván, mit cselekedjünk ez emberekkel, mert hogy nyilvánvaló lőn általuk mindazoknak, akik Jeruzsálemben laktak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket megparancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondták nékik, Vajon igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg, mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén elbocsátották őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítették az Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája lett. Felolvastam még egy kicsit tovább is ezt a részletet, mert nagyon tanulságos így egyvégtében látnunk, hogy mi is történt. Tehát az apostolokat előveszik, megfenyegetik, ne beszéljenek, ne szóljanak, nem közönséges fenyegetéseket mondanak nekik, de egyben ugye csodálkoznak, hogy egyszerű emberek, tanulatlan emberek, hát honnan van bennük ilyen erő? Hogyan tudják így fejtegetni az írásokat? Megint csak felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy itt közben, miközben Péternek a beszédét olvastam, ő maga is utalt arra, hogy megint csak az Ószövetségnek egy proféciájára hivatkozik. A híres kőről vagy kőszikláról szóló proféciára. A kő, amit az építők megvetettek, tehát odébb dobtak, nem kellett, túl nagy volt, az a kő lett a szegletnek feje. Ugye ez a profécia Ézsaiás könyve 28. fejezetében, a 118. Zsoltárban és más helyeken is előfordul, például a Dániel könyve 2. fejezetében. Visszaidézi aztán a fél Biblia Péter apostol első levele, 2. level 9. versében, más helyeken is. Maga Jézus is önmagára alkalmazva visszaidézte ezt a kőnek, a kősziklának a jelképét. Máté evangélium a 21. fejezetében, ugye a 42. és 44. versek között. Ugye Krisztus a kőszikla, akire épül az egyház. Krisztus az alap, akire épül az egyház. És Péter ezt idézte fel a zsidóknak, akik ott álltak Annással, Kajafással az élükön, és hát nagyon jól ismerték az Ószövetség írásokat. Megint kivéthetetlenné tették az evangéliumot. Nem is tudtak rá mit felelni. Nem csak az érvelésük volt értelmes és ügyes, hanem a stílusuk is. Ugye, ami a Bibliában mindig összefor, az igazság és az igazság képviselete. A szintiszta logika, és az a kedves mód, az a kedves modor, ahogy az apostolok átadták a szót ezeknek a főembereknek, hogy ítéljétek meg ti, hát hallgathatunk, ha valamit Istentől megtanultunk és megtudtunk. Ezt ítéljétek meg ti, hogy rátok kell hallgatnunk, vagy pedig Istenre kell hallgatnunk. Többször elő fog fordulni ez az apostolok cselekedeteiben, az apostolok többször fogják ezt mondani a zsidó vezetőknek, hogy hát ti magatok ítéljétek meg, hogy Istenre kell inkább hallgatni, vagy emberekre kell inkább hallgatni. Azt látjuk ennél a leírásnál, hogy itt még a zsidók vezetői beérték a fenyegetéssel. Itt még nem volt súlyosabb dolog, nem vetették őket hosszabb ideig börtönbe, nem fenyegetőztek halállal, beérték a fenyegetéssel, elbocsátották őket, és úgy gondolták, hogy az erőteljes fellépés majd meghozza az eredményt. Természetesen rosszul számítottak, de itt is valamire hadd hívjam fel a figyelmet. A következő részben a 4. fejezet 23. és 31. versei között olvashatunk arról, hogy az apostolok nem bízták el magukat. Ők, amikor hazamentek, amikor így kiszabadultak a zsidó vallási vezető kezéből, akkor összegyűltek és imádságra gyűltek össze. Ez az imádság a Bibliának egyik leghíresebb imádsága. Itt található a 4. fejezet 23. és 31. versei között, és hogy jeleztem a táblán, ebből az imádságból két nagy következtetés is adódik. Mielőtt felolvasnám ezt az imádságot, hadd hívjam föl előre a kedves hallgatók figyelmét, hogy úgy tudjunk figyelni már eleve az imádságra. Az egyik nagy következtetés, hogy az apostolok hogyan is imádkoztak. Ugye a kereszténység történetében mind a mai napig érzékeny kérdés például az imaformulák, az imák, az egyéni, de főleg a közösségi imák használata. Én is írtam erről egy kis könyvet a legnagyobb kérések címmel, amelynek az alcíme Jézus Krisztus és a mi atyánk. Idézzem ennek a könyvnek az előszavában Luther Mártont, aki azt mondta, hogy a középkorban annyira elfajult az ima a kereszténységen belül, hogy szinte a templomi közös ima, így mondja Luther ezzel a szóval, bömbölésé vált. Ugye gépiessé vált. Bevezette a középkori egyház, hogy hangosan elrecitálnak, elismételnek egy imát ez a mi atyánk, teljesen idegen a Bibliától. A Bibliában az apostolok cselekedeteiben sehol nem olvasunk arról, hogy valami gépies imamondással járultak volna Isten elé. A gépies ima, ezt maga Krisztus is mondta Máté 6. fejezetében, a pogány vallásoknak a sajátossága. Ugye a pogány vallásoknak az a sajátosságuk, hogy mennél többet mond az ember, mennél többet ismétel valamit, ugye a mantrázástól, az indiai mantrázástól, egészen a középkori kultuszokig, amelyekbe bejött a pogányság, ugye az emberek azt gondolják, hogy mennél többet ismételnek, annál hathatósabb egy ima. A Biblia nem ezt tanítja az imáról. Jézus eleve mondta is, hogy a mi atyánk nem közösségi ima, hiszen így vezette be Jézus a mi atyánkot, hogy te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon néz, majd megfizet néked nyilván. Jézus az egyéni ima mintájául mondta el a mi atyánkot, és egyáltalán nem azért, hogy gépiesen ismételjék azt az emberek, hanem azért, hogy annak a gondolati szerkezete legyen ott az ember előtt, a hála, a köszönet, és azok a kérések, amelyek valóban fontos kérések. Nem véletlenül 6 kérés van a mi atyánkban, és az a 6 kérés ugyanolyan, mint a 10 parancsolatban a 10 parancsolat, hogy a 10 parancsolatból nem maradt ki semmi emberi törvény, a 6 kérésből nem maradt ki semmilyen fontos kérés, ami az ember életben nagy kérés lehet. Ez az egyik tanulság. Majd mindjárt felolvasom ezt az imát, rövid ima, megrendítő ima. A másik következmény ebből, és azért írtam ide a Római Levél 8. fejezet 28. versétől a 11. fejezet végéig terjedő szakaszt, mert ebben az imában van egy döbbenetes mondat, amit ha valaki megért, akkor megérti tulajdonképpen a Bibliának egyik legtöbbet vitatott kérdését, és ez a predesztináció kérdése. Ugye a predesztináció kérdése az, amit a kereszténységen belül a 16. századig, sőt a 17. századig a legtöbbet vitattak, még akkor sem tisztázódott ki, csak a 19. század nagy reform mozgalmaival tisztázódott ki a predesztináció kérdése, vagyis az, hogy hogyan is érvényesül egyúttal az Isten előrelátása és az ember szabadsága. Ezt a történetben mindig vagy az egyik oldalra sarkították, vagy a másikra. Vagy azt mondták, hogy az Isten előre lát, és eleve elrendel mindent, és semmit nem tudunk tenni, mert az Isten mindent előre elintézett, ami óriási hiba is a Bibliától megint csak idegen eszme. Vagy a másik oldalra, a másik végletbe csapódtak, hogy az Isten ugyan bölcs és tökéletes lény, na, tehát az ember annyira szabad, hogy az ember minden pillanatban meghozott döntéseit és azok következményeit, hát maga az Isten sem tudja teljesen uralni és felügyelet alatt tartani. Ez ugye a híres Babits versnek a mondandója is, hogy nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Ugye ez a Babits elbocsátott vad című verse, amelyben tagad mindenféle előrelátást és isteni gondviselést, mondván, hogy az ember annyira szabad, hogy ez a szabadság, ez, hogy úgy mondjam, az Isten bölcsességét vagy előrelátását is felülmúlja. Nos, hát ebben az imában fogunk találkozni egyetlen egy mondattal, hogy ezek az egyszerű galileai halászemberek mennyire mélyen megértették, hogy az Istennél az előrelátás és az embereknél a szabadság hogy függ össze. Ez egy olyan ihletett mély ima, ami mutatja az apostoloknak az egyre elmélyülő lelki életét, szellemiekben is egyre magasabbra jutó állapotát, és mutatja azt, hogy az őskereszténységben semmiféle elbizakodottság nem volt, semmiféle büszkeség nem kapott lábra. Amikor ők megszabadultak a zsidó kezéből, nem engedtek utat a kísértésnek, hogy most fennhéjázzanak, vagy az elnyert csodákkal visszaéljenek, hanem ugyanolyan alázatosak voltak, mint maradtak, mint azelőtt voltak. Szeretném felolvasni az imát, amely a 4. fejezetben a következőképpen hangzik. Olvasom az előző verset is, 23. verstől. Mikor pedig elbocsátattak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondták. És most jön az ima. Urunk, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. aki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad. Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Kedves hallgatók, rövid ima, de fölvethető a kérdés, hogy ma elhangozhatna egy ilyen ima egy keresztény közösségben. Milyen keresztény közösségnek kellene lenni annak, ahol ma egy ima elhangozhatna? Ilyen ima, ez az ima, ehhez hasonló ima elhangozhatna. Ugye az ima elején az apostolok meghajtják magukat Isten, milyen Isten előtt? Aki teremtette az eget és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Sajnos ugye a mai kereszténységből az utóbbi 100-150 év bizonyos ideológiai eszmei egyezkedései folytán teljesen kivesző félben van a teremtő Istennek a tisztelete. Annak az Istennek, aki 6 napon át teremtett, a 7. napon megnyugodott, és megáldotta a 7. napot, hogy példát adjon az embereknek, hogy hogy éljenek. Annak az Istennek, aki meg tudott volna teremteni egy szempillantás alatt is, meg tudott volna 15 milliárd év alatt is, ahogy ma az evolucionisták mondják, de hát vannak keresztény evolucionisták is, és az evolúció teljes szélességgel betört a keresztény közösségekbe. Az apostolok olyan Istenben hittek, aki személyes teremtő, fenntartó, gondviselő Isten, és akinek a bölcsessége elegendő ahhoz, hogy a Föld összes rossz dolga se tudjon kifogni rajta. Ez az Isten látja előre, hogy az emberek mit akarnak tenni, minden embernek tiszteletben tartja a szabadságát. Azt mondják itt az apostolok, hogy egybegyűltek, mindenki azt tett, amit akart, Heródes, Poncius Pilátus, a népek, az Izrael véneivel. Mindenki úgy gondolja, hogy ő alakítja a történelmet. Ugye úgy gondolták, mint ma is az emberiség, hogy hát mi alakítjuk a történelmet, a mi kezünkben van a történelemnek a menete. Balga emberi felfogás. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és csak azt tették meg, amit az Isten az ő kezével és tanácsával előre elvégezett, hogy megtörténjenek. Tehát az Isten szabadon hagy mindenkit, mindenki gondolkodhat, dönthet, cselekedhet, de az Isten azt is látja előre, hogy mi következik ebből, abból, amabból a gondolkodásból, döntésből, cselekedetből. És az Isten jóra tud fordítani rossz dolgokat, és a jó úton levőket, akiket hatalmas támadások érnek, meg tud oltalmazni. Tehát az Istennek a gondviselése, az előrelátása tulajdonképpen garancia arra, hogy minden ember szabadon dönthessen, választhasson, és senki ember nem veszhet el amiatt, mert a körülmények nehezek, vagy mert az Isten elfelejtkezett volna róla. Isten senkiről nem felejtkezik el, mindenki számára biztosítja azt, hogy a saját döntése alakítsa olyanná az életét, amilyenné ő szeretné formálni. És itt szeretnék rámutatni egy nagyon szomorú dologra, ami lezárja tulajdonképpen ezt a részt, hogy a külső támadásokkal párhuzamosan a kereszténységen belül megjelentek a belső viszályok, sőt a hatalmas nagy belső bűnök. Erről a mai alkalommal nem beszélünk, a következő előadásra tettük rá a korakereszténység történetének arcképeit. Az első arckép lesz 2 hét múlva majd Ananiás és Zafira története. 2 halál következik be, 2 istenítélet rögtön a korakeresztény gyülekezetben, a kapzsiság, a pénzhajhászás miatt. Megdöbbentő azért a világ történelme, mert a legnagyobb isteni csodák után, a pünkösd után, Sánta gyógyítása után, csodálatos szabadulás után a kereszténység sorain belül már is látjuk, hogy belül is dolgozik a gonosz. Ananiás és Zafira olyan cselekedetre ad példát, olyan fösvénységre, olyan hazudozásra, amit Isten nem tűrhetett el. Péter apostol jelenti ki az Isten ítéletet, és mind a ketten ott, miután hazudnak, ő előtte is holtan rogynak össze az apostolok közösségében. Érdemes elgondolni, hogy a kereszténység hatalmas, nagy külső és belső szorítások között indult el, és ehhez is van egy vers, mert egy magyar költő, egy századelei magyar költő az Emberi hitvallás című versében éppen erre utalt, hogy miben lehet hinni, miben lehet reménykedni, és a versnek a csattanója az, amit Pál apostol majd később így mond ki az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Pénz utáni sóvárgás. Mondom, megdöbbentő, hogy egy tiszta mozgalom, egy igazi őskereszténység falain belül már rögtön a kezdet kezdetén olyasmit tapasztalunk, ami később aztán sajnos a kereszténység történelmének mind a mai napig egyik rákfenéje, az iszonyatos pénz utáni, és ami ezzel egyenlő hatalom utáni sóvárgás, amit persze itt Isten csírájában elfojtott, az apostolok csírájában elfojtottak, de ami később sajnos a történelemben végzetessé vált a kereszténység 4., 5., 6. századbeli eltorzulásának az idején. Úgy gondolom, hogy a magyar költő verse nagyon mélyen ragadja meg ezt a kérdést, az utolsó pillanatig feszültségben tartva az olvasót, hogy mihez ne adjon az ember főhajtást, mihez ne ragaszkodjék az ember, ami tönkre teheti az életét.
1: Juhász Gyula, emberi hitvallás. Hiszem, hogy járt e földön egy szomorú, magányos galileai férfi, ki 33 évvel többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus, s szelíd szava erősebb, mint minden büszke kételj. Hiszem, hogy az igéje túléli dómok ormát, az aranykupolákat, a mágiát és a kardot. Hiszem, ha sohasem jő, mit hirdetett az ország, hogy az az út, igazság, melyen ő égbe tartott. Remélem, hogy e földön, mely völgye síralomnak, s csillag a küzdelemnek, a dúvadak helyébe szelídebb népek állnak, s rózsásabb lesz a holnap, és nem lesz a bitófán mártír halott a béke. Remélem, hogy a munkás megkapja méltó bérét, és nem lehet henyélni bíborban és sejemben, s a paloták alatt nem támolyog az égség, s ebek harmincadán nem tengődik a szellem. Szeretem a világnak minden gyönyörűségét, és minden bánatát, a napot és esőt, a márciusi zsongást, a decemberi békét, a kelő csillagot és a lepihenőt. Szeretem kisfiúk és lányok forradalmát, iskolák udvarán, s a dérvert öregeknek bústopogásait, sírok örök nyugalmát. Csak mammon, gyilkosunk, csak téged nem szeretlek.
0: Igen, a mammon, a gyilkos itt is betette a lábát, de a történet e közjáték után, tehát az Ananiás és Zafira közjáték után az 5. fejezetben azzal folytatódik, hogy az apostolok miután hasonló bátorsággal szólták az evangéliumot, most már nem fenyegetésekkel találkoztak, hanem nyílt erőszakkal. És ez az előadásunk döntő témája, amihez megérkeztünk most. Mi történt az apostolokkal akkor, amikor letartóztatták őket, börtönbe vetették őket, és meglebegtették előttük a halál rémét is? Honnan indult ki ez a kegyetlen üldözés? miért lettek a zsidó vallási vezetők ennyire kegyetlenek? Az 5. fejezet 17. versétől néhány sort olvasok. De felkelvén a főpap, és mind akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel, és rávetették kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe tették őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlösz ajtaját, és kihozván őket mondta, menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédét. Kedves hallgatók, a mostani pillanattól fogva az apostolok sokszor találják magukat a börtönben. Csak néhány szót hadd szóljak erről a dologról, mert mi olyan természetesnek vesszük, hogy börtön, meg hát börtön élet. Én is voltam néhány börtönben Magyarországon, például Mária Nosztrán is tartottam előadást, aztán Aszódon, Kalocsán, Szegeden. Iszonyatos a börtön. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen az emberiség miért találta ki a börtönt. A Biblia ugyanis a maga jogi és igazságszolgáltatási rendszerében teljesen nélkülözi a börtönt. Ha valaki elolvassa az Ószövetséget, ott azt látja, hogy börtön nem volt. Isten nem mondta azt a zsidóknak, hogy építsenek börtöneket. Az igazságszolgáltatás rendkívül egyszerű alapzatokon nyugodott, ilyen egyszerűeken például, hogy törvények voltak, igazságos jó törvények, a törvényekkel párosuló pedagógia, amely nevelte az embereket arra, hogy a másik ember életét, vagyontárgyait tiszteljék. Tehát még egyszer, törvények és jó nevelés, ez volt az első pillér. Az igazságszolgáltatás másik pillére az volt, hogy tisztességes bírói rendszert vezettek be. Nem kellett ügyész meg ügyvéd, csak bíró kellett. És tulajdonképpen az ószövetségi büntető igazságszolgáltatásnak a harmadik pillér volt a legérzékenyebb alapja, és ez pedig a tanúság rendszere volt. Ahhoz, hogy egy embert kihallgassanak, hogy bírósági tárgyalás legyen, ahhoz kellett két vagy három tanú egybehangzó vallomása. Az egész országot, az egész népet ezzel a három pillérrel, a Biblia szerint 1500 éven keresztül, ugye a zsidó nép története 1500 év az Ószövetségben, el lehetett vezetni, és minden ókori népnél tisztább és világosabb volt a zsidók jogrendje. Miért? Azért, mert a törvények és a velük párosuló pedagógia rászoktatta az embereket egy bizonyos fajta gondolkodásra. Például ilyen gondolkodásra, amit Isten adott a mózesi törvényekből, hogyha valaki ellopott valakitől valamit, a törvények pontosan előírták, hogyha a lopás kicsi volt, vagy nem is lopás volt, nem adta vissza időre a kölcsönként tárgyat, vagy állatot szomszédnak, vagy barátnak, akkor miután visszaadta 20%-kal kellett megtoldania, mint egy a kárát csillapítani az illetőnek. De ha elvette, elorozta, akkor nem 20%-ot kellett neki még plusz fizetnie, hanem 400%-ot. Na már most ezzel mindenki elgondolkozhatott, kicsi gyermekkorától fogva időskoráig, mint hogy ma ilyen gondolkozási feladványt nem adnak nagyon demokratikus államaink ugye az embereknek, hogy tessék csak elgondolni, ellopsz egy autót, jó, tied lehet az autó, de ha letartóztatunk, akkor 4 autónyi árat fizessél ki. Ugye lenne mind gondolkozni. Lenne miért küzdeni és dolgozni pár évig vagy évtizedig, hogy ki tudják fizetni azt a bizonyos dolgot. Nem is beszélve ugye a halálbüntetésről. Ugye a halálbüntetés Izraelben természetes volt, méghozzá 3 esetben is. Az egyik eset az volt, amikor valaki megölt egy másik ember, durván és keresetlenül. A második eset az volt, amikor halálbüntetéssel sújtották a vétkezőt, de erre a történeti feljegyzéseinkben nincsen példa, hogy ezt valaki is elkövette volna a zsidó között, ha valaki megütötte az apját vagy az anyját. Senki nem ütötte meg az apját és az anyját. Senki nem, és aztán most nem mondanám el azokat a variációkat, amelyeket látunk a mostani világban, senki nem csinált ezt, azt, amazt a szüleivel, ezért halálbüntetés járt. A harmadik eset pedig a két-három tanú egybehangzó vallomása nyomán a házasság törésért járt, amikor valaki durván megszegve a házassági törvényeket, becsapta az élete párját, megcsalta, elhagyta, tönkretette a családot, tönkretette. Ez volt az a három eset. Mondom, gyerekkortól fogva nevelték az embereket arra, hogy hát ilyeneket ne csináljatok, hát nem azért vagytok, hogy gyilkoljatok és lopjatok. Ezért a zsidóknál nem kellett börtön. A törvények, a bírói rendszer, a tanúskodás elvégezte azt, amit el kellett végezni. Börtönöket akkor építettek, amikor jött a megszálló római hatalom, vagy amikor az apostoli kereszténység terjedt és a görög-római világba tértek át, ott hát voltak börtönök. Nyilvánvaló, hogy a sadduceusok és a farizeusok, ezek a római mintára kikalapált hatalmi emberek, akik ebben az időben uralkodtak, már építettek börtönt. Egyrészt tehát erről szerettem volna megemlékezni, hogy ez nem is olyan egyszerű a Bibliában, hogy börtön, mert hogyha valaki elkezdi lapozni az Ószövetséget, sehol börtönnel nem találkozik. Milyen jó világ volt, nem kellett börtön. Egyszer nekem Mária Nosztrán azt mondta egy százados, nézze, én 25 éve a pályán dolgozom. Én a magyar börtönökből megjavult embert kimenni nem láttam. Szóval lehet, hogy egy-kettő ilyen van, csak azt látom, hogy mindenki kívánkozik vissza, elvégre itt meleg van, főtételt is kapnak, némi munkát is lehet nekik adni. Én még azt nem láttam, hogy az emberek a börtönben megjavuljanak, azt viszont láttam, hogy a börtönben alakoskodnak, még a nehéz körülmények között is kiátszák a másik embert, és még nagyobb gonoszságukat tervelnek, ilyen borzalmas ez a börtön. Ennyit a börtönről. De hadd szóljak egy másik dologról is. Miért vetették őket börtönbe? Egy érdekes kifejezés van itt a 17. versben, fölkelvén a főpap és mindakik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel. Hát a börtönnél is rosszabb dolgot említ most a Szentírás, és fel is írtam a másik táblára, hogy valaki ezt fel tudja jegyezni, és otthon utána tudjon nézni ennek. A Biblia szerint az emberi világban a legfélelmetesebb dolog az irigység. És ez annyira félelmetes dolog, és annyira szinte kivéthetetlen dolog, ugye, mert az irigység nem látszik. Az nem olyan, mint a bosszúállás, az nem olyan, mint a tolvajlás. Az irigység nem, a megfoghatatlan dolog. De az irigység annyira mélyen dolgozik az emberi világban. Nem véletlenül, hogy a 10 parancsolat is, amikor már minden parancsolaton átmegy, az utolsó 10. parancsolatban vetít a legmélyebbre az emberi lélekben, hogy mi van ott az emberi lélek mélyén. Azt mondja például Bölcs Salamon a Példabeszélek könyvében, hogy borzalmas a harag is, meg borzalmas a búsulás is, azokban is borzalmas jelenségek vannak, de kiállhat meg az irigység előtt. Az mondja, az irigység a csontok rothadása. Az irigység rothasztja meg az emberi személyiséget. Az irigység kikezdés belül kezd dolgozni alattomosan. Sokszor még az ember is mentegelt, hogy én irigy, hát én nem vagyok irigy. Csak belül már úgy rágja magát, és úgy néz az emberekre, és úgy hasonlítgatja magát, és félti a hatalmát, mint itt ezek a vallási vezetők. Féltették azt, hogy mi lenne, ha nem őket követnék az emberek, beteltek irigységgel. Hogy mondja a Prédikátor 4.4-ben Salamon? Én azt láttam-e földön, hogy az ember minden cselekedetét a másikkal szemben való irigységből teszi. Az emberi cselekedetek legmélyén mindig ott van a versengés, rivalizálás, másiknak a legyőzése, fölénybe kerülés, szóval az irigység. Ezért mondja Jakab 4.5-ben a Szentírás, azt hiszitek, hogy véletlenül mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek? Szóval az emberi életben a legfájdalmasabb bűn az irigység. A legmegfoghatatlanabb, legátláthatatlanabb. Maga a Biblia azt mondja, hogy a bűn is tulajdonképpen itt kezdődött, egy ravasz megnyilvánulásnál egy angyal fejedelem megirigyelte azt, hogy az Isten az Isten. Igazi sátáni lelkület lappang az irigységben, de lappang, nem tör ki, folytott az égése, nem hatalmas tűz, hanem ott emészti belül az ember. Nagyon sok ember, hogy úgy mondjam, az életében nem lesz gyilkos, vagy nem lesz haramia. De az életét tönkre teszi az a belső emésztődés. Mindig másokhoz hasonlítanak az emberek.
2: Mindig lerombolják a kerítést, hogy nagyobbat építsenek, eladják a kocsit, hogy újat vegyenek. Mondja, kedves gyógyszerész rokonom egy szigetközi faluban, megkérdeztem, amikor betöltötte a 90. életévét, hogy az élete summájának mit tart. Azt mondja, ezt. Hát az emberek állandóan irigykednek. Hát más se láttam 90 évem alatt, mint mindenki irigykedik a másikra. Nem mutatja persze, meg nagyon jól megmagyarázza, tehát ott van, hogy ezért élsz, hogy a másik fölébe kerekedjél. Egy közönséges emberi vétek a vallás égisze alatt, a vallás leple alatt aztán még félelmetesebb. A vallási irigység, amikor emberek azt nézik, hogy hát a másik embernek hitelesebb a szava. Az apostolok úgy beszéltek Istenről, hogy a farizeusok és saduceusok sohase. És ezért az emberek, az egyszerű emberek kezdték az apostolokat hallgatni, kezdték őket követni, ezek meg beteltek irigységgel, tömlöcbe vetették őket. Na azért, hogy mennyire hatalmas nagy ez a téma, még felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen Jézust is az irigység feszítette meg. Mit mond Pilátus a Máté 27.18, párhuzamos már 15.10-ben? Pilátus nagyon jól tudta, hogy a főpapok irigykedtek rá. Ezért csinálják ezt az egész borzalmas kihallgatást és minden mást. És az apostolok cselekedeteiben is itt felírtam 4 igét, ami vezérfonalként mutatja, hogy a kereszténység kezdeti idejében azért nyilvánult meg olyan rettenetes dű és gyűlölet a keresztényekkel szemben. Nem azért, mert ők a társadalom felforgató emberei voltak, dehogy is. De nem azért, mert rossz emberek voltak, dehogy is. Hát jámbor és nyugodt emberek voltak. Hanem azért, mert látták a zsidó vallási vezetők, hogy ezek az emberek hitelesen tudnak beszélni. Ezek megélték az Istennel való kapcsolatukat, ezek hisznek, ezek meggyőződésből szólnak, ezek nem retorikából és ékes szólásból altatják el az embereket kenetteljes szólamokkal, hanem világosan, egyértelműen mondják azt, amit az Isten tanít. Apostolok cselekedetei 5.17, 7.9, 13, 45, 17, 5. Olvassuk majd otthon el ezeket a verseket, azért írom a táblára, és a vonal alatt még egy sorba leírtam az apostoli levelekből azokat a felhívásokat, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy igazi keresztény közösségen belül is ott lappang, támadásra készen az irigység. Ezért kell igazán, tökéletesen betölteni a 10 parancsolatot, maradéktalanul. Ezért mondja Jakab apostol, hogy ha valaki mind a 9-et betölti, de egyben vétkes, hát akkor mind a többi 9, összesen a 10 is romba dől. Mert önmagában az, hogy nem ölünk, vagy nem lopunk, vagy nem szólunk hamis tanúbizonyságot másokkal szemben, de az életünk nem az az élet, amilyennek lenni kellene, hanem egy vetekedő, versengő, irigykedő élet. Ez megmételjezi a keresztény bizonságtevést. Erről beszél Róma 13.13, 2 Korintus 12.20, Galata 5.21, Filippi 1.15, 1 Timóteus 6.4, és erről beszél már az Ószövetségben is a híres Zsoltár, amit itt is ajánlhatnék mindenkinek, már többször ajánlottam ezt a 37. Zsoltár. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemült emberekre. Tehát nem csak az az összehasonlítás rossz, amikor jó példához hasonlítunk irigységgel, de az az összehasonlítás is rossz, amikor azt mondjuk, hogy hát, ha ilyen emberek vannak, meg ezt megengedik az emberek, hát akkor ezt én is meg fogom engedni magamnak. Szóval ne irigykedjél, ne bosszankodjál az elvetemültekre és a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, a kereszténység történetét végig kíséri az, hogy a keresztényeket mindig is ilyen irigy, tehetetlen gyűlölködéssel gyűlölték.
3: Igen, tudom, hogy hol van, amit terjesztesz, azt hiszem János, az az újság, az a, amire hivatkoztam, és azt hiszem, hogy az a cikk van. Itt van nálad, de légy szíves, köszönöm szépen. Ez az érted vagyok, ebbe olvastam én, beugrott, hogy itt van egy... Második János Pál pápának valami nyilatkozatát idézi, és itt világosan megmondja azt, hogy mire való a lelkiismeret és mire nem. És azt mondja, hogy tévedés a lelkiismeretre hivatkozva szembe menni. Igen, meg is van, hogy olvassam nektek. Tehát azt mondja, hogy meddig terjed függőségük a Szent Széktől, jól példázza Második János Pálnak egy teológus kongresszuson 1988-ban Rómában elmondott beszéde, íme egy részlete, amikor az egyház tanítása
2: jelent meg az ókeresztény írók 15. köteteként Küprianus vagy Ciprianus, Szent Ciprianus művei. Ugye a Szent István Társaság kiadja az ókeresztény írókat. Ciprián a II.-III. században élt ókori egyházatja volt, és ebben a kötetében több tanulmánya található, egyik szól például az irigységről. Hallgassunk bele, hogy mit mond róla.
1: Sokkal kisebb baj, nem olyan nagy veszély, ha tagjaitokat kard sebzi meg. Könnyebb a gyógyítás ott, ahol a seb látható. Azt a megfelelő orvosság adagolásával jól ki lehet kezelni. A féltékenység által ejtett sebek azonban mélyek és láthatatlanok, és azok lelki ismeretük mélyére zárják a sebet vakfájdalmukban. Ha irigy vagy, rosszindulatú vagy, légy bárki, lásd, mennyire ingerült és gonosz álnok voltál azokkal szemben, akiket gyűlöltél. Semminek nem vagy nagyobb ellensége, mint a saját üdvösségednek. Legyen bárki az, akit féltékenységeddel üldözöl, az megszökhet előled és elkerülhet téged, te azonban nem menekülhetsz önmagad elől. Légy bárhol, ellenséged veled lesz. A kebletben van, az ártalom belülre van zárva, lerázhatatlan láncok köteléke tart fogva és megkötözve. Fogoly vagy, akin a féltékenység az Úr, nincs számodra vigasz. Tartós bűn az Isten által kegyelt ember üldözése, a szerencsés ember gyűlölése orvosolhatatlan baj.
2: Nagyon érdekes, hogy miután az apostolok újra kiszabadulnak, aztán újra rájuk vetik a kezüket a zsidó vallási vezetők, már-már ott tartunk a kezdet kezdetén, hogy végzetesre fordul a dolog, és így gyilkosságok fognak előfordulni. Ugye a kereszténység történelmében nagyon sokszor megesett dolog ez, majd a vetítésnél látunk egy kis sorozatnak a bemutatását, hogy hányszor és hányszor jutottak a keresztények abba a helyzetbe, hogy az életükkel kellett fizetni a hitükért, a saját, vagy az egyébként magukat vallásosnak mondó emberek részéről. De egy érdekes közbevetés, mondhatnánk így is, egy megdöbbentő csoda menti meg a keresztényeket. Letartóztatják őket, szabadulnak, újra letartóztatják őket, kihallgatják őket, el akarják most már ítélni őket, amikor ebben a magas tanácsban, ebben a zsidó főtanácsban, amelyről kiküldik őket, hogy megbeszélhessék a dolgot, feláll egy ember, egy köztiszteletben álló ember, akire egyébként Pál apostol is később majd utalás lesz, hogy ő is az ő lábainál tanult. Feláll ez az ember, igen, érdemes megjegyezni a nevét is, felírtam a táblára, ez a Gamáliel, és ez a Gamáliel egy tenyeres, talpas, nagyon egyszerű logikával felépített beszédet mond, amelyet az 5. fejezet 34. versétől így olvashatunk. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. És mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni? Mert ez időnek előtte felkel Teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott, ő megöletett, és minnyájan, akik csak követték őt, elosztottak, és semmivé lettek. Ezután felkelt a Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszóradtak. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megverettetvén megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátották őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni a Jézust, a Krisztust. Kedves hallgatók, valóban milyen egyszerű tanács volt, amit ez a Gamáliel mondott, azt mondta. Hát ha emberektől van valami, akkor minek ellene úgy küzdeni? Az úgyis magától majd szét fog oszolni. Ma is törvényszerűség. Az emberek kitalálnak sok minden dolgot, nagy csinnadrattával kihirdetik, hogy ez lesz, ez a csoportosulás, vagy közösség ezt akarja csinálni, nagy felhajtás. Ha nem is egy-két év, de egy-két évtized után már senki sem fogja tudni, hogy kikről is volt szó. Nem kell ez ellen hadakozni, főleg pedig nem a jog és a karhatalom eszközeivel, amit hát most is tapasztalunk Magyarországon. Kell vallási közösségek ellen joggal és karhatalommal fellépni. Inkább eszmeileg kellene fellépni, el kellene mondani, vagy utat kellene nyitni olyan embereknek, akik el tudják mondani, hogy ez magát vallási közösségnek tartja, Bibliára hivatkozik, de ezért és emezért nem állja meg a helyét a tanítása, mert a Bibliát kisarkítja, egyoldalúlag magyarázza, vagy úgyse. Ez szellemi kérdés, egy értelmi kérdés, ez, hogy mondjam, párbeszéd kérdése, felszólalás kérdése. Jogot és karhatalmat ebbe belekeverni, hogy mondjam, csak ahhoz fog vezetni, hogy az egyébként torz közösség még inkább megerősödik. Ez mindig szabályszerűség, amit támadnak, jobban összeszedi magát, még inkább megerősödik. De ami az Istentől van. Ami az Istentől van, azt vagy elhallgathatják, vagy nem is támadnak ellene, vagy ha támadnak ellene, úgyse tudnak rajta segíteni, úgyse tudják eltiporni. Gamáliel nagyon világos tanácsot mondott. Nehogy hadakozzatok, hát ha Istentől van ez a dolog. Ezek az emberek hirdetik Jézus Krisztust, hát ha valóban Istentől van ez a dolog, akkor ti úgyse tudtok velük csinálni semmit sem pedig ez ellen az eszme ellen hadakozni. Milyen egyszerű tanács, és hadd tegyem hozzá, hogy vallási közösségben hangzott el, farizeusi főtanácsban, persze a főtanács nem csak vallási politikai közösség volt, a józan észnek és a gondos mérlegelésnek a szava az mindig világos utat tör, az apostolok is ennek köszönhették későbbi életüket, nyilván bizonyos részben, másfelől pedig az ország is ennek köszönhette a nyugalmát, mert ez bölcs tanács volt. Az apostolokkal szemben azonban nem érvényesítették tovább ezt a bölcs tanácsot. Ezt kérném szépen, hogy mindenki olvassa majd el a Szentírás következő fejezeteiben. Ezután jön már az a történet, amit szintén két hét múlva nagyítunk ki. Istvánt bírósági tárgyalás nélkül megkövezik, tehát agyonkövezik. Döbbenetes jogtalanság és vérmes akarat megnyilvánulása, egy ember kivonszolnak Jeruzsálemen kívül, és mert keresztény diakonus megölik. Utána Jakabnak, az első apostoli nemzedék tagjának a megöléséről van szó, és ekkor a fejedelem Heródes vérszemet kap, látja, hogy az embereknek ez kell, ugye a tömegeknek a vér látványa az mindig nagyon kívánatos, középkorban is nem véletlenül rendeztek autódafékat, kerékbetöréseket, az inkvizíció mágiáit nem egy zugolyában gyújtották meg, hanem nagy tízezres plénumok előtt. Hát a király látja, hogy ez kell a népnek, ezért Pétert újra letartóztatja, ismét börtönbe veti, de ez már egy későbbi fejezet, a 12. fejezet 3-tól a 24. verséig olvashatunk erről. Ezt is kérném szépen, hogy olvassuk el majd a vetítésben, erre még visszatérek. És aztán, ahogy mondtam, a börtön élmények, a börtön rajzok, a cselekedetek 16. fejezetében érnek véget. Igen ám, de hogy így végignézzünk ezen a történeten, óhatatlanul fel kell, hogy vessük ezt a kérdést. Nem csak az őskeresztényeket érték ilyen véres üldözések, hanem az egész kereszténység történelmében egy döbbenetes Biblia vers mind a mai napig teljesedik. Ez a 2 Timóteus 3:12. Ezt érdemes fejből is megjegyezni. 2 Timóteus 3.12 ez azt mondja, akik kegyesen, akik istenfélő módon akarnak élni a Jézus Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Ez egy döbbenetes Biblia.

0: azt a bátorítást mondja a második fejezet 10. és 11. verseiben, hogy légy hű, mint halálig. Ezért hangzik el ez a híres kijelentés a Bibliában. Légy hű, mint halálig. Akár a halál vállalása árán is legyél hű, mert néked adom az életnek koronáját, és aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál árt, megölnek, de az igazi nagy veszély nem az első halál a Biblia szerint, hanem a második halál. A végleges elveszés. Az első halál az egy közbülső állapot, ami után ítélet jön, Isten mérlegén való megmérettetés. Ami igazán fájdalmas, az a végleges elköszönés az élettől, ez a második halál. Ezért mondja a Jelenések könyve 12. fejezet 11. verse is, hogy az igazi keresztények életüket sohasem kímélték, mind halálig nem kímélték. Nos hát, egy magyar költő végig tekintett ezen a folyamaton, ami az őskeresztényektől, a Waldenseken, Husz Jánoson át, a reformátorokon át, egészen a mai napokig tartott és tart, megáll a reformáció genfi emlékműve előtt. És nagyon provokatívan indul a vers, mert ismét hadd vessem fel a kérdést, amit előbb már felvetettem. Mit használt a kereszténység ügyének a mártíromság? Mit használt az évszázadok során az, hogy sok keresztény ragaszkodott a hitéhez, a meggyőződéséhez, és aztán megölték. És aztán az utódaik, a gyerekeik, unokáik talán már nevettek is az apákon, meg a nagyapákon. Így kezdődik a vers. Mit használt? Mit használt az, hogy Luther, hogy Calvin, hogy Zwingli, hogy Farel, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a kereszténység az elf kérdése, meggyőződés kérdése, de ebből az elvből mindig gyakorlat is következik. A mai emberiség sem az elvek emberisége. A mai emberiség is a megalkuvásoknak, a kompromisszumoknak az emberisége. 1946-os a vers, tehát egy kicsit azért távolabban tőlünk, még fél lábbal egy olyan világban, ahol az elveket talán komolyabban vették, mint ma. És milyen érdekes, hogy a költő aztán viszi tovább a verset, és én úgy gondolom, hogy arra a meggyőződésre jut, és ez a versnek a végkicsengése, amire egyedül juthatunk, ha ezt a kérdést végig gondoljuk. Tudnék, ezt gondolja végig, mi lett volna, ha nem ragaszkodtak volna a meggyőződéshez? És hol tartana ma a világ, ha nem lettek volna emberek, akik ragaszkodnak a hitükhöz és meggyőződésükhöz, és hol tartana, milyen sötétségben járna a világ, ha ma nem lennének olyan emberek, akik ragaszkodnak a meggyőződéshez. Nem okvetlenül kell fanatizmust emlegetnünk akkor, amikor olyan emberekről beszélünk, akik ragaszkodnak a meggyőződésükhöz. Elvégre az emberi életnek az egyik legnagyobb, legfelemelőbb sajátossága, hogy megismerő, gondolkodó, értelmes lények vagyunk, és amit igazságnak gondolunk, arra az életünket is rá tudjuk tenni. Ha valaki meghazudtolja a felismeréseit, ha valaki hazudik a lelkiismeretének, vagy odébb dobja a meggyőződését, ugyan mitől lesz majd ember, vagy milyen példájú ember lesz belőle? Ezért nagy vers ez a vers, mert eljut tehát oda, hogy azt is gondoljuk végig, hogyha nem ragaszkodtak volna a meggyőződésükhöz, ma még állna-e a világ? Vagy milyen sötét Sodoma és Gomora lenne ma a világ, ha egyáltalán még bírná, hogy mondja Kálnoki László, hátaslovunk a föld, hogy embert hordjon a hátán. A költő néhány éve halott, a magyarságnak a 20. században nem csak nagy költője, hanem nagy néptribuna és zászlóvivője is volt, a Puszták népe alkotója, amely az egyik legnagyobb könyv, amit a 20. században írtak, de úgy gondolom, hogy nem csak prózaíróként, esszéistaként jelentős ő, hanem bizonyos nagy versei a magyar költészet első vonalába tartoznak. Így ez is.
1: Így és Gyula, a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek.

Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szobor sor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s Bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Colin, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam hát a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt. Feszesen, katonásan kilépvén, éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, és abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek, maguk is meret kövek a napfénybe, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom. Éppen, mert nékem is keserves. Áltatok égve az Úr igazától. Állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor. Aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyver s a láng. Hogy várja örök üdv a lelket, rángtak milliószám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a csalárd könyv. Városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a félvad zsoldosok. Eladdig, míg tűz a tűzzel nem állt egymással szemben, bűn a bűnnel. Eladdig, míg nem jött a győzelem, az idő. Okosan, türelmesen, és némi humorral. A kétféle had és hit várai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falu, s aranycifrázt a templom vén tornyai, még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál. Dobinyé dühe, Colin halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem! Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő,
mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. Maga a sátán győzött veletek. Balekok voltatok, mind, hátra arc, nincs jogotok egy lépés sem előre. Törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett, eleve a harc, mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal símára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott eredmény? Egy betű! Egy már tréfának sem új buta betű, és az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok? Midőn, feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez se volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra. És attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva bennem, a két ős ádás szó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? És ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszme s világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül, és ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép, oda vágja, hogy nem tehettem másképp, akkor ma hol vagyunk? Tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, és jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi. Hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál? S hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe? Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk? Azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot, előre, és ők vállalták e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.

0: Igen, az Isten sem tudhatta másképp, mert a Biblia szerint Isten erőt adott azoknak az embereknek, akik külsőleg borzalmas halállal haltak meg. Így kezdődött a kereszténység története. István meghalt, Jakabot megölték, aztán Péter apostolt is felfeszítették, Pál apostolt lefejezték, Jánost a forró olajjal teli üstbe dobták, és erre mondta Tertullianus, a keresztények vére mégis magvetés lett. A példa, a kitartás, a hit nem volt semmi csökönyösség vagy fanatizmus, csak az emberhez méltó egyenes gerinc. Aki e verseket el akarja olvasni, Reményik Sándor összes verseit elhoztuk erre az előadásra is, az íjés verset pedig beválogattam abba a gyűjteménybe, amelyet már tetszenek ismerni, a Biblia és az Irodalom című kis antológiában 200 vers szerepel a magyar irodalomból, amelyek így vagy úgy kötődnek a Bibliához. Most azonban még pár percünk maradt arra, hogy amiről beszéltünk, ezeknek az eseményeknek a képzőművészeti feldolgozásait, és egy kicsit a jövőt illető feldolgozásait is megnézzük, illetve bemutassuk. Kérném szépen akkor, hogy kezdjük el a vetítést. Ne felejtsük el, az apostolok cselekedeteinek szerzője Lukács El Greco olajfestményét azt tudja azonosítani, aki ismeri, hogy Lukács evangélista beszél a legtöbbet Jézus születéséről, ezért, hogyha egy evangélistát tollal, kitárt Bibliával és a Bibliában egy Mária és Jézussal látunk, az biztos, hogy csak Lukács lehet, akit persze lehetetlenség azonosítani, hiszen az apostolokról nem maradt fenn egykorú leírás, személy leírás. Az elmúlt alkalommal beszéltünk ugye a pünkösdről, Tíciánó olajfestménye, a pünkösdi lélek kiárasztása, és a következő képen pedig az előbb látott El Grecónak hasonló tárgyú műve, az apostolok karéjában Mária, Jézus édesanyja és fiú testvére is ott voltak. A Sánta meggyógyítása Raffaello Santi 16. század elejé festményén Péter és János apostolok az úgynevezett ékes kapuban, a templom egyik kapujában meggyógyítják ezt a, ma már ezt is megtudtuk, 40 éven felüli ember, tehát nem tudták letagadni a csodát, hiszen nem is csak évek, évtizedek óta találkoztak ezzel az emberrel, ahogy ott ült a templom egyik kapujában. Ez az ember most felszökik és dicsőíti az Istent. Következő képeinken Masaccio-nak 14. századi festményeit láthatjuk. Péter, ahogy szétosztogatja a pénzt, a gyülekezetben begyűjtött anyagi javakat a rászorulóknak, kisgyermekes anyák és szegényebb emberek vannak itt a karéban, talán nézzük meg Masaccio festményének kinagyításait is, freskó. Péter apostol jellegzetes ábrázolása az ősz haj, ősz szakál, ősz bajusz, tehát idősebb embernek mutatják, szemben például Jánossal, aki jóval fiatalabb, vagy a kisgyermekes anyának a kinagyítása. Ugye az apostoli vagyonközösségről, vagy állítólagos vagyonközösségről a múlt alkalommal beszéltem. Ugye a kulcsvers az, hogy mindannyiuknak közös volt a vagyonuk, vagyis a rászorulókat segítették meg. Nem volt ez aféle kényszerített vagyonközösség, hanem természetes segítségnyújtás, ami a harmadik és az ötödik fejezetben is újra és újra előjön. De aztán, amiről nem beszéltem, de akik elolvassák majd ezeket a fejezeteket, olvashatnak emberek gyógyulásáról, Masaccio-nak egy másik festményének a részlete, mehetünk tovább. Emberek, akik vágyakoznak Péter közelében lenni, mert akikre csak az árnyéka is rávetődik, meggyógyulnak. Tehát az imában nem említettem, hogy az apostolok csodáért is könyörögtek, és ezek a csodák, ennek a képnek a kinagyításai felől közelítettünk, és most látjuk az egész képet, tehát háttérben Jeruzsálem, Péter az apostolok élén megy. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy feljegyzés van a Bibliában arról is, hogy nem csak Péter tekintetett oszlopul, hanem Jakab, János is, tehát hárman voltak az apostolok között, akik meghatározó személyiségek voltak. Természetesen nem olyan értelemben, hogy bárki is vezető lehetett volna. Péter is azt mondja az első levele 5. fejezetében, hogy ő csak presbiter társ. Nagyon jól megszívlelték Jézusnak a tanítását, hogy ti köztetek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Péter kiszabadítása a börtönből Raffaello Santinak egy a Vatikánban látható freskóján, hogy az angyal ének idején felkelti a mély álomba merült Pétert, aki majd elmegy a tanítványok közösségéhez, egy házban imádkoznak érte, egy Ródé nevű szolgálólány siet majd ki, felkelti az angyal, és a börtön rácsait legyőzve, a katonákat számon kívül helyezve, tulajdonképpen ugye látjuk itt is alszanak, kivezeti majd Pétert a börtönből. Ez a börtönbeli kivezetés aztán nagyon sok mesternek a képzeletét foglalkoztatta, például Caravaggio-ét is, aki a 16.-17. század fordulóján festette, az angyal felkölti az alvó Pétert. Péter mély álomban van, ez is mutatja, hogy Péter Istenre bízta az ügyét, ő elfogadta ezt a helyzetet, és mélységes álomba merült. Ekkor érte az angyal szava. Rembrandtnak is van erről egy rajza, hogy az angyal felkelti Pétert, megoldja a láncait, közben a katonák alva maradnak, és Péter visszatér a testvérekhez, a tanítványokhoz. Az üldözéseknek a fellobbanását István megkövezése jelzi. Mariánnak egy 17. századi metszete, ahogy Jeruzsálemen kívülre hozzák Istvánt, és a főpap és környezete ítéletére agyonkövezik, és általában ezeken a festményeken, vagy hát itt rajzokon, metszeteken szerepel egy ember, aki a megkövezők ruháját őrzi, és már itt mély elgondolkodásban van, hiszen megdöbben azon, hogy ezek a kora keresztény vértanúk milyen szelíd magatartást tanúsítanak, nem átkozzák ugye az üldözőiket. Ez a valaki Saulus névre hallgat, most még a főtanácsnak egy ifjú tagja, ezután megy majd Damaszkuszba, ahol majd megtörténik vele a damaszkuszi útbeli eset, amelyet majd egy későbbi előadáson fogunk teljes részletességben tárgyalni. A reneszánsz korában általában ez a megkövezés nagyon díszes ruhák, kavalkádja, felvonulása, szinte nem is vesszük észre, hogy hol van ez az István, noha megnyílik a menny, és látja az Istent és a jobbján Krisztust, vagyis Isten így adott erősítést, lelki erősséget azoknak, akik ezt a halálnemet el kellett, hogy szenvedjék. De aztán az, aki őrizte a ruhákat, pár évtizeddel később az ő feje is lehull. Egy középkori ábrázolás Pál lefejezéséről. Pál római polgár volt, zsidó születésű, de római polgár, ezért erre a viszonylag abban az időben szolidabb halálnemre ítélték. Péter azonban zsidó volt, Pétert felfeszítették, mint ahogy Krisztust is. Ő azonban érezte azt, hogy nem méltó, hogy úgy feszítessék föl, mint az ő mestere, ezért fejjel lefelé kérte, hogy felfeszítsék. Michelangelónak talán nem annyira ismert freskója ez, élete végéről, amelyről majd fogunk külön beszélni, főleg a Péter arcát, tekintetét elemezve. Mindezek Néró császár uralkodása idején 67-ben történtek, tehát a fellobbanó üldözések, amelyek elkezdődtek a 30-as évek elejétől, folytatódnak a század második felében is, ezzel teljesítve be Dániel proféciáját, amelyet a 9. fejezetben mond arról, hogy a zsidó nép akkor lesz elvetett nép, nem akkor, amikor Krisztust megfeszítették, hanem akkor, amikor a saját honfitársaikat, az apostolokat megölték. Egy keleti kereszténységből származó ábrázolás, nagyon ritkák az ilyenek, Jakabról az első, illetve István után a második vértanúról. És aztán a század végéig Domitianus császár idején is tartanak az üldözések, Dürer metszetét látjuk, és ekkor vetik bele János apostolt az olajos üstbe, ami alá tüzet raknak. Ettől a haláltól megmenekülve száműzik majd Pátmosz szigetére. És Jelenések könyve 12. fejezete világosan hirdeti, hogy itt a Földön, és ezt az Isten látta előre a mennyből, és kinyilatkoztatást adott, ugye a német Bibliának, Die Offenbarung a címoldala, Jelenések könyvének a címoldala, Lukács Kranach színes metszete, hogy Sátán, akit a Biblia maga is, mint egy sárkánnyal, óriás kígyóval ábrázol, és az ábrázolások is ezt teszik, a sárkánynak és a napba öltözött asszonynak a küzdelme, a történelem, mert azokat, akik Krisztust akarják követni, tiszta szüzekhez hasonlítja a Szentírást, ugye a vőlegény, a Krisztus jelképe, a Biblia jelképes nyelvezetében a tiszta asszony, a szűz, az igazi keresztények. Az igazi keresztényeket a gonosz részéről mindig támadás éri. Valóban igaz az 2 Timóteus 3.12, akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Nagyon szépen fejezte ki ezt az összefüggést Hans Memling, 15. század végi német alföldi festő. Előtérben látjuk János apostolt Pátmosz szigetén, megelevenednek a Jelenések könyvének a látomásai. Én csak egy látomást szeretnék most itt a figyelembe ajánlani, és ez pedig a lovas látomás, a sokszor félreértett lovas látomás, ami így haránt irányban visz végig a festménynek szinte mértani közepén. A fehér lovas jelképezi a tiszta őskereszténységet, a kereszténység győzelmi futással indul, de rögtön utána a vörös lovas már az üldözéseket jelképezi, hogy a fehér szín a tisztaság jelképe, a vörös a vérontásnak, a mártiromságnak a jelképe. Idáig a kereszténység története, ha nehéz is, ha küzdelmes is, de egyenes vonalú történet. Ezután jön a nehéz és a fájdalmas eltorzulás, a fehér és a vörös szín után a fekete. A fekete a gyász, a halál, a bukás jelképe. Az üldözések után, amikor a kereszténység kiegyezik a római államhatalommal Nagy Konstantinusz idejében, amikor az egyház szövetségre lép a politikai hatalommal, az egész történelemben ez a legnagyobb probléma a Biblia szerint, akkor eltorzul a kereszténység. A fekete után mi jöhet még? Mi a negyedik lovas? Halott sárga lovas, nyomában a halál jár. Ez a középkori jelképe a Bibliában. A fehér lovas az első század, a vörös lovas az elsőtől a negyedik század elejéig, a fekete lovas a negyedik-hatodik század közötti kereszténység, a halott sárga lovas a 6. század utáni egészen a 18. századig ívelő időszak, hiszen utána már Krisztus második eljöveteléről szól a profécia, amikor az emberek a hegyek hasadékaiba bújnak, el akarnak rejtőzni a megjelenő Krisztus elől. A többi látomás a trombita szólátomás és a napba öltözött asszony látomása. Azt gondolom, hogy erről a látomásról rendkívül egyszerűen be lehet látni a bibliai történelem szemléletet, talán kinagyítva is hadd mutassam. A bibliai történelem szemlélet Dániel könyvén és Jelenések könyvén alapszik, és a kereszténység történetét 4 lovas formájában bemutatja, legalábbis a 18. századig. Azután a helyzet még inkább bonyolódik, és a Máté evangélium a 24. fejezete szerint igen, a címünk így volt a mai előadás címe, hogy apostolok a börtönben, létezhetem ez ma is. Jézus jövendőlése szerint igen, mert ha lesz igazi kereszténység, rögtön ki fogja vívni az ellenség gyűlöletét. Egy középkori falikárpit Jelenések könyvének arról a mozzanatáról, amely elmondja, hogy a sárkány adja mindig a jogart, a nagy hatalmat, bármely világi hatalomnak. Itt a nagy vizeken ülő fenevadról van szó, a tengerből feljövő fenevadról,
1: amelynek 7 feje van, és a sárkány adja a hatalmat. Politikai és egyházi hatalmaknak is, ha üldöznek, biztos, hogy a hátterükben a gonosz befolyásolás áll. Isten igazságának nincs szüksége arra, hogy bárkit is üldözzenek, akár más vallásokat, akár ateistákat, nem különben pedig keresztényeket. Történelme egyik legfájóbb sebe, hogy keresztény üldözött keresztényt, és például a 4.-5. századtól már az Alpoknak itteni völgyeibe kellett fölmenniük azoknak a Bibliához hűséges keresztényeknek, akiknek most Torinóból elindulva Torre Pelicén keresztül felfedezhetjük régi lakóhelyeiket. Illés is említette a versében a valdeusokat, vagy valdenseket, akik a Kotti Alpok völgyeibe mentek föl, több ezer méter magasságú helyekre, ma festői szépségű turisták számára csodálatos helyek ezek, de meg kell, hogy jegyezzük, hogy a 6. századtól, 5. 6. századtól fogva ezekbe a hegyekbe üldözött keresztények települtek, akiknek a középkorban épített egyszerű házaikat ma is őrzik az emlékek. Még 1655-ben is kegyetlen mészárlásban részesültek, amikor Cromwell is Olaszországba, Itáliába utazott, illetve Cromwell követeként Milton, aki a Piemonti vérengzésre címmel verset is írt a valdensek üldözéséről, és ha valaki bemegy ezekbe a barlangokba, láthatja, hogy hogyan másolták a Bibliát, hogyan őrizték a tiszta krisztusi kereszténységet ezek a valdensek, akiknek az emlékét ez az emlékoszlop őrzi. Mondom, a 17.-18. században is a legkegyetlenebb üldözéseknek lettek kitéve. Ezért mondja Illés is, hogy a Szent Bertalan bosszulatlan éjszakája 1572-ben, tehát még a 16. század végén is a legkegyetlenebb protestáns üldözések zajlottak. Most a valdensek kis kápolnát emeltek ezen a vidéken, és így jelölték meg a helyet. Középkori ábrázolások nagyon sokszor mutatják be ezt az előbb említett halott sárga lovast úgy, hogy egyszerűen keresztényeken tapos, vagyis a középkor a nagy megtapostatás ideje volt. Kezdődött Angliában John Wycliffe üldözésével. Őt azonban nem tudták megtörni és megölni, de egyik követője, Husz János, Csehországban már a mágián végezte, illetve Konstancban, ugye a magyar király Luxemburgi Zsigmond adott szava ellenére 1414-ben égették meg. De aztán Luther, illetve a husziták követői, Luther követői, főleg a spanyol inkvizíció által ugyanazt a halálnemet szenvedték el, mint amit Krisztus szenvedett el. Az inkvizíció áldozatai csak 10, illetve 100 milliókban mérhetők, Amerika felfedezése után pedig ez is kevés számnak bizonyul. Aztán jön a 16. századi nagy reformáció, hogy Illés mondja, itt állok, másképp nem tehetek, tehát Luthert, mint György barátot, mint ágostonrendi barátot is beidézi ebben a nagy versében, de aztán jön a svájci reformáció, Calvinnak az egykorú arcmását láthatjuk. És jön tulajdonképpen mindaz, ami következik ezután Calvin mellett Farel, és azok, akik a reformáció genfi emlékművén is szerepelnek. Az 1572-es Szent Bertalanéről nagyon sok ábrázolás van, egykorú színes metszet arról, amikor egyetlen egy éjszaka leforgás alatt a harangok megkondulására protestánsok ezreit más felfogás szerint 10 000-eit, 20-30 ezerre teltő a számuk ölték meg. Ezután érthető az, hogy az európai kereszténység történelmében Amerika felfedezése után a sárkány elől, ahogy ez a Bambergi illusztráció mutatja, a sárkány elől, amely vizet bocsát,

Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe talán kissé meglepő lehet többeknek. A Biblia történelmi proféciák jövendőlése a nagy francia forradalomról. Lehet, hogy valaki fölkapja a fejét, és azt mondja, hát ilyen is létezik a Bibliában, és hát biztos, hogy ez tényleg egyértelműen erre vonatkozik, nem valami belemagyarázás, hogy ilyesmiről is szó legyen a Bibliában. Azt válaszolnám erre, hogy a Biblia ténylegesen nem történelmi spekulációkat tartalmaz, és úgy a történelem egészében nem témája a Bibliának. A Biblia az üdv történettel, a megváltási terv történetével foglalkozik, és a nagy francia forradalomra vonatkozó profétikus kijelentések azért kerülnek bele a bibliai történelmi proféciák jövendőlései közé, mert ezek a megváltás terve körül folyó nagy küzdelmet is messze menően befolyásolják. Tehát ez egy olyan esemény volt, ami mélyen szántóan hat az Isten emberért folyó történelmi küzdelmének a történetére is. Aztán az is kérdés, hogy miért foglalkozunk vele, hiszen ez az esemény most már több mint 200 évvel a hátunk mögött van. A múltba akarunk-e visszanézni, egy ilyen öncélú történelmi leckét folytatni a bibliai proféciák megvilágításában? Hát azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó, mert azt mondhatjuk, hogy sok minden olyasmi zajlik a mi korunkban, amit lehetetlen megérteni annélkül, hogy ilyen messzire visszanyúlnánk, egészen a nagy francia forradalomig, és pedig azt nem egyszerűen csak a történelmi tényeiben, vagy csak a saját emberi észjárásunk szerint ismernénk meg, vagy elemeznénk, hanem a Biblia mély történelem filozófiájának az ismeretében a nagy francia forradalomtól kiindulva értünk meg sok mindent, ami mai világunkban zajlik. Ugye úgy is szerepelt a címe a programunkon, hogy a nagy francia forradalom elindítja az emberi történelem végső folyamatait. Tehát erre az összefüggésre szeretnénk ma különösképpen rávilágítani. Hozzáteszem azt is, hogy olyan szempontból is nagyon érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hogy valóban megerősíti a Biblia ihletettségébe vetett hitünket is. Ez a valósággá válik számunkra, hogy a Biblia tényleg Istentől ihletett könyv, mert ilyen konkrétan szólni előre erről az eseményről, és ahogy említettem, egy olyan mély történelem filozófiával kapcsolni össze, mint amit a Bibliában találunk, bizony fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ha nem Istentől ihletett könyve a Biblia, akkor ki láthatta ezt így előre, és milyen alapon, és ki tudta ezeket a legérzékenyebb pontokat, ezeket a mély összefüggéseket megmutatni. Nagyon régen egy nagyon egyszerű kis történetet olvastam egy folyóiratban. Mondom, a történet nagyon egyszerű, de azért a mondani valójában mégis van igazság. Arról szólt, hogy valaki vonaton utazott, és Bibliát olvasott a fülkében. És ugyanabban a fülkében utazott más valaki, egy nála fiatalabb valaki, és hát mikor elnézegette egy ideig, hogy a Bibliáját elmélyülten olvassa, és akkor megkérdezte tőle, hogy hát mikor látta, hogy fölnéz, és meg lehet szólítani, hogy hát tényleg komolyan ő érdemesnek tartja a Bibliát arra, hogy olvassa, és tényleg azt egy ilyen szent könyvnek tartja, és hozzátette, hogy hát nem tudjuk, kik írták, hát nem ismerjük a szerzőiket, hát ez egy állítás, hogy ez az Isten könyve. És hát az illető azt válaszolta, hogy majd egy kicsit gondolkozik még rajta, hogy hogy is válaszoljon erre a felvetésre. Aztán nem sokára ugyanez az utitársa megkérdezte, hogy tudja, hogy mikor érkezik a vonat X állomásra. És hát ő neki volt menetrendje, az utitársnak elővette, megmondta, és akkor azt mondta, hogy látja, most azt hiszem tudok mondani valamit arra, amit az előbb kérdezett, hogy egy szent könyvnek tartom a Bibliát, meg komolyan veszem el, hogy ez isteni kinyilatkoztatás, annak ellenére, hogy nem ismertem a szerzőit, és nem voltam ott, amikor ez keletkezett. Azt mondta, nézzem, menetrendnek a szerkesztésénél sem voltam ott, ennek az összeállítóit sem ismerem, de egy tapasztalati ismeretem van, azt, hogy a vonat pontosan azokra az állomásokra fut be, abban a sorrendben és abban az időben, amikor a menetrend mondja. Na, ugyanez a tapasztalatom a Bibliával, hogy az emberi történelem pontosan azokra az állomásokra fut be, és még nagyon komoly időmeghatározások is kapcsolódnak ehhez,
és ez végül arra a következtetésre vezet, hogy ez egyszerűen megbízható, tapasztalati alapon megbízható ez a könyv, még ha semmit sem tudnék a keletkezéséről, vagy a keletkezés történetéről, hozzáteszem persze erről is, nagyon sok mindent meg lehet tudni, és racionális ésszel követni lehet, hogy a bibliai kinyilatkoztatás hogyan keletkezett, de mindenképpen van egy tapasztalati ismeret, és ebben a tapasztalati ismeretben osztozunk, mikor a Bibliának ezeket a történelmi proféciáit megismerjük, hogy a történelem azon a vonalon fut, és abban a sorrendben történnek a dolgok, úgy, ahogy a Szentírás erről szól. Nos, tehát akkor még megemlíthetjük azt is, most az új helyes írás szerint, tudtommal már nem írjuk nagybetűvel ezt, hogy nagy francia forradalom. Amikor én még iskolába jártam, akkor csupa nagybetűvel írtuk nagy francia forradalom. Gondolom ebben annak is szerepe volt, hogy ugye az előző politikai rendszer abszolút pozitívan értelmezte a nagy francia forradalmat, és magát is, a maga rendszerét is eredeztette az akkor elindult folyamatoktól, és talán ez is az oka volt, hogy ugye nagy betűvel írtuk, de azt kell mondanom, hogy mindenképpen nagybetűs történelmi eseménye ez, mert olyan mély drámai fordulatot hozott a történelemben és az emberi mentalitásban, az emberi gondolkodásmódban, olyan folyamatokat indított el, amelyek a mai napig hatnak, és a Biblia történelmi proféciái szerint a történelem végkifejletéhez vezetnek. Ugye ezért is hangzott így a cím, hogy elindítja a történelem végső folyamatait, amelyek ahhoz vezetnek, hogy egy isteni közbelépés, egy isteni szabadítás segíthet csak a mi világunkon, mert egyébként olyan mély válságba sodródik. Minden esetre a Biblia, ha nagybetűs eseménynek tartja is a nagy francia forradalmat, de nem értékeli csak pozitívan. Ha a Biblia értékeléséről szólunk, akkor azt mondhatjuk, hogy két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat a Biblia. Egyik oldalon nagyon pozitív, a másik oldalon nagyon negatív az értékelése. És általában nem találkozunk ilyen reális kétarcú értékelésével a nagy francia forradalomnak. Vannak, akik teljesen negatívan ítélik meg, éppen azért, mert bizonyos dolgok onnét erednek, mások pedig abszolút pozitívan ítélik meg. A Biblia nagyon reálisan kétarcúnak mutatja be ezt az eseményt. Az erre vonatkozó profétikus jövendőlés Jelenések könyve 11. fejezetében található, a 3-tól a 13. versben. A Biblia soha nem bőbeszédű, nagyon tömör, nagyon pontos, tehát itt is mindössze 10 Biblia vers szól erről. Az idő keretünkben nem tudjuk megtenni azt, hogy az egész szöveg összefüggését feltárjuk ennek a szakasznak, mert ez az igazi írásmagyarázat, a szöveg összefüggésre is rámutatunk. Sőt, azt sem tudjuk tenni, hogy egész részletesen versről versre haladjunk, hanem csak bizonyos, nagyon fontos végső konzekvenciákig szeretnénk eljutni. Ezért egy kicsit vázlatosabban haladunk végig ezen a szakaszon, de a lényeget azért azt hiszem mindenki követni tudja. Így olvasom a 3. verset, Jelenések könyve 11. fejezetében a 3. vers. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezzel indul ez a szakasz, amit úgy is lehetne jellemezni, ezt a címet is lehetne neki adni, hogy a két tanúbizonyság története, a körülöttő folyó küzdelmek és a végső győzelmük, és ebbe fonódik bele a nagy francia forradalomra vonatkozó jövendőlés. Az az első kérdés, hogy miféle két tanúbizonyságról van itt szó. Soha se kell nekünk önkényesen találgatni, mert ha megfigyeljük, a 4-től a 6. vers, ami közvetlen ezután következik, ez magyarázat erre a szimbólumra. Megmagyarázza, mit kell érteni a két tanúbizonyságon. Talán csak ennyit emelek ki a 4-től 6. versben. A 4. vers eleje így hangzik. Ez az a két olajfa. A 6. ezeknek van hatalmuk. Ugye ez az. Ugye ezekkel mindig azonosítja ezt a két tanúbizonyságot, és itt 3 bibliai szakaszra utal, 2 részletre Illés történetéből, és Mózes történetéből, illetve az egyiptomi kivonulás történetéből utal bizonyos eseményekre, és hogyha ezeket valaki nagyon gondosan visszakeresi az Ószövetségből, és átgondolja, világos a végeredmény, hogy a két tanúbizonyság a prófétai szót, a hatalommal bíró és a valójában legyőzhetetlen isteni szót, az isteni prófétai szót ábrázolja.
Valaki kérdezte, hogy miért két tanúbizonyságról van szó. Nagyon nyilvánvaló, hogy az Új és Új Szövetségre utal, hiszen ugye 400 évnyi idő van a két irált gyűjtemény keletkezése között, és úgy gondolom nem is annyira ez az oka annak, hogy két tanúbizonyságról beszél, hanem mintegy ez is az Isten előreismeréséről tanúskodik, hogy a kereszténységben nagyon sokan nem tartják egyaránt fontosnak az Új és Új Szövetséget, sokan csak az Új Szövetséget tartják a kereszténység számára fontosnak. Én most nem akarom részletezni, hogy ugye milyen egyértelműen tett bizonyságot maga Jézus mind a két résznek, mind a két iratgyűjteménynek a szoros összefüggéséről és a jelentőségéről. Csak annyit említenék meg, hogy ez tényleg két tanúbizonyság, amelyek szétválaszthatatlanok, és amelyek együtt végzik a maguk tanúság tételét. És amikor ezt így elmondtuk, hogy ezek gyászruhába profétáltak 1260 napig, akkor tulajdonképpen ezzel rögvest utal a nagy francia forradalomnak a pozitív hatására. Mert tudnélik, amikor azt mondja, 1260 napig profétáltak gyászruhában, utána rögtön azt érzékelteti, hogy ezután a két tanúbizonyságnak valamilyen felszabadulása következett be, és ez pedig éppen a nagy francia forradalom által történt. Hogy miért profétáltak 1260 napig gyászruhában, ami rögtön hadd tegyem hozzá, hogy

1260 nap a valóságban, 1260 esztendő. És miért prófétált az Isten két tanúbizonysága hosszú 1260 esztendeig gyászruhában? Ez a középkori egyház teljhatalmának az ideje volt, és mivel a konstantinuszi fordulat nyomán alakult ki ez a középkori egyház, és nagyon sok minden eltérés csúszott be a Bibliához képest, érthető, hogy ez a középkori egyházi rendszer, hogy így mondjam, nem szerette, hogy a Biblia az emberek kezében legyen, és az emberek a Bibliában keressék a kereszténység eredeti tanításait, mert hiszen ez mindig kritikát hozott felszínre az egyház tanításaival és gyakorlatával szemben, és ez az 1260 év alatt azért profétál gyászruhában a két tanúbizonyság, mert egyrészt csak nagyon korlátozottan végezhették a szolgálatukat. Ugye ma olyan természetesnek tartjuk, hogy mindenki olvashatja a maga nyelvén a Bibliát, de hosszú 1260 esztendőn át gyakorlatilag Európában csak latin nyelven volt hozzáférhető a Biblia. Egyedül csak a valdensek, egy kis úgynevezett eretnek közösség volt az, akik nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy nemzeti nyelvre fordítsanak Biblia részleteket, elsősorban a francia nyelv, provenci nyelvjárására, de még más nyelvekre is fordítottak részleteket a Bibliából, és hát ugye még Wycliffe fordított a 14. században Angliában latinból csak az Új Szövetséget, és aztán a 16. századi reformáció kezdte meg csak a nemzeti Biblia fordításokat. De nem csak a fordítás miatt volt nehezen hozzáférhető, hanem nem egyszerűen semmi ilyen igény nem volt, hogy az emberek ismerjék meg a Bibliát. A felfogás az volt, hogy elegendőek azok a képek a bibliai tanításból, amelyek templomok falain vagy az üvegablakokon ugye a bibliai történetekről elmondanak valamit, és az a csekély kis tudás, amit valamennyitre a papság közvetített, akiknek szintén nem volt, hogy így mondjam, tananyaguk a Biblia ismerete a szolgálatukra való felkészülésnél, és elsősorban a szertartások végzése volt a középkor során a fő feladatuk. De van még egy súlyosabb oka is annak, hogy így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétált a két tanúbizonyság, mert gyászolhatta azokat, akik próbálták a Biblia tanításait képviselni és követni, hiszen hihetetlen mennyiségű áldozata volt a középkori inkvizíciónak. Olyan mély erről a hallgatás ma, ugye sokszor esik szó, és teljes joggal a holokauszt áldozatairól, a sztálinizmus áldozatairól, de mély hallgatás van arról, hogy a vallási, a középkori vallási fundamentalizmus, mondjam így, annak is hihetetlen mennyiségű áldozata volt. Nem tudom, a tényleges számot lehetne itt kihozni, akkor az a gyanúm, hogy nem csak hogy vetekedne, talán túl is haladná ezeket a számokat, mert az idő volt nagyon hosszú, amíg az inkvizíció szedte az áldozatait. És akkor hogyan is szabadult föl, tehát az 1260 év végén? Ugye arra se térnék ki, mert ez is nagyon sok időt venne igénybe, hogy megmondjuk, hogy hogy kezdődött ez az időszak, mi volt az esemény, amivel kezdődött, mi volt az esemény, amivel zárult. Csak a záró eseményre fogok rámutatni, de annyit mégis mondanék, hogy ez az időszak egy nagyon kerek időszak, mert azzal kezdődik, hogy a kelet-római császár hatalmat adott Róma püspökének, hatalmat ruházott rá jogszerűen, törvénnyel, és kiszabadította az őt folytogató barbár népek fogságából. Véget pedig azzal ér, hogy a francia forradalom, illetve a francia köztársaság, mint világi hatalom, visszaveszi a hatalmat a középkori egyháztól, a világi hatalmát megsemmisítettnek nyilvánítja, és ugyanakkor fogságba viti, és fogságba viszi Franciaországba. Tehát nagyon kerek ez az időszak, fogságból való kiszabadítással és hatalomadással kezdődik a világi hatalom részéről, és fogságba vetéssel és hatalom megvonással végződik ugyancsak a világi hatalom részéről, és a jelentőségét mutatja ennek az idő meghatározásnak, hogy 7-szer szerepel a Bibliában, összesen 7-szer, és mindig ugyanabban a szövegösszefüggésben, és mindig ugyanabban a tartalommal. Azt mondhatnám, hogy azért olyan jelentős a Bibliában ez az időszak, mert ez volt az a korszak, amikor Isten megengedte a nagy ellenfélnek, Sátánnak, hogy megpróbálja legyőzni az evangéliumot, megpróbálja a Krisztus evangéliumát legyőzni,
ahogy Jézus előre mondta, hogy majd a pokol kapui próbálnak

Diadalmat venni rajta. Ennyi idő adatott az ellenségnek, hosszú idő, hogy megpróbálja sikerre vinni a maga megsemmisítő szándékát, mert itt erkölcsi győzelemnek kellett születni. Ez nem hatalmi farc volt, hanem erkölcsi győzelemnek, hogy még ha ennyi időt kap, és még ennyi rettenetes megsemmisítő eszközt bevet, akkor sem tudja az evangéliumot és Isten szavát megsemmisíteni. Tehát 1798-ban ért véget ez az 1260 esztendős időszak, és talán elolvasnám, mert gondolom, hogy szó szerint kevesen hallották életükben, hogy pontosan hogy hangzott az a kiáltvány, amit 1798. február 15-én 8-as számú hirdetményként Rómában szétplakátoltak, ami ennek az időszaknak a végét jelzi. Így olvasom. A római nép most ismét belépett felség jogaiba, kijelentvén függetlenségét, birtokba véve a régi Róma kormányzását, megalapította a római köztársaságot. Rögtön hozzátenném, ugye külön nem részleteztem, csak annyit mondtam, hogy ez a francia köztársaság által történt, de a háttér az volt, hogy egy apropóra bevonultak Rómába a francia seregek, szóval ez a római köztársaság, a francia köztársaság mintájára természetesen a francia hadsereg közreműködésével és védnöksége alatt valósult meg. Olvasom tovább. Az Itáliában állomásozó francia hadsereg főparancsnoka a francia köztársaság nevében kijelenti, hogy függetlennek ismeri el a római köztársaságot, és hogy a francia hadsereg különleges oltalma alatt áll ez a köztársaság. A hadsereg főtábornoka a francia köztársaság nevében elismeri azt az ideiglenes kormányzatot, amelyet a mindenható nép javasolt. Következésképpen minden egyéb földi hatóság, amely a pápa régi kormányzásából származik, eltöröltetett, és semmilyen működést nem fejthet ki többé. A római köztársasághoz, amelyet a francia köztársaság elismert, mindazok a területek hozzátartoznak, amelyek a campiformiói béke után megmaradtak a pápa földi hatósága alatt. Aláírás Alexander Berthier, francia tábornok. Tehát ez volt az a nevezetes híres hirdetmény. És azt mondhatjuk, hogy ennek milyen gyors lett a hatása, hogy a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása milyen gyorsan véget ért. Ugye 1798-tól 6 esztendőt kell csak számítani, és 1804-ben már megalakult a brit és külföldi bibliatársulat. Többen csak annyit tudnak róla, hogy régi bibliákban még ott olvassuk, hogy a brit és külföldi bibliatársulat kiadványa, de ez valójában úgy történt, hogy Angliában 300 civil egyháztag különböző felekezetekből, különböző protestáns felekezetekből összejött, hogy megvitassák, hogy lehetne a Bibliát olcsón kiadni, a Bibliát sok nyelven kiadni, magyarázat nélküli Bibliákat kiadni, tehát magát a Bibliát az emberek kezébe adni, és hogyan lehetne a Biblia terjesztéséről gondoskodni. És azután ennek a akkor aznap megalakított Biblia társulatnak sok-sok helyi közössége jött létre, aztán Európa minden országára kiterjedt, aztán Amerikában is születtek ilyen bibliatársulat helyi közösségek, azokból 1816-ban megalakult függetlenné lett, illetve önállóvá lett az amerikai bibliatársulat, és akkor indult el az, hogy Bibliát nyomtatni olcsón, hatalmas példányszámban, egyre több nyelvre lefordítani, és ezek a bibliatársulatok bibliaterjesztőket alkalmaztak, akik nem anyagi haszonért, hanem személyes lelkesedésből terjesztették a Bibliákat. Csak példát mondok, 1900-ban a Biblia társulatnak 2000 könyvterjesztője volt a brit és külföldi Biblia társulatnak, azért ez nagyon nagy számám, ennyi ember, aki járja a falvakat, a városokat, és terjeszti a Bibliákat, amelyeket hát rendkívül olcsón állítottak elő, és önköltségi áron gyakorlatilag, mert az egész nem profitra ment, terjesztették szét az emberek között. Tehát így láthatjuk, hogy tényleg 1260 esztendő végén véget ért a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása, és itt a forradalmi Franciaország működött közre, és ez a pozitív hatásai közé tartozik nagy francia forradalomnak. De szeretnék egy más dokumentumot is olvasni,
ami tudom, hogy gyenge lábon áll a történelmi ismeret általában a mai nemzedékek körében, ki messze venne, hogy azt vitassuk, hogy mi a hibás ezért, de gondolom, hogy nagyon sokaknak nem egészen ismert az, hogy azok a dolgok, amelyeket ma így emlegetünk, hogy alapvető emberi jogok, azok mennyire a nagy francia forradalomhoz vezetnek vissza. Szeretnék felolvasni néhány részletet az Ember és a polgár jogainak deklarációja című dokumentumból, amelyet 1789. augusztus 26-án hirdettek ki. Ugye 1789. június 14-én kezdődött a nagy francia forradalom, és augusztus 26-án már kihirdettetett az ember és a polgár jogainak deklarációja, és ebből olvasok részleteket. És ebből megint azt látjuk a pozitív arcát a nagy francia forradalomnak, hogy mi minden, amit ma értéknek tartunk és vívmánynak tartunk az emberi szabadságjogok területén, ezt feltétlenül el kell ismernünk, hogy a nagy francia forradalomtól származik, és annak a nagyon áldásos, későig ható következményei közé sorolandó. Így olvasom. Mi a francia nép nemzetgyűlésé egyesült képviselői úgy látjuk, hogy a közösség nyomorúságának és a kormányzat romlottságának egyedüli oka, hogy az emberi jogokat nem ismerik, elfeledték vagy megvetéssel illetik, ezért elhatároztuk az ember természetes, elidegeníthetetlen és megszentelt jogainak ünnepélyes kinyilatkoztatását, hogy ez a kinyilatkoztatás az emberi társadalom összes tagjainak mindenkor szem előtt lebegjen, és állandóan emlékeztesse őket jogaikra és kötelességeikre. Az ember szabadnak és egyenlő jogúnak születik. A törvény a közakarat kifejezése. Minden polgárt megillet a jog, hogy a törvényalkotásban személyesen vagy képviselője útján részt vegyen. A törvény akár védelmez, akár büntet, mindenkinek egyenlő mértékkel mérjen. Minden polgár a törvény előtt egyenlő. Senkit sem lehet vád alá helyezni, letartóztatni és fogságban tartani, csak a törvényben megállapított esetekben és az ott előírt formák között. Mindenkit ártatlannak kell vélelmezni, mindaddig, amíg bűnösségét meg nem állapították. Senki sem üldözhető meggyőződése miatt, ideértve vallási meggyőződését is, ha annak kinyilvánítása nem sérti a törvénnyel oltalmazott közrendet. Gondolatainak és véleményének a szabad kinyilvánítása az ember egyik legbecsesebb joga. Ugye nagyon modern, és a mai napig tudjuk, mekkora értékek ezek innét erednek, 1789. augusztus 26-áról az Ember és a polgár jogainak a deklarációja című dokumentumból. És eddig mindig a pozitív arcáról beszéltünk a nagy francia forradalomnak, hiszen nem véletlenül lelkesedtek érte Európa népei, ugye ha csak Magyarországra gondolunk is, talán sokan emlékeznek ugye Bacsányi János versére, aminek ugye ez az utolsó sora, hogy vigyázó szemeteket Párizsra vessétek, mint ahonnét az igazi haladás és a legpozitívabb eszmék származnak. De a dolog mégsem ilyen egyszerű, hogy a francia forradalomnak csak pozitív arca lenne, illetve, hogy egyedül csak a két tanúbizonyság gyászruhában profétálás aluli felszabadulását hozta volna ez az esemény. Olvassuk tovább a Bibliánkban, olvassuk a 7-től a 9. verset. Talán még a 10-et is mindjárt hozzávehetjük, de arra majd külön visszatérünk. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely a lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait.
Hát amikor ezeket elolvassuk, akkor meglepődünk, mert azt látjuk, hogy nem ilyen simán ment, hogy lejárt az 1260 esztendő, és a két tanúbizonyság felszabadult a gyászruhában profétálás alól, hanem közben még érte őket egy hatalmas, elementáris támadás, mert azt mondja, amikor elvégzik a bizonyságtételüket, éppen akkor, amikor ez az idő lejár, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megölik őket. Csak érdekességként említem meg, hogy ugye nem tértünk ki a hatodiktól a nyolcadik versre, ahol, ahogy említettem, bizonyos ószövetségi történeteket idéz fel, és azonosítja a prófétai szóval a két tanúbizonyságot, és az az érdekes, hogy mindegyik ige szakasz olyan, ami arról szól, hogy támadták ezt a tanúbizonyságot, támadták a prófétai szót, el akarták hallgattatni, de mindig a prófétai szó győzelmével ért véget a dolog. Szóval ezt, hogy így mondjam, előre elmondta biztatásul, hogy úgy tűnik, hogy ekkora támadás még nem érte őket, most legyőzik és megölik őket, de mintha az előző idézetekkel már biztatást közölt volna, hogy azért nehogy azt higgyük, hogy ez lesz a dolog vége, mert itt is érvényes lesz, hogy ez a két tanúbizonyság elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen, még ebből a szörnyű támadásból is ki fognak emelkedni. Na és hogy történt ez a támadás? Ez, amiről itt olvasunk, igazából a nagy francia forradalomnak a dekrisztianizációs hullámára utal, amely 1793-ban, tehát 4 esztendővel forradalmi események kezdete után indult el, amikor is megszületett tulajdonképpen a modern ateizmusnak a mozgalma is. És amikor azt olvassuk itt, hogy a két tanúbizonyságot legyőzik, megölik, legyőzik, és holttesteik feküsznek a ma városnak utcáin, talán vegyük előre ezt, amit mond, amely a lélek szerint, figyeljük meg ezt, hogy lélek szerint, mikor azt mondja lélek szerint, akkor utal arra, hogy jelképes, nem szó szerint kell venni, amely a lélek szerint Sodomának, Egyiptomnak hivatik, és ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Ez a hármas meghatározás nagyon könnyen azonosítható. A Bibliában mindenki tudja, hogy Sodoma az erkölcsi romlottságnak a szimbóluma. És majd látni fogjuk, hogy mi szabadult el a végletekig a nagy francia forradalom idején. Aztán az Egyiptom. Az Egyiptom meg onnét híres, amikor Izrael népét Mózes kihozza Egyiptomból, és a fáraó az elbocsátó kérésekre mindig így válaszol, hogy kicsoda az Isten, én nem ismerem, és én nem hallgatok rá. Mondhatnám, ez nagyon jól jelzi, hogy ugyanez a szellem jelenik meg, hogy kicsoda az Isten, én nem hallgatok rá, és én nem ismerem őt. És amikor pedig azt mondja, hogy Urunk is megfeszítetett, ugye ez is jelképesen hangzik, és a Biblia szerint Jézus egyszer feszítetett meg, de még egyféleképpen lehet súlyosan bántalmazni őt ezek után, a halála és a feltámadása után a követőinek a bántalmazása által. Ugye mond ilyet Zakariás prófét, aki titeket bánt, az az ő szeme fényét bántja, mondja, ugye, amikor az Isten hívő népét üldözik és bántalmazzák. Saulust, a későbbi Pál apostolt, ugye a damaszkuszi úton így szólította meg a mennyei szózat, amikor Krisztus tanítványai ellen az üldöző hadjáratot vezette. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És aztán bemutatott, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Tehát ő azonosítja magát a követőjével, a tanítványaival, és ha azt mondja a Jézus halála utáni időben, az 1260 esztendő végén, hogy egy olyan város, ahol a mi Urunk is megfeszítetett, akkor ezt csak úgy lehet érteni, hogy egy olyan város, ahol a legsúlyosabb bántalmazás érte a Krisztus követőit. És ha bárki belegondol, egy európai város van, ahol a legborzalmasabb támadást intézték, és ez volt az 1572-es Szent Bertalan éjszakája, amikor egyetlen éjszaka ezrével és ezrével gyilkolták le pusztán a hitük miatt a hugenottákat, a protestánsokat. Tehát ez a jellemzés rendkívül pontos, és az, hogy a két tanúbizonyság holttestei fekszenek a város utcáin, az szó szerint is értendő, mert amikor ez a hullám 1793-tól beindult, akkor kegytárgyakat, bibliákat, szentkönyveket válogatás nélkül dobáltak az utcakövezetre, és égettek mágiákban Párizsban. Tehát erre utal, amikor azt mondja, holttesteik feküsznek annak a városnak az utcáin. Nevezetes egy körmenet, amit ugye például úgy vittek véghez, hogy miseruhába öltöztettek egy szamarat, ugye a kigúnyolás céljából,
útközben kehelyből borral itatták, és mi jellemző jelenet, a farkához oda kötötték a Bibliát. Mert nem tudtak különbséget tenni Biblia és a középkori egyház dolgai között. A modern ateizmus született meg, amely mindenestől válogatás nélkül vetel istenhitet, vallásosságot, egy kalap alá véve mindent, ami istenhit és ami vallásos jelenség. Szeretném még egy pillanatra olvasni azt is, hogy ez a bizonyos 3,5 év mire utal, és hogy tényleg ez úgy tűnt, hogy megölték a két tanúbizonyságot és legyőzték. 1793. november 24-én a francia köztársaság a következő törvényt léptette életbe. Olvasom a szövegét. Miután Párizs népe kinyilvánította, hogy semmilyen más vallást nem akar elismerni, csak az észvallását, a kommün általános tanácsa a következőket rendeli. Valamennyi Párizsban létező vallás vagy szekta templomát azonnal be kell zárni. Valamennyi vallás papjait és lelkészeit felelőssé kell tenni minden nemű olyan zavargásért, amely vallásbeli véleménykülönbség okából keletkezik. Minden olyan szemét, aki akár templom, akár az imaház kinyitását követeli, mint gyanúsat, el kell fogni és be kell börtönözni. Azt hiszem, érezzük, hogy ez egy nagy sop minden nemű vallásosságnak, minden nemű istentiszteleti gyakorlatnak, tehát ezt fejezi ki az ige azzal, hogy holtesteik feküsznek a város utcáin, és hogy megölték és legyőzték a két tanúbizonyságot, legalábbis úgy tűnt ebben az időben. És amikor azt mondja, hogy 3,5 év múlva életnek lelke adaték beléjük, ugye ez pedig arra utal, hogy 3,5 esztendő múlva, 1797. június 17-én ezt a rendeletet feloldották, kinyitották a templomokat, mert nyilvánvaló volt, hogy fenntarthatatlan a mindennemű vallás és erkölcs elsöprése, és ez magának a köztársaságnak az alapját ássa alá. De szeretném a legnagyobb figyelmet a 9. és a 10. versre, ha irányítanánk, és ezt olvassuk el ismét. Tehát 11. fejezetből a 9. és a 11. verset így hangzik. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. Figyeljük meg, milyen érdekes ez. Azt mondja, hogy ami ebben a városban történt, az kihat népekre, ágazatokra, nyelvekre, nemzetekre, és azt mondja, ez a szellem nem hal meg, nem engedik sírba tenni ezeket a holttesteket, hanem elkezdenek újongani népek, nemzetek, nyelvek, ágazatok valók, és milyen meggyőződésre jutnak? Ez a két próféta gyötörte a föld lakosait. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ez volt a nagy ellenségnek, Sátánnak a legnagyobb hitetése, amit az emberi társadalomban elért. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse úgy mutatja be ezt a bizonyos Sátánt, így mondja, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, és így folytatja, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát ez volt a legnagyobb hitetése, mert ezt mi most már mai ésszel egy pillanat alatt átlátjuk, hogy tényleg az Ó és Új Szövetség gyötörte a föld lakosait. Tényleg ez volt minden bajnak és nyomorúságnak az oka, és ez vette el az emberek szabadságát. Szó sincs róla, de olyan rettenetesen visszaélés történt a kereszténység alapeszméjével a középkor évszázadaiban, hogy az emberek tényleg egy kalap alá vettek mindennemű vallásosságot és mindennemű istenhitet, és hogy így mondjam, őszintén hitték, nem gonoszkodva hitték, őszintén hitték, hogy ez a két proféta gyötörte a föld lakosait, tehát mindenféle vallásosságot, istenhitet, azt ki kell iktatni, és akkor az ember felnőtt lesz, nagykorú lesz, szabad lesz, és kivirágzik az emberi kultúra. Itt megemlíteném, hogy egy érdekes részletet talán jó felolvasni Holbach a Természetrendszere című művéből. Ugye ez még a nagy francia forradalom 1770-ben keletkezett, de a felvilágosodás szellemisége aztán majd, ami végül a forradalmi jelenetekhez és az ateista hullámhoz is vezetett.
Figyeljük meg, hogy milyen őszintén hitték, hogy ez a két próféta gyötörte a föld lakosait. Hogy szólal meg ezt Holbach művében? Eljött az ideje, hogy az igazságtanul elnyomott emberi értelem felhagyjon szerénykedő hangjával, amely a hazugság és őrület cinkosává teszi. Akik gondolkozni szoktak, megértik azt a tömérdek szenvedést, amit a vallásos és politikai zsarnokság zúdít a földre. Akik eléggé felvilágosultak, észreveszik a végtelen szenvedések láncolatát, amelyet a tévtanok okoztak minden időben a meggyötört embereknek. Mert téveszméknek köszönhetők azok a súlyos láncok, amelyeket zsarnokok és papok raknak mindenütt a népekre. A téveszmék az okai annak a rabszolgasságnak, amelyben úgy szólván minden országban sinylődik a nép, ahelyett, hogy a természet rendelése szerint szabadon munkálkodnék a saját boldogulásán. A vallások által megszentelt tévedéseknek köszönhető az a tudatlanság és bizonytalanság, amelyben az emberiség leledzik legvilágosabb feladatait, legkétségtelenebb jogait és legkézenfekvőbb igazságokat illetően. Az ember a földnek majdnem minden táján megalázott rab, megfosztva lelki nagyságától, az értelemtől és az erkölcstől. Ugye látjuk, ezek őszintén hangzottak el, ezek a szavok. Tehát az emberek, hogy így mondjam, becsületesen elhitték, hogy tényleg ezt kell tenni, kidobni a vallásosságot, az istenhitet mindenestől, mert ez a két proféta gyötörte a föld lakosait. És hogy mennyire így volt, hogy amit így olvastunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek a két tanúbizonyság halálának. Szeretnék ennek ezt az öröm hangulatból egy kis részletet felolvasni. Ez egy korabeli dokumentumból való, és egy nemrégiben kiadott francia forradalom dokumentumai című kötet idézi. Mercier az Új Párizs című írásából valók ezek a részletek, aki a következőket írja, hogy 1793 őszén ez volt a közhangulat Franciaországban. Hamarosan bolondos ünnepségeket rendeztek, amelyekben Párizs járt legelől. Miseruhákba öltöztetett szamarakon lovagolva, szentségtartóval a kézben a kocsmák ajtaja elé álltak, és a kocsmáros háromszor is megtöltötte nekik az áldozó kelyhet. Így egyházi ruhákat maskaraként magukra öltve vonultak a nemzeti konvent elé, ahol üdvözlő beszédeket tartottak és tapsvihart arattak. A házak udvarában faszenteket és fából készült feszületeket égettek. A mágiák lángjai a második emeletig csaptak fel, és az ablakokból tűzbe hajították a jakobinizmus által elítélt könyveket. A nép lelkesen csatlakozott az új orgiákhoz, azzal büszkélkedve most figyeljünk, hogy lerázta a vallás jármát, mert ez a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Ez a téveszme terjedt el. Nagyokat nevettek, trágárságokat kiáltoztak. Az ateista Chomet diadalmámorban úszott, és azt hitte, sikerült Istent kiűznie a világ mindenségből. Gobel Párizs érseke a konvent színe előtt csalónak és szemfényvesztőnek vallotta magát, megtagadta és elvetette a vallást, amelynek főpásztora volt. Rengeteg pap követte a példáját, és egymással versenyezve tették le a papi ruhát. 1793. november 20-án a szentségtörő örjöngés elérte csúcspontját. A nemzeti konvent elé miseruhákba és karingekbe öltözött embertömeg vonult kettős sorokban, talicskát hoztak tele kelyhekkel, gyertyatartókkal, ezüst és aranytányérokkal. A tömeget féktelen jókedv töltötte el, és azt kérelmezte, hogy buzgóságának jutalmaként és győzelmének jeleként eltáncolhassa a karmanyolt. A konvent beleegyezett, sőt egyes tagjai leszálltak székeikből, papiruhás lányokat ragadtak derékon, és együtt táncoltak tömeggel. Megkérdezem, rá lehet ismerni a proféciának a hallatlan pontoságát, hogy örülnek és örvendeznek, hogy lerázták magukról a két tanúbizonyságot, aki gyötörte a föld lakosait. És akkor itt láthatjuk mindjárt a nagy francia forradalom két arcát egymás mellett. Olvastuk ugye az emberi jogok, a polgári és emberi jogok deklarációjának azokat a gyönyörű, szép, tiszta kijelentéseit. A másik oldalon azt látjuk, hogy amikor átfordult ebbe az irányba a forradalom, akkor saját maga hágta át. Legelsőként a francia köztársaság hágta át a lehető legdurvábban azt, amit még 1789-ben
belefoglalt az emberi jogok deklarációjába. Mert volt ott olyan, hogy az ártatlanság vélelme, vagy volt olyan, hogy senkit se lehet addig bebörtönözni, ugye, amíg a bíróság ítélt meg, nem szerint, a bíróság se ült össze jóformán, dühöngött a terrort, ezreket és ezreket végeztek ki. És arról volt szó, hogy a meggyőződésért senkit sem szabad üldözni vagy bántalmazni, de lám, bezárták a templomokat, és mindenki gyanús, aki valami vallási tevékenységet akar követni, tehát ezt a két arcúságot lássuk meg, és ebben az egész emberi természetnek a nyomorúságát, és az emberi történelemnek a tragédiáját, hogy megszületnek szép eszmék, gyönyörűen el tudja mondani az ember a dolgokat az emberi méltóságról és az emberi jogokról, de az emberben lévő radikális gonosz, ahogy valamikor Kant mondta, vagy ahogy a Biblia mondja, vagy az emberi agyakban és szívekben fészkelő önzés, amire az a bizonyos nagy ellenség mindig rá tud játszani, annak az eredménye az, hogy ugyanaz a forradalmi Franciaország, amelyik a nagyszerű szabadságjogokat megfogalmazta, 4 év múlva a legdurvábban taposta lábbal pillanatok alatt, és a legnagyobb erkölcsi nihilizmus és a legszörnyűbb terror és erőszak dühöngött Párizs városában. Tehát ez az a reális két arcúsága a forradalomnak, amit olyan hülyen megjelenít a bibliai profécia. Még szeretném azt is megemlíteni, hogy ugye most már egy kicsit a mai napig húzom meg a szálat, hogy ugye tudjuk, hogy ma milyen vita folyik arról, hogy mi legyen az Európai Unió alkotmányában, és sokan azt szerették volna, hogy az legyen benne, hogy a keresztény gyökerei vannak Európának, és ugye az emberek Isten előtti felelőssége. Viszont ezt nem sikerült elérni az előző alkotmány tervezetnél, ami aztán végül ugye nem is ratifikáltak, mert 2 európai állam ugye a népszavazáson visszautasította, de ebbe aztán végül úgy került bele, hogy Európának vallási és humanista gyökerei vannak. És én is szeretném, ha ezt mi mindnyájan tisztán látnánk, hogy azt kell mondanunk, hogy ez így reális. Mert sajnos nem egyszerűen a kereszténység közvetítette ezeket a szép jelszavakat, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség. Hanem ez a 3 gyönyörű szép eszme, hogy egyenlőség, szabadság és testvériség, ezt az a francia forradalom közvetítette az embereknek, meg az alapvető emberi jogokat, majd mindjárt utalok rá, egy helyet kivéve, egyetlen egy országot és nemzetet kivéve, itt az európai nemzeteknek bizony az egyetemes jogok emberi deklarációja közvetítette, mert amíg a kereszténység uralmon volt és hatalmon volt, addig éppen nem érvényesülhettek ezek az emberi jogok. Tehát ma, ahogy így mondjam, ez egy ilyen nagy összemosása a dolgoknak, egy nagy elkenése a dolgoknak, ha azt mondjuk, hogy hát Európának a kereszténység közvetítette ezeket az értékeket. Sajnos azt kell mondanom, így nem igaz. Csak az igaz, hogy eredetileg a kereszténységből származnak ezek az eszmék. Az nagyon igaz, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, alapvető emberi jogok a legtisztábban, a legcsodálatosabban a kereszténység alapiratában, a Bibliában léteznek. És hogy az emberi méltóság sehol nincs nagyobbra értékelve, mint a Bibliában, ez igaz. De hogy a kereszténység közvetítette volna ezeket az értékeket, sajnos nem igaz. Mert éppen, hogy ezeknek az eltaposása és ezeknek a teljes homályba takarása történt, és végül egy ateizmussal összefonódó, egy vallás ellenes mozgalom volt az, amely nem is tudta, hogy valójában honnét származnak eredetileg ezek az eszmék, de végül is ez közvetítette Európa nemzeteinek ezeket az emberi szabadságjogokat, az emberi méltóságról szóló kijelentéseket, és ezeket az eszméket, amik a mai napig hatnak. Egyetlen egy ország létezett, egy nemzet, ahol ugyancsak az alapvető emberi jogokat elismerték, és ahol ugyancsak megszületett az eszme, hogy egyházat és államot választunk szét egymástól, ami ugye a francia forradalom nyomán aztán elindult Európában is, és ez pedig az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol viszont egyenest a Bibliából származott. Tehát azt mondom, meg kell különböztetnünk. Amerikában valóban a kereszténység közvetítette, valóban a Bibliából vették ezt az eszmét. Mert ugye ott létezett egy olyan vallási irányzat, amit Rhode Island államban egy bizonyos Roger Williams nevű protestáns lelkész hozott először a leghatározottabban a felszínre, aki egyenesen a Bibliából vezette le ezeket a jogokat. Csak úgy érdekességként említem meg, hogy Roger Williams nem csak azt hangsúlyozta, hogy államot, egyházat szétválasztani,
És nem csak azt, hogy a Rhode Island államba, aminek aztán ugye a vezetőjévé lett, meghirdette, hogy itt mindenkinek tolerancia van, bármilyen a felfogása. Itt a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartása érvényesül, és kényszerrel senkit nem lehet sehova, semmilyen világnézeti változásra, vagy vallási nézetváltozásra késztetni. Ugyanez a Roger Williams ilyen elveket is képviselt, hogy a betelepülők vásárolják meg a földeket az indiánoktól, és az indiánokat, mint őslakosokat tisztelettel és becsülettel kezeljék. Na ez az ember, aki ezeket az elveket vallotta, az egyenesen a Bibliából vette, és végül ezek olyan hatásosak lettek, és uralkodóvá lettek, hogy ezek határozták meg végül az amerikai alkotmányt. De itt Európában ez nem igaz, hogy a kereszténység közvetítette ezeket az eszméket, hanem sajnos fellázadtak a kereszténység ellen a nagy francia forradalom idején a középkori egyházi visszaélések miatt, és tényleg a humanista irányzat, a vallástalan humanista irányzat lett az, amelyik hangsúlyozza ezt az eredetileg az Istentől, és a kereszténységben a legerőteljesebben létező, eredeti kereszténységben erőteljesen létező eszméket, hogy szabadság, testvériség és egyenlőség. És végül szeretnék arra rámutatni, hogy a profécia még nem ér véget azzal, hogy itt elmondja, hogy népekre és nemzetekre hat ki ez a szellemiség, és mint használ, mindig újabb és újabb hullámverése van, és mindig újabb és újabb területen rázzák le az emberek a vallás igáját, és mintha nem tudnának betelni a szabadság kultuszával, ez még mindig újabb és újabb gyűrűket vet, és mindig tágabb körökre terjed ki. Hanem ezután ugye említettem már részben, hogy utal arra, hogy a két tanúbizonyság megdicsőül Istentől, életnek lelke adatik beléjük, és itt még arra is szeretnék rámutatni, hogy nem csak az volt a francia forradalomnak a pozitív hatása, a pozitív arca, hogy az alapvető emberi szabadságjogokat hozta felszínre, hogy a két tanúbizonyságot felszabadította a gyászruhában profétálás alól, megszüntette a középkori elnyomó hatalomnak az abszolút fennhatóságát, hanem még egy nagyon lényeges dolog, ez viszont nem szándékosan, hanem egy közvetett hatása volt, tudnélik, hogy óriási ébredési mozgalmakat indított el. Mert így olvassuk itt a 11. fejezet 11. versében, de 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük és lábukra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézik. Érdekes, az eredeti szöveget így lehetne jobban visszaadni, akik értő szemmel nézték az eseményeket. Azokban viszont az Isten félelmet keltette fel. És a 12. versben így olvassuk, és hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe a felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. Ez persze megint jelképes beszéd, de azt mondja, hogy a két tanúbizonyságnak a legmesszebb menő megdicsőülése fog bekövetkezni, annak ellenére, hogy a nagy francia forradalom ateista és dekrisztianizációs hulláma idején úgy tűnt, hogy megölték és legyőzték őket is végük. Mégis nagyobb feltámadásuk lesz, mint valaha volt, és amikor azt mondja, hogy felmennek az égbe a felhőben, és látják őket az ellenségeik, akkor arra utal, hogy a legnagyobb megdicsőülése a Szentírásnak az lesz, mikor az az ígérete is beteljesedik, hogy az emberfia jön az ég felhőiben, és magához veszi az övéit. Tehát a legmesszebb menőkig fog minden teljesedni, amit az írás tartalmaz. Még a 13. versre is érdemes egy pillantást vetni, ahol még megint visszatér arra a bizonyos városra, arra nagy városra, ahol mindezek történtek, és azt mondja, lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, pontosabban így lehetne mondani, megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Tehát megint csak arra a másik hatásra mutat, hogy akik hittek, akik értő szemmel nézték az eseményeket, azok megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Nézzük meg, amikor így fogalmaz, hogy lőn abban az órában nagy földindulás, hát majdnem kimondja, hogy forradalom volt akkor abban a városban. Hiszen szoktuk a forradalmat földinduláshoz hasonlítani, nem? Az is ugye egy egész társadalomnak a rendnek a megváltozása. Aztán amikor azt mondja, hogy megölték a városnak tized része ellenség, gondoljunk a guillotine-ra, ugye, amit nemzeti borotvának is neveztek, hogy a guillotine-nak a feltalálójáról
és nemzeti borotvának gúnyosan és borzasztó cinikusan, hiszen hihetetlen sebességgel folytak a kivégzések, és eszméletlen mennyiségű áldozata volt a terrornak, a forradalmi terrornak. Ugye így fogalmaztak, hogy a terrornak nem az a célja, hogy megfélemlítse a forradalom ellenségeit, hanem az, hogy megsemmisítse a forradalom ellenségeit. És amikor azt mondja, hogy megöletett ebben a földindulásban 7000 ember neve, megint milyen pontosan fogalmaz, vége lett a ranguknak, címeknek, a feudális előjogoknak, minden ember egyenlő. És az egész középkori feudális rend, a trón és az oltár szövetsége is, a feudális társadalmi berendezkedésnek is vége volt, és egy teljesen új társadalmi formáció jelent meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a Biblia egyik legbámulatra méltó proféciája, amely ennyire pontosan és világosan utal arra, hogy egy nagy földindulás történt egy nagy városban, amely kihatott népekre, nemzetekre és nyelvekre, amelyből pozitív és negatív hatások egyaránt származtak. És itt ugye olvastunk azokról, hogy akik viszont értő szemmel nézték az eseményeket, és megrendültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. És szeretnék most olyan idézeteket olvasni, hogy lássuk meg, hogy ugye ez végképpen nem a nagy francia forradalomnak a szándékos cselekedete volt, de a közvetett hatása, hogy ilyen nagy ébredési mozgalmak indultak el a kereszténységen belül Európában és Amerikában, fölrázta a nagy francia forradalom eseménye őket, és megdöbbentette a beteljesedés. Azt hiszem, kevesen tudunk hozzájutni ahhoz, hogy ezeket a kortársi véleményeket megismerjük, és én most néhány kortárs biblia magyarázótól szeretnék olvasni, hogy ők értő szemmel hogyan látták ezeket az eseményeket, és milyen következtetést vontak le. Tehát így olvasom egy Edward King nevű angliai biblia magyarázótól, aki 1798-ban megjelent egy műve, Megjegyzések az idők jeleire vonatkozóan. És ebben a következőket írja. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy gyorsan haladunk előre a világ egyik legérdekesebb időszaka felé, amely felkelti az emberi nem figyelmét a dolgok közelgő jeleneteire. Nem ér tehát véget a pápai hatalom Rómában, amely egykor oly rettenetes és hatalmas volt. De álljunk meg itt egy kissé. Vajon nem ez volt az a vég, amely a Szentírás más részeiben úgy van megjövendőlve, mint az 1260 év vége? Minden okunk megvan arra, hogy megértsük, most járt le az 1260 év. Semmi más nem maradt hátra számunkra, mint hogy várakozzunk a végre, mert a további végső események, amelyekről a Szentírás jelképes nyelvezete szól, közel vannak. A végső napokhoz közeledünk, remegek, amikor erről írok. Mentsen Isten attól, hogy bárkit félrevezessek, nem vagyok meggondolatlanul lelkesedő. A legnagyobb mértékben tartózkodni akarok a tévedéstől, és a legcsekélyebb vakmerő elgondolásom sincs profétáló szándékkal. A profétai szó azonban örökre bepecsételtetett. Tehát így világosan értékelték, és azt mondták, be, gyorsan haladunk az emberi történelem legérdekesebb korszaka felé és a vég felé, és a végső napokhoz közeledünk, ezek az események már abba az irányba hatnak. Aztán Richard Walpi, angliai egyházi tanító, 1798. augusztus 13-án a nevezetes olvasó társaságnak az ünnepi ülésén egy beszédet tartott Máté 24:44 alapján, és ezt mondta. Azok között a proféciák között, amelyeknek fel kellett kelteniük az érdeklődéseteket, ott vannak azok is, amelyek Róma jelenlegi állapotára vonatkoznak. Ha az összes protestáns magyarázatával együtt úgy értjük, hogy a római főpapot Dániel jelképe és jelenések, valamint Pál még világosabb leírásai ábrázolják, akkor meg kell lepődnünk a profécia beteljesülése láttán. Dániel és János az 1260 esztendős időszakot a pápai kormányzat megalapításától annak megszüntéig számítják. Az 538. évben a gótok birodalma eltöröltetett Rómában, és ettől az időponttól kezdve a főpapi hatalom befolyása és tekintélye nagy léptekkel gyorsan tört előre. Európa legkiterjedtebb birodalmává lett.
A jelen esztendőben viszont a pápát arra kényszerítették, hogy francia fegyveres erők kíséretében számüzetésbe menjen Rómából. Szemtanúi voltunk a pápa földi birodalma bukásának. Nem csodálkozhatunk-e ezért azon, hogy sokan kutatják most ezeket az eseményeket a mindenható ama szándéka szerint? A tudásnak növekednie kell, és ezáltal így módon felkészülhetünk a mi Istenünkkel való találkozásra. A harmadik, Gottlob Tuber, a németországi Baumgartner protestáns lelkésze, ezt írta. A legfigyelemre méltóbb dolog 1799-ben, hogy a franciák arra kényszerítették a pápát, hogy elfogadja a legmegalázóbb békekötést. A saját szemünk előtt teljesedett be mindaz, és akkor sorolja, amit Jelenések könyve és Dániel könyve mond, és a végén azt írja, a pápaság jelenlegi állapota a következő, karddal ütött sebet kapott, de mégis életben van. Hogy ez az állapot mennyi ideig fog tartani, és a pápaság milyen formában fogja életét tovább folytatni, ezt még nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. A halálos sebb be fog majd gyógyulni, de azt, hogy vajon ez hosszú vagy rövid időt fog-e igénybe venni, nem tudjuk. Úgy szintén nem vagyunk képesek most még felfogni, hogy milyen módon és eljárás után fog majd bekövetkezni a gyógyulás. Megkérdezem, a bibliai proféciák adtak világosságot 1798-ban, meg 1799-ben. Kristálytisztán is értelmezték az idők jeleit a Biblia kutatói. És akkor azt hiszem, azzal zárhatjuk le a mi mai témánkat, hogy a nagy francia forradalom két arcúsága készíti elő a végső eseményeket. Mert az egyik oldalon egy felszabadulást hozott, a Bibliák szabad terjesztése és az evangélium szabad hirdetése lehetőséget ad a Krisztus eljövetele előkészítésére. A másik oldalon pedig éppen az emberi természet kettőssége tükröződik a forradalom eseményeiben, és azt mondhatjuk, onnét indult el az abszolút szabadságnak a kultusza, amely már egészségtelen, amely mindennemű erkölcstől és mindennemű vallásosságtól való szabadulást hirdet, és aminek a szélsőségei a mi korunkra értek be. Úgy tűnik, hogy az emberek a szabadság orgiáját nem tudják befejezni, és ez mindig irracionálisabb és mind sötétebb jeleneteket ölt, és mi ennek az eredménye? Ennek az eredménye az, hogy ez kiváltja az ellenhatást. Az emberek, akiknek a történelmi emlékezete mindig rövid, elfelejtik azt, hogy a világi hatalommal szövetkezett vallásosság soha nem szült jót, nem hozott erkölcsi megerősödést és megtisztulást, de hozta a szabadságnak a megszűnését, a lelkismereti szabadságnak, a roppant fontos értéknek az eltiprását. Az emberek ezt elfelejtik, és most jelszó, ami egyre jobban uralja az embereket, és ami után sóvárognak, rend, erkölcs és vallásosság. Ez a teljes dekadens felbomlása minden rendnek, erkölcsnek és vallásosságnak, amit az a végsőkig szélsőségbe menő szabadságkultusz hozott, ez nem hozott megoldást. Most az emberek rendet, erkölcsöt és vallást kívánnak. És a Biblia lehető legpontosabban mondja azt, hogy ebből fog összeállni a valaha volt legtragikusabb képlet, és ez előzi meg Jézus eljövetelét, és ezért kell Jézusnak szabadítól megjelennie, mert azt mondja Timóteushoz írt második levél a harmadik fejezetének az első versében Pál apostol, hogy a magukat szerető és inkább a gyönyört, mint Isten szerető tömegek egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. És ezen mindig el lehet gondolkodni, hogy azok, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát semmiféle vallásos affinitásuk vagy vonzalmuk nincs, ugyan mire felveszik fel a kegyesség látszatát? Nyilván azért, mert külső hatalom kényszeríti rájuk, és mert az érdekkel fonódik össze egyfajta kegyesség látszatának az elfogadása. De az írás azt mondja, annak erejét megtagadják. Az erkölcsök ténylegesen megváltozni nem fognak. És gondoljuk meg, amikor az erkölcsök maradnak azok, amik voltak, de ez az egész a kegyesség látszatával párosul, és a lelkiismereti szabadságnak az elnyomásával, ez az a legtragikusabb képlet, amely a Biblia szerint az emberi történelemnek a végső korszakát meghatározza. Tehát afelé haladunk, hogy a nagy francia forradalom pozitív vívványai semmisülnek meg,
de a negatív kinövései azok pedig megint visszahozzák azt a keresztény fundamentalizmust, amely a társadalmak alapjává akarja tenni. Egyfajta vallási irányzatot, egyfajta keresztény vallási irányzatot, amiből csak a lelkiismeret szabadságának az elnyomása fog bekövetkezni. És azt hiszem, hogy egyetlen vigasztalásunk lehet ebben a korszakban az, amit olvasunk Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy mindezek az események zúgnak, zajlanak, de egy dolog biztos, hogy amikor a próféta kérdezte, hogy mit kiáltson ebben az időben a Krisztus dicsőséges megjelenés előtt, ezt a választ kapta, Istenünk beszéde örökre megmarad. És ez az egyetlen szilárd fundamentum, az Isten beszéde, amely örökre megmarad. Tehát láttuk, hogy a Bibliában milyen mély történelem filozófiával találkozunk, reálisan két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat, és bemutatja azt, hogy népekre, nemzetekre, ágazatokra, nyelvekre hat ki a hatása, és ezt a szellemet nem fogják sírba tenni. És párhuzamosan fog egymás mellett folyni ezeknek a negatív folyamatoknak a kiteljesedése, és az Isten két tanú bizonyságának a megdicsőülése. Szívemből kívánom, hogy ezeket minél jobban saját magunk is megértsük, és köszönöm szépen a figyelmet.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Megmondom őszintén, hogy így el is érzékenyültem, így Nusi néni ide ült előre, és így végig gondoltam a gyülekezetet, hogy tényleg régen voltam így, de nem tudom, valahogy ugye Jóisten eszembe juttatta, hogy tényleg innen indultam el ebből a gyülekezetből, és ugye eszembe jutottak Nusi néniről az imaórák, amikor mentünk Éváékkal, és nem felejtem el a tulipányaidat, meg a teáidat, Évának a kedvességét, és sorolhatnám a többieket is, Melindát, amikor tényleg mellettem állt a bajban. Éva barátságát, Edith segítségét is mondhatnám a többieket. Ne haragudjatok, hogy így elérzékenyültem, de tényleg mostanában annyi minden ér bennünket. Azt hiszem, hogy mindannyian elég nehéz helyzetben vagyunk. A Jóisten, megpróbál bennünket, és bizony közösségileg is, és a személyes életünket, és ahogy így a lelki gondozás munkájába dolgozom, látom azt, hogy mindenkinek nagyon nehéz küzdelmei vannak, nagyon nehéz küzdelmei. Én nem emlékszem, az elmúlt évtizedekben voltak nehéz helyzetek, de hogy ennyire mindenkire így rá nehezedett volna, így ezt nem tapasztaltam. És tényleg nagyon nagy szükségünk van. Nagyon nagy szükségünk van a Jóistennek az igéjére. Nagyon nagy szükségünk van az imádságra, a vele való személyes kapcsolatra. És amire leginkább szükségünk van, az Jézus, akiről énekeltünk. Hogy Jézust beengedjük a mi szívünkbe. Hát én most, gyerekek, fiatalok, először hozzátok szeretnék szólni. Ugye a héten elkezdődött az iskola, itt beszélgettünk a fiatalokkal is, amikor a tanítás elején nagyon kíváncsi voltam, másokat imádkoztam értetek a tanévkezdés előtt, ugye főleg többen új helyre kerültetek, és hát kérdezgettelek benneteket, hát nekünk is elkezdődött Rácz Kevin a tanulócsoportban, és hát most tényleg egyre többen jönnek oda, úgyhogy már új embereket kellett keresni a szolgálatra, és a Jóisten így ki is rendelte. És hát én így a főelsősökkel vagyok, többször elég sokat. És hát most is költözött oda egy család. Oda költöztek albéletbe, hogy a gyerekek tudjanak ott tanulni abba a tanulócsoportba. És ezt a családot egy jó pár éve ismertem meg, testvéreinket, akiknek most született nemrég ennek egy harmadik kislányuk, és hát nagyon jó barátságba lettünk velük, és hát örültem, oda költöztek. Most nem is ez a lényeg, hanem hát új gyerek volt a csoportban, a hatodikasoknál, és hát első nap nem volt könyvünk, a gyerekek nagy örömmel jöttek, hogy de hát Zsuzsa néni azért, akkor most mit csinálunk ma, ugye? Mit csinálunk ma első? Mindent megbeszélünk, mi lesz az évben, beszélgetünk, és hát, de hát a füzeteinket, azt meg akarjuk mutatni, a füzeteinket. És hát elővették a füzeteiket, hát ugye szemnél szem füzetek, volt amelyikre én is így rácsodálkoztam, hát én is nagyon szeretem a szép füzeteket, noteszeket, minden, hogy egész évben nyitogatom őket, hát nem mindegy, hogy milyen az. De hát ugye most már a füzetek arzenálja, és noteszek, és mindenek arzenálja, meg tollak, meg minden áll a rendelkezésünkre. És hát egyiknek szebb volt, mint a másiknak. Ott voltunk ugye öten, az egyiknek autós, a másiknak lovas, a harmadiknak nem tudom én mi, és hát az egyik kislánynak különösen szépek voltak, és kiderült, hogy a nagymamáiknál, amikor voltak, ott vették őket, és akkor így néztem erre az új kislányra, és mondom, hogy hát neked még nincsenek füzeteid. És akkor úgy szembenézem, és mondta, Zsuzsa néni, nem tudom még. Ugye már akkor költöztek, még pont előtte vasárnap, még költözködtek hétfőn. Azt mondja, anyag, pakolt be valamiket. De azt mondja, hogy nekem sima, egyszerű füzeteket szokott venni, mert ezek nagyon drágák. És akkor így ránéztem, és nem az, hogy nem egy szegény,

0: Családról van szó, egy átlagos család, de ugye az anya otthon van a három gyerekkel, apa dolgozik Pesten, ott is dolgozott régebben is, és szép körülmények között élnek, de hát tudom, hogy azért úgy be kell osztani a pénzt. És hát ott a többi gyerek közül is kettő nagyon jó anyagi körülmények között volt, kettő pedig olyan átlagos. De hát ott gondoltam, az egyik kislány, azok a lovas füzetek, ott a nagymama szokott neki venni ajándékban, meg egyebek. És akkor tudjátok, így összeszorult a szívem, hogy hát majd veszek neki füzeteket. Úgyis olyan jobban vagyunk, hogy ide költöztek most majd, akkor veszek neki szép füzeteket. És akkor hirtelen így egy hang megszólalt bennem, hogy hát ezt meg kell beszélnem az anyukájával, lehet, hogy nem is akar neki ilyen füzeteket venni. És akkor másik az volt, ugye, hogy megfordította azt a füzetet az egyik is, ez egy nagyon szép volt. Hú, mondom, ilyen nekem is kellett. De tudjátok, hát én évekig használok egy füzetet, nem egy évig. És ránéztünk, 570 valahány forint, tudjátok, egy füzet, az csak egy volt. És akkor, hát ajándékba kapta ő is egyébként. És akkor így gondoltam, hogy hát nem ilyet, de azért valamiért veszek neki, és hát ezt meg kell beszélnem az anyukájával. És még egész délután így dilemmáztam magamba, de bementünk a kolléganőmmel az iskolába a könyvekért, délután adták ki a könyveket, és valami iszonyatos eső jött. Olyan eső, hogy úgy tudtuk elvinni a gyerekeknek a könyveket autóval, hogy megálltunk a ház előtt, kiszaladt a szülő, odaadtuk, és ezzel a szülővel se tudtam beszélni. A telefonom pedig ma végét jár, úgyhogy telefonálni nagyon nehezen tudok. És meg úgy dilemmáztam is, de mondom, beszélnem kéne vele. Mondom, mindegy, ha holnap veszek füzeteket, akkor is jó, de lehet, hogy ez nem is jó. És képzeljétek el, most nem tudom, gyerekek, fiatalok, ti mit tettetek volna? Mit tettetek volna? És akkor nagyon érdekes volt, mert végeztünk így a dolgokkal, még át kellett nézni azok csomagjait, akik nem voltak ott, és akkor elég késő is lett már. És akkor Attilával megbeszéltük, hogy meglátogatjuk ezt a családot, hogy hogy tartanak, nem kell nekik valamit segíteni ott a pakolásnál. És mentünk hozzájuk, és épp a férje már hazaért az anyukának a munkából, ők meg mondták, hogy mindjárt otthon leszünk, menjetek csak be. És bementünk, kezdtem mutatni a lakást, és közben meg szaradtak be a gyerekek. És akkor szalad ez a kislány, és mondja, Zsuzsa néni, nézze meg, milyen szép füzeteim vannak. Közétek el, ezután jön a történet, egy nagyon érdekes történet, és tényleg hát nagyon, nagyon tanulságos is ez. És majd utána szeretnék tőletek valamit kérdezni, fiatalok, hogy ti hogy vagytok ezekkel a dolgokkal. Hogy nézitek-e azt, hogy kinek milyen, most őnekik füzetük, hát hatodikasok, ugye, ez volt, hogy milyen ceruza füzet tol, most épp ez a füzet történet volt, de hát, hogy talán ti már, akik középiskolába jártok, vagy följebb, vagy dolgoztok, ugye bennetek van az, hogy hát milyen a cipője, ugye ez most nagyon menő, hogy milyen cipő a divat, ugye milyen a ruhája, ugye, az edző ruhája, a nem tudom én micsodája. Hát igen. És hát jöttek be a füzetekkel, mutatták, minden tényleg szépek voltak. És akkor leültünk ott csapatokba beszélgetni, ugye a férjem az ő férjével, gyerekek ott mutogatták a dolgokat, etette a kicsit az anyuka, és odaültem melléje, és elmondtam neki ezt az egészet, ami volt. És azt mondja, hogy tudod, mi volt itthon? Hazajött. És azt mondja, anya, a többieknek olyan szép füzeteik vannak, nekem kellenek olyan füzetek. És azt mondta, hogy kislányom, milyen füzetek? És mondta, hogy hát, drágák, ilyen meg ilyen füzetek. És azt mondja, hogy szerinted Jézus mivel közlekedett? Mivel járt saruba? És akkor így erről mondott pár dolgot, és azt mondja neki, a kislány mondta, és nem kellettek volna neki szép füzetek. Hogy nem kért volna. Egyszerű füzetekkel is megelégedett volna. Azt mondja, hogy neki annyira a szívét átjárta a melegség, hogy a gyerek mondja ki ezt. És utána egy másik asszony, aki még ugyancsak nem tudta beszerezni a cuccokat, azt mondja, hogy elmentünk, mondta a nevét, hogy elmentünk a papírboltba, hatalmas sorát, és akkor drágák voltak a füzetek, és mondta, hogy egy nyomás, kisincsírva a füzetára, a semmi ára, oda megy, ott a tömeg, rámutat, adja, nem jó, nem tudnak válogatni. Elmentek a Tesco-ba, mondta, hogy ami tavaly 26 forintos füzet volt, az 96 forintos volt már, vagy lehet, hogy a hatot nem jól mondom, de 20-ról 90-re, és mondta, hogy hát egyszerű füzet, semmi minta, semmi, és 90 forint, hát nézzük meg még máshol. És bementek az egyik ilyen nagy áruházba, nem a Tesco-ba, hanem mit tudom én, a Lidlibe, vagy melyikbe, azt hiszem ott, mert én is veszem az olyan füzetet, és meglátták, hogy ilyen népi motívumos, meg állatos, meg nem tudom én, milyen füzetek vannak, és hogy jó áron. De most tudjátok, ott is lehetett volna drágán, tehát most teljesen mindegy, hogy a Tesco-t mondom, vagy a Lidlit, most nem ilyen reklámhely, csak éppen. Ja igen, és akkor az volt bennük, ez az anyukával mondták, hogy ők nem akarnak flancolni. Most ha örül is a gyerek, de kell, hát költöztek, kell a pénz másra is, és a gyereknek se jó az, hogy most akkor mindenből a legszebb, meg a legjobb, és ők nem akarják ezt, és különben se engedhetik meg maguknak. És akkor, és ráadásul az az anyuka, csak hogy majd azt lehetne felejtsem nektek elmondani gyerekek, az is nagy tanulság, aki, az a kislányoknak a legszebb füzetei voltak, hogy milyenek. És hogy képzeljétek el, hogy bementek, és úgy érezték, hogy a jó Isten a hűségükért megjutalmazta őket, és szép füzeteket tudtak venni, és nem tudom hányad áron. És hát utána aztán ezt ott megbeszéltük együtt, meg én is elmondtam, hogy mit gondoltam magamban, meg hogyan, és hogy tényleg az ember elhamarkodottam, nem kell, hogy jótékonykodjon, vagy értitek, mert most akkor hát veszek neki néhány füzetet, akkor... milyenre tehetném meg ajándékba, vagy adományba, és nem biztos, hogy jót teszek vele. A másik viszont az az anyuka, akinek tényleg ilyen a legszebb füzetei voltak a gyerekének, hogy ez az egy szem lánya van, és hát nagyon akarta, ugye, meg hát így kedveskedni, és amikor vásároltak be, akkor vettek még pluszba tolltartót, meg nem tudom mit, és megbeszélték, ha valakinek szüksége lesz rá, akkor azt megkapja. Csak hogy lássátok, hogy ők meg ilyen adakozók, tehát megtehetik, de hogy ilyenek, és tudjátok, gyereket, tudjátok, fiatalok, ezek a nagy tanulságok rejlenek, én csak egy igét szeretnék felolvasni nektek, többet is lehetne. De amikor tényleg ezt látjátok, hogy ebből a legjobb, abból a legszebb, mert tényleg van, amiből érdemes. Mert hogyha valaki, például én is jó futócipőt veszek, most már lyukas az óra, kéne menni egy másikat, de amikor meglátom, hogy 30 ezer forint, és csillivilli, lila hupikék, meg nem tudom milyen, hát nem fogok ilyet venni, meg nem is engedhetem meg magamnak, de jót kell vennem, mert ennyi éves vagyok, fáj a sarkam, és szeretnék mozogni. Tehát értitek, amit mondok, vagy aki sportol, vagy nem tudom én mi. De az, hogy az iskolába beüljön, és nem jó egész nap műbőrcipőbe ül, tehát a józanságot, azt kövessük a józanságot, de ne azt, hogy én most, amire más is jó, és egy egyszerűbb, és egy olcsóbb, és az is jó, azt és látjátok a Jóisten a hűséget, hogy megjutott, neki is lettek szép füzetei. És ő mondta ki, hogy Jézusnak nem kellettek volna olyan füzetek. És az igét, amit szeretnék nektek elolvasni, az a Kolossé levélből való a 3. fejezetből, és én az angol fordítást szeretném felolvasni egy picit máskülönben, csak talán jobban érthető fiataloknak, talán csak azért. Ott arról szól, hogy az urak hogy szolgáljanak, vagy a szolgák hogy szolgáljanak az ő uruknak, és ott van egy ilyen rész, hogy ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az urat. Tehát akármi szolgálunk, azzal is szolgálunk, tudjátok, hogy hogy jelenünk meg, hogy mit használunk, hogy hogyan beszélünk, hogy mi mit képviselünk. Mit képviselünk? És azt mondja, hogy úgy, mint akik tiszta szívvel félve az urat, és ne látszatra. És ezt szeretném hangsúlyozni nektek, hogy ne a látszat, hogy nekem ez tetszik a szememnek, meg ez tetszik a másiknak, majd akkor nagyobbra tart engemet, mert akkor olyan vagyok, és úgy nézek ki. És nekem is olyan van. A másik pedig, tudom én azt, hogy a szívetekben az lehet, meg sokszor nekünk felnőtteknek a szívében is az van, hogy vágyunk rá. Az emberi természetünk vágyik rá, hogy hú, nekem olyan, és ez kell nekem, ugye a kívánság. De a józanság uralkodjon a kívánság fölött. Én csak ezt kívánom nektek, hogy a józanság uralkodjon a kívánság fölött, és talán csak arra, hogy most, hogy egy történetet fogok venni a felnőttekkel, ameddig tudjátok, tényleg kövessétek, de gondolkodjatok el ezen is, hogyha úgy gondoljátok, hogy ti nem azt akarjátok követni, hogy a Példabeszédek könyvéből én szeretnék felolvasni nektek egy szakaszt. És a Példabeszédek könyvének a 8. fejezetéből a 17. verstől hadd olvassam föl azt, amit Jézus mond nekünk. Azt mondja, hogy én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén. hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és elszínjeiket megtöltsem. Gondolkodjatok el ezen, sok minden van ebben a pár igében, a jelen való napokra is, és az örök életre vonatkozó gondolatok is. Én most ezt nem szeretném fejtegetni, külön istentiszteletet lehetne belőle tartani. Én kérlek, hogy ezt olvasgassátok el, és gondolkodjatok el, hogy a Jóisten az őket szeretőkkel hogy bánik. Mi pedig nyissuk ki, és ti is tényleg, hogyha ezt így tudjátok követni, hogy nyissátok ki a Bibliátokat Királyok könyvénél, és nézzük meg együtt Királyok második könyvének a 6. fejezetét, és olvassuk el innét azt a történetet, ami Elizeus prófétával történt meg, Királyok második könyve 6. fejezetéből, egy történetet, egy nagyon ismert történet előtt van ez talán nem annyira, de én szeretném, hogy most így részletesebben megismerkednénk ezzel a történettel, és kapcsolódnánk ahhoz, amit az énekkar énekelt. A Jóisten ezt is milyen jól elrendezi, nem? Hogy nem is beszéltük most meg, amikor így megszoktátok ugye beszélni a szolgálattevőkkel, és kapcsolódik az ének a mai szolgálathoz. Királyok könyve, 2. könyvének a 6. fejezetéből olvasom az 7. verset. Amit keresitek, addig elmondom, hogy Elizeust egy olyan időbe hívta el Isten, ugye Illésnek az utódaként, amikor nagyon nehéz helyzetben volt Izrael, az egész nép elnyomás alatt volt, a Szíria belieknek az elnyomása alatt, ugye, hát mint egy fegyelmező eszközként az ő hitehagyásukért, és Illésnek és Elizeusnak az idejében is csodák történtek, hatalmas jelek kísérték az ő hűséges és kitartó szolgálatukat, és a nép kezdett visszatérni az Úrhoz, hát a nép egy része, inkább úgy mondom, kezdett visszatérni az Úrhoz, és Illés arra is figyelt, amikor járta az országot szerte, hogy proféta iskolákat alapítson, hogy a proféták fiaival foglalkozzon, és többen nála laktak például. Vele együtt jártak, úgy, ahogy Jézussal is, mint a tanítóval a tanítványok. És hát róluk szól ez a történet. És mondták a proféták fiai Elizeusnak, ímé ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros nekünk. Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindenikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk. És mondta, menjetek el. És mondta egy közülük, nyugodj meg rajta, és jöjj el a te szolgáiddal. És mondta, én is elmegyek. És elment velük. És mentek a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágott, a fejsze beleesett a vízbe. Akkor kiáltott, és mondta, jaj, jaj, édes uram, pedig ezt is kölcsön kértem. És mondta az Isten embere, hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát, és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére. És mondta, vedd ki. És kinyújtván a kezét, kivette azt. Kedves testvérek, azt láthatjuk, hogy Elizeus és a proféták fiai munkálkodtak, együtt munkálkodtak, és az lett ennek a munkának a következménye, hogy annyian lettek, hogy már úgy érezték, hogy szűkös nekik az a hely. Szűkös az a hely, újat kell építeni, és hát, hogy legyen fa az építkezéshez, elmentek a Jordán mellé fát vágni. A Jordán folyónak a neve, tudjátok-e, mit jelent szó szerint? Maga a Jordán egyébként halált jelent. És ennek is van, nagyon fontos szerepe van ennek a történetnek a szempontjából. Ugyanis itt az Isten emberét látjuk, az Istennek az embereit, akik neki szolgálnak. És minket is arra hívott el a Jóisten, hogy neki szolgáljunk. Hogy mi menjünk, és embereknek hirdessük az ő igéjét, ami életünkkel, ami szavainkkal, ami tetteinkkel, mutassuk be őt a világnak. Nagyon sokszor teljes jó szándékkal elindulunk, megyünk, és végezzük az Istennek a munkáját. Jó esetben össze is fogunk, ugye? És megyünk. Hova megyünk? A Jordán mellé. Ugye a halál, amiben az emberek vannak, sokszor egy lelki halál, ahonnét ki kell őket hívnunk, ahonnét meg kell őket mentenünk. Szeretnénk, hogyha megmenekülnének. Gondoljátok végül azt, kedves testvérek, hogy hány olyan ember van, akiért évek óta imádkoztok. Akivel az életetek során kapcsolatba álltatok. Lehet, hogy együtt éltetek. Együtt voltatok. Vagy vagytok most. Lehet, hogy találkoztok nap mint nap a munkahelyen, vagy a rokonságban, vagy a gyülekezetben, vagy a világban. És munkálkodtok értük. Hogy milyen legyen ez a munka? Hogyan legyen ez a munka? Nem tudjuk ezt ezen a kis rövid alkalmon elemezni, de valami nagyon fontosat láthatunk ebből a történetből. Azt láthatjuk, hogy a proféták fiai, amikor elmentek, hogy munkálkodjanak, hogy amikor helyet készítsenek, ahova aztán embereket gyűjthetnek be, akkor mit tettek? Azt tették, hogy az ő elhatározásukhoz kérték az Isten emberének, aki nem más, ugye, mint Istennek a képviselője, a helyettese, tehát Istennek a beleegyezését. Azt mondták, hogy hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindenikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk. Hadd menjünk el. És mit mondott erre Isten az ő embere által, ugye a proféta által? Azt mondta, menjetek el. Menjetek. A beleegyezését adta ebbe a munkába. Igen ám, de a proféták fiai valahogy, ahogy gondolkodtak ezen, vagy imádkoztak, nem tudhatjuk, eszükbe jutott, hogy még jobb megoldás van. Hát Isten beleegyezését adta, de legjobb lesz, ha velünk jön. Kedves testvérek, hogyha mi valamit eltervezünk, ha valamit mi elgondolunk, hogy mit hogyan vinnénk végre az egyházba, a világba, a családunkban, a mi életünkbe, kérjük az Isten beleegyezését. Ne úgy csináljuk, hogy hát elgondolunk valamit, aztán segíts nekem, Istenem, hanem kérdezzük meg, Uram, elmehetek én ide, hadd menjek el, szeretnék elmenni, mit szólsz ehhez? És amikor azt mondja Isten, hogy menj el, akkor még jobb, hogyha nem egyedül megyünk el. Nézzétek meg itt a harmadik versben, és mondta egy közülük, nyugodj meg rajta, és jöjj el a te szolgáiddal. És mondta, én is elmegyek. Vagyis ezek a fiak az Isten emberével együtt elmentek munkálkodni. Együtt mentek el munkálkodni. Kedves testvérek, hogyha mi az Istennel indulunk el, hogyha ő is velünk van, ha az ő békessége nyugszik meg rajtunk, ugye? Ha megnyugszik rajtunk, és érezzük az ő jelenlétét, tudjuk, hogy velünk van, nyílnak meg a kapuk, áldás van a mi munkánkon, akkor jó helyen vagyunk, jól cselekszünk. És mégis, azt mondja a negyedik vers, és elment velük, és mentek a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. Dolgoztak. Együtt az Istennel dolgoztak, hűségesen, kitartóan. Ha visszagondoltok így az életetekre, hogy hányszor volt olyan, hogy hűségesen, kitartóan valakiért munkálkodtatok. Kértétek az Isten segítségét, hívtátok magatokkal. És mi lett? Mi lett az eredménye? Mi lett itt az eredménye ennek a munkának? Mindannyian kapunk képességeket, kapunk olyan talentumokat, amivel tudunk tenni. Ki mit tud tenni? Ki mit tud tenni? Nagyon sokféle szolgálat van, nagyon sokféle munka van, amit a Jóisten készít a mi számunkra, és elhív bennünket. Én nekem nagyon sokszor fáj ez, hogy nem ismerjük eléggé egymásokszor egymásnak az életét. Talán még így, akik napról napra találkoztok, vagy hétről hétre, talán egy kicsit jobban, de inkább azok, akik úgy külön összejönnek. Ugye így, ami eszembe jutott, amit mondtam is nektek, hogy amikor mi Nusi nénéknél így összegyűltünk annak idején, tudtuk napi szinten, hogy kivel mi van, és tudtunk érte imádkozni. És ez csodálatos idő volt. És csodálatos idő volt az életemben, amikor többször is volt ilyen, hogy összejöttünk pár, ami ismertük egymás életét, vagy ismerjük, és tudunk egymásért imádkozni. Mert nagyon sokszor nem ismerjük. Így a munkatársaink közül is elmondom nektek őszintén, hogy tényleg van ilyen, hogy pár munkatársamat ismerek jól, telefonkapcsolatban vagyunk, ugye a távolság is nagyon sokszor akadály. De nem ismerem annyira, pedig milyen csodálatos, amikor együtt munkálkodhatnak az Isten emberei. És a Jóisten benneteket is arra hív, és tudja a ti képességeiket, amiket adott nektek, hogy ezt ti használjátok. Ezzel ti éljetek, ezzel ti munkálkodjatok. Aki tanító a tanításban, aki gyámol a gyámolításban, aki adakozó az adakozásban, aki segítő a segítségben. Van, akinek szeme van valamire, van, akinek füle van valamire, van, akinek lába van akinek keze van valamire, ugye, mint a testtagjai, hogy most tényleg így jelképesen mondjam. És amikor munkálkodunk együtt az Isten segítségével, és tényleg a jelenlétével, inkább így mondom, akkor is megtörténhet az, ami megtörtént itt. Az 5. versben azt olvasom, és történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágott, a fejsze beleesett a vízbe. Akkor kiáltott, és mondta, jaj, jaj, édes uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Mivel kell fát vágni? Ugye, most már vannak modern eszközök, arra is átvihetjük a példát, hát ugye itt a fejszével vágták a fát még abban az időben, és leesett a fejsze nyele, vagy a nyele, igen, hát kiesett a... És a, nem is akárhova esett a feje, meg bele, hanem a vízbe. Hát ennyi fizikai tudás, hogy mindegyikünknek van meg már tapasztalata is sajnos, hogyha valami fém tárgyat beleejtünk a vízbe, hát az bizony el fog merülni a vízbe, mert ugye teljesen más a viselkedése, mint mondjuk a papírlatnak, ugye a falsúlyánál fogva el fog merülni. És hát elmerült a fejszének a feje is. Hát, hogyha a fejszének a feje kiesik, azzal tovább dolgozni nem lehet. Kész. Vége a munkának. És ha elmerül egy folyóba, a Jordán folyóba elmerül a fejszének a feje, akkor emberileg elég egy lehetetlen helyzet áll elő. Nem tudom, azt talán meséltem nektek már, amikor egy tényleg a hitnek egy nagy példája volt számomra, egy családos összejövetelen voltunk, és ott elmesélte az egyik apuka, akinek hát van több gyereke, van két nagy fia is, hogy hogy jártak, a Duna mellett laknak, ott Baja mellett, és hát kimentek a folyóra, szoktak ott a Sugovicán hajózni, evezni, és beleejtette a kocsi kulcsot a Sugovicába. És hát most mi lesz? Hát ott a kocsi kulcs, anya várja őket otthon, meg a család többi tagja, meg hát egyáltalán mi lesz velük. És hát úgy elsüllyedtesen iszaposabb is volt az alja, és akkor a fia mondja, hogy apa, akkor imádkozzunk. És azt mondja, úgy, ahogy volt, lenyúlt a... Ja, és ő buvárkodik, és tudta, hogy ezek a dolgok azért nem ilyen egyszerűen mennek, hogy most ott megtalálom. És pont ott voltak ilyen sporttársai is a parton, így egy ilyen összejövetel volt, és mondottam, na, most mi lesz? Ez azért most, tudjátok, ott látják, imádkoznak, lenyúl a kulcsért, és gondoljátok el, hogy imádkoztak, és azt mondja, hogy ez hihetetlen volt számára, és ő nagyon megszégyenült a hitébe, hogy ahogy lenyúlt a hajó mellé, a kulcsot fogta meg. De azt mondja, hogy ez tényleg ott volt, vagy egy angyal oda tette, azt ő nem tudja, de ott volt. És hát ennek a történetnek aztán a folytatása is volt, mert a hitetlen vezetőjük, aki az egész klubnak volt a vezetője, utána valamire megkérte, és tényleg egy ima küzdelem volt, és egy győzelem, a Jóistennek a győzelme. Csak tényleg úgy van, hogyha valami elmerül a vízbe, akkor az úgy elmerül, és az mondjuk egy komoly dolog. És nem lehet folytatni. És ez egy jó példa arra, hogy bizony a mi munkánkban, a mi életünkben, és nem egy ilyen történik, mint ezzel az ismerősömmel, ugye, aki a fiaival így járt, és elmerült, és imádkozott, hanem ha tényleg a vízről szól, hanem jelképesen is. Jelképesen is. Hogy mi munkálkodunk emberekért, dolgozunk emberekért, küzdünk emberekért. A szülők a saját gyerekeikért. Sokszor a gyerekek a szüleikért, ezt is kell mondanom, ugye idősebb korban sokszor már így van, hogy küzdünk a szüleinkért, aztán a testvéreinkért, a rokonainkért, valamikor a gyülekezetért, a munkatársainkért. És főleg egy ilyen helyzetben, amiben ma vagyunk, a világ szorongatásában, tényleg így elmondhatom nektek, hogy mindig azt mondtam, hogy én olyan 25 éve szerettem volna maradni, hát persze, hogy testi erőben jó lett volna, de, vagy hát frissességbe, de nem szeretnék újra 25 éves lenni ebben a világban. Nagyon együtt tudok érezni a fiatalokkal, nem könnyű. Istennel minden lehetséges és könnyű, de maradjatok meg hűséggel az Istennel, mert anélkül lehetetlen győzni ebben az életben. Csak ezt tudom mondani. Ezt tudom mondani. És van, aki egyszerűen küzd a saját megjobbulásáért, és ez mindannyiunknak nagy feladata, ugye a jellemünknek a fogyatkozásait és hiányait pótolni és legyőzni. Ott, ami nagy segítőnk, de bizony a küzdelemben időnként kudarcot vallunk. És az én életemben is elmondom, hogy vannak kudarcok. És olyan kudarcok is, amire visszatekintek már, ez így, most már így van, ez akkor rosszul döntöttem, így tettem. Emberileg megoldatlannak látszó helyzetek alakulnak ki. És ezt tudja az ige. Nem csak itt ebben a történetben, hanem nagyon sok helyen találkozhatunk ezzel. Tudja Isten, hogy nekünk kialakulnak olyan helyzeteink, amelyek emberileg megoldhatatlanok. És kedves testvérek, nem véletlen engedi meg ezeket, hanem oka van. Oka van. Ami szívünk keménysége miatt. Kénytelen megengedni. Nem akarja. Ő kopogtatott már az ajtón, be akart jönni, várva várta, hogy beléphessen az életünkbe, és ő adja az érzéseket, a gondolatokat, ő adja a jellemfejlődést, ő adja a tanácsot. De mi mentünk a magunk feje után. Jó szándéka, még őt is hívtuk. Vagy lehet, hogy mi mentünk az Istennel. Az ő békessége is megnyugodott rajtunk. De valaki miatt nem történhettek meg azok a dolgok, mert a másik embernek is van személyes döntése. Lehet, hogy jó szándékkal tettük, lehet, hogy szeretettel tettük, csak éppen nem elég időt fordítottunk rá. Lehet, hogy az ígére nem fordítottunk elég időt, és nem volt még az a bölcsességünk és tudásunk, az a tapasztalatunk, amivel tudtuk volna a gyerekeinket nevelni, amivel tudtunk volna a gyülekezetért munkálkodni, amivel tudtunk volna a családtagjainkért, a rokonainkért, az idegenekért munkálkodni, és elrontottunk valamit. A fejsze feje beleesett a vízbe. Beleesett a vízbe. Kedves testvérek, most elmondok nektek valamit. Most prédikátor értekezett az hétfőket szerdán. Évek óta kérjük a gyerekosztály, kapjunk helyet. De mindig olyan komoly egyházpolitikai, és nem tudom én milyen helyzet volt, hogy a gyerekosztály nem kapott helyet. Hát most helyet kaptunk, egy fél napot kaptunk, hogy a gyerekekről legyen szó. Kedves testvérek, hol vannak a gyerekek, hol vannak a fiatalok? Nem kéne rájuk jobban figyelni, többet munkálkodni? És elmondtam nektek azt a történetet, az én személyes életemet is érinti, nagyon sok tanulságot lemondhatok róla, hogy amikor ott van a vágy bennük, amikor még kérdeznek, amikor még jönni akarnak, én is sokszor mentem a szolgálatba. Mi szolgálunk, jó dolgot teszünk, nem rosszat. De lehet, hogy mást kellett volna. Gyerekeknek felolvastam egy novellát, Tolsztojtól a gyerektanításon, olvassátok el ti is, hogyha érdekel benneteket, 3 kérdés ez a címe. Föltesz a 3 kérdést, és várja a választ a tudósoktól, mindenkitől, válaszoljanak neki. Mi a legfontosabb az életben? Mit kell tennem az adott pillanatban? Hogy rangsoroljam a tennivalóimat? Ki a legfontosabb ember? Mikor kire kell figyelnem? És hogy osztam be az időmet? És válaszolnak mindenfélét. Olvassátok el, nagyon érdekes. Milyen? Ezeket válaszoljuk, és mindegyik jó válasz. De nem adja meg a teljességet. Aztán elmegy a remetéhez, lehet azon is vitatkozni a remete, mondjuk az nagyon jó, ahogy megleckészteti igazából, és így saját tapasztalatából kapja meg a választ. Hát ez a tapasztalat az, ami nekünk is kell, hogy megkapjuk a választ, azt gondolom. Az a tapasztalat, hogy meglássuk azt, amit Jézus is mondott, hogy a ma gondja, mert a ma a miénk, ezzel tudunk mit kezdeni. Hiába aggodalmaskodunk a jövőn, hiába rágódunk a múlton, ma mit teszünk, és ma kire figyelünk. Ez a nagy kérdés. Elég minden napnak a maga baja. Ez nem azt jelenti, hogy ne készítsünk terveket. Nem jelenti azt, hogy mi ne rangsoroljunk embereket, mert ő nagyobb bajban van, és így tovább. De amit Isten hoz elénk, és ez a szúnyog, úgy látszik, nem hagy engem békén. Akkor is elmondom. De nektek kell tényleg ezeket a dolgokat átgondolnatok. És nézzétek meg ezt, hogy... És van, amikor sírunk és rágódunk a múlton, így kellett volna tennem. Többet kellett volna rá figyelnem. Ezt a döntést másképp kellett volna meghoznom. És akkor rágódunk, előbbre jutottunk. Nem azt jelenti, hogy nem kell szembenézni vele. Nézzétek meg a történetet tovább, hogy folytatódik. Azt mondja itt, hogy, és mondta az Isten embere, hová esett? Megkérdezi az Isten embere, hová esett? Párbeszédbe kell kerülnünk az Istennel. Át kell gondolnunk a dolgainkat. Mi vezetett el odáig, hogy most itt vagyunk? Hol van? Hol vagyunk? Hol tartunk? És tudjátok, nagyon fontos az a szó is, még az 5. versben, erre szeretnék visszatérni, hogy azt mondja a proféta tanuló, a proféta fiú az urának, hogy jaj, édesuram, pedig ezt is kölcsön kértem. Mi azt gondoljuk, hogy van valami, ami a miénk. Azt gondoljuk, hogy van nekünk anyukánk, meg gyerekünk, meg testvérünk, meg gyülekezetünk. A Jóisten meg azt mondja, hogy kölcsön adtam neked mindent. Az anyagi javaidat, az idődet, a gyerekedet, hogy a szüleidet, a testvéreidet kölcsön adtam neked, rád bíztam őket, hogy visszaad nekem. Gazdálkodj vele. Gondozd, neveld föl, de visszakérem tőled. Visszakérem az anyagi javakat, az időt, az embereket. Hol van a nyáj, ami néked adatot? Ugye egyszer erről prédikáltam nektek még nagyon régen. Hol van? És nem tudunk elszámolni. Testvérek, nem tudunk, van amivel nem tudunk elszámolni. Kölcsön kaptuk, nem a miénk, nem birtokolhatjuk. Ennek a szabadságnak is bennünk kell lenni. És amikor emberekkel bánunk, annak a szabadságnak is. És sokszor nehéz így a fiatalokkal bánni. Van ami a mi részünk, de a többi. Az ő döntésük. Az ő döntésük. És sokszor nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy hol van, hol a határ. Az Istené minden, kölcsön kaptuk tőle. És ha Istennek elmondjuk a mi kudarcunkat, hogyha mi megalázzuk magunkat, ha mi összetöretünk, és nem kimagyarázzuk, és nem a mentségeket keresünk, és nem büszkélkedünk, hogy hát ez van, ember vagyok, akkor Isten jön. Az alázatos szívet meg tudja keresni. Ha kinyitottuk az ajtót, be tud lépni Jézus, aki egész eddig ott várt és kopogtatott. Mit mond itt az Isten embere? Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, amikor megmutatta, itt az én problémám, Uram. Tudjátok, testvére, sokszor mi a tragédia? Az a tragédia, hogy nem is tudjuk a helyet. Nem tudjuk a probléma gyökerét. Nem jövünk rá, hogy mi hibásak vagyunk, hogy mi elrontottunk valamit. Csak látjuk az eredményt, hogy valami nem jó, de mi lehet az oka? Isten rá akar bennünket vezetni. Megkérdezi, hová esett? Egyik nap volt egy nagyon komoly beszélgetésem, nagyon nem bírom mostanában az éjszakázást, tehát későn kellett lefeküdnöm, egyszerűen kellett telefonálni egyik embernek, másik embernek. És úgy érzem, a Jóisten meg is áldotta ezt a munkát. De láttam az egyik félnél, hogy nem tudja, hova esett. Nem tudja, hova esett. Próbáltam neki megmagyarázni. De hát értsd meg. Hát ti tanítottátok nekünk, azt mondta nekem, hogy meghallgatjuk a másikat, de nem adunk tanácsokat, azt mondja. Értitek? Tehát érződött az, hogy ő még nem akar szembesülni. Ő nem akarja látni. És akkor gondolkodtam, mit lehet tenni? Mit lehet tenni? És hogy kezdtem magamra gondolkodni, hogy azt mondja az ige, hogy hát induljunk ki magunkból, nekünk hogy lenne jó. És gondolkodtam, hogy hogy van ez? És rájöttem, hogy én nem tudok mit tenni, neki kell megaláznia magát, neki kell megtöretnie. És nem tudok más csinálni, mint én most beszélgettem vele, meghallgattam, mondtam is valamit, aztán imádkozom érte. És nagyon komolyan könyörögtünk, és másnap történt valami. Nem tudom, hogy ez a megoldás, de végül is az alázat útjának a jelei voltak. Kedves testvérek, meg kell töretnünk. De mitől? Mitől? Akarok megtöretni? Akarok alázatos lenni? Van amelyikünknek ez a gyengéje, hogy Büszke természet. Én nagyon meglepődtem, egyik testvérünk mondta nekem, hogy hát igen, ez az én bűnöm. Nagyobbnak tartom magamat másoknál. Nagyon, nem gondoltam volna rá, főleg egy férfitől. És tudjátok, ez az ember olyan állásban van, egy olyan tudása van, egy olyan szakmája, ami úgy társadalmilag is eléggé elismert. És ezt tudta magáról. Olyan körökben mozgott, és ki tudta mondani. És azt gondolom, itt indul el a változás. Mi ne tudnánk kimondani, miért ne tudnánk kimondani? Annyira nehéz. Nehéz, testvérek, nehéz. A történet viszont úgy folytatódik, ami megadja a megoldást. Megadja a megoldást, mert van szabadítás. De mielőtt a történetet végigvenném, ugye látjátok, most már egy-két sor van hátra, előtte nagyon kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, és olvassuk el együtt Ézsaiás könyvének a 12. fejezetéből a megváltottak hála énekét. Ez arra vonatkozik, amikor eljön újra Krisztus, és a teljes szabadítás végbe megy. De a kérdésem az, hogy nem mehet végbe a szabadítás előbb is? Nem mehet végbe? Azt mondja itt az ige. És így szólsz ama napon, tehát ez tényleg a végidőre vonatkozik. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Íme az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítom, és örömmel merítek vizet a szabadítók útfejéből. És így szólottok a manapon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett, adjátok tudtára az egész földnek. Kiálts és örvenj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Kedves testvérek, azon, az utolsó napon ezt fogjuk mondani. Nagy közöttünk Izraelnek szentje. Ő a mi szabadítunk. De hogy tudjuk azt mondani azon a napon? Hogyha a szabadítását megéltük már előtte is. Isten a szabadító. És megszabadít minket, és megszabadítja a mi szeretteinket, és megszabadít bennünket azokból a helyzetekből, amelyek emberileg kilátástalanok. Most lehet nem hisszük, de vigyázzunk testvérek, kérjünk a jó Istentől hitet, mert azt mondta, legyen a te hited szerint, higgyük el, hogy az Úr a szabadító. Íme az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek. Mondjátok ki, hazamentek, vegyétek el a Ézsaiás 12-t, és olvassátok el hangosan, mondjátok el. Az Úr az én szabadítom, az Úr, és nem félek. Nem félek a jövőtől, és nem aggódom a múlton, hanem a ma van, és ma hiszek és bízom benne. Nézzétek meg, azt mondja itt a történet tovább. És mikor megmutatta néki a helyet, amikor szembesült, amikor meglátta a dolgok gyökerét, amikor megalázódott, akkor mit csinált? Levágott egy fát, és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére. Vagyis az emberileg teljesen kilátástalannak látszó helyzet megoldódott. Amit visszafordíthatatlannak látunk, visszafordult. Nekem is volt az életemben egy olyan helyzet, amikor azt az igét, azt mondtam, most már nem bírom tovább. És akkor Jóisten adta azt az igét, hogy tudjátok, amit a szöcskő, meg a sáska lerágott, meg megevett, hogy majd azt kipótlom, és majd új gyümölcsöt terem. És mondtam, hát Uram, én elhiszem, de mikor, hogyan? És tudjátok, így visszatekintve csak csodálkozom a hitetlenségemen. A Jóisten megcselekedte. Megcselekszi, és tekintsetek vissza az életetekre, biztos volt nektek is ilyen. Ha volt, akkor lesz is. De ha nem, akkor higgyétek el, hogy ez így működik. A fejsze feje fellőtt, jött a vízszínére, és tovább lehetett munkálkodni. Tovább lehetett munkálkodni. És mikor... Mi volt a megoldás? Hogy utána dobott egy levágott fát. Testvérek, mit jelképezhet ez a fa? Ennyit olvasok csak fel, gondolkodjatok el rajta, ismeritek mindannyian nagyon jól. Ézsaiás könyve 53. fejezete írja, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől.
1: és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hol szenvedte el Krisztus a legnagyobb fájdalmat? Ott fönt a kereszten. A keresztfa a mi életünknek a megoldása. A személyes életünknek is, a szeretteink életének is, és a közösségünk életének is. Aki nem megy a kereszthez, a keresztfához, és nem borul le előtte, és nem töretik össze a keresztnél, az nem mehet át a szoros kapun, és nem jut el az Isten országába. Testvérek, tudom, hogy nagyon súlyos szavak, amiket mondok, de ez a törvényszerűség. Ennek a valóságával szembe kell néznünk. Aki viszont összetöretik a keresztnél, ha kell nap, mint nap, sőt, mondom nektek, ha kell óráról órára, az az ember átmegy a szoros kapun. A békességünknek büntetése rajta van. A keresztfa a megoldás. Többször beszélünk a testi létel kérdéséről, beszélünk a nem tudom én milyen alapelvekről. Fontos. De nem ezzel fogunk megmenekülni a mi lelkünk. Nem ezzel fogunk embereket megmenteni, hanem a kereszttel. Azzal a hatalmas szeretettel és igazsággal, ami ott megtörtént. És annak a személyes elfogadásával ez a megoldás. Testvérek, aki nem töredik össze a keresztnél, az nem az igazságban van, és nem jut el az Isten országába, és másokat se tud oda vezetni, csak tévutakra. És amikor mi ebbe az állapotban voltunk, lehet, hogy másokat tévutakra vezettünk, lehet, hogy a családtagjainkat, nem olyan nem tudom én hova, de nem a jó Istenhez, de Isten helyre tudja állítani. Helyre tudja állítani. Azt mondta a fejsze, feje, feljött a víz színére. És mit mondott az Isten a proféta fiúknak? És mondta, vedd ki, és kinyújtván a kezét, kivette azt. Vagyis az embernek kell megtenni azt, hogy amikor az Isten segített, hogy helyrehozza azt a dolgot. És most már tud az ember tenni. Most már tud. Mert végigment ezen az állomásokon, és ezen a tapasztalaton, amiről beszéltünk. És az Isten cselekedni fog, és helyreállítja a helyreállíthatatlanak tűnő dolgokat. Befejezésül kérlek benneteket, hogy nézzük meg együtt a Korintusi első levélből, a 15. fejezetből azt a két verset, ami reménységet ad, hogy igen, ez így lesz. Tehát Korintusi levél, 15. fejezetben az 57. 58. verset. Tehát amikor az ember engedelmeskedik Istennek, mert engedelmesség is kell hozzá, amikor Isten azt mondja, vedd ki, te cselekedd meg, most már meg tudod cselekedni, mert megszabadítottalak, mert oda jöttél a kereszthez, mert összetörettél. Összetörettél, és most már tudsz cselekedni. Vidd véghez az én akaratomat. És azt mondja, és kinyújtván a kezét, kivette azt, ki tudta venni, meg tudta tenni az ember Istennel együtt azt, amit csak krisztusi módon lehet megtenni, és Isten pedig helyreállította. Azt ígéri nekünk az Isten igéje, de hála az Istennek, hogy mi hálát fogunk majd adni az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Diadalmat ad ki által, Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Erősítsen meg bennünket ez az ige. Előtte arról irít az ige, hogy a halottak feltámadnak. És utána mondja ezt, hogy de hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk. Az az Isten, aki a halottakat fel tudja támasztani, hogyan ne tudna másban is győzelmet aratni, és föltámasztani bennünket és másokat ebben az életben, ami halott állapotunkból, a halott, megoldatlan helyzeteinket élővé tenni. Kedves testvérek, ezt a bizodalmat, ezt az erőt, ezt a kitartást kívánom nektek. Isten kegyelméből magamnak is. Amen.
2: Jó Istenünk, Mennyei atyánk, alázatos szívvel szólítunk meg téged, és köszönjük neked, hogy mi jöhetünk hozzád, hogy te a hatalmas világmindenség ura, atyánk vagy, apánk vagy, szerető Istenünk vagy, és ilyen Isten vagy, akinek ebből a történetből is megismerhettünk, és mi ismerhetünk téged. Jó atyánk, könyörögve kérünk most mindannyiunkért egyen-egyenként, hogy ne utasítsuk vissza a te végtelen szeretetedet, amivel a megoldatlan helyzetből kiemelsz bennünket, hogy amivel a mi elrontott dolgainkat helyrehozod, és amennyire csak lesz, lehet, meg lesz a helyreállítás munkája a mi életünkben, a mi munkánkban, a ránk bízottaknak a helyreállításában. Urunk, köszönjük azt is, hogy olyan sok mindent véghez tudtunk vinni te veled. Ne felejtsük el ezt, hogy egyedül, és itt külön imádkozom a gyermekekért, a fiatalokért, hogy értsék meg és tapasztalják meg, hogy egyedül veled juthatunk győzelemre. Jó Istenünk, add meg ezt a győzelmet az életünkbe, add meg a hitet, hogy mi győzhetünk, hogy mi megszabadulhatunk, és kitartóan munkálkodjunk önmagunkért, másokért. Kitartóan tegyük az élet hétköznapi tevékenységét is, és a lelki munkát is. És úgy éljük az életünket, ahogy neked tetszik, te veled. Urunk, köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk. Köszönjük, hogy mehetünk a kereszthez. Törd össze a mi büszkeségünket, amikor a keresztre nézünk. És adj megoldást a saját életünkbe és a mi egyházunk életében is. Ébredést, megújulást a te kegyelmedből. Szeretnénk most könyörögni Nusi néniért, aki rosszul lett, hogy te legyél ott vele a te angyalaiddal, te állj ő mellé, és erősíts meg, segíts meg őt. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy támogatod őt is, és minden betegünket, Marika nénit is, és a többieket, az időseinket, hogy melléjük állsz, akik tényleg az életüknek a végéhez közelednek, úgy bárcsak megláthatnák a te eljöveteledet személyesen, ha pedig nem, akkor altasd el őket, Urunk Istenünk, úgy, hogy az örök életre ébredhessenek fel, és így imádkozunk a mi szeretteinkért is, akik még esetleg a teljes megtérés előtt állnak, de már idős korban vannak, könyörülj rajtuk is, Urunk Istenünk, a te kegyelmedből. Jézus nevében. Amen.

Tisztelt gyülekezet, Ézsaiás könyve 57. fejezetéből szeretném felolvasni mai istentiszteltünk alapigéit, Ézsaiás próféta könyve 57. fejezetéből az első két verset. Tehát ha fellapozzuk közösen Ézsaiás próféta könyvét az 57. fejezetnél, az első két vers a következőképpen hangzik. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasság tevők elragadtatnak, és senki nem gondolja meg, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útjaikon jártak. Kedves gyülekezet, a mai napunkra rányomja a bélyegét a szomorú hír és a szomorú esemény, hogy gyülekezetünkből ismét egy fiatal távozott, alig több mint egy éven belül a második eset, és ilyenkor még inkább szükségünk van arra, hogy tényleg Isten igéjéből világosságot, vigasztalást, bátorítást nyerjünk. Ez az Ézsaiás könyve 57. fejezete ezek közül, a vigasztalások közül az egyik leggyengédebb. Elmondja nekünk azt, hogy nagyon sok igaz ember itt él a földön, és ahogy itt él, láthatatlanul, mások számára szinte megfoghatatlanul téve a jót, az igazat, ugyanolyan csöndben távozik. Egyszer csak nincs itt közöttünk, és eltávozott. Azt mondja ez az ige, hogy talán senki nem gondolja meg, hogy ezt az Isten azért engedte, mert a veszedelem elől ragadta el. Veszedelem elől ragadta el. Mindannyian tudjuk, hogy a halálnak egy oka van. A bűn zsoldja a halál. Mindannyian tudjuk, hogy a halálnak, mint jelenségnek, mint eszmének is egy kitervelője van. Jézus világosan mondta, hogy egy valaki, aki embergyilkos. János evangélium a 8. fejezet 44. versében az ördögre, sátánra mutatott, mint embergyilkosra. Azt mondta, hogy az volt kezdettől fogva. Amikor ő feltalálta a maga eszméjét, ami más volt, mint az Isten szeretett törvénye, akkor ő azt pontosan tudta, hogy ez hova vezet. Hova vezet az az eszme, amit ha kipróbál az ember, amiben ha belemegy az emberiség, akkor ez embergyilkosság. Ez kezdettől fogva így volt. A halálnak egy oka van, de a halálnak több módozata van. És amikor mi a halállal találkozunk, általában ezek a módozatok döbbentenek meg bennünket, hogy valakit, nem tudom én, elgázol a villamos vagy a vasút, valakire ráomlik a ház, valaki megy a moszkvai metrón, aztán egy robbantással több tucat ember már nincs is életben. Ezek mindig megrendítettenek. A jelentésekben is mindig közölni szokták, hogy gyerekek vannak-e, fiatalok vagy asszonyok. Ezek mindig megrendítő dolgok. A mai világban már szinte olyan sok ilyen eset van, hogy egyik nap a másikat éri, és újabb ilyen félelmetes módozatokról kell nekünk hírt kapnunk. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, maga a Biblia is többféle módozatra tesz, többször is utalást. Például azt mondja a Biblia az egyik legszelidebb, legcsöndesebb halállal kapcsolatos kijelentésben, hogy valaki megidősödött, megvénhedett, betelt az élettel. Habár halálról van szó, de ezt már jó olvasni, hogy valakit évtizedeket élt, hitben, tisztességben, küzdelemben, megidősödött, megvénhedett, betelvén az élettel. Ugye a régi pátriárkákról, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Józsefről olvasunk ilyeneket, hogy egyrészt magas életkort megérve, másrészt meg az életidejük végén, vagy már olyan nyugodtabb, csendesebb életszakaszokhoz jutva, úgy szépen a reménységben elaludt, meghalt időskorában. Szóval egy másik ilyen módozat, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy vannak váratlan halálesetek, és vannak olyanok is, amiket az Isten előre bejelent. Például ilyennek vagyunk szemé és fültanúi, három bibliai könyv is leírja az Ezékiás király betegségét. Valaki hirtelen betegségbe esik, gyógyíthatatlan, rákos betegség, és maga az Isten prófétája, Ézsaiás megy, aki a könyve 38. fejezetében a Királyok és Krónika könyvei mellett ezt megörökítette, az Isten szavával, hogy rendeld el házad népedet, mert meghalsz.

0: Ez már ugye megrendítő, mint az előző, amikor azt olvassuk, hogy betelt az élettel és meghalt. De ebben is valami nagy-nagy kegyelmet érzünk, hogy az Istennek külön-külön gondja van minden emberre, nem csak az életében, hanem amikor az élete utolsó napjaihoz vagy heteihez ér, még akkor is ilyen figyelmeztetés küld, hogy Ezékiás, neked családod van, beszélj velük, rendeld el házad népedet, és azután meghalsz. És akkor tudjuk jól a folytatást, hogy Ezékiás nem rendelt el a háza népét. Ezékiás az Istenhez fordult, imádságban az Istent kérte, és Isten ugye több mint másfél évtizeddel meghosszabbította még a napjainak a számát. Ez egy harmadik ilyen módozat, amit felolvastam az igehelyben, az Ézsaiás könyve 57. fejezetében, hogy nagyon sokszor úgy élnek és úgy távoznak el emberek erről a világról, hogy szinte észrevétlenül. Igazak voltak, és ez a világ nem az igaz emberek nagyságát állítja elénk. A világon sokszor a nagy botránykeltők, a nagy gazfickóknak a példáiról olvashatunk, és tele vannak a híradások is ezekről. És egy csöndesen, szerényen élő ember eltávozik, és szinte észre sem veszik, és utána sem nagy beszédtéma, de bemegy a békességbe, nyugszik ágyán, akik egyenes úton jártak. Még egy negyedik példát is hadd említsek, hogy a Bibliánkban mennyi sok részlet van ezzel kapcsolatban, egy történetnek egy vázlatos áttekintését tegyük meg, amelyet elolvashatunk a Bibliának egyik történeti könyvéből, Királyok könyve, első könyve 14. fejezetéből. Csak egy pillantást vessünk erre a fejezetre, mert itt egy gyermeknek a haláláról van szó, egy fiatal valakinek a haláláról, akinek olyan különösen alakul a sorsa, meg a szülei is olyan különös módon viszonyulnak ehhez. Királyok első könyve 14. fejezetében így kezdődik a leírás: ebben az időben megbetegedett Abija, a Jeroboám fia. Ugye az ország kettészakadása után, Salamon halála után az északi országrészben Jeroboám lesz a király, messze-messze eltér Isten útjaitól, van gyermeke, és hirtelen súlyos betegséggel, halálos betegséggel megbetegszik a fia. És mondta Jeroboám az ő feleségének: kelj fel most, és változtasd meg öltözetedet, hogy meg ne ismerjék, hogy te vagy Jeroboám felesége, és menj el Sílóba, íme ott van Ahija próféta, aki nekem megmondotta volt, hogy királlyá leszek e népen. És védj magadhoz 10 kenyeret és fogácsát, és egy edényben mézet, és menj el hozzá. Ő majd megmondja néked, mi történik a gyermekkel. Ugye elváltoztatja az öltözetét a királyné asszony, elmegy erre a hosszú útra, és beengedi ugye a próféta magához. A próféta már gyengén lát, de mégis tudja, hogy kiközeledik felé, meg is jelenti ezt, hogy miért változtattad el az öltözékedet, és miért jöttél el így hozzám, hiszen nyilvánvaló, hogy te vagy a hitehagyó királynak a felesége. És olvasom a 14. fejezet 12. versétől tovább a leírást. A próféta azt mondja az asszonynak, a királyné asszonynak: te pedig kelj fel és menj haza, mert amint belépsz a városba, meghal a gyermek. A próféta elmondja, hogy ez a válaszom, férjed ezt kérdezte, mi lesz a gyermek, te is ezt kérdezed, most indulj haza, ahogy hazaérsz, a gyermeked meghal. Ugye, hogyha csak idáig lenne ez a leírás, olyan nagyon tényleg olyan megrendítő és olyan szívszakító lenne, hogy egy fiatal gyermekről így beszél az Isten prófétája, de figyeljük meg, hogy a folytatás mi mindent ad még hírül. És az egész Izrael siratja őt, és eltemeti őt, mert a Jeroboám magvából csak egyedül ő temettetik el sírba, mivel a Jeroboám háznépe közül az Úr iránt, Izrael Istene iránt, csak ő benne találtatott valami jó. Megrendítő a magyarázat. Ugye az előzményekből tudjuk, hogy Jeroboám házanépe borzalmas módon pusztult ki, az egész nemzetség. Egy valakit méltatott az Isten arra, a családnak az egyik gyermekét, hogy úgy halljon meg, hogy el is temessék, végtisztességet tegyenek neki. És az egész nemzet gyászolja ezt a fiatal gyermeket, mert az Izrael Istene irán csak ő benne találtatott valami jó. A beszedelem előragadtatott el az igaz. Ő benne volt valami jó. Ezért vitt el Isten erről a világról. Most ezen a világon mi minden jó van? Emlékszem rá egy nem hívő asszony, aki járta a főiskolánkra, és aki az egyik nyári táboron olyan megrendítően mondta el nekem, hogy mennyire szerette a férjét, két gyermeküket tisztességben fölnevelték, már 20 éves hűgyermekek, és a férje egyszer beállított hozzá, hogy tulajdonképpen ő soha őt nem szerette. Hát ugye a válásnak a legkényelmesebb megokolása, hogy valaki bejelenti, hogy tévedés volt az egész házasság, a gyerekek is tévedés. Szerencsétlen asszony kézzel, lábbal kapálózott, és hát mondta, hogy dehogyne, visszaidézte a múltjukat. Na természetesen a férje, ugye egy valaki más valakit talált, nem akart sokat magyarázkodni, de annyira megrázta ezt az asszonyt, én próbáltam vigasztalni ott a táborban, hazajöttünk egy nyári bózsai tábor után, és akkor hallottam, hogy ősszel szegény annyira irányíthatatlan volt, kormányozhatatlan volt, annyira szinte a szédülésig, a vég elgyengülésig belebetegedett abba, hogy hogy mondhatja ő rá valaki, akit ő úgy szeretett, meg ő is szerette, mert tudja, meg a gyerekek is tudják. Ezt hogy mondhatja, hogy nem figyelt itt Budapesten a nagy forgalomban, lelépett az utcáról, és egy autóbusz halálra gázolta. Erre is azt tudom mondani, a veszedelem előragadtatott el az igaz. Minek éljen, mondta az Isten a mennyben, amikor nem bírja elviselni ezt a szív szorongató jelenséget, hogy emberek itt egymással úgy bánnak, hogy tényleg mit mondjunk az ilyen esetekre, csak azt tudjuk mondani, hogy emögött ott áll valaki, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. És az Isten magához vette őt. Az Isten nem engedte ezt az asszonyt 20 évig élni, 30 évig élni. Ezt a jó Isten tudta egyedül, hogy ilyen fájdalommal, ilyen kétségbeeséssel, amit az ő lelki alkat, egyáltalán az alkata nem bírt elviselni, egy pillanat műve alatt, hogy nem fájt neki, nem szenvedett, magához szólította őt. Kedves gyülekezet, Krisztina, akinek a halálhírét vettük az elmúlt héten, néhány évvel ezelőtt megkeresett engem, hogy az édesapját temessem el. Nem ismertem az édesapját, elmondta, hogy hogyan halt meg tragikus körülmények között. Elmentem arra a vidéki helyre, hát életemben az egyik legmegrázóbb esemény volt. Sokan voltak ott falusi emberek, vidéki emberek, gyászoltak, sirattak valakit, és elmentem utána a családhoz is. Az édesanyjával is beszélhettem. Olyan reménységünk nyílott Krisztinával együtt, hogy a családért valamit tehetünk. Utána aztán hallottam az édesanyjának is a gyors halálhírét. Az is nagyon megrázó volt. És úgy elgondolkoztam, hogy bizonyos testvéreink, akik itt élnek közöttünk, micsoda lelki terheket hordoznak. Miféle lelki teher például felnőni úgy, most elnézést, hogy hát így mondom, de Ez egy tényleges valóság, olyan gyerekeknek felnőni, akiknek tényleg nem adatott meg ebben a világban, ebben a felgyorsult és ebben a kegyetlenné váló világban, hogy két felnőtt álljon mellette, csak mondjuk egy felnőtt áll mellette. Nem adatott meg az, hogy olyan nyugodt, biztonságos életet éljenek, amely méltó minden emberhez gyerekkorától fogva, aki felnövekszik. Ezért szoktam ajánlani egy ateista szerzőnek, Konrád Lorenznek a könyvét, a Civilizált emberiség 8 halálos bűne című könyvet, a Kaphatatlan könyv, többször kiadták. És ez az ateista szerző, nemrég halt meg Nobel-díjas etológus, azon gondolkozik, hogy mit hoznak a gyerekek a világra, vagy mit kapnak a gyerekek ettől a világtól, ha vagy anyjuk nincs, vagy apjuk nincs. Ami persze még úgy is bekövetkezhet, hogy házasságban élnek és ott növekszenek fel, de a szó igazi értelmében nincs vagy apjuk, vagy anyjuk. És úgy elgondolkozik azon, hogy hát ugye az asszonyoktól nem kapta, az édesanyától nem kapja meg a gyengédséget, nem kapja meg az alkalmazkodó képességet. Ez a két dolog az élethez nélkülözhetetlen. Az élet szakadatlan alkalmazkodások sorozata. Ezt nem kapja meg gyerekkorától fogva, erre nem tanítják, nincs példa, aki erre neveli őket. Már rögtön egy olyan hátránnyal indulnak, amit egyedül a jó Isten tud. Ha egy apa nincs ott, nem kapja meg a biztonságot, nem kapja meg a munkához való olyan hozzáállást, hogy valaki fel tudja nevelni a gyermekeit azért, mert hát dolgozik, és ezért pénze lesz. Ezt mind nem kapja meg, és azt mondja Konrád Lorenz, hogy azok az emberek, akik vállalják azt, hogy ott hagyják a gyerekeket, vagy hogy így bocsátanak útjukra fiatalokat, nem gondolják meg, hogy szinte a halálnak dolgoznak. És az is megrendítő volt számomra, hogy amikor Krisztina megkeresztelkedett, és a főiskolára is járt, megint megkeresett, hogy szakdolgozatot miről akar írni. És az is olyan megrendítő volt, hogy ő a Bibliát mélyen tanulmányozta, nagyon mélyen megragadták őt bibliai kifejezéseket. Ez biztos jobban tudja a szombatiskolai csoport, ahova ő tartozott. És elmondta nekem, hogy ő arról szeretne írni, hogy a Bibliában melyek azok a kifejezések, amelyeket rosszul fordítottak, és ezáltal valami nagyon mély és lényeges tanítástól esik el az olvasó, mert rosszul van fordítva. És ezeket fölvásárolta az összes eddigi bibliatanulmány, beszerezte. Bizonyos bibliatanulmányokon mi jelezzük, hogy helyesbített fordításban, pontos ezeket mind kijegyzetelte, és így készült ennek a szakdolgozatnak a megírására. Nem tudjuk, hogy emberek belül micsoda lelki terhekkel, milyen előzményekkel, és most is, amikor az életének ezek az eseményei lezajlódtak, fiatalon mikkel küszködött, és ezért gondoltam jónak, hogy én ezt az alapigét választom, és ehhez az alapigéhez még egy különleges zsoltárt is szeretnék mellékelni, amely nem sokat szokott elhangozni a gyülekezeteinkben, mert ez a zsoltár valóban egy olyan rendkívüli darabja a zsoltárok könyvének, és ezt szeretném a 88. zsoltár teljes egészében fel is olvasni, hogy nem a levegőbe beszélek, amikor azt mondom, hogy egyedül az Isten tudja, hogy emberek belül milyen nehézségekkel, küzdelmekkel, lelki terhekkel élnek. Senki helyében állítsuk bele a magunk alkatát és a magunk lelkiismeretét. Ha ezt a 88. zsoltárt valaki idézné nekünk, egyszerűen idéztem valahol, és azt kérdezték tőlem az emberek, hogy miért idézek én a költészet történetből ilyen félelmetes darabokat. Mondom, ez nem a költészet történet, bocsánat, ez a Biblia. Megnézték, hogy tényleg a Bibliában ez van. Igen, mondom, a Bibliában sok minden dolog van, amit nem szoktunk meggondolni. A Bibliában olyan emberi vallomások is benne vannak, mint a Jeremiás könyve 20. fejezete, amit mindenkinek ajánlanik, hogy egy próféta hogyan beszél az Isten előtt. De olvassuk el az Ezráhita Hémán tanítását, ez a 88. zsoltár. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra, mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig, tehát a sírig jutott. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz. Olyan vagyok, mint az ereje veszett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik koporsóban feküsznek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hapoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tettél előttük engem, berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. Kiáltalak téged, Uram, minden napon, hozzá terjengetem kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudhatják-e a sötétségben a te csodáidat és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom. Miért vetsz el hát, Uram, engem, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és holteleben vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, roskadozom. Által mentek rajtam a te búsulásaid, a te szorongatásaid elemésztettek engem. Körülvettek engem, mint a vizek egész napon, együttesen körülöveztek engem. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. Ismerőseim, a sötétség.
1: Kedves gyülekezet, így, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, valóban megrendítő Zsoltár. Azt mondja például az 5. versben, meg később a 16. versben, hogy ifjúságától fogva nyomorult és holt eleme. A régi világban is volt ilyen, csak nem volt tömegjelenség. Ma ez tömegjelenség, hogy nagyon sok ember ifjúságától fogva holt eleven. Mert olyan lelki terhekkel kell élnie, olyan megemészthetetlen bántások, sértések, tapasztalatok érik, és rimánkodik az Istenhez fordul, és az Isten az ő kegyelmében ad is neki erőt és kegyelmet, hiszen az, hogy valaki már itt a Földön él 30-40 egy néhány évet, ez is óriási kegyelem. És ezt a világot kibírni, ez is óriási dolog. Ez csak az Isten segítségével lehet. De milyen megrendítő, hogy ebben a Zsoltárban tulajdonképpen a nyitott a befejezés, nem lezárt a befejezés, azt mondja, hogy elszakasztottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség, de mégis az Istenhez fordul. Mégis az van, hogy Istenem, a te kezedbe teszem lesz az egész életet, én nem tudok ezzel az élettel mit tenni. Az emberek nem értenek meg, vagy az emberek távol kerültek hozzám. Én magam sem tudom hordozni ezeket a terheket, de hozzád fordulok. És te segíts, mert egyedül te vagy nékem az, akinek egyáltalán mindezt elmondhatom, és akitől várhatom a segítséget. Kedves gyülekezet, a következő hetünkön János evangéliumának éppen ehhez a szakaszához érünk. A Lázár halálának és feltámasztásának a szakaszához. Csak egyetlen egy rövid szakaszt hadd előlegezzek meg ebből, és lapozzunk János evangélium a 11. fejezetéhez, és csak néhány verset ebből a hatalmas történetből hadd emeljünk ki, hogy Jézus, ami megváltunk és ami üdvözítünk, amikor találkozott azzal, hogy embereket gyász érte, fájdalom érte, és ott volt a két nőtestvér, Mária és Márta, Lázár testvérei. Csak ezt a pár verset hadd olvassam, János evangélium a 11. fejezet 33-tól a 35-ig tartó verseit. Jézus azért, amint látta, hogy a sír, és sírtak a vele jött zsidók is, elbusult lelkében, és igen megrendült, és mondta, hová helyeztétek őt? Mondták néki, Uram, gyer és lásd meg, könnyekre fakadt Jézus. Kedves gyülekezet, Jézus miért rendült meg, és miért fakadt könnyekre? Ő nem ment be a sirató házba, nem közelített Betániához, kint volt a falun kívül, a sírkert felé vette az útját, ott találkozott ugye Mártával is és Máriával is. És amikor látta, hogy a lánytestvérek sírnak, és aztán jöttek ki a gyászoló rokonság is, akkor Jézus igen elbúsult lelkében, és igen megrendült. Kedves gyülekezet, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Jézus nem a halálon sírt, nem is a meghaltat síratta. Ez gyakori tévesztés, akik olvassák ezt a történetet, úgy gondolják, hogy hát Jézus itt a halálon sírt, vagy a Lázárt, aki hát időnap előtt fiatalon meghalt, hogy őt síratta, hogy nem erről van szó. Látja ki a megrendülését, hogyha nem ő hozzá fordulunk mindenben az életben. Az életünk ezer kérdésében, kicsi vagy nagy kérdés, teljesen mindegy, ha nem Jézushoz fordulunk, kudarcot vallunk. De Jézus azt kívánja, hogy amikor az élet határaihoz érkezünk, illetve amikor a határokkal kell nekünk szembesülnünk, hogy akkor nem ő hozzá fordulni. Jézus azokat síratta, akik mindent számba vettek, mindent felemlítettek, csak őt felejtették ki egyedül. Jézus megrendült ezen, hogy az emberek milyen könnyen elfogadják az embergyilkos jelenlétét, milyen könnyen elfogadják azt, hogy itt van a halál. Ezt nem lehet elfogadni, sem az egészség, sem a józan és se semmi nem azt mondja, hogy ezt fogadjuk el. Ez mindennel ellentétes, ami csak létezik. Mi a gyászban még inkább forduljunk Jézushoz. És még inkább tudatosítsuk azt, hogy most nem mi emberileg mondjuk meg azt, hogy ez így volt, úgy volt, amúgy volt. Maga a Biblia is sok mindent elmond. Elmondja azt, hogy betelt az élettel, elmondja azt, hogy rendeld el háza népedet, elmondja azt, hogy a veszedelem erről ragadtatik, és elmondta azt is, hogy jó nem találtatott az Isten előtt csak ez a gyermek. Ha a Biblia ennyiféleképpen szól erről a kérdésre, akkor még inkább nekünk Jézus Krisztushoz kell fordulnunk. Többször megkérdezik az előadások során például, hogy Isten hogy tekint az öngyilkosokra.
0: És akkor el szoktam mondani, hogy a Bibliában 6 öngyilkosság van. De nem csak Júdás öngyilkosságát tartalmazza a Biblia. Nem csak a Saul öngyilkosságát. Ott van például a Sámson is. Sámson is öngyilkos formailag. Beáll ugye az oszlopok közé, kéri az Istent, hogy az egész életével elrontotta, nem volt igazi nazíreus, adjon neki erőt, az Isten ad neki erőt, ő azt előre kiszámolhatta, hogy ha ő összerodgyantja azt a hatalmas házatot Gázában, az rá is fog dőlni. Tehát ez, hogy mondjam, formailag nézve ez öngyilkosság. És Sámsonnal hol találkozunk a Biblia lapjain később, az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hithősei között. Isten nem öngyilkosságnak vette azt, amit esetleg emberek azt mondják, hogy Sámson elvetette magától az életet, és az utolsó erőfeszítésével, hát egy ilyen tehetetlen erőfeszítéssel helyre akarta hozni az élete sok mulasztását, de hát ő előre láthatta, hogy ez az ő életébe is kerülhet. De az Isten kegyelmes volt hozzá, és a Biblia, ami sokszor közdi a kárhozottaknak a nevét is, például Ézsauról tudjuk, hogy elkározik, mert nem találta a megbánás helyét. Júdásról tudjuk, hogy elkározik, mert Jézus azt mondta, hogy jobb lett volna, ha világra se született volna, és a veszedelem fia. De például Sámsonról tudjuk azt, hogy az örök élet várományosa, a hitnek a hőse és a hitnek a bajnoka. Nagyon vigyázzunk ezzel, hogy mi döntsünk és mi okoskodjunk. Ugye a jó baráta is alkalmas példa arra, hogy mennyire félrevitt a gondolkodásuk, amikor nem a halállal, de a halálos betegséggel, Jób betegségével szembe kerültek. Kedves gyülekezet, egyetlen egy dolgot tudunk tenni. Krisztushoz jobban fordulni, mint eddig. És ebben az esetben is azt a Jézus Krisztust kérjük, aki mindannyiunkért az életét adta, ő legyen kegyelmes mindannyiunkhoz, az életünkben is, és a halálunkban is. Jelenések könyve 14. fejezetét szeretném, hogyha fellapoznánk. János jelenései 14. fejezetében, a 13. versben a következő kijelentést találjuk a hármas angyali üzenetnek a végén. Éppen az emberiségnek szóló hatalmas üzenet lezáró szakasza ez. Jelenések könyve, tehát 14. fejezetében a 13. vers így hangzik. Ezt mondja János apostol, és hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedetei követik őket. Kedves zsirek, ez egy csodálatos igevers ez. Ezt nem csak felírni kell, vagy nem csak idézni kell, ezt egy kicsit értelmezni is kell. Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Ki tudja azt, hogy ki hal meg az Úrban? Ki tudja azt, hogy az Úrban ki hal meg, amikor a Bibliában nekünk ugye olyan sokat ismert és idézett példánk is van, mint a Jóblator. Az élete utolsó perceivel átminősítette az egész életét. Ott persze ő meg is nyilvánult, ő ki is mondta ezt, de ki tudja azt, hogy ki hal meg az Úrban. Néhány hete voltam az Eleki idősek otthonában, és egy idős házaspárt látogattam, többek közt azért is, mert a férfi testvérünk közel volt a halálhoz, és nagyon súlyos rákbetegség. És ültünk ott a szobájukban, és azt mondja a testvérünk, eddig éltem, eddig is hatalmas nagy kegyelem volt az Isten részéről, hogy megélhettem ezt a 7 évtizedet. Ha az Úrnak az az akarata, hogy most én elaludjak, én ezt elfogadom a kezéből. Szokszó sírás nélkül mondta a felesége, hogy az Úrnak vagyunk hálásak, és elmondta az életének a szép tapasztalatait. Én még hazajöttem, nekem is egy nagyon szép tapasztalatom volt abban a városban, ahol felnövekedtek és éltek évtizedekig. Gyorsan írtam nekik egy levelet, hogy ennek örüljenek, és elküldtem a levelet. Szerencsére még megkaphatták, de valóban olyan közel volt a testvérünk a halálhoz. Napjai annyira meg voltak számolva, hogy már el is temették a férfi testvért. És azt a hírt hallottam az idősek otthonából, hogy kevés ilyen felemelő és ilyen hitet erősítő tapasztalat jutott osztály részükül. Mert nem volt követelőzés, nem volt zokszó, Egy keresztény emberhez méltó halál volt ez, pedig nagyon nagy kínokat, fájdalmakat kellett a testvérünknek átélni, de mindenkit abban erősített meg, hogy íme, ilyen az Úrban való meghalás. Ez nem minden embernél adatik meg, hogy ez látszik, hogy ez a környezetére bizonyos hatást gyakorol, mert ez egy óriási hatás. Hogy valaki azt mondja, hogy igen, köszönöm Istenem, hogy eddig élhettem, amit tettem, a te erődből tettem, bocsásd meg azt, ami rosszat tettem, én ott szeretnék lenni a te országodban, és én ezért, míg az értelmem engedi, ezért küzdök, hogy nekem ne legyenek lerendezetlen dolgaim. De nem mindenkinél van ilyen boldog halál. Amikor Babits Mihály haldoklott itt Budapesten, és a vérmezőre nyílt a lakása, és novemberben ott jöttek már, ugye hó volt, és jöttek a varjak, meg az egyéb madarak, ugye amik az ilyenkor különös, ilyen sejtelmes madarak, de hát még Babits is élt utána 3/4 évet, egy nagyon szép cikket írt, azt mondja, kinézek az ablakomon, és arról gondolkozom, hogy milyen a jó halál. Mert a régiek ezt tudták, hogy kétféle halál van. Maga a halál az rossz minden esetben, de van jó halál is. Az a jó halál, hogyha valaki az Istennel mindent elrendezett. Amikor valaki úgy tekint vissza az életére, mint a jó halál legszebb példáját, ugye Pál apostoltól tudjuk idézni, szinte a római vesztőhely árnyékából azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Nem azt mondja, hogy üdvözült leszek, majd ezt mindjárt folytatom. Azt mondja, a hitet megtart, amiben bizonyos vagyok, hogy én Krisztusban hittem, ez a hit megvan, a hitet megtartottam. Amiben bizonyos vagyok, hogy végezetre eltétetett az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr, az igazbíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Tehát Pál apostol vágyva várta Jézus eljövetelét. Megadatott neki a jó halál, a jó tapasztalatnak az élménye, és ő így távozott. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, a Szentlélek mondja ezt. Azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Kedves gyülekezet, mondom, hogy egy kicsit ízlelgetni, magyarázni ezt az ige szakaszt. Mit jelent az, hogy megnyugodni a fáradtságuktól? Az egész ember élet egy hihetetlen gyötrelem, küszködés és fáradozás. A mi életünk napjai 70 év, vagy ha feljebb 80 év, de a nagyobb része nyomorúság és fáradtság. És gyorsan tovább tűnik, mint a repülnek. Ennél többet senki nem tudott mondani, amit most a 90. Zsoltárból idéztem. Vagy amit most itt János apostol hallott a mennyből, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. És milyen szép ez, hogy az ő cselekedetei követik őket. De kedves gyülekezet, mit tudjuk mi azt, hogy az embereknek melyek a legjobb cselekedetei? Mit tudjuk, hogy melyik a legjobb cselekedetei? Emberek óriási teljesítményeket létrehozhatnak a világban, nem biztos, hogy az Isten előtt ez a legjobb cselekedete. Beszéltem olyan rákos beteg emberrel, aki az egész életében házat épített, szőlőt művelt, gazdag ember lett, és amikor az italozás következtében rákos beteg lett, és ezt is sokszor el szoktam mondani, a legnagyobb cselekedetének ezt tartotta. Ezt, amit mutatok. Akkor rákos beteg lett, már nem tudott semmit se csinálni, egész életében az Isten ellen volt, de amikor a halálos ágyán ott lehettem az özvegyel, és megkérdeztük tőle, hogy az özvegy, a később özvegye megkérdezte tőle, hogy apa megengedett, hogy imádkozzunk, akkor csak már nem tud beszélni, ennyit mutatott. És én szoktam mondani, hogy az életben, hogy ő házat épített, szőlőt plántált, vagyonát, nem, ez volt a legnagyobb cselekedete. Hogy nem, az, nem ezt mondta, nem ezt jelezte, hogy nem, hanem ő igényelte, az egész életében talán nem igényelte az imádságot, és semmit. De amikor ott volt közel már a véghez, akkor erre ezt válaszolta. Én azt mondom, ez volt az életnek a legnagyobb cselekedete, ez, ugye, mutatta, hogy igen. Az ő cselekedetei követik őket, Isten méltányos lesz. Méltányos lesz minden testvérünkhöz, akiktől el kellett válnunk, Krisztinához is, akiktől most mi el kell, hogy váljunk. Jézus Krisztusnak a kezében, jobb kézben senki ember nem lehet, mint az ő kezének a megítélésében. és a cselekedeteink követni fognak bennünket, mármint azok a cselekedetek, amelyeknek értékük van, amelyek mögött őszintesség van, tiszta szeretet van, amit egyedül az Isten tud, hogy ki mit csinált ebben az életben, és ki mit nem. Sok utolsókból elsők, és sok elsőkből utolsók lesznek, ezt Jézus többször és nyomatékosan is a tudomásunkra hozta. Kedves gyülekezet, ezért ad számunkra a Biblia világosságot és vigasztalást, és ezért vigasztaljuk egymást e beszédekkel. Ezt mondja Pál apostol a tesszalonikabelieknek, ezt mondta a korintusi második levélben is, hogy mi vigasztaljuk egymást ezekkel a beszédekkel. Nem mi ránk tartozik egy embernek a megítélése, sorsának a kinyilvánítása, antikrisztusi dolog a szó eredeti és legelső értelmében, hogyha mi Krisztus helyébe akarunk állni, és emberek fölött, az életük fölött mi akarunk ítéletet formálni. A Krisztustól adott látomás jelenések könyvében ezt mondja, hogy azok, akik csak ennyit is tettek a jóért, akik csak ennyire is ővele azonosultak, most megnyugosznak a fáradtságukból, és a cselekedeteik követik őket, mert amikor Krisztus visszaadja nekik az életet, akkor a hiteles és igaz cselekedetek ösvényén folytathatják tovább ott az életüket, ahol abba hagyták. Adjon Isten mindannyiunk számára erőt, vigasztalást, szembenézést, és a mi jövendő sorsunkra is olyan fajta gondolkodást, hogy mi is ebben a jó végben akarjunk részesülni, ha ugyan, ami a legnagyobb reménységünk, nekünk nem egy másik dologban kell részesülnünk, és ez a mi nagy reménységünk, hogy mi azt érhetjük meg, hogy megnyílik majd az ég, és aki közeledik, aki hívnek és igaznak mondatik, az halál nélkül veszi magához azokat, akik az utolsó nemzedékből vágyva várják az ő megjelenését. Isten adja meg ezt az élő reménységet, legfőképp a mi számunkra. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében mondunk neked hálát az életadónknak, a gondviselőnknek, hogy mindannyiunk életét olyan végtelen szeretettel igazgatod. A háttérből te rád mindig lehet számítani, Istenünk, add, hogy az előtérbe is te kerüljél, hogy ne csak azt tapasztaljuk, hogy mindig van segítség, mindig van megoldás, hanem mi te vele tudatosan együtt is működjünk. És az ilyen fájdalmas napokban, órákban is rád tekintsünk, tőled kérjük a segítséget és az igazi válaszokat. Istenünk, sokszor az egyéni életünkben is és a gyülekezet életében is tapasztaljuk azt, amit a te igéd így mond, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Köszönjük a fájdalmakat, a szenvedéseket is, amit megengedsz a mi életünkben. Tudjuk, hogy a rossz nem tőled való, de tudjuk azt is, hogy ha te ezt megengeded, akkor ezt kétszeresen fordítod áldásunkra. Segíts, hogy szembe tudjunk fordulni, aki emberölő volt kezdettől fogva azzal a lényel. Segíts, hogy ne azonosuljunk ővele, még öntudatlanul sem, amit olyan sokszor megteszünk az életünk hétköznapjaiban, így az elmúlt héten is. Segíts, hogy ebből ki tudjunk emelkedni, hogy meg tudjuk bánni a mi hibáinkat, vétkeinket, és egyedül veled azonosuljunk, aki az életedet adtad, aki eljöttél, hogy mi nekünk is életünk legyen, és bővölködjünk. Segíts, jóságos Istenünk, hogy mindenben veled azonosuljunk, ami megváltónkkal, aki olyan fogható közelségbe hozta számunkra az igaz életet. És segítsél, hogy a gyülekezetben is, hogyha csapások, fájdalmak, gyász van, akkor mi elsősorban az életben maradottakkal tudjunk úgy viszonyulni, hogy ők erőt, reménységet merítsenek a mi hívő magatartásunkból. És tudjuk jól, hogy a te kegyelmed csodálatos, a te kegyelmed, a te irgalmad tökéletes és biztos. A te kezedre bízhatjuk mindazokat, akik most már nincsenek itt közöttünk. Mert ha mi sokszor irgalmatlanok, vagy figyelmetlenek vagyunk is egymással, te mindig figyelmes és irgalmas voltál és maradsz is. Légy kegyelmes azokhoz, akik még élünk, hogy el ne vesszünk, hanem hogy az örök életre eljuthassunk. Köszönjük, Istenünk, hogy mindenben te vagy a mi vezetőnk, te vagy a mi vigasztalunk. és te vidítod meg azoknak az orcáját is, akik valóban ezeket az eseményeket és ezeket a tapasztalatokat mélyen átélik. Köszönjük, hogy Jézusunk is a legnagyobb halálközelségben zsoltárokat énekelve ment ki az olajfák hegyére. Köszönjük ezt, és mi is ehhez szeretnénk ragaszkodni, és ezt a gyakorlatot folytatni, amíg eljössz, és magadhoz veszed azokat, akik a te akaratod szerint éltek. Segíts erre az életre mindannyiunkat, Jézusunk nevében.

Tanám, hogy most szünet, egy hónapos szünet, és január 11-én kedden este kezdjük a Pünköstöz vezető út és a lélek kiáradása címmel az apostolok cselekedeteinek a részletes tanulmányozását. Kedves hallgatók, mindenkit köszöntök a Szeretet himnusza valóság vagy önáltatás című sorozatunk 6. előadásán, amelynek címe a Szeretet az örökké valóságban. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Az eddigiek során Pál apostol Szeretet himnuszának első két részét vettük át, a mai alkalommal kerül sor a 3. résznek az elemzésére. Ez a 3. rész a 13. fejezet 8. versétől kezdődik, és a 13-ig, vagy még egy kis meghosszabbítással a 14. fejezet első versének az első részéig terjed. Mielőtt ennek a résznek az elemzésébe bocsátkoznánk, talán most a sorozatunk végén ismét hadd olvassam fel a Szeretet himnuszát. Egyébként a himnuszról nagyon röviden beszélek, aki meg tudja hallgatni esetleg talán a most szombati, ha nem most szombati, a jövő szombati irodalmi újságban, a Magyar Rádióban fog elhangozni egy 10 perces beszélgetés a Szeretet himnuszáról. Tehát az egész himnusz így hangzik. És most már úgy olvasom, ahogy az elmúlt hónapok során helyesbítettük a fordítást is, és kitisztítottuk a szöveget is. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanlá lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cintányér. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Pál apostol kiknek írta és milyen összefüggésben ezt a himnuszát. Ugye Korintusban egy hatalmas gyülekezet jött létre, de hatalmas problémákkal, hatalmas erkölcsi problémákkal is, és ezek között a problémák között az egyik volt a nyelveken szólás, de a hamis nyelveken szólás problémája. Ennek az elemzésébe fog bele a 12. fejezetben Pál apostol. A gondolatmenetet úgy kezdi, hogy a nyelveken szólásról pedig nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Tehát ezt a gyülekezetet tudatlanságban érte ez a veszély, a hamis nyelveken szólás, vagyis hogy értelmetlen nyelveken beszéltek, és egyszerre többen, és így a gyülekezeti, a közösségi életük hasonló lett a zsibvásárhoz. Pál apostol nagyon módszeresen és finoman fog hozzá a probléma kezeléséhez, 3 fejezetet szánt csak erre a problémára. Ezért a 12. fejezetben beszél a Szentlélekről, a Szentlélek ajándékairól, ezeknek a rangsoráról, amelyek közül az utolsónak tünteti fel a nyelveken szólást.
vagyis a helyes nyelveken szólást, azt, hogy valaki, amikor prédikálja az evangéliumot, egy másik valaki le tudja fordítani egy másik nyelvre, vagy eleve egy másik értelmes nyelven tud beszélni, ahogy az apostoloknál is látni fogjuk, tehát éppen 4 hét múlva majd ez lesz a témánk, hogy az apostolok, akik semmilyen tanultságot nem szereztek, nem tanultak idegen nyelveket, a Szentlélek hatására, ajándékaként tudtak olyan nyelveken beszélni, hogy ott a Jeruzsálembe összesereg lett sok-sok zsidó ember, aki a világ minden részéről hazatért, ez volt az érzésük, és ezt mondták, hogy a nagyságos Isten dolgait mindenki a saját nyelvén hallotta. A nyelveken szólás, az igazi nyelveken szólás, tehát az, hogy értelmes nyelveken, több értelmes nyelven megszólaltatni az evangéliumot, de a korintusiaknál, ahogy mondottam, nem ez volt a helyzet, hanem ők értelmetlen beszédet használtak, közösen, szinte őrjöngve, később már Pál a 14. fejezetben ilyen szavakat használ, hogy őrjöngtök, levegőbe beszéltek. Ez egy nagyon súlyos probléma volt, hogy úgy mondjam, a pogány vallásosság ezen a csatornán jött be a kora kereszténységbe itt Korintusba, úgyhogy a mágia, az extázis, a rendkívüliség kultusza, amely soha nem az Istentől származik, tehát tulajdonképpen egy démoni befolyás hatására jött létre, így jelent meg Korintusban. És ez ugye az egész himnuszt is átszövi. A 12. fejezetben elkezdi ennek a problémának a felgöngyölítését, a 14. fejezetben jut el aztán a dolgok kimondásáig és lezárásáig. A 13. fejezet ez a szeretett himnusz, ami közbeékelődik. Itt is már a kezdet kezdetén is ugye hallottuk, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem. Tehát ugye a korintusiak bizonyos jeleket, ajándékokat tartottak nagy dolgoknak, és közben pedig azon vetekedtek, hogy ki alakít nagyobbat, szeretet pedig nem volt bennük, aminélkül azt mondja az apostol, hogy semmik vagytok, és semmi hasznotok ebből. De a himnusznak a végén is visszajön ez a nyelveken szólás problémája, nem is csak úgy, mint hamis nyelveken szólás, hanem úgy is, mint igazi nyelveken szólás. Mert ugye mondtuk, hogy a himnusznak a csúcspontja az 1 Korintus 13. 8. vers eleje, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ezzel zárja a kört, tulajdonképpen egy bibliai kört, azért is rajzoltam ide így a táblára. A Bibliának egy nagyon rövidre zárt kör ez a Hóseás 6.4, meg az 1 Korintus 13.8/A, ezt érdemes megjegyezni. Ugye az emberi szeretetről azt mondja a Szentírás, hogy a mi emberi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az emberi szeretetre az a jellemző, hogy kézen közön elfogy. Ha nem szeretnek viszont bennünket, vagy nem azzal találkozunk, amit vártunk, akkor az emberi szeretetnek általános sajátossága, hogy visszahúzódik és elfogy. Erről a szeretetről beszélt Jézus is a Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében profétikusan, amikor azt mondta, hogy amikor majd a gonoszság megsokasodik a világban, a szeretet sokakban meghidegül. Ez ugyanaz, mint amit Hósásnál olvasunk, hogy olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az isteni szeretet, a másik szeretet, az soha el nem fogy. Az, ha nem szeretik azt az embert, aki isteni szeretettel rendelkezik, vagyis aki az Istentől elfogadta azt a szeretetet, hogy az Isten az életét odaadta érte, és ebben az emberben fokozatosan felcserélődik az emberi szeretet, amit a Biblia hamis szeretetnek mond, az isteni szeretettel, amit valódi szeretetnek mond, akkor ez a szeretet soha el nem fogy, még az élet legnehezebb pillanataiban is, amikor kifejezett ellenkezés, gyűlölet vesz körül egy hívő ember, annál inkább felbuzdul a másik szeretetére, hiszen látja, hogy kell tenni a másikért valamit, a másik a rossz fogja, a gyűlölet fogja, csak az igazi szeretet tudja ebből kimenteni. Tehát tulajdonképpen ez a Bibliának egy nagyon rövidre zárt köre, ez az emberi szeretet, ez az isteni szeretet, óriási különbség, ég és föld különbség van a két szeretet között. Amikor a szeretet himnusz feljut erre a csúcspontra, hogy a szeretet soha el nem fogy, mármint ezt értsük a mi magunk életében, tehát itt a föld

embert úgy akarja becsülni, mint hogy saját magának megkéri a becsületet. Ez az ember fokról fokra megtanulja, és az elmúlt előadáson láthattuk, hogy hogyan lehet Jézustól megtanulni a szeretetet, azt az igazi szeretetet, ami soha el nem fogy. Amikor tehát eljut ide Pál apostol, hogy a szeretet soha el nem fogy, itt érezzük, hogy ez már egy ilyen profétikus vetületbe is átvált, tulajdonképpen úgy, ahogy a 37. Zsoltár is beszél arról, hogy amikor majd lezárul ez a világ a gyűlöletnek, az önzésnek, a fájdalmaknak és a halálnak a világa, akkor majd az igazak öröklik a földet és gyönyörködnek rajta nagy békességben. 37. Zsoltárnak néhány versét írtam ki, 10, 11, 17, 18, 35-től 38-ig. Körülbelül ugyanaz a felépítés ennek a himnusznak is, mint az ószövetségi himnusznak, hogy a jövendőben néz. Ugye a jelenből indul ki a 37. Zsoltár is, hogy ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemültekre. Tehát egy valódi mai problémából indul ki, hogy mennyi bajt szerez az emberi életben a bosszankodás, az irigység, amikor a rossz dolgok miatt hát elveszítjük a fejünket, és fokozatosan jut el addig, hogy van igazi hívő élet már itt a Földön, de megnyílik egy perspektíva is a jövendő életre, hogy lesz majd egy olyan élet, amelyben a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, amikor nem látod a gonosznak a helyét sem, amikor lesz egy olyan világ, amelyben már semmi gonoszság, semmi ártalmas dolog és személy nem marad fenn, sátán és démonai és a velük azonosult emberek eltűnnek a létezés színpadáról, és azok maradnak fenn, akik itt a Földön az igazságosság nyelvtanából a szeretet nyelvét megtanulták. És ezután újra visszatér Pál erre a nyelveken szólás kérdésre, mert így folytatja a 8. versében a himnuszt, hogy de legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Oda kell figyelnünk, hogy mit állít az apostol, mert mondom, a szeretet himnusz nem csak egy evilági életre szóló szép kijelentés a szeretetről, hanem profécia is. Keveset szoktuk a szeretet himnuszt tanulmányozni ilyen szempontból, hogy a jövendő életre, az örök életre nézve mit mond el. Ugye azt talán értjük, hogy legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek. Ugye a Biblia szerint Isten egy nyelvre teremtette az emberiséget, tehát Ádám és Éva korától fogva Bábelig egy nyelve volt az emberiségnek. Ugye mindannyian ismerjük Mózes első könyve 10. fejezetében leírt bábeli nyelvzavart, ami azért lépett életbe a történelemben, mert Isten ezzel a gonoszság útját akarta kicsit visszafogni, hogy az emberek között, hogyha több nyelven beszélnek, talán a rosszban nem egységesülnek olyan gyorsan. Tehát a bábeli nyelvzavart maga Isten idézte elő, maga Isten állított korlátokat a népcsaládok között, mindegyik más nyelven kezdett ott beszélni. Nyilván az örök életben újra egy nyelve lesz az emberiségnek. Konkrétan is, nem csak a szeretet nyelve a magatartásban, de konkrétan, hogy egy nyelven fog mindenki beszélni, aki ott feltámad az örök életre. Tehát nem kell majd tolmács, hogy Mózest valaki értse, vagy más embereket, akikről Jézus így mondta Máté 8. fejezet 8. versében, hogy sokan jönnek majd ott, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal letelepednek a mennyek országba. Egy nyelv lesz, tehát hogy úgy mondjam, ott nem hogy hamis nyelveken szólás nem lesz, de az igazi nyelveken szólásra se lesz már szükség, mert hát nem lesznek nyelvek. Ezt talán értjük, hogy jövendőmondások, nyelvek megszűnnek, eltöröltetnek. De van itt a 8. vers végén egy érdekes kifejezés, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mit jelent ez, hogy ismeret se lesz, hogy eltöröltetik az ismeret? Ez már egy kis fájást okoz, mondhatnám így is, mert nagyon sok ember fél az örök életnek a gondolatától is, mondván, hogy milyen lehet majd az az örök élet. Hát nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az örök élet az egy olyan merő unalom, hozsannázás, hívő embereknek a gondolkodás nélküli hála rebegése a Teremtő iránt. Nem így van, jól meg kell figyelni, hogy egy pár mit állít. Ő azt mondja, hogy az az ismeret töröltetik el, amiről most később mondja már a 9. és 10. versben, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Itt Pál nem becsüli az emberi ismeretet, nem becsüli le a tudást, nem becsüli le azt, amire eljuthatunk a föld élet.

0: rendben, de azért nagyon határozott megjegyzés ez a Bibliában arról, hogy minden igazi tudásra törekvő ember érzi, hogy minden evilági tudásban van valami fogyatékosság. Teljes biztonsággal, teljes mélységgel nem tudjuk megismerni a dolgokat. Képtelenek vagyunk rá. Ugye erről már Pál beszélt ugyanebben a levélben, az első korintusi levél 8. fejezetében, amikor úgy intette a korintusiakat, hogy aki, most egy másik fordítást idézek, nem a Károlyi fordítást, hanem jobb fordítást, aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Miért? Mert az emberben kell, hogy legyen egy olyan egészséges kéte is önmagával szemben. A legbiztosabbnak megismert dolgoknál is az emberben legyen az, hogy igen, én ezt most megismertem, ezt így lehet alkalmazni, főleg amit a Bibliából megismertünk, mint igazság az igazság, de azért az örök életben a rész szerint majd eljön a teljesség, és e tudást majd felváltja egy tökéletes, egy teljes tudás. Ez tulajdonképpen a Bibliának minden nagy fogalmára elmondható. A Biblia használja az ismeret, a tudás, az öröm, a szeretet, a boldogság kifejezéseit. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy akik itt voltak az eddigi sorozatainkon, nem hangsúlyoztam én is eléggé előadótársaim is, hogy tulajdonképpen három kategóriát kell megtanulnunk. Az egyik az áll ismeret, a hamis ismeret, a hamis tudás, a hamis szeretet, a hamis öröm, a hamis boldogság. A világunk a hamisítások világa, ezzel kezdődött maga a szeretet himnusza is. A második kategória a valódi. A valódi ismeret, a valódi tudás, a valódi öröm, a valódi szeretet, a valódi boldogság. Ez elérhető itt a Földön. De van egy harmadik kategória is. A tökéletes ismeret, a tökéletes tudás, tökéletes öröm, tökéletes szeretet, tökéletes boldogság. Miért nincs itt ezen a Földön tökéletesség? Nem azért, mert Isten nem jónak teremtette meg a Földet, hanem azért, mert itt a Földön nem is lehet tökéletesség, még akkor sem, hogyha mi eljutunk mély ismeretekre, eljutunk mély tudásra, úgy érezzük, hogy valódi örömökben van részünk, valódi szeretetet gyakorlunk, valódi boldogságot élünk át. Igen ám, de hát körbenézünk, és mit látunk, hogy a legtöbb ember viszont szenved, és a legtöbb embernek annyi problémája van, hogy itt nem is lehet tökéletes a mi örömünk, szeretetünk, boldogságunk, csak egy olyan világban lehet tökéletes majd, ahol nem lesz az a visszahúzó bűn, ami mindenre árnyékot vet, az ismeretre, tudásra, örömre, szeretetre, boldogságra is. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy ez meg kell becsülni, amire a földi életben eljuthatunk, mert ez egy valódi dolog, így is mondja az egyik bibliai ige, hogy az Isten valami valóságost ad az őt szeretőknek, valami valódit rejteget az Isten annak, aki megnyitja a szívét ő iránta. De a tökéletesség akkor jön majd el, amikor velünk együtt, vagy mi mindenkivel együtt osztatlan, tökéletes tudást, ismeretet, szeretetet, örömet, boldogságot élvezhetünk, amikor mindenki a másik károsodása nélkül szeretetben, boldogságban élhet. Tehát itt nem azt mondja, hogy nem lesz majd az örök életben megismerés, lesz megismerés, akkor lesz majd az igazi megismerés. Akkor bontakoznak ki az emberi képességek igazán. Szokták ezt így mondani, hogy és nem Bibliát olvasó írókat, költőket idézek, például Czesław Miloš, ugye a ma élő nagy lengyel író és költő azt mondja, hogy ez a világ ulró ország. Mi ez az ulró ország? A görög hagyományban, mitológiában azt jelentette, hogy tulajdonképpen víz alatti hely, amit ma a hétköznapi ember így mond, hogy itt mindenkit víz alá akarnak nyomni. Ezen a világon egyáltalán, hogy fennmaradjunk, küzdenünk kell a létünkért, a fennmaradásunkért, egy csomó energiánk elmegy arra, hogy egyáltalán, hogy éljünk. Nem tudnak igazán kibontakozni az emberi képességek, mert legalább az energiánknak a fele arra megy el, hogy megéljünk, hogy holnap tudjunk mit enni, inni, fennmaradni. Szóval ez a világ, ebben a világban is van fejlődés, de milyen lesz az a világ, ahol majd nem nyomnak le bennünket a víz alá, és mindenki a maga Istentől kapott képességei szerint fejlődhet. Ugye azt mondja Jób könyve 26. fejezet 14. verse, hogy itt a Földön is hatalmas ismeretet birtokolhatunk. De az Isten dolgaiból csak egy részt ismerhetünk meg mindig. Itt is ezt a kifejezést használja. Rész szerint van bennünk az ismeret, mondja a szeretet himnusz. Itt is azt mondja, hogy mi nagyok és megfoghatatlanok az Isten útjai, de mi kicsiny rész, amit mi ismerünk azokból. És Jobb könyve 42. fejezet első 6 versében is azt olvashatjuk, hogy amikor lezajlódik ez a drámai cselekmény, és Jobb Istenhez fordul, akkor bocsánatot kér az Istentől, hogy ő vitatkozott, hogy ő kiöntötte a fájdalmát. Azt mondja, hogy azt mondod, Istenem, hogy kicsoda, aki összezavarja a rendet tudatlan beszéddel. Igen, én voltam, tudatlanul beszéltem, de most nem én akarok beszélni, illetve nem én akarok kijelenteni, hanem én kérdezni akarok. A beszédet arra akarom felhasználni, most kérdezzek tőled, és te feleljél nekem. Én azt hiszem, hogy azok az emberek jutnak előre itt a földi életben is, az ismeretben, akik megtanulnak kérdezni. Akik igazán megtanulnak kérdezni. Szoktam azt mondani egy kicsit humorosan a hallgatóknak, hogy nem az a nagy probléma az emberi világban, hogy a válaszokat nem tudjuk. Az a nagy probléma, hogy nem tudunk jól kérdéseket feltenni, és sokszor ezért nem tudjuk a válaszokat. Nem az a nagy probléma, hogy millió dologra nincs válaszunk. A nagy probléma az, hogy millió dolgot föl se tudunk tenni, mint kérdést, nem is törekszünk arra, hogy tisztán, világosan megfogalmazzunk kérdéseket. Ha valaki a Bibliát komolyan veszi, a Biblia ebben óriási segítséget nyújt, ebben is, hogy az ember megtanuljon kérdezni, lényegi dolgokra figyelni, föltenni kérdéseket. Jézus Krisztus egyszer a tanítványainak azt mondta a búcsú beszédeiben, János Evangélium a 16. fejezet 22. és 23. versében, hogy majd eljön egy olyan világ, amikor semmiről sem kérdeztek engem. Ugye most mondom, az az ember tud igazán, és az az ember halad előre az ismereteiben, aki megtanul kérdezni. Milyen lesz az a világ, amikor semmiről nem kérdezi az Istent, a teremtménye az ember? Micsoda ismeret lesz ott, micsoda tudás lesz ott? Ugye, akik régóta járnak a sorozatra, arra is emlékeznek, hogy milyen kedves példám Ellen Gould White-nak egy története, aki azt mondja a múlt század végén, századunk fordulóján, hogy nagyon sok hívő ember elgondolja, hogy ha ő eljutna majd az örök életre, ha ő ott lenne majd az Isten előtt, akkor mit mondana az Istennek? És sok ember elgondolja, hogy akkor kiönteném a panaszomat. Akkor elmondanám, Istenem, annyit szenvedtem ezen a világban. Erre adj választ, hogy miért kellett szenvednem, miért voltam beteg, a szeretteim betegek. És sok ember így gondolja el az Istennel való találkozást, hogy akkor majd mindent kiöntök. Akkor már senki nem fog megakadályozni az Istennek. Minden szemtől szembe elmondok, hogy miért is engedted meg ezt, Istenem. És azt mondja ez az író, hogy láttam akkor látomásban, hogy azok, akik eljutnak majd az örök életre, azok nem fognak kérdezni semmit az Istentől. Az az ige, amelyet a Biblia végén olvasunk Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy az Isten eltöröl majd a szemeikről minden könnyet, hogy az Isten az 1000 év alatt, amely a mennyben levő ítélet lesz, az 1000 éves ítélet során mi mindent megmagyaráz az embereknek, mi mindennek adja meg az okát, tulajdonképpen úgy, hogy ember, hogyha te lettél volna az én helyzetemben, te lettél volna az én isteni helyemben, te is ugyanazt engedted volna meg az életedben, ugyanazokat a nehézségeket, nyomorúságokat, azért lehetsz itt, ezért jutottál el ide. Senki nem fog semmit kérdezni, nem fogja kiönteni a nagy panaszos zsákot, mert az emberrel az Isten mindent megértett, nagyon nagy horderejű ez a szeretet himnuszában ez a kijelentés, hogy a részt felváltja a teljesség. A részt felváltja a teljesség. De ez olyan hatalmas kijelentés, hogy Pál apostol tulajdonképpen ehhez egy hármas hasonlatot kapcsol. Ami ezután következik, az szintén ennek a gondolatnak a függeléke, egy hármas hasonlat. Mi az első hasonlat? 11. vers. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Miért mondja ezt az apostol? Ha valaki most azt mondaná nekem, hogy örök életnek, hogy ott minden tökéletes lesz, stb., hát ez olyan megfoghatatlan, én ezt nem hiszek ebben. Nagyon sok ember nem hisz az örök életben. Nagyon sok keresztény nem hisz, se a föltámadásban, sem az örök életben. Kedves hallgatók, nagyon egyszerű pedig ebben hinni. Pascal mondja a gondolataiban, hogy az emberek nem hisznek az örök életben. Milyen jogon nem hisznek? Például a születésben hisznek az emberek, hogy világra születik majd ma meg holnap gyermek. Hát micsoda nagy csoda egy gyermeknek a világra születése. Szóval ebben azért hisznek, mert a tapasztalat már sokszor bizonyított, hogy igen, gyerekek születnek a világra. De azt mondja, az, hogy gyerek születik a világra, az sokkal nagyobb csoda, mint hogyha egy már meglévő embert az Isten újra visszaadja neki az életét és fel fog támasztani. De egy nagyobb csodát elhiszünk, mert a tapasztalat itt van előttünk, és egy kisebb csodát nem hiszünk el, mert nincs erről tapasztalat, hogy mi az, hogy feltámadás és örök élet. De egy józanul gondolkodó keresztény ember ebben azért hisz, mert a Biblia természetesen állítja, hogy lesz örök élet, és az örök életben olyan fejlődés lesz, amit szinte el se lehet gondolni, na de ennek is látjuk a földi életünkben a hasonmását. Tudnék azt, hogyha egy gyerek a világra születik és felnövekszik, és ugye az ember élet természetes folyamat, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, aztán kinőttük a gyermekséget, nem? A gyermek is a maga szintjén tökéletes, aranyosak a gyerekek, és tudjuk őket csodálni, ismételjük a bölcs mondásaikat. Ugye én is ismétlem, például a harmadik gyermekem 3 éves volt, és odaállt a feleségem elé, és azt mondta, hogy kivágta a rezet, és azt mondta, éppen ilyen anyára van szüksége. Ezt ugye ismétlem már 10-valahány éve, hogy ez a gyerek hogy meg tudta mondani, ugye éppen ilyen anyára van szüksége, hát megkapta. Ugye ő így rendezte el a dolgokat. Aztán hát gondolom mindenki, akinek gyermeke született, vagy akinek a rokonságában vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen aranyos történetek, azok mindig úgy felemlítik bizonyos találkozásokkor. Nagy mondásaik vannak a gyerekeknek. Hatalmas mondásaik. Biblia azt mondja, hogy jó lenne, hogyha megtanulnánk ugyanúgy csodálkozni, mint a gyermekek, újra visszaszereznénk a képességünket. Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem juttok be a mennyek országába. No, de olyan szempontból viszont, hogy azért egy gyerek sok mindent nem ért meg, nem is lehet ráerőltetni, hogy megértsen. De 10 év múlva magától meg fog érteni. Ugye ez egy természetes folyamat. Hát ha itt a földi életben ekkorát lehet fejlődni testileg, lelkileg, szellemileg, ha már itt a földi életben, hogy úgy mondjam, lezongorázhatatlan a különbség azért egy gyerek ész és egy felnőtt embernek a mindenre kiterjedő, finoman, hát árnyalt gondolkodása között, akkor milyen jogon mondjuk azt, hogy majd nem lesz egy olyan világban ennél sokkal több, ahol nem nyomnak víz alá bennünket. Természetes. Pál apostol ezzel a hasonlattal meg akarja könnyíteni ezt a megértést, hogy lesz majd egy olyan világ, amelyben eljön a teljesség. Ugyanúgy, ahogy itt a felnőtt korban, azért egy felnőtt kor teljesség a gyermekkorhoz képest. A második hasonlat, 12. vers. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ennek a versnek a megértéséhez persze tudni kell, és ezt írja is a Sós Attila könyv, a Szeretet művészete a Biblia tükrében, más elemzések is írják, hogy az ókorban nem voltak tükrök. Akkor nem mondhatta a gonosz mostoha, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a földkereksége. Nem mondhatta. Mert az ókorban az üveg körülbelül ugyanolyan érték volt, mint az arany. Jelenések könyvében is azért lát például János apostol üvegtengert az Isten királyi trónusa körül, mert üveggyártás, üvegfúvás, stb. Tehát az üveg kohászat, az csak későbbi, késő középkori fejlemény az ókorban, a fennmaradt üvegek nagy része tulajdonképpen fejedelmek és uralkodók részére készült, hát ilyen üveg vagy ilyen kristálypoharak, de az ókorban fém tükröket használtak. Ami abból állt, hogy vettek egy fém darabot, lecsiszolták, és abban a fémben, mint ebben a műanyagban is, hogy körülbelül látom a kontúrjaimat, hogy most hogy nézzek ki és hogy nem. Ezért mondja, hogy most tükör által homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Körülbelül ezzel a második hasonlattal is azt mondja, hogy most a földi életben azért mindig bizonyos homályok bezavarnak, bizonyos dolgok úgy beárnyékolják számunkra a megismerést, de a szeretetet, a boldogságot is. Ugye, hogy mondja Vörös Sándor, itt minden tejbe bogárka vész. Itt minden tejbe bogárka vész. Nincs teljes tisztaság. Mindenbe belekerül valami kis bogárka. Ez a második hasonlat. A harmadik hasonlat, tehát a gyermekkor, felnőttkor, a homályos tükör és majd a színről színre látás után, eztán a legmegdöbbentőbb a 12. vers végén, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez egy döbbenetes hasonlat. Akkor majd az örök életben én is úgy fogok ismerni, ahogy engem most az Isten ismer. Ez egy nagyon nagy hasonlat. Szinte fölfoghatatlan. Hát mi mindannyiunkat most az Isten teljesen tökéletesen ismer. Százszor jobban ismer bennünket az Isten, mint mi ismerjük magunkat. Ugye ez talán elfogadható egyszerű logikával is, ha van Isten. Hát ha van Isten, akkor ő tökéletesen látja, hogy kik vagyunk. Milyen lesz egy olyan világ, amelyben mi is úgy ismerünk, ahogy az Isten ma ismer mindenkit. Ennek egy halavány előképét adja a 139. Zsoltár. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Mondja Dávid a Zsoltárain, te megvizsgáltál és ismersz, te tudod, hogy ki vagyok. És ez a Zsoltár azt a pályát futja be, hogy már itt a földi életben is azért meg lehet ismerni magunkat hasonló módon, mint hogy az Isten ismer bennünket. Tehát a Biblia szerint az igazi önismeret nem az, hogy én magam elkezdek vájkálni magamba, hogy ki lehetek, vagy ki vagyok. Akkor csak legjobb esetben is a Vion vers refrényéhez jutunk el, hogy csak azt nem tudom, hogy ki vagyok. A Biblia szerint az első Korintus levél 4. fejezete szerint az sem igazi önismeret, ha egy sor okos embert megkérdezek, hogy én róla mi a véleménye. Ez is egy ingatag dolog. Itt a földi életben is mi ad igazi önismeretet, ha az Isten beszéde tükrébe nézünk. Ennek a Zsoltárnak az elemzését most jelentettem meg, ebben a főiskola lap második számában jelent meg a 139. Zsoltár ismeretein. Azt mondom, hogy ebben a Zsoltárban a 17. és 18. vers a csúcspont, amikor Dávid kimondja, hogy miben áll az igazi önismeret, hogy nem magamról állítok ki bizonyítványt, nem emberek véleményét fogadom el, hanem a következő az önismeret, idézem ezt a 17. 18. verset. Mi kedvesek, ugye az eredeti héberben így van, mi drágák, mi értékesek, mi kedvesek a te gondolataid nékem, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Ugye gondolkozom róluk, de alig tudom megfogni őket, fölserkenek és veled vagyok. Ugye ez a két vers közdi, hogy az az igazi önismeret, amikor nem magunk vájkálunk magunkba, nem gyötörjük magunkat, vagy nem mentjük mindig föl magunkat, vagy nem a barokkori királytükrökbe nézzünk, vagy a Baltazar Grácián önismeretes könyvecskébe. Mennyit ilyet írtak Rotterdami Erasmustól kezdve eddig a spanyol emberi Grácianik, hogy így ismered meg magadat, király, nézz bele az én tükrömbe, leírom, hogy mi jellemző egy becsületes, egy korrekt emberre. Az ember nem tudja igazán jól ismerni önmagát. A másik ember se tud igazán bevilágítani a lelkünk mélyére, hanem amikor mi megismerjük önmagunkat, a legjobb módon a földi életben az akkor történik, amikor mi nekünk kedvesek az Isten gondolatai. Olvassuk a Szentírást. Elébünk jönnek az Isten kijelentései, és azok leleplezik bennünk azt is, ami rossz, megmutatják azt is, amit már az Isten épített az emberben, akkor látunk igazi önismeretet. Pascal írja a gondolataiban, talán ő jutott a legközelebb ennek a bibliai gondolatnak a megértéséhez, azért ad a Biblia tökéletes önismeretet. Mert amikor rámutat a Biblia jó oldalainkra, akkor se engedi, hogy elbízzuk magunkat. És amikor a Biblia rámutat a rossz oldalainkra, akkor se engedi, hogy tönkre menjünk és kétségbe essünk. Ez az igazi önismeretnek a két védőgátja. Amikor a Biblia rámutat arra, hogy mik a jó folyamatok az életünkben, amit Isten elkezdett az életünkben, és látjuk ezeket, és örülünk ezeknek, de be kell, hogy legyen építve valami patent, valami biztosíték, hogy el ne bízd magadat, ember. De amikor a Biblia rámutat arra, hogy milyen problémák vannak az életünkben, akkor meg egy másik biztosítéknak kell működni, hogy vigyázz, ember, nehogy kétségbe essél, mert most megláttad a rút ábrázatodat, de az Isten képes téged megmosni. Hogy Ézsaiás könyve első fejezetében olvassuk, még hogyha a bűneink olyanok, mint a skarlát vörösek lennének, még hogyha az életünk olyan, mint hogyha korom lenne, az Isten hófehérré tudja az embert megtisztítani. Itt a földi életben is jelentékeny önismeret, jelentékeny ismeret gyűlhet egy hívő embernek az életében, ami megtanítja azt a hívő embert alázatra, megtanítja önmagával való egészséges bizalmatlanságra, megtanítja nyitottságra, megtanítja türelemre, tapintatra, de milyen lesz majd az, amikor úgy fognak ismerni azok, akik eljutnak az örök életre, mint akiket most ismeri őket az Isten. Hát ez fantasztikus, nem? Kedves hallgatók, ennyi bibliai gondolat egy irodalmi mű után kiállt. És most fölhangzik egy irodalmi mű. Nem gondoltam volna, hogy én valamikor Móri Zsigmondot fogok önökkel hallgattatni. Nem is volt mit hallgattatnom, esetleg mondjuk a Légy jó, mint halálikból a földrajzórát azt szívesen beolvastattam volna, amikor az evolúcióról beszéltem, de Móri Zsigmondnak van egy olyan elbeszélése 1934-ből, ami nem ismert. Nem is jelent meg még kötetben sem. Ez az első kötet, amelyben elkezdtem a Sola Scriptura Főiskola irodalmi tanszékének a kiadványait, ugye az első kötet, ami megjelent Babits Mihály Erkölcs és iskola, a második, ami megjelent Móri Zsigmond, a kálvinista kereszt. Ebben benne van Móricznak egy hosszú tanulmánya a Bibliáról, amelyet 1907-ben-8-ban írt. Ugye Móricz először a debreceni teológiára iratkozott be, pár hónap elég volt, hogy megundorodjék a racionalista teológiától. Ott hagyta az egészet, csak nem teljesen a hitét is elveszítette. A nagy tanulmánya erről már képet ad, noha mint egy mentő övért nyúl a Bibliához, és ugye a híres befejezése ennek a tanulmánynak, amit talán már szoktam idézni többször is az előadás sorozatok során, az, hogy Móricz azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység körében valami változás, azt mondja, rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan időket értünk újra, hogy nem lehet messze az idő, melyben az Isten a kövekből is prófétákat teremt. Az emberiség nem érheti meg, hogy elvesszen az a mérhetetlen haszon, mely a krisztusi igazságokból 2000 éven át származott rá. De ha lesz újjászületés, ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és a keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Hát ez szép megfogás. Ez szép megfogalmazás. Azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység, vagy a világ történelmében újjászületés, a bibliai proféciák szerint lesz, amikor mindenki megismeri majd az Isten evangéliumát, akkor ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és a keresztvize. Ugye az Ószövetségben is azt látjuk, hogy amikor volt megújulás a zsidó nép történetében egy Ezékiás alatt, Jósiás alatt, Nehémiás alatt, mindig miért volt megújulás? Előhozták a Bibliát és elkezdték felolvasni az embereknek. Leírja a Biblia, hogy például a Jósiás király is megdöbbent, mert nem ismerte a Bibliát a zsidó király, és Nehémiás idején az emberek sírtak. Azt mondták, hogy most kell megismernünk, hogy az Isten kicsoda és mit mond. Hát körülbelül ma is ugyanez a helyzet. Luther korában is ez volt a helyzet, amikor megszólalt a Biblia. Ma nem kevésbé van tudatlanság a Biblia körül, és a világban a gonoszság azért nőttön nő, mert nincs mérték, nincs viszonyítás. Ma is, ha megszólal a Biblia, ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Ezután a hosszú tanulmány, 40 oldalas tanulmány után jönnek Móricznak a cikkei, amelyeket a 20-as, 30-as években írt, amelyekben leírja, hogy ő hol veszített el a hitét, és hogy az édesanyja példája hogyan segített neki abban, hogy teljesen ne veszítse el a hitét. És azután, mint egy ennek a kötetnek a harmadik részében, jön egy érdekes novella. Érdekes a mi nemzetünk is, hogy én úgy gondolom, hogy Móricznak egy nagyon jelentékeny novellája. Arról szól, hogy egy asszony várja haza a hadifogságból a férjét. A férje több évig volt orosz hadifogságban. Az asszony mindent elkészít, majd tetszenek meghallani, mert megszólal teljes terjedelmében a novella. Hát annyi sok verset elemeztünk, most azért egy novellát is hallgassunk meg, körülbelül 15-20 perces lesz a felolvasás. De izgalomban tartja a hallgatót és az olvasót, mert hogy az asszony készül, ahogy várja a férjét, mindent kitakarít, kitisztít, bevásárol. Hát persze egy két világháború közötti falusi férj mit szokott fogyasztani, ugye, vesz bort, cigaretta, hát kevés, kellene szivar, pipa, dohány, minden, ugye hát a férfiaknak mi kell, mindent előkészít. Aztán megjön a férj, és majd tudomást szerzünk arról, hogy miért nem nyúl a pohár borhoz, miért nem gyújt rá a dohányra, mi történt ezzel a férjel. Hát azt tudom önöknek mondani itt a szeretet himnuszának ennél a részénél, hogyha ekkora változás bekövetkezhet már a földi életben, hogy egy olyan igazi, jó, nyakas, kálvinista férj, aki úgy jól eldöngölte a feleségét, ha úgy tartotta. Bent van a novellában, hogy hát ilyen volt az élet. Faluhelyen nem is tartották férfinak, aki meg nem verte jócskán a feleségét. Leírja ugye ennek a tiszaháti, egyébként valódi történet alapján, mert Szatmárba lehet valószínűsíteni a novellának a zajlását. Maga Móricz is hallott erről az esetről, tehát egy valódi történet alapján. De mi változtatta meg ez a férjet, hogy nem nyúl az italhoz, nem kell neki a cigaretta, másképp gondolkodik, nem fogja verni a feleségét. A feleség el se hiszi. Más embert kapott most cserébe. Tessenek majd csak hallgatni, hogy mi is történt ott abban az orosz hadifogságban. Hogy volt a Biblia forrása és a kereszt vizeit egy ember megváltozásának. Én úgy gondolom, hogy hallatlan, izgalmas a novella, nagy erkölcsi erő van benne. Móricz, aki mindvégig megtartotta a maga református kálvinista hitét, elmondja, hogy egy kálvinista emberből hogyan lesz egy a Bibliát teljesen mértéknek tartó közösségnek, vallásnak a tagja, és hogyan beszél erről a feleségének. Persze, hadd tegyem hozzá, itt Móricz nem mindig pontos, teológiailag, dogmatikailag nem mindig szakszerű, de letagadhatatlan az, hogy a kövek is, mikor a kövek is megszólalnak, ez az 1934-es novella minden esetre több figyelmet érdemelne, mint hogy önök is velem együtt, aki néhány évvel ezelőtt ismertem meg, most tetszenek hallani először. De el lehet olvasni, és a kötet értékes más írásaiban is.
1: Móricz Zsigmond, mikor a kövek is megszólalnak. Már a lakás egészen tiszta volt. Az asszony, mikor megkapta a levelet, hogy Mihály jön, csak még 4 hetet az internáló táborban kell töltenie, napokig nem bírt a remegésével. Örült, hogy jön az ura. 4 hétig takarította a kis házat. Kihordott minden bútort, kimeszelte, kitapasztotta. Mindenre gondolt. Az egérlyukokat üvegcseréppel tömte meg, a kemencét újra tapasztotta, a lejutott tőciket megcsináltatta. Az összes bútort asztalossal reparáltotta végig, még a mennyezett gerendákat s a deszkákat is forró lúggal sikálta meg. Az ablakokra új firhangot vart, cserépmuskátlikat rakott, és virágzó fuchsziákat. A lakás olyan lett, mint a frissen mosott üvegpohár. Jön az ember. A ház után a kis udvar következett. A disznóulat megcsináltatta, ne kelljen szegény hadifogolynak 6 nehéz év után mindjárt dolgozni. A csirkeulat úgy kimosta, mintha szoba volna, s kimeszelte. Szóval 4 hetet avval töltött, hogy még a rossz kapanyelet is kicserélte. Nem lehet semmiben hibát találni. Jön az ura, hát rendnek kell lenni. Mert rendes ember az ura, komisz rendes ember. Hegyke, csipkedő nyelvű, széllel bélelt, vakmerő, verekedő. Elkapatott ember, mindig sok pénzt keresett, mert úti pallér volt, ott dolgozott az országutakon, a kövezőmesterek segítője volt, felügyelő, építő ember. Hozzászokott, hogy mindenütt ő parancsol. Hát, hogy itthon ne kelljen neki parancsolni. Úgy találjon mindent, ahogy kell. Megjött a levél, hogy szerdán este érkezik. Az asszony leült a levéllel, és nézte az ura betűit. Sokáig nézte. Hát ennek a szenvedésnek is vége van. Ennek a nehéz hat esztendőnek. Minden újra kezdődik előről. Nem lesz tovább magános. Nem lesz tovább rászorulva a rokonokra, hogy szántsák meg a földjét, s vessék el a búzát. Egész idő alatt csak azt várta, hogy majd hazajön az ember, akkor jó lesz. Délelőtt már elment a kocsmába, s vett egy liter bort. Azt hazavitte, s beleöntötte a porcelánkancsóba, s felvetette az asztalra. Akkor meggondolta, hogy a bornak nem jó, ha nyitott kancsóban van. Visszaöntötte az üvegbe, és bedugaszolta, hogy majd csak akkor tölti ki, ha már itt lesz az ura. Ebédre nem jött meg, akkor eszébe jutott, hogy szivar is kell. Elment a boltba, és vett két szivart. De hát, ha a fogságban rászokott a cigarettára, vett hát 10 darab cigarettát, vett egy pakli dohányt, és odarakta az ecettel kimosott pipák mellé, mert volt az urának pipája is. Aztán, mikor nem volt dolga, tovább csak ült, s nézte az ura levelét. Nagyon szerette a nőket is, míg idehaza volt, de arra nem volt mégsem ereje, hogy elhívja azokat, akiket az ura abban az időben kedvelt. Csak ült és hallgatott, és nagyon szomorú volt. Minél közelebb érezte az urát, hogy megjön, annál szomorúbb lett. Egy kis port törölt le az ujjával az asztalon, ahogy ült. Már rászállott a por az asztalra, hiába töröli minden órában. A por rászáll a sima asztal lapjára, rászáll az mindenre. Ő rá is rászállott. Sok ősz haja van már a fekete hajában. 6 év hosszú idő, azzal a por száll, száll. Még sajnálta is a nehéz magános életét. Gyermek nem volt, semmije sem volt, csak a bánata. Most ezt a bánatot sajnálta. Ez el fog múlni. Megjön a szőke kis piros ember, és lárma lesz, és mozgás lesz, és élet lesz. Már úgy elszokott mindentől. Fél. Újra kell kezdeni a régi életet. A dínomdánomot, az eszemiszomot, pedig megszokta, hogy egy embernek neki mi kell? Semmi. Olyan kevésből meg lehet élni. Most jönnek a nagy alkudozások, elszámolások, tanácskozások, sáros csizmák, bagós köpések, lárma, bot. Nem baj. Ha az Isten így rendelte, el kell fogadni. Igyekezni fog engedelmeskedni. Az asszonynak az a kötelessége. Nem lehet, hogy az ember távol, nagyon távol a rabság kenyerét egye csak azért, hogy a feleségének csendes élete maradjon. Kopogtattak az ajtón. Megijedt. Ki az? Az ura lépett be. Még meg volt lepve, hogy nincsen semmi csomagja. Úgy jön be, mintha nem a világ végéről jönne. Jól néz ki, tiszta, elég jó ruha van rajta, úri ruha, cipő, nyakkendő. Hol a holmi? Ez volt az első szava hozzá, mert nagyon elcsodálkozott, hogy az ura megöregedett. Fakó a hajszíne és a bajusza is igen lekopott. Nevet, de a nevetése is fakó. Minden fakó rajta. vagy talán, hogy már esteledi. Az ura kitárta a két karját, nem szólott, csak nevetett és megölelte. Olyan furcsa volt, hogy alacsonyabb nála. Kisebb lett ez az ember. De csak ráborult és sírt. Nagyon sokat sírt. Mert most egyszerre mindenki jött belőle, hogy mégis egészségesen érezte itt a kis urát. Itt az ölében úgy megörült neki, mintha a fia jött volna meg. Meg vagy? Meg. Végig tapogatta. Mindened megvan. Meg. Akkor jó van. Jó. Ilyen kis szavak gügyögtek ki belőlük. És újra. Hát megvagy. Meg. Semmi bajod. Semmi. Éhes vagy? Ettem. Mit? Két zsemlét. Akkor éhes vagy? Azért nem. Leültek egymás mellé, és megölelték egymást. Sokáig ültek szótlanul. Nem tudtak mit mondani. De nehéz volt, mondta aztán. Nehéz. Nekem. Hogy nem volt állító. Azért. Hogy nem voltam itthon. De már itt vagy. Itt. Még jobban megölelték egymást, és még jobban nem tudtak szólni, még be nem sötétedett. Hozom az ételt. Felállott, kiment, tüzet rakott, megterített. És olyan furcsa volt neki, hogy az ember odabent mit csinál. Benézett, csak ült. Fáradt szegény, most pihenni kell neki. Csak ránevetett, és vissza a tűzhöz fújta, hogy hamarabb melegedjen az étel. És a könnye miatt nem tudta fújni a tüzet. A kendője csücskével csak törölgette a szemét, hogy ez az ő ura csak ül. Pedig nincsen semmi baja. Keze, lába megvan, csak fáradt. Hogy jött ez haza? Senki se vette észre. Talán csak berepült, mint a madár. A táskája ott volt a pitvarban az ajtó mellett. Egy öreg táska, átkötve madzaggal és egy katonaköpönyeg. Nagyon avít. Nem merte megfogni. Olyan ijedelmes volt az a nyűjt köpönyeg. Egész verhenyes volt a szürke színe. Biztosan kifőzték a táborba tetű ellen. Ezt hallotta másoktól. Fújta a tüzet, és oda-oda nézett a köpönyegre. Ez mindent elmondhatna. Hogy miért olyan csendes az ura, hogy csak ül bent a házban, mintha itthon se volna. Végre sistergett a zsír a pecsenye alatt. Kis vizet öntött alá, akkor bement. Az ura úgy ült, ahogy hagyta. Csak mosolygott, és nem szólt. Megterítette az asztalt, friss abroszt vett ki, és elterítette, lesimogatta, tányérukat tett rá, evőeszközt, kést, villát, kanalat, sótartót, poharakat, vizet hozott a kancsóba, aztán hozta az ételt. Tálban. Oda tette középre. Na, vegyék! Az ember a szóra megmozdult, és mosolygós arccal közelebb ült az előtte odatett tányérhoz. Vegyem már! Az ember vett, nem nagyon sokat szedett. Figyelte, jó hízűen evett. Te is egyél. Ő is szedett, keveset evett. Megállottak, és nézték egymást. Ettek, és néztek. Néha felpillantottak, és furcsa volt, hogy mindig egyszerre néztek egymásra. Ezen el is mosolyodtak, és mindjárt könnyes lett a szemük. Még egyen. Te is. Akkor hallgattak. Most az asszonynak valami eszébe jutott. A bor. Nagyon elrestelte magát, hogy elfelejtette. Talán azért nincs az embernek étvágya. Rögtön elővette a boros üveget, s hamar átöntötte a porcelánba. Oda tette az asztalra. Az ura csak mosolygott. Hogy nem nyúlt hozzá, a szivar is eszébe jutott. Elővette a kredencből, a csészéből, s a két szivart szépen odatette az ura elébe, a 10 darab cigarettát is. Az ember csak nézett, és mosolygott. Nem nyúlt hozzá. Nem kell. Nem. Nem ilyet szeret. Hát miért? Semmiért. És csak mosolygott. Hát miért nem? Én már nem szivarozok. Akkor bort. És öntött az embernek a pohárba. Nem kell. Nem is iszok. Miért nem? Én már adventista vagyok. Az asszony egészen megijedt. Egészen megijedt az uráért, mintha valami nagy betegséget hozott volna haza a táborból. Mi az? Dániel próféta könyve. Abban van benne legjobban. Az a biztos tudat, hogy a jóisten az embert nem erre teremtette, hanem valamely nemesebb célja van vele. Az asszony hallgatott. Ez az adventista. Advent azt jelenti, hogy eljövetel. El fog jönni a messiás. Mikor? Jelenleg 2000 körül. Ki nem felel meg, kiközösítjük. A legnagyobb barátsággal, hogy például, barátom, te nem vagy mi közénk való, máskor is eljöhetsz, de mint hozzánk tartozó tag, nem tehetjük, hogy engedélyezzük. Ennél fogva élj boldogul a magad módja szerint, de nem velünk. Az asszony újra remegni kezdett egész testében. Hol tanulta ezt? Nikolszk, Uszilisk, Vladivosztoktól körülbelül 80 bőrszt. Foglyoktól? Az ember szelíden s mosolyogva nézett a feleségére. Borzasztó élményeken mentem át. 300 magyar hadifogoly volt ott két lágerben. Szenvedtünk, és nem tudtuk miért. Orosz és japán felügyelet alatt akkor történt a csodálatos megismerés. Én orosz tisztek mellett voltam, mint küldönc, mert jól megtanultam oroszul, tolmács voltam. És abban a városban voltak orosz adventisták, és egy magyar gyulai ember megismerte a hitüket, és emiatt bajba keveredett. A kihallgatásnál ő beszélt, én fordítottam, amit mondott. Úgyhogy megértettem, és ez egy alapos beállítás volt részemre. Kész voltam magam is elfogadni. Gondolkozva nézett maga elé. Azt mindjárt megértettem, hogy ez az emberiség nagy dolga. Mint jó református láttam, hogy ez minden egyháznak csak jót tesz, mert vallást ad a vallástalanoknak, és hónapok múlva elfogadtam én is az igazságot. Az asszony idegenkedve nézte az urát, mintha ebben csak ugyan valami mást, idegent és ellenségest kapott volna. Mondja meg! Nehéz. Történelmi dolgok szükségesek hozzá. Nem olyan flegma dolog, hogy mondanak valamit és kész. Már sokan csodálkoztak rajta, hogy én ezt így szívemmel megértettem. Volt ott egy tanító, aki korholt, hogy nem református embernek való. Mondtam neki, tanító úr, tessék meggondolni. Nem szabad megállni, ahová Calvin eljutott. A technika csodaléptekkel halad, akkor szabad tovább kutatni a Szentírást is, és megint támadhatnak új Calvinok. De én most a világ kincsénél többre becsülöm ezt a világosságot, amivel rendelkezem. Az asszony némán hallgatott, és álmélkodva csodálkozott. Őrzsikém! Én neked megmondom. A közeljövőben ezek a legnagyobb világbirodalmak, ahogy állnak politikai szempontból, mind kérdésesek. Mert létezni fog egy világbirodalom, ahol nem lesz halál. Ahogy egyszer vízözön által lett rendezve az egész emberiség, most is meg lehet, hogy tűz által megemésztve tisztítja meg Isten az emberiséget. Okosan és komolyan nézett a feleségére. Azt mondja a Biblia, jöjjön el a te országod, és nem azt, hogy mi megyünk el oda. Meg kell várni az időket. Kinyújtotta a kezét, és megfogta a felesége kezét. Édes feleségem! Én nem az vagyok, akinek te engem ismersz. Én nem iszom bort, nem szívok szivart, és téged soha többet az életben meg nem verlek. Ez nekem nagy küzdelemembe került, mint Jákobnak. Egy éjszaka nem is tudtam aludni, és egészen megizzadtam, míg határozhattam és döntöttem. Távol szüleimtől, kedves feleségemtől, hazámtól, és azóta látom évről évre, hogy a megismerés megbecsülhetetlen. Az asszony hirtelen úgy érezte, mennyei csodát lát. Ez az ő embere, aki elment a régi, részeges, verekedő, durva, kemény testével, és hazajön így csendesen, mint a beszálló angyalok, és oly szavakat mond csillogó szemmel és édes szóval, ami csak isteni szó lehet. Kitárta a karjait, és hangos zokogással borult az ura vállára. Nem vagyok világi ember többé. Emlékezzél, kedves őrzsikém! Képes voltam ha éjjel hazajöttem 1 órakor rákényszeríteni téged, hogy friss vacsorát csinálj nekem. És józanon megtettem, ha zene szólott valahol, táncoltam az utca közepén. Hajlamos voltam a rosszra, olyan voltam, mint a pengő érc és a zengő cimbalom. Addig zeng-peng, míg verik, azután elhallgat, és akkor semmi, csak rozsdás drót és veres deszka, koporsó. Símogatta, s babusgatta a felesége fejét, haját, egész szívvel mondta, pénz az semmi, erőszak, hatalom az semmi. Ételben, italban, bujálkodásban öröm nincs, csak egy van, a tiszta egészség, a jóság, a türelem. Higgyél, amit mondok, én is hiszek, mert akitől hallottam, az kertész ember volt, és az életből vett szavak jobban hatottak rá, mint a legnagyszerűbb prédikációk. Az asszony hitt, zokogott és hitt, és boldog volt. Megváltott lett, üdvözült. Isten a köveknek is nyelvet adott.
0: Most már nekünk is csak egy mondatunk van a szeretet himnuszából, amely így hangzik, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. Kedves hallgatók, ehhez már csak nagyon rövid megjegyzést fűznék, bár úgy gondolom, hogy erről is lehetne éppen beszélni. Miért marad meg az örök életben a hit? Hát nem csak addig van szükség hitre, ameddig itt a földi életben nem látunk tökéletesen. A színről színre látást itt nem a hit pótolja. Nem. A hitről most nincs időnk már mélyen beszélni, de egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy hit. A hit az embernek a legértékesebb képessége. Nem véletlenül hasonlítja Péter első levele első fejezete a tűzben megpróbált aranyhoz. A legértékesebb dolognak tartja a Biblia a hitet. Miért? Mert az a képességünk, hogy ami nálunk igazabb, ami magasabb rendűbb, azt észre tudjuk venni, fejet tudunk előtte hajtani, és el tudjuk fogadni. Márpedig az örök életben is azért marad meg a hit, mert az örök életben is Isten marad az Isten, a nálunk magasabb rendűbb, igazabb és tisztább. Miért nem maradna meg ott a hit, ahol ugyan lesz majd színről színre látása az üdvözülteknek és az Istennek, de ha akkor indul meg az ember igazi fejlődése és növekedés, akkor ennek nélkülözhetetlen katalizátora, nélkülözhetetlen serkentője a hit, mert Isten csak akkor fogják majd azok az emberek igazán mélységében megismerni, és benne úgy fejlődni, hogy valóban Istenhez hasonlatosak is lesznek. És ha a hit megmarad, hát a hit kiteljesedése tulajdonképpen a remény. Amit megismerünk, amit igazabbnak tartunk, és azt mondjuk, hogy nekem is ilyennek kellene lennem, vagy én is ezt megragadom, ezt a lehetőséget, hogy most valami igazságot megismertem, mint ez az egyszerű ember, maga egyszerű módján, egy paraszt ember, hogy hazajön 6 éves hadifogságból, de minden törékenysége, minden fogyatékossága ellenére letagadhatatlan, hogy hát ezért fejezi be Móricz is a hittel ugye ezt a novellát, mert a hit mégiscsak az a legnagyobb emberi képesség, hogy fejet hajtok azelőtt, ami igazabb. Fejet hajtok azelőtt, amit magamnál magasabb rendűnek ismertem. És úgy gondolom, hogy ha én fejet hajtok, az nem egyszerűen csak egy elismerés. Én is olyan szeretnék lenni, amikor az ember az igazságot valóra akarja váltani, ott van szükség reményre, hogy amiben hiszek, az valóság is lesz majd az életben. Ezért marad meg a remény is. A remény az élő reménység, hogy mondja ezt Péter apostol, de mindegyiken túl

nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez nem elsősorban a külső dolgokra vonatkozik. Nem elsősorban arra, hogy milyen is lesz az örök élet, milyen is lesz az újjáteremtett föld, milyen is lesz egy olyan világ, ahol nem ártanak, nem pusztítanak szentségemnek hegyén, mondja Ézsaiás 11. fejezete. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, ez a belső dolgokra vonatkozik elsősorban. Itt a Földön is mi a legnagyobb csoda és legnagyobb gyönyörűség, amikor egy ember megváltozik, kicserélődik, egy duhaj gonosz emberből lesz egy feleségét szerető ember, lesz egy ember, emberi ember, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Talán a mai előadásnak, de az egész sorozatunknak a végére most nem annyira a vetítés illik, hanem egy zenei bejátszás, 2,5 perces zenei részlet. Köszönöm szépen egyik kedves hallgatónknak, aki átadta nekem, javasolta, hogy ez elhangozzék. Mendelssohn Éliás című, tehát Illés oratóriumából a 39. tétel hangzik fel. Mivel németül hangzik fel, elmondanám, hogy milyen magyar igék, az igék magyar változatát. Máté 13.43, Ézsaiás 51.11. A következő kép hangzik Máté 13.43 és Ézsaiás 51.11. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előlük. Ugye ez is belső dolgokra vonatkozik. Persze nagy ígéret, külső ígéret, hogy gyász és sóhaj megfutamodnak előttük. Ott nem lesz majd az örök életben gyász, sóhaj, fájdalom, jajkiáltás. De az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük. Hogy milyen lesz az ember ott belül, a megváltott ember, az üdvözült ember, hogy belsőleg, ma is milyen sok gyönyörűséget találunk egy emberben, aki belsőleg válik széppé és igazzá. Én úgy gondolom, hogy Mendelssohn a maga egyszerű módján, ugye az Illés oratóriumában is a nagy illési küzdelmek után beiktatott korált áriát, ez egy ilyen tenor szólóra írott ária. Még egyszer olvastam, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előttük.

0: Ez volt a szeretett himnusz a 6 előadásban. Még egy gondolatra kérnék egy kis figyelmet. Ha valaki szeretné az előadásokat kazettán beszerezni, az ország több városában beszéltem erről az elmúlt hónapokban. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyházán sikerült talán a legjobban megragadnom ezt a himnuszt, és azt is elmondom egy fél percben, hogy talán miért. Nyíregyházához közeli városokba is meghívtak, elmentem Tokajra. Gimnáziumban két osztály jött össze, ők a szeretet himnuszából természetesen mit akartak hallani, 15-17 éves gyerekek, azt a részt, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Hát erről beszéltem nekik, és közben föltettem egy kérdést, amit körülbelül 15 éve állandóan föl szoktam tenni gimnazistáknak, középiskolásoknak. És az a kérdés úgy hangzik, hogy ti, akik meg akarjátok majd ismerni azt a valakit, aki az életetek párja lesz, mennyi időt szántok erre, hogy egy másik embert megismerjetek és igazán megszeressetek? Régen azt mondták a gimnazisták, hogy jó, hát pár hónap elég, és utána már aztán nagy szerelem lesz, és hát egy biztos szép dolog fog kibontakozni. És ez így is volt, körülbelül 11 néhány évig mindenki azt mondta, hogy hát a szerelem az egy nagy érzés, az gyorsan kifejlődik, és hát akkor így és úgy és amúgy kell a mai világ szokásai szerint cselekedni. De ezek a tokai gyerekek elkezdtek mélyen gondolkozni. Közben mondtam nekik, hogy tudjátok, gyerekek, szoktam ám mindenhol az előadásokon mondani, hogy legalább 4 évszak legyen meg két fiatal között, hogy ne csak a nyárban meg a tavaszban ismerjék egymást meg, hanem az őszben meg a télben is. Gondolkoznak, és akkor egymástól függetlenül többen kibökik ezt. Hát legalább 2-3 év. Na, 2-3 év? Hát ezt senki nem mondta még. Nem is kérdeztem többet, megvallom, egy kicsit úgy elérzékenyültem, mert megjelent előttem az a sok család Magyarországon, ahol most gyermekek felnőnek, és nem kapnak szeretetet. Nem kapnak figyelmet. Nem kaphatnak emberhez méltó életet. És ezek a gyerekek ezzel a 2-3 évvel mintegy azt mondták, hogy kedves szüleink, ha már idéztem a kisfiamat, hogy ilyen anyukát akartam. De ezek a gyerekek meg azt mondják, hogy kedves szüleink, mielőtt egybe keltek, és minket vállalnátok, nem lenne jó úgy megismerni egymást, hogy tényleg a családban szeretet is legyen. Mert mi azt mondjuk, hogy legalább 2-3 évig ismerjétek meg egymást, aztán akkor talán lesz valami igazi családélet, hogyha ez nem következik be, miért jöttünk mi a világra? Mondom, én ezt éreztem azokban a tekintetekben, azokban a szemekben, és olyan határozottan mondták, mondom, gyerekek, nem félreértés? Hát ez így csak hónapokat mondtak nekem mindenütt az országban. Hát ezt meg fogom jegyezni, és bárcsak Tokaj ne arról lenne híres, amiről a Móricz novella szereplője is azelőtt híres volt, hanem talán erről a mondásról. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek kérdése van, 10 perc után kérdéseket lehet föltenni. Mindenkinek boldog ünnepeket és nyugodt évvégét kívánok. Mindent eltűr. Ez ugye egy lezáró mondat, mert onnan indul ki, hogy a szeretet hosszú tűrő, a 4. versben, és a 7. vers végén hangzik el ez, hogy a szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent eltűr. Tehát tulajdonképpen a türelem jegyében zajlik ez a második rész, a szeretet himnuszának a második része. Ugye úgy kezdődik, hogy nagy türelmű vagy hosszú tűrő, és a végén pedig ezzel zár, hogy mindent eltűr. Nyilvánvaló, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy minden. Ez mindig az adott szövegkörnyezetben értendő. Amikor Pál azt mondja az első Timóteusi levél 4. fejezetében, hogy az Istennek minden teremtett állata jó, háladással való élvezésre, az sem mindent jelent, mert ugye ott is mondja, hogy azoknak, akik megismerték az igazságot. Aki megismerte az igazságot, az tudja, hogy nem fog megenni minden állathúst, mert sok állathús kifejezetten egészségtelen és romboló. A mindenben nem fér bele se a lóhús, se a rákhús, se a disznóhús, mert 3 Mózes 11 a mindenből kizár egy csomót. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a szeretet mindent eltűr, ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység egyik jellegzetessége a bambaság vagy bávaság, hogy mindent el kell tűrni, és mindenre csak bólogatni, meg mártírként mindent elviselni, hanem nyilván ez a minden azokra az esetekre vonatkozik, amikor az embernek a türelemmel valamit van reménye elérni. Jézus is türelmes volt a templom tisztításnál, de azért fölforgatta az asztalokat, meg kiűzte a kufárokat, mert már elégszer elmondta, hogy miről van szó, és már elégszer áthágták az Isten parancsait, tehát ott már más eszköze nem volt. De azért nem mondjuk erre se, hogy türelmetlen volt. Azért a türelemnek van egy bizonyos abszolút jellege, hogy amikor nem tűrök el valakitől már valamit, akkor is úgy kell azt megmondani, vagy úgy kell képviselni, hogy indulat ne legyen benne. Ilyen szempontból van egy abszolút értelme a türelemnek, de olyan értelemben meg relatív értelme a türelem, hogy nem annyit jelent, hogy mindent bambán ugye elviselni, hanem valamikor fel kell lépni, valamikor el kell mondani, valamit határozottan képviselni kell, de ha ezt teszem, akkor is csak olyan stílusban lehet, hogy abban ne legyen indulat, ne legyen sértés, ne legyen durvaság. Tehát ilyen szempontból nem is árnyalja a Biblia, hogy mikor abszolút, mikor relatív értelem, mert abszolút értelemben még akkor is, amikor Júdás jön elárulni Jézus, akkor is Jézusnak a türelme a barátom szóban, meg a csókkal árulod az ember fiát kifejezésben öltestet. Tehát Jézus akkor sem, hogy mondjam, teremti le Júdást ilyen szempontból a stílusában, akkor is türelmes, noha most már nem tud vele mit tenni. A zsidók is, amikor végrehajtották az ítéletet, és hát bizonyos kánaanita népeket meg kellett ölni, akkor az nem annyit jelentett, hogy türelmetlenek voltak, hanem megértették azt, hogy ezek a népek tönkreteszik már a világot, az életet, az élet kerül veszélybe, végre kellett hajtani az ítéletet, nem volt ott egy ilyen szadisztikus, vagy egy ilyen önmagából kivetkőzött ítélet végrehajtás, hanem egy méltóság teljes nyugodt megbüntetése volt a rossznak. Tehát erre nagyon kell mindig vigyáznunk, hogyha valaki égbe kiáltó gonoszságot csinál, ha arcátlan, szemtelen, akkor se vagyunk feljogosítva, hogy mit tenni, nekiálljunk aztán jobbra-balra indulatilag, üssük, vágjuk azt az embert, hanem azt is meg lehet mondani úgy, hogy Jézus válaszolt a poroszlónak, hogy ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, ha nem, akkor meg miért versz engem? Igen. A negyedik vers ezzel kezdve 13:4, hogy a szeretet hosszú tűrő, makrotűmé, nagy türelmű, és akkor itt fejeződik be, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát azért mondom, itt a türelem nevében zárul itt a kör. Itt ezt használja. Adtam ebbe a versgyűjteményben, amivel van 40 magyar vers, és ezeket elemzem, az örök életre egy szép verset. Pedig, aki írta, nem is hisz az örök életben. Nemes Nagy Ágnes. De amit ír az örök életről, az csodálatos. A Csak Jó című vers. Hogy a csak jó, se hal, se hús, én nem vagyok maniheus. Az örök életet én nem unnám. Igen. Tehát azt mondja, hogy sokan azt mondják, hogy a csak jó. Tehát, hogy akkor csak jó lesz, ugye, mert akkor rossz nem lesz. Így mondja az örök életet. De hát ez helyes, hogy így mondja. Ugye a csak jó, se hal, se hús, mert sok ember, főleg a pesti ember ezt mondja, hogy ahol az izgalom van, ott van az élet. Ott pezseg az élet. Rossz is van, kell egy kis rossz. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok maniheus. Ugye a maniheusok tanították azt, hogy a világ a jónak és rossznak szakadatlan küzdőtere, és ebben a rossz ugyanolyan erős, mint a jó. És ez örökre megmarad a rossz. Ez egy ókori vallás volt, kora keresztény századokban átterjedt Európába is, és például Augustinus is nagy maniheus volt, meg ma is nagyon sok ember maniheus, csak nem tudja, hogy maniheus. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy a rosszra szükség van. Mert ahol fény van, ott árnyék van, ahol élet van, ott halál van. Ezek a nagy emberi bölcselkedések. Lényegileg a félvilág maniheus. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok maniheus. Az örök életet Én nem unnám. Csak az a kérdés, hogy nem hiszek benne. Református papok ivadéka, Nemes Nagy Ágnes, írom is itt az elemzésben, de mindenképpen figyelmet érdemlő vers, mert ő azt mondja, hogy hát nem az az emberhez méltó, amikor szeretni lehet, növekedni lehet, fejlődni lehet, még nagyobb örömöket, még nagyobb boldogságot átélni lehet. Tehát ez az emberhez méltó dolog. Vagy ha valaki mondjuk gyermeket vállal, akkor így gondolkozik, hogy majd megszületik a gyerek, aztán kívánok neki egy-két pofont jobbról, balról, meg majd kerüljön nehéz helyzetekbe. Hát ez az igazi szülő. Hát minden igazi szülő azt kívánná, úgy, hogyha a gyerekének semmi rossz ne történnék az életében. De azért sokszor ezt szem elől veszítjük, a magunk számára megkeressük az izgalmakat, meg a rosszat, meg mint a rossz gyerek, aki a tűzzel játszik, mi is beletévedünk számtalan rossz dologba, és ezért az ember önmaga veszíti el szinte az érzékenységet, hogy milyen lehet egy olyan világ, ahol csak jó van, ahol csak igazság van. Az pedig, hogy az Isten képnek az eltorzulásából származik minden rossz, azt már láttuk a Hósás 4.1 ennek a bibliai dokumentuma. Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön. Tehát azért nincs igazság, meg azért nincs szeretet, mert az emberek nem ismerik az Istent. Az Isten, Istentől lehet megtanulni ezt a szeretetet, ami soha el nem fogy. Ha valaki nem ismeri az Istent, annak is van szeretete, olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. És ezért is gyötrődnek az emberek, mert érzik, hogy a szeretet elfogy, érzik azt, hogy csak néha napján, érzik azt, hogy csak ünnepnapokkor valamit várnak mindig az emberek, ilyenkor karácsony előtt is olyan, van egy olyan misztikus várakozás, hogy most ugye hát valami történik majd, aztán hát általában nem történik semmi, annál rosszabb a fölébredés utána majd. Szóval össze-vissza gabajodott ez a szeretet kérdés. Ezt aztán a mai világban a pénz még megspékeli azzal, hogy hát szeretetet hirdetnek, de hát csak azoknak, akik ezt meg is tudják vásárolni. Meg szóval nagyon visszataszító lett a mai világban ez a szeretet kérdés, meg szeretet ünnepet. Igen. Igen. Szóval ezt ajánlom egyébként, ezt a Nemes Nagy Ágnes verset. Itt belemegyek egész mély elemzésbe, hogy mit értő ezen, de az örök életről kevés. Na, még elemzem egy másik verset is, a Pilinszky Mielőtt című versét, ugye, hogy a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk felmagasztalása lesz. Itt is ugye a mezítelenség, ugye a tisztaság, gyermeki egyszerűség. A sokaságban senki se keresi majd egymást, az atya, mint a tüskét, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, és a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Na, hát még ezt is bevettem, ezt a verset is. Nagyon érdekes ebben a versben, hogy akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek. Tehát ugye a szeretetben mindig van fejlődés és fokozódás, azért mondja, hogy az örök élet az nem csak annyi, hogy szeretlek, hogy nagyon szeretlek. Akkor tudja majd az ember értékelni, hogy mi az, hogy szeretet. Most biztos, hogy a szeretet is sokszor ilyen víz alá nyomva létezik. De egy olyan oka van, amire nem szoktak gondolni. És talán ez a legnagyobb oka. Tudnék, az a népszerű, minden vallásban meglevő felfogás, hogy a halállal úgyis valami továbbélésbe következik. Ez a legnagyobb oka. Mert ha a halála, az ember halála után valamelyik része továbbél a lélek, akkor nincs is értelme sokat feltámadásról gondolkodni, mert akkor nincs szükség feltámadásra. Hát ha úgyis továbbélünk, a lelkünk továbbél, akkor legfeljebb ilyenről beszélnek, hogy a test feltámadása, de hát aztán az meg, hogy külön test, meg külön lélek, hát ez már elég misztikus. Úgyhogy az embereket itt a jó ösztönük távol tartja ennek a hitétől, jobb is, hogy ezt nem hiszik. De maga ez a lélek halhatatlansága, ez annyira torz gondolkodást vitt bele az elmúlt 1500 évben, mióta a kereszténységbe ez lábra kapott, hogy hogy az emberek nem érzik annak szükségét, hogy ők erről gondolkozzanak, meg annyira lefoglalják az embereket a világi küzdelmek, meg gondok, meg szenvedések, hogy nem tudják a horizonton elképzelni, hogy lesz majd egy olyan világ, ahol ilyen nem lesz. De hát ehhez a világhoz itt kellene a belépőjegyet megszerezni, de itt csak úgy lehet megszerezni, hogyha az ember a halál okát, a bűnt legyőzi. És ez viszont a kereszténység se hirdeti.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, sok mindent tanulhatunk abból, hogyha átgondoljuk, hogy mit is jelent jó sáfárnak lenni. Különösképpen, hogyha arra gondolunk, amit így olvasunk Máté evangélium a 25. fejezet 14. versében, hogy Jézus Krisztus mindenét, amije van, ránk bízta, hogy azzal sáfárkodjunk. Krisztus mindazt, amit megszerzett az ő halálával, az ő szenvedésével, mindazt az ő követői kezébe tette, és azt kéri, hogy ti gazdálkodjatok vele. Ti használjátok fel mások javára és áldására. Van azonban a Bibliában egy olyan példázat, amelyben nem a jó sáfárt állítja elénk Jézus példaként, hanem a hamis sáfárt, és ezt a példázatot tapasztalatom szerint sokan kicsit úgy félve tekintik, de olyan bizonytalan, hogy mit is akar jelenteni ez a példázat, mit is akar Jézus tanítani ezzel a példázattal. Én ezen a délelőttön ezt a példázatot szeretném felolvasni, és szeretném most azt a kérdést feltenni, hogy a hamis sáfár példázatából mit tanulhatunk meg, milyen üzenetet hordoz számunkra. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 16. fejezetét, és Lukács evangélium a 16. fejezetében olvassuk el a példázatot, a 16. fejezet első 13 versében találhatjuk meg magát a példázatot és Jézus hozzáfűzését. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért őt, és mondta neki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy amikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házaikba. És magához hivatta az ő urának minden egyes adósát, és mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondta neki, vedd a te írásodat, és leülve írjál hamar 50-et. Azután mondta a másiknak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és ír 80-at. És dicsérte az ura hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. Mert a világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mamonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Én két kérdést fogalmaztam meg magamnak, és ezt szeretném feltenni itt. Most akkor ezzel a példázattal Jézus megdicsérte az ügyeskedőket? Milyen szempontból állította elénk példaként a hamis sáfárt? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy mit is jelent a hamis mamon kifejezés, és mit jelent ez a felhívása Jézusnak, amit hozzáfűzött ehhez a példázathoz, hogy ti is azért keressetek barátokat a hamis mamonból, hogyha meghaltok, befogadjanak titeket. Először én a második kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy hamis mamon, és mit jelent barátokat szerezni a hamis mamonból. Ez a kifejezés, hogy mamon önmagában azt jelenti, hogy az, amiben bízunk, amire támaszkodunk, vagyon, érték. Tehát ez a szó, ez önmagában ezt jelenti, amire támaszkodunk, amiben bízunk, ami a vagyon számunkra, ami az érték.
Önmagában ez a kifejezés Jézus korabeli szóhasználatban már rendelkezett egy negatív felhanggal, jelentett ilyet is, hogy hamis módon szerzett vagyon, visszaélésekkel, ügyeskedéssel, csalással szerzett vagyon. De ez csak egy másodlagos felhangja volt, hogy így mondjam, nem az elsődleges értelme. Nem ezért nevezi Jézus hamis mamonnak, mert valami olyan vagyon, amit hamisan szereztek, amit ügyeskedéssel, csalással szereztek meg. Mitől hamis ez a hamis mamon? Miért teszi hozzá Jézus ezt a jelzőt, hogy hamis mamon, és hogy a hamis mamonon kell nekünk hűnek lennünk? Még egyszer, tehát nem azt jelenti, hogy hamissággal szerzett vagyon, ügyeskedéssel szerzett vagyon, hanem azt jelenti, hogy olyan érték, olyan vagyon, ami mulandó, de ami itt ezen a földön értéket képvisel, és ezért mi támaszkodunk rá. Ezért mi biztonságban érezzük magunkat, amikor a kezünkben van. Tehát attól hamis, hogy könnyen becsap bennünket, és a biztonság érzetet kelti bennünk, biztonságba ringat bennünket, de egy hamis biztonságba ringat bennünket, mert csak ezen a földön képvisel értéket, és nem vihető át az örök életre, nem visszük magunkkal. Ez alapján kimondhatjuk, hogy a hamis mamon fogalmába beletartoznak az anyagi javaink, de nem csak az anyagi javaink tartoznak bele. A Habakuk próféta könyvében olvashatjuk azt a kifejezést, hogy a népek a tűznek építenek, a hiába valóságnak munkálkodnak. Talán ritkán gondoljuk ezt át a mi hétköznapi életünkben, hogy nem viszünk magunkkal semmit, ahogy jó könyve fogalmazott, mezítelenül jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelenen térek vissza az Istenhez. Nem viszek magammal semmit. Hiába fáradoztam, hiába halmoztam fel, itt kell hagynom. Eszembe jutott a készülésnél az ásatások, amikor a hiedelem világ szerint ugye az élethez szükséges dolgokat eltemették a gazdag emberekkel együtt, mi most kiássuk azokat, ott vannak. Nem vitte magával. Ugyanúgy ott van. De nem csak ezekre vonatkozik a hamis mamon fogalma. A korintusi első levél 13. fejezetében figyeljük meg, hogy Pál apostol lelki dolgokra, képességekre is rámutat, mint olyan dolgokra, amiket nem fogunk magunkkal vinni. Ezt mondja a korintusi első levél 13. fejezet 8. versétől kezdődően. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Miután pedig felnőtt férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig a legnagyobb a szeretet. Nem vihetjük magunkkal a nyelveken szólás lelki ajándékát. Nem vihetjük magunkkal az ismereteket, a prófétálást. Mindezek eltöröltetnek. Amikor Jézus Krisztus eljön, akkor fogunk rádöbbenni, hogy mennyire nem ismertük őt meg. Mennyi mindent nem értettünk belőle, mint a gyermek, amely nem érti a felnőtt dolgokat. Itt most viszont értéket képviselnek ezek. Értéket képvisel az, hogy megszólított az Isten, és megismerhettük az ő gondolatait. Értéket képvisel az, hogy tudhatjuk, hogy mire számíthatunk a jövőre tekintve, hogy milyen események előtt állunk, és mire nem kell számítani, és miben nem kell hamisan bízni, mindezek értéket képviselnek. De olyan értéket képviselnek, amelyeket nem viszünk magunkkal. Amelyek itt ezen a földön valódi értékek, de erről a földről el nem vihető értékek. Jézus azt mondja ebben a példázatban,
hogy a hamis mamonhoz való viszonyunkból az derül ki, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy sokat bízzanak ránk. Mert aki a kevesen hű, az a sokon is hű lesz. Aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis lesz. Tehát azt mondhatjuk ki, hogy mivel ezen a földön valóban értéket képvisel a hamis mamon, akár az anyagi javainkra tekintünk, akár az Istentől kapott lelki javakra tekintünk, mivel valóban értéket képviselnek, alkalmasak arra, hogy megmutassa a mi gondolkozás módunkat, a mi értékrendünket. Hogy az ezekhez való viszonyunkból kiderüljön az, hogy hogyan gondolkozunk, milyen értékrend szerint éljük a mi életünket. Röviden megfogalmazva, világosan látható az ezekhez való viszonyunkból, hogy az önzés törvénye szerint használjuk fel ezeket, vagy pedig a szeretet törvénye szerint használjuk ezeket. A magunk dicsőségére, a magunk kényelmére, a magunk jólétére, bocsánat a kifejezésért, a saját hívő büszkeségünk növelésére használjuk fel ezeket, vagy pedig szolgálunk velük a körülöttünk levő, arra rászoruló embereknek. Ezért állítja elénk Jézus, hogy hogyan viszonyulunk a hamis mamonhoz ezt a kérdést. És hogyha elolvassuk most Jézus hozzáfűzéseit, akkor azt láthatjuk, hogy két alapvető dologra irányítja rá a figyelmet. A 8. vers 2. részétől kezdve így olvassuk, mert e világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mamonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igaz kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mamonnak. Az első kérdés, amit Jézus hozzáfűzése feltesz nekünk, a szerezzetek barátokat a hamis mamonból, azt a kérdést teszi fel, hogy mire használjuk fel a mi anyagi és lelki javainkat. És ebben a vonatkozásban állítja elénk példaként a sáfárt, aki jótékonykodásra használta fel az anyagi javakat. Aki könnyített a terheken, más embereknek a terhein. Itt hadd olvassak fel egy részletet a Krisztus példázatai című könyvből, a 257. és 58. oldal fordulóján találhatjuk meg. Jézus elmondása, a példázat elmondása után így szólt, e világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy amikor a saját dolgainkat intézzük, tudunk-e ügyesek lenni? Tudjuk-e kitalálni, hogy mit kell tennünk, hogy jól elintézzük a dolgainkat? És vajon ugyanezt a buzgóságot, ugyanezt a találékonyságot, ugyanazt az odaadást tanúsítjuk-e az Isten dolgaiban? Tudunk-e ugyanolyan elszántak, ugyanolyan kitartók, ugyanolyan buzgók, ugyanolyan önfeláldozók lenni? Ugyanolyan ügyesek, és megfontoltak, és elővigyázatosak, mint amikor a saját anyagi javainkról, a saját lelki dolgainkról, a saját énünk megbecsüléséről van szó. Milyen szomorú, hogy nem. Milyen szomorú, hogy nagyon sokszor azt kell a tapasztalatból látnunk, hogy míg a magunk dolgait nagyon ügyesen el tudjuk intézni, aközben az Isten dolgaival kapcsolatban, mintha megbénultak volna a képességeink. Mintha nem lennének ötleteink,
mintha nem lenne időnk, nem lenne energiánk. Milyen szomorú, hogy ma is igaz Jézus megjegyzése. E világ fiai eszesebbek a maguk nemében, a világosság fiainál. Így folytatja tovább. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyekről, az árvákról, segítenünk a lesújtottakon és elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényűzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamisnát. Legyetek szíves adakozók közlők. Amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat, a vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és minden igát széttépjetek. Az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosót házadba bevidd. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és az elepet lelkűt elégítsd meg. Elmenvén szélese világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei? Hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetekre, vágyaik kielégítésére, mértéktelenül drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig közben nyomorral, bűnnel, betegséggel és halállal viaskodnak. Tömegek pusztulnak el úgy, hogy bárki is szánakozna rajtuk, vagy részvéttel hajolna feléjük, anélkül, hogy bárki is szánakozna rajtuk. Világos Jézusnak a szava, hogy mit jelent barátokat szerezni a hamis mamonból. Azt jelenti, hogy ahogyan a hamis sáfár megoldotta a saját helyzetét, legyen példa abban, ahogyan az anyagi javakat fel kell használni. Másnak segíteni. Nem csak anyagi javakkal, hanem a lelki javakkal is. Mindenben, amiben többet kaptunk, mindabban felelősek is vagyunk mások iránt. Itt szeretnék arra rámutatni, hogy érdemes megfigyelni azt, hogy a bibliai proféciák arra figyelmeztetnek minket, hogy az utolsó napoknak az egyik jellegzetes problémája lesz ez a probléma. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. A gyönyörnek kedvelői, inkább, mint az Istennek kedvelői. Malakiás próféta könyve 3. fejezete pedig a hívőket szólítja meg, és mondja azt, hogy ti csaltok engem. Ti csaltok engem. Nem én mondom. Az ige mondja ezt a szót. Jakab apostol levele 5. fejezete ugyanerre a problémára mutat a végidejére vonatkozóan, hogy a mezőiteket learató munkásoknak a bére kiállt én hozzám, amit ti eltagadtatok tőlük, amit visszatartottatok tőlük. Ez a probléma tehát, amire a hamis sáfár példázatának ez a része ráirányítja a figyelmet, ez különösképpen aktuális a mikorunkban, a mi időnkben. A Noé története és a Lót története is erre irányítja rá a figyelmet. Mind a kettő egy hihetetlen gazdagon megáldott időszak volt. Gazdagság eledel bősége volt Szodomában, de a szűkölködőnek és a szegénynek a kezét nem fogta meg. És Jézus nem véletlenül tette hozzá ezekhez a gondolatokhoz azt a felhívást, emlékezzetek Lót feleségére, akit az anyagi javai kötöttek, és visszatekintett, és nem tudott kijönni Szodomából, és nem tudott megmenekülni. Ez tehát az egyik, amit
Jézus a hozzáfűzésével a figyelmünk elé tár, a figyelmünket felhívja rá, hogyan használjuk fel az Istentől kapott anyagi és lelki javainkat. Mire fordítjuk azokat az áldásokat, amelyekkel az Isten ellátott bennünket, amelyekkel megáldotta a mi életünket. Hogyan bánunk mindezekkel? Arra fordítjuk-e az életünket, az életerőnket, a javainkat, amire az Isten elhívott bennünket? Hogy embereket megmentsünk ebben a pusztuló világban? Vagy pedig szeretnénk békességben és kényelemben élni? Ezt a kérdést tegyük fel magunknak. És ebből következik a másik gondolat, amire Jézus a figyelmet irányítja. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mamonon hívek nem voltatok, ki bízna rátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. A 10. versben azt olvassuk, hogy aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz az. Az ember jelleme nem változik meg attól, pusztán attól, hogy a körülmények megváltoznak. Attól, hogy Jézus Krisztus visszajön, ettől a mi jellemünk nem változik meg. Ugyanazt folytatjuk tovább, amihez hozzászoktattuk magunkat itt ezen a földön. Amivel foglalkoztunk, amit begyakoroltunk, abban haladunk tovább. Ha a kis dolgokban, a múlandó dolgokban az önzés törvényét követtük, akkor hiába bízna ránk az Isten nagyobb felelősséget, nagyobb lehetőségeket. A törvényszerűség az, hogy ott is az önzés törvényét fogjuk követni. Hány ember éli meg úgy az életét, hogy én milyen nagy dolgokat tehetnék akkor, ha nekem erre lehetőségem volna. Hogyha én lennék abban a lehetőségben, mint a másik, a mellettem ülő ember van, akkor én bezzeg mennyi jó dolgot tudnék tenni. De hadd tegyem fel a kérdést, testvérem. Azokat a lehetőségeket, amiket elnyertél, amiket te nyertél el, azokat hogyan használod fel? Az igazi kérdés ez. Nem az, hogy el tudjuk-e képzelni, meg el tudjuk-e magunk előtt azt képzelni, hogy milyenekké válnánk akkor, hogyha nekünk több és nagyobb lehetőségünk lenne. Nem azt, hogy ami van, azzal hogyan élünk, azt milyen életszemlélet alapján használjuk fel, mert azt fogjuk folytatni, amiben begyakoroltuk magunkat. Ezért ez a kérdés a hamis mamonhoz való viszony kérdése, tehát az Istentől kapott áldásokhoz való viszonyunk kérdése, az az örök életre való alkalmasságnak a kérdésévé válik az életünkben. Figyeljük meg a 11. és 12. versben, hogy Jézus mennyire világossá teszi azt, hogy mi ezt az életet, ezt kölcsönbe kaptuk. Ha azért a hamis mamonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset? Az Isten még nem bízhatta ránk az igazi kincseit. Előbb próba elé állít bennünket, hogy a már elnyert, igaz, hogy csak ezen a földön értéket képviselő dolgokhoz, hogyan viszonyulunk, hogyan bánunk velük, milyen életrend szerint használjuk őket fel. Az igazi kincset még tartogatja számunkra, és nekünk akarja adni. De ehhez alkalmassá kell válnunk rá. Ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek azt? Ha a másén hívek nem voltatok. Kedves gyülekezet, emögött a gondolat mögött Krisztus áldozata van. Mi nem a magunk életét éljük ezen a földön. Mi a magunk életét nem élhetjük ezen a földön, mert nekünk olyan nincs a bűn miatt. Krisztus a mi helyünkbe lépett, átvette a mi bűnünk terhét, és ő a saját életét adta oda nekünk. Tudatában vagyunk ennek, amikor felkelünk? Tudatában vagyunk ennek, amikor elindulunk, hogy a mi munkánkat végezzük? Nem a saját életünket éljük. Mi egy kölcsönzött életet kaptunk. Krisztus kölcsönözte nekünk az életét, az ő halála által. Nekünk adta a saját életét. Ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Az Isten a felmentő ítéletben az örök élet jogát személyesen akarja visszaadni nekünk. Mindaddig kölcsönzött életet élünk, a Krisztus kegyelmének köszönhetjük az életet.
De vajon nekünk adhatja az élet jogát az Isten, hogyha nem bizonyulunk hűségesnek a kölcsönzött élet felhasználásában, hogyha az önzés törvényét követjük továbbra is az életünkben. És végül Jézus rámutat arra, hogy minden dolognak a gyökere a szívünkben az, hogy kit szeretünk mi igazából. Vagy az Istent szeretjük mindenek felett, megértve, hogy kölcsön kaptuk, tőle kaptuk az életünket, vagy pedig az ajándékokat szeretjük, amelyeket az Isten adott nekünk. Lehet, hogy elismerjük, hogy ő adta nekünk, de az ajándékozónál fontosabb számunkra, amit kaptunk. Kicsit megfordítva ezt a gondolatot, föltehetjük úgy is a kérdést, amikor mi az Istent keressük a hitéletünkben, akkor mi az Istent keressük, vagy a problémáinkra a megoldást keressük. Az Istenhez ragaszkodunk, és hűek akarunk lenni hozzá, mert szeretjük őt, vagy pedig bizonyos élethelyzetekben a megoldást szeretnénk tőle elnyerni, az ajándékokat szeretnénk elnyerni tőle. El kell döntenünk, hogy milyen választ adunk ezekre a kérdésekre. És most szeretnék visszatérni az első kérdésre, milyen vonatkozásban állította elénk Jézus még a hűtlen sáfárt ebben a példázatban? Tehát az egyik vonatkozás az volt, hogy a saját érdekeiért találékony volt, jótékonykodni kezdett, és ebben a jótékonykodásban kövessük mi is őt. Abban, ahogyan a javakat felhasználta, ahogyan másokat segített. Ez az egyik vonatkozás. A másik vonatkozás pedig, azt láttuk ebben a példázatban, hogy ez az ember nehéz helyzetbe került. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy úgy nem folytathatja tovább az életét, ahogyan addig élt. És képes volt megállni, képes volt felismerni a helyzetét, és képes volt megérteni, hogy mit kell tennie azért, hogy más legyen, és tette. Ezt a három dolgot szeretném én befejezésül elénk állítani. Idejében felismerte a helyzetét, képes volt felmérni, hogy mit kell megváltoztatnia, és megtette a szükséges lépéseket.

kérdés tehát, amit szeretnék feltenni, és amin gondolkozzunk el, felismerjük-e idejében a helyzetünket? Rá tudunk-e döbbenni a mi valódi helyzetünkre és valódi állapotunkra? Fel tudjuk-e ismerni, hogy milyen helyzetben vagyunk? Fel tudjuk-e ismerni azt, hogy ma még lehet változtatnunk, de nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelem, hogy változtathassunk? Ez az egyik kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. A másik kérdés, felismerve a helyzetünket, készek vagyunk-e változtatni addig, amíg nem késő? Rádöbbenünk-e, és lépünk-e abban a helyzetben, amiben vagyunk? És az egésznek a kulcskérdése, tudjuk-e, hogy mit kell megváltoztatni? A hamissá fárt Jézus ebben állította példaként elénk. Felismerte a helyzetét, megértette a helyzetét, és elhatározta, hogy változtatni fog, és megértette, hogy mit kell változtatnia, és változtatott. Amit megértett, az szerint változtatott. Kedves testvéreim, ezek a kérdések üdvösség kérdésévé válnak számunkra. Rádöbbenünk-e a helyzetünkre? Felismerjük-e a szükségletünket? És megtesszük-e a szükséges lépéseket? Ezeket a kérdéseket állítja elénk a példázat. És én egyetlen egy gondolatot hadd emeljek ki. Kiki járjon utána és gondolja végig, hogy a saját személyes életében mind kell változtatni ahhoz, hogy bebiztosítsa a jövőjét. Hogy reménységgel tekinthessen Jézus eljövetel elé. Hogy ne azokat az igéket kelljen meghallani a lelkiismeretének, hogy miért kívánkoztok ti az Úrnapja után. Jaj nektek, akik az Úrnapját kívánjátok. Mert sötétségnek és borúnak napja az. Hanem reménységgel tekinthessünk az elé a nap elé. Van élő reménységünk? Meg lehet az élő reménységünk, mert megértettük, hogy mit kell megváltoztatnunk? És egy területet hadd emeljek ki, amin biztos, hogy változtatnunk kell. Ez a terület pedig az Isten beszédéhez való viszonyunk. Nem szeretnék erről többet beszélni, de nagyon szeretnék kérni mindenkit, hogy hallgassa meg az advent táborban elhangzott igehirdetést, péntek este, ami elhangzott. Kati néni jövő hétre hoz belőle. Az Isten beszédéhez való viszonyunkról gondolkozzunk el mindannyian. Az életünk függ attól, hogy megváltoztatjuk-e, vagy sem, annak fényében, ami ott elhangzik. Aki teheti, hallgassa meg ezt a kazettát, és ennek fényében gondoljuk majd végig. Megértettük a helyzetünket, készek vagyunk-e változtatni a helyzetünkön. A Krisztus példázatai című könyvből olvasom a befejező gondolatot. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik az emberek figyelmeztetésére és mentésére. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól: adj számot a te sáfárságodról. Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örökkincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltása felett érzett krisztusi örömöt, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideigvalót és az örökkévalót. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól: mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall? Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ne féljünk a hamis sáfár példáját követni abban, ahogyan felmérjük a helyzetünket, ahogyan megértjük, hogy mit kell tennünk,

ahogyan lépett, hogy megváltoztassa az életében mindazt, amin változtatnia kellett. Segítsen az Isten megértenünk ezt, hogy amikor eljön, akkor tényleg örömmel várhassuk őt. Amen. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked azokat a kérdéseket, Urunk, amelyeket azért tettél fel nekünk, hogy szembesíts a mi valódi állapotunkkal. Nem azért, hogy lesújts bennünket, vagy kárhoztass minket, hanem hogy megmenekülhessünk. Istenünk, kérünk, segíts, hogy mindannyian egyen-egyenként igazán bele tudjunk pillantani a mi életünkbe. A szívünk mélyébe tudjunk tekinteni, és meg tudjuk azt látni, amit lehet, hogy mások olyan nyilvánvalóan látnak a mi buzgalmunkból, a mi életünkből, és amit te teljesen tisztán látsz, hogy a mi szívünk a tiéde, vagy pedig igazából még mindig az önzésünk fogjai vagyunk. Mennyei édesatyánk, Istenünk, kérünk, adj nekünk tiszta szívet. Segíts, hogy teljes szívünkkel tudjunk téged szeretni, azért az életért, amelyért tőled kaptunk, amely a te életed, amelyben van a mi reménységünk. És segíts, Urunk, hogy ez a mi egész életünket átrendezhesse, hogy a mi javakat adtál, akár anyagi jellegűek, akár a lelki képességek, tudásbeli ismeretek. Add Istenünk, hogy mindazokat a szeretet szerint, a te szeretetet fényében tudjuk felhasználni. Segíts, hogy hűségesekké tudjunk válni azokban a dolgokban, amelyekkel megajándékoztál bennünket. Hozzád hűségesek, Urunk. Segíts, hogy ne a magunk ügyeiben legyünk ügyesek elsősorban, hanem kérünk ad, hogy minden erőnket és minden képességünket a te szolgálatodba tudjunk igazán állítani. És Urunk Istenünk, kérünk segíts, hogy ahogyan ez a hamis sáfár szembe tudott nézni a helyzetével, és meg tudta érteni, hogy most van az ideje, hogy változtasson. Segíts, hogy mi is szembe tudjunk nézni a helyzetünkkel. Segíts, Urunk, hogy addig tudjunk lépni, addig tudjunk változtatni, komolyan venni a te kérlelő hívásodat, amíg még nem késő, amíg te még hívsz bennünket. Istenünk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor megelégedünk azzal, hogy te szólsz hozzánk, és szinte elaltatjuk magunkat azzal, hogy milyen jó, hogy te még szólsz hozzánk, és nem lépünk, és nem változtatunk azokon a dolgokon, amiket pedig olyan nyilvánvalóan mutatsz meg nekünk. Segíts rajtunk, kérünk, segíts, hogy ez ne így legyen tovább.

0: Kedves testvérek, a délelőtti témánk az érzelmeink és a keresztényi hitharcunk címet viseli. És hadd fogalmazzam meg röviden bevezetésként azt, hogy miért tartottam én fontosnak, hogy erről a témáról szót ejtsünk. Hogyha végig gondoljuk, hogy általában a közösségünkön belül hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéskörhöz, az érzelmeinkhez, akkor elmondhatjuk, hogy vannak pozitív jelenségek és vannak problémák ezen a téren. Mindenképpen pozitívként kell említenünk azt, hogy a köztudatban benne van az, hogy ne legyenek az érzelmeink az irányítók, hogy ez valahol igényként él, hogy ne érzelmi alapon éljük az életünket, ne adjuk oda a döntés jogát az érzelmeinknek. Nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy az életünk minden jelenségét érzelmek kísérik, és a bűn világában ezeknek az érzelmeknek egy nagyon nagy része a kísértés eszközeivé válnak. Egyszerűen az önszeretetünknél fogva a boldogság vágyunk a bűnhöz fog vezetni bennünket. Amiről viszont problémaként kell szólnunk, az az, hogy tapasztalatom szerint nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk az érzelmeinkkel. Nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan dolgozzuk fel az érzelmeinket, ezért a gyakorlatban vagy elnyomni próbáljuk, vagy pedig odaengedjük mégis nekik a vezetés jogát. Amikor elnyomni próbáljuk, akkor észrevétlenül megint csak az érzelmek fogják vezetni az életünket. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a kérdéskört, mert szóba kell állnunk azzal, hogy minden cselekedetünk mögött vannak érzelmi indítékok. Nincsen olyan cselekedetünk, ami mögött ez ne jelenne meg, ami mögött ez egyáltalán nem merülne fel. Márpedig, hogyha az érzelmek ott vannak a cselekedeteink mögött indítékként, akkor ez azt jelenti, hogy befolyásolják a tetteinket, és adott esetben rosszra befolyásolják a tetteinket. Ezért nem közömbös ez a kérdés, hogy hogyan bánunk velük, hogyan dolgozzuk fel őket. A másik dolog, ami miatt fontosnak tartom ezt a kérdést, az, hogy a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben olvashatunk egy intést, amelyben azt olvassuk, hogy vigyázzunk arra, kövessük mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. A keserűség gyökere az a keserű érzésnek a gyökere. A keserűség felnövekedve nem csak a mi életünket befolyásolja, hanem mások életére is ki fog hatni, mások életére is hatással lesz. Azt olvassuk a Korszakok nyomában című könyv 531. oldalán. Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást fogjai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzelmek sejemszálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez kötözi őket. Bármilyen kötelék legyen is ez, szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy önállóságuk ahhoz, hogy saját belátásuk szerint teljesítsék a kötelességeiket. Ez a folyamat ez onnan indul ki, hogy Sátán az érzelmek sejemszálaival megkötöz embereket baráti, hitvesi, társadalmi kapcsolatokon keresztül, és így manipulálni, vezetni tudja őket. A harmadik dolog, amit szeretnék itt bevezetésként idézni, Ellen White írja a bizonyságtételek második kötetben, és én ezt a KT-ból szeretném most idézni. A 79. oldalon olvashatjuk a következőket. Az emberi szívben mindig talál Sátán annyi helyet, hogy megvethesse lábát. Krisztus azonban egyetlen egyszer sem lépett Sátán területére, nem nyújtott semmi előnyt Sátánnak. Gondolattal sem, az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértésekre. A kísértések árja ostromolta, de rá nem vehette, hogy Isten iránti hűségét megszegje. Ő bűnt nem ismert, ő a szeplőtlen bárány. Figyeljük meg, hogy ebben az idézetben nem csak arról van szó, hogy Jézus a gondolkodásában mindvégig hűséges maradt, és ezért Sátán nem tudta legyőzni őt. A gondolkozás mellett még egy területről szól, a gondolattal sem, de az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Nyilvánvaló, hogy miért? Mert ha Sátán el tudja érni azt, hogy ugyan a gondolkozásunk tiszta, de az érzelmi világunkban kapcsolódási pontok vannak, akkor ezen a ponton keresztül fog uralkodni az életünk felett. A győzelemnek tehát a része az is, hogy a mi érzelmeinket Sátán nem tudja kihasználni, felhasználni, hogy megrontsa az Istennel való közösségünket. Úgy gondolom, hogy ennyi bevezetés talán elég ahhoz, hogy egyetértsetek velem abban, hogy ez egy fontos kérdés. Egy olyan kérdés, amely a mi személyes hitéletünk szempontjából is döntő, de nagyon fontos a szolgálatunk szempontjából is, hogyan segítünk olyan embereknek, akik nem értelmileg vannak megosztva. Akik valahol tudják, hogy mi az igazság, és nem ez a kérdésük. Hogyan segítünk azoknak az embereknek, akik érzelmi válságban vannak, érzelmileg vannak megosztva, és az érzelmeik miatt nem tudnak engedelmeskedni az Isten akaratának. Hadd mondjam el azt is, hogy számomra ez a kérdés nehéz kérdés is, azért, mert nagyon különbözőek vagyunk ezen a téren. Nagyon különböző az, ahogyan egy-egy helyzetet feldolgozunk, hogy milyen szintű érzelmek születnek meg. Nagyon különböző az, ahogyan az érzelmi világunkhoz viszonyulunk, hogy milyen érzelmeket ápolunk magunkban, milyen érzelmeknek adunk utat. Úgyhogy nézzétek el nekem nehéz ez a téma, de ezzel együtt fontosnak tartottam, hogy megosztam azokat a gondolatokat, amikre eljutottam. Lesznek ezek között nagyon nyilvánvaló gondolatok is, remélem, hogy azért nem találjátok unalmasnak majd. Az első gondolat, amin keresztül szeretnék elindulni, az abból a kijelentésből indulnék ki, hogy mi az Isten képére és hasonlóságára teremtett lények vagyunk. Ugye ez evidencia, erről nem kell túlzottan beszélnem, főleg ebben a körben nem. És ezért az első kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy mit tudhatunk az Istenről ebből a szempontból, az érzelmi világ szempontjából. Az első nagyon egyszerű megállapítás az az, hogy az Istennek vannak érzelmei. Mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az Istenről egyfajta dogmatikus szemlélettel gondolkozzunk, és bizonyos tulajdonságait kihangsúlyozzuk, de nem árt, hogyha tudatosítjuk magunkban azt, hogy az Istennek vannak érzelmei. Nagyon egyszerű dolgokra szeretnék utalni. Ézsaiás könyve 62. fejezetének az 5. verse arról szól, hogy az Isten úgy örül a megváltottaknak, ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Ugye a kép az érzelmekkel gazdag kép. Ott nem hiányoznak ezek az érzelmi felhangok. Ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Így olvassuk az Ézsaiás 62. fejezet 5. versét. Amint elveszi a legény a szüzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, aként fog néked Istened örülni. Amikor Jézus visszatér, akkor ez az örömteli találkozás lesz, a bárány mennyegzőjére fog sor kerülni. Ugyanígy hozzátehetnénk Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. versét, amelyik azt mondja, hogy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett. Nagyobb öröm van, mint 99 igaz felett, akinek nincs szüksége megtérésre. Az Isten örül a megtérésnek, az Isten örül, amikor megállhat bennünket, és az Isten örül, amikor mi engedelmesek vagyunk. Mi az Istennek tudunk örömöt szerezni, és tudunk szomorúságot okozni. Az Isten örül a mi életünk felett, vagy szomorkodik a mi életünk felett. Az Isten bánkódni is tud. Joel próféta könyvében olvassuk, hogy a gonosz miatt bánkódó. Ő neki nem fogy el a szeretete, de amikor az ember makacsul kitart a rossz úton, akkor ez neki bánatot, fájdalmat okoz. Ez is egy érzelem. Az Isten, mivel együtt érez velünk, mindazt átérzi, ami érzelmi hullámok keresztül gyalogolnak rajtunk, amiket el kell viselnünk, vagy amiben örömmel osztozhat, mert örömöt jelent a mi életünkben. És még egy kifejezésre hadd utaljak. Bocsánat. Ez pedig az Isten haragja. Nagyon nehéz ezzel is szóba állni. nagyon sokszor szeretnénk eltakarni ezt a gondolatot a Bibliából, mondván, hogy az Isten a szeretet Istene, és olyan nehezen egyeztethető össze ez a gondolat ő vele. Igen, a Biblia haragról ír, és ez a kifejezés, az orgé kifejezés az Új Szövetségben, ez egy indulati felhanggal telített kifejezés. Jogos felháborodás, harag, indulati megnyilvánulás is van benne, az Istennek öröme is van, és haragja is van, az Isten gyűlöli a bűnt, haragszik a bűnre, és amikor az ítéletet végre fogja hajtani, akkor ebben az ítélet végrehajtásban benne lesz mindaz a felháborodás, mindaz a búsulás, amit a bűn okozott az ő számára. Innen szeretnék tovább lépni a következő gondolatra, hogy de figyeljük meg az Isten személyében azt is, hogy őt nem az érzelmei vezetik, hanem az elvei vezetik, és ezeknek alárendeli az érzelmeket. Ilyen gondolatokra szeretnék utalni, hogy Jelenések könyve 3. fejezet 19. verse azt mondja, hogy akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Az Isten számára a szeretet az nem egy ellágyuló érzelem, amely képtelenné teszi arra, hogy fenyítsen, helyreigazítson, és ezen keresztül gyógyulást adjon, hanem mivel szeret, a szeretetéből fakadóan fenyítéket is alkalmaz, ez azt jelenti, hogy fájdalmat okoz nekünk. És nem örömmel teszi ezt, de elvből teszi ezt, így olvassuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy az Isten mértékkel fenyít, hogy a szentségében részesüljünk. Ez fájdalomokozást jelent. Ez azt jelenti, hogy nekünk fáj, amikor ő megfenyít. Ezzel szóba kell állnunk. És az Isten sem örömében teszi ezt. Hozzátehetjük azt, hogyha összehasonlítjuk az Isten szeretetét az emberi szeretettel, akkor az emberi szeretetet úgy ábrázolja a Biblia, mint a korámúló harmatot, mint a reggeli felhőt. Ezzel szemben az Isten szeretetéről azt olvassuk, hogy ő örökkévaló szeretettel szeret minket. És ez a magatartása, ez a viszonyulása, ez nem változékony viszonyulás. Ő nem úgy van, mint mi vagyunk, hogy vannak emberek, akiket szeretünk, és akkor velük szemben nagyon sokszor elvtelenek vagyunk, és nem vesszük komolyan azt, hogy a bűn a romlásukat okozza, és vannak emberek, akik unszimpatikusak számunkra, és ők akárhogy kapaszkodnak, akárhogyan küzdenek, nem tudnak magasabb porcra kerülni a mi szemünkben, nem tudnak kitörni abból a kategóriából, amiben elkönyveltük őket. A mi szeretetünk nagyon könnyen elmúlik azokkal az emberekkel szemben, akik nehézségeket okoznak nekünk, akik nagyon különböznek tőlünk, akik nagyon másképpen viselkednek. Az Isten szeretete nem változik meg. Ő, amikor kénytelen elveszteni valakit a második halállal, akkor nem azért veszíti el, mert megszűnt a szeretete. Tehetetlenné vált a szeretete. Ezzel kell szembenézni, de nem szűnt meg. Ő a gonosz miatt is bánkódik, és nem változik meg ez a viszonyulása. Az igazsága sem személyválogató, erről nem szólnék konkrétabban most, és hozzátehetjük, hogy az Isten a haragját is korlátozza. Úgy olvassuk a Zsoltárok könyvében, a 78. Zsoltár 38. versében, hogy az Isten nem önti ki teljes búsulását a földre. Tehát az Istennek vannak érzelmei, nem érzelemmentes lény, de az Isten az érzelmeit ellenőrzés alatt tartja, korlátozás alatt tartja. A szeretete nem fosztja meg attól, hogy elfű legyen, a harag, az indulat, a bűnnel szembeni jogos felháborodás pedig nem akadályozza meg, hogy kegyelmet gyakoroljon. És csak a legvégén, amikor lejár a kegyelem ideje, amikor már nem tud tovább segíteni a kegyelemmel, akkor fogja a teljes búsulását kiönteni. Az utolsó ítélet az a teljes búsulás kiöntése lesz. Krisztus példáját, hogyha itt szeretnénk felidézni, akkor két részletet hadd emeljek ki az ő életéből. Azt olvassuk Lukács evangélium a 9. fejezet 50. versében, hogy Jézus, amikor tudta, hogy elközelített az ő ideje, akkor ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ez a kis szócska, hogy eltökélte magát, ez utal arra, hogy Jézusnak küzdelemet kellett vállalnia azért, hogy elinduljon az utolsó jeruzsálemi útjára. De Jézus eltökélte magát, nem az érzelmeire tekintett, nem azokra az érzelmekre tekintett, amely egyszer kibudjant belőle, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el titeket? Meddig kell hordozni mindezt, amit ez a közeg jelent az én számomra? És amikor a Gecsemáné kertjében azt olvassuk, hogy Jézus kezdett rettegni, gyötrődni, félni. Nyilván azért, mert a lelkében megérezte, átélte, hogy az Istentől való elszakadás következik, hogy az Isten haragja fog rákerülni. Amikor Jézus átélte azt, amit addig nem tapasztalt, hogy ott van a rettegés, a félelem az életében, és ez meg akarja bénítani az engedelmességet. Meg akarja bénítani abban a tekintetben, hogy végig menjen a megváltás útján. Akkor Jézus nem az érzelmeire tekintett. Ha arra tekintett volna, ha a közvetlen emberi érzésekre hagyatkozott volna, akkor azt mondja, hogy az ember viselje el a büntetést, és én visszatérek az én mennyei atyámhoz. Hatalmas nagy kísértés volt, amivel Sátán kísértette. Erre próbálta rávenni, hogy ne vállalja az áldozatot, és érzelmi húrokon lehetett játszani eközben. Jézus azonban, miközben kimondja azt, hogy Abbá atyám, szerető édesatyám, te mindenható vagy, neked minden lehetséges. Múljék el tőlem e pohár. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Az ő vágya, az ő érzelmei azt diktálták ebben a helyzetben, hogy múljék el tőle e pohár. De nem adta oda a vezetést. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Mi következik ebből a mi számunkra? Mi következik abból a tényből, hogy az Istennek vannak érzelmei, és hogy az Istent nem az érzelmek vezetik, hanem magasabb rendű megfontolásoknak alárendeli a saját érzéseit, érzelmeit. Én úgy gondolom, hogy két nagyon egyszerű dolgot, logikus dolgot kell kimondanunk. Az egyik, hogy nekünk is vannak érzéseink és érzelmeink. Ezek hozzá tartoznak a mi életünkhöz, és maradandó, tartós változást csak akkor nyerhetünk el, ha elfogadjuk ezt a helyzetet. A saját érzelmeinkkel szemben, a saját érzelmi világunk ellenében nem élhetjük az életet, mert az érzelmek hozzánk tartoznak. Nem az a megoldás, hogy megpróbáljuk őket kizárni az életünkből, lefejteni magunkról, mert ezzel csapdát állítunk fel saját magunknak. Az érzelmek, akár tetszik, akár nem, hozzánk tartoznak, és valódi változás csak akkor történhet, ha ezekre is tekintettel vagyunk, és nem hagyjuk figyelmen kívül őket. A másik következmény, vagy következtetés az az, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy követjük Istent abban, ahogyan Isten vezeti, Istent az, nem az érzelmei, nem az indulatai vezetik, hanem meggondolás, értelem, az Isten szeretetének az elve vezeti. Ugyanígy meg kell tanulnunk, hogy átadjuk az Istennek a vezetést az életünknek ezen a területén is. Nem elmenekülnünk kell előlük, nem elzárnunk kell ezt a területet, hanem átadni a vezetést az Istennek. A következő gondolat, amiről szólni szeretnék, elgondolkoztatott engem az, már régebben is, hogy az Isten mennyire figyelembe veszi a mi emberi adottságunkat. Tűnik, ezt az egy szempontot szeretném most nyilván kiemelni, hogy nekünk vannak érzelmeink, és hogy nem az érzelmeink ellenére akar bennünket üdvösségre vezetni, hanem úgy akar az üdvösséghez juttatni, hogy közben meggyógyítja ezt a területet is az életünkben. Hogyan munkálkodik az Isten értünk, amikor erről gondolkozunk, akkor felfigyelhetünk, hogy az Isten ezt a területet is szem előtt tartja, ezt is figyelembe veszi. Én azt szeretném kiemelni, ami az új szövetség alap gondolata. Azt mondja Jeremiás próféta könyve 31. fejezetében, az ige, a 33. és 34. versben, hogy az új szövetségnek a lényege az, hogy az Isten az ő törvényét a bensőnkbe helyezi, a szívünkbe írja be, és Istenünké lesz, mi pedig az ő népévé leszünk. Ha így mondja Jeremiás, ez lesz a szövetség, amelyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Mikor erről gondolkoztam, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy mindaddig, amíg az Isten az ő törvényét nem helyezi a mi szívünkbe, mindaddig a lehetetlenséget kíséreljük meg, hogy az Isten elvei szerinti életet éljük. Egyszerűen azért, mert ahogy a Galata levél 3. fejezet 13. verse fogalmazza, a törvény átkot hirdet felőlünk, és nekünk arra van szükségünk, hogy valaki a törvény átkát magára vegye, a törvény ránk kimondott átkát magára vegye, hogyan tudnánk mi szeretni azt a dolgot, amely megátkoz bennünket? Hogyan tudnánk mi összhangban lenni azzal a dologgal, amely ellen elemi lázadás és engedetlenség van a mi gondolkozásunkban? Mert hogy a testünkben az van, ez tény, ez nem megváltoztatható. De hogy a mi gondolkozásunkban nem tudunk az Istennel összhangban élni, amíg az Isten törvénye kívánatossá nem válik számunkra, ezzel szóba kell álljunk. Az Isten törvénye, amikor mi elindulunk az úton, akkor nem kívánatos, hanem félelmet keltő valami, mert átkot mond ránk engedetlen emberekre. Az Isten ezért a megtérés csodája által, ami egy csoda, nem emberi természetes jelenség, a megtérés csodája által megváltoztatja a törvényhez való érzelmi viszonyulásunkat is. Nem csak az értelmi viszonyulásunkat, hanem a törvényhez való lelki hozzáállásunkat, érzelmeinket is. Amikor az ő csodája nyomán a szívünkbe írja be az ő törvényét, akkor a mi érzelmeink az Isten törvényéhez való viszonyban megváltoznak. Az, amit addig gyűlöltünk, az most kívánatossá válik, és szeretni fogjuk. Erre utal, hogy ezt láthatjuk, ezt szemlélhetjük a Római Levél 7. fejezetében, amikor azt olvassuk a 22. versben, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében az én belső emberem szerint. Én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint. Tehát az Isten megértő viszonyulását én abban látom, hogy az Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi nem tudunk az érzelmeinktől külön válni, az hozzátartozik, ezért nem az érzelmeink ellenében kényszeríti ránk az ő törvényét, hanem átformálja a mi lelki világunkat, átformálja a mi gondolkozásunkat és érzelmi világunkat, hogy mi gyönyörködni tudjunk az ő törvényében. A megtérésnek ebben is hatalmas jelentősége van. Amikor egy ember eldönti azt, hogy mindent átad az Istennek, akkor ezt örömmel teszi, ha megtért. Ha megtért. Mert azt olvassuk a példázatban, afelett való örömében, hogy kincset talált, elmegy, és örömmel eladja mindenét. Én nagyon örülnék, hogyha ezt az örömöt senki nem spórolná ki az életében, a közösségünkből. A közösségünkben az életéből. Hogyha akik megkeresztelkednek, azok gyönyörködnének az Isten törvényében, és nem egy lesújtó követelményrendszert látnának, aminek engedelmeskedni kell, hanem örömmel követnék, mert az Isten átformálta a lelki világot, a gondolkozást. És figyeljük meg azt, hogy az Isten nem csak a törvényhez való viszonyunkban teszi meg ezt a csodát. Van egy másik, legalább ennyire nehéz terület a mi életünkben, ez pedig a hozzávaló személyes viszonyulásunk. Mi a bűn következtében menekülünk az Isten elől, félünk tőle, és nem csak félünk és menekülünk, vádoljuk az Istent. Számon kérjük őt, vádaskodunk vele szemben. Azt olvassuk az igében, Jeremiás próféta könyvében az idézett ige szakaszban, hogy az Isten miután a szívünkbe írja az ő törvényét, az elménkbe és szívünkbe írja be az ő törvényét, azután ezzel folytatja, és nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Az Isten egy olyan helyzetet hoz létre a mi lelkünkben, a bűnbocsánat nyomán, amelynek eredményeképpen mi nem a lázadás útján járunk tovább. Az Istenhez való viszonyunkban nem a számonkérés, nem a vádolás, nem az elhidegülés és távolságtartás lesz jellemző, hanem a megbocsátás eredményeképpen a mi szívünk szeretettel telik meg az Isten iránt. Szeretettel lesz telve az Isten iránt. Ez a másik nem elhanyagolható jelenség a mi életünkben. Ugyanis a szeretet légköre, az Istennel való megbékélés és az Isten szeretetének az élő tapasztalata idézi elő bennünk
1: azt a készséget, hogy mi bármi áron kövessük őt. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy ez a két dolog a változás alapja a mi életünkben. A gondolkozásunkon túl, a gondolkozásunkat követve a törvényhez való értelmi, érzelmi viszony megváltozása, és mellette az Isten elfogadásának, az Isten szeretetének a tapasztalata, amely viszont szeretetet szül. Ez az alapja annak, hogy a mi életünk meg tud változni. Ha ez hiányzik a mi életünkből, ha az Isten törvénye nem kívánatos, és nem gyönyörködünk benne, ha az Isten iránti szeretet nem munkálkodik a mi lelki világunkban, akkor nincsen alapja a változásnak az életünkben, és nem lesz tartós és maradandó változás a mi életünkben. Két bibliaverset hadd idézzek ezzel kapcsolatban lezárásként, ennek a gondolatnak a lezárásaként. A Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. verse azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Ezért élek másképpen. A Római levél 12. fejezet 1. verse pedig azt mondja, hogy kérlek azért titeket az Isten irgalmasságáért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Az Isten irgalmasságáért. Amikor egy ember változik az életben, akkor Sátán megpróbálja becsempészni, azt a találkozik az Isten mércéjével, Sátán megpróbálja becsempészni azt az érzületet, hogy hát ezt sem szabad, azt sem szabad, hát már ezt sem tehetem meg, hát már egy jót sem ehetek. És akkor vissza kell menni az alapokhoz, mert csak ezzel együtt van értelmes változás, valódi változás az Isten irgalmasságáért, amit az Isten értettett, azért gondold meg, hogy hogyan élsz ezen a földön. Szeretnék egy kis kitérőt megtenni, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy felismerjük, hogy ez a helyzet, amiben az Isten minket helyez az ő csodálatos munkája nyomán, ez a helyzet az alap a változás folyamatában. Itt szeretnék még két gondolatra utalni. Galata levélben Pál apostol azt fogalmazza meg a 2. fejezet 20. versében, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Itt van az érzelmi motiváció. Aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ennek fényében lapozzuk fel a Filippi beliekhez írt levelet, és nézzük meg az első fejezet 9-től 11. verséig terjedő szakaszt. Ezt mondja itt az apostol, én azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, teljesek lévén az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Figyeljük meg, hogy a változás alapja, hogy a ti szeretetetek bővölködjék. Ez az alap. Ebből indul ki a változás, amikor az Isten irántunk való jó volta megjelenik nekünk, akkor tartatunk meg. Amikor ezt be tudjuk fogadni, amikor ezzel szóba tudunk állni, amikor megszületik válaszként a szeretet az Isten iránt, válaszolva az Isten irántunk való szeretetére, akkor indul el a folyamat, nem áll meg itt, nem elég az Istent érzelmileg szeretni, nem elég úgy élni az életünket, hogy ó, mi nagyon szeretünk téged. De ez az alap. Ez az alap, amire lehet építeni változást. Enélkül nincs változás. A folytatása pedig az, hogy bővölködjön ismeretben és értelmességben. Az alap az Isten iránti szeretet, meghitt szeretet közösség, és erre épül rá az Isten megismerése, és az Isten igazságának a megismerése, ami lehetővé teszi, hogy választani tudjunk, és választani is fogunk, mert szeretjük az Istent. Ennek az eredményeképpen vezethet el odáig az Isten, hogy botlás nélküliek legyünk a Krisztus napjára. És most hadd olvassak fel egy részletet a bizonyságtételek 5. köteteiből, a 255. oldalról. Amely távolabbról kapcsolódik ehhez a gondolathoz, de remélem, hogy megértjük, hogy hogyan. Fáj a szívem azokért, akik elbuktak a hitetlenség sötétjében, és segíteni szeretnék rajtuk. Jó anyag gyűlt össze a gyülekezetben, Isten lelke mégsem alakította át a tagok szívét, nem világít a világosságuk. Némelyek, ha próba éri, némelyek a legjobb szándék és a sokat ígérő képességek ellenére is, csődöt mondanak, ha próba éri a gyülekezetet, mert hiányzik belőlük a szeretet és a szánalom, amely pedig olyan bőséges Krisztus szívében. Azonnal észreveszik, ha valaki tévelyeg, de ahelyett, hogy segítségére sietnének, távol tartják magukat tőle. Hajlanak a kínos célozgatásokra és az érzékeny pontok csipkedésére, pedig elkerülhetnék azt. Tökéletlenségük felszínre tör, megragadja a kormánykereket, fájdalmat okoz és felkorbácsolja a rossz érzéseket. Bármilyen tiszta is szándékuk, bármennyire jó tettekre irányul is a törekvésük, ez legtöbbször sikertelen, olykor kifejezetten árt is, mert nem él bennük Krisztus gyengétsége és szánakozása. Nagyon jó sebészek, de rossz ápolók lennének. Nincs meg bennük a szeretetből született tapintat. Ha rendelkeznének ezzel, tudnák, hogyan szóljanak helyes szavakat, és mit cselekedjenek a megfelelő időben és helyen. Talán másokban sem él őszintébb kívánság a jó tettek után, nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt, lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Ezt az utolsó mondatot hadd olvassam el még egyszer. Talán másokban sem él őszintébb kívánság a jó tettek után. Nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt. Lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Nem ugyanerről szól ez a bizonyságtétel is, amit megfogalmaztam? A szeretet légköre teremt lehetőséget a megváltozáshoz. Az Isten így viszonyul a mi érzelmi világunkhoz. Erre ad példát, hogy ő megteremti a legkedvezőbb feltételt ahhoz, hogy megváltozhassunk. Azáltal, hogy a szívünkbe írja az ő törvényét, hogy megszünteti az érzelmi ellenállást a törvényével szemben, és azáltal, hogy a kegyelme által szeretetre indít bennünket iránta, és ezzel megnyitja a szívünket a neki való engedelmesség előtt. Itt szeretnék tovább menni a következő gondolatunkra, mégpedig arra, hogy szóba kell azzal állnunk, hogy az érzelmeink hatnak a döntéseinkre. A Jézus élete könyvben, hogyha elolvassuk Péter bukásának a történetét, akkor találunk egy kulcsmondatot, amely a fordulatot jelentette Péter életében. Péter, amikor azt mondta, hogy én kész vagyok veled a halálra is menni, akkor Ellen White külön kihangsúlyozza, hogy ő őszinte volt, nem volt képmutató, így is gondolta azt. A szívében elrejtve voltak bűnök, amelyeknek ő nem volt tudatában. Ez még önmagában nem lett volna akadály, de Péter valami miatt nem tudott odafordulni Jézushoz segítségért. Azt írja a Jézus élete könyv. Péter azt érezte, hogy Jézus nem bízik meg benne, ez fájdalmat okozott neki, és megsértődött. És a sértődésében nem tudott odafordulni segítségért. Jézus megtarthatta volna őt, ha felkiálta, hogyan felkiáltott a vízen járásakor, hogy ments meg engem, Uram, mert elveszek. De Péter nem tudott felkiáltani, nem tudott oda menni, mert a sértődés, a megbántottság érzés megakadályozta, hogy odaforduljon az Istenhez. Ez a saját életünk. A saját életünkben rengeteg döntésünk, rossz döntésünk azért születik meg, mert van valami keserűség, van valami érzelem a szívünkben, ha akarjuk, ha nem, ez munkálkodik. Lehet, hogy tiltakozunk ellene, lehet, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, mintha nem lenne. Mégis hat, mert nem tudja megtenni, hogy ne hasson. Mert úgy vagyunk megalkotva, hogy az értelem és az érzelem együtt van a lényünkben. Nem tudunk külön válni. A másik dolog, bocsánat, az pedig az, hogy az érzelmeink nem csak a saját döntésünkre hatnak. Ami érzelmi világunk a környezetünkre is hat. Egy nagyon egyszerű képet hadd hozzak ide. A Korintusi második levél második fejezetében a 14. és 15. versben Pál apostol használ egy képet, ez a kép pedig az illat képe. Amikor azt olvassuk, hogy az Isten megjelenti az ő ismeretének illatát minden helyen mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók számára. Ezeknek halál illata halálra, amazoknak pedig élet illata életre. És ezekre kicsoda alkalmas. Bennünket láthatatlanul körülvesz egy légkör, amelyben benne vannak a mi gondolataink és a mi érzelmeink. Benne van a mi felszabadultságunk, és benne van a mi feszültségünk, benne van a mi örömünk, de benne van a neheztelésünk is. És mi hiába próbáljuk ezt eltakarni, ez olyan, mint az illat. Az illatot látni nem lehet, de érezni lehet. És akik belépnek a mi légkörünkbe, azok abból a levegőből szippantanak, ami körülvesz bennünket. Vagy a bátorítás, vagy a reménységkeltés, a megbékélés a nyugalomnak a légköréből, vagy a szívünkben hordozott feszültségekből származó légkörből, és ragad át rájuk is a feszültség. Inkább nem mondom el. Nagyon döbbenetes dolog, hogy néhány ember micsoda radarokkal rendelkezik, hogy elég elmenni egy helyre, és azt a feszültséget, amit a gyülekezet próbál palástolni, próbál eltakarni, azt egy szombatiskolából 110%-kal érzi meg. Hogyan kezeljük akkor az érzelmeinket? Hát, hogyha a döntéseinkre hatnak, és a környezetünkre kihat, ha akarjuk, ha nem, akkor föl kell tennünk ezt a kérdést, hogyan kezeljük az érzelmeinket, és itt hangsúlyozzam ki azt, hogy mit tegyünk akkor, amikor az elveink, az értékrendünk és az érzelmeink összeütközésbe kerülnek. Mert a legnehezebb élethelyzet ez, ami számunkra, amikor másképpen érzünk és másképpen vallunk. Amikor nem könnyű az engedelmesség, mert az érzelmi világunk az ellentétes irányba űz, hajt bennünket. Egy igét szeretnék ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódva idézni. Jób könyve 36. fejezetének a 21. versét, amelyik rámutat ennek az egész kérdéskörnek a súlyára. Jób könyve 36. fejezet 21. verse egy felhívást fogalmaz meg. Így mondja, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Szóba kell állnunk azzal a ténnyel, hogy amikor bennünket az érzelmeink rabulejtenek, akkor folyamatosan fenyeget az a veszély, hogy a bűnhöz fogunk pártolni, egyszerűen azért, mert nem szeretünk nyomorban lenni. Nem szeretünk boldogtalanok lenni. Mi úgy vagyunk megteremtve, hogy a boldogság utáni vágy bele van oltva a lényünkbe. Mit tegyünk? Három lépést értettem meg. Nem tudok hangsúlybeli különbséget tenni a három lépés között. Mind a hármat ugyanolyan fontosnak tartom, és ezek egymásra épülő lépések, ezért a sorrendjük nem felcserélhető. Az első dolog az elfogadás. Az első dolog az, hogy őszintén el tudjuk fogadni azt az érzelmet, ami bennünk megszületett, ami ott van a szívünkben. És ez nagyon sokszor nem könnyű. Nagyon nehéz szembenéznünk azzal, ami a szívünkben van. Nem könnyű az elfogadást gyakorolni. Néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg itt. Beszélgetésekben láttam ezt, meg figyeltem fel rá. Az egyik például a fájdalomnak a helyzete, a fájdalomnak a kérdése. Amikor valami olyan fájdalom ér bennünket, amely szinte az életünk alapjait veszélyezteti. Valakivel beszélgettem, aki elmondta, hogy elvesztette azt a valakit, aki számára a lelki testvért jelentette az életben. Azt a valakit, akihez mindig mehetett lelki kérdésekben, akivel együtt tudott imádkozni, aki segítségére volt a hitélet lépéseiben. És miközben beszélgettünk, akkor volt egy ilyen mondata, nem kellene, hogy fájjon. Mint úgy vagyunk vele, hogy nem illik, hogy egy kereszténynek ez fájjon. Nem kellene, hogy fájdalmat érezzek. És én fontosnak tartottam, hogy kimondjam neki azt, hogy de fáj. Igen, el lehet mondani, hogy jó lett volna, hogyha nem szenved éveken keresztül ettől a fájdalomtól. De ettől az még fáj. Attól, hogy azt mondom, hogy nem kéne, attól még ott van. És ha én megállok ott, hogy nem kéne, és nem megyek el odáig, hogy de fáj, akkor nem a gyógyulás útján fogok elindulni. Vagy legalábbis ezen a ponton nem találom meg a kulcsot a gyógyuláshoz. Csüggedés. Tipikus ilyen probléma. Egy kereszténynek nem szabadna csüggedni. Nem? Szoktuk mondani is. És mi van, ha mégis elcsüggettünk? Szóba tudunk azzal állni, hogy elcsüggettem? El tudom fogadni azt, hogy ez van? Nem kellene, hogy ez legyen, de ez van. Megsértődés. Egy keresztény ember nem sértődik meg. Tényleg? Biztos? Rengeteg küzdelmet megspórolnánk magunknak és egymásnak, ha nem tennénk úgy, mintha keresztények lennénk. Hanem ha szóba állnánk azzal, hogy megszületett a szívemben a csüggedés, megszületett a szívemben az emésztő fájdalom, megszületett a lelki világomban a megbántódás. Igen, megbántottak, és ez fáj. És most a sértődés kísértése ott van rajtam, sőt, megsértődtem, ad abszurdum. Érzelmi kötődés valakihez vagy valamihez. Évek óta nem értett meg senki. Egyedül érzem magam. Most jön valaki. Igaz, hogy nem hívő, de megért. De én nem lehetek szerelmes. Na de ha az vagyok? A gyógyulás csak akkor jöhet létre az életünkben, ha szembe tudunk nézni azzal, ami van, a tényekkel. Az orvos akkor tud eredményes terápiát alkalmazni, ha helyes diagnózist állít fel. A tévdiagnózisok félrekezeléshez vezetnek. Ezért az első lépés az érzelmeknek az elfogadása. Elfogadása annak, ami van a szívünkben, és nem menekülni az ezzel való szembesülés elől. A legrosszabb megoldás, hogyha az ember megpróbálja elnyomni magában, és megpróbál elmenekülni a szembesülés elől. Azért a legrosszabb megoldás ez, mert attól még az van, gyűl, összegyűlik, és végül felrobbantja az életünket. Lehet, hogy évek folyamatában teszi ezt, lehet, hogy nagyon hosszú idő fog eltelni, mire ez bekövetkezik, de egyszer elő fog törni belőlünk, és akkor pusztítani fog. Jézus arra mutatott példát a Gecsemáné kertben, hogy ő nem ment tovább úgy, mintha nem lenne benne ez a megosztottság. Ő nem ment tovább, nem próbálta meg azt, hogy nem vesz tudomást arról, hogy fél, hogy retteg, hogy gyötrődik, és hogy az emberi természet másra indítja, mint ami az Isten akarata. Egy szó az, amire a legnagyobb szükségünk van, ez pedig az őszinteség. Az önmagunkkal szembeni őszinteség. A második lépés, ha túlvergődtünk valahogy azon, hogy őszintén szembesüljünk a helyzetünkkel, akkor nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk, hogy az érzelmeink területén ugyanúgy döntéseket kell hoznunk, mint bármely más területen az életben. A második lépés a döntéshozás.

hogyha gyorsan akarok túljutni a bűnbánaton, mert ez az érzés nem kellemes számomra, akkor az a veszély fenyeget, hogy csak felületesen fordulok szembe a bűnömmel, és az Isten nem tudja kiégetni belőlem a bűnhöz való kötődést. Lehetnek olyan érzelmek, amelyek fájdalmat jelentenek, amelyek negatív érzelmek, nem kívánatosak, de megérthetem róluk azt, hogy az Istennel való közösség elmélyülését segítheti. De megnyilatkozhatnak az érzelmeink úgy, hogy az már elszakít az Istentől. És itt is két területről hadd szóljak. A túlzott fájdalom. Amikor valaki átmegy egy megrendülésen, amikor valakinek valami fájdalma lesz, akkor ez a fájdalom, ez bizonyos törvényszerűségek mentén működik benne. Az első törvényszerűség, hogy a fájdalom miatt magunkra figyelünk, önsajnálat veszélye fenyeget bennünket, magunk körül fogunk forogni. A második törvényszerűség, hogy kialakul ennek következtében egy nyomott hangulat, a depresszió. A harmadik törvényszerűség, hogyha itt sincs megállás, akkor a fájdalom törvényszerűen lázadásba visz az Istennel szemben. Hogy engedhette meg ezt az én életemben? Miért nem avatkozott közbe? Miért nem segített meg engem? Ezek a gondolatok törvényszerű következményei a fájdalomnak, ha kontroll nélkül eláradhat a lelkünkben. Beszélgettem valakivel, akinek az édesanyja iszonyatos fájdalmak között halt meg. Fél év alatt ment el, rákos volt az arcán, és iszonyú gyötrődés volt végignézni, ahogyan meghal. Fenyegeti a veszély, hogy az Istenben való bizalma fog megrendülni, ha ezt az iszonyú fájdalmat nem tudja feldolgozni, és nem tud határt szabni. Van egy pontja a fájdalomnak, amikor törvényszerűen lázadásba fog vinni. És itt ezért tartom fontosnak azt, amit a Nagyorvos lábnyomán című könyvben a 172. oldalon ír Ellen White, Isten minden próbában gondoskodik segítségről. Amikor Izrael a pusztában már a keserű vizéhez érkezett, Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úr nem valami új gyógyszert kínált fel. Arra hívta fel a figyelmet, ami kéznél volt, egy cserjét, amit ő teremtett, kellett a forrásvízbe dobni, hogy a vizet megtisztítsa és megédesítse. Amikor ez megtörtént, a nép ivott a vízből, és felfrissült. Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az igében feljegyzett ígéreteket, a gyógyítás ígéreteit. A Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér, találhatunk egy-egy gyógyító ágat. Vagyis a fájdalmat, a keserűséget össze kell kötni az Isten által felkínált gyógyítás ígéretével. Csak ekkor nem válik pusztítóvá a mi lelki életünkre nézve. Csak ekkor van esély arra, hogy ez a fájdalom is a javunkat szolgálja. Ha nem találjuk meg ezt a gyógyító ágat, ha nem találjuk meg azt a kegyelmet, amivel összeköthetjük a fájdalmat, akkor lázadásba fog vinni bennünket az Istennel szemben. A másik terület pedig a vágyaknak a területe, a boldogság utáni vágy területe. Lehet olyan helyzet, amikor egy ember abban a helyzetben találja magát, hogy ami számára a legnagyobb örömöt jelenti, azt kell a leginkább megbánnia. Ha valaki felismeri arról a kötődésről, arról az érzelmi kötődésről, hogy az Istennel fordítja szembe, akkor esélye van döntést hozni, hogy nem halad tovább ezen az úton. Nyilvánvaló példákat lehet erre hozni az életből. Említettem azt az érzelmi szituációt. Egyedül érzi magát valaki, vágyakozik társ után, megjelenik a társ. Vagy Bálám példájára, hogyha gondolunk, a pénz iránti vonzalom elszakította az Isten félelemtől. Képtelen volt megállni ezután. Egy vágy, amelyet nem vizsgált meg abból a szempontból, hogy hova vezet, csak rövid zárlatosan, ahogy a Biblia fogalmaz, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét látja.

0: az ember. Gyönyörűséget lát benne, boldogságra vágyik, és ezzel elszakítja sátán az Istentől. El kell fogadnom, vagy nemet kell mondanom. El kell fogadnom azt az érzelmet, amelyet esetleg természetem szerint nem fogadnék el, de ami az Istennel való kapcsolatomat segítheti, mert megérthettem, hogy segítséget jelent. És el kell utasítanom azt az érzelmet, amely az Istennel való kapcsolatot aláássa az életemben, amely veszélyezteti az Istennel való közösséget. De ettől a probléma nem oldódott meg. Ezt hadd hangsúlyozzam ki, testvérek. Hiába hozzuk meg azt a döntést, hogy mi nem akarjuk, hogy ez legyen a szívünkben, ettől még az ott van, és ott marad. Nem szűnik meg a probléma. Ezért fontos a harmadik lépés is, amit Jézus példája alapján így fogalmazhatunk meg. Nem megy tovább, mintha mi sem lenne a lelkében. Nem próbálja meg a saját erejével legyőzni azt, ami ott van, hanem oda megy az Istenhez segítségért. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Ez az érzelmi világunkra is igaz. Amikor egy ember elfogadva a helyzetet, amibe került, döntést hozva arról, hogy valamit nem szeretne, hogy ott maradjon az életében, mert megértette, hogy az Isten elleni lázadásba viszi. Amikor egy ember ezt elmondja őszintén az Istennek, és segítségül hívja őt, elhatározva az Istennek való engedelmességet és hűséget a fájdalom ellenére, a vágyak ellenében is, akkor az Isten segítségül jön. Nem mi győzzük le, és nem a mi feladatunk az érzelmeinket legyőzni, hanem az Isten fogja átformálni az érzelmi világunkat is. A Krisztushoz vezető lépések 43. oldalán nagyon világosan találhatjuk ezt a gondolatot. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét. De azt tudod választani, hogy őt akarod szolgálni. Oda lehet menni az Istenhez, segítségül lehet hívni, és az Isten képes segíteni egy ilyen helyzetben, ha a szembenézés őszinte volt, és a döntés őszinte volt. Akkor az Isten megszabadít, és a fájdalom helyét betölti vigasztalással, a vágyak helyét betölti megelégedettséggel. Azt olvassuk a Római Levél 5. fejezet 5. versében, az Isten a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Az Isten szerelme, az Isten iránti szeretet, ragaszkodás nem emberi termék. A Szentlélek jelenléte, a Szentlélek idézi elő a mi szívünkben. És ezért azt olvassuk a 14. fejezet 17. versében, hogy az Isten országa... Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt kínálja fel az Isten cserébe. Szeretnék egy néhány gondolatot olvasni. A 172. oldalon találjuk a Nagyorvos lábnyomán című könyvben. A maradandó békének, a lélek igazi nyugalmának csak egy forrása van. Erről beszélt Jézus, amikor így szólt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom, nem úgy adom, amint a világ adja. Ez a békesség nem olyas valami, amit Krisztus önmaga nélkül ad. Ez a békesség Krisztusban rejlik, és akkor kaphatjuk meg, ha magát Krisztust elfogadjuk. Krisztus az élet kút forrása. Jobban megismerni őt, erre van szükségük az embereknek. Türelmesen, szelíden, és mégis határozottan kell őket tanítani arra, hogyan tárhatják ki egész lényüket a menny gyógyító hatásainak. És most figyeljünk, ha Isten szeretetének napsugara fénnyel álasztja el a lélek homályos zugait, akkor eltűnik a nyugtalanság, kimerültség, elégedetlenség, és megelégedett öröm eleveníti meg a lelket, erősíti és gyógyítja a testet. Hadd tegyem fel azt a kérdést, ami egy nagyon reális kérdés. Mit tegyünk akkor, amikor segítségül hívtuk az Istent, de még a szabadulás nem következett be? Mit tegyünk akkor, amikor az érzelmi válság vihara még mindig tart, és nem múlt el, és mi várunk arra, hogy elmúljon. Márai Sándornak van egy képe, amit szeretnék ide idézni a Füves könyvében. Csak a képet szeretném idézni. Arról szól ez a kép, hogy egy hajós a tengeren viharba kerül, és ekkor egyetlen egy lehetősége van. Bevonja az összes vitorlát, amelybe belekapaszkodhatna a szél, és nekivághatná a sziklának, és miután bevonta az összes vitorlát, türelmesen várja, míg elmúlik a vihar, mert tudja, hogy reggelre el fog múlni a vihar. Elég sokat mondó kép szerintem. Érdemes ezt úgy eltárolni a lelkünkben. Vannak helyzetek, amikor el kell szenvednünk saját magunkat. Igen, el kell hordoznunk a gyengeségünket, mert testben vagyunk, és nem egyik pillanatról a másikra jön a szabadulás. Jézusnak a kereszten nem egyik pillanatról a másikra jött a szabadulás. Így olvassuk, ez a tudat lassanként eloszlatta félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Fokról fokra az Isten kiemelte őt abból az érzelmi válságból, amit előidézett az atya haragja az ő életében. És néhány nagyon gyakorlati dolgot is szeretnék idézni a Nagyorvos 170, lábnyomán című könyv 174. oldaláról, ilyen konkrét felhívást. Ezt mondja a 174. oldal: ha kísértések ostromolnak, ha elborít a gond, a kétség és a sötétség, tekints arra felé, ahol utoljára láttad a fényt. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus szeret és megoltalmaz. Amikor a bűn erőt akar venni a szíveden, mikor gyötör a bűntudat és furdal a lelkiismeret, amikor kételjüli meg a lelkedet, gondolj arra, hogy Krisztus kegyelme elég a bűn legyőzéséhez, a sötétség eloszlatásához. A megváltóval közösségbe lépve a béke birodalmába lépünk. A 175. oldalon pedig ezt mondja: sokszor fájdalom felhője borul a lelkedre. Ilyenkor ne tépelődj. Azt tudod, hogy Jézus szeret, megérti gyengeségedet. Akaratát cselekedheted már azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Akaratát cselekedheted azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Amikor egy ember nem adja meg magát a viharnak, amikor egy ember nem engedi meg, hogy az érzelmek elragadják olyan területre, ahol összetörik a sziklán, hanem megteszi, amit emberileg megtehetett, nemet mondott, elfogadta a helyzetet és nemet mondott, és segítségül hívta az Istent, akkor pihenjen meg az Isten ígéretében, és a szabadulás el fog jönni. Az Isten senkit nem hagyott még cserben, aki rábízta magát. Eddig arról szóltam, hogy az érzelmi válság esetén hogyan kezeljük az érzelmeket. Hogyan szabadulhatunk meg abból a csapdából, amit Sátán felállít, esetleg évek során felállít a mi életünkben. Elfogadás, döntés, segítségül hívás. Ez a három kulcs, amin keresztül a megoldás jön. Most egy néhány szót hadd szóljak befejezésül arról is, hogy a mi érzelmeink a válság nélkül is fontos szerepet töltenek be az életünkben. Nem csak akkor kell kezelni őket, amikor válságba kerültünk miattuk, hanem az Isten azért adta az érzelmeket, mert segítségünkre vannak a szolgálatban. Mert gazdagítják az életünket, hasznosabbá tehetik a szolgálatunkat. Bevezető áhítatban elhangzott, hogy sokan úgy hirdetik az evangéliumot, annyira közömbösen, hogy nem érint meg emberi szíveket. Mitől fog megérinteni? Attól, hogy a mi egész lényünk abban van. Hogy nincsen ellentétes érzület a levegőben, a szavaink és a magatartásunk között, hanem mi egész lényünket átadtuk neki. Összhangban vagyunk vele. Péter apostol első levelét szeretném idézni ebből a szempontból, bevezetésül ehhez a gondolathoz. Péter apostol első levele első fejezetében, a 8. és 9. versben a következőt olvashatjuk. A Krisztussal való kapcsolatukról a Galácia területén, Kappadókiában, Ázsiában, Bitíniában élő hívőkről. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Igen, lehetséges ilyen, hogy nem látjuk Jézust, nem láttuk Jézust, mert nem találkoztunk vele fizikailag, mégis szerethetjük őt, és örvendezhetünk ő benne, és dicsérhetjük őt ezért. Mi az út, ami ehhez elvezet? Hogyan ápolhatjuk az érzelmeinket? Mit tehetünk azért, hogy egészséges érzelmi világunk legyen? A római levélből szeretnék két biblia verset idézni. A római levél első fejezet 21. versében a következőt olvashatjuk. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És a második fejezet 9. és 10. versét hadd idézem ehhez párhuzamoként. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek, dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek. Azt hiszem, hogy azért kell arról szólnom, hogy miért pont ezeket idéztem ige. Az az érdekes ebben az ige szakaszban, hogy rámutat egy gyökérre, rámutat egy kiindulási pontra, és onnantól kezdve következményekről beszél. Rámutat arra, hogy a probléma gyökere abban van az emberi világban, hogy az Istenhez nem megfelelő módon viszonyul az ember. Az Istent nem mint Istent tiszteli az életében, sem hálát nem ad neki. Akinek az életében ez a helyzet áll elő, tehát az Isten nem töltheti be a vezetés, irányítás szerepét, az Isten a válság helyzetekben nem uralkodhat az élete fölött, akiknek mondjuk az Istene a hasuk, Istenük a hasuk, azoknak az életében törvényszerű következmény, hogy a gondolkozásuk megromlik, törvényszerű következmény, hogy a bűnök felerősödnek, törvényszerű következmény, hogy kiszolgáltatottá válnak a saját indulataiknak. Ezekről a görög ige, bocsánat a kifejezésre, passzívumban beszél, tehát amit az ember el kell, hogy szenvedjen. Hozott egy döntést, ennek a következményét el kell szenvedje, amit vetett, le fogja aratni. Mi következik ebből? Ha most megfordítjuk az egészet, ha jó döntést hoz, akkor ennek jó gyümölcsét fogja aratni. Ez ugyanolyan törvény, mint a másik törvény. Tehát ebből következőleg az első alapvető szempont a helyes érzelmi világhoz az engedelmesség kérdése. Engedelmesség nélkül, Isten iránti őszinte engedelmesség nélkül kiegyensúlyozott lelki világot nem tudunk kivívni magunknak. Ezt ki kell mondani. Törvényszerű következmény az érzelmek felkavarodása az engedetlenség következtében. Hadd fogalmazzak meg egy olyan részletet, ami bizonyos szempontból lehet, hogy perifériásnak tekintünk, de nem egy utolsó szempont. Az engedelmességben nincs kicsi meg nagy. Vagy engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ez vagylagos kérdés. És van egy szempont, amit mi nagyon elhanyagolunk. Ez az életmód kérdése. Illés története viszont arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki mélyen kimerül, akkor Sátán számára kiszolgáltatott lelki helyzetbe kerül, és érzelmileg instabillá válik. Vannak helyzetek, ahol nem kerülhetjük ki azt, hogy áldozatot hozzunk, és kimerültekké fogunk válni. De tudnunk kell róla, hogy ennek következtében kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk törvényszerűen. Az Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy akkor tudunk boldogok lenni, ha összhangban vagyunk az élet törvényeivel. Ezt elfogadhatjuk, és javunkra fordíthatjuk ezt az ismeretet, vagy megpróbálhatunk az élet törvényeivel szemben élni, de ennek a következményét nincsen ember, aki nem fogja tapasztalni. Ez törvény, törvényszerű működés. Az engedelmesség után a hálára hadd hívjam fel a figyelmet. Pál apostol azt mondta, hogy nem mint Istent tisztelik őt, sem hálákat nem adtak neki. A probléma gyökere tehát az Istenhez való helyes viszony, az engedelmesség kérdése és a hála kérdése, amit így is meg lehetne fogalmazni, hogy készek vagyunk-e ránevelni magunkat, hogy hálát adjunk tudatosan mindazért, amit felismertünk, hogy hálára van okunk. Az Isten nem azt kéri, hogy olyan dolgokért adjunk hálát, amiről nem győzött meg bennünket, hogy hálások lehetünk érte. De azt igen, hogy ápoljuk magunkban azt a lelkületet, hogy keressük, felismerjük az ő áldásának a jeleit, nyomait, és hogy ezért a hálánkat kifejezzük iránta. A Nagyorvos lábnyomán című könyv 175. oldaláról három kis részletet szeretnék idézni. A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Egyszerű mondat, nem? A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Épp oly kötelességünk leküzdeni a buskomosságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni. 4.-5. bekezdés ezen az oldalon. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, végeselme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön is soha ki nem apadható forráshoz hasonlítana örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére, szoktassuk lelkünket a bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben. Így olvassuk a KT-ban, Ellen White-tól idézi, meg kell tanulnunk ránevelni a lelkünket arra, hogy legyen reményteljes. A hála érzete és kifejezése ezért fontos. És itt egy kicsit zárójelben hadd fogalmazzam meg, vannak dolgok, amik nem pusztán attól növekednek, hogy mi igényeljük. A hála, a szeretet, az alázat és a hit tipikusan ilyen dolgok az életünkben. Hanem mindegyik attól tud növekedni, hogy kifejezzük. Hogy ami megvan, azt gyakoroljuk. A hit akkor tud növekedni, ha megvan, igaz, hogy csak mustármagnyi mértékben, ami kisebb, mint a mágszem, de ha megvan és belevetjük az Istenbe, akkor növekedni fog. A hála, ha kifejezzük az Isten iránt, növekedni fog, egyre többet fogunk meglátni. A szeretetünk, ha engedjük, hogy kifejezésre jusson, a másik számára hallható, érzékelhető, megérezhető módon, akkor növekedni fog. És az alázat is így van. Nagyon sokszor kérünk alázatot, de az Isten mit tud tenni annál, mint hogy belátásra vezet minket, olyan élethelyzetbe vezet minket, ahol kiváltságunk megalázni magunkat. Na de ha nem tesszük. És az utolsó dolog, amire szeretnék kitérni, az pedig a másokért való szolgálat. A helyes, a kiegyensúlyozott érzelmi életnek előfeltétele az engedelmesség, előfeltétele a hála, a pozitív érzések kiélése, kimutatása, és a szeretet szolgálat, a másokért való szeretet szolgálat. A Nagyorvos lábnyomán című könyv így ír előre a 173. oldal utolsó bekezdésében. Nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput tárunk a kétely előtt, és elveszítjük tisztánlátonságunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. A 178. oldalon a beteg gyógyulásának egyik legbiztosabb akadálya az énközpontúság. Sok megrokkant ember tart igényt mások sajnálkozására és segítségére, pedig az segíteni őket igazán, ha nem önmagukkal, hanem másokkal törődnének. És a 180. oldalon a jótétemény kettős áldás, Segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömöt szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Az együttérzés állandó igénylése helyett igyekezzék a beteg együttérzést tanúsítani. Saját gyengeséged, bánatod és fájdalmat terhét vesd a könyörülő megváltóra. Nem azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Vesd a könyörülő megváltóra. Fogadd el és vidd oda. Saját tárd ki szívedet szeretet előtt, és áradjon ez a szeretet másokra is. Ne felejtsd el, hogy mindenkinek vannak nehezen elviselhető próbái, és nehezen leküzdhető kísértései. Talán tehetsz valamit a terhek könnyítésére. Fejezd ki háládat a kapott áldásokért, és méltányold, ha figyelmességet tapasztalsz. Legyen szíved állandóan telve Isten drága ígéreteivel, hogy ebből a kincstárból vígaszt és erőt nyújtó szavakat hozhass elő másoknak. Ez olyan légkörrel vesz téged körül, amely felemel és segít. Én szívem mélyebből kívánom, testőrek, hogy ki gondolja át a saját életére vonatkozóan ezeket a gondolatokat, és hogy lássuk meg annak a jelentőségét, hogy nem mindegy, hogy milyen érzelmi légkört teremtünk magunk körül, nem mindegy, hogy milyen érzelmekkel vagyunk egymáshoz, és nem mindegy, hogy ezeket az érzelmeket hogyan kezeljük, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Bízom benne, hogy az Isten segít, hogy ne értsük félre, ami elhangzott, hanem hogy megértsük a saját magunk számára. Amen.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt. A mai előadás már az úgynevezett pót előadások közé tartozik, ahol a téma a hallgatóság kívánsága szerinti mindig. A ma estére én így kaptam a felkérést, hogy ez legyen a téma a predesztináció. Ezzel az egy szóval, ami nyilván itt többeknek az igénye vagy a kívánsága volt. De tulajdonképpen elég is ez az egy szó téma megjelölésnek, mert ez egy olyan nevezetes nagy téma, hogy rögtön tudni lehet, hogy melyek azok a kérdések, amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. Hát az első kérdés mindenekelőtt az, hogy van-e egyáltalán predesztináció. Ugye a predesztináció latin szó azt jelenti, hogy előre tervezés, előre rendelkezés. Tehát létezik egy ilyen isteni előre elrendelés, előre tervezés. A második kérdés az, hogy ha van predesztináció, akkor ez milyen predesztináció? Mire vonatkozik? Ugye itt ez a kérdés mindenekelőtt érinti az úgynevezett híres kálvini kettős predesztináció tanát, hogy van-e ilyen, hogy Isten egyesek az üdvösségre, másokat a kárhozatra rendelt. És a harmadik kérdés, ami felmerül ezen belül, ami természetesen összefüggésben van a másodikkal is, hogyha létezik ilyen isteni előre rendelkezés, tervezés, akkor ez hogyan viszonyul az egyes emberek szabad akaratához? Ugye népiesen, egyszerűen így mondhatjuk közérthetően, hogy most vajon ilyen sakkfiguráként vagy bábokként bánt Isten az emberekkel, amikor az ő előre tervezését megvalósította, az ő előre rendelkezéseit meghozta, vagy pedig az emberi szabad választást valamilyen módon figyelembe vette. Hát persze ez egyáltalán azzal a kérdéssel is kapcsolatban áll, hogy van-e emberi szabad választás. Hát erre nem térhetünk ki mélységeiben vagy részleteiben, de sokaknak ez is eleve kérdés, hogy egyáltalán létezik-e szabad emberi választás, és éppen ebben az összefüggésben, hogy a mindenható isteni akarat mellett megéle, vagy egyáltalán van-e tere az emberi szabad választásnak. Tehát ezekre a kérdésekre keressük ma este a választ, tehát nem voltam itt a kérdésfeltevéskor, de biztosra veszem, hogy az egy szó mögött, hogy a téma legyen a predesztináció, ezek a kérdések állnak, és ezekre kell válaszolnunk. Mielőtt ezekről a témákról beszélni kezdenénk, szeretnék felolvasni egy részletet Calvinnak a nevezetes Institúció című művéből, ahol néhány nagyon figyelemre méltó alapelvet szögez le. Tehát olvasom a következőket. Ugye az úgynevezett eleve elrendelésről szóló szakaszban írja a következőket. Tehát akik ezzel a témával foglalkoznak, azoknak ajánlja. Azt jegyezzék meg mindenek előtt, hogy amikor az eleve elrendelést kutatják, az isteni bölcsességnek a legbensőbb részébe hatolnak. Ha valaki vigyázatlanul és elbizakodottan tör be ide, az nem találja meg azt, ami kíváncsiságát kielégíteni, hanem inkább olyan útvesztőbe bonyolódik, amiből nem találja meg a kijáratot. Mert nem is illő dolog az, hogy az ember büntetlenül kutassa azokat, amiket Isten önmagában akart elrejteni. Azt tartsuk tehát elsősorban szemünk előtt, hogy a predesztináció más ismeretét keresni, mint amit az Isten igéje elénk ad, éppen olyan őrültség volna, mintha valaki járni akarna olyan helyeken, ahol nincsen út, vagy látni akarna ott, ahol sötét van. Ne szégyeljünk, ha nem tudunk valamit ebben az esetben. Vannak olyanok, akik orvosolni akarva ezt a bajt, majdhogy nem azt kívánnák, hogy egy szó említése történjék a predesztinációról, és nyíltan azt is tanítják, hogy minden erre vonatkozó kérdést kerüljünk ki, mint valami veszedelmes szirtet. Tehát, hogy a megfelelő határok között maradjunk ebben a tekintetben, vissza kell térnünk Isten igéjéhez, amelyben biztos szabályt találunk a dolog megértéséhez. A Szentírás ugyanis a Szentlélek iskolája, amely semmi szükséges és hasznos tudnivalót nem hagy el, de ugyanakkor nem tanít mást, csak amit hasznos tudni. Óvakodnunk kell tehát, hogy attól, amit a Szentírás a predesztinációra vonatkozóan kinyilatkoztatott, a hívőket el ne zárjuk. Azokat, amiket az Úr titkon elrejtve hagyott, ne kutassuk.
amiket viszont kinyilvánított, el ne hanyagoljuk, hogy egyfelől a túlzott kíváncsiság, másfelől pedig a hálátlanság vágya alá ne essünk. Nagyon szépen fejtegeti ezeket Calvin, és azt mondhatjuk alapvetően helyesen, de ennek az óvásnak a nyomatékát az adja meg, hogy ő ilyen tisztán látta és ilyen szépen leírta ezeket, de bizony róla is azt kell mondanunk, hogy ő is belekerült, belebonyolódott itt egy útvesztőbe, amiből azután nem sikerült jól megtalálni a kijáratot. Tehát aki ilyen tisztán az alapelveket átgondolta és leírta, az is ezt nyugodtan kimondhatjuk, azt hiszem minden elfogultság vagy emberi ítélkezés nélkül tényszerűen a Biblia alapján eltévejedett ebben a kérdésben. Tehát azért annál inkább szívleljük meg ezt, hogy itt az ember a legmélyebb kérdések körül jár, és nagyon vigyázzunk arra, hogy valahol emberi fogalmakat be ne vessünk, vagy emberi filozofálgatásba ne kezdjünk, vagy el ne szaladjon velünk a ló, amikor a saját gondolatmenetünket követjük, hanem se jobbra, se balra ne térjünk el attól, amit az írás mond. Így is maradnak titkok, de a döntő dolgokat meg fogjuk érteni. Tehát akkor tegyük föl mindjárt a legelső kérdést, hogy van-e egyáltalán predesztináció. Hát ha arra gondolunk, hogy a predesztináció egy szó jelentése előre tervezés, vagy előre rendelkezés, hát akkor azt látjuk, hogy ez egy sorsdöntő kérdés. Hogy van-e isteni előre tervezés és előre rendelkezés. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy van-e valaki gazdája-e világnak, vagy vállalja-e valaki a felelősséget érte, vagy valaki tudja-e a jövőt. Tehát nagyon is lényeges kérdés ez. Mindig a fülembe cseng egy mondat, amit évekkel ezelőtt hallottam egy külpolitikai szakértőnek, a nagyon jól tájékozott és nagyon érdekes előadásán. Ez a mondat így hangzott, ne gondolják, pedig ez évekkel ezelőtt volt, amikor még nem nagyon illet ilyesmit mondani, de a következőt mondta, ne gondolják a kedves hallgatóim, hogy létezik egyetlen államférfi ezen a világon, aki nemhogy irányítani, hanem áttekinteni tudná azt, ami ezen a világon történik. Tényleg olyan hangulata volt, amikor ezt elmondta, hogy majdnem azt kívánkozott ki, hogy köszönjük, jól érezzük magunkat. Ha tehát ez így, hogy ne gondoljuk, hogy egyetlen ember van, aki nem irányítani vagy kézben tart, hanem áttekinteni tudná azt, ami ezen a világon történik. Tehát akkor most ezen a háttéren gondoljunk arra, hogy van-e isteni előre tervezés vagy előre rendelkezés, milyen fontos kérdés ez, mert ha nincs, hát akkor valami ilyet mondjunk, hogy senki az emberi élet, akkor itt minden történhet, és mindennek ki vagyunk szolgáltatva, ez félelmetes lenne. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a valóságban örömhír az, hogy van predesztináció, van isteni előre tervezés és rendelkezés, mert ha ez nem volna, így kell mondanom, hogy jaj nekünk. Szóval akkor semmi és bizonytalanság és teljes kiszolgáltatottság. És szeretném is mindjárt elolvasni azt a bibliai igét, amely talán a legegyenesebb és a leghatározottabb válasz erre a kérdésre. Ez pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvben található, a 15. fejezet 18. verse, ezt is írtuk fel a táblára is. Továbbiakban nem hivatkozom arra, ami a táblán van, mindenki jegyzetel a maga belátása szerint, de minden lényeges ige, amit idézek, az látható a táblán, úgyhogy onnét ellenőrizni tudja mindenki, hogyha hallás után nem tudja rögtön lejegyezni. Tehát azért állítottuk az élre ezt a bibliai igét, apostolok cselekedetei 15. fejezet 18. versét, mert ahogy mondtam, ez a leghatározottabb válasz arra a kérdésre, hogy van-e isteni predesztináció. Jakab apostol részéről hangzott ez a kijelentés az első apostoli zsinaton, és így hangzik. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Azt mondhatjuk, hogy szinte fenséges ige ez. Egy nagyon egyszerű, de egy nagyon fontos mondat. Tudja az Isten öröktől fogva minden cselekedetét. Tehát azt mondja, hogy Isten előre tervez, vagy előre rendelkezik olyannyira, hogy öröktől fogva tudja, megvan a végzése, és pedig minden cselekedetére nézve. Elég hallatlan kijelentés ez, ha az ember úgy belegondol. Van egy másik ige az Efézusi levél első fejezetében, később majd idézni fogjuk.
Itt azt olvassuk, hogy Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. És azt mondja, sohasem esetlegesen, az Efézusi Levél első fejezetének a 11. verse ez, tehát sohasem egy pillanatnyi ötlet, vagy hangulat, vagy valamilyen esemény hatására, hanem Isten mindent az ő akaratának a tanácsából, tehát megfontolt tervezés, elgondolás alapján cselekszik. Tehát ezek nagyon egyértelmű kijelentések a Bibliában. És szeretnék idézni néhány olyan bibliai igét is, amelyek a következményekre mutatnak rá, ha tehát van ilyen isteni tervezés és előre rendelkezés, mégpedig minden cselekedetére nézve az Istennek, mindenre nézve nyugodtan mondhatjuk, és ez mindöröktől fogva ő tudja, és ezek szilárdan állnak, akkor milyen örömhíre ez, és mi következik ebből? Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. versét idézem először. Kevésbé ismert ószövetségi igék ezek, de figyeljük meg, amiket most idézek, hogy milyen szépek, milyen fontosak, milyen sokatmondóak. Ézsaiás könyve 45. fejezetében a 11. vers így hangzik. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Ja, tehát Isten azt mondja, hogy kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, nyugodtan hozzá lehet tenni csak tőlem, mert ő az, aki mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét, és aki mindenre nézve a maga végzéseit meghozta, és különösen szép a vége, fiaimat és leányaimat, az én kezeim munkáját csak bízzátok rám. Mintha azt mondaná Isten, hogy vállalja a felelősséget. A jövőért, a dolgok kimeneteiért vállalja. Az egyesek sorsáért is. És azután Ézsaiás könyve 46. fejezetében így olvassuk a 9. és a 10. versben. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát ez a kijelentés azt hangsúlyozza, hogy itt nem lehetséges, hogy így mondjam, pálya eltérítés. Az Isten a maga terveit, ami felül ő előre rendelkezett és előre tervezi, véghez viszi. Éppen ez az alapja például a bibliai proféciáknak, vagy az isteni kijelentéseknek a jövendőről, mert ő neki megvan a tanácsa, megvan a végzése a terve mindenre nézve, és azt bizonyossággal véghez is viszi. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat, mondja. És a harmadik ige, amit idéznék még, Jeremiás könyve 29. fejezetének a 11. verse. Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. vers így hangzik. Ez egy különlegesen szép és bátorító kijelentés. Jeremiás 29.11-et így idézem. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Tehát azt mondja Isten, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Megvannak a tervek, megvannak az elgondolások. És hozzáteszi biztatásul az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ezek után tegyük fel ezen az első legegyszerűbb kérdés után, tehát, hogy van egyáltalán predesztináció, és mik annak a következményei, vagy mi annak a jelentősége. Tegyük fel a második kérdést, hogy mit tartalmaz ez a predesztinációs végzés. Ami az embert legjobban izgatja, hogy tényleg létezik-e ilyen kettős predesztináció, hogy Isten egyeseket előre elrendelt az üdvösségre, másokat pedig a kárhozatra. Hogy ez milyen szigorúan hangzik Calvin megfogalmazásában, ismét az institúcióból idéznék néhány sort. Predesztinációnak, tehát Istennek azt az örök rendelkezését nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Ugyanis nem egyforma állapotra vannak teremtve, hanem egyeseknek örök élet van előre elrendelve, míg másoknak örök kárhozat. Tehát az szerint, hogy valamelyik ember ezeknek a céloknak az egyikére vagy a másikára teremtetett,
mondjuk azt, hogy életre vagy halálra van elrendelve.

kapcsolata nincsen ilyen a Biblia szerint. A Biblia kizárólag Istennek az üdvözítő akaratáról beszél az emberre nézve. Tehát a megmentő szándékáról szó sincs arról, hogy egyetlen emberre nézve a kárhozatra rendelés akaratáról beszélne az írás. Idéznék erre vonatkozóan néhány lényeges bibliai kijelentést. Először az Efézusi levél első fejezetéből a 9. és a 10. verset olvasom, ahol az egész emberi történelemre nézve mondja ki, hogy mi a most az egyetemes emberiségre, a Föld sorsára nézve az isteni elgondolás. Az Efézusi levél első fejezetéből idézek tehát a 9. és a 10. verset. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Pillanatra hadd említsem meg, hogy ahol az eleve szót találjuk az erre vonatkozó bibliai igékben, ott sohasem ez a helyes fordítás, hanem az, hogy előre. Ugyanis a megfelelő újszövetségi szó proorizo, az azt jelenti, hogy előre rendelkezni, vagy protézis, és ez a bizonyos pro görög prepozíció az annyit jelent, hogy előre. Tehát a korrekt fordítása mindig ez előre tervezés, előre rendelkezés, előre ismerés, sohasem ez, hogy eleve. Azt hiszem, érezzük, hogy ez miért olyan fontos, mert ha azt mondom, hogy eleve elrendelés, annak rögtön van egy ilyen hangulata, hogy emberek választásától vagy akaratától ez abszolút független. Eleve, el van döntve, el van rendelve. Tehát ezt a szót felejtsük el, hogy eleve elrendelés, ilyen fogalom a Bibliában nincs, csak olyan, hogy előre elrendelés, előre tervezés, előre gondoskodás, előrehozott végzés, előre ismerés. Tehát akkor olvasom még egyszer a 9. verset. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, amelyet előre elrendelt magában. Nos, vajon mi az ő akaratának a titka, amit előre elrendelt magában? Mit tartalmaz ez, vagy mi ennek a célja? A következő vers ezt mondja róla. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az idők teljességének a rendjére nézve, itt pedig az oikonómia görög szó van, amit így lehetne fordítani nyugodtan, hogy terv, az idők teljességének a tervére nézve. Tehát mit is határozott el előre Isten magában az időknek a rendjére, a tervére nézve? Mire irányul ez az egész tervezés, hogy ő ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Vagyis azt mondja, az egész isteni előre rendelkezés egy célra irányul, hogy Isten megszüntesse azt a szakadást a menny és a föld között, amely a bűneset óta létezik. Tehát a világmindenség, a bűntelen világmindenség és a föld és az emberiség között, vagy Isten és az ember között, létrejött szakadásnak a megszüntetése a célja ennek az isteni tervnek. Nyugodtan ki lehet mondani ezt a felszabadító mondatot, hogy az isteni átfogó nagy predesztinációs terv, amely magában foglalja a történelmi időket, eseményeket, de magában az egyes életeknek a kis mozaikját is, ez a hatalmas isteni terv, ez semmi más, mint a megváltás terve. Istennek csak egyféle terve van az emberre is a földre nézve, és ez a megváltó terv, a szabadító terv, ami arra irányul, hogy ismét egybeszerkessze a mennyet és a földet, és a bűnokozta szakadást megszüntesse és kiküszöbölje. A Timóteushoz írt első levél második fejezetének a 4. versére is hivatkoznék, ahol a következőt mondja ki az egyes emberekre nézve, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Szerintem egy elég világos kijelentés. Minden ember üdvözüljön, Isten ezt akarja, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát, hogyha egy ilyen tételt állítanánk fel, hogy egyeseket Isten elrendelt a kárhozatra, egyesek esetében az elveszésüket, a kárhozatukat akarja, akkor azt kellene mondanunk minimum, hogy a Biblián belül ellentmondás van. Mert ugye természetesen ilyen igen nincsen, ez egy ilyen leszűrt teológiai megállapítás, de biztos, hogy téves, mert ismétlem ütközik, meredeken ütközik ezzel az igével, ezzel a fő igével, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Idéznék még egy igét, Máté evangéliuma 23. fejezetének a 37. versét, ahol azt látjuk, hogy ha egy ember elvész, akkor ez csak az emberi akaratnak a miatt lehet, az ellenálló emberi akarat miatt, amely ellenáll az Isten üdvözítő szándékának és akaratának. Ugye itt Jeruzsálem felett mondta Jézus ezt a panaszos szót, hogy én hányszor akartam a te békességedet, a te üdvösségedet, és te nem akartad. Tehát Jézus siratta Jeruzsálemet, mert ő bármennyire akarta, és akárhányszor akarta, ők nem akarták, és ezért az ő szándéka nem valósulhatott meg. Tehát az írás világosan azt mondja, hogy egy ember elkárhozik, akkor az az üdvözítő isteni akarattal ellenkező emberi akaratnak, az azt visszautasító emberi akaratnak a dolga lehet csupán. Ezek után, mielőtt az utolsó nagy kérdésre térnénk, amiről legrészletesebben beszélünk, hogy ha csak üdvözítő isteni akarat van, akkor is nagyon-nagyon érdekel bennünket, hogy az egyes emberek szabad akaratához vagy választásához hogy viszonyult az Isten, amikor tervezett, azokra nézve is, akik üdvözülnek, és azt a kérdést is természetesen feltesszük, hogy akkor mi történt a többiekkel, hogyan számolt vagy hogyan bánt a tervezésében Isten azokkal, akik nem üdvözülnek a saját akaratukból. Mert amikor ő világtörténelmi méretben tervezett, akkor feltétlenül nem csak az ő üdvözítő akaratát elfogadó embereket kellett, hogy a látóterében tartsa, és azokkal számoljon az ő tervezésében, hanem azokkal is, akik nemet mondanak. Tehát ezzel a kétféle emberi magatartással Isten hogy bánt, mennyiben befolyásolta, mennyiben nem befolyásolta az ő tervezésekor. Tehát még egyszer mondom, megéle az emberi szabad választása, mindenható isteni akarat, az isteni előre tervezés mellett ez a kérdés. És talán itt rögtön megemlíteném, hogy Calvin itt tévedt tulajdonképpen el, és ebbe a kérdésbe bonyolódott bele. Ugyanis neki egy fő eszméje volt, hogy az Isten dicsősége, hogy mindenben az Isten dicsőségét keresni, és ő azt mondta, hogy mivel Isten mindenható, az Isten dicsősége szenvedne csorbát, ha mi azt képzelnénk, hogy egyesek az ő mindenható akarata ellenére elvesznek. Tehát ne csökkentsük az Isten dicsőségét így, hogy mi feltételezzük azt, vagy állítjuk azt, hogy a mindenható akaratot egy ember keresztezheti, és egy ember az Isten akarata ellenére elvész. És akkor nem tudott más következtetéshez jutni már, hogyha egy ember elvész, akkor nem a mindenható isteni akarat hiúsul meg, hanem akkor Isten akarta annak az embernek a kárhozatát. Mindenben csak az ő akarata érvényesülhet. Én úgy gondolom, hogy Calvin annál tévedt el, annál a gondolatnál, hogy a mindenható, az Isten mindenhatóságát, azt ilyen emberi módon képzelt el egy kicsit, tehát a hatalom pozíciójából való mindenhatóság. Akaratlanul is egy emberi fogalom csúszott be a gondolkodásába. A Biblia szerint pedig az Isten mindenható voltát, azt ne ilyen emberi fogalom szerint képzeljük el, hogy keresztül viszi, minden három keresztül viszi, meg csak az ő akarata érvényes, vagy zsarnoki akarat, mivel a hatalma van, ami mellett másé nem fér meg, hanem a Biblia szerint az Isten mindenhatóságának az alapja és a titka, az ő végére mehetetlen bölcsessége és a tökéletes erkölcsi jelleme. A Biblia szerint Isten azért minden ható, mert olyan lelki vagy pszichikai problémákat is meg tud oldani, amit senki. Mert végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes az erkölcsi jelleme. Ez a kettő szorosan összefügg, ugye, hiszen a végül is erkölcsiség kérdése is, erkölcsiség kell a végére mehetetlen bölcsességhez. Csak az lehet igazán bölcs, akinek az erkölcsisége is a helyén van. És mivel Istennél tökéletes az ő erkölcsisége, és végére mehetetlen a bölcsessége, ezért mindenható, ezért tud megoldást, egyszerűen megoldást tud, erkölcsös megoldást tud. Ott is, ahol mindenki másnak a gondolkodása vagy a lehetőségei csődöt mondanának. Tehát még egyszer mondom, az Isten mindenhatósága fogalmánál ne tévedjünk el, ne a zsarnoki, földi hatalmasoknak a példájából induljunk ki, hogy minden ható, mert az ő akarata mellett nem tűr meg mást, mert minden más letör, ami az ővével ellenkezik. Nem ilyen az isteni mindenhatóság. Hanem végére mehetetlen bölcsességen, tökéletes erkölcsiségen alapszik, ahol erkölcsös megoldást tud mindenre, ami emberileg megoldhatatlan probléma, arra is. Tehát így gondolkozzunk e felől, és nem szabad ebből azt a következtetést tehát levonni, hogy az Isten dicsősége csorbát szenvedne, ha egyesek nem üdvözülnek.
majd látni fogjuk, hogy mennyire szent a szabad választás az Istennél, hanem inkább így mondhatjuk, hogy az Isten annyira mindenható, még ha egyesek szabad választásukból nemet is mondanak az ő üdvözítő szándékára, és fellázadnak és ellenállnak, az egész emberi történelme és az egész emberiségre nézve még akkor is ki tudja ő hozni, hogy így mondjam, azt a mintát, vagy azt a végcélt, amit ő akar. Szóval ez a fantasztikus mindenhatóság, amikor mindenki szabadon csinálhat, amit akar, senki sincs korlátozva, és ő mégis meg tudja valósítani az ő terveit, mégpedig maradéktalanul, erkölcsös módon, annélkül, hogy bárkinek a szabad választását sértené. Tehát sokkal magasabb rendű az az isteni mindenhatóság és a terveinek a célba juttatása, mint ahogy így közönséges emberi fogalom alapján elgondolhatnánk. De hát mielőtt belemélyednénk a harmadik kérdésnek a tárgyalásába, hogy tehát az egyes emberi szabad akaratok és az isteni előre rendelkezés, közelebbről a személyekre vonatkozó isteni predesztináció, még szeretnék egy-két szót szólni arról, hogy a Biblia szerint az isteni előre rendelkezésnek vagy tervezésnek az alapja mindig az isteni előre ismerés. Két bibliai igét, egy Ó és Új Szövetség igét idéznék ezzel kapcsolatban, hogy lássuk, mennyire konzekvensen egymás mellett van az, hogy Isten ismer, előre ismer, és ennek alapján végez, tervez, határoz. Jeremiás könyve első fejezetének az 5. versére hivatkoznék először. Jeremiás prófétának mondta Isten, amikor elhívta, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és prófétának rendeltelek-e nép fölé. Tehát azt mondja, hogy ismertelek, és ennek alapján prófétának rendeltelek. Előre ismertelek, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, mielőtt megszülettél, előre ismertelek, és ennek az előre ismerésnek az alapján hoztam felőled a végzést, hogy prófétai elhívást nyerj. Tehát félreérthetetlen, hogy az isteni végzés alapja egy személyre nézve, vagy egy személy elhívására nézve az előre ismerés. A másik bibliai ige, egy új szövetségi ige, Római Levél 8. fejezetének a 29. verse, amely így kezdődik, mert akiket Isten előre ismert, azokat előre el is rendelte. Tehát az előre ismerés az előre rendelkezésnek az alapja. Hogy Isten mi mindent ismer előre, ez tényleg egy olyan pont, ahol megáll a tudományunk. És nem tudjuk teljesen követni. Itt valóban igaza van Calvinnak, hogy vannak olyan pontok, ahol azt mondjuk, hogy a legnagyobb isteni bölcsességnek a szentélyénél járunk valahol, és szükségszerűen korlátai vannak a gondolkozásunknak. Mert Isten előre ismer eseményeket, tényeket, történéseket. Mondjuk például ilyesmit a 139. Zsoltárból idézem, azt írja Dávid a Zsoltárában, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. A szöveg összefüggésből kitűnik, hogy itt a magzat állapotra gondol, és azt mondja, hogy Isten már előre tudta, mely napon fog megszületni, és ez már az ő könyvébe be volt írva. Tehát ilyen dolgokat is Isten előre ismer. De ami még fantasztikusabb, hogy előre ismeri az ember gondolatát, vagy az ember szabad választáson alapuló döntéseit is. Erre nézve szeretnék olvasni egy igét, Mózes 5. könyve 31. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Tehát nem csak, hogy a jelen pillanatban, vagy az adott percekben az Isten ismeri valakinek a gondolkodását, hogy mi fut át a fején, hanem előre ismeri embernek a gondolatát is. Ez emberi logikával vagy felfogóképességgel követhetetlen tulajdonképpen. Mózes 5. könyve 31. fejezetéből a 20. és a 21. verset idézem. A következőt olvassuk itt. Tehát Mózes 5. könyve 31. fejezetéből 20. 21. verset. Izraelről mondta Isten a következőket. Mert beviszem őt arra a földre, amely felől megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre, és eszik, jól lakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet. Mikor pedig utoléri őt a sok baj és nyomorúság, akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen. Mert tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekszik, már most is.
minek előtte bevinném őt arra a földre, amely felől megesküdtem. Tehát kifejezetten mit mond ez az ige Izraelről, ugye ez egyesekről is, aztán összességében a népről, hogy én már tudom az ő gondolatát most, még be se vittem őket az ígéret földjére, de már a gondolatukat tudom, hogy hogy fognak gondolkozni, viselkedni, dönteni, amikor majd ott élnek az ígéret földjén. Itt tehát csak valami olyasmit mondhatunk, hogy végül is ez az isteni előreismerés is, és ennek alapján az egész isteni predesztináció az Isten végére mehetetlen bölcsességén alapszik. Itt talán csak annyit mondhatunk segítségül, hogy gondoljunk arra, hogy az emberi agy mit tud felfogni, milyen teljesítményekre képes, és azt mondjuk még, hogy nincs kihasználva, még sokkal többre lenne ideálisabb körülmények között képes, és akkor gondoljunk arra, hogy milyen korlátozott egy embernek az élete, ezen kívül kétségtelen dolog, hogy betegségek, nyomorúságok sújtják, tehát nem vagyunk a képességeink teljességének a birtokában, azok bizonyos sérült és károsodott állapotban léteznek, és egyáltalán az időbeli korlátunk adva van, halandó életünk van. Most gondoljuk el, hogy az az Isten, akinek a képére és hasonlatosságára teremtetett az ember, ez az ember, és aki ezt az embert így teremtette, és aki öröktől fogva létezik, akinek tehát nincs időbeli korlátja, határtalan, növekedhet a tudása, és az az Isten, aki tökéletes, erkölcsileg tökéletes, és bűn nem torzítja el, gondoljuk meg, hogy az ő bölcsessége mekkora lehet. Hát legfeljebb a fantáziánkat így próbálhatjuk egy kicsit kitágítani, hogy mekkora lehet annak a valakinek az értelme, de valóban itt meg kell állnunk, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt elképzelni, hogy van. Még talán megemlítenék ilyet, hogy a bibliai proféciákban találkozunk ilyen tényekkel, hogy Isten előre ismer ilyen mozzanatokat, hogy például ugye Jézusról egy profétikus Zsoltár, a 22. Zsoltár előre kijelenti, hogy majd ott megosztoznak ruháin, és köntösére sorsot vetnek. Tehát egy ilyen mozzanat, hogy a ruháin azon osztozni fognak, a köntösére meg sorsot vetnek, azon nem osztoznak meg, hogy kié legyen a... Ugye? Hát végül is tudjuk, hogy a kivégző osztagot alkotó római katonák valósították meg ezt. Vagy azt mondja Ézsaiás könyve 53. fejezetében az eljövendő messiásról, hogy bűnösök közé számláltatik, de majd gazdagok mellé jut kínos halál után. Tehát micsoda mozzanat, hogy történetesen egy gazdag ember ment elkérni Jézus testét, az a bizonyos Arimatea József, és annak volt egy sziklába vágott sírja, a gazdagok sírja, és Jézust abba helyezték el. Tehát annyi idővel ezelőtt, csak nem egy évezreddel ezelőtt, ezt kijelenteni, hogy gonosztevők közé számlálják, de gazdagok mellé jut kínos halál után, és sorolhatnék sok mindent. Szóval ezt ember nem tudja teljes mértékben követni, hogy ez az isteni előreismerés és előrevégzés az Isten végére mehetetlen bölcsesség alapján hogy van. De viszont döntő, hogy lássuk ennek az erkölcsi alapjait, mert ez viszont döntően befolyásolja azt, hogy Istent elfogadhatjuk-e a szeretet Istenének, láthatunk-e valami reménységet a saját életünkre nézve, és az erőfeszítéseinknek valami értelmét. És ebben a tekintetben a Biblia nem is marad adósunk, hanem világos választ ad. Most a Római Levél 8. fejezetéből szeretnék idézni a személyekre, az egyes személyekre vonatkozó predesztináció alapigéjét, ahol a legtömörebb, legvilágosabb kijelentés olvasható erről a Bibliában. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből a 28. verstől a 30. olvasom a következőket. Római Levél 8. fejezetében a 28. verstől a 30. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ugye itt már mindig így olvastam az eleve helyett az előre szóval adtam vissza a szöveget. Tehát itt szó van végzésről, előre elrendelésről, mégpedig a személyekre, az egyes személyekre nézve.
És nézzük meg, hogy az első vers, amit idéztünk, a 28. vers, hogy mondja ki, hogy mi a tartalma ennek az isteni végzésnek. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, helyesebben mondva elhívottak, ugye így jobban értjük, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Tehát a tartalma az isteni végzésnek az, hogy azoknak, akik őt szeretik, mondja, minden javukra van. Hát ez egy olyan sok kétkedést és kérdést kiváltó ige. Ugye sokan azt mondják, hogy ez egy kegyes ige, csak hogy ezt nehéz elhinni, hogy minden javukra van, és a gyakorlat nem ezt mutatja. Kicsit mélyebben meg kell értenünk ezt az igét, és ennek érdekében szeretnék rámutatni arra, hogy hogy szól pontosan az eredeti szöveg. Elmondom a görög kifejezést, mert ez olyan, hogy még aki nem tud görögül is meg fogja érteni. Panta szünergei. Minden együtt munkálkodik, ez a kulcs kifejezés. Ugye a panta, ez azt jelenti, hogy minden, mégpedig semleges nemű többes számban, tehát ebben tényleg minden benne foglaltatik, minden. Minden. Ami csak létezik. És szünergei. Ugye ez pedig azt jelenti, hogy együtt munkálkodik. Minden együtt munkálkodik a jóra azok esetében, akik Istent szeretik. Akik az ő végzése szerint elhívottak. De ebből az egy versből még nem értenénk meg ezt a gondolatot. Figyeljük meg, hogy a következő vers az nem új mondat, vagy nem új gondolat, hanem ennek a mondatnak a folytatása. Mert így kezdődik, mert. Tehát ez még egyenes folytatás. És most fogjuk megtudni, mi az a jó, aminek az érdekében minden együtt munkálkodik. És hogy kik azok, akik Istent szeretik más meghatározással. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát mi is az a jó, amire a végzés vonatkozik, az isteni végzés, hogy ennek az érdekében minden együtt munkálkodjék az ő esetükben? Az, hogy az ő fia ábrázatához, természetesen nem a külső ábrázatához, hanem a jelleméhez hasonlóvá váljanak. Tehát félreértés ne legyen, amikor azt mondja a Biblia, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, avagy minden együtt munkálkodik a jóra, akkor ne azt képzeljük, hogy azokat nem érheti baj, szerencsétlenség, nyomorúság, bajok, egyáltalán nem. Hanem azt, hogy erre a legfőbb jóra, hogy a Krisztushoz való, az Isten fiához való hasonlóságot jellemükben elérjék. Hogy erkölcsileg tökéletessé váljanak, hogy az üdvösségre alkalmasak legyenek. Így használhatunk váltó fogalmakat. Ennek az érdekében minden együtt munkálkodik az életükben. És ebben a mindenben éppen, hogy beletartoznak a nyomorúságok, a küszködések, a bajok, a tragédiák is olykor. Tehát figyeljük meg, hogy milyen különös állítás ez. Tehát mintha csak azt mondaná ez az ige, hogy vannak emberek, akik felől Isten egy végzést hozott. Előre ismerte őket, és egy végzést hozott. És pedig azt a végzést hozta, hogy nem bocsáttatnak bele védtelenül az élet dzsungelébe, hanem működik rájuk nézve a háttérből egy titokzatos isteni végzés, hogy minden emberek, barátaik, ellenségeik, jók és gonoszok, pozitív történések és negatív történések, ezek mind valahogy titokzatosan együtt munkálkodjanak arra a legfőbb jóra, hogy az üdvösségre alkalmassá váljanak és elérjék a Krisztushoz való hasonlóságot. Hatalmas és nagyon fontos gondolat ez. Mert ez kimondja, hogy itt mi a legfőbb jó az Isten szemlélete szerint, és talán egy pillanatra megkérdezném, hogy ha valaki a bibliai gondolatrendszert egy percig is elfogadja, vagy az igazságát felismeri, akkor nem logikus dolog ez? Nem az a legfőbb jó egy ember számára, hogy a bűntől megszabaduljon, és a jellemében helyreálljon az isteni kép más? Mert hiszen ennek alapján lehet boldog ebben a földi életben, ennek az alapján lehet az Isten őrizete és védelme alatt az egész földi életében, és ennek az alapján lehet alkalmassá a végső üdvösségre, ami az emberi élet problémájának a megoldása, ami a haláltól való szabadulás és az örök élet jogának a visszanyerése is. Tehát azt kell mondanunk, hogy a bibliai gondolatrendszerben ez nagyon logikus, hogy a legfőbb jó a Krisztushoz való hasonlóságnak, ugye, aki a minta ember, a második Ádám a Biblia szerint, a helyreállított embernek a képmása, a győztes, a bűnfelett győztes embernek a képmása, az őhozzá való hasonlóságnak
az elnyerése. És hogy milyen lényeges, hogy itt isteni végzés működik. Sokszor az ember elgondolja, hogy hát egy emberre talán olyan nehézségek érnek, amelyek alatt össze kell roskadni, amelyek már nem a javára válnak, hanem tönkre megy és megsemmisíti. Vagy elképzeljük azt, hogy egy ember ugyan jóra törekednék, és minden pozitív hajlam megvan benne, vagy hajlandóság, mondjam inkább így, tehát a személyes választás alapján, az igazság és a jó irányában, de hát sajnos olyan gonosz túlerővel találja szembe magát, hogy ezek legyőzik, és mégis áldozatává válik körülményeknek, körülötte lévő sötét dolgoknak, és meghiúsul az Isten üdvterv ránézve. Tehát ez nem kevesebbet mond ki ez az ige, hogy senkit sem akadályozhatnak meg más emberek és külső körülmények abban, hogy alkalmassá váljék az végső üdvösségre. Hogy a Krisztushoz való hasonlóságot visszanyerje. És ez nem véletlenül van, hanem erről egy személyekre szabott isteni végzés gondoskodik, amely hallatlan isteni bölcsességgel megtervezte, egybeszerkesztette, így is mondhatnám, patika mérlegen kimérte, kiszámította, hogy minden, ami velük történik, az mind együtt munkálkodjék erre a legfőbb jóra, hogy ezt a célt elérjék. Tehát nem következhet olyasmi, ami ettől elsodorja őket, vagy a kárukra legyen ebben a vonatkozásban. És kik is ezek, akik az Istent szeretik? Valaki mondhatná, hogy hát ez egy kicsit önkényes szempont, hogy akik az Istent szeretik, de gondoljunk arra, hogy Isten az igazság megtestesítője, tehát az teljesen mindegy, hogy azt mondja, akik Istent szeretik, vagy azt mondja, akik az igazságot szeretik. És így olvassuk itt tovább, hogy a 29. versben, mert akiket előre ismert. Tehát látjuk, hogy a egy mondaton belül, amelynek ugye két része van, ez a párhuzamos két meghatározás, hogy akik Istent szeretik, akiket előre ismert. Tehát ez ugyanazok, akiket Isten előre ismert, akik Isten szeretik. Nyugodtan össze lehet kapcsolni a két gondolatot, és azt mondjuk, akik felül Isten előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Tehát nem meghatározta. Próbáljuk igen egyszerűen látni, hogyha arról lenne szó, hogy az Isten az emberi szabad választásról függetlenül embereket erre vagy erre, amarra predesztinál, rendel, akkor ennek az igének úgy kellene hangzani, akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. Tehát szeretni, még egyszer mindenki fontolgassa egy kicsit a fülében. Akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. De nem így szól, hanem azt mondja, akik felől Isten előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Tehát nem úgy van, hogy egyeseket ilyeneknek teremtett az Isten, vagy egyesek felől elrendelte, hogy ilyenek legyenek, hanem egyesek felől elrendelte, hogy a legbelsőbb előre ismerte, hogy a legbensőbb indítékaik szerint ilyenek lesznek. És itt egy pillanatra megint csak megállnék. Itt van megint egy olyan kérdés, amire azt mondhatjuk, hogy nem mehetünk a dolog végére. El kell ismernünk, hogy korlátja van annak, amit megérthetünk, vagy felfoghatunk. Mert mi is az, hogy az embernek a szabad erkölcsi választása? Szóval sokszor azt gondoljuk, hogy az már meghatározzák körülmények, vagy örökség, hogy valakinek a belső erkölcsi lelki állásfoglalása milyen. De az élet rácáfol erre. Hiszen vannak emberek, akik a legsötétebb körülmények között nőnek fel, és mégis úgy szoktuk mondani, ugye jó érzésű, igazság szerető és igazság kereső. Mások vannak, akiknek a legkedvezőbb körülményeik vannak, és egészen negatív. Egészen negatív a döntésük és az erkölcsi minőségük. Az is gyötri az ember értelmét, hogy hát tulajdonképpen ki az, aki a gonoszt vagy a rosszat választaná épp tudattal. Mondja is példabeszédek könyve 8. fejezetének a végén, hogy a bölcsessége vagy az igazság beszél itt, mint egy megszemélyesítve, engem gyűlöl, szereti a halált. Hát tényleg, aki gyűlöli az igazságot, aki gyűlöli a jót, az szereti a halált. És az ember úgy gondolja, hogy ha valaki ezt teszi, az csak áldozat lehet, vagy tudatlan lehet, de maga magától ezt nem teheti. De itt valami végső titoknál járunk, hogy igenis embernek szabadsága van, és létezik ez a tragédia, hogy a szabad választási képességgel teremtett emberek külső befolyásolástól mentesen, nem örökség és nem körülmények között, a legszemélyesebben adva van ez a lehetőség, hogy szereti az igazságot és azt választja, vagy pedig gyűlöli és szembefordul vele.
Ennek a dolognak sem mehetünk teljesen a végére, de ez tényszerűen így van. Az élet is tanúsítja, és az írás is ezt tárja elénk. Noha sok minden van itt, ahol a gondolkodásunknak a végső határaiba ütközünk, ugyanúgy, mint egy előző kérdésnél, ahol említettük ezt. Tehát, noha mélységes titok számunkra létezik ez, és hogy egyesek szeretik Isten, szeretik az igazságot, jobb után vágyakoznak, mások pedig elutasítják ezt. Noha maguk ellen dolgoznak, noha úgy viselkednek, mint aki szereti a halált. És az Isten ezt nem befolyásolja, az Isten ezt nem dönti el az ő végzéseivel, hanem az Isten ezt csak előre ismeri. Tehát ez az isteni előre végzésnek az alapja. És nézzük meg ezután a 30. versben mit mond, mert akiket előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazított, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Vagyis azt mondja, akik felől Isten ezt előre ismerte, ezt a belső, legszemélyesebb, lelki, erkölcsi állásfoglalást, azok lehetetlen, hogy elkallódjanak az életben. Azok felől megtervezte, hogy hogy kapnak elhívást, azok felől eltervezte, hogy hogyan viszi őket az üdvösségre való alkalmasság magasabb és magasabb lépcsőfokaira, hogy meg is igazítja, meg is dicsőíti őket. Tehát a kezdettől, az elhívástól, a célba érkezésig mindent elgondolt felőlük. Csak itt röviden szeretném megemlíteni, hogy mint hát gyakorló, sok év óta gyakorló biblia oktató is, aki sokat foglalkozom emberekkel, igazán mondhatom, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog, amiben életemmel sokszor találkoztam, hogy valaki, aki a lelke mélyén jobbra vágyakozik, és az Istent keresi, vagy az igazságot keresi, az Isten milyen kalandos és döbbenetes utakon tudja elhívni ezeket az embereket. Hogy milyen valóságos regény, vagy valami csodálatos, fordulatos és bámulatos történet, ahogyan emberek megtalálják végül azt, amit keresnek, és el nem kallódhatnak, és úgy tűnne, hogy szinte véletleneken, szinte semmi apró mozzanatokon tűnik. És az múlik a dolog. És hogyha az ember mégis egy kicsit jobban meghallgatja, és belepillant egy-egy ilyen sajátos emberi történetbe, akkor felfedezi azt az észrevétlen, titokzatos isteni munkálkodást. Ennek a tervnek a működését, hogyha valakik felől ő ezt előre ismerte, azoknak az elhívását ő megtervezte, csodálatos és különleges módokon is, azok el nem veszhetnek és el nem kallódhatnak. És talán itt ezen a ponton jegyezném meg azt, hogy Isten nyilvánvalóvá tegye, hogy az ő részéről semmiféle önkényesség nincs. A Biblia szól arról, hogy Isten többeket hív el, tehát többeket hoz közeli ismerettségbe a megváltás tervével, többeknek ad hatalmas előnyöket, lehetőségeket, ismereteket, vonzást, mint akik felől ezt előre ismerte. Ugye ez Jézus egyik példázatát így fejezte be, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Tehát az elhívottak köre sokkal tágabb, mint akik ezen belül választottak is, akik az isteni választás és az előre ismerés alapján kapták az elhívást. Mert az Isten majd az ítélet napján tanúsítani akarja, hogy nem azon múlik, hogy ő egyesekről nem gondoskodott volna, vagy ne adna lehetőséget. Lesznek emberek, akiket nem ismert előre bizonyára, akik nem kaptak elhívást. De egy nagy tömeg ember, akit felül ő nem ismerte ezt előre, mégis kapott elhívást, és bebizonyosodott, hogy akármennyi előnyt, lehetőséget, mindent megad. Mégis a személyes szabad választásukkal az Isten ellenében döntenek, vagy az igazság ellenében döntenek, ezért ilyeneket is hívott el az Isten, hogy az ítélet napján ezek tanúskodjanak. De azok felől, akik felől Isten előre ismerte ezt, azok közül egy sem maradhat elhívás nélkül. Azoknak az egész pályája meg van tervezve az írás szerint. És ezek után a 31. verstől Pál apostol pontosan arról beszél, hogy mi következik ebből. Mi ebben az örömhír, mi ebben a hatalmas bátorítás. A 31. versben ezt mondja. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? És azután csak olvasom a 38. verstől. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságuk, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát mit mond Pál apostol? Hát azt mondaná, hogy újjongjunk és örüljünk. Ezek szerint, ha egy ember
szereti az igazságot, és jobbra vágyakozik, és ez a legbecsületesebb és legtisztább személyes belső döntés van benne. Akkor az Isten olyan végzést hozott ránézve, hogy önmagán a saját szabad választásán kívül semmi sem akadályozhatja meg, hogy a célt elérje. Semmi se szakíthatja el az Isten szeretetétől. Az Isten üdvözítő akarata győzedelmeskedni fog az életében. Külső körülmények, más emberek nem vethetik közbe magukat. Végig fog menni az isteni terv, ha ő maga teljesen szemben nem fordul ezekkel. Mert az ő szabadsága mindig megmarad. De az Isten részéről elgondolta, megtervezte, és ez a terv nem hiúsulhat meg. Hát az időnk az félelmetesen halad ennél a nagy témánál. Még azt a kérdést tegyük fel, hogy tulajdonképpen még közelebbről mi az, amit Isten előre ismert ezeknél az embereknél. Sajnos most az időnk nem engedi meg, hogy ebbe nagyon belemélyedjünk. A római levél 9. fejezete fejti ki ezt részletesen. Itt vannak némely olyan nehéz, úgynevezett nehéz igék, és ha a beszélgetésben bárki ezekre rákérdez, nagyon szívesen válaszolok. Itt most csak összefoglalóan annyit szeretnék mondani, hogy itt a római levél 9. fejezetében a 10. verstől kezdődően Jákob két fiának, a Izsáknak és Ézsaunak, illetve Izsák két fiának, Jákobnak és Ézsaunak a példáján egészen pontosan bemutatja, hogy mi az, amit Isten előre ismert, nem a cselekedeteket, ezt hangsúlyozza, nem a cselekedeteket. Tehát amikor az Isten előre ismert embereket, és kiválasztotta, hogy kikre nézve hozza meg ezt a feltétlen végzést, akkor nem a cselekedeteket nézte, hanem sokszor a rút visszás, ellentmondó cselekedetek mögött a legőszintébb, legtisztább belső szándékot. És azért hozza itt éppen Jákobot példának, akiknek csak nagyon rút cselekedeteit ismerhette az Isten előre, csalást, hazugságot, nagyon-nagyon az Isten igazságával és jellemével ellentétes dolgokat, de az Isten ezek mögött is látta az igazságra és az örök isteni áldásokra sóvárgó lelket Jákobban, és őt pontosan átvezette olyan élettapasztalatokon, és olyan végzést hozott felőle, és úgy tervezte meg az életútját, hogy kiégjen belőle a salak, lekopjon róla minden, ami ellentétes a legbelső őszinte tiszta szándékaival, és végül győzedelmeskedhessen. Ebben is egy hatalmas örömhír van, hogy Isten nem a cselekedeteket nézte egyetlen ember esetében sem, mert akkor egyetlen emberre nézve se hozhatott volna ilyen végzést. Mert saját erejéből, a saját erkölcsi képességeiből egyetlen ember sem tud olyan hibátlan, tiszta cselekedeteket produkálni, hogy Isten annak alapján hívta volna el, vagy hozta volna meg ránézve ezt a végzést. Hanem Isten a sokszor nagyon-nagyon visszásnak ható, és bukások, és kudarcok, és esetleg szégyenletes tettek mögött is meg tudja látni az őszinte lelket, és az igazságra szomjúhozó embert. És azt végül ő felszínre hozza, és győzelmessé teszi benne azt, ami az igazi. Pontosan erre irányul ez a terv. Így is fogalmazhatnék, tulajdonképpen ez az isteni predesztinációs végzés, ennek az a lényege abban áll, hogy Isten segít embereknek azzá lenni, akik igazán a legszemélyesebb erkölcsi döntésük szerint szeretnének lenni. De a saját erejükből soha nem tudnának. Tehát nagyon-nagyon fontos dolgok rejlenek itt a bibliai kijelentések mögött. Ezért mondja ki itt azt Pál apostol, tehát ha egy ember üdvözül, a dicsőség nem az övé lesz, hanem egyedül a könyörülő Istené. Mert tulajdonképpen csak egy parányi szikrát fejleszt föl az Isten, és tesz győzedelmessé, ami, ha magára maradna az ember, és ha az Isten nem tervezett volna így, és nem hozott volna ilyen végzést, akkor soha se kristályosodna ki az emberből, és soha se válna győzelmessé az az igazán jó, és az az igazán becsületes. És még egy kérdést vessünk föl, amíg úgy gondolom mindenkit nagyon érdekel, és ennélkül hiányos lenne lezárni a témánkat, hogy vajon mit cselekedett Isten azokkal, akik felől nem ismerte előre ezt, hogy az igazságot szeretni fogják, hogy jobbra vágyakoznak, hanem az ellenkezőjét ismerte előre. Hogy visszaélnek tulajdonképpen a szabad választás képességével, önmagukkal is, önmaguk ellenére élnek vele, és a gonosz mellett fognak kikötni. És inkább fogják szeretni a sötétséget, mint a világosságot, és ahhoz fognak ragaszkodni.
Vajon mit tett ezekkel az emberekkel? Ezt is a Római Levél 9. fejezetében fejti ki a Pál apostol nagyon világosan, itt is, ezt is példán, egyértelmű példán, például az egyiptomi kivonulás fáraójának a példáján, aki egy negatív figura a Bibliában, aki minden isteni bizonyságra és az isteni kegyelem minden felkínált bizonyságtételére megmaradt a maga makacs lázadása mellett, és az írás leírja, hogy vajon az ilyenekkel, mint ez a fáraó Isten, hogyan számolt az ő tervében. És mikor az apostol ezt fejtegeti, akkor ennek során beidéz, mint egy kulcs igeként egy ószövetségi ige szakaszt, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első verseit. Ez csak néhány percet vesz még igénybe, ezt még elolvasnám. Jeremiás könyve 18. fejezetéből az első verseket. Tehát a Római Levél 9. fejezetében, majd otthon, ha valaki elolvassa ezeket a részeket, akkor figyeljük meg, hogy ott visszahivatkozik konkrétan Jeremiás könyve 18. fejezetére. Így olvasom az első verstől. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, és menj le a fazekas házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és imé ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amit a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekasó Izrael háza, ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Tehát ugye egy képletes tanítás történt. Itt a prófétát elküldte az Úr a fazekas házába. Azt mondta, nézd meg, hogy dolgozik a korongon, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Ott fogok megértetni veled valamit. És mit szemlélt a próféta? Ugye a fazekas a korongon dolgozott, és egy anyag, amiből akart készíteni ugyanolyan szép jó edényt, mint a többi anyagdarabból, amit a kezébe vett, ez egy kulcskifejezés, elromlott a fazekas kezében. Tehát nem a fazekas elrontotta, hanem elromlott az ő kezében. És azt mondja, akkor mi történt? Akkor a fazekas bosszankodik, vagy kétségbe esik, hogy az anyag kifogott rajta? Szó sincs róla. A fazekasnak azonnal van gondolata, nem készíthette belőle azt az edényt, amit eredetileg elgondolt, készít belőle egy alacsonyabb rendű edényt, amit ebből az elromlott anyagból is tud készíteni. Amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. Mintha csak azt mondaná, az elromlott anyaggal szemben megvan az erkölcsi jogosultsága, hogy készít belőle, amilyet jónak lát készíteni. Természetesen a tanulságát igazán élő emberekre vonatkoztatva értjük meg. Tehát ez azt mondja, hogy Isten minden ember felől azt akarja, hogy üdvözülje. Mindenkiből szép és jó edényt akar készíteni a hasonlat szerint. De ha valaki elromlik, az Isten kezében is elromlik. Az Isten ajándékai, vagy az felkínált üdvösség ellenére elromlik. Akkor nem így van, hogy keresztezi az Isten terveit, vagy kifog az Isten bölcsességén, vagy tönkreteszi az ő elgondolásait. Akkor mivel a fazekas is mérhetetlenül fölötte van az anyagnak, a teremtő is mérhetetlenül fölötte van a teremtménynek, akkor ő elromlott, jogosultsága van, hogy az ő készít belőle olyat az ő tervében, vagyis beilleszti az ő tervében az ő elrontott életét, az ő saját szabad választása szerint negatív irányba haladó életét, úgy, ahogy ő jónak látja. És az írás ezt máshol így magyarázza meg, és itt is a Római Levél 9. fejezetében közelebbről, hogy Isten nem korlátozza embereknek a negatív szabad választását sem. Dönthetnek az Isten elgondolása jelen, visszautasíthatják az üdvösséget. Keresztül vihetik mindazt a gonoszt, amit elképzeltek. Csak azt nem tudják befolyásolni, hogy még a gonosz cselekedetüket is beépíti Isten valahol az ő tervébe úgy, hogy tudtukon és akaratukon kívül azok javát fogják szolgálni, akik az Isten szeretik, és a megváltási terv javát. Tehát bele fognak tartozni abban mindenbe, ami együtt munkálkodik azok javára, akik az Isten szeretik. Így kell érteni azt, hogy Júdás például elárulta Jézust a maga saját választása alapján, de végül
a megváltási terv megvalósulását szolgálta, tudtán és akaratán kívül. Így mondja ezt az apostolok cselekedeteiben, hogy véghez vigyék, amiről a te kezed eleve elvégezte volt, előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Még magára, sátára nézve is ez igaz. Ellene lázadt az Istennek, megtehette, véghez vihet mindent, de azt nem tudja befolyásolni, hogy még az ő egész lázadását és sötét gonosz tetteit is Isten végül fel fogja használni azok javára, akik az Isten szeretik. És a megváltási terv győzelme után nagyobb lesz az Isten dicsősége és a jó győzelme, mintha ez nem is történt volna. Ezt úgy is fogalmazhatom, hogy a rossz mindig jobb lenne, ha nem történnék. A bűn mindig kívánatosabb, hogy ne történjék meg. De az Isten olyan végére mehetetlenül bölcs, hogyha mégis megtörténik, Isten még azt is jóra tudja fordítani. És aztán Pál apostol megmagyarázza, hogy ebből azonban az ő javukra nem lesz írva semmi. Az, hogy tudtukon és akaratukon kívül mégis az Isten szeretők és a megváltási terv javát szolgálták, az nem menti fel őket a felelősség alól. Ők az ítélet napján kizárólag a saját szabad erkölcsi akaratukkal fognak számot adni, hogy ők a saját belső indítékaikból hogyan döntöttek. Hogy az Isten bölcsessége még ezt is jóra fordította, abból nekik semmi előnyük és hasznuk nem fog származni. Van még egy érdekes bibliai kifejezés az írásban, egy különleges bibliai kifejezés, ami ott láthatjuk a táblán, a Mózes első könyvében, Sámuel első könyvében, 33. Zsoltárban is találkozunk vele, amely úgy hangzik, hogy Isten a gonoszok tanácsát elforgatja. Ez egy olyan nagyon szép, megragadó kifejezés. Tehát azt mondja, emberek tehetnek, tervezhetnek, véghez vihetnek dolgokat a jó, az igazság ellenében, a jó ügyek ellen, de az Isten titokzatosan elforgatja. Köszönöm szépen. Tehát még a gonosz tetteiket, vagy szándékaikat is elforgatja azok javára, akik az Istent szeretik. Nem tudom, hogy ezt a nagy témát ilyen röviden próbáltuk összefoglalni, valamennyire mégis kitisztult-e a kép előttünk, talán végezetül mondanék egy hasonlatot, talán egy kicsit segít még a gondolatainkban jobban összerendezni ezeket. Képzeljük el az Istent az ő előre tervezésénél úgy, mint egy csodálatos szövőmestert, akinek adva van sokféle színű, minőségű, vastagságú fonal, kimondhatatlan variációban és változatban. Mondjuk ezek jelképezzék az emberi döntéseket, választásokat, és bizonyos törvényszerű következményeit döntéseknek és történéseknek. És az Isten, aki a törvényszerűségeket, az erkölcsi törvényszerűségeket semmiben nem csorbítja meg, vagy nem mozdítja ki. Az emberi szabad választásokat semmiben nem korlátozza. Ezt a sokféle fonalat ő mind át tudja tekinteni, és annélkül, hogy változtatna minőségükön, adottságaikon, mégis meg tudja szőni belőle azt a mintát, amit ő elgondolt. Szóval végül megint ott zárul a kör, hogy az Isten végére mehetetlen bölcsessége. Ő annyira mindenható, hogy a vele ellentétes, az ő elgondolásaival ellentétes, azok ellen gyűlölködve ádázul harcoló tetteket, akaratokat, döntéseket, embereket is bele tudja szőni a maga mintájába, a maga tervébe, úgyhogy elforgatja a szándékokat azok javára, akik az Istent szeretik. Tulajdonképpen ez az isteni előre tervezésnek a titka és a csodája. És azzal fejezném be, hogy ha jól meggondoljuk, akkor ebből nagyon gyakorlati dolgok következnek. Az egyik, ami következik ebből, hogy tulajdonképpen, ha komolyan veszi ezt az ember, vagy mondjam így, hisz benne, mert az írás kijelentései kinyilatkoztatásnak fogadja el, és sok más megfogható dologban meggyőződött arról, hogy az írás tényleg egy hitelre méltó kinyilatkoztatás, akkor tulajdonképpen nem volna szabad elcsüggedni soha. Szóval akkor az embernek sokkal jobban kéne szégyelni magát annak, aki ezt komolyan veszi, ha pánikba esik, vagy elcsügged. Mert végül is akkor sokkal többet kéne foglalkozni azzal a gondolattal, hogy megoldások előre készen vannak. Az Isten végére mehetetlen bölcsességében tervek, megoldások, kivezető utak adva vannak.
és ezeket egyszerűen rá kell találni hitáltal. És soha nincsen úgy, hogy káosz, kiúttalanság, kilátástalanság, nincs tovább, nincsen. Mert azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát ez az egyik döntő következtetés. A másik pedig, amit ebből le lehet vonni, az, hogy nem kell félni az egész emberiség jövőjének, a végső kimenetelétől sem. Mert az Isteni előre tervezés az nem olyan, hogy azt meghiúsíthatná valamely váratlan, közbejött, szeszélyes emberi akarat, vagy nem jöhet közbe, mert mindent előre ismert, mindent beleszámított, mindent beleillesztett, mindent beleépített, mindent elforgatott. Tehát egyszerűen áll az, amit ő mond, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És ez az erkölcsös mindenhatóság, ez a határtalan bölcsességen alapuló mindenhatóság, ez a mindenki iránt méltányosságot érvényesítő, és mégis a legpozitívabb, legbölcsebb, legjobb akaratot keresztülvivő. Isteni tökéletesség az, ami bámulastra méltó a predesztináció tervében. Hát tulajdonképpen én ezzel be is fejezem. És ha maradtak tisztázatlan részletek, akkor egy rövid kis szünet után kérem maradjanak vissza azokat, akiknek kérdéseik lennének, és van rá lehetőség, hogy ezeket feltegyék. Bőven lehet, mert egy ilyen nagy témát nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt átfogni, még kevésbé lehet kimeríteni. Viszont látásra! Mához két hétre! De jó és tökéletes ajándék származik az Istentől, más nem, csak jó és tökéletes ajándékok. Ő senkit sem kísért a rosszra, mint ahogy maga sem kísérthető a gonosszal. De akkor mi az mégis, hogy Isten megkeményíti emberek szívét? Pontosan így van, ahogy a fáraó esetében is váltakozva mondja, hogy megkeményítette a szívét. Az írás szerint először csak ez van, hogy az ember keményíti meg a szívét. Tehát hallja az Isten kegyelmi hívását, nemet mond, ismételten megkeményíti a szívét vele. Az Isten, amikor egy ember már átjutott azon a bizonyos visszafordíthatatlan ponton, amiről a Biblia beszél, amit így nevez, hogy a Szentlélek elleni bűnállapota, amikor egy ember annyiszor visszautasította, hogy megkeményedett a saját visszautasításában. Biblia szerint ez egy nagyon fontos pszichikai törvény, hasonlattal így lehetne mondani, hogy ahogy a mindig sötétségben lévők megvakulnak, mondjuk a bányalovak mind megvakulnak, körülbelül aki mindig a sötétség területén vesztegel, az egyszerűen elvakul erkölcsileg, vagy megsüketül lelkileg. Ugye Jézus ezért mondott ilyeneket, hogy boldogokat is szemeitek, hogy látnak, meg a füleitek hallanak a tanítványainak, és mondta másokról, hogy ezek bedugták a fülüket, hogy ne halljanak, behunyták a szemüket, hogy ne lássanak, megkövéredett a szívük, nem értenek, nem hallanak. Tehát a Biblia szerint ez egy fontos pszichikai törvény, ha az ember lelkiismeretébe belevilágít a világosság a Szentlélek által, egészen megszólítja és megvilágítja, és ennek ellenáll, és nemet mond, és ezt sorozatosan megteszi, akkor egy kritikus ponton átlépett, ami után az úgynevezett Szentlélek elleni bűn állapotában van, süket a füle, vak a szeme, egyszerűen nem tudja többé meghallani, és nem képes pozitív választ adni az isteni kegyelem hívására. Na most az Istennél csak olyan megkeményítés létezik az Isten részéről, hogyha valaki ezen a ponton túljutott, annak ő még további kegyelmi hívásokat ad, akkor ez is egy pszichikai törvény, hogy ez már azt nem megtérésre készteti, hanem ingerli, és keményíti, és erősíti a lázadásában. Azt hiszem, ezt mindjárt értjük, ha valaki túl van ezen a ponton is, az még az isteni kegyelem hívását kallja, az idegessé teszi, vagy ingerülté, vagy dühötté, vagy még jobban ellenállóvá. Most tehát a fáraó esete a következő volt. Isten küldte a kegyelmi hívásokat Mózes által, ugye 10-szer is el kellett menni. Az első hívásokkal szemben a fáraó maga keményítette meg a szívét. Nagyon nyilvánvalóak voltak, meg is tört olykor, és elismerte, hogy igaz, de abban a pillanatban, hogy elment a baj róla, visszatért. És amikor ő túljutott a kritikus ponton, tehát már a Szentlélek elleni bűn állapotában volt, Isten abba hagyhatta volna, hogy kegyelmi hívásokat küldjön neki, de nem hagyta abba. És most már ő keményítette meg a szívét azzal, hogy még mindig küldött neki ilyen további bizonyságokat, amire ő mind eltökéltebben válaszolt. Mi volt ennek a vége, a csúcspontja?
hogy az utolsó legnyilvánvalóbb isteni megnyilatkozás után is ő annyira megkeményítette őt, tulajdonképpen az Isten által adott tanúbizonyság is megkeményítette, hogy még a veres tenger közepébe is bement Izrael után. Ugye az ember azt mondja, hogy ezt már épp értelemmel alig lehet fölfogni, hogy hogy mert belemenni, hogyha előtte látta, hogy már minden teljesedett, amit az Isten mondott, mégis belemert menni a saját vesztére. Tehát ez mutatja azt, hogy az újabb és újabb kegyelmi hívások a kritikus pont után megkeményítették a szívét, még elvakultabbá, még lázadóbbá, még dühöttebbé tették. Tehát ez beletartozik abba a kategóriába, hogyha elromlik az agyag a fazekas kezében. Tehát ő saját maga választásával elromlik, akkor Isten akár meg is keményítheti, de csak ilyen úton, nem úgy, hogy gonosz sugal, hanem hogy ő meghozta a maga döntését, de ő még tovább ad neki kegyelmi hívásot, és ezzel mintegy kihozza belőle az ő igazi sötét indulatait, és ezt is valahol beépíti azok javára, akik Isten szeretik, és az Isten műve dicsőségére. Mert itt, ha elolvassuk ezt a hivatkozott igét, akkor ott az van, hogy azért tartottalak fent téged, hogy benned mutassam meg az én dicsőségemet, mondta Isten Fáraónak. Ugye ennek az volt, ugye itt így mondja a 17. vers, hogy azért támasztottalak téged, de az nem a legfontosabb visszaadás, és ha megnézzük a Mózes könyvében, az Ószövetségi szövegben, ott így találjuk, hogy azért tartottalak fenn, hogy benned mutassam meg az én dicsőségemet. Tehát, mintha Isten azt mondta volna, hogy amikor meghozta a fáraó azt a negatív döntését, hogy ő ellenáll az Isten kegyelmének, ő elutasítja, kicsoda az Isten, nem hallgatok rá, nem volt értelme az életének tovább, Isten megsemmisíthette volna, nem semmisítette meg, nem sújtott le rá az ítéletével. Hagyta tovább élni, sőt, további bizonyságokat és kegyelmi hívásokat küldött, fenntartotta, most már ő egy elromlott edény volt, és Istennek joga volt fenntartani és felhasználni tudtán és akaratán kívül az ő műve javára, mégpedig oly módon, hogy a további kegyelmi hívásokkal megkeményítette a szívét, kijött belőle az ő lázadása, elvakultsága a legvégsőkig, de végül is mit szolgált ez? Ugye az izraeliták egy olyan tapasztalatot szereztek az Isten szabadító hatalmáról, a környező népek megrettentek, és Izrael előtt szintek szétnyitották az utat, tehát értjük. Tehát így van az, hogy az elromlott anyagotból Isten készít másfajta edényt, amint ő jobbnak látja megkészíteni. Ezt már nem lehet tőle számon kérni, mert az elromlott agyag az el is pusztíthatná, meg is semmisíthatné. Ő most már tudtán és akaratán kívül felhasználja. De tulajdonképpen nem cselekszik vele igazságtalanul, mert nem rákényszeríti valamire, ami a saját elgondolásaival ellentétes, semmi kényszert nem alkalmaz. Inkább csak kihozza belőle, és engedi még jobban felszínre jönni azt a sötétséget és eltökéltséget, ami miatt azon az emberen nem lehet segíteni. Tehát nem tudom, érthetően mondtam el, tehát sohasem kezdődik így, hogy Isten keményíti meg a valaki a szívét, mindig az ember keményíti, a fáraó is maga keményítette meg a szívét. De ha túljutott a Szentlélek elleni bűn határvonalán, és abban a kritikus állapotban jutott, ha Isten további kegyelmi hívásokat küld még, akkor ezzel ő keményíti meg a szívét, és ezt mindig csak abból a célból teszi, hogy felszínre hozza a lelkében lévő dolgokat, hogy ezzel is azok javát munkálja, akik Isten szeretik. Érthető? Köszönöm. Tessék, volna-e valakinek további kérdése? Már itt volt a kérdés. Egy nagyon szép példája Jézus története annak, hogy így mondjam, Isten megmer hirdetni dolgokat, noha az szabad választáson múlik. Mert Jézus esetében Isten meghirdetett proféciákat, hogy így és így fognak beteljesedni, de csak egyetlen mozzanatot hadd mondjak a Getsemáné kert, ahol nyilvánvaló, hogy történhetett volna ennek ellenére másképpen is, és a Jézus szabad választásán múlott. Mert ugye a proféciák mind megmondták, hogy ugye meghal, az Isten szenvedő bárány a bűnösök közé számláltatik, megölik, harmadnapon feltámad, stb., ahogy Jézus maga is összefoglalta. De a Getsemáné kertben látjuk azt, hogy Jézus micsoda küzdelmet vív magával, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Sőt, Márk evangélista följegyzi, hogy legelőször így szólt, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, szállt szinte szenvedélyesen tiltakozott, visszaretten tőle. És hogy Jézus háromszor is imádkozott így, az mutatja, hogy egy teljesen
valóságos kockázat és vívódás volt, hogy megteszi-e, vagy pedig visszautasítja. Ugye láthatjuk azt, hogy az elfogatásakor, ugye amikor akarja, hátraesnek az elfogói, mint egy holtak, tehát egyáltalán nem, nincs kiszolgáltatottság, ha akarna, kitérhetne az egész elől. Tehát Jézus életében valóban minden beteljesedett,

hogy ezt a kimondhatatlant is megteszi. Most rögtön szeretném ezzel összefüggésben mondani, hogy az emberre nézve, az egyes emberekre is vannak Istennek pozitív tervei, amelyeket mer kijelenteni abban a bizalomban, hogy meg fogják cselekedni. Gondoljunk arra, hogy egy Pál apostolnak a damaszkuszi úton rögtön mit mond az isteni kijelentés, pedig eddig az öldökléstől lihegve üldözte az egyházat. Azt mondja, hogy majd az ő nevét fogja hordozni a pogányok között, és sokat fog az ő nevéért szenvedni, és lesz majd neki tanúbizonysága minden embernél. Nos, micsoda bizalom volt ezt kijelenteni, mint ami bekövetkezik, holott még pillanatnyilag ott van egy ember, aki épp az ellenkező oldalról jön. Tehát az Isten előre ismerte Pált, és hogy így mondjam, egy bizalom alapján, noha szabadsága lett volna kitérni a szenvedések és a nehézségek és a küzdelmek elől, egy bizalom alapján hirdette meg ezt felőle, hogy ezeket és ezeket fogja beteljesíteni. A Római Levél 16. fejezetében, a 25. 26. versben van egy nagyon szép és fontos megfogalmazás, ahol azt mondja, hogy Isten tudtára adja az embereknek az ő megváltási tervét, azt a tervet, amely örök időtől fogva elrejtetett Istenben, hitbeli engedelmesség véget. Ez a gyönyörű kifejezés, hitbeli engedelmesség véget. Tehát, mint azt mondaná, hogy Isten tudatja az ő terveit, de az ő tervének a közlése nem csak azt a célt szolgálja, hogy ezáltal tájékoztasson minket az ő elgondolásairól vagy a jövőről, hanem hogy ez lesz az eszköz, ami által emberek hitbeli engedelmességgel beteljesítik azt, amit Isten rájuk nézve tervezett. Tehát az Isten azért is közli az ő terveit, hogy emberek felbuzduljanak hitbeli engedelmességgel beteljesíteni az ő terveit. Így teljesítette be Jézus is. Ugye gondoljunk arra, hogy például Jézus visszajövetele előtt van egy ilyen profécia, hogy Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságul minden népnek. Vagy az örökké való evangélium hirdettetik minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. Hogy fogja ezt az Isten megvalósítani? Úgy, hogy valahonnét, tudom, hoz a földön túli világból egy csodálatos csapatot, akik ezt megteszik? Nem, úgyhogy ezt hirdetteti, ez az ő akarata, és megmagyarázza, hogy ez miért szükségszerű, és miért tartozik az üdvözítő tervéhez, hogy emberek felbuzduljanak hitbeli engedelmességre, csak a Biblia a téma és az alap. Azt válaszolhatom, hogy a megsejtés helyes. Pontosan erről van szó. Ez a történelmi távlatba tágított predesztináció. Ezért mondtam azt, hogy nincs így, hogy van valami titokzatos predesztináció, és akkor ezen kívül pedig van a megváltási terv, a nagy történelmi megváltási terv, ez egy és ugyanaz. Istennek csak egyféle terve van. Az egyes emberi életekre vonatkozó predesztináció, azok a kis mozaikjai a nagy megváltási tervnek, amiből a történelmi proféciák is, azok beteljesedése is minden felépül. Hát ez végül is így logikus is nem. Hogyha ez nem varázslat az Isten történelmi tervei, hanem ez mind erőszak és kényszer nélkül és mesterkéletlen és természetes utakon valósul meg, akkor ez nem lehet másképp, mint hogy a nagy történelmi tabló az abból épül fel, az egyes emberekre vonatkozó előre tervezésekből, végzésekből és azoknak a szabad akaratú beteljesítéséből. Szóval itt valahogy most az jött eszembe, amikor erről beszélünk, hogy nem tudom, valaki hallgatta-e, Teller Edével volt egy interjú talán egy másfél évvel ezelőtt a Kossuth Rádióban, amiben hát ő arról beszélt, hogy a múlt század világképe az mennyire mechanikus volt, úgy képzelték ugye, hogy az atomok azok ugye, hát pontosan meg tudjuk mondani, hogy azokkal pontosan számolni lehet, hogy viselkednek és mi lesz velük, és azt mondta, hogy ma már tudjuk, hogy az atomok is bizonyos értelme olyanok, mint az élőlények, csak azt mondhatjuk, hogy valószínű, hogy így lesz, de biztosan megmondani, hogy fognak viselkedni és mit fognak tenni, azt nem tudjuk. És azt mondta, hogy minden élőlény ezen a földön egy bizonytalan jövőben néz, és utána egy nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, ha az ember itt Istenről akarna beszélni, akkor csak úgy beszélje róla, mint egy karmesterről, aki mindezt valahogyan összehozza, tette hozzá, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni. Tehát nem tudom, valaki hallotta esetleg ezt a nagyon-nagyon érdekes részlet volt. Ugye tehát egy igazán felkészült természettudósnak a filozófiai végkövetkeztetése, ami igencsak elgondolkoztató és tanulságos, és most én is azt mondhatnám, hogy ez az egész predesztináció, vagy az emberi életek kis mozaikja, meg a nagy történelmi tabló, az Isten nem tudjuk másképp látni, mint egy karmester.

0: aki ezt a hallatlan és fantasztikus dolgot a maga végére lehetetlen értelmével összehozza. Mert különben ez, erre nincs más magyarázat. Terve, hanem össze van mélyen, mélyen sok szál, teljesen össze van szövődve az emberi világtörténettel. Akkor bocsánat, most adnék egy kicsit másnak is kérdésre, jó lehet, hanem a héber nyelvben vannak ilyen nominális mondatok, igei állítmány nélkül, tehát ott pontosan csak annyi van, hogy az Úrtól, de nincs az, hogy küldetett, és nem is küldetett. Hanem a Biblia összefüggésében nincs erről szó, tehát csak annyi van, hogy az Úrtól. Az értelme pedig az, hogy Isten áttengette őt a gonosz lelkek uralmának. Tehát az Isten megengedésével, de nem az Isten küldésével. Tehát a Bibliában ez is egy nagyon komoly törvényszerűség, ha valaki átlépi ezt a kritikus határvonalat, és belekerül a Szentlélek elleni bűn állapotában, Isten magára hagyja. Ez a Bibliában, figyeljük meg, milyen gyakori kifejezés, hagyjátok őt magára. A legsúlyosabb isteni végzés, hagyjátok magára. Nincs ennél keményebb végzés, mintha Isten valakit magára hagy. Tehát tulajdonképpen az automatikusan kiszolgáltatott annak, ugye? Tehát az Úrtól lett a végzés, hagyjátok magára. Ami ebből logikusan következik, hogy elfoglalják az ellentétes erők a terepet. Ugye ezt például Jézus is egy példázatában mondta el, hogy a gonosz lélek kimegy egy emberből, ugye? És aztán mondta, ha az felékesítve, de üresen van, tehát ha üresen van, ha magára hagyatottan van, jön is visszaköltözik. Tehát Biblia szerint a gonosz uralma is annyira tevékeny és aktív ezen a földön, hogyha valahol az Isten nincs, és az Isten magára hagy, azonnal megjelenik és elfoglalja a terepet. Tessék? Félelmetes. Ez is egy olyan komoly tény, amit a Biblia nagyon egyértelműen mond. Azért nevezi ezt megbocsáthatatlan bűnnek tulajdonképpen. Ez nem egy tett, ez a megbocsáthatatlan bűn, nem egyfajta tett, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valaki a megkeményedés állapotába jut, nem tudja megbánni, nem tudja befogadni a Szentlélek munkáját, nem tudja megbánni a bűnét, ha pedig nem bánja meg, és lélekben nem szakad el tőle, akkor meg nem lehet megbocsátani, mert tulajdonképpen ott van beleírva a lelkébe, és megegyezésbe, és megalkulásba van vele. És nincsen többé olyan hatalom, olyan lelki hatalom, az Isten lelke sem tud hatni rá többet. Tehát ez a félelmetes állapot, mikor nem tud az Isten lelke sem hatni. Kaphat akármennyi időt, kaphat akármennyi bizonyságban, legfeljebb megkeményedik tőle. Az eredmény csak az lenne, hogy még jobban megkeményedik tőle. De semmi szín alatt se tud már igazi megbánásra vagy átalakulásra jutni. Úgyhogy, tessék? Igen, és többét remél. Tessék? Nagyon mély kérdés ez, és sok... A legfájóbb és leghatalmasabb kérdéseket érinti ez, és talán itt rögtön hadd mondjam el, az ember ennek az egésznek a mélységeibe belegondol, nem is lehet ezt elviselni másképpen, csak az Isten személyes erkölcsi jellemébe vetett nagyon szilárd bizalommal, mert ennélkül nem tudná az ember feldolgozni, és csak csodálja az ember az Istent, aki a Biblia szerint érző lény és együttérző lény, és a szeretet, hogy ő hogy tudja feldolgozni és elviselni mindezt. Tudnék, azt mondhatjuk, hogy ez a kijelentés, hogy üdvözülsz mind a te házad népe, ugye ez azt jelentette, hogy ha az igazság útjára lépsz, tulajdonképpen megnyílik az út nekik is, de semmiképpen nem azt, hogy egyetlen ember is magával viheti a családját, függetlenül attól, hogy az ő egészen személyes választásuk mi. Ugye ez a Bibliában viszont olvasunk arról, hogy ugye például van a Korintusi első levél 7. fejezetében ilyen, hogy meg van szentelve a hitetlen férje az ő hívő társában. Tehát itt arról utal, hogy Isten is a legmegértőbb szeretettel és együttérzéssel van. Itt a megszentelés tulajdonképpen azt jelenti, hogy elhívott, és az isteni kegyelmi ajándékok veszik körül. De ha a személyes, tehát az Isten mindent megtesz, szóval az Isten előtt szent egy együttérző szeretetből fakadó imádság. De nem jelenti azt, hogy a személyes szabad választása az ne lenne perdöntő. Tehát, hogy így mondjam, az Isten nem úgy van, hogy csak az a hívő ember érdekli, aztán a körülötte lévők nem. Az Isten méltányolja azt, hogy szeretetben össze vannak kötve vele, szinte össze vannak forva vele, és az imádságait meghallgatja, és mindent megcselekszik értük, és egy bizonyos kiváltság részeseivé válnak azok is, különleges kegyelmi alkalmak és isteni munkálkodás fáradozik értük, de ezzel együtt szabadságukban van a saját szabad választásukkal szembefordulni, és azt még azért a hívő emberért sem teheti meg az Isten, hogy ez semmi is legyen, vagy ennek ellenére üdvözüljenek. Azt hiszem, ez logikus is, mert látjuk, hogy itt örökérvényű erkölcsi törvények vannak, vagy az igazság, vagy a valóság végső törvényei. Egy ember nem lenne alkalmas az Isten országában, vagy nem lenne boldog az Isten országában, ha belülről a személyes szabad lénye szerint nem tud azzal összhangban lenni. Tehát, ha pedig lenne ilyen, hogy Isten valaki miatt egy másik embernek, hogy így mondjam, megforgatja, ha előbb nem, akkor a feltámadáskor, vagy az utolsó ítéletkor pozitívra hangolja, vagy állítja a lelki világát, akkor tulajdonképpen minden ember üdvösségét kívánhatnánk, és várhatnánk el joggal az Istentől, mert akkor még sincs szabad választás, és mégsem azon múlnak a dolgok, akkor mégiscsak úgy van, hogy amikor az Isten akarja, előbb vagy utóbb, ha nem előbb, akkor végül az Isten országában, vagy a végső ítéletkor, de egyeseket arra hangol, amerre akar. De az írás szerint ez nincsen. Szóval nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy ez az egy, ami a mindenható Istennek is lehetetlen. Ugye hangsúlyoztuk az Isten mindenhatóságát, mondjuk azért lehetetlen, mert ő csak erkölcsös megoldásokat tesz, és csak azt, ami az ember igazi javát szolgálja. Szóval Isten mindenható, de ha egy szabad, mindent határtalanul tud a megoldásokat találni, de ez az egy, ahol nincs erkölcsös megoldás, vagy az ő javát szolgáló megoldás, törvényszerűen nincs, szóval nem az Isten tehetetlen, törvényszerűen nincs, végső, a valóság végső törvényével állunk szemben, hogy ha ő maga inkább szereti a sötétséget, mint a világosságot, se boldogság nem lenne neki az Isten országa, sem nem lehetne azt megakadályozni, hogy a bűnfertőzését átvigye oda. Tehát azt kell mondanunk, hogy ez így áll. És ehhez kapcsolódott ez a kérdés, hogy lehet-e olyan, hogy valaki meghal elhívás nélkül. Azt válaszolhatjuk erre, hogy a mi emberi tekintetünk előtt van olyan, hogy látható elhívás nélkül. Van. Kétségtelen, hogy embereket, és találunk embereket, akiknél úgy látjuk, hogy élt, meghal, de hogy talán soha az életében nem is volt alkalma, vagy lehetősége, hogy Bibliával, vagy Isten hittel, vagy valami ilyesmivel találkozott volna.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Kérdezlek titeket, hogy szoktatok még vétkezni? Minden nap. Többször is. Kicsit talán furcsának tűnt a kérdés, vagy mosolyogni valónak, bár a Biblia arról beszél, hogy Jézus egy ígérete ugye arról szól, hogy lehetünk mi tökéletesek, miként a mi mennyei atyánk tökéletes, ugye a hegyi beszédben is ott van a felhívás. És az ígéret elhangzik, hogy majd szentek és fedhetetlenek leszünk az Isten királyi széke előtt. De sajnos valóban így van még, hogy az életünkben még mindig megnyilvánul a bűn. Ennek ellenére van-e nektek üdv bizonyosságotok? Van. Uh-huh. Vagytok-e, szoktatok-e olyan helyzetben lenni, amikor már ugyanabban a bűnben sokat szorra elestek? Hogy kicsit megrendül már a bizalmatok önmagatokban is, meg az üdvösségben is, meg hát én már nem is tudom, hogy a Jóistennek van-e még türelme hozzám, vagy hogyan leszek. Szokott-e esetleg ilyen gondolat megkísérteni titeket időnként? Vagy csak én vagyok így. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Milyen bátorítást nyújthat ilyen esetekben a Szentírás? Erre szeretnék most egy igehelyjel szolgálni néktek, hogy lehet-e üdv bizonyosságunk annak ellenére, hogy sajnos még mindig követünk el bűnöket, és hogyha igen, akkor mi lehet ennek az alapja? Milyen alapon lehet nekem, vagy nektek, vagy bárkinek üdv bizonyossága a Biblia szerint? Mire kell elsősorban tekintenünk, és miben kell hinnünk? János apostol első leveléből szeretnék felolvasni egy ige szakaszt. János apostol első leveléből az 5. fejezet 6. versétől olvasom az igét. János első levele 5. fejezete 6. versétől. Így szól az ige. Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És a lélek az, amely bizonságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és az a három egy. És hárman vannak, akik bizonságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, az Isten bizonságtétele nagyobb, mert az Isten bizonságtétele az, amellyel bizonságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonságtételben, amellyel bizonságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Igen, mit jelent, kérdezi Dani. Próbáljuk megfejteni, próbáljunk úgy mondatra haladni, és gondolkodjunk. Jézus Krisztusról írja, ugye meg is nevezi, ez az a Jézus Krisztus, aki víz és vér által jött. Nem tudom, hogy erre nézve van-e esetleg ötletetek, gondolatotok, hogy ez mit jelenthet. Mit jelentett Jézus életében a víz, amelyel bizonságot tett valamilyen módon? Mit jelentett az ő életében a vér, amelyel megint csak valamilyen módon bizonságot tett? Két nagy esemény, két nagy állomás. Katika?
1: Uh-huh.
0: Igen, hogy ő teljesen egy lett mi közülünk, teljesen fölvállalta velünk a közösséget, és ugye, ahogy Keresztelő János mondta, hogy hát én a megtérés keresztségét hirdetem a bűnök bocsánatára. Neked nem kell megtérned, neked nincsenek bűneid, akkor hát nekem kéne általad megkeresztelhetetnem. És Jézus mondta, hogy hagyd, így illik nékünk minden igazságot betölteni. Ő teljesen azonosult velünk emberekkel. Anikó?
1: Még azt is jelentette a víz, ugye felkentnek neki jelent a Szentlélek át. Uh-huh. Azt jelentette, hogy ő teljes volt Szentlélekkel. Uh-huh. Maga a víz mindig is a Szentléleknek a
0: jelképe, szimbóluma.
1: Igen. Tehát ő teljes volt Szentlélekkel.
0: Ha vizet, mint szimbólumot nézzük, hogy a Szentléleket jelképezi, azt jelenti. És ahogy az ember keresztségkor alámerül a vízbe, ugye azt jelenti a valóságban, hogy a Szentlélekkel kell így betöltekeznünk, hogy így átjárja minden porcikánkat. És ugye ezt töltötte be megint csak Jézus. Tehát a keresztségre utalhat valószínűleg. Mit jelent az, hogy vér? Víz és vér által jött. A vér az mit jelentett Jézus életében? Az utolsó vacsorán mit mondott? Ez az új szövetség vére, az én vérem, amely kiontatik. A halála, az áldozati halála. Mi érettünk vállalt közösséget velünk, lett emberré, és mi érettünk halt meg Jézus, noha ő soha egyetlen bűnt nem követett el. Azt mondja, hogy ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. Az is hatalmas nagy dolog lett volna, ha ő istenségét letéve, a mennyet otthagyva emberré válik. És ad nekünk egy példát, hogy lássátok, így kell élni ezen a földön, ilyen emberi testben. Elmondja összes igazságot Istenről, hatalmas nagy dolog lett volna. De azt mondja, ez még ezzel nem elégedett meg, hanem vízzel és vérrel, a halálával pecsételte meg igazából az ő küldetését. Anikó? Az Ószövetségben van egy helyen, Mózes könyvében, most nem tudom pontosan megmondani, hogy valamelyik tisztulás alkalmával volt egy ilyen szertartás, hogy venni kellett két madarat, az egyiket megáldozni, és annak a vérébe megmártani, belemártani a másik madarat, és azt el kellett engedni. Tehát, hogy az úgy élhetett, hogy a másik vére beborította, és az ő vére által. Igen, ez is ezt szimbol... Uh-huh. Igen. Víz és vér, keresztsége és áldozati halála. És azt mondja, hogy és a lélek az, amely bizonságot tesz, mert a lélek az igazság. Ugye milyen lélek? Nyilván jogosan van nagybetűvel írva, a Szent Lélekről van szó. Víz, vér, Szent Lélek. Nem tudom, mennyire hallottatok róla, hogy ami a következő két versben van, az későbbi betoldás. Újat mondok néktek? Tehát Károly Gáspárnak még nem volt hát lehetősége ahhoz az eredetihez hozzájutni, amihez utána már később volt. Hogyha van esetleg más magyar fordítású bibliátok, én megnéztem, nekem 5 egyéb más magyar fordítás van, azokban már nem szerepel. A görög eredetiben sincs benne egyébként. Tehát akkor most csak egy zárójeles, most ezzel nem foglalkozunk sokat. Tehát azt mondja, hogy hárman vannak, akik bizonságot tesznek. És innentől kezdve az eredetiben nem szerepel. Tehát hárman vannak, akik bizonságot tesznek. És így folytatódik a 8. versben a víz, a lélek, a víz és a vér. És ez a 3-1. Tehát az későbbi betoldás, hogy a mennyben az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és ez a 3-1, és hárman vannak, akik bizonságot tesznek a Földön. Tehát ez későbbi betoldás. Nincs benne az eredeti görögben, elhozom, ha meg kíváncsiak vagytok, megnézhetitek. Nézzétek meg a katolikus fordítást, az református új fordítást, javatani új világfordítását, meg még másik két kiadású Bibliámban, egyikben se szerepel. Biblia kommentárokat elolvassátok, nem elemzik, mert mondom, az későbbi betoldás. De most a mi szempontunkból zárójel bezárva. Egyébként nem zavaró, hogy ott van, de most azzal nem foglalkozunk, hanem azzal a három bizonságtétellel, ami az eredetiben megvan. Tehát itt végig három bizonságtételről beszél. Azt mondja, valamiről hárman tesznek bizonságot. A víz, a vér és a lélek. Tehát így folytatódik, mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. Ez a három dolog egy valamiről tesz bizonságot. Mi lehet ez a bizonságtétel, amiről bizonságot tesz? A víz is, a lélek is, meg a vér is. Azt mondja itt János apostol, hogy ez a három egy konkrét dologról tesz tanú bizonságot. Próbáljuk ezt megvizsgálni, hogy mi lehet az a közös pont, mi az a dolog, egyébként az idézett szakaszban benne van. Igen, mondjad, Dani?
2: A 11. vers volt, hogy ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és az az élet az ő fiában.
0: Igen, aha, és nézzük akkor, hogy hogyan tesz ez a három bizonság, vagy a három dolog bizonságot a mi örök életünkről. Nézzük a vizet, azon már foglalkoztunk. Én nem erre gondoltam, én a 10. versre gondoltam, azt mondja, aki hisz az Isten fiában, itt Jézusról van szó, nem rólunk, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amely bizonságot tett Isten az ő fiáról. Miről szól a bizonságtétel? Hogy Jézus, 5. verset tekintsünk vissza, itt végig, mint egy refrén, ismétlődik ebben az ige szakaszban, amit nem olvastam. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Nem én rólam van szó, sehol, itt végig nem rólunk van szó elsősorban, itt végig a názáreti Jézusról van szó, akiről sokféle módon, de különösen három bizonságtétellel tett bizonságot az Isten, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mondja, Erika? Tehát azt mondja, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, és azt mondja, hogy 10. vers vége, amellyel bizonságot tett Isten az ő fiáról. Nem rólam tett bizonságot, nem Kerékgyártó Jánost olvasok itt, meg nem bármelyikünket itt. Isten véges végig, igen, konkrétan és határozottan az ő egyszülött fiáról tett bizonságot. Nézzük, víz. Amikor megkeresztelkedik, milyen szózat hangzik a mennyből? Mondja, Erika?
3: Meg csak annyit hozták, hogy Jézus nem egy ember volt, hanem mert igazából a bizonyság az, hogy ő az Isten fiú. Tehát, hogy nem ember, hanem tehát, hogy ő egy Isten fiú.
0: De akkor nem mondja, hogy nem ember, nem csak ember esetleg, mert teljesen ember volt, 100%-osan ember volt, ezt tanítja a Biblia. Noha megmaradt Isten fiának is, így van. Ez az én szeretett, szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. A víz miről tesz bizonságot? Arról, hogy a názáreti Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, a messiás, a Krisztus, akiről az Isten keresztségekor, lásd víz bizonságtétele, bizonságot tesz, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A víz bizonságot tesz arról, hogy a názáreti Jézus az Isten egyszülött, szeretett, elfogadott fia. Halála, vér. Amikor volt a földindulás, és halottak, föltámadtak, és a Golgotán, amikor meghalt Jézus, volt egy római százados, aki mondott valamit. Bizonnyal, hogy is mondja pontosan János 27-ben van, ha jól emlékszem, bizonnyal Isten fia volt ez, ha jól emlékszem, igen. János 27, 54, a százalos pedig, és akik őt őrizték, akik ővele őrizték Jézust, látván a földindulást, és amik történtek, Igen, megrémültek, mondván bizony Istennek fia volt ez. Itt is ellenzik egy bizonságtétel. A víz is, amikor megkeresztelkedett, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A vér, a halál, akkor is elhangzott egy bizonságtétel, bizony Isten fia volt ez. A lélek hogyan tesz erről tanú bizonságot? A lélek hogyan tesz arra bizonságot, hogy Jézus, a názareti Jézus az Isten fia? Lukács 1.35. Máriával beszél az angyal, és azt mondja, ugye kérdezi Mária, hogy hát hogy lehet, hogy én terhes vagyok, vagy leszek, hát én férfiút nem ismerek, és mondta az angyal, felelvén az angyal, Lukács 1.35, a Szent Lélek száll te reád, és magasságos ereje árnyékoz meg téged, ami azért születik, és szentnek hivatik Isten fiának. Kitől fogantatott Jézus? A Szent Lélek. Itt bizonságot tesz az angyal, hogy aki születik is, ugye a Szent Lélektől fog születni, és Isten fiának neveztetik. Miről szól a három bizonságtétel? Azt mondja, hogy hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És ez a három dolog egy valamiről tesz a bizonságot. Látjuk, hogy mi ez. De ezt mondja is az ötödik vers, hogy aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, a tizedik vers vége, Isten bizonságot tett az ő fiáról. És azt mondja, három dolog. Víz, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Halála, azt mondja, bizony, az Isten fia volt ez. És azt mondja, a Szent Lélektől fogantatott, és aki születik is, azt mondja, hogy az Isten fiának neveztetik. Tehát ebben az ige szakaszban ezt bizonyítja, erősíti János, hogy higgyük el, hogy Jézus az Isten fia volt. Ti ebben kételkedtetek valaha? Hát nektek nem arra lenne szükségetek, hogy ti rólatok tegyen bizonságot az Isten? Isten odahajoljon a fületekhez, és belesuttogja, hogy XY, kerékgyártó János, én téged szeretlek, te fiam vagy nékem, akiben én gyönyörködöm, akit üdvözíteni fogok, ebben biztos lehetsz. Nekem erre lenne szüksége. Nektek nem. Már nem, hogy rólam mondja, hanem ti rólatok. De itt nem erről beszél. Azt mondja, hogy az Isten egyedül és kizárólag az ő fiáról tett bizonságot. Ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, az Isten bizonságtétele nagyobb, mert az Isten bizonságtétele az, amellyel bizonságot tett az ő fiáról. Nem rólam, nem rólatok, az ő fiáról. Ugye Isten bizonságtétele nagyobb bárkinél, bármit mond az Isten, az igaz. Ugye Pál apostol nevezi őt igazmondó Istennek. Azt mondja, hogy amit az Isten mond, biztos, hogy igaz, de különösen akkor, amikor még meg is esküszik rá. Emlékeztek, hol esküszik az Isten? Mond valamit, és megesküszik rá. Ezzel is foglalkoztunk a múltkorában. Zsidó 6. Zsidókhoz írt levél 6. fejezete. Azt olvastuk, Zsidó 6. 18, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. És ugye előtte beszél az Isten ígéretéről, meg az Isten esküjéről, hogy Isten ígéretet tett Ábrahámnak, ez tény. Ez nem olyan, mint az emberi ígéret, ez változhatatlan tény, az Isten ígérete. És nem csak ígéretet tett, hanem meg is esküdött. Esküvéssel lépett közbe. Azt mondja, ez két változhatatlan tény, Isten ígérete és esküje. Tehát azt mondja, hogy ebben ne kételkedjünk, hogy Isten az ő fiát elfogadta, benne gyönyörködik, őt a mennybe vitte föl. Ebben ne kételkedjünk. De azt mondom, hogy de hát mit segít ez rajtam, könyörgöm? Hát én ebben nem is kételkedtem soha, ti sem, ugye? Így vagytok veled. Rajtam ez mit segít, hogy Isten az ő fiáról tett bizonságot? Marika, jelentkeztél? Mit segít ez rajtam? Ja, bocsánat.
3: Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az elítéltetése is azért a hangsúlyt.
0: Na de azt mondja, hogy olvassuk tovább, hát a kiderül számunkra, hogy mit segíthet ez nekem, vagy nektek. 11. verset azt mondja, hogy bocsánat, a 10. Aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amelyel bizonságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Miről tett bizonságot az Isten? Azt mondja, hogy három dologról mindenképpen, vagy a három dolog egyről beszél, víz, a vér és a lélek, hogy az atya elfogadta az ő egyszülött fiát. Róla tett bizonságot. De miről tesz még az Atya Isten bizonságot nekem, meg nektek? János 3.16 miről szól?
4: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Valaki hiszen ő benne el ne vesse, hanem örök életet adja.
0: Az egyszülött fiát adta. Kinek?
4: Nekünk.
0: Nektek, nekem, mindannyiunknak. 13. vers azt mondja, hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Immanuel mit jelent?
4: Velünk az Isten.
0: Isten az ő fiát teljesen nekünk adta, embereknek. Azt mondja 11. vers. Ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. Ez múlt idő, kijelentő mód. És én is benne vagyok. És ti is benne vagytok. Ez az a bizonságtétel, tehát az, amiről az előbb, ami eddig végig beszéltem, hogy Isten az ő fiáról sokféle módon, de különösen három bizonságtétel igen erős bizonságot tett. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És azt mondja, hogy ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Mert az ugyanolyan határozott bizonságtétel a Bibliában, hogy ezt az egyszülött fiút az atya teljesen nekünk, embereknek adta. Végérvényesen. Azzal a lehetőséggel, hogy elbukik a kísértésekben, hogy bűnt követel, hogy örökre elkárhozik és megszűnik létezni. És amikor feltámadt és fölment a mennyekbe, azt olvassuk Jelenések könyvben, hogy láttam, mint valami emberfiát ülni a trón mellett. Ott is, mint emberfia van jelen. Mint az emberiségnek a képviselője. Őt örökre és teljesen nekünk adta Isten. Lehet üdv bizonyosságunk? Itt azt mondja, aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. A görög lapján ezt úgy is lehet fordítani, hogy aki hisz az Isten fiában, az rendelkezik ezzel a bizonságtétellel ott belül. Ezzel a bizonyossággal. Milyen bizonyossággal? Azzal, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Milyen életről beszél itt vajon? Az örök életről. Fizikai életünk kell, nem lehet kapcsolatba hozni ezt a verset? Emlékeztek az a bizonyos Wagoner könyv? Kiben van az Isten fia? Kiben van Jézus, kiben nincs? Azt mondja, aki él, az azért él, mert ott van benne az Isten fia. ugye azt mondja, hogy az igék alapján erre a következtetésre jutott, hogy nem az a különbség ember és ember között, hogy van, akiben ott van Krisztus, van, akiben nincs, mert azt mondja, aki él, ugye Szentlélek által maga Krisztus van jelen, aki él, abban ott van a Szentlélek, ez azt jelenti, aki, ha a Szentlélek ott van, Krisztus ott van, csak a legtöbb emberben Krisztus felismerhetetlen, mert a bűneivel újra és újra megfeszíti a Krisztus, megfeszíti, és nem tud megnyilvánulni. Ugye azt mondja, hogy különbség ember és ember között abban van, hogy van, akiben meg tud nyilvánulni a Krisztus, van, akiben nem tud megnyilvánulni a Krisztus. Ugye ugyanúgy szenved, ahogy megfeszíti az ember a bűneivel. És azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet. Ki a fiú? Aki él. Mindenki. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mi élünk? Miért élhetünk? Mert Isten fia, a Szentlélek által itt van bennünk. De azt mondja, hogy aki hisz is ebben a dolog, ezekben a bizonságtételekben, abban nem csak a fizikai élet van már meg, hanem átment az életből a halálba. Halálból az életre, bocsánat. Hogy mondja János evangéliumában, azt mondja, hogy aki hallja az én szómat, és hisz annak, aki engem elküldött, hisz az atyának, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Én mind a két életet értem ezzel a verset. Összes ember fizikai életét is, az nem élhetne senki, hogyha szent lélek, és ezáltal Isten fia ne lenne benne, csak azt mondja, felismerhetetlen, megvetett, állandóan megfeszíti újra és újra, nem tud megnyilvánulni. De aki hallja az Isten fiának szavát, az Isten beszédét, és elhiszi, hogy az úgy van, ahogy az Isten mondja, itt is, ahogy bizonságot tett Isten az ő fiáról, az abban nem kételkedek, hogy Jézus szent volt, bűntelen, ártatlan, őt üdvözíti az Isten. Azt mondja, de ugyanez az Isten mondta ugyanazt, hogy ezt a valakit meg nekem adta Isten, nektek adta, mindannyiunknak adta. És azt mondja, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Tehát amikor elesünk, és elkezdünk bizonytalankodni, hogy hát, már nem is tudom, mi lesz velem, az Istennek már biztos fogy a türelme, azt mondja, ne magamra tekintsek, mert miattam az Isten soha nem adott volna nekem üdvösséget. Én bármit teszek, vagy bármit nem teszek, az üdvösség szempontjából elsősorban nem ez a fontos, hanem az, hogy Jézus mit tett értem. Emberélet értem, meghalt az én összes bűnömért, és Isten nem rólam tett személy szerint bizonságot, hanem az ő fiáról, akit nekem adott az Isten ajándékként. Tehát azt mondja, hogy ha elkezdek kételkedni, bizonytalankodni, csüggedni, ott intézem, hogy igen, én ilyen vagyok. Ha nem hiszek, kiesek a hitből, engedem az Isten fiának a kezét, abban a pillanatban ilyen vagy, de azt mondja, hogy de akkor ne álljak meg ott, hogy magamra tekintek, és azon gondolkodok, hogy már megint elestem, jaj, mikor fogok én megváltozni, én, azt mondja, ezt akkor tegyem le. Isten nem rólam tett bizonságot, hanem a fiáról, akit nekem adott. Kire tekintsek akkor? Krisztusra tekintsek, és az Isten bizonságtételére, az Isten ígéretére, az Isten esküjére tekintsek. Aki hisz, az rendelkezik ezzel a bizonságtétellel önmagában. Mi a bizonságtétel? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És itt nagyon súlyos kifejezést használ, azt mondja, hogy 10. vers. Aki hisz az Isten fián, Isten fiában, bizonságtétele van önmagában, aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt. Elég súlyos kijelentés, azt mondja, vagy elhiszem ezt, amit az Isten mondott, hogy Krisztus által nekem örök életet adott az Isten, vagy ha ezt nem hiszem el, akkor hazuggá tettem az Istent. Elég csúnya, durva kifejezés, nem? Azt mondja, hogy ez minden emberre vonatkozik. Ugye a római levél ott, a két Ádám. Ahogy Ádámban mindenki vétkezett, és az Ádám bűne az egész emberiségre elhatott, Jézus áldozata megint csak ugyanúgy elhatott az egész emberiségre. Úgyhogy senki ne vonja ki magát ez alól. Bennünk van a régi Ádám is, sajnos, de az új Ádámban is részesedtünk, mindannyian. Hol mondja még azt, hogy hazuggá tehetjük az Istent? Még egy másik helyen mondja a Biblia itt, és azt mondja, hogy aki nem hisz ebben a bizonságtételben, amelyel bizonságot tett Isten az ő fiáról, az hazuggá tette az Istent. Azt mondja, aki kételkedik abban, hogy üdvössége van a Krisztus által, az hazuggá teszi az Istent. Hol mondja még a Biblia azt, hogy hazuggá tesszük az Istent? Szintén János első levelében, nem kell messze lapozni. Egyet lapoztok vissza, megtaláljátok. Kapcsolódik ehhez logikailag. 1:10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük az Istent, és az ő beszéde, az ő igéje nincsen meg mi bennünk. Ha ezt a kettőt összetesszük, miről szól ez a dolog? Ha én azt mondom, hogy ó, én már olyan tiszta vagyok, olyan makulátlan, olyan bűntelen, olyan szent, hogy nekem tényleg Isten már üdvösséget kell, hogy adjon, azt mondja, hazuggá teszem az Istent. Ilyen nincs. Pál apostol nem véletlenül mondta, hogy bűnösök közt első vagyok én. Ne tegyük hazuggá az Istent, nem mondjuk, hogy nem vétkeztünk, nem követtünk el bűnöket. De azt mondja, de ne tegyük hazuggá az Istent, és azt sem mondjuk, hogy nekünk nincs örök életünk a Krisztusban, a Krisztus által. Mert akkor megint csak hazuggá tesszük az Istent. És ez a két vers nagyon összekapcsolódik. Azt mondja, kétféle módon tehetjük hazuggá az Istent. Ha azt mondom, hogy én vagyok a szent és makulátlan, megérdemlem az üdvösséget, azt mondja, hazuggá teszem az Istent. Isten nem ezt mondja rólam az igében. Meg akkor is azt mondom, hogy ó, hát nekem nincs üdvösségem, én nem tudom. Azt mondja, nem, akkor megint hazuggá teszem az Istent, mert Isten az ő fiát nekem adta, akiről bizonságot tett. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Önmagában bírja, ott belül rendelkezik ezzel a bizonságtétellel. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amelyet bizonságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Nem a ti jó cselekedeteitekben, nem a ti érdemeitekben, nem a ti nem tudom mi. Itt nem, az üdvösség szempontjából nem az a szempont, hogy én mit tettem és mit nem tettem. Ugye a hívők atya, sokat idézem most is Róma 4-ben, hogy Ábrahámra, a hívők atyáról nem azt sorolja fel a Biblia, hogy ó, milyen érdemei voltak Ábrahámnak, hogy mi mindent tett, stb. Mit, hogy summázza a Biblia? Azt mondja, hogy Ábrahám nem kételkedett az Isten szavában. Ábrahám nem kételkedett az Isten ígéreteiben, hanem teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, amit az Isten mond, az úgy is van. Azt az Isten meg is fogja cselekedni. Ebben állt az ő hite. Nem az, hogy ó, ő mit tett, meg mit nem tett, meg milyen ember volt. Ő elhitte, hogy amit az Isten kijelent, amiről bizonságot tesz, az úgy van. Ilyen értelemben mi is lehetünk hívők. Elhisszük, hogy amit az Isten mond, az igaz. De ha elhisszük, akkor nekünk üdvösségünk van a Krisztus által és a Krisztusban. Aki hisz, Dani említette ezt az igét, Márk 16:16. Tehát hogyan kapcsolódhatunk mi, hogyan tehetünk mi bizonságot arról, most én, mint egyes ember, arról, hogy én megismertem ezt a kijelentést, ezt a bizonságtételt, és én ezzel azonosulok. Én magamra nézve érvényesnek tartom ezt az isteni bizonságtételt, ígéretet. Erről én hogyan tehetek bizonságot? Hogyan tudom én ezt kinyilvánítani a más emberek felé, hogy én megismertem az Isten bizonságtételét, igazságát, kijelentését, és én ezt elfogadom, és magamra nézve érvényesnek találom. Tehát, hogy nem az én érdemeim, hanem Isten ingyen kegyelmi ajándéka Krisztusban. Én ezt elfogadom. Hogyan azonosulok ezzel, és hogyan tehetek erről bizonságot a többi ember előtt? A keresztség. Márk 16:16. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Miről szól a keresztség? Ugye sok-sok szimbólum, jelkép beazonosítható a keresztségben. De legfőképpen miről szól a keresztség? Róma 6. Róma 6, 3-tól idézem. Róma 6, 3-tól idézem. Avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Nem az én érdemeimről van szó, hogy mit csináltam, mit nem csináltam, stb. Azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt. Most kihangsúlyozom, hogy most a mi szempontunkból lényeg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt, ővele megfeszítetett, és megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, ugye Jézussal együtt, felszabadult a bűn alól. A 11. verset olvasom, azt mondja, azonképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek.

Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Azt mondja, ha megtudtam ezt, akkor megismertem, higgyek benne. És azt mondja, hogy 11. vers, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, ugye Krisztussal együtt, és éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tudni, hinni, gondolni. Ha megismertük ezt a bibliai igazságot, higgyük el, és ezentúl gondolkodjunk így. Gondolkodjunk így. Ne tegyük hazuggá az Istent. Ne váljunk büszkévé, hogy én már külön vagyok, mint nem tudom ki, ugye Laodicea a legfőbb bűne. Nem te rólad szól ez a dolog, ez Krisztusról szól. Az üdvösségünk az elsősorban Krisztusról szól, nem emberi érdemekről szól. De azt se, tehát azt sem mondjam, hogy bűntelen vagyok, nem vétkeztem, hazuggá teszem az Isten, de azt sem mondjam, hogy Krisztusban és Krisztus által nincs örök életem, mert róla bizonságot tett az Isten. És azt mondja, hogy őt pedig nekem adta, nekünk adta. Tehát mire tekintsünk, amikor kételyek vannak bennünk, elfogad csüggedés, vagy magunkban ismét csalódtunk? Volt már ilyen, hogy csalódtatok magatokban? Szerintem akkor jó ezeket a verseket olvasni. Nem csak ez van, sok ilyen ige szakasz van a Bibliában. Azt mondja, hogy persze, hogy elestem, mert megint kiestem a hitből, elengedtem az Isten fiának a kezét. Természetes és automatikus az ilyenkor az esés, bukás. Ugye megint csak az első levél, a második fejezet, hogy kezdjük, azt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De hogyan folytatódik? De ha vétkeztek, akkor van szó szólunk az atyánál, az ember Jézus Krisztus. Akkor, akkor ne, jó, észrevetted, vidd Isten elé, fogadd el a bűnbocsánatot, és tekints újra Krisztusra. Ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de azt mondja, felkelek. Az Úrra tekintek, az én igazságom az Úrnál van, és sok ilyen ige van. Aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Ugye a keresztségben valahogy ezt fejezi ki az ember a külvilág felé is. Én elfogadom az Isten ajándékát Krisztusban. Én elhiszem, hogy Isten bizonságot tett az ő fiáról, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, és azt is elhiszem, hogy Isten az ő fiát nekem adta. És nekem örök életet adott az Isten, és ez az élet Krisztusban van, nem én bennem, nem az én érdemeimben. Én azt kívánom, hogy egyiken se tegyük, tehát ne tegyük hazuggá az Istent, hanem mondjuk azt, amit Pál apostol mond, ez az utolsó mondat és ige, amit idézek, 2 Korintus 9.15, így hangzik, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Amen.

0: A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban, egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos antropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk. Holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg e keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar Illyés Gyula, az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János, olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
1: Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
0: A világ homája sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
1: Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
0: Ha a gondolkodás hivatása a lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
1: Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
0: Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
1: Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
0: Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
1: Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
0: Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdvös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.
1: Midőn nyári napon pille telepedik a virágra, s csukott szárnyával vele leng a réti szélben.
0: Kedélyünk minden kedve, felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti. A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel, és maga előtt marasztal. A türelmes figyelem nagy lelkűséget nevel. Ki nagyot gondol, nagyot is téved.
1: Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
0: Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
1: Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót. de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
0: A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
1: Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s anyájak lassan-lassan bandukolnak.
0: A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
1: Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
0: Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, szikla nyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát úgy, mint akik egy nyarat végig tanulmányoztuk együtt a Bibliát, ugye különböző előadókkal egy-egy nevezetes, vagy éppen kevésbé nevezetes Biblia igének a rövid elmélyítése volt a téma. Ugye annyiban különbözött ez a sorozatunk az eddigi sorozatoktól, hogy nem egy szigorúan vett tematikus sorozat volt, ahol mondjuk a Biblia egy könyvét, vagy egy logikai, vagy bibliai értelembe vett egymásra épülő előadás sorozatot tartottunk itt a Bencúr utcában, hanem egy-egy ószövetségi, vagy újszövetségi igének, és nem is egy ige szakasznak, hanem kimondottan csak egy igének, vagy egy rövid mondatnak a bibliai szempontból való elmélyítése, és azon való gondolkodás volt a témánk, illetve a lényege ezeknek az előadásoknak. És így jutottunk el az utolsó előadásig, amelynek az alapja Prédikátor könyve 7. fejezetének a 3. igéje, 3. verse, amit rögtön fel is olvasnék. Tehát Prédikátor könyve 7. fejezetében, a 3. versben olvashatjuk ezt a gondolatot, ezt a mai igét. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Először úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára mindenféleképpen egy kicsit talányos ez az ige. Hiszen, hogyha meghalljuk ezt az első mondatrészt, Bölcs Salamon, ugye, akit méltán nevezünk bölcsnek, példabeszédek, prédikátorok és énekek könyvének is a szerzője és az életútja is jól nyomon követhető a Biblia történeti könyveiben. Tehát Salamon a szerzője ennek a könyvnek, és ezt az igét is ő írta, ő fogalmazta meg a Szentlélek ihletésére, ahogy a Biblia állítja is. Úgy gondolom, hogy emögött a látszólagos ellentmondás mögött, amit ugye így rögtön érzékel magából az első mondatrészből is az ember, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Ugye, hogyha idáig olvasnánk az ige szakaszt, akkor rögtön csak arra gondolhatnánk fellapozva, hogy ki is írta ezt az igét, Salamon. Hát igen, Salamon, aki egyrészt az Isten hihetetlen áldásainak volt a közvetítője, élvezője az ő életében, ugyanakkor ugye ő az életútjában is ellentmondásos személy, aki viszont hihetetlen messzeségbe távolodott el a rendkívül nagy áldások után is az Istentől. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a közvetlenül Isten uralom alatt nevekedő Izrael Salamon idejében nyert nem csak adórendszert, nem csak állandó hadsereget, az úgynevezett népi hadsereg helyett, a prófétai vezetés helyett egy megszilárduló király uralmat, tehát a környező népekhez minden dologban alkalmazkodott. De azt is láthatjuk, hogy éppen Salamon életében történnek meg azok a tragédiák, amelyek Salamon életével és egész Izraellel összhangban is tragédiának nevezhetőek, hiszen Salamon ugye behozza a fáraó leányát először az udvarába, azután további feleségeket vesz feleségül. Tehát a több nejűség, a hamis erkölcsi példája nyomán ugye politikai értelemben szilárdítja meg az uralmat, és amikor azután az életének egy későbbi szakaszában szembesül ezzel, és látja ennek, aratja ennek a gyümölcseit, a rendkívül tragikus gyümölcseit, amiket ugye ő nem is láthatott be a maga életében igazán, hanem Izrael későbbi történetében láthatjuk ennek a kifutását. Akkor írja meg Prédikátor könyvét, és ugye Prédikátor könyve az egész egy nagy talány, hiszen sokszor olyan megkeseredett, megszomorodott, a szkeptikus, mindenben kétkedő, és legfőképpen önmaga felett, önmagával kapcsolatban teljesen elbizonytalanodó ember gondolatait olvashatjuk néha az igében, teszem hozzá rögtön, hogyha nem összefüggésében olvassuk el ezt a könyvet. Hiszen Salamon miközben tényleg rendkívül kritikusan szemlél és értékeli a maga életét, és azoknak a maga hibáinak az általános törvényszerűségeit ugye megfogalmazza, eközben sokszor olyan személyes sorokat is ír, ami tényleg ugye az embert először szíven üti, mert nem tudunk mit kezdeni vele. Na, ilyen ez a mai ige is, a Prédikátor könyve 7. fejezetének a 3. versében, és még inkább így érezzük, hogy ilyen ez az ige, hogyha elolvassuk ugye az előző verset is, például a 2. versben azt írja Salamon, hogy jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Ugye ezért itt is láthatjuk, hogy Salamon már nem az életet habzsoló, maga kívánságai után menni akaró ember, aki sajnos beleesett ebbe a hibába, hogy így próbálta élni a maga életét, hanem lassan rájön arra, hogy mennyire fontos, hogy az ember reálisan, valóságosan gondolkodjon az életről, és valóságosan gondolkodjon önmagáról. Ugye itt egy rövid kis szó utal erre, azt mondja, az élő ember megemlékezik. Ugye milyen nagy fogalom ez, szoktuk mondani, hogy az életben, mikor úgy az ember felébred, úgy megébred, úgy megáll, valamilyen esemény, vagy valamilyen fordulat a maga életében, úgy egészen hétköznapján azt szoktuk mondani, hogy fejbe kólint bennünket. Úgyhogy magunkhoz kell térni. Ugye Salamon itt rendkívül súlyosan mutatja be a helyzetet, hiszen azt mondja, hogy nagyon sokszor ilyenfajta motivációt egyenesen csak a halál ténye tud az emberben elérni. Ugye pedig azt is láthatjuk majd a későbbiekben, hogy ez még igazán alapos változás nem munkálhat az emberben. Ugye tudósok és pszichológusok is felmérést készítettek, hogy mi a legerősebb motiváció az emberi életben, és ugye nagyon egyöntetően kimutatták azt, hogy a haláltól való félelem rendkívül komoly változásokat idézhet elő az ember lelkében, de majd, mint majd láthatjuk, azért Salamon is azt mondja, hogy túl kell ezen lépni, hiszen ez még csak tulajdonképpen egy félelem, ami jóra való késztetés nem feltétlen hordozhat magában. Legfeljebb a rossztól való idegenkedést, egy szintig való elfordulás, de erőt nem feltétlen hordoz magában. És ugye Salamon maga is így fogalmazza a 4. vers elején a következő versben, hogy a bölcseknek elméje a siralmas házban van. Tehát arra hívja fel itt Salamon a figyelmünket, hogy az ember bizonyos szintig, és ez jó, hogyha eddig a szintig is eljut, a felismerésben, a felébredésben, a megemlékezésben, amikor arra gondol, hogy tulajdonképpen hogy is áll az élettel, hogyan is áll a maga sorsával, mennyiben rendelkezik ő a maga élete felett és a maga életútja felett. És azt mondhatjuk, hogy az embernek erről a fajta felébredéséről több helyen is ír a Biblia. Például hadd említsem meg Jézus Krisztusnak egy nevezetes tanítását a boldogmondásokról. Ugye, hogyha Máté evangélium a 5. fejezeténél fellapozzuk a Bibliánkat, akkor arról olvashatunk, hogy amikor Jézus elkezd egy ilyen nagy távlatú és nagyon komoly tanítást, hogy boldogok, ugye ez különben egy rendkívül gyakori kifejezése volt az Ószövetségnek is, ugye gondoljunk csak Zsoltárok könyve első Zsoltárára is, hogy ott mivel kezdődik az első Zsoltár, hogy a boldog ember az. Tehát ez szinte már műfajjá, irodalmi fordulattá vált a Bibliában, hogy mi is kell az embernek a boldogsághoz. És amikor Jézus is elkezd egy ilyen nagy összefüggő tanítást, hogy kik a boldogok, és ugye épp a hegyi beszéd elején hangzik el ez a tanítás, tehát minden ember felkapja a fejét, hogy boldogság, hát ez érdekel. Ugye, ha más nem, ez mindenkit érdekel. Boldog. Kik a boldogok? Na halljuk. Ugye halljuk. És Jézus elkezdi a tanítását, és azt mondja először, hogy boldogok a lelki szegények. Ugye milyen megdöbbentő. Nem azt, hogy boldogok a bölcsek, boldogok az elismert emberek, boldogok az adottságaikban, környezetükben, örökségükben, szellemi, lelki örökségükben, jó lehetőségekkel induló emberek, hanem Jézus Krisztus egy egyetemes elvet mond ki minden népréteg, minden társadalmi réteg, minden faj és szín irányába, amikor azt mondja, hogy Isten a boldogságot ott kezdheti az ember életében, amikor az ember eljut odáig, és innen indul el, hogy lelki szegény. És amikor az ember már azt mondaná, hogy na jó, belátjuk, hogy Istenre vagyunk utalva, hogy tehetetlenek vagyunk, akkor Jézus még mélyíti, és a következő boldog mondások ugye hogyan is hangzik? Boldogok, akik odáig jutnak a lelki szegénységben, hogy sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát Jézus Krisztus először is az első két boldog mondásban is mélyít valamit az emberi megértésben és az emberi felismerésben, emberi gondolkodásban, mégpedig az ember ismerje fel azt, hogy tulajdonképpen a tehetetlenségnél kell, hogy elkezdje a gondolkodást az önmaga tehetetlenségénél. Jobb a szomorúság a nevetésnél. Mint szokott az ember megrendülni ebben a földi életben? Hogyha a Prédikátor könyvének ezt a kifejezését próbáljuk értelmezni másféleképpen is. Jobb a szomorúság a nevetésnél, az ember tehetetlenségébe szokott megszomorodni, megkeseredni, vagy éppen belül a lelkében sírni is, amikor például az életben, a világban tapasztalja a kiszámíthatatlan sorsszerűséget, és megszomorodik. Megszomorodik az ember, és hát a Biblia szerint rosszabb esetben valamiféle vádak, kételyek is felmerülnek az Isten bölcsessége, az Isten gondviselése irányába, és az ember megszomorodik ezen. De ugye mindannyian érzékeljük, hogy ez a megszomorodás, ez még hosszú távon nem vezet valamiféle változáshoz az ember életében. Legfeljebb a kérdések szaporodnak az emberi lélekben. Azután mind szokott az ember még megszomorodni. Ugye megszomorodik az ember olyankor, amikor közvetlen környezetében őt érintő rossz dolgokat tapasztal, például emberi kapcsolataiban, emberek részéről. Ugye ez is nagyon megszomorító dolog. Ez is nagyon megszomorító dolog, és nem mondható el, hogy jobb ez a fajta szomorúság a nevetésnél. Nem mondható el az, hogy ez a fajta szomorúság, hogy itt Prédikátor könyvében olvastuk, az orcának ez a fajta szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ugye az ember nagyon nehezen viseli mégis, és hadd mondjam el azt, hogy mégis e felett a két dolog felett való megszomorodás gyakrabban jellemzi az embert, mint az, hogy megszomorodjon mi felett, önmaga felett. Önmaga felett. Tehát az embernek fáj a világ tragédiája, a világ helyzete, az a berendezkedés, ahogy itt élünk, amilyen kiszámíthatatlanak itt az események. Fáj az embertársai részéről kapott rossz dolgok, az emberi gyengeségek, de hadd kérdezzem meg, mennyire jellemzi az emberre az a fajta megszomorodás, az a fajta megemlékezés, az a fajta felismerés önmagával kapcsolatban, amiről itt tulajdonképpen valahol Salamon is beszél, hogy az ember felismeri önmagával szembeni tehetetlenségét. És hadd kérdezzem meg, hogy mind szomorodik meg ilyenkor igazán az ember. Tehát miért van, most senki nem mondja majd azt, főleg, hogyha végig haladunk a gondolatmeneten, hogy én itt mindenkit szomorúvá akarok tenni. Tehát ez nem célom. De mégis hadd kérdezzem meg, miért nincsen okunk önmagunkban örülni magunknak ebben a földi világban? Miért nincsen okunk? Ugye azt már kizártam, nem azért, mert velünk így bánnak, vagy nem azért, mert velünk így történik, vagy úgy történik. És sokkal inkább én egy néhány gondolatot szeretnék itt felemlíteni. Az ember, amikor például felismeri, hogy mennyire gyenge a jóhoz és a jó véghez viteléhez. Mennyire gyenge. Hadd kérdezzem meg, hogy kezdődnek az új évek általában az emberi világunkban? Újabb és újabb elhatározásokkal. Fogunk egy új határidőnaplót, most megpróbálunk beosztott idővel élni, megpróbálunk tudatosan alakítani a jövőnket, az emberi kapcsolatainkat. Magyarul megpróbálunk valami igazán jót megélni, és ugye ez, hogyha még nem is csak az életnek ezt a keretét jelenti ez a jóság, hanem a tartalmában, a beszédben, a viselkedésben, a magatartásban, a gondolkodás kiegyensúlyozottságában, az érzelmi világban, hogy hadd ne soroljam, a legnagyobb vesztes harcmezőink ezek, amiket itt gyakorlatilag számba veszünk. Tehát igazából a Biblia azt mondja, hogy szomorúságra van oka az embernek, de nem az önmagán kívülálló világ miatt, hanem ahogy Jézus is mondja, hogy sokkal inkább a lelki szegénység az, ami az emberben felismerésként elmélyül, és valahol az az érdekes, hogy itt kezdi az Isten azt a munkát, először ezt mélyíti, ami majd odáig vezet, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által, ugye mi az ígéret itt, amit maga Salamon is fel kellett, hogy ismerjen önmagával kapcsolatban, hogy így lesz jobbá a szív, amikor az ember ezt a fajta megszomorodást megismeri önmaga miatt. Hadd kérdezzem meg, nem csak a jóhoz vagyunk gyengék, de ugye még az is megtörténik, hogy ami jót véghez viszünk, és mégis megteszünk, az valami egészen másfajta indítékokból és belső szándékkal tesszük meg. És ugye emberek szemében elismerést kelthetnek jó cselekedetek, miközben ugye talán a legfájóbb, amit így nevezünk az életben, képmutatás, főleg olyankor fáj, hogyha velünk szemben van ilyesmi, de milyen sokszor az ember magán is észreveszi, hogy igazából a szíve mélyén azért volt ott egy pici önérdek is, volt ott egy pici ilyen-olyan másfajta emberi indíték is. Tehát nem csak az a tragikus, hogyha az ember a jóra mennyire gyenge önmagától, hanem azért is oka van az embernek megszomorodni, mert amikor meg is teszi a jót, akkor is ugye mennyi minden keveredik abba a jóba, úgy a háttérben. Egy nagyon jelképes módon hadd mondjam azt, hogy valahogy az ember azon is néha el szokott gondolkodni, hogyha az emberekkel mi úgy kommunikálnánk és úgy élnénk ezt a mi életünket, hogy miközben mi itt élünk és teszünk és veszünk és beszélgetünk emberekkel, folyamatosan a homlokunkra lenne írva, hogy miről gondolkodunk. Az ember ilyenkor úgy megdöbben, mert milyen lenne, hogyha egyfolytában olvasnák például a homlokunkon azt, hogy de mi van belül, de mi mozgat, de miközben ezt megteszem, micsoda verejtékes erőfeszítés van, hogy leküzdjem ezt és ezt, és visszafojtom magamban is. Tehát az embernek ez a fajta felismerése tényleg a lelki szegénységnek azt a tudatát érzékelteti bennünk, amire Jézus Krisztus is annyira felhívta a figyelmet, hogyha valaki boldog akar lenni, tehát el akar indulni ezen az úton, akkor nem szabad félni ettől a fajta szembesüléstől. És ugye én folytatnám, még fokoznám, hogy még elgondolkodjunk a Biblia szempontjából, hogy a szomorúság tényleg az emberi életnek, az önmagával felelősen bánó, gondolkodó emberi életnek mennyire velejárója lehet, és majd ezután beszélnék arról, hogy mi a kiút, hogy az ember bizony azt is tapasztalja, és a rosszra pedig mennyire gyengék vagyunk a rossznak való ellenálláshoz. Illetve hadd mondjam azt, hogy még nem is az a legnagyobb problémája, hogy ezt a sort egészen a végsőkig fokozzam. A Biblia szerint nem az a legnagyobb problémája az embernek, hogy elköveti a rosszat. Talán ezen így megütköznek, ha csak idáig mondom. Nem az a legnagyobb problémája. A legnagyobb problémája az embernek, és itt térünk rá majd a Prédikátor könyve 7. fejezetéhez, hogy mi az a szomorúság, az az igazi szomorúság, ami által jobbá lesz a szív. A legnagyobb problémája az az emberi léleknek, és a legnagyobb betegsége, hogy még ha elköveti is, igazán szívből bánni nem tudja. Tehát valahol a Biblia ahhoz vezet el bennünket, hogy az emberi életnél a nagy probléma ott van, ugye a Biblia szerint azt mondhatjuk, hogy örökölünk egy rosszra hajló természetet. Az Isten ezért nem vonna felelősségre bennünket. Azért már felelősségre vonhat bennünket, hogyha nyilván mi a szabad akarati döntésünkkel támogatjuk és megéljük, és a gyakorlatban is megmutatjuk, hogy igen, egy rosszra hajló természetem van. De azt mondja a Biblia, hogy itt még az Isten mindig munkálkodik az emberért. De a legnagyobb tragédia is tulajdonképpen Prédikátor könyvének ez az igéje, ebben akar valamiféle eligazítást adni nekünk, hogy az igazi bánat a bűn felett. Hadd kérdezzem meg, miért fontos ez, hogy igazi bűnbánat? Azért fontos, mert a mai világban, és hadd mondjam ezt egy picit, hogy a mai keresztény világban is nem csak hogy a bűnbánatot, de magát, a bűn fogalmát is szinte egyáltalán nem kezelik. Ugye neves tényleg gondolkodó, vagy a maguk egyházában reformokat, megújulást indítványozó, munkáló 20. századi teológusok is kimondták, hogy az a lelkész, aki manapság szószékre áll, vagy pulpitusra áll, és kimondja azt, hogy mi a bűn, az a lelkész, az nem lesz népszerű soha. Ugye pontosan amitől az Isten leginkább akarja óvni az embert, valahogy ez az, amivel az ember nem akar, nem mer szembesülni. Hadd mondjak néhány példát, például az ember hogy kerüli meg a bűn fogalmát. Ugye hadd említsem ezt, hogy kis bűn és nagy bűn. Én szívesen megkérdezném, hogy a Bibliában hol olvasunk ilyen igét, ahol van kis bűn és nagy bűn. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus például azt mondta a Máté evangélium 5. fejezetében, hogy ha egyet megrontottok a törvényből, az egészet megrontottátok. Nyilvánvaló az egyenlőség jel. A törvény mind a 10 igéje, például a 10 parancsolat egyes tanításai között. Hadd kérdezzem meg, nem ugyanaz a felbújtója minden egyes bűnnek, kis bűnnek vagy nagy bűnnek? Egy afrikai történet, a kis oroszlánokból nagy oroszlánok, a nagy oroszlánok pedig ölnek. Ugye egy jelképes történet, hogy a vadász, amelyik megöli a nagy oroszlán, de azt mondja, hogy a picik olyan ártatlanok, anyjuk nélkül vannak, hazaviszi, dédelget, és felnőnek, és amikor vért éreznek valami kis baleset kapcsán, ugye megölik a vadászt is, és akkor ekkor mondják a falubeliek, hogy mi figyelmeztettük a vadászt, hogy a kis tigrisekből nagy tigrisek lesznek, és a nagy tigrisek azok már ölnek. Ja, tehát az embernek tulajdonképpen az ember tragédiája, hogy ezt az irodalmi alkotást idézzem, tulajdonképpen nem az, hogy rossz világba született, nem az, hogy rossz környezetbe született, hanem az, hogy a bűn fogalmát nem látja tisztán, és szinte azt mondhatjuk, hogy tudatosan nem akarja tisztán látni. Másik nagy emberi magatartást a bűn kérdésével kapcsolatban hadd említsem meg, máshoz képest én se vagyok olyan rossz. Ugye ez egy másik viszonyulás a bűn kérdéshez. És hadd mondjam azt, hogy ez valahol emberileg nézve nagyon igaz lehet, csak hol van ebben a logikában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon találni, úgymond nálunk rosszabb embert, akihez képest mi meg is igazítjuk magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy itt is láthatjuk azt, hogy amikor az ember az igazi Isten szerint való megszomorodást, amit az Isten valahol ki akar munkálni az egyes ember lelkében, ahhoz, hogy igazi hitet is munkálhasson azután. Hogy az igazi megszomorodást elérje, ilyen kiskapukkal próbál az ember inkább ezek között a fogalmak között, és egyáltalán a radikális rossz, és a bűn szörnyűsége, mint fogalom között ellavírozni. És ugye a harmadik magatartást hadd említsem, ami nagyon jellemző, az ember tud róla, ismeri, késlekedik rendezni azt a dolgot az életében. Ugye itt most nem bizonyos akut magatartásokról, indulatokról, vagy érzelmekről, amik egyértelműen önös, vagy másokra kártékony hatásúak szólnék, hanem egyáltalán erről a fajta emberi magatartásról, amire Ellen Gould White ebben a kis könyvben, a Jézushoz vezető út című könyvben azt mondja, hogy amit mi nem győzünk le, az előbb-utóbb legyőz bennünket. Tehát az ember tulajdonképpen a harmadik hibát ott követi el, amikor ki akar térni ez alól az igazi szomorúság alól, ez alól a megemlékezni arról, hogy ki is vagyok, hogy semmi vagyok, az Isten nélkül. Az Istenben viszont ugye hihetetlen távlatok, jobbá lesz a szív. Ugye az élet mozgató rugója, a belső indítékok, a gondolatok feszítője és táplálója, hogy egy megújult valódi ember, amikor jobbá lesz a szív, amikor egy szívbeteg érzi a gyógyulást a lelkében, és megelevenednek a tagjai, és újra bírja azokat a megterheléseket, és ugye szóval gyönyörű kifejezés ez Salamonnak, hogy az ember igenis vegye komolyan ezt a fogalmat, hogy bűn fogalma. És azért egy rövid gondolat erejéig még egy picit késleltetve a megoldás felé vezető részét a gondolatmenetünknek, hadd álljak meg, hogy legalább ugyanilyen félreértés van a mi világunkban a bűnbánat fogalmával kapcsolatban. Tehát most a bűn fogalmáról röviden gondolkodtunk, legalább ugyanilyen félreértések vannak a bűnbánat fogalmával kapcsolatban, ugyanis figyeljük csak meg, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk az elkövetett bűn után, mit nevezünk nagyon sokszor bűnbánatnak, amit nem azonosíthatunk ezzel a fajta szomorúsággal, amire azt mondja Salamon, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert ezáltal a szomorúság által jobbá lesz a szív. Mint majd láthatjuk, ezek olyan fajta magatartások és reakciók, amik által tulajdonképpen igaz, hogy nem lehet jobbá a szív, törvényszerű, hogy nem lehet jobbá a szív. Azt mondhatom ki itt előjáróban már is egy picit a legnagyobb tanításait ennek az igei összefüggésnek és a Biblia ezzel kapcsolatos tanításának a megelőlegezéséül, hogy aki az igazi bűnbánatot ismeri, az tulajdonképpen ismeri a bűnvilágából az életre átvívő utat. ez annyira fontos, hogy Keresztelő János például központi üzenete volt Keresztelő Jánosnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Ugye, vagy másutt az apostoli időkben, az ősegyház idején szinte egy központi üzenet volt, hogy térjetek meg és bánjátok meg bűneiteket. Tehát minden igazi megújulást, úgy mint Krisztus első adventjének az útkészítő szolgálata, vagy az bűnkösdő, ugye csodálatos események, a nyelveken szólása, a akkori értelemben világmisszió beindulása, mivel kezdődött? Az igazi megtérés és annak szántása, tehát a magvetés szántása, az igazi bűnbánat felismerése és megértése által. Na de mi az, ami nem valódi szomorúság? Nagyon, nagyon gyakorlati dolgokat mondanék, hiszen a hétköznapokban élünk, és érlegelünk, és döntünk, és veszítünk, vagy győzünk, és az ember próbál tulajdonképpen valamit kezdeni a rosszal a maga életében, különösen lelkiismeret furdalással. Például az ember, amikor rosszat tesz, egyfajta rossz érzés, egy érzelem, egy hangulat eluralkodik a lelkében. Valahogy ez visszhangzik ilyenkor egy fél óráig, óráig, hogy nem kellett volna. Az ember úgy érzi, indulatosan visszaszól, valaminek megint nem tudott ellenállni, vagy nem tudom, hogy milyen helyzetekben nem kellett volna, és az ember úgy megkeseredik, hogy elcsendesedik, és úgy magába száll, és aztán kialussza. Aztán kialussza, és nem történt semmi. És legközelebb jön egy hét múlva, két hét múlva, vagy másfél év múlva ugyanaz a helyzet. Gyógyítva nem lett ez a probléma. Igazán rendezve nem lett ez a probléma. Újra elköveti az ember, és aztán, ha így halad, ugye az a ijesztő jézusi tanítás, hogy egészen meg is keményedhet az ember, de semmi, mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy igazi szomorúságnak, ami által jobbá lesz a szív, ez a fajta rossz érzés, érzelem, hangulat nem nevezhető. Hadd említsek egy másik dolgot, ijegység. Az ember valamit megtesz, és megijed. Megint csak az érzelmek, megint csak a hangulatok változása. Tulajdonképpen a gondolkodásban egy megrendülés, egy visszahúzódás van, de a gyógyító folyamatok nem indulnak el. Megint csak a lecsengés időszaka van, egyfajta visszahúzódás, egyfajta bűntudat, és aztán az ember kiszolgáltatottan, hogy vajon mikor jön újra ez a dolog, és meddig tudok ellentállni, ugye várja a következő ijegységet, tulajdonképpen csak a félelem fokozódása a lélekben, de gyógyulás nincsen, jobbá nem lesz a szív. Mégis azt mondjuk, hogy valamiféle bűnfeletti bánkodás, mert hát azért csak nem akartam, vagy nem így kellett volna, vagy de nem gyógyul az embertől, nem lesz jobbá a szív. Hadd említsem a következőt. Nagyon gyakori, talán a leggyakoribb a mi életünkben és a mi gondolkodásunkban, félelem a következményektől. Hadd kérdezzem meg, a következményektől való félelem valódi bűnbánat-e? Nagyon érdekes ezen elgondolkodnunk. A félelem a következményektől vajon valódi bűnbánat-e? Olyan szomorúság, ami által jobbá lehet a szív. Én csak néhány szemét idéznék, például Ézsau. Azt olvassuk, hogy sírt megrendültségében, annyira bánta, amit tett. Mégis azt olvassuk az Ószövetségi kisprofétánál, aki írja Ézsau Jákob történetét összehasonlítva a kétféle bűnbánatot, ugye Jákob a csaló ügyeskedő hogyan jutott bűnbánatra, és Ézsau hogyan nem jutott, pedig sírt, és sírva kereste az Istent, de mégis nem találta, mert nem igazán szívéből kereste. Tehát a sírás itt is egyfajta érzelmi hatás, ami viszont sokkal inkább a következményektől való félelem. Ugye hadd mondjak ki itt rögtön egy nagy elvet, hogy a pokol örök kiégő tüzével, vagy a nem tudom én milyen retteget bibliai tanításokkal embereket valódi megjobbulásra vezetni nem lehet. Tehát itt láthatjuk ugye azt az alaptézist, amit a lélektudomány felállított, hogy embereket mi motiválhatja, rossztól való félelemre, irtózásra, visszahúzódásra segíthet, elsegíthet ilyesmi, de jóban való járásra, hogy a szív legyen, nem lehet következményektől való által eljutni. Másik ilyen példa Bálám esete, ugye Bálák és Bálám, aki zén átkozza meg az Egyiptomból kijövő Isten által különlegesen támogatott izraelita népet és seregeket. És ugye Bálám alkudozik, és tulajdonképpen nem tenné, mert hát mégiscsak az Istennel szemben hogyan tehetné meg, de végül is megteszi. Itt nem csak azt láthatjuk, hogy nem elég a félelem a következményektől, ahhoz, hogy az ember valódi bűnbánatra jusson, de még igazán ahhoz sem elég, hogy egyáltalán a jó úton megtartsa, vagy a rosszal szemben megakassza Bálámot. Tehát semmiféleképpen nem elég, és hasonló történet, fáraó története, aki nem engedi el Izrael népét ugye az egyiptomi fogságból, és jönnek a csapások, és mindig meghátrál, mert megijed. És elmúlik a csapás, újra azt mondja, hogy nem engedem el. Tehát itt láthatjuk, hogy bizony nem igazi bűnbánat, hanem csak egy következőt, szégyen, szégyenérzet. Másoktól szégyeljük. Egy sajnálatos függőség ez, ami megint csak nem az Isten szerint való szomorúság. Ugye megint csak nem az a szomorúság, amiről a korintusiakhoz itt második levél 7. fejezetében olvashatjuk Pál apostolnak ezeket a örökérvényű, szépséges szavait, amikor azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Most az előzőnél szeretnék megállni, korintusi második levél 7. fejezetének 10. verse. Azt mondja, hogy van az a szomorúság, amiről itt Prédikátor könyvében Salamon is írt, amikor az ember valahogy úgy szomorodik meg, Isten szerint való szomorúság, ugye egyenlő lelki szegénység, egyenlő salamoni szomorúság, orcának szomorúsága, és folytathatnánk itt a párhuzamokat a bibliai leírásból. Tehát van az a fajta szomorúság, ami viszont nem a másoktól való szégyen. Nem az, hogy ki látta, hányan látták. Nagyon sokszor az ember ezt mérleg, hogy felemeli a fejét, és azt mondja, hogy jó van, nem volt itt se, hát akkor már nem is, akkor már talán már nem is, nem is kell annyira bánnom. Ugye nagyon, nagyon, hadd mondjam, olyan dolgokat gondolunk itt végig az ige alapján, amik már érezzük, hogy nem pusztán bibliai bölcset, hanem tényleg az ember minden napjait érintik, mert tulajdonképpen itt dől el az a kérdés, hogy az ember szíve jobbá lehet-e. És itt dől el az a kérdés, hogy az ember maga is jobbá lehet-e. Itt dől el az a kérdés, hogy az ember tényleg eredményesen, tapasztalatokban gazdagon közeledhet-e a szeretet életrendje felé. Növekedhet az Istenben való hitben, az Istenben való megismerésben. Tehát nagyon érdekes, hogy Isten nem azt mondja, hogy ismerj engem, és majd az a bölcsesség téged lenyűgöz, és majd akkor követsz engem, és hanem azt mondja, hogy úgy kövess engem, hogy közben tisztán látod, emmi áll, csem, téged mindenestől akarlak, én meg akarlak szabadítani, egy jobb szívet akarok adni. Tehát milyen szép ez a tanítás ugye a Biblia részéről, hogy az ember ezen az alapon törekedjen valódi bűnbánatra, amelynek még egy utolsó hamisítványa, hadd említsem meg, a nem valódi bűnbánatnak egy utolsó rendkívül elterjedt formáját, amikor az ember azt mondja, hogy a bűnbánat egy aktív cselekvést kell, hogy jelentsen az ember részéről, amivel tulajdonképpen kiengesztelem az Istent. Ugye ismerős, elterjedt. Emberek akár egyházhoz tartozó, vagy egyháztól függetlenül is úgy érzik, hogy nekik egy haragos Istent kell a bűn elkövetése után kiengesztelni. Tehát valamit fel kell mutatnom, tehát valamit nekem meg kell jelenítenem az Isten előtt, hogy ő elfogadjon, hogy ő bocsánatot adjon. Tehát azt mondjuk, hogy van a bűn, utána van az a bűnbánat, ami egy aktív cselekvés, amire az Isten válaszul, azt mondja, hogy jó, most már látom, hogy kiérdemelted, ugye kanosszát jártál, vagy nem tudom én, mit meg nem tettél. Most már akkor bűnbocsánatot adok. Ugye Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28. versét idézném, csak erre válaszul. Azt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ugye itt nyilván arról van szó, hogy teher, valódi teher, bűnteher, felismerés, szembesülés nyomán. És mit mond? És én megnyugosztlak titeket. Tehát nem mondja azt, hogy úgy gyertek hozzám, hogy azért előtte mutassatok fel valamit. Tehát itt láthatjuk, hogy mennyire az emberi intézményes, már-már ideológiai alapokon is másfajta bűnbánat és bűnfogalom terjedt el, akár kereszténységen belül is, és hogy az ember bizony, hogyha Dán jobbá akarja tenni azt, akkor először is ezeket el kell utasítania, és ezeket a maga életében kövekkel kis irányába. És ezután hadd térek rá a valódi bűnbánat miben létének a kérdésére. A valódi bűnbánat, hát én így fogalmaztam meg, hogy lépcsőit, én itt hármat állítottam egymás után, Ez a három, rögtön hadd mondjam azt, hogy nem ilyen matematikai pontosságú, nem ilyen szigorúan elhatárolható, szétválasztható, természetesen a lelki folyamatok ennél mindig összetettebbek, és időben és térben is másképp zajlanak, személytől, esettől függően. De mégis azért, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor itt egy hármasság működik együtt, körülbelül ebben a sorrendben. A valódi bűnbánat első lépcsője, amiről már szó volt, de most egy picit részletesebben szólnék róla, a bűnnek a felismerése az emberi szívben. Ugye, hadd mondjam, azt visszatérnek arra gondolni, hogy manapság az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mi a bűn. És azt nevezik bűnnek, ami nem szorosan tartozik oda, és olyan dolgokat nem neveznek bűnnek, ami pedig a leglényegét érinti ennek a fogalomnak. Hadd említsek például csak ilyesmiket, hogy manapság ugye az iszákosság, vagy a kábítószerrel való visszaélés, akár fogyasztás esetén, ugye a jelenlegi hatályos magyar jogszabályok értelmében is nem csak a terjesztés, de a fogyasztó is ugye valamilyen szinten elmarasztalható, és hadd kérdezzem, hogy ez a bűn? Ezek a tünetei, ezek a megnyilatkozásai? Miközben az emberek elítélik ezeket a nagyon nyilvános és tényleg nagyon visszatetsző emberi magatartásokat és cselekményeket, úgy gondolom, hogy megkerülik az irítséget, megkerülik a képmutatást, nem nevezve nevén őket, megkerülik a büszkeséget, megkerülik az önzést, megkerülik a mértéktelenséget, aminek tulajdonképpen ezek a cselekmények csak kiteljesedései, de valahol az emberi lélekben ugyanúgy jellemzőek minden ember. Ugye rendkívül visszás az emberi gondolkodásmód, és azért fontos az, hogy az ember, amikor önmagát számoltatja el, akkor a felismerésnél biztos, világos módon járjon el, milyen segítséget kapunk ehhez. És Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. versét hadd idézzem, egy rendkívül szép vers, tényleg az embernek érdemes megtanulni a fejből is, hogy hogyan nevezi, milyen hasonlattal adja vissza ott az írás magának, a Bibliának a szerepét az ember életében, és épp a bűnfelismerésben betöltött szerepét. Azt mondja, hogy az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szíveknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megéli a szívnek indulatait. Ugye az apostol az akkori orvostudomány legkisebb, ugye mikroszkópikusan még réges, ad az embernek, pontosan abban, hogy mindig tisztán lássa magát. Ugye olyan szép az, hogy elhat az ízeknek, a velőknek, tehát a sorrendet nem pontosan idéztem, de szóval felsorolja azt, hogy tulajdonképpen van egy fegyver, azt mondja, élesebb minden kétélű fegyvernél, és amit már nem lehetne még osztani, jót és rosszat szétválasztani, azt mondja, az ige kardja ott is még hat, és segít. Hadd tegyem hozzá zárójelbe, hogy az ige kardjával lehet kaszabolni is persze, embereket bántani. Az ige kardja ebben az esetben gyógyít, szétválaszt jót és rosszat, a beteg részt leválasztja az egészségesről. Tehát valóságos, inkább ezt mondom, hogy orvosi szikeként működik ebben az esetben, és megítéli a szívnek indulatait. Ugye önismeret híján az ember önmagát csapja be. Amikor az ember önmagáról rosszul gondolkodik, hogy mi a jó és mi a rossz itt bent a szív indulatai szintjén, akkor azt mondja, hogy másokhoz képest, meg hogy hát ez csak egy kicsi, meg ritkán követem el, meg akkor azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen önmagát csapja be, hiszen nem lesz jobbá a szív, mert nem engedi, hogy az ige ebben támogassa őt. Hát idézek ebben kapcsolatban Jakab apostol leveléből, az első fejezetből is egy nagyon szemléletes, nagyon szép leírást, az első fejezet, tehát Jakab apostol első fejezetének a 22. versében, ahol azt mondja, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. És azt olvassuk utána, hogy mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerint ábrázatát, mert megnézte magát, elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Jakab apostol leírásai rendkívül szemléletesek, hiszen minden tanítást azonnal egy rendkívül hétköznapi példával illusztrál. Azt mondja, hogy melyikünk az, amelyikünk úgy megy reggel oda a tükörhöz, hogy megnéz, hogy is néz.

Azt mondja az apostol, hogy belenéz az ember a szabadság tökéletes törvényébe. Például meghallgatja, hogy mi az a szeretet, amit Jézus Krisztusban az Atya Isten megmutatott az embernek. És na és mi van utána? Hát mi van? Hát sem, megyünk haza, eljövünk 2 hét múlva, hát mi van utána? Ugye erről szól az apostol. Erről szól, hogy ez az ember feledékeny hallgató, és azt mondja, nem ez a probléma feledékenység, hanem azt mondja, hogy megcsalja önmagát. Megcsalja önmagát. Ugye ezt mondja itt az apostol, és ezzel szemben állítja, hogy de aki belenéz, aki meri a szembesülést, a felismerést, az önismeretet, az igazi önismeretet vállalni, ahogy egy Isten elsegít az önismeretre. Barátok, néha kiigazítanak bennünket, és nagyon jó. Bizonyos veszélyektől megóvhat bennünket, de amikor a teremtő, a gondolatokat ismerő Isten, aki mikor még nyelvünkön sincs a szó egészen érte, aki minden utunkat jól tudja, ő akar bennünket önismeretre vezetni, akkor az ember már tényleg tanulhat valamit. Tehát mennyire fontos az ember számára valóban ez a fajta felismerés, és az, hogy ne féljen ettől a szembesüléstől. Lehet, hogy megrázó lesz. Lehet, hogy lelki szegénység teljes átélése következik ebből a fajta felismerésből. Lehet, hogy az embernek tényleg semmi jó vonása nem marad ezután a maga szemében, de mégis azt mondja a Biblia, hogy ez a fajta megszomorodás, ez munkája mégis a szív megjobbulását. És itt térnék rá a következő lépcsőre, a valódi felismerésből, valódi szembesülésből következik az igazi bánkódás. Ugye beszéltem már a nem igazi bánkódásról, nem igazi bűnbánatról. Igazi bánkódás. Ugye itt a Biblia Isten szerint való megszomorodásnak, vagy sírásnak nevezi ezt a fajta bánkódást. Ugye a lelki szegénység felismerése után, ugye a boldog mondások is tükrözi ezt a két lépcsőt. A második lépcső az, hogy az ember ténylegesen rádöbben és igaz bánkódásra, tehát nem ézsaui bánkódás, félelem a következményektől, hanem igazi bánkódásra, sőt mégpedig miben rejlik ez az igazi bánkódás. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 13. versében olvashatunk egy nagyon szép leírást egy ilyen igazi bánkódásról, akkor azt olvassuk, hogy a farizeus és a vámszedő, tehát a kiemelt vallásos ember, a farizeus ugye a nevében is jelzi, hogy elkülönült, tehát az Isten dolgait rendkívül látványosan megélő ember, illetve a vámszedő, tehát az izraeli korabeli zsidó szempontból utált, hiszen rómaiakkal lepaktált, és a római leigázásban még hivatalt is vállaló, tehát a vámszedő ember egyszerre megy be a templomba imádkozni, és ugye azt olvassuk, hogy a farizeus megáll, és elmondja, hogy Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ugye most visszagondoltunk az előző gondolatokra, másokhoz viszonyítás, mert én ezt teszem, ezt teszem, ezt teszem, nem vagyok ragadozó, hamis parázna, vagy mint ime vámszedő, tehát még ima közben rámutat a közelében álló vámszedőre is, hogy és ilyen se vagyok, Istenem, hát igazán hálát adhatsz, hogy ilyen teremtményed van. Böjtölök 2-szer egy héten dézsmát, ugye utána felsorolja az érdemeket, ugye? Volt szó arról, hogy Isten előtt kedves az ember az érdemei által. Kedves. Felsorolja az érdemeket, de nem is ez az érdekes, hanem megáll a vámszedő is, ez igazi bánkódás. Rendkívül keresetlen, egyszerű, de annál őszintébb módján mit mond? Ugye a Biblia nem is úgy kezd, hogy mit mond, hanem a jelenetet megjeleníti előttünk. Azt olvassuk a 13. versben. A vámszedő pedig távol állván, még a szemeit sem akarta az égre emelni. Milyen szép, hogy szemeit sem akarta. Nem az, hogy nem merte az égre emelni, mert fél az Istentől. Úgy érezte, nem méltó, hogy én az Isten előtt felemeljem. Nem akarta égre emelni, hanem verte valamellét, és ezt mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezzel a fajta igazi bűnbánattal kapcsolatban, mint megint csak hadd mondjam, nagyon nem népszerű keresztény körökben, sem szószéken se. Hadd mondjam azt, hogy egy picit az ember a maga a keresztény életében is azért kevésszer él át viszonylag, még gyakorló keresztény ember is, hogy valahogy így bánt meg valami bűnt igaz életében. Csodálkozunk sokszor, hogy nincs is gyógyulás a szív szintjén. Átmeneti változások vannak, nagy szabadulások nincsenek, ugye? Az ember ilyenkor szembesül okokozat összefüggésével lelki értelemben. Vagy hogy Jézus Krisztus nagyon megrendítően mondta egy nagy tanításában, Máté evangélium a 21. fejezetében, azt mondta, hogy ő a kőszikla, és aki a kősziklára esik, az szétzúzódik, de akire ez a kőszikla esik rá, az szétmosolja azt. Ugye nagyon megrendítően Jézus Krisztus itt Dániel könyve 2. fejezetének
a nagy történelmi összefüggéseiből emel ki egy példát, hogy a történelem ugye úgy fog véget érni, hogy a világbirodalmak váltják egymást is, hogy elértéktelen

0: ennek is már ugye az emberi történelem felszámolná önmagát, ez egy nagyon érdekes leírás, el lehet olvasni Dánielnek, hogy a második fejezetében, hogy az isteni közbeavatkozás egy szikla leszakad emberi kéz érintése nélkül, tehát jelzi, hogy ez isteni beavatkozás lesz, és megsemmisíti ezt, és megtisztítja ugye a földet, és aztán részletesen nem szólt Dániel könyve, de azt mondja Jézus Krisztus, erre a nagy történelmi tanításra hivatkozva, hogy piciben ugyanez zajlódik le az emberi szívben. Krisztus a szikla, hogy szembesül, felismeri, és a hibáit, a bűnét is, és szétzúzódik, tehát igazi bánattal teszi le azokat a terheket az Isten előtt, majd pedig azt mondja Jézus, és megdöbbentő jelképet használja. Ugyanaz történik, mint az egész emberi történelemmel, hogy a szikla esik rá az emberre, és szétmorzsolja. Ugye, aki nem veti rá magát, aki nem saját akaratából tulajdonképpen vállalja ezt a szív megjobbító szembesülést, azt mondja, hogy afelett viszont eljárhat az idő, és ugye azt mondja, hogy az emberi történelmet is az Isten fejezi be, nem ember, ami különben egy nagyon nagy evangélium, hogy nem pusztítjuk el ezt a földet anélkül, hogy az Isten tényleg itt benne avatkozna, és meg ne segítené az ő követőit. Ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen az egyes ember életében is ugyanez a változás kell, hogy megtörténjen, és hadd kérdezzem meg, hogyha a legnagyobb mélységét próbáljuk meghatározni, hogy mi az igazi bánkódásnak, tehát a mélysége, az igazi szomorúság. És hadd beszéljek erről mosolyogva, hogy az igazi szomorúságnak mi a lényege. Mert ezen nem szomorkodnunk kell. Ha ezt megértjük, akkor egészen másfajta harcaink lehetnek a mi szívmegnyitó harcaink. A Zsoltárok könyvéből az 51. Zsoltár 6. versének csak az első mondatát hadd idézzem. Dávid királynak egy szörnyű bűne, egy paráznasága nyomán bűnbánatot tart, és ugye ez az 51. Zsoltár, a 32. mellett két nevezetes bűnbánati Zsoltár, és Dávid ott, amikor a legmélyét, a leglényegét határozza meg azt, hogy tulajdonképpen mire is jutott el, akkor így fogalmazza meg, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Istenem. Milyen elgondolkodtató, Dávid nagyon sok ember ellen vétkezett ekkor. Ugye vétkezett Hitteus Uriás ellen, hiszen álnokul meggyilkoltatta, vétkezett Betsabé ellen, hiszen nőül vette, paráználkodott. Ugye 4 fia halt, meg ugye 4-et fizetett ezért az egy bűnéért, ahogy a történetet olvassuk, és nagyon-nagyon sok súlyos következménye lett. Ennek közel sem az Isten ellen vétkezett. Dávid azt mondja, hogy igen, vannak következményei a bűnömnek, de ami igazán fáj, az, hogy az Isten ellen mit tettem. Tehát itt ragadhatjuk meg a Biblia lényegi tanítását, amit különben másutt is visszaad az ember számára, hogy az emberi életben a bűn tragédiája nem a következményekben van. Vagy nem abban, hogy most az Isten szomorú, vagy nem abban, hogy most haragszik, vagy hogy, hanem az, hogy az ember tulajdonképpen, illetve mégiscsak abban, hogy az Istent megszomorítja, abban, hogy az ember valami olyat tesz avval, aki neki teremtője is megváltója, ami nem illő, ami nem méltó, ami egyenesen ellentéte az igazi hálának és az igazi szeretetnek, viszont szeretetnek az Isten iránt. És ugye mégis azt kell látnunk, hogy ez a mélység, amit az ember annyira kitűzhet célul, de mégsem érhet el önmagában, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének a 31. versében azt mondja az ige, hogy ezt az igazi bűnbánatot a Jézus Krisztus adhatja az ember szívébe. Tehát ember kicsiholni vezekléssel, a bűnének a tudatos szem előtt tartásával, egy hosszú időn keresztül fenntartott komorábrázattal, vagy én már nem szólok, mert én ilyen vagyok, és tudom, milyen vagyok, és ezzel nem érheti el az igazi bűnbánatot. Az igazi bűnbánat ott kezdődik, amikor valóban a Krisztus keresztáldozatát, és a Jézus Krisztus és az Atyaisten szeretetét elkezdi megérteni az ember. Ugye nagyon fontos ez a felismerés, mégpedig azért, mert itt megint egy tévedést hadd oszlassunk el az ige alapján, a bűntudat és az önvád nem azonos a bűnbánattal. Ez nagyon fontos. Bűntudat és önvád nem azonos a bűnbánattal. Mi a különbség a kettő között? Nem egy hajszálnyi különbség van, hanem a bűntudat és az önvádat. Tehát azt a fajta elhúzódó, azt a fajta nagyon mély, azt a fajta lelki, káros mellékhatásokban is elhúzódó bűntudatot értem én ezen. A bűntudatot és az önvádat a sátán szerzi. Ugye mit jelent sátán neve, ellenség, és ugye a másik neve, ugye a görög neve ugye azt jelenti, hogy vádoló. Tehát azt olvassuk, hogy a sátánnak a mechanizmusa, ahogy az emberi lélekben dolgozik, nagyon egyszerű, Jézus Krisztus elmondta ezt, nagyon egyszerűen leleplezte egy igében, János Evangélium a 8. fejezetének a 44. versében. Azt mondta, hogy a sátánt két dolog jellemzi. Az egyik az, hogy hazudik, a másik az, hogy gyilkol, tehát életellenes. És tulajdonképpen ezt teszi. Az embert ráveszi a rosszra, és azután tönkre teszi, azután lelkében megcsonkítja, és rámutatja, hogy nézd meg, mit csináltál, látod, itt tartasz, ennyire van erőd, és az embert végső romlásba, tehát szinte az élet értelmének az elveszítésébe kerget. Ugye ez egy nagyon egyszerű és megdöbbentően hatékony mégis a mi világunkban. Mi az ellenszere? Mert bűn van, és bűnt követünk el. Itt láthatjuk ennek az Isten szerint való szomorúságnak a hatalmas bibliai tanítását, amiről itt Prédikátor könyvében Salamon is azt írt, hogy ez a fajta szomorúság, az igazi bűnbánat jobbá teszi a szívet. Tehát itt láthatjuk, hogy ennek az ellenszere az igazi bűnbánat, az igazi Isten szerint való megszomorodás, aminek a harmadik lépcsőjét hagy foglaljam össze egészen röviden. Az Isten szerint való megszomorodást utolsó sorban, csak így sorrendjében utoljára, onnan lehet felismerni, hogy mindig együtt jár a bűntől való valódi elfordulással is. Tehát az ember szakítani akar, dönt, és el is fordul, és ahhoz kéri az Isten segítségét, és az Isten, amikor igazi bűnbocsánatot ad az embernek, akkor az ember arra a hitre jut, hogy Isten segítségével lesz is ereje megállnia a bűnnel való további harcában. Tehát nem egy olyan, hogy most az Isten megbocsánatotta, na de meddig tart ez? Az emberi életben az a legtragikusabb, sokszor még keresztény emberek is sokszor azt mondják, hogy fentlent, elkövettem, de újra visszajön. Függőségek, szenvedélyek, belénk idegződött rossz magatartások. Azt mondja a Biblia, hogy a valódi bűnbánat az elvezeti oda az embert, hogy mikor az ember eljut egészen odáig, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Istenem, és téged szomorítottalak meg, és a te fiadat, a Jézus Krisztust, akkor ezáltal az Isten kimunkálja azt a szakítást is az ő szívében, hogy lesz ereje a továbbiakban, ugye, ameddig nyilván ezt a kapcsolatot komolyan fenntartja, ezt a függőséget Istentől, hogy elszakadjon attól a rossz tulajdonságától, és ugye a Biblia ezt nevezi igazi megtérésnek, Istenhez fordulásnak, Istennel való járásnak. Hadd térjek rá itt az záró gondolatra egészen röviden. A nagy evangéliuma ennek az egész igének, ugye ez az utolsó kis rész, hogy jobbá lesz a szív. Jobbá lesz a szív. Ha meghirdetnek egy előadást, amely arról szól, hogy az ember hogyan erősítheti meg az ő szívét, és hogyan testi értelemben, hogyan ezt a kis belső motort, ezt a kis szivattyút, pumpát, vagy nem is tudom minek nevezzem, ezt a csodálatos isteni alkotást hogyan tarthatja úgy rendben, hogy tudja szolgálni az ő testét és testi egészségnek, örvendjünk, szerintem nagyon nagy érdeklődésre tartana számot. És ezt csak azért mondom, mert legalább ilyen érdeklődésre érdemes, hogy számot tartson az, hogy ténylegesen ami belső emberünket, ami szívünket hogyan tehetjük jobbá, és az Isten mit ígér akkor, amikor készek vagyunk erre a szembesülésre, erre az igazi bánkódásra, illetve arra, hogy szakítsunk bizonyos gyengeségeinkkel, vagy kedvelt szokásainkkal. Zsoltárok könyve 32. fejezetéből olvasnék egy nagyon szép igét, ugye Dávid másik bűnbánati zsoltárából. Így olvashatjuk a sorokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokar lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És itt a fordulat, 5. vers. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye mekkora dolog az, amikor az ember akár egy életet tehet le így maga után. Mekkora dolog az, amikor az ember azt mondja, Jézus Krisztus tanította Nikodémust arra, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Hát Nikodémus ezen mosolygott. Bölcsi írás ismerő ember volt, azt mondja, hogyan születhetik az ember, ha vén bemehet az ő anyjának méhébe. Jézus azt mondta, nem erről van szó, Nikodémus, ne viccelt el ezt a nagyon komoly kérdést. A lélek fúj, dolgozik a te szíveden, felismerésekre fog elvezetni, megbánásra fog elvezetni, szakításra fog elvezetni, ne mondja erre nemet. És ugye láthatjuk, hogy mikor ért be Nikodémus erre a döntésre? Jézus Krisztus kereszt halála után, mikor ugye a megmaradt 11 tanítvány szinte 11 felé szaladt, akkor Nikodémus elment Pilátushoz, és elkérte a testet, és azt mondta, hogy igen, erről van szó. Erről van szó, Jézus erről beszélt, hogy amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, hogy amikor ő majd megmutatja azt a szeretetet, amit egy emberért meghaló, teremtményért meghaló teremtő Isten mutathat, akkor az majd segít Nikodémusnak is az ő döntésében. És ugye ugyanezt láthatjuk a Lator esetében, nagyon szép történet. Az a két Lator még nem tudta, hogy egyikük milyen változáson fog átmenni Jézus mellett megfeszítve lenni. Az is az üdvösséget szolgálja. És ahogy látta Jézus szelídségét, egyszer csak felébred benne az a meggyőződés, és ezt meg is osztja a Jézust káromló társával, hogy miért bántod ezt az embert? Hát mi méltán, de hát nézd meg, ő szelíd. Ő azt imádkozza, hogy bocsásd meg az én ellenségeimnek, mert nem tudják, mit cselekedni. Hát nézd meg, hát, és ugye ezután fordul oda Jézushoz, hogy üdvösséget kérjen Jézustól, és Jézus azt mondja, hogy ez lehetséges. Te valamit megértettél az igaz isteni szeretetről. De csodálatos, folytathatnánk ezeket az igéket, hogy mi az, hogy jobbá lesz a szív, hogy mi az, hogy a vámszedő és farizeus imája után azt olvassuk, a vámszedőre azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy ez az ember megigazulva ment haza. Ja, ez az ember megigazulva ment haza. Vagy egy másik nagyon szép történetet, és talán ebben fejezném be, ebben a mozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozz és ugye Simonnak is segített az ő lelki problémáiban, és megjelenik a vendégek között egy parázna, rossz hírű asszony, akinek Jézus Krisztus segített, és ez az asszony kifejezi az ő háláját, és azt olvassuk, hogy könnyeivel mossa Jézus lábát, és a hajával törölgeti. És Simon erre tesz egy megjegyzést, nem közvetlenül Jézusnak, csak azt mondja, hogy ha ez az ember, már Jézus tudná, hogy ki ez az asszony, nem engedné neki, hogy ezt tegye. És olyan szép Jézus Krisztus megszólítása, azt mondja, Simon, szeretnék veled beszélni. Azt mondja, és azt mondja Jézus, hogy szerinted ki szeret jobban? Akinek kevés bocsátatott meg, vagy akinek több bocsátatott meg is. És ugye Jézus elmondja azt a példázatot, hogy volt egy ember, akinek sok adósága volt, és egy, amelyiknek kevés. Elengedte az Ura, mit gondolsz, melyik szerette jobban az Urát? És természetesen, akinek sokat engedett, azt mondja, na ez az asszony, ezért van itt. Simon, bejöttem a te házadba, te nem mustad meg a lábamat, nem köszöntöttél engem. Ugye ez régi szokás volt, vele járt az ajtónyitással szinte. És azt mondja, ez az asszony, mióta bejöttem, azóta nem szűnt meg az ő könnyeivel mosni, és az ő hajával törölgetni az én lábamat. Milyen szép az, amikor jobbá lesz egy szív, amikor az igazi hála, igazi szeretet, igazi hit ébred fel egy ember lelkében, amikor jobbá lesz a szív, és megtanul jobban szeretni, és megtanul jobban hálás lenni, és nem csak az Istent, hanem az ember ilyenkor megtanulja az emberi életben a maga kapcsolatait is egészen más alapon fenntartani és terelgetni. És én kívánom, hogy valóban ezt jelen, amiről itt azt mondja Salamon, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által lesz a szív. És talán felvethetik a kérdést, én is meg akartam kérdezni Reisinger Jánost, hogy miért ezt tette utolsó előadásnak, hiszen boldog mondások első lépcsői, az emberi lelki felébredésnek szintén csak az első szakasza. Úgy gondolom, hogy búcsúzó se rossz, hogyha az ember valami ilyesmi gondolatokkal tér vissza a maga hétköznapi életébe, és nem csak egy tükörbe megnézve magát, és azután elfelejtve, hogy hol vannak a szeplők meg a ráncok, hanem tényleg szív megjobbító tapasztalatot és felismeréseket kívánok minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Jó, most lát.
0: Tehát az önismeretnek vannak-e fokozatai?
2: Ez egy könyvajánlást rögtön a Zsoltárok világát hadd ajánljam ezzel kapcsolatban, ami az önismeret témájára koncentrál, tehát ezt a könyvet, kis kiadványt. Az önismeret egy egyre mélyülő ismeret, ami azt lehet mondani, hogy az életidő előrehaladásával folyamatosan mélyül egyrészt, tehát az is mélyíti, de nyilván itt ebben az esetben még azt mondjuk, hogy ilyen alapon mindenkinek van önismerete. Tehát ez az egyik dolog, ami csak mélyíti az élettapasztalatok, a különböző szituációk, amikben az ember rádöbben önmagára, nem várt helyzetekben más-más dolgokat ismer fel önmagával kapcsolatban. Emellett egy nagy segítség annak az embernek az életében, aki mondjuk megismeri a Bibliát, vagy az igazi krisztusi keresztény vallást és hitet, hogy az ember egy valódi szív, önmagának a szív ismeretére juthat el. Tehát egyre inkább, ahogy a zsidókhoz itt levélből idézett ige szólt arról, növekedhet egy hasznos önismeretben. Mert ugye az önismeret az önismeretnek van több csapdája, például az ember, aki azt mondja, hogy én ismerem önmagamat, és ezt nem nevezhetjük önismeretnek, csak szokták annak nevezni, és tisztában vagyok a képességeimmel, adottságaimmal, és én ez alapján tartom magam valamire is. Tehát egy ilyen fajta, mondjuk éppenséggel, sokszor büszkeségre is szokták használni az önismeretet, de amiről szó volt, hogy az önismeret könnyen elcsúszhat, hogyha már arról van szó, hogy jót és rosszat is vizsgál az ember az életében, az önvád, a bűntudat irányába. Tehát a hasznos önismeret az az élet és az Isten által mélyített ismeret, ami hát fokozataiban olyan általános alapelvek kell hogy az önismeretben ki hogyan halad előbbre. Nem tudom, hogy mire gondoltál. Hát részben volt szó az előadásban is arról, tulajdonképpen a Biblia szerint önismeretre a Szentlélek neveli az embert. Tehát az az ember, aki a lelkiismeret hangját még megerősíti mondjuk az igével is, az az ember bizonyos szabályszerűségeket ténylegesen felismer a maga életében, és így az önismeretben növekedhet. Például mondott ilyet Jézus Krisztus erről a fajta önismeretről, hogy a Szentlélek, ugye, akit mondta, hogy majd elküldök ti hozzátok, az majd megítél, meggyőztiteket bűn tekintetében, igazság tekintetében. Tehát például a lelkiismeret által a Szentlélek alapvetően ezeket a fogalmakat akarja kitisztítani az ember szívében, és helyre rakni, hogy azután nyilván erőt is adhasson, hogy ezekben boldoguljon. De mondjad még mindig, hogyha konkrétan, mert nem tudom, nehezen megfogható kérdés ez a fajta önismeret kérdés, hogy fokozatok vagy szabályszerűségek, hiszen olyan fajta szabályszerűségek vannak, amik itt is elhangzottak, csak azért nem tudom, hogy mennyire ismételjek, hogy például az ember kész-e önismeretre. Tehát azt mondja, hogy bizonyos információkat elfogadok magamról, bizonyosokat nem. Tehát a kellemeseket elfogadom magamról, a kellemetleneket, vagy nagyon kellemetleneket már nem. Tehát itt az önismeretnél például egy nagyon fontos, ha most szabályszerűségeket keresünk, csak egyet mondjak, nagyon fontos az önismeretnél, mint szabályszerűség az, hogy az emberi akarat és döntésen múlik, hogy meddig jut az ember az önismeretben. Tehát miközben az élet halad, miközben Isten egyrésztről elvezeti, néz az embert önismeretre, minden egyes újabb ilyen szintnél már az ember önmagához képest szintekről beszél. Egy döntés előtt áll az ember, hogy igen szembesülök el fel, igen kérek ebben tisztánlátás segítséget. Tehát az önismerethez valahol nagyon intenzíven hozzájárulhat az ember a maga lelkiismereti választásával, döntésével, és ebben az esetben az önismeret lehet egy fokozottabban, gyorsabban mélyülő folyamat is, ami gyorsabb megjobbulást, megtisztulást is eredményezhet. Tehát ilyen szabályszerűség például van. Egyet például. Tessék, még milyen kérdések? az önismeret dolgával kapcsolatban, hogy Isten egyszerre soha nem mutatja meg az embernek azt, hogy tulajdonképpen ha úgy látnánk magunkat, ahogy ő lát, akkor mi is a helyzet önmagunkkal kapcsolatban. Ezt úgy szintenként megteszi, ha igazán kérjük, pont ahhoz, hogy igazi bűnbánatunk legyen. Tehát ugye hogy ez a bizonyos fogalom, hogy Isten szemével látni magunkat, ugye ez a legtisztább önismeret. De ez, hogy ezt úgy végső soron egyszer szinte azt mondom, hogy fizikailag sem tudnánk elviselni. Ez a fajta önismeret, az az önismeret, amire olvasunk példákat a Bibliában, amikor például proféták, Ézsaiás, Ezékiel, vagy mások, vagy Dániel például Isten dicsőségét látták. Ugye a legtisztább önismeret az Isten tökéletességének a szemlélése. Ugye erről volt szó, hogy Jézus szeretete is az embert igaz bűnbánatra vezeti. És azt olvassuk, hogy úgy érezték, hogy fizikailag megsemmisülnek, nem mertek ránézni, meghajtották magukat, és tulajdonképpen itt láthatjuk, hogy ez a forrás, minden esetben ez a forrás, erre mondja János apostol is, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát ez az, ami aztán igazán helyes színbe is hozhatja az embert önmaga előtt is, tehát valódi önismeretre vezet. De nagyon ritkán tette meg azt Isten a bibliai személyekkel is, hogy például így mond, bemutatkozott nekik. Ugye Mózes is kérte. Jó szándék volt benne, de Isten azt mondja, hogy nem láthatod az én dicsőségemet. Tehát az Isten olyan szinten adja nekünk, és úgy vezet ebben valahol mégis, szóval szintek vannak, csak nehezen megragadhatóak egy ember életében, hiszen más és más mélységből akarja felemelni Isten az egyik és a másik embert. Olyan szintek vannak, hogy Isten itt a legtürelmesebb és legirgalmasabb fokozatosságot tartja be. Nyilván, ahol együttműködés van, ez mégis az eredményesebb lehet, mint ott, ahol az ember mondjuk a Latornál azt láthatjuk, hogy az ő életében biztos, hogy volt Szentlélek munkája, de ugye köztörvényes bűnözőként, ugye minimum rablógyilkosság, amiért rómaiak ugye a legkegyetlenebb halálnemet rótták rá. Tehát az ő esetében, mikor mi már lemondtunk volna, az Isten még mindig valamit tudott tenni érte, és ugye közvetlen közelről látta azt a tökéletes szeretetet, azt az erkölcsi jót. Ugye Jézus nem volt dicsőséges fizikailag akkor egyáltalán, sőt éppen ott már csodát sem tett meg semmit kereszten, csak azt a jellemet látta. És ez vezette őt önismeretre. Tehát ez volt például Lator önismerete. Tehát itt láthatjuk, hogy mennyire másképp dolgozik önismeret dolgában Isten egyik embernél vagy másik embernél. Tehát ez is egy második szabály, ugye egy első volt, hogy akaratunktól függ a mélyülése az önismeretnek. A második, hogy Isten viszont maga részéről fokozatosságot tart, és nagyon ritka esetben szembesít csak keményen. Szembesíti az embert.
3: Ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy ezen tud-e segíteni, mert igazából nem kérdés volt, hanem elmondtam a jelenlegi nyomorúságomat.
2: Hát azt hiszem, hogy ha valaki szóba áll a hittel és a Bibliával, és tényleg komolyan gondolkodik ezen, hogy jó és rossz, és mit kezdjek magammal, akkor előbb-utóbb ezt átéli. Lehet, hogy más formában is megfogalmazódnak, amiket többünk esetleg nem mer megfogalmazni. Még magának se, vagy főleg esetleg nyilvánosan, nyilván ettől nem oldódik meg a helyzet, meg jobbak sem leszünk, de azt hiszem, hogy Jézus Krisztus egy példázatot csak arra szentelt János evangéliumában, hogy azt mondta, hogy a szőlőtőkének, a szőlővesszőnek a szőlőtőként kell maradni ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Tehát amikor az ember mondjuk egy igazi megtérésen átmegy, és biztos, hogy nincsen kétség a felől, hogy az mondjuk igazi megtérés volt, mert az ige alapján volt, tehát az ige tükrében vizsgáltam meg az életemet, és ha nem egész előző életemnek, és tényleg ige kutatáson alapult, és valódi megtérésen, akkor sem lehetséges úgy nekivágni a továbbiaknak, hogy most már akkor sinen vagyok. Tehát úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk azt, hogy ugyanúgy függünk Istentől, egy hívő ember ugyanúgy függ Istentől, a megtérése után, mint ahogy nem tudta, de függött azelőtt, sokkal jobban, sőt most már tudatosan kell, hogy keresse, hogy ezt a függést a javára fordítsa. Tehát például ilyesmire hadd gondoljak, Jézus Krisztus például maga életében hogyan függött az atyától. De ugye azt szoktuk mondani, hogy imádság és ige kutatás, igével való táplálkozás nélkül nincsen hitélet. Tehát Jézus azt mondta Lucifernek például, ugye itt a kísértések problémája, a rosszal, ha már egyszer megtértünk, de mégis erősebb, mint mi. Jézus azt mondta, hogy nem kenyérrel él az ember, hanem mindenig, ami Isten szájából származik. Nagyon sokszor az ember, mondjam azt, hogy még akár bibliai előadóként, vagy bármilyen lelkészként, vagy tehát hivatásszerűen Bibliával foglalkozó emberként, vagy teológusként is felfedezi azt, hogy nem kenyérként használja az igét, hanem bölcseleti könyvként. Jól ismerem, persze, bólogatok, de nem táplálék számomra. Nem erőt nyerek belőle a küzdelmekhez, a kísértésekhez. Nem úgy eszem, hogy amikor jön a sátán a kísértéssel, akkor azt mondjam, hogy meg van írva, és én tudom, hogy ki ígérte ezt nekem. És tehát magyarul hit nélkül ismerjük az igét. És ez tényleg csak a kimondottan a vallásos ember kísértése, mert aki egyszer sem hitt, annak nincsen kísértése arra, hogy meghidegüljön a hitben. Tehát úgy gondolom, hogy ez, amit elmondott, felismerésként, alapként a talpraálláshoz nagyon-nagyon jó. A másik dolog ha kiegészül az igével való személyes kutatásra. Tehát amit megrág egy előadó, vagy egy lelkész, vagy egy prédikátor, azt megrágta ő, de nem én. Az bennem impulzusokat kiválthat, késztetéseket adhat, de Isten mindenkit személyesen akar az igéből táplálni, és megtanítani arra, hogy hogyan győzhet a rossz felett. Tehát ez egy személyes kérdés. Személyes kérdéssé kell tenni az igekutatást, naponkénti rendszeres személyes kérdéssé kell tenni. A legnehezebb dolog a világon. Most a két legnehezebb dolgot mondtam a világon, ugye mondom a másikat. Az egyik az, hogy az ember tényleg alaposan vegye kézbe az igét nap után. Nagyon nehéz. Megszokjuk. Megszokjuk, jól ismerjük. Hát mondjak már ilyet, hogy én szoktam néha úgy olvasni igét, hogy 3-5 fejezetet elolvastam, és tudom, miről volt szó, de hát még jó esetben talán az eszemig eljutott, de hogy ez valamit is kiváltott volna belőlem, vagy elgondolkodtatott volna, vagy újabb felismeréseket, vagy az éppen aktuális problémámnak, vagy élethelyzetemnek a megértését. Sietünk, rohanunk, nehéz a szívünk az élet gondjai miatt, ahogy Jézus mondta. Tehát nem adunk magunknak arra igét, hogy mert szép a korintusi levélben, hogy az, aki ihlette, azt tanítson minket belőle a Szentlélek magyarul. Ez az egyik dolog. A másik dolog ugyanez igaz, az élet másik legnehezebb kérdése, a hívő élet másik kérdése, a rendszeres, komoly imádság. Tulajdonképpen ezen a kettőn elbukunk, vagy megállunk. És aztán nem nincs miért csodálkozni, hogyha olyan az életünk, amilyen. A rendszeres, komoly, őszinte imádság, ugye Isten szólt hozzánk az igéből, mi is megszólítjuk őt. Szóval ez így mondani, hogy ki van ezt találva, szóval ebben nincsen hiba. Isten megmutatta, hogy hogyan létezik itt kommunikáció, párbeszéd, egy hullámhosszra kerülés. Imádság, amikor az ember, hát mondjam azt éppen önt idézve, amit mondott, hogy elmondja azt, hogy akarom, de nincs erőm. Vagy elmondja azt is, hogy az se igaz, hogy akarom, ebben segíts. Ezt is el lehet mondani, el kell mondani. Segítséget kell kérni. Tudom, hogy kéne, de ha igazán őszinte vagyok hozzád, Istenem, nem akarom igazán. Igazán nincsen erőm. Igazán szeretem azt, amiről te azt mondtad, hogy nem kéne, hogy szeressem. Segíts, mutass utat. És persze az ember erősítse is magát az ige által. Tehát ne csak elmondja, aztán várja, hogy történik vele valami, ugye? Tehát ilyen nincsen, nem az az őszinteség az ige szerint, hogy elmondom, ilyen rossz vagyok, olyan rossz, és megyek tovább. Szóval odafigyelés, időadás az Isten gondolatformáló munkájának. Tehát nem nagy dolog ez. Ez annyi, bibliai példát mondjak erre, ez annyi, mint amikor a Bibliának egy szép kort megért, 90 év fölött élt, két világbirodalmat kiszolgált, rendkívül elfoglalt, ugye mai szóval minisztere, kormányzója Dániel, csak annyit csinált, hogy napjában 3-szor szokása szerint. De itt a szokáson nem azt a szokást értem, hogy annyit ütött az óra, akkor most már kötelező mai igét elolvasom, hanem ő érezte, hogy nem élhet ilyen tisztségben, ilyen poszton, és ilyen küzdelemmel önmagában, a lelkében is. Szóval az nem akármi. hogy mi jók akarunk lenni, miközben a gravitációs törvény itt ezerrel húz lefelé minket. Tehát és ez a törvény nem változik meg a megtérés után sem. Csak az ember már tudja a szövetségest maga mellett, és tudja, hogy mit kell tennie. De tennie kell. Tehát a hitet erősítenie kell magában, illetve meg kell teremteni a feltételeket, hogy Isten adhasson hitet a győzelemhez. Tehát őszinte kapcsolat az Istennel az ima által. Még egyszer mondjam, nem nagy idő meg erre, mert erre megijednek aztán az emberek, hogy akkor szerzetes rendbe vonuljak, vagy zárdába, vagy hova. Tehát Dániel egy igen intenzív életet élt mellette, szerintem nekünk összes gondunk nincs annyi, mint amennyi neki volt az ő igen hosszú életében, amilyen terheket, felelősségeket hordozott. De azt mondta, hogy az a nap már sikertelen nap, amit úgy kezdtem el például, hogy Isten nem volt ott. Tehát meg lehet tervezve percre, órára minden, de csupa jó célokkal, becsületes kétkezi munkával, emberiességi szolgálatokkal be lehet töltve az én életem, de ha Istent kihagytam belőle reggel, hogy erőt kérjek, hogy szóljon bele a terveimbe, és majd segítsen észrevenni, ha valamit máshogy akar, most nem ilyen misztikumra gondolok, hogy beleszól, csak hogy az élet alakul, és én ott legyek, és észrevegyem, hogyha más diktálna. Ugyanezt este megtegye az ember, hogy visszatekintsen, hogy kiértékelje, hogy elszámoltassa magát Isten előtt, hálát adjon, és erőt kérjen, ha esetleg kudarc volt, bukás vagy. Tehát nem nagy dolog, ugye? Nem nagy dolog. Ha a férjünk vagy feleségünk azt kéri, hogy csak reggel szánjál rám 10 percet, vagy este, szinte megszégyenítve értjük magunkat, nem? Azt mondjuk, nem sokat kér. Most, amikor a saját örök életünkről van szó, és a Teremtő Isten kéri azt, akkor mégis komoly erőfeszítésekbe kerül, és sok-sok odafigyelésbe és céltudatosságba, hogy ezt megtegyük, innentől kezdve viszont más lehet a küzdelmünk. Tehát innentől viszont egy megtérést méltó módon lehet így folytatni, hogyha így a hitet tápláljuk, ápoljuk magunkban. Úgyhogy valahol a gyökerek ugyanazok, mint Énok idejében, vagy mint Nikodémus idejében, vagy mint szóval az a szép, hogy Isten semmit nem változott, és az sem, ahogy mi vele közösségben lehetünk tulajdonképpen. Ezek az eszközök, ezek a módok, és ezt őszintén is minőségileg gyakorolni az ember életében. Sokszor, amikor talán tényleg igazán hitre törekvő emberek részéről a leggyakoribb kérdés, vagy éppen a magam számára feltett leggyakoribb kérdés is, hogy miért nem megy ez, hogyha már egyszer mennie kéne. És az az érdekes, hogy ugyanolyan egyszerű rá válasz. Én nem úgy mondanám, hogy sokszor mondják, hogy csak ennyi rá válasz. Úgy mondanám, hogy igen, csak ennyi, és milyen jó, hogy csak ennyi. Ennél többet nem kell. Csak időt kell adni Istennek, hogy tudjon dolgozni. Mert ő ajtóstól nem jön be a szívünkbe, tehát ő úgy nem jön be. És tényleg ez nagyon fontos, amit elmondott, hogy Jelenések könyve 3. fejezetében arról van szó, hogy a hívő ember legnagyobb problémája sokszor az egy megtért hívő ember legnagyobb problémája is, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És akkor Isten azt mondja, hogy igen, csak hogyha én most az önismeretre elvezetnélek, akkor azt látnád, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Tehát ne féljünk a szembesüléstől, akár naponta se féljünk a szembesüléstől. Ne féljünk attól, hogy mielőtt nekifognánk a nagy terveknek, meg a jó dolgoknak, úgy kicsit úgy lecsengjenek ezek bennünk, és hogy lelkileg úgy elinduljunk arról a szelíd, Istenben elrejtőző kis lelki kuckónkból az életbe, és úgy fogjunk neki a nagy terveknek. És a nagy tervek például megszédítik az embert, és úgy picit elfelejti Istent, és neki vág. Főleg a jó tervek is. Tehát mindig ugyanabból a helyzetből kell indulni. Jézus hogy kezdte a napjait? Ezzel már tényleg zárnám ezt a monológot. Jézus úgy kezdte a napjait, hogy mikor a tanítványok mentek hozzá, akkor ő már jött le a hegyről, és ha úgy kellett, akár egy éjszakát is imádságban töltött, de mindenféleképpen az atyával beszélgetett, és töltekezett arra, hogy mi vár rá aznap. Tehát nem titokzatos, nem bonyolult, ez csak ehhez sok erőt, kitartást és őszinteséget imádságban, ige kutatásban. Valljátok meg egymásnak. Igen, Jakab apostol ír arról, hogy meggyógyuljatok, ugye így mondja ott az igében. És ugye nyilván arról van szó, hogy két ember lelki növekedésében fennakadást okoz, hogyha rendezetlen dolgok vannak egymás iránt. Tehát nem az egymás előtti vezeklésre tanít itt bennünket az ige, hiszen közben járunk csak az Isten, illetve Jézus Krisztus. Tehát a bűneinket úgy megvallani, hogy bocsánatot nyerjünk, úgy kell. Egymás előtti megvallás ugye olyan értelemben van, hogy ha vétkezti az atyát fia ellen, akkor hagyd ott az áldozatot, és menj el, és rendezd vele. Illetve ami meg már nem megvallás, hanem egyszerűen csak segítségkérés, vagy együtt imádkozásra kérés, vagy megosztása a küzdelmeimnek, amikor a másikkal lelki közösséget él az ember, és elmondja azt, hogy mi van benne is. De ez meg már szónak ebben az értelmében nem nevezhető megvallásnak. Na most úgy gondolom, hogy viszont mind a kettőnek tényleg ott kell lennie. Tehát akár annak is, hogy sokkal könnyebb, ha egymás terhét is hordozzuk, ahogy a Galata levélben írja az apostol a 6. fejezetben. Tehát, hogyha igenis ő nyilván nem mindenki felé teszi meg ezt az ember, mert az is könnyelműség, vagy olyan szószátyárság, hogyha csak úgy kiönti mindenkinek a lelkét, és leginkább ő láthatja kárát ennek, aki ezt teszi. De hogyha tényleg ebben egymásra is támaszkodva, egymástól segítséget kér, vagy csak annyit, sokszor nem is esetleg szó szerint megnevezve, csak hogy nehéz időm van, gondolj rám, segíts nekem, imádkozz együtt velem, vagy konkrétan valamilyen dologban. Tehát ez tényleg nélkülözhetetlen egy ember számára. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus például hányszor hívta el magával a tanítványokat együtt imádkozni. Tehát nagyon, nagyon fontos, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, és különösen, amikor ugye mondta Jézus, hogyha ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben. Tehát maga Jézus is gyakorolta volna ezt, ha lett volna társa, tehát mennyire oda kell erre is figyelni, mert egy nagy előny, egy nagy segítség lehet. A másik dolog pedig, ami szintén nem hiányozhat, az, hogy őszinték legyünk egymásra, és tudjuk azt mondani, hogy hát tudod, akkor úgy volt, és ne haragudj, nem akartam, de meg rossz napom is volt, meg szóval rosszat tettem, hanem úgy oda menni, és azt mondani, hogy csúnya volt, bocsáss meg, szeretném rendezni úgy, ahogy ez. Ahogy amilyen csúnya volt, tényleg úgy szeretném, hogy tudjad, hogy úgy bánom, és nem akarom. Tehát igazi őszinte rendezése az egymás között fennálló problémáknak, és ez is valahol nélkülözhetetlen, és hadd mondjam azt is, hogy ebből lesznek az igazán jó testvérek. Ebből lesznek. Tehát ilyen értelemben a bűnök egymás közötti megbeszélése vagy megvallása tényleg jó és szükséges. Szükséges. Tessék más kérdés. Felmerült még itt egy ilyen kérdés, csak addig, amíg gondolkodnak, hadd mondjam el, hogy mi van olyankor, amikor az ember biztos abban, hogy igazán, szóval egy tapasztalat volt neki valamit rendezni az Istennel, de idő elteltével például újra visszaesik, vagy meggyengül. És akkor az ember azt mondja, hogy most akkor nem volt őszinte az. Mondja, szokott ilyesmi is elhangzani igét szóló emberek részéről, hogy az a bűn, amit újra elkövetünk, az soha nem lett igazán még megbánva igazán. Tehát valóban rendezve Istennel. Az ember ilyenkor arra gondol, és úgy megijed, hogy vannak úgynevezett gyenge pontjai az életünknek, és hogyha most ez a bűnbánat, ez tényleg ennyire fontos, mert nyilván ennyire fontos, mert hát láthatjuk, hogy központi tanítása volt a Biblia minden nagy tanítójának, nagy ismerőjének, akkor az ember azon szörnyűködik el, hogy na de mi van azokkal, amiket hát hányszor kell még megbánnom, hogy letegyem azt. Szóval az ember ilyenkor megrendül önmagában, és aztán ilyenkor a sátán különösen tudja az önvádat erősíteni az emberi lélekben. Egy bibliai személy életéből hadd emeljek ki csak néhány mozzanatot, ahol láthatunk erre egy példát, hogy van ilyen, és hogy miért van ilyen. Péter apostolról például azt olvassuk, hogy három ízben is sírt a maga gyengeségét felismerve. Tehát először azt olvassuk, hogy megrendült, és térdre esett, és azt mondta Jézusnak, hogy eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ez egy tiszta, igaz, őszinte felismerés volt. Emlékeznek bizonyára a csodálatos halfogás után, amikor mondja, hogy egész éjszaka kín volt, és Jézus azt mondja, hogy vessétek be csak ezen az oldalon, és meglátjátok. És ugye, amikor a gyakorlott szakmabeli embereket, hát szóval Jézus tanítja arra, hogy a hit az, hogy más, az nem a megtapasztaláson, vagy a racionalitáson alapul, hanem az Isten bölcsességén és hatalmán, és Péter valami elemi erővel jut önismeretre, és villan át benne Krisztus tisztaságának és Isten fiúságának a felismerése, Ugye itt például már láthatjuk, hogy Péter igazán őszintén felismeri a maga gyengeségét, a maga magabízásának a hiába valóságát, és tulajdonképpen ez egy igaz őszinte bűnbánat, amivel ő elindul egy úton. De olyan ez, hogy a péteri magabízás olyan mélyen gyökerezett az emberi élet, az ő emberi életében és szívében, hogy hadd mondjam azt, hogy egy bűn nem egyszerűen csak annyi, hogy egy ásó nyomással például az irítséget így kivetjük a mi szívünkből, hanem nagyon sokszor például, amikor már egy szinten egy gyengeséget felismertünk és megbántunk, akkor az Isten azt mondja, hogy ez jó, de még mélyítsük el a dolgot. És nem biztos, hogy az az előző bűnbánat nem volt őszinte, illetve lehetett az egészen őszinte, csak ezen a megtisztogatáson végig kell haladni, és ez kitartást és hitet igényel a részünkről. Mert Péter mikor sírt másodszor? Ugye Péter nagyon ellentmondásos személy, mondjuk ott nem sír, amikor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, utána pedig azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy nem test és vér jelentette meg neked. És utána a következő versekben már azt olvassuk, hogy Jézus jelenti a szenvedését, és Péter azt mondja, hogy nem eshetik meg ezt te véled, tehát, és azt mondja Jézus, hogy eredj tőlem. Ugye sátán, tehát ez egy sátáni lelkület, Péter, gondold meg, hát egyszer a lélek, egyszer a rossz tart a befolyása alatt. Tehát itt például megint csak nem sír, de láthatjuk, hogy újra felbukkan a természet, ami aztán még akkor sem sír, amikor Jézus azt mondja neki, hogy ha bizony mondom néked, háromszor megszólal a kakas, és te megtagadsz engem, és azt olvassuk, hogy a Lukács evangéliuma jegyzi fel, hogy akkor ő Jézusra tekint, és Jézus hátra tekint ugye a kihallgatások közepett, és Péter ekkor sír másodszor, kimegy. Tehát tulajdonképpen a felismerés itt már egy még mélyebb bánkódással párosul, de itt ne felejtsük el, közben évek teltek el Péter életében. És azután, amikor ez a magabízás aztán végképp kivettetik Péter lelkéből, ugye ez a nevezetes harmadik sírása a feltámadás után, amikor Jézus háromszor megkérdezi tőle, ugye háromszor tagadtál meg, háromszor kérdezem, hogy Péter, szeretsz engem? Jobban szeretsz engem? És Péter már érzi a válaszokat, és most már nem esküdözik, nem fogadkozik, és aztán harmadszorra sírva mondja, hogy te tudod, Uram, én most már nem ígérek semmit, hanem te tudod, és ugye így lesz Péterből egy olyan Péter, aki többet nem magabízó, mert ugye azt írja a levelében, hogy én a presbiter társ, tehát már soha nem emeli magát fölé. És tulajdonképpen itt láthatunk például egy ilyen fokozatosságot, hogy mindegyik bűnbánat a maga szintjén őszinte volt, csak egy olyan húsba vágó, elevenéből táplálkozó gyengesége volt ez Péternek, amit hadd mondjam így, hogy több egyre mélyebb ásózással lehetett csak kivenni fokozatosan. Természetesen itt Péter gondatlansága is ebben jócskán benne volt, de nem azt jelenti, hogy meg kell kérdőjeleznünk akár az első vagy a második sírását Péternek. Csak azt kell látnunk, hogy az Isten bennünket folyamatunkban tisztít, egy életen keresztül. És nem várhatjuk azt, hogy na most már befejezte irítség, most már ki van pipálva, ebben már nem lesz gondom. Ezt nem várhatjuk. Ezt nem várhatjuk. Tehát ugye fizikailag is növünk fel, fizikailag is más dolgoknak tudunk megfelelni, másra vagyunk képesek. Új élethelyzetek, addig nem várt esetek mást hoznak ki belőlünk, és ugyanez lelkileg is érvényes, tehát éppen ezért Isten egy életen keresztül tisztít meg bennünket, és ebben megint csak azt mondom, hogy több az evangélium, mint az, hogy jaj, hát akkor még mindig nincs vége ebben vagy avval való harcnak, mert az evangélium abban az, hogy ő viszont kitart mellettünk, tehát azt mondja, hogy én elkezdtem benned a jó dolgot, én befejezem. Ha te végképp megtiltod nekem és ellenállsz, nagyon-nagyon sokszor akkor megakadhat a munka, de egyébként, ha meg segítesz is, ha kapcsolatunk van, akkor meg még örömöd is lesz ebben. Itt ezt kell látnunk, hogy a bűnbánatnak lehetnek fokozatai, ettől ne ijedjünk meg, csak keressük azt, hogy Istenem, valamit még mindig nem látok tisztán, hogy visszaesettem. Tehát, hogyha valamiben újra beleesik az ember, ne azt kérdezze, hogy hát hogy van, hát nem volt őszinte, tehát gondolja át ezt is, de ne itt próbálja még...
4: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves testvéreink, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban olyan nagy örömünk lehetne, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mindannyian az Isten műve, az Isten ügye jövőjéért jöttünk ide, és teljes szívvel szeretnénk Istent szolgálni. És ezért hálásak lehetünk. Valamint azért is hálásak lehetünk, hogy a Jóisten föl akar rázni bennünket, és szeretné azt, hogyha végre valóban az ő népeként teljes odaadással szolgálnánk neki. A mai küldött gyűlésen egy ószövetségi bibliai proféciát, jövendőlést szeretnék bevezetőként idézni, Malakiás próféta könyve 4. fejezetéből, tehát Malakiás könyve 4. fejezetéből az 5. és 6. verset olvassuk. Malakiás próféta könyve 4. fejezete, ugye ez az utolsó ószövetségi könyv, és annak is az utolsó két verse, és nyilván ennek is van jelentősége. Talán még nagyobb jelentőségűvé teszi ezt a proféciát, illetve Istennek ezt az ígéretét, hogy itt hangzik el. Tehát Malakiás könyve 4. fejezetének az 5. és 6. versét így olvassuk. Ímén elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal. De mi valljuk azt, hogy a végidején élünk, és hogy a bibliai proféciák nagyon fontosak a mi számunkra. Fontosak azért is, hogy tudjuk, hogy mi az Isten terve velünk, a mi életünkkel, és tudjuk, hogy a világban azok az események, amelyek bekövetkeznek, azok mit mutatnak, milyen menetrendet tárnak elénk. Nem tudom, hogy eleget foglalkozunk-e ezzel a jövendőléssel, amit most felolvastunk, hiszen, hogyha átgondoljuk az összes jövendőlést, tudjuk, hogy Isten mihez szabja a végidők eseményeit, mihez szabja Jézus Krisztus is a maga eljövetelét. Mi figyeljük a világban történő eseményeket, hogy mi zajlik, hol tart a világ, hol tartanak a különböző országok, vagy azoknak a vezetői, hol tartanak az egyházak, mi van még vissza, milyen eseményeknek kell még bekövetkezni.

Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, ismerjük Jézusnak és ezeket a szavait, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Nagyon jól tudjuk Jelenések könyvéből is, hogy az Isten angyalai féken tartják a gonosz erőket addig, amíg el nem pecsételtetnek az Isten szolgái. És a most felolvasott profécia is arra utal, hogy Isten az ő népét szeretné mindenek előtt, mindenek fölött elkészíteni, felkészíteni, alkalmassá tenni arra, hogy az evangéliumot bizonyságul tudja hirdetni. Ugye Malakiás könyve 3. fejezet 1. verseit talán többször olvassuk, halljuk, ige hirdetéseinken is, amikor arról az útkészítésről beszél az Úr eljövetele előtt, ami szintén utal rá, hogy az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja tisztítja meg az ő népét ebben az időben. A bevezető gondolatokhoz visszatérve, vajon mire vonatkozhat ez az ígéret, hogy Illést, a prófétát küldi el az Úr, és különösen ezzel a párosítással, amit utána olvashatunk, hiszen ugye Illéssel kapcsolatban sok minden mást említhetnénk, ami szintén példa lehet előttünk, de itt érdekes módon ezt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Vajon miért? Egyetlen ige szakaszra szeretnék visszautalni Illés szolgálatából, amikor ott volt a Kármel hegyén, és imádkozott az oltár előtt Illés. És ugye ott volt a nép azzal a félelemmel a szívében, hogy itt van a király, és itt vannak a Baál papok, az Asera papok, és most valamit kell tennünk, és egy fordulatra van szükség. Miért is könyörgött akkor Illés? Amikor eljött, talán mondanám az ige helyet is, Királyok első könyve 18. fejezet 36. 37. versében olvassuk. Mikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. És ennek az imádságnak ezt a legutolsó kijelentését szeretném még egyszer hangsúlyozni. Miért könyörgött Illés? Miről volt ő is meggyőződve? Hogy történhet itt bármi, az emberek szívét megfordítani. Ember nem tudja, semmilyen erővel. Sőt, külső körülmények sem tudják. Csak az Isten lelke tudja elvégezni. És ezért könyörgött, hogy Te fordíthatod vissza az ő szívüket. Ja, tudjuk, hogy ez a jövendőlés egyrészt már teljesedett Keresztelő János szolgálatában, az Új Szövetség azonosítja, és Jézus Krisztus maga ugye említi Keresztelő Jánost úgy, mint aki Illés szolgálatát végezte. Keresztelő János születése előtt is az angyal kijelentette, hogy Illés lelkével és erejével fogja szolgálatát végezni. És ott is idézi ezt a jövendőlést ilyen formában, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye Lukács evangéliuma első fejezete, 16. 17. versében olvassuk ezeket az igéket. Tehát itt is erre utal, hogy Keresztelő Jánosnak is hasonló szolgálata volt, hiszen az ő szolgálatával kezdődött annak a népnek a felkészítése, akik azután alkalmasakká váltak arra, hogy Jézus rájuk bízhassa az ő beszédeit, az evangélium üzenetét. És hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mikor jutott el a teljességre Keresztelő János szolgálatának a következménye, ugye ő azután nem is látta meg tulajdonképpen az eredményét a szolgálatának, még Jézus se földi életében, hanem pünköstkor és pünköst után. Amikor megvalósult Krisztusnak is az az imája, amit
tanítványaiért mondott, hogy tökéletes egység, együttes szolgálat jellemezze őket. Ugye mindegyik esetben azt mondhatjuk, hogy Illés is és Keresztelő János is elsősorban hol végezte a szolgálatát. Kiket kellett megszólítaniuk? Ugye Illésnek, Izrael népét, Keresztelő Jánosnak is tulajdonképpen. Tehát az Isten népek között kellett a szolgálatukat végezni. Az Isten népének a szívét kellett megfordítani. És hogyha kicsit elgondolkodunk a saját helyzetünkön, nem csak most, hanem egy kicsit visszamenőleg is, jó néhány évre visszamenőleg, akkor fölmerülhetnek ilyen kérdések, hogy tulajdonképpen nekünk is mire van a legnagyobb szükségünk. Izrael népe is nagyon jól ismerte az Isten törvényét, Isten akaratát. Voltak tanítóik, voltak prófétáik, ott volt az írás. Keresztelő János korában is. Mennyi írástudó volt? Ugye Jézus is hányszor hivatkozik erre, hogy mennyire ismerték sokan az írásokat. És mégis alapvető problémák és hiányosságok voltak az Isten népénél. És most a mi esetünkben vajon mi a hiányunk? Vannak ismereteink? Isten gondoskodott arról, hogy mindent az ígéből megérthessünk, hogy hozzájuthassunk azokhoz a bizonyságtételekhez is, amelyek által még nagyobb világosságot nyerhetünk. Megérthettük azt is, hogy egyedül hit által, egyedül Krisztus által, egyedül a vele való szoros és állandó kapcsolat által valósulhat meg az, hogy bennünket az Úr megszentelhet, hogy bennünket alkalmassá tehet az ő szolgálatára. Ismerjük a megbízatásunkat is, ugyanúgy, ahogyan ismerte Izrael népe annak idején. Tehát tudjuk, hogy mire választott el bennünket Isten. Hogy nem elég az, hogy mi egy közösségnek a tagjai vagyunk, mi az Isten népéhez tartozunk, és majd megyünk az üdvösségre. Nem erről szól a mi elhívásunk, hanem arról, hogy világosságul akar bennünket is adni a környező népeknek Isten, az egész világnak. És ugye akkor újra föltehetjük ezt a kérdést, hogy akkor mi a hiányunk? Mi tenné hitelessé a szolgálatunkat? Mi tenné, így is mondhatnánk, eredményessé? Mert ugye sokszor ez a szomorúságunk, hogy nincs eredmény. Nincsenek gyümölcsei a mi szolgálatunknak. És ilyenkor ugye meg kell kérdezni azt is, hogy vannak-e gyümölcsei a mi Krisztussal való kapcsolatunknak, vagy egyáltalán a személyes hitéletünknek. Tehát mi tenné hitelessé a szolgálatunkat? Ugye valóban erre lenne nekünk is szükségünk, hogy a szívünket visszafordítsa az Úr. Sok felhívás hangzik az igében még erre az időszakra vonatkozóan, és nem is akarom ezeket a felhívásokat idézni Jóel könyvéből és Jelenések könyvéből is, de hadd olvassak el egy bizonyságtételt Szemelvények első kötetéből, a 340. oldalról olvasnám. Az első szeretetedet elhagytad, erre a feddésre vonatkozó idézetet olvasnám. A gyülekezet minden egyes tagja tanulmányozza ezt a jelentős figyelmeztetést és feddést. Lássa meg mindenki, hogy az igazságért folytatott elméleti küzdelemben nem veszítette el Krisztus gyöngét szeretetét. Nem szorult-e ki Krisztus a prédikációkból és a szívekből. Nincs-e veszély abban, hogy sokan az igazságot valló misszionáriusokként tevékenykednek, de Krisztus szeretete nem szövi át munkájukat. A hűtanú bizonyság ünnepélyes figyelmeztetése igen jelentős. Megköveteli, hogy emlékezz, honnan estél ki, térj meg, és cselekedd előző cselekedeteidet. Máskülönben eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Bár csak felismerni a gyülekezet az első szeretet tüzére való szükségét. Amikor ez hiányzik, minden más kiválóság elégtelen. A megtérésre való felhívás egyike azoknak, amelyeket nem lehet veszélytelenül figyelmen kívül hagyni. Az igazság elméletében való hit nem elegendő. Ennek az elméletnek a hitetlenek előtt való feltárása nem tesz benneteket Krisztus tanúivá.
Hát mennyire vagyunk mi ennek tudatában? Hogy mi mindezeket jól tudjuk, jól ismerjük, de ha nem szenteli meg az életünket, akkor nem csak a saját üdvösségünket veszélyeztetjük. Nem tesz bennünket Krisztus tanúivá, hiába beszélünk róla. Hiába tudjuk elmondani világosan az érveket. Nem fog hatni. Nem lesz mögötte a bizonyság. És ugye nyilvánvaló, hogy ez összefügg azzal is, amit a bevezető igékben olvastunk. Mert talán ez olyan furcsán hangzik, hogy miért emeli ezt ki ilyen külön proféciaként a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Ugye sokszor, amikor az egymás közötti szeretet, vagy a gyülekezetekben lévő megosztottság problémáira térünk, akkor úgy megpróbáljuk emberi módszerekkel ezeket is megoldani. Hogy hát azért legalább legyünk már tekintettel egymásra, meg hát azért, szóval próbáljunk úgy, hát ezek, hogy mondjam, ehhez nem kell kereszténynek se lenni. Tehát ez a normális emberi együttélésnek az alapvető szabálya, hogy a másikra legyek tekintett, hogy hallgassam végig, hogy ennél többre van szükség. És hogy miért nem sikerül esetleg ezeket a problémáinkat megoldani. És miért van az, hogy ide is nagyon sokan elmondták, hogy szorongva jöttek. Természetes az, hogy egy testvéri összejövetelre, testvéri közösségbe szorongva, félelemmel megyünk, és még úgy is nézünk esetleg egymásra. És ki hogy gondolkodik, és rólam esetleg mit gondol, ha én másképp gondolkodom ugyanarról, és merjem-e mondani, és most akkor hogyan oldódik ez meg? Természetes dolog ez? Megpróbáljuk akkor ezt valahogy áthidalni? Megpróbáljuk szeretni egymást? Hadd olvassak erre vonatkozóan is egy mondatot, vagy két mondatot. Ellen White egyik bizonyságtételében írja. Az evangélium szolgáiból való ez az idézet, a testvéri kapcsolatok. Ezt írja. Nem szükséges, hogy elkezdjük megpróbálni egymást szeretni. Nagyon érdekes ez a kijelentés. De nem szükséges. Próbálkoztunk már vele, nem? Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Tehát Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Ha énünk Krisztusban felolvad, akkor az igazi szeretet önkéntelenül is előtör majd. Tehát mire van legnagyobb szükségünk? Amit nem tudunk mi egymásból kipréselni, és magunkból se. Ahogyan Illés mondta a könyörgésében, csak te fordíthatod meg az ő szívüket. Csak Isten lelke tudja a mi szívünket egymás felé is, de elsősorban ő felé fordítani. Mert hiszen ez a legmélyebb, ez a legnagyobb problémánk. Kicsit át kell gondolnunk azt is, hogy vajon a Krisztussal való kapcsolatunk is miért, vagy milyen háttéren apadt meg és fogyott el. Hiszen mi annyira jól tudjuk még azt is, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. És még ezt is tudjuk elméletként hirdetni. Nem különös ez? Hogyan lehet elméletként beszélni olyan dolgokról, ami csak a gyakorlatban működhet, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És cselekszünk Krisztus nélkül mégis. Nem értjük, nem ismerjük az ő irántunk való türelmét és szeretetét. Ugye hányszor szólít meg bennünket az Úr? Én azt hiszem, hogy mi is már sok esetben, ugye hát jól ismerjük a Laodicea üzenetet és annak a hátterét is, de ugye sokszor elmondjuk azt, hogy mennyire immunisakká váltak emberek és keresztények már arra, hogy Isten meg Krisztus áldozata, mi is immunissá váltunk. És most én különösen szeretném az ige hirdetőit megszólítani. Annyiszor elmondtuk már, annyiszor beszéltünk róla. Nem váltunk immunissá a Krisztus szeretetére? Komolyan vesszük mi ezt? Vagy ahogyan Ellen White leírja, hogy most már tudunk, nem is tudom, másképpen fogalmazza, csak most így mondom, hogy tudunk közömbösen, tudunk rezzenéstelen arccal beszélni olyan témákról, melyek valamikor megremegtették a szívünket. Nem így van? Rutinból tudunk beszélni az Isten szeretetéről. És nem érint bennünket. Egyedül az Isten fordíthatja vissza a mi szívünket. Ugye Ellen White erről is ír, hogy mi még ezt se tudjuk megtenni.
Tehát ha rádöbbenünk is a mi igazi hiányunkra, megpróbáljuk akkor az Istent szeretni? Ahogyan itt föltette a kérdés, hogy próbáljuk meg egymást szeretni? Megpróbáljuk az Istent szeretni? Gyere, mit mond? Hogy te nem tudod. Te magadtól nem fogod tudni az Istent szeretni. Akarhatod, átadhatod a szívedet, ezt megteheted. Szeretetet csak ő adhat. És amikor itt van előttünk, itt van az ajtónk előtt a kiapadhatatlan forrás, akkor mi miért nem merítünk belőle? És miért várjuk azt, hogy a testvérek szeretetéből meríthessünk? És miért panaszoljuk, hogy nem lehet meríteni a testvérek szeretetéből, mert milyenek? Hát mert mi is olyanok vagyunk, mert mi is üresek vagyunk, mert mi is a Krisztus nélkül valók vagyunk. Tehát Jézus ezt mondja, hogy az első szeretetet elhagytad, és ezt elsősorban az ő irántunk való szeretetéből mondja. Elsősorban azért mondja, mert ő annyira keres bennünket, és annyira szeretné, hogyha végre rádöbbennénk, hogy hol van a hiányunk. És végre megragadnánk ezt a végtelen szeretetet, és végre megtanulnánk az igazi forrásból meríteni. És végre nem kapni akarnánk egymástól, hanem adni. Erre vonatkozóan is hadd olvassak néhány bizonyságtételt, idézetet, hogy valóban kaphatunk Krisztustól, és akkor az emberi kapcsolataink is, ahogyan az előző idézetben is láttuk, önkéntelenül is megváltoznak. Természetes módon fognak megváltozni. Nem lesz erőltetett, hogy én a másikra rámosolyogjak, vagy hogy hát legalább ne haragudjak rá, vagy hát legalább ne bántsam meg. A Szemelvények első kötetéből szeretnék újból idézni, 353. oldalról. Tekintsetek a Kálvária keresztjére, a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének bizonyságára. Bárcsak mindenki megbánná bűneit és visszatérne első cselekedeteihez. Amikor a gyülekezetek ezt megteszik, mindenek felett fogják szeretni Istent, fele barátaikat pedig úgy, mint önmagukat. Efraim nem fogja irigyelni Júdát, és Júda nem lesz mérges Efraimra. A megoszlások begyógyulnak, és a viszálykodás durva hangjai nem lesznek többé hallhatók Izrael határain belül. És itt újra idézi Jézus szavait, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha Isten népe Krisztusban lakozik, Jézus szeretete feltárul, és egy lélek eleveníti meg mindnyájuk szívét, megújítva őket a krisztusi képmásban, és hasonlóvá formálva lelküket. Az igaz szőlőtő élő vesszőiként mindnyájan egyesülnek Krisztussal az élő fejjel. Krisztus lakozik majd a szívekben, aki vezeti, vigasztalja és megszenteli őket, s a világ elé tárja Jézus követőinek egységét, ezzel bizonyságot téve a maradék egyház mennyei küldetéséről. Krisztus egyházának egysége bizonyítani fogja, hogy Isten a világba küldte egy szülött fiát. Ugye mennyire szeretnénk azt, hogyha végre bizonyság lehetnénk a világ felé, ami üzenetünk igazán hangozhatna. És ugye erre is különböző módszereket ki lehet dolgozni, hogy hol lehetne, meg hogyan lehetne, milyen módszerekkel még hatékonyabban tenni. Mit mond erre az ige, és mit mondanak a bizonyságtételek? Hogyan tudnánk még hatékonyabban tenni? Krisztussal és egymással egységben. Amit mi megpróbálunk minden más eszközzel és hatalmas erőfeszítésekkel megtenni, ha Isten azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb az út, sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Csak be kellene őt engedni végre az életünkbe. Csak végre a büszkeségünknek kellene megtörni, hogy elvégezhesse értünk azt, amit mi magunkért nem tudunk elvégezni. Ugye mindannyian ismerjük ezt az idézetet, hogy ez a hitáltali megigazulás. De amíg a büszkeségünk nem törik meg, addig nem tudja elvégezni értünk azt, amit mi úgy gondolunk, hogy el tudjuk végezni magunkért. Tehát ezt látjuk, hogy a mi egész küldetésünknek itt van a forrása, hogy az első szeretetünket elhagytuk, és ha visszanyerjük, ha megnyitjuk a szívünket előtte, ha eldöntjük, hogy szeretni akarjuk Krisztust, és kérjük arra, hogy az ő szeretete valóban költözzen az mi szívünkbe, akkor begyógyulnak a viszálykodások is,
akkor ez, ahogy olvastuk, hogy önkéntelenül is, ez természetes módon fog következni. Nem egy mesterkért és újbóli békirgetésekkel tarkított együttélést fogunk folytatni, aminek túl sok értelme nincs magunk között se, és a világ felé pedig ne gondoljuk, hogy tudjuk leplezni azt, hogy nincs közöttünk egység. Az ígére szeretnék visszatérni, hogy ha ezt ennyire fontosnak tartotta Isten, hogy külön proféciaként benne van a Szentírásban, hogy a végidején, nyilván nem egy személyben Illés, mint ahogyan ugye keresztelő János is az Illés lelkével végezte, csak tehát az Isten lelke végezte, nem is Illés és nem is keresztelő János. A végidején is az Isten lelke ezt fogja elvégezni, hogy az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve pedig az atyákhoz fordul, akkor ez nyilvánvalóan nagyon fontos. Ez történt az advent mozgalom kezdetén is. Ugye ezt is sokszor emlegetjük, hogy így vált egy néppé, amelyik a küldetését ugye kezdetben be is töltötte. Sokszor emlegetjük az úgynevezett szombatkonferenciákat, ahol hát a mi mostani problémánkhoz képest sokkal nagyobb ellentétek voltak, nem? Hitelvi. Akkora hitelvi ellentétek, azt olvassuk, hogy nem volt két ember, aki egyetértett volna alapvető hitelvi kérdésekben, bibliai tanításokban. De ők elhatározták, hogy ők együtt könyörögnek, elhatározták, hogy keresik az Istent, és abban a pillanatban, amikor a sátán belép, és ezt észreveszik, hogy egymás ellen fordítsa őket, abban a pillanatban abba hagyják, és elkezdenek imádkozni. És itt föltehetjük a kérdést, hogy ezt gyakoroltuk mi? Pedig szeretnénk eljutni az egységre. Nem szeretnénk? Mindannyian szeretnénk. Miért nem gyakoroljuk? És ez is milyen egyszerű. Sokkal több kört kell így megtennünk, mint ahogy az Izrael népe is körözött néhány évig, évtizedig, mintha elhisszük, elfogadjuk azt, hogy így az Isten meg tudja oldani. Mi nem biztos, hogy megoldjuk. Isten pedig meg tudja oldani, és látjuk, hogy mennyi példa van előttünk. Ott van előttünk Pünkösd, és ott van előttünk a mi elődeinknek, az advent mozgalom úttörőinek a példája is. De még arra szeretnék néhány gondolatban kitérni, hogy vajon miért hangsúlyozza ezt az ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Mit látott előre az Úr? Nemzedéki ellentétek is nyilván, de valami más is van itt. Atyáknak, kiket nevez általában az ige? Atyák a vezetők voltak. Ugye Izrael népének a vénei, a vezetői. Az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz fordul. És ráadásul a sorrend is fontos. Az atyák szíve a fiakhoz. Először. Mindannyian tudjuk, akik szülők, hogy mennyire fontos ez. Mennyire fontos azért, hogy a gyerekeink hallgassanak ránk egyáltalán, vagy elfogadjanak bennünket, hogy a szívünk feléjük forduljon, hogy bizalmukat megnyerjük. Mert ha ez nincs meg, akkor mi érvelhetünk, mondhatunk bármit, mert tudjuk, hogy pereg le róluk. Az atyák szívének kell először a fiakhoz fordulnia. És itt most szeretnék azért személyesen, szeretném megszólítani azokat, akikről itt az ige beszél. A közösségünk vezetői, a lelki vezetői, prédikátorok. Mindannyian el kell, hogy gondolkozzunk ezen. Nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb teher hárul a vezetőkre. És ezt mindannyiunknak látnunk kell, a fiaknak is. Mindenkinek látnia kell, és tudnia kell. Sokkal nagyobb a felelőssége a vezetőknek. És sokkal több kritikát kapnak, mint bátorítást és elismerést. És én azt hiszem, hogy az egész közösség nevében ezt ki kellene fejeznünk. Ezért a bűnbánatunkat és bocsánatot kérni vezető testvéreinktől, hogy
nem kaptak tőlünk igazán bátorítást. Sokkal több kritikát, sokkal több bántást, sokkal több gáncsoskodást. Sokkal inkább figyeltük azt, hogy mit nem tesznek jól, mint hogy mit tesznek jól. Az természetes, az a dolguk, hogy jól tegyék. Ha nem jól teszik, akkor... Igen, nyilvánvaló, hogy aki vezető, ki van téve ezeknek. De a Szentírás szerint nem kellene ennek így lennie. Mögöttük kellene, hogy álljunk. Azt mondja az ige, hogy megkülönböztetett szeretettel legyünk irántuk. Mert ott vannak az élvonalban, ahol Sátán támadásainak is jobban ki vannak téve. Nyilvánvaló, hogy akik vezetők és előjárnak, nekik is szól a figyelmeztetés és szól az ige, hiszen ugye itt ezt olvastuk, hogy az atyák szívének kell a fiakhoz fordulnia. Szeretnék is néhány idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Szintén az Evangélium szolgái testvéri kapcsolatok című fejezetéből. Isten néhány szolgáját különleges adományokkal ruházta fel, és senki sem hivatott arra, hogy kiváló képességüket lebecsülje. Azonban senki se akarja ezeket az adományokat a maga dicsőítésére használni azáltal, hogy a többi őszinte komoly szolga fölé helyezze magát. Az Úr látja a szíveket. Aki önmagát Isten szolgálatára tökéletesen átadja, azt a menny megbecsüli. A menny figyeli, hogy a felelős állásban levők hogyan végzik sáfárkodásukat. Befolyásuk nagysága szerint mérik sáfárságuk következményeit. Fele barátaik iránt legyenek, mint atyák, igazságosak, szívélyesek, igazak. Krisztushoz hasonló jellemmel bírjanak, és testvéreikkel a legszorosabb közösségben éljenek. Tehát az atyák szíve is forduljon a fiak felé, ahogyan itt a Szentírás jövendőlése mondja, hogy az Isten lelke ezt akarja munkálni bennünk. És még akkor is, hogyha ti úgy látjátok, hogy könnyebben tapasztalataitok által, ige ismereteitek által könnyebben, gyorsabban átláttok dolgokat, és vannak, akik nem értik. Azt mondja az ige, hogy legyetek türelmesek mindenki iránt. Vannak, akik másképp gondolkodnak. Vannak, akik esetleg még gyermekek a hitben. Azt mondja az ige, hogy tartozunk, hogy a gyengék gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Azt mondja Péter apostol, hogy azok, akik vezetői a közösségnek, gyülekezetnek, azok legyenek példák, példaképek. Példaképei a nyájnak. És örömest tegyék. Nyilvánvaló, hogy itt, ahogy említettem, hogy nagyon nagy az a teher, és nagyon nagy az a felelősség, amit a vezetők hordoznak, és ezért szeretnék most a másik oldalhoz is szólni, a fiakhoz, a gyülekezetekhez, és a fiatalabb hitben, és életkorban is fiatalabb nemzedékhez. És kicsit most átsorolva magamat az atyákhoz, mert már az idősebb korosztályhoz tartozom. Engedjétek meg, hogy mi is bocsánatot kérjünk a gyülekezetektől, mert nem voltunk jó példa előttetek. Mert szégyent hoztunk Krisztusra és a mi hivatásunkra. És köszönjük azokat a leveleket, amelyeket a gyülekezetek tagjai írtak. Nagyon nagy szeretettel és tapintattal, kérlelve bennünket arra, hogy igen, legyünk példa. És valóban ezekben a levelekben nem volt semmi bántás és feddés. És azt is szeretnénk kérni, hogy ahogyan az előbb is ugye felsoroltuk, hogy mi minden támadás, nehézség éri azokat, akik az élvonalban vannak, hogy azért erre is legyetek tekintettel. Nem csak, hogy több lelki teher, több felelősség és nagyobb kísértések, hanem azt mondja a Szentírás, hogy súlyosabb ítéletünk is lesz. Súlyosabb ítéletünk lesz. Az semmi, amit a testvérek ítélete, az Isten ítéletéhez képest. És éppen ezért kérlelni szeretnénk a fiakat, hogy gondoljatok erre, imádkozzatok értünk, és nem elvtelen tekintélytiszteletet kér az ige, hanem ezt mondja, hogy az ő munkájukért viseltessetek irántuk, megkülönböztetett szeretettel. Tehát ez az, amit Isten lelke munkálni akar a mi szívünkben.
És hadd olvassak itt is, ahogy említettem, a fiaknak, akár életkorban, akár hitben fiatalabbak részére írja Ellen White az Evangélium Szolgái című könyvben. Fiatalok, akik a korunknak szóló igazságról csak kevés tapasztalattal rendelkeznek, legyenek elővigyázatosak. Ne foglaljanak állást azok ítélete és véleménye ellen, akiknek egész élete az Istennel végzett munkához kapcsolódott, és hosszú évekig tevékenyen részt vettek a munkában. Isten a szent és fontos munkához nem választ olyan vezetőket, akiknek ítélete éretlen és nagy az önbizalmuk. Láttam, hogy Istennek nem tetszik, ha olyanok ellen zúgolódnak, akik a legnehezebb küzdelmet vívták az üzenet hirdetésének kezdetén, és sok nehézséget elviseltek, amikor a munka még nehezen haladt. Isten becsüli tapasztalt szolgáit, akik súlyos terheket viseltek, amikor még kevesen segítették őket. Gondosan őrködik felettük. Nem akarok sokat idézni, ugye ismerjük talán mindannyian ezeket a bizonyságtételeket, hiszen ugye erről beszél, hogy segíteni kell egymást. Hibái nyilván vannak mindenkinek. A vezetőkben jobban felszínre kerülnek ezek a hibák, és az ige szerint Isten is komolyabban munkába veszi, és próbálja alakítani azokat, akiket ilyen szolgálattal bíz meg. Gondoljunk akár Mózesre, akár a többi Isten szolgájára, akár csak Pál apostolra is, aki nagyon jól tudta, hogy neki miért kell olyan komoly küzdelmeket, szenvedéseket elhordoznia, hogy nehogy a felfuvalkodás, az önteltség úrrá legyen rajta. Tehát mindezeket átgondolva és megszívlelve, mit mondhatunk erről a jövendőlésről? Mikor teljesedik ez? Hogy az Isten lelke az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Így is kérdezhetünk, hogy mikor kellene, hogy teljesedjen feltétlenül, vagy mi előtt. Ugye mi sok mindenről beszélünk a környezetünkben történő események miatt, hogy hol tartunk, hol nem tartunk. Jönnek el már a megszorítások, vagy üldözések, vagy nem. Valóban az egyik testvérünk ezt úgy finoman ki is fejtette, hogy talán még nem érdemeljük meg. Szóval talán még nincs mit a sátánnak annyira belénk folytani. De azért gondoljunk arra, hogy mindenképpen a nagy evangélium hirdetést, vagy egyáltalán, így is mondhatnánk, még a magvetés munkáját is. Csak ezzel az isteni lélekkel és lelkülettel végezhetjük. Az atyák szíve a fiakkal, és a fiak szíve az atyákkal együtt, mert enélkül hiteltelenek leszünk, és vagyunk. Néhány gondolatot még szeretnék olvasni, amit egy másik könyvből, ebből az idézett gyűjteményből olvasnám, a Felettébb tiszta a te beszéded, ahol ugye a mi egymás közötti problémáink rendezésével kapcsolatban írja, testvérek vagyunk. Hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy miként viseltessünk egymás iránt? Miért borzolódnak fel olyan könnyen érzelmeink? Miért táplálunk gyanakvást egymás iránt? A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszálytámasz testvér és testvér, felebarát és felebarát között. Akik azelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideggé és közömbössé válnak egymás iránt, csak azért, mert nem értenek egyet mindenben. És egy idézet végül a Szemelvények első kötete 167. oldaláról. Amikor a munkások szívében Krisztus lakik, amikor minden önzés kihalt, amikor a versengés, az elsőbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy egy pontocska sem veszhet el. Ugye itt olyan ígéretről olvashatunk ugyancsak, hogy Isten lelke egyrészt elvégzi ezt, ezt is ő végzi, hogy a szívünket megfordítja, és utána pedig, miután sikerült megfordítani a szívünket, a Szentlélek kegyelmi záporát ígéri, ami pedig nem csak, hogy felkészít bennünket, és alkalmassá tesz a mi szolgálatunkra, hanem
hanem a világ előtt is bizonyság. Ugye Jézus is ezért könyörgött, hogy elhiggye a világ. Hogy a világ elhiggye, nem csak az ő népe. Hogy ő a mennyből jött, hogy ő megváltunk, hogy ő át tudja formálni az emberi életeket és emberi szíveket. Ugye az a kérdés, amit mi itt most szeretnénk eldönteni, megbeszélni egymással, lehet, hogy ez csak az én meglátásom, de meg vagyok győződve arról, sok-sok gondolkodás, könyörgés, imádság után is, hogy Isten az, aki megoldja. Mi annyiszor próbáltuk, meg próbálkozunk vele, azt hiszem majd most is. És én látom ennek jelét is, hogy Isten munkálkodik. Ahogyan munkálkodik az angyalai által, hogy fékezze a gonosz erőket, munkálkodik ennek a kérdésnek a megoldásán is, de munkálkodni szeretne a mi szívünkön először. És hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten megengedte ezt a helyzetet, hogy felszínre hozta azt, hogy ő nélküle semmit nem cselekedhetünk. Felszínre hozta azt, hogy az első szeretetünket elhagytuk, hogy milyen könnyen úrrá lesz rajtunk a saját emberi természetünk, mert hiszen meg se feszítettük igazán. Segítsen az Úr bennünket, hogy mindez belátva. Ne ott kezdjük újra, hogy megpróbáljuk egymást szeretni, hanem alázzuk meg a szívünket Isten előtt. Kérjük őt, hogy ő fordítsa vissza a mi szívünket. Ő hozzá fordítsa a mi szívünket egymás felé, az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét is az atyákhoz. Amen. Mennyei atyánk, szerető Istenünk, ami megváltunk nevében jövünk te eléd, és mindenek előtt szeretnénk kérni, hogy a te kegyelmedet, a te irgalmadat mutasd meg irántunk. Hiszen olyan sok felszólításod, és olyan sok világosság és ismeret hátterén is. Még mindig csak önmagunk akarjuk végezni azt a munkát, amit ránk bíztál, és még mindig önmagunk akarjuk megoldani a problémáinkat, nehézségeinket. És még mindig abban a küzdelemben vergődünk, amitől te meg akarsz óvni bennünket, hogy megpróbáljuk egymást szeretni. Urunk, téged sem tudunk igazán szeretni önmagunktól, és ezt most megvalljuk előtted. És kérünk, te formáld át a mi szívünket. Te vedd el a kőszívet a mi testünkből, és adj nekünk hússzívet. Kérjük, hogy a te szent lelked tegye élővé azokat az igazságokat, amelyeket újból és újból képviselünk, hirdetünk, mondunk másoknak, anélkül, hogy bennünket igazán érintene. Mennyei atyánk, szeretnénk megnyitni a szívünket előtted. Akarjuk a te lelked munkájának átadni magunkat. De még ez a mi akarásunk is kevés és gyönke. És nem vagyunk elég kitartóak. Kérünk, erősíts meg bennünket. És mennyei atyánk, kérünk arra is, segíts, hogy ami kárt okoztunk, akár a közösségben, akár a kívülvalók előtt, a te szent lelked által megtisztított, megújult szívvel és lélekkel helyre tudjuk hozni. És Urunk, kérünk, segíts, hogy ami sebeket egymásnak okoztunk, azokat is a te szereteteddel tudjuk begyógyítani. Segíts nekünk, Urunk, hogy vágyakozzunk teljes szívvel a veled és az egymással való közösségre. Hogy úgy tud bemutatni a te népedet a világ előtt, hogy ez valóban a te néped, hogy a te pecsétedet, a te jellemednek a pecsétjét hordozhassa ez a nép magán. Köszönjük, megváltunk, hogy olyan türelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és ezt megígérted a mai napra is. Légy itt közöttünk.
és ne csak közöttünk, hanem bennünk, a mi szívünkben. Köszönjük, hogy megteszed. Hálát adunk ezért neked. Amen.

Tanám, hogy most szünet, egy hónapos szünet, és január 11-én kedden este kezdjük a Pünkösdhöz vezető út és a lélek kiáradása címmel az apostolok cselekedeteinek a részletes tanulmányozását. Kedves hallgatók, mindenkit köszöntök a Szeretet himnusza valóság vagy önáltatás című sorozatunk 6. előadásán, amelynek címe a Szeretet az örökké valóságban. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Az eddigiek során Pál apostol Szeretet himnuszának első két részét vettük át, a mai alkalommal kerül sor a 3. résznek az elemzésére. Ez a 3. rész a 13. fejezet 8. versétől kezdődik, és a 13-ig, vagy még egy kis meghosszabbítással a 14. fejezet első versének az első részéig terjed. Mielőtt ennek a résznek az elemzésébe bocsátkoznánk, talán most a sorozatunk végén ismét hadd olvassam fel a Szeretet himnuszát. Egyébként a himnuszról nagyon röviden beszélek, aki meg tudja hallgatni esetleg talán a most szombati, ha nem most szombati, a jövő szombati irodalmi újságban, a Magyar Rádióban fog elhangozni egy 10 perces beszélgetés a Szeretet himnuszáról. Tehát az egész himnusz így hangzik. És most már úgy olvasom, ahogy az elmúlt hónapok során helyesbítettük a fordítást is, és kitisztítottuk a szöveget is. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanlá lettem, mint a zengő érc vagy pengő cintányér. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet! Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Pál apostol kiknek írta és milyen összefüggésben ezt a himnuszát. Ugye Korintusban egy hatalmas gyülekezet jött létre, de hatalmas problémákkal, hatalmas erkölcsi problémákkal is, és ezek között a problémák között az egyik volt a nyelveken szólás, de a hamis nyelveken szólás problémája. Ennek az elemzésébe fog bele a 12. fejezetben Pál apostol. A gondolatmenetet úgy kezdi, hogy a nyelveken szólásról pedig nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Tehát ezt a gyülekezetet tudatlanságban érte ez a veszély, a hamis nyelveken szólás, vagyis hogy értelmetlen nyelveken beszéltek, és egyszerre többen, és így a gyülekezeti, a közösségi életük hasonló lett a zsibvásárhoz. Pál apostol nagyon módszeresen és finoman fog hozzá a probléma kezeléséhez, 3 fejezetet szánt csak erre a problémára. Ezért a 12. fejezetben beszél a szentélekről, a szentélek ajándékairól, ezeknek a rangsoráról, amelyek közül az utolsónak tünteti fel a nyelveken szólást.
vagyis a helyes nyelveken szólást, azt, hogy valaki, amikor prédikálja az evangéliumot, egy másik valaki le tudja fordítani egy másik nyelvre, vagy eleve egy másik értelmes nyelven tud beszélni, ahogy az apostoloknál is látni fogjuk, tehát éppen 4 hét múlva majd ez lesz a témánk, hogy az apostolok, akik semmilyen tanultságot nem szereztek, nem tanultak idegen nyelveket, a Szentlélek hatására, ajándékaként tudtak olyan nyelveken beszélni, hogy ott a Jeruzsálembe összesereg lett, sok-sok zsidó ember, aki a világ minden részéről hazatért, ez volt az érzésük, és ezt mondták, hogy a nagyságos Isten dolgait mindenki a saját nyelvén hallotta. A nyelveken szólás, az igazi nyelveken szólás, tehát az, hogy értelmes nyelveken, több értelmes nyelven megszólaltatni az evangéliumot, de a korintusiaknál, ahogy mondottam, nem ez volt a helyzet, hanem ők értelmetlen beszédet használtak, közösen, szinte őrjöngve, később már Pál a 14. fejezetben ilyen szavakat használ, hogy őrjöngtök, levegőbe beszéltek. Tehát egy nagyon súlyos probléma volt, hogy úgy mondjam, a pogány vallásosság ezen a csatornán jött be a kora kereszténységbe, itt Korintusba, úgyhogy a mágia, az extázis, a rendkívüliség kultusza, amely soha nem az Istentől származik, tehát tulajdonképpen egy démoni befolyás hatására jött létre, így jelent meg Korintusban. És ez ugye az egész himnuszt is átszövi. A 12. fejezetben elkezdi ennek a problémának a felgöngyölítését, a 14. fejezetben jut el aztán a dolgok kimondásáig és lezárásáig. A 13. fejezet ez a szeretett himnusz, ami közbeékelődik. Itt is már a kezdet kezdetén is ugye hallottuk, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem. Tehát ugye a korintusiak bizonyos jeleket, ajándékokat tartottak nagy dolgoknak, és közben pedig azon vetekedtek, hogy ki alakít nagyobbat, szeretet pedig nem volt bennük, aminélkül azt mondja az apostol, hogy semmik vagytok és semmi hasznotok ebből. De a himnusznak a végén is visszajön ez a nyelveken szólás problémája, nem is csak úgy, mint hamis nyelveken szólás, hanem úgy is, mint igazi nyelveken szólás. Mert ugye mondtuk, hogy a himnusznak a csúcspontja az 1 Korintus 13. 8. vers eleje, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ezzel zárja a kört, tulajdonképpen egy bibliai kört, azért is rajzoltam ide így a táblára. A Bibliának egy nagyon rövidre zárt kör ez a Hóseás 6.4, meg az 1 Korintus 13.8/A, ezt érdemes megjegyezni. Ugye az emberi szeretetről azt mondja a Szentírás, hogy a mi emberi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az emberi szeretetre az a jellemző, hogy kézen közön elfogy. Ha nem szeretnek viszont bennünket, vagy nem azzal találkozunk, amit vártunk, akkor az emberi szeretetnek általános sajátossága, hogy visszahúzódik és elfogy. Erről a szeretetről beszélt Jézus is a Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében, profétikusan, amikor azt mondta, hogy amikor majd a gonoszság megsokasodik a világban, a szeretet sokakban meghidegül. Ez ugyanaz, mint amit Hósásnál olvasunk, hogy olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az isteni szeretet, a másik szeretet, az soha el nem fogy. Az, ha nem szeretik azt az embert, aki isteni szeretettel rendelkezik, vagyis aki az Istentől elfogadta azt a szeretetet, hogy az Isten az életét odaadta érte, és ebben az emberben fokozatosan felcserélődik az emberi szeretet, amit a Biblia hamis szeretetnek mond, az isteni szeretettel, amit valódi szeretetnek mond, akkor ez a szeretet soha el nem fogy, még az élet legnehezebb pillanataiban is, amikor kifejezett ellenkezés, gyűlölet vesz körül egy hívő ember, annál inkább felbuzdul a másik szeretetére, hiszen látja, hogy kell tenni a másikért valamit,

és ami alapján lesz majd az üdvözülés, olyan emberek fognak eljutni az örök életre, akik itt a Földön legalább a szeretet nyelvét kezdték már megtanulni. Ugye említettük itt a sorozatunk folyamán, hogy semmi misztikus nincs ebben, hogy hogy lehet a szeretet nyelvét megtanulni, a szeretet nyelvének a nyelvtana az igazságosság. Tehát aki igazságos életre törekszik, aki tényleg a másik embert úgy akarja becsülni, mint hogy saját magának megéri a becsületet, ez az ember fokról fokra megtanulja, és az elmúlt előadáson láthattuk, hogy hogyan lehet Jézustól megtanulni a szeretetet, azt az igazi szeretetet, ami soha el nem fogy. Amikor tehát eljut ide Pál apostol, hogy a szeretet soha el nem fogy, itt érezzük, hogy ez már egy ilyen profétikus vetületbe is átvált, tulajdonképpen úgy, ahogy a 37. Zsoltár is beszél arról, hogy amikor majd lezárul ez a világ a gyűlöletnek, az önzésnek, a fájdalmaknak és a halálnak a világa, akkor majd az igazak öröklik a földet és gyönyörködnek rajta nagy békességben. 37. Zsoltárnak néhány versét írtam ki 10, 11, 17, 18, 35-től 38-ig. Körülbelül ugyanaz a felépítés ennek a himnusznak is, mint az ószövetségi himnusznak, hogy a jövendőbe néz. Ugye a jelenből indul ki a 37. Zsoltár is, hogy ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemültekre. Tehát egy valódi mai problémából indul ki, hogy mennyi bajt szerez az emberi életben a bosszankodás, az irigység, amikor a rossz dolgok miatt hát elveszítjük a fejünket, és fokozatosan jut el addig, hogy van igazi hívő élet már itt a Földön, de megnyílik egy perspektíva is a jövendő életre, hogy lesz majd egy olyan élet, amelyben a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, amikor nem látod a gonosznak a helyét sem, amikor lesz egy olyan világ, amelyben már semmi gonoszság, semmi ártalmas dolog és személy nem marad fenn, sátán és démonai és a velük azonosult emberek eltűnnek a létezés színpadáról, és azok maradnak fenn, akik itt a Földön az igazságosság nyelvtanából a szeretet nyelvét megtanulták. És ezután újra visszatér Pál erre a nyelveken szólás kérdésre, mert így folytatja a 8. versében a himnuszt, hogy de legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Oda kell figyelnünk, hogy mit állít az apostol, mert mondom, a szeretet himnusz nem csak egy evilági életre szóló szép kijelentés a szeretetről, hanem profécia is. Keveset szoktuk a szeretet himnuszt tanulmányozni ilyen szempontból, hogy a jövendő életre, az örök életre nézve mit mond el. Ugye azt talán értjük, hogy legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek. Ugye a Biblia szerint Isten egy nyelvre teremtette az emberiséget, tehát Ádám és Éva korától fogva Bábelig egy nyelve volt az emberiségnek. Ugye mindannyian ismerjük Mózes első könyve 10. fejezetében leírt bábeli nyelvzavart, ami azért lépett életbe a történelemben, mert Isten ezzel a gonoszság útját akarta kicsit visszafogni, hogy az emberek között, hogyha több nyelven beszélnek, talán a rosszban nem egységesülnek olyan gyorsan. Tehát a bábeli nyelvzavart maga Isten idézte elő, maga Isten állított korlátokat a népcsaládok között, mindegyik más nyelven kezdett ott beszélni. Nyilván az örök életben újra egy nyelve lesz az emberiségnek. Konkrétan is, nem csak a szeretet nyelve a magatartásban, de konkrétan, hogy egy nyelven fog mindenki beszélni, aki ott feltámad az örök életre. Tehát nem kell majd tolmács, hogy Mózest valaki értse, vagy más embereket, akikről Jézus így mondta Máté 8. fejezet 8. versében, hogy sokan jönnek majd ott, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal letelepednek a mennyekországba. Egy nyelv lesz, tehát hogy úgy mondjam, ott nem, hogy hamis nyelveken szólás nem lesz, de az igazi nyelveken szólásra se lesz már szükség, mert hát nem lesznek nyelvek. Ezt talán értjük, hogy jövendőmondások, nyelvek megszűnnek, eltöröltetnek. De van itt a 8. vers végén egy érdekes kifejezés, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mit jelent ez, hogy ismeret se lesz, hogy eltöröltetik az ismeret? Ez már egy kis fájást okoz, mondhatnám így is, mert nagyon sok ember fél az örök életnek a gondolatától is, mondván, hogy milyen lehet majd az az örök élet. Hát nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az örök élet az egy olyan merő unalom, hozsannázás, hívő embereknek a gondolkodás nélküli hála rebegése a teremtő iránt.

0: van, jól meg kell figyelni, hogy egy pár mit állít. Ő azt mondja, hogy az az ismeret töröltetik el, amiről most később mondja már a 9. és 10. versben, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Itt Pál nem becsüli az emberi ismeretet, nem becsüli le a tudást, nem becsüli le azt, amire eljuthatunk a földi életben, de azért nagyon határozott megjegyzés ez a Bibliában arról, hogy minden igazi tudásra törekvő ember érzi, hogy minden evilági tudásban van valami fogyatékosság. Teljes biztonsággal, teljes mélységgel nem tudjuk megismerni a dolgokat. Képtelenek vagyunk rá. Ugye erről már Pál beszélt ugyanebben a levélben, az első korintusi levél 8. fejezetében, amikor úgy intette a korintusiakat, hogy aki, most egy másik fordítást idézek, nem a Károlyi fordítást, hanem jobb fordítást, aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Miért? Mert az emberben kell, hogy legyen egy olyan egészséges kéte is önmagával szemben. A legbiztosabbnak megismert dolgoknál is az emberben legyen az, hogy igen, én ezt most megismertem, ezt így lehet alkalmazni, főleg amit a Bibliából megismertünk, mint igazság az igazság, de azért az örök életben a rész szerint majd eljön a teljesség, és e tudást majd felváltja egy tökéletes, egy teljes tudás. Ez tulajdonképpen a Bibliának minden nagy fogalmára elmondható. A Biblia használja az ismeret, a tudás, az öröm, a szeretet, a boldogság kifejezéseit. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy akik itt voltak az eddigi sorozatainkon, nem hangsúlyoztam én is eléggé előadó társaim is, hogy tulajdonképpen három kategóriát kell megtanulnunk. Az egyik az ál ismeret, a hamis ismeret, a hamis tudás, a hamis szeretet, a hamis öröm, a hamis boldogság. A világunk a hamisítások világa, ezzel kezdődött maga a szeretet himnusza is. A második kategória a valódi. A valódi ismeret, a valódi tudás, a valódi öröm, a valódi szeretet, a valódi boldogság. Ez elérhető itt a Földön. De van egy harmadik kategória is. A tökéletes ismeret, a tökéletes tudás, tökéletes öröm, tökéletes szeretet, tökéletes boldogság. Miért nincs itt ezen a Földön tökéletesség? Nem azért, mert Isten nem jónak teremtette meg a Földet, hanem azért, mert itt a Földön nem is lehet tökéletesség, még akkor sem, hogyha mi eljutunk mély ismeretekre, eljutunk mély tudásra, úgy érezzük, hogy valódi örömökben van részünk, valódi szeretetet gyakorlunk, valódi boldogságot élünk át. Igen ám, de hát körbenézünk, és mit látunk, hogy a legtöbb ember viszont szenved, és a legtöbb embernek annyi problémája van, hogy itt nem is lehet tökéletes a mi örömünk, szeretetünk, boldogságunk, csak egy olyan világban lehet tökéletes majd, ahol nem lesz az a visszahúzó bűn, ami mindenre árnyékot vet, az ismeretre, tudásra, örömre, szeretetre, boldogságra is. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy ez meg kell becsülni, amire a földi életben eljuthatunk, mert ez egy valódi dolog, így is mondja az egyik bibliai ige, hogy az Isten valami valóságost ad az őt szeretőknek, valami valódit rejteget az Isten annak, aki megnyitja a szívét ő iránta. De a tökéletesség akkor jön majd el, amikor velünk együtt, vagy mi mindenkivel együtt osztatlan, tökéletes tudást, ismeretet, szeretetet, örömet, boldogságot élvezhetünk, amikor mindenki a másik károsodása nélkül szeretetben, boldogságban élhet. Tehát itt nem azt mondja, hogy nem lesz majd az örök életben megismerés. Lesz megismerés. Akkor lesz majd az igazi megismerés. Akkor bontakoznak ki az emberi képességek igazán. Szokták ezt így mondani, hogy és nem Bibliát olvasó írókat, költőket idézek, például Czesław Miloš, ugye a ma élő nagy lengyel író és költő azt mondja, hogy ez a világ ulró ország. Mi ez az ulró ország? A görög hagyományban, mitológiában azt jelentette, hogy tulajdonképpen víz alatti hely, amit ma a hétköznapi ember így mond, hogy itt mindenkit víz alá akarnak nyomni. Ezen a világon egyáltalán, hogy fennmaradjunk, küzdenünk kell a létünkért, a fennmaradásunkért, egy csomó energiánk elmegy arra, hogy egyáltalán, hogy éljünk. Nem tudnak igazán kibontakozni az emberi képességek, mert legalább az energiánknak a fele arra megy el, hogy megéljünk, hogy holnap tudjunk mit enni, inni, fennmaradni. Szóval ez a világ, ebben a világban is van fejlődés, de milyen lesz az a világ, ahol majd nem nyomnak le bennünket a víz alá, és mindenki a maga Istentől kapott képességei szerint fejlődhet. Ugye azt mondja Jób könyve 26. fejezet 14. verse, hogy itt a Földön is hatalmas ismeretet birtokolhatunk. De az Isten dolgaiból csak egy részt ismerhetünk meg mindig. Itt is ezt a kifejezést használja. Rész szerint van bennünk az ismeret, mondja a szeretet himnusz. Itt is azt mondja, hogy mi nagyok és megfoghatatlanok az Isten útjai, de mi kicsiny rész, amit mi ismerünk azokból. És Jób könyve 42. fejezet első 6 versében is azt olvashatjuk, hogy amikor lezajlódik ez a drámai cselekmény, és Jób Istenhez fordul, akkor bocsánatot kér az Istentől, hogy ő vitatkozott, hogy ő kiöntötte a fájdalmát. Azt mondja, hogy azt mondod, Istenem, hogy kicsoda, aki összezavarja a rendet tudatlan beszéddel. Igen, én voltam, tudatlanul beszéltem, de most nem én akarok beszélni, illetve nem én akarok kijelenteni, hanem én kérdezni akarok. A beszédet arra akarom felhasználni, most kérdezzek tőled, és te feleljél nekem. Én azt hiszem, hogy azok az emberek jutnak előre itt a földi életben is, az ismeretben, akik megtanulnak kérdezni. Akik igazán megtanulnak kérdezni. Szoktam azt mondani egy kicsit humorosan a hallgatóknak, hogy nem az a nagy probléma az emberi világban, hogy a válaszokat nem tudjuk. Az a nagy probléma, hogy nem tudunk jól kérdéseket feltenni, és sokszor ezért nem tudjuk a válaszokat. Nem az a nagy probléma, hogy millió dologra nincs válaszunk. A nagy probléma az, hogy millió dolgot föl se tudunk tenni, mint kérdést, nem is törekszünk arra, hogy tisztán, világosan megfogalmazzunk kérdéseket. Ha valaki a Bibliát komolyan veszi, a Biblia ebben óriási segítséget nyújt, ebben is, hogy az ember megtanuljon kérdezni, lényegi dolgokra figyelni, föltenni kérdéseket. Jézus Krisztus egyszer a tanítványainak azt mondta a búcsú beszédeiben, János Evangélium a 16. fejezet 22. és 23. versében, hogy majd eljön egy olyan világ, amikor semmiről sem kérdeztek engem. Ugye most mondom, az az ember tud igazán, és az az ember halad előre az ismereteiben, aki megtanul kérdezni. Milyen lesz az a világ, amikor semmiről nem kérdezi az Istent, a teremtménye az ember? Micsoda ismeret lesz ott, micsoda tudás lesz ott? Ugye, akik régóta járnak a sorozatra, arra is emlékeznek, hogy milyen kedves példám Ellen Gould White-nak egy története, aki azt mondja a múlt század végén, századunk fordulóján, hogy nagyon sok hívő ember elgondolja, hogy ha ő eljutna majd az örök életre, ha ő ott lenne majd az Isten előtt, akkor mit mondana az Istennek? És sok ember elgondolja, hogy akkor kiönteném a panaszomat. Akkor elmondanám, Istenem, annyit szenvedtem ezen a világon. Erre adj választ, hogy miért kellett szenvednem, miért voltam beteg, a szeretteim betegek, és sok ember így gondolja el az Istennel való találkozást, hogy akkor majd mindent kijöntök, akkor már senki nem fog megakadályozni az Istennek, minden szemtől szembe elmondok, hogy miért is engedted meg ezt, Istenem. És azt mondja ez az író, hogy láttam akkor látomásban, hogy azok, akik eljutnak majd az örök életre, azok nem fognak kérdezni semmit az Istentől. Az az ige, amelyet a Biblia végén olvasunk Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy az Isten eltöröl majd a szemeikről minden könnyet. Hogy az Isten az 1000 év alatt, amely a mennyben levő ítélet lesz, az 1000 éves ítélet során mi mindent megmagyaráz az embereknek, mi mindennek adja meg az okát, tulajdonképpen úgy, hogy ember, hogyha te lettél volna az én helyzetemben, te lettél volna az én isteni helyemben, te is ugyanazt engedted volna meg az életedben, ugyanazokat a nehézségeket, nyomorúságokat, azért lehetsz itt, ezért jutottál el ide. Senki nem fog semmit kérdezni, nem fogja kiönteni a nagy panaszos zsákot, mert az emberrel az Isten mindent megértett. Nagyon nagy horderejű ez a szeretet himnuszában ez a kijelentés, hogy a részt felváltja a teljesség. A részt felváltja a teljesség. De ez olyan hatalmas kijelentés, hogy Pál apostol tulajdonképpen ehhez egy hármas hasonlatot kapcsol. Ami ezután következik, az szintén ennek a gondolatnak a függeléke, egy hármas hasonlat. Mi az első hasonlat? 11. vers. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Miért mondja ezt az apostol? Ha valaki most azt mondaná nekem, hogy örök életnek, hogy ott minden tökéletes lesz, stb., hát ez olyan megfoghatatlan, én ezt nem hiszek ebben. Nagyon sok ember nem hisz az örök életben. Nagyon sok keresztény nem hisz, se a föltámadásban, sem az örök életben. Kedves hallgatók, nagyon egyszerű pedig ebben hinni. Pascal mondja a gondolataiban, hogy az emberek nem hisznek az örök életben. Milyen jogon nem hisznek? Például a születésben hisznek az emberek, hogy világra születik majd ma meg holnap gyermek. Hát micsoda nagy csoda egy gyermeknek a világra születése. Szóval ebben azért hisznek, mert a tapasztalat már sokszor bizonyította, hogy igen, gyerekek születnek a világra. De azt mondja, az, hogy gyerek születik a világra, az sokkal nagyobb csoda, mint hogyha egy már meglévő embert az Isten újra visszaadja neki az életét és fel fog támasztani. De egy nagyobb csodát elhiszünk, mert a tapasztalat itt van előttünk, és egy kisebb csodát nem hiszünk el, mert nincs erről tapasztalat, hogy mi az, hogy feltámadás és örök élet. De egy józanul gondolkodó keresztény ember ebben azért hisz, mert a Biblia természetesen állítja, hogy lesz örök élet, és az örök életben olyan fejlődés lesz, amit szinte el se lehet gondolni, na de ennek is látjuk a földi életünkben a hasonmását. Tudnék azt, hogyha egy gyerek a világra születik és felnövekszik, és ugye az ember élet természetes folyamat, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, aztán kinőttük a gyermekséget, nem? A gyermek is a maga szintjén tökéletes, aranyosak a gyerekek, és tudjuk őket csodálni, ismételjük a bölcs mondásaikat, ugye én is ismétlem, például a harmadik gyermekem 3 éves volt, és odaállt a feleségem elé, és azt mondta, hogy kivágta a rezet, és azt mondta, éppen ilyen anyára van szüksége. Ezt ugye ismétlem már 10-valahány éve, hogy ez a gyerek hogy meg tudta mondani, ugye éppen ilyen anyára van szüksége, hát megkapta. Ugye ő így rendezte el a dolgokat. Aztán hát gondolom mindenki, akinek gyermeke született, vagy akinek a rokonságában vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen aranyos történetek, azok mindig úgy felemlítik bizonyos találkozásokkor. Nagy mondásaik vannak a gyerekeknek. Hatalmas mondásaik. Biblia azt mondja, hogy jó lenne, hogyha megtanulnánk ugyanúgy csodálkozni, mint a gyermekek, újra visszaszereznénk a képességünket. Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem juttok be a mennyek országába. No, de olyan szempontból viszont, hogy azért egy gyerek sok mindent nem ért meg, nem is lehet ráerőltetni, hogy megértsen. De 10 év múlva magától meg fog érteni. Ugye ez egy természetes folyamat. Hát ha itt a földi életben ekkorát lehet fejlődni testileg, lelkileg, szellemileg. Ha már itt a földi életben, hogy úgy mondjam, lezongorázhatatlan a különbség azért egy gyerek ész és egy felnőtt embernek a mindenre kiterjedő, finoman, hát árnyalt gondolkodása között, akkor milyen jogon mondjuk azt, hogy majd nem lesz egy olyan világban ennél sokkal több, ahol nem nyomnak víz alá bennünket. Természetes. Pál apostol ezzel a hasonlattal meg akarja könnyíteni ezt a megértést, hogy lesz majd egy olyan világ, amelyben eljön a teljesség. Ugyanúgy, ahogy itt a felnőtt korban, azért egy felnőtt kor teljesség a gyermekkorhoz képest. A második hasonlat, 12. vers. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ennek a versnek a megértéséhez persze tudni kell, és ezt írja is a Sós Attila könyv, a Szeretet művészete a Biblia tükrében, más elemzések is írják, hogy az ókorban nem voltak tükrök. Akkor nem mondhatta a gonosz mostoha, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a földkereksége. Nem mondhatta. Mert az ókorban az üveg körülbelül ugyanolyan érték volt, mint az arany. Jelenések könyvében is azért lát például János apostol üvegtengert az Isten királyi trónusa körül, mert üveggyártás, üvegfúvás, stb. Tehát az üvegkohászat, az csak későbbi, késő középkori fejlemény az ókorban, a fennmaradt üvegek nagy része tulajdonképpen fejedelmek és uralkodók részére készült, hát ilyen üveg vagy ilyen kristálypoharak, de az ókorban fém tükröket használtak. Ami abból állt, hogy vettek egy fém darabot, lecsiszolták, és abban a fémben, mint ebben a műanyagban is, hogy körülbelül látom a kontúrjaimat, hogy most hogy nézzek ki, és hogy nem. Ezért mondja, hogy most tükör által homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Körülbelül ezzel a második hasonlattal is azt mondja, hogy most a földi életben azért mindig bizonyos homályok bezavarnak, bizonyos dolgok úgy beárnyékolják számunkra a megismerést, de a szeretetet, a boldogságot is. ugye, hogy mondja Vörös Sándor, itt minden tejbe bogárka vész. Itt minden tejbe bogárka vész. Nincs teljes tisztaság. Mindenbe belekerül valami kis bogárka. Ez a második hasonlat. A harmadik hasonlat, tehát a gyermekkor, felnőttkor, a homályos tükör és majd a színről színre látás után, ez talán a legmegdöbbentőbb, a 12. vers végén, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez egy döbbenetes hasonlat. Akkor majd az örök életben én is úgy fogok ismerni, ahogy engem most az Isten ismer. Ez egy nagyon nagy hasonlat. Szinte fölfoghatatlan. Hát mi mindannyiunkat most az Isten teljesen tökéletesen ismer. Százszor jobban ismer bennünket az Isten, mint mi ismerjük magunkat. Ugye ez talán elfogadható egyszerű logikával is, ha van Isten. Hát ha van Isten, akkor ő tökéletesen látja, hogy kik vagyunk. Milyen lesz egy olyan világ, amelyben mi is úgy ismerünk, ahogy az Isten ma ismer mindenkit. Ennek egy halavány előképét adja a 139. Zsoltár. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Mondja Dávid a Zsoltárain, te megvizsgáltál, és ismersz. Te tudod, hogy ki vagyok. És ez a Zsoltár azt a pályát futja be, hogy már itt a földi életben is azért meg lehet ismerni magunkat hasonló módon, mint hogy az Isten ismer bennünket. Tehát a Biblia szerint az igazi önismeret nem az, hogy én magam elkezdek vájkálni magamba, hogy ki lehetek, vagy ki vagyok. Akkor csak legjobb esetben is a Víjon vers refrényéhez jutunk el, hogy csak azt nem tudom, hogy ki vagyok. A Biblia szerint az első Korintus levél 4. fejezete szerint az sem igazi önismeret, ha egy sor okos embert megkérdezek, hogy én róla mi a véleménye. Ez is egy ingatag dolog. Itt a földi életben is mi ad igazi önismeretet, ha az Isten beszéde tükrébe nézünk. Ennek a Zsoltárnak az elemzését most jelentettem meg, ebben a főiskola lap második számában jelent meg a 139. Zsoltár ismeretein. Azt mondom, hogy ebben a Zsoltárban a 17. és 18. vers a csúcspont, amikor Dávid kimondja, hogy miben áll az igazi önismeret, hogy nem magamról állítok ki bizonyítványt, nem emberek véleményét fogadom el, hanem a következő az önismeret, idézem ezt a 17. 18. verset. Mi kedvesek, ugye az eredeti héberben így van, mi drágák, mi értékesek, mi kedvesek a te gondolataid nékem, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Ugye gondolkozom róluk, de alig tudom megfogni őket. Fölserkenek, és veled vagyok. Ugye ez a két vers közli, hogy az az igazi önismeret, amikor nem magunk vájkálunk magunkba, nem gyötörjük magunkat, vagy nem mentjük mindig föl magunkat, vagy nem a barokkori királytükrökbe nézzünk, vagy a Baltazar Grácián önismeretes könyvecskébe. Mennyit ilyet írtak Rotterdami Erasmustól kezdve eddig a spanyol emberi Grácianig, hogy így ismered meg magadat, király, nézd bele az én tükrömbe, leírom, hogy mi jellemző egy becsületes, egy korrekt emberre. Az ember nem tudja igazán jól ismerni önmagát. A másik ember se tud igazán bevilágítani a lelkünk mélyére, hanem amikor mi megismerjük önmagunkat, a legjobb módon a földi életben az akkor történik, amikor mi nekünk kedvesek az Isten gondolatai. Olvassuk a Szentírást. Elébünk jönnek az Isten kijelentései, és azok leleplezik bennünk azt is, ami rossz, megmutatják azt is, amit már az Isten épített az emberben, akkor látunk igazi önismeretet. Pascal írja a gondolataiban, talán ő jutott a legközelebb ennek a bibliai gondolatnak a megértéséhez, azért ad a Biblia tökéletes önismeretet. Mert amikor rámutat a Biblia jó oldalainkra, akkor se engedi, hogy elbízzuk magunkat. És amikor a Biblia rámutat a rossz oldalainkra, akkor se engedi, hogy tönkre menjünk és kétségbe essünk. Ez az igazi önismeretnek a két védőgátja. Amikor a Biblia rámutat arra, hogy mik a jó folyamatok az életünkben, amit Isten elkezdett az életünkben, és látjuk ezeket, és örülünk ezeknek, de be kell, hogy legyen építve valami patent, valami biztosíték, hogy el ne bízd magadat, ember. De amikor a Biblia rámutat arra, hogy milyen problémák vannak az életünkben, akkor meg egy másik biztosítéknak kell működni, hogy vigyázz ember, nehogy kétségbe essél, mert most megláttad a rút ábrázatodat, de az Isten képes téged megmosni. Hogy Ézsaiás könyve első fejezetében olvassuk, még hogyha a bűneink olyanok, mint a skarlát vörösek lennének, még hogyha az életünk olyan, mint hogyha korom lenne, az Isten hófehérré tudja az embert megtisztítani. Itt a földi életben is jelentékeny önismeret, jelentékeny ismeret gyűlhet egy hívő embernek az életében, ami megtanítja azt a hívő embert alázatra, megtanítja önmagával való egészséges bizalmatlanságra, megtanítja nyitottságra, megtanítja türelemre, tapintatra, de milyen lesz majd az, amikor úgy fognak ismerni azok, akik eljutnak az örök életre, mint akiket most ismeri őket az Isten. Hát ez fantasztikus, nem? Kedves hallgatók, ennyi bibliai gondolat egy irodalmi mű után kiállt. És most fölhangzik egy irodalmi mű. Nem gondoltam volna, hogy én valamikor Móricz Zsigmondot fogok önökkel hallgattatni. Nem is volt mit hallgattatnom. Esetleg mondjuk a Légy jó, mint halálikból a földrajz órát szívesen beolvastattam volna, amikor az evolúcióról beszéltem. De Móricz Zsigmondnak van egy olyan elbeszélése 1934-ből, ami nem ismert. Nem is jelent meg még kötetben sem. Ez az első kötet, amelyben elkezdtem a Sola Scriptura főiskola irodalmi tanszékének a kiadványait, ugye az első kötet, ami megjelent Babits Mihály erkölcs és iskola, a második, ami megjelent Móricz Zsigmond, a kálvinista kereszt. Ebben benne van Móriczsnak egy hosszú tanulmánya a Bibliáról, amelyet 1907-ben, 8-ban írt. Ugye Móricz először a debreceni teológiára iratkozott be, pár hónap elég volt, hogy megundorodjék a racionalista teológiától. Ott hagyta az egészet, csak nem teljesen a hitét is elveszítette. A nagy tanulmánya erről már képet ad, noha mint egy mentő övért nyúl a Bibliához, és ugye a híres befejezése ennek a tanulmánynak, amit talán már szoktam idézni többször is az előadás sorozatok során, az, hogy Móricz azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység körében valami változás, azt mondja, rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan időket értünk újra, hogy nem lehet messze az idő, melyben az Isten a kövekből is prófétákat teremt. Az emberiség nem érheti meg, hogy elvesszen az a mérhetetlen haszon, mely a krisztusi igazságokból 2000 éven át származott rá. De ha lesz újjászületés, ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és a keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Hát ez szép megfogás. Ez szép, szép megfogalmazás. Azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység, vagy a világ történelmében újjászületés, a bibliai proféciák szerint lesz, amikor mindenki megismeri majd az Isten evangéliumát, akkor ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrás és a keresztvize. Ugye az Ószövetségben is azt látjuk, hogy amikor volt megújulás a zsidó nép történetében egy Ezékiás alatt, Jósiás alatt, Nehémiás alatt, mindig miért volt megújulás? Előhozták a Bibliát, és elkezdték felolvasni az embereknek. Leírja a Biblia, hogy például a Jósiás király is megdöbbent, mert nem ismerte a Bibliát, a zsidó király, és Nehémiás idején az emberek sírtak. Azt mondták, hogy most kell megismernünk, hogy az Isten kicsoda és mit mond. Hát körülbelül ma is ugyanez a helyzet. Luther korában is ez volt a helyzet, amikor megszólalt a Biblia. Ma nem kevésbé van tudatlanság a Biblia körül, és a világban a gonoszság azért nőttön nő, mert nincs mérték, nincs viszonyítás. Ma is, ha megszólal a Biblia, ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Ezután a hosszú tanulmány, 40 oldalas tanulmány után jönnek Móricznak a cikkei, amelyeket a 20-as, 30-as években írt, amelyekben leírja, hogy ő hol veszítette el a hitét, és hogy az édesanyja példája hogyan segített neki abban, hogy teljesen ne veszítse el a hitét. És azután, mint egy ennek a kötetnek a harmadik részében jön egy érdekes novella. Érdekes a mi nemzetünk is, hogy én úgy gondolom, hogy Móricznak egy nagyon jelentékeny novellája. Arról szól, hogy egy asszony várja haza a hadifogságból a férjét. A férje több évig volt orosz hadifogságban. Az asszony mindent elkészít, majd tetszenek meghallani, mert megszólal teljes terjedelmében a novella. Annyi sok verset elemeztünk, most azért egy novellát is hallgassunk meg, körülbelül 15-20 perces lesz a felolvasás, de izgalomban tartja a hallgatót és az olvasót, mert hogy az asszony készül, ahogy várja a férjét, mindent kitakarít, kitisztít, bevásárol. Hát persze egy két világháború közötti falusi férj mit szokott fogyasztani, ugye vesz bort, cigaretta, hát kevés, kellene szivar, pipa, dohány, minden, ugye hát a férfiaknak mi kell, mindent előkészít. Aztán megjön a férj, és majd tudomást szerzünk arról, hogy miért nem nyúl a pohár borhoz, miért nem gyújt rá a dohányra, mi történt ezzel a férjel. Hát azt tudom önöknek mondani itt a szeretet himnuszának ennél a részénél, hogyha ekkora változás bekövetkezhet már a földi életben, hogy egy olyan igazi, jó, nyakas, kálvinista férj, aki úgy jól eldöngölte a feleségét, ha úgy tartotta. Bent van a novellában, hogy hát ilyen volt az élet. Faluhelyen nem is tartották férfinak, aki meg nem verte jócskán a feleségét. Leírja ugye ennek a tiszaháti, egyébként valódi történet alapján, mert Szatmárba lehet valószínűsíteni a novellának a zajlását. Maga Móricz is hallott erről az esetről, tehát egy valódi történet alapján. De mi változtatta meg ez a férjet, hogy nem nyúl az italhoz, nem kell neki a cigaretta. Másképp gondolkodik, nem fogja verni a feleségét. A feleség el se hiszi. Más embert kapott most cserébe. Tessenek majd csak hallgatni, hogy mi is történt ott abban az orosz hadifogságban. Hogy volt a Biblia forrása és a keresztvizeit egy ember megváltozásának. Én úgy gondolom, hogy hallatlan, izgalmas a novella, nagy erkölcsi erő van benne. Móricz, aki mindvégig megtartotta a maga református kálvinista hitét, elmondja, hogy egy kálvinista emberből hogyan lesz egy a Bibliát teljesen mértéknek tartó közösségnek, vallásnak a tagja, és hogyan beszél erről a feleségének. Persze, hadd tegyem hozzá, itt Móricz nem mindig pontos, teológiailag, dogmatikailag nem mindig szakszerű, de letagadhatatlan az, hogy a kövek is, mikor a kövek is megszólalnak, ez az 1934-es novella minden esetre több figyelmet érdemelne, mint hogy önök is velem együtt, aki néhány évvel ezelőtt ismertem meg, most tetszenek hallani először. De el lehet olvasni, és a kötet értékes más írásaiban is.
1: Móricz Zsigmond, mikor a kövek is megszólalnak. Már a lakás egészen tiszta volt. Az asszony, mikor megkapta a levelet, hogy Mihály jön, csak még 4 hetet az internáló táborban kell töltenie, napokig nem bírt a remegésével. Örült, hogy jön az ura. 4 hétig takarította a kis házat. Kihordott minden bútort, kimeszelte, kitapasztotta. Mindenre gondolt. Az egérlyukokat üvegcseréppel tömte meg, a kemencét újra tapasztotta, a lejutott tőciket megcsináltatta. Az összes bútort asztalossal reparáltotta végig, még a mennyezett gerendákat s a deszkákat is forró lúggal sikálta meg. Az ablakokra új firhangot vart, cserépmuskátlikat rakott, és virágzó fuchsziákat. A lakás olyan lett, mint a frissen mosott üvegpohár. Jön az ember. A ház után a kis udvar következett. A disznóulat megcsináltatta, ne kelljen szegény hadifogolynak 6 nehéz év után mindjárt dolgozni. A csirkeulat úgy kimosta, mintha szoba volna, s kimeszelte. Szóval 4 hetet avval töltött, hogy még a rossz kapanyelet is kicserélte. Nem lehet semmiben hibát találni. Jön az ura, hát rendnek kell lenni. Mert rendes ember az ura, komisz rendes ember. Hegyke, csipkedő nyelvű, széllel bélelt, vakmerő, verekedő. elkapatott ember, mindig sok pénzt keresett, mert úti pallér volt, ott dolgozott az országutakon, a kövezőmesterek segítője volt, felügyelő, építő ember. Hozzászokott, hogy mindenütt ő parancsol. Hát, hogy itthon ne kelljen neki parancsolni. Úgy találjon mindent, ahogy kell. Megjött a levél, hogy szerdán este érkezik. Az asszony leült a levéllel, és nézte az ura betűit. Sokáig nézte. Hát ennek a szenvedésnek is vége van. Ennek a nehéz hat esztendőnek. Minden újra kezdődik előről. Nem lesz tovább magános. Nem lesz tovább rászorulva a rokonokra, hogy szántsák meg a földjét, s vessék el a búzát. Egész idő alatt csak azt várta, hogy majd hazajön az ember, akkor jó lesz. Délelőtt már elment a kocsmába, s vett egy liter bort. Azt hazavitte, s beleöntötte a porcelánkancsóba, s felvetette az asztalra. Akkor meggondolta, hogy a bornak nem jó, ha nyitott kancsóban van. Visszaöntötte az üvegbe, és bedugaszolta, hogy majd csak akkor tölti ki, ha már itt lesz az ura. Ebédre nem jött meg, akkor eszébe jutott, hogy szibar is kell. Elment a boltba, és vett két szivart. De hát, ha a fogságban rászokott a cigarettára, vett hát 10 darab cigarettát, vett egy pakli dohányt, és odarakta az ecettel kimosott pipák mellé, mert volt az urának pipája is. Aztán, mikor nem volt dolga, tovább csak ült, és nézte az ura levelét. Nagyon szerette a nőket is, míg idehaza volt, de arra nem volt mégsem ereje, hogy elhívja azokat, akiket az ura abban az időben kedvelt. Csak ült és hallgatott, és nagyon szomorú volt. Minél közelebb érezte az urát, hogy megjön, annál szomorúbb lett. Egy kis port törölt le az ujjával az asztalon, ahogy ült. Már rászállott a por az asztalra, hiába töröli minden órában. A por rászáll a sima asztal lapjára, rászáll az mindenre. Ő rá is rászállott. Sok ősz haja van már a fekete hajában. 6 év hosszú idő azzal a por száll, száll. Még sajnálta is a nehéz magános életét. Gyermek nem volt, semmije sem volt, csak a bánata. Most ezt a bánatot sajnálta. Ez el fog múlni. Megjön a szőke kis piros ember, és lárma lesz, és mozgás lesz, és élet lesz. Már úgy elszokott mindentől. Félt. Újra kell kezdeni a régi életet. A dínomdánomot, az eszemiszomot. Pedig megszokta, hogy egy embernek neki mi kell? Semmi. Olyan kevésből meg lehet élni. Most jönnek a nagy alkudozások, elszámolások, tanácskozások, sáros csizmák, bagós köpések, lárma, bot. Nem baj. Ha az Isten így rendelte, el kell fogadni. Igyekezni fog engedelmeskedni. Az asszonynak az a kötelessége. Nem lehet, hogy az ember távol, nagyon távol a rabság kenyerét egye csak azért, hogy a feleségének csendes élete maradjon. Kopogtattak az ajtón. Megijedt. Ki az? az ura lépett be. Még meg volt lepve, hogy nincsen semmi csomagja. Úgy jön be, mintha nem a világ végéről jönne. Jól néz ki, tiszta, elég jó ruha van rajta, úri ruha, cipő, nyakkendő. Hol a holmi? Ez volt az első szava hozzá, mert nagyon elcsodálkozott, hogy az ura megöregedett. Fakó a hajszíne, és a bajusza is igen lekopott. Nevet, de a nevetése is fakó. Minden fakó rajta, vagy talán, hogy már esteleti. Az ura kitárta a két karját, nem szólott, csak nevetett és megölelte. Olyan furcsa volt, hogy alacsonyabb nála. Kisebb lett ez az ember. De csak ráborult és sírt. Nagyon sokat sírt, mert most egyszerre mindenki jött belőle, hogy mégis egészségesen érezte itt a kis urát. Itt az ölében úgy megörült neki, mintha a fia jött volna meg. Meg vagy? Meg. Végig tapogatta. Mindened megvan. Meg. Akkor jó van. Jó. Ilyen kis szavak gügyögtek ki belőlük. És újra. Hát megvagy. Meg. Semmi bajod. Semmi. Éhes vagy? Ettem. Mit? Két zsemlét. Akkor éhes vagy? Azért nem. Leültek egymás mellé, és megölelték egymást. Sokáig ültek szótlanul. Nem tudtak mit mondani. De nehéz volt, mondta aztán. Nehéz. Nekem. Hogy nem volt állítom. Azért. Hogy nem voltam itthon. De már itt vagy. Itt. Még jobban megölelték egymást, és még jobban nem tudtak szólni, még bennem sötétedett. Hozom az ételt. Felállott, kiment, tüzet rakott, megterített. És olyan furcsa volt neki, hogy az ember odabent mit csinál. Benézett, csak ült. Fáradt szegény, most pihenni kell neki. Csak ránevetett, és vissza a tűzhöz fújta, hogy hamarabb melegedjen az étel. És a könnye miatt nem tudta fújni a tüzet. A kendője csücskével csak törölgette a szemét, hogy ez az ő ura csak ül. Pedig nincsen semmi baja. Keze lába megvan, csak fáradt. Hogy jött ez haza? Senki se vette észre. Talán csak berepült, mint a madár. A táskája ott volt a pitvarban az ajtó mellett. Egy öreg táska, átkötve madzaggal és egy katonaköpönyeg. Nagyon avít. Nem merte megfogni. Olyan ijedelmes volt az a nyűjt köpönyeg. Egész verhenyes volt a szürke színe. Biztosan kifőzték a táborba tetű ellen. Ezt hallotta másoktól. Fújta a tüzet, és oda-oda nézett a köpenyegre. Ez mindent elmondhatna. Hogy miért olyan csendes az ura, hogy csak ül bent a házban, mintha itthon se volna. Végre sistergett a zsír a pecsenye alatt. Kis vizet öntött alá, akkor bement. Az ura úgy ült, ahogy hagyta, és csak mosolygott, és nem szólt. Megterítette az asztalt, friss abroszt vett ki, és elterítette, lesimogatta, tányérokat tett rá, evőeszközt, kést, villát, kanalat, sótartót, poharakat, vizet hozott a kancsóba, aztán hozta az ételt. Tálban. Oda tette középre. Na, vegyék! Az ember a szóra megmozdult, és mosolygós arccal közelebb ült az előtte odatett tányérhoz. Vegye már! Az ember vett, nem nagyon sokat szedett. Figyelte, jó hízűen evett. Te is egyél. Ő is szedett, keveset. Evett. Megállottak, és nézték egymást. Ettek, és néztek. Néha felpillantottak, és furcsa volt, hogy mindig egyszerre néztek egymásra. Ezen el is mosolyodtak, és mindjárt könnyes lett a szemük. Még egyen. Te is. Akkor hallgattak. Most az asszonynak valami eszébe jutott. A bor. Nagyon elrestelte magát, hogy elfelejtette. Talán azért nincs az embernek étvágya. Rögtön elővette a boros üveget, s hamar átöntötte a porcelánba. Oda tette az asztalra. Az ura csak mosolygott. Hogy nem jut hozzá, a szivar is eszébe jutott. Elővette a kredencből, a csészéből, s a két szivart szépen odatette az ura elébe, a 10 darab cigarettát is. Az ember csak nézett, és mosolygott. Nem nyúlt hozzá. Nem kell. Nem. Nem ilyet szeret. Hát milyen? Semmilyet. És csak mosolygott. Hát miért nem? Én már nem szivarozok. Akkor bort. És öntött az embernek a pohárba. Nem kell. Nem is iszok. Miért nem? Én már adventista vagyok. Az asszony egészen megijedt. Egészen megijedt az uráért, mintha valami nagy betegséget hozott volna haza a táborból. Mi az? Dániel próféta könyve. Abban van benne legjobban. Az a biztos tudat, hogy a jóisten az embert nem erre teremtette, hanem valamely nemesebb célja van vele. Az asszony hallgatott. Ez az adventista. Advent azt jelenti, hogy eljövetel. El fog jönni a messiás. Mikor? Jelenleg 2000 körül. Ki nem felel meg, kiközösítjük. A legnagyobb barátsággal, hogy például, barátom, te nem vagy mi közénk való, máskor is eljöhetsz, de mint hozzánk tartozó tag, Nem tehetjük, hogy engedélyezzük. Ennél fogva élj boldogul a magad módja szerint, de nem velünk. Az asszony újra remegni kezdett egész testében. Hol tanulta ezt? Nikolszk, Uszilszk, Vladivosztoktól körülbelül 80 bőrszt. Foglyoktól? Az ember szelíden s mosolyogva nézett a feleségére. Borzasztó élményeken ment.

Így hangzik, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. Kedves hallgatók, ehhez már csak nagyon rövid megjegyzést fűznék, bár úgy gondolom, hogy erről is lehetne éppen beszélni. Miért marad meg az örök életben a hit? Hát nem csak addig van szükség hitre, ameddig itt a földi életben nem látunk tökéletesen, a színről színre látást itt nem a hit pótolja, nem. A hitről most nincs időnk már mélyen beszélni, de egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy hit. A hit az embernek a legértékesebb képessége. Nem véletlenül hasonlítja Péter első level első fejezete a tűzben megpróbált aranyhoz. A legértékesebb dolognak tartja a Biblia hitet. Miért? Mert az a képességünk, hogy ami nálunk igazabb, ami magasabb rendűbb, azt észre tudjuk venni, fejet tudunk előtte hajtani és el tudjuk fogadni. Márpedig az örök életben is azért marad meg a hit, mert az örök életben is Isten marad az Isten, a nálunk magasabb rendűbb, igazabb és tisztább. Miért nem maradna meg ott a hit, ahol ugyan lesz majd színről színre látása az üdvözülteknek és az Istennek, de ha akkor indul meg az ember igazi fejlődése és növekedés, akkor ennek nélkülözhetetlen katalizátora, nélkülözhetetlen serkentője a hit, mert Isten csak akkor fogják majd azok az emberek igazán mélységében megismerni és benne úgy fejlődni, hogy valóban Istenhez hasonlatosak is lesznek. És ha a hit megmarad, hát a hit kiteljesedése tulajdonképpen a remény. Amit megismerünk, amit igazabbnak tartunk, és azt mondjuk, hogy nekem is ilyennek kellene lennem, vagy én is ezt megragadom ezt a lehetőséget, hogy most valami igazságot megismertem, mint ez az egyszerű ember, maga egyszerű módján, egy paraszt ember, hogy hazajön 6 éves hadifogságból, de minden törékenysége, minden fogyatékossága ellenére letagadhatatlan, hogy hát ezért fejezi be Móricz is a hittel ugye ezt a novellát, mert a hit mégiscsak az a legnagyobb emberi képesség, hogy fejet hajtok azelőtt, ami igazabb. Fejet hajtok azelőtt, amit magamnál magasabb rendűnek ismertem, és úgy gondolom, hogy ha én fejet hajtok, az nem egyszerűen csak egy elismerés, én is olyan szeretnék lenni, amikor az ember az igazságot valóra akarja váltani, ott van szükség reményre, hogy amiben hiszek, az valóság is lesz majd az életben. Ezért marad meg a remény is. A remény az élő reménység, hogy mondja ezt Péter apostol, de mindegyiken túl, azt mondja Pál a Kolossé levél, egy másik levél, 3. fejezet 14. versében, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Mert abban az életben, ahol majd a hit is az igaz módján működik, meg a remény is, ott a szeretet az lesz, ami a valódi szeretet, ami az embert viszi föl egészen közel az Isten közelébe, a tökéletesség kötele a szeretet. Azt mondja Pál ugyanebben a levélben, és ezt kereteztem be, ezt a Biblia verset, 1 Korintus 2.9, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez nem elsősorban a külső dolgokra vonatkozik. Nem elsősorban arra, hogy milyen is lesz az örök élet, milyen is lesz az újjáteremtett föld, milyen is lesz egy olyan világ, ahol nem ártanak, nem pusztítanak szentségemnek hegyén, mondja Ézsaiás 11. fejezete. Én úgy gondolom, hogy ezt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, ez a belső dolgokra vonatkozik elsősorban. Itt a Földön is mi a legnagyobb csoda és legnagyobb gyönyörűség, amikor egy ember megváltozik, kicserélődik, egy duhaj, gonosz emberből lesz egy feleségét szerető ember, lesz egy ember, emberi ember, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Talán a mai előadásnak, de az egész sorozatunknak a végére most nem annyira a vetítés illik, hanem egy zenei bejátszás, 2,5 perces zenei részlet. Köszönöm szépen egyik kedves hallgatónknak, aki átadta nekem, javasolta, hogy ez elhangozzék. Mendelssohn Éliás című, tehát Illés oratóriumából a 39. tétel hangzik fel, mivel németül hangzik,

hangzik fel, elmondanám, hogy milyen magyar igék, az igék magyar változatát. Máté 13.43, Ézsajás 51.11. A következő kép hangzik, Máté 13.43 és Ézsajás 51.11. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előlük. Ugye ez is belső dolgokra vonatkozik. Persze nagy ígéret, külső ígéret, hogy gyász és sóhaj megfutamodnak előttük. Ott nem lesz majd az örök életben gyász, sóhaj, fájdalom, jajkiáltás, de az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük. Hogy milyen lesz az ember ott belül, a megváltott ember, az üdvözült ember, hogy belsőleg, ma is milyen sok gyönyörűséget találunk egy emberben, aki belsőleg válik széppé és igazzá. Én úgy gondolom, hogy Mendelssohn a maga egyszerű módján, ugye az Illés oratóriumában is a nagy illési küzdelmek után beiktatott korált áriát, ez egy ilyen tenor szólóra írott ária. Még egyszer olvastam, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előttük.

0: Ez volt a szeretett himnusz a hat előadásban. Még egy gondolatra kérnék egy kis figyelmet. Ha valaki szeretné az előadásokat kazettán beszerezni, az ország több városában beszéltem erről az elmúlt hónapokban. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyházán sikerült talán a legjobban megragadnom ezt a himnuszt, és azt is elmondom egy fél percben, hogy talán miért. Nyíregyházához közeli városokba is meghívtak, elmentem Tokajra. Gimnáziumban két osztály jött össze, ők a szeretett himnuszából természetesen mit akartak hallani, 15-17 éves gyerekek, azt a részt, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Hát erről beszéltem nekik, és közben föltettem egy kérdést, amit körülbelül 15 éve állandóan föl szoktam tenni gimnazistáknak, középiskolásoknak. És az a kérdés úgy hangzik, hogy ti, akik meg akarjátok majd ismerni azt a valakit, aki az életetek párja lesz, mennyi időt szántok erre, hogy egy másik embert megismerjetek és igazán megszeressetek? Régen azt mondták a gimnazisták, hogy jó, hát pár hónap elég, és utána már aztán nagy szerelem lesz, és hát egy biztos szép dolog fog kibontakozni. És ez így is volt, körülbelül 11 néhány évig mindenki azt mondta, hogy hát a szerelem az egy nagy érzés, az gyorsan kifejlődik, és hát akkor így és úgy és amúgy kell a mai világ szokásai szerint cselekedni. De ezek a tokai gyerekek elkezdtek mélyen gondolkozni. Közben mondtam nekik, hogy tudjátok, gyerekek, szoktam ám mindenhol az előadásokon mondani, hogy legalább 4 évszak legyen meg két fiatal között, hogy ne csak a nyárban meg a tavaszban ismerjék egymást meg, hanem az őszben meg a télben is. Gondolkoznak, és akkor egymástól függetlenül többen kibökik ezt. Hát legalább 2-3 év. Mondom, 2-3 év? Hát ezt senki nem mondta még. Nem is kérdeztem többet, megvallom, egy kicsit úgy elérzékenyültem, mert megjelent előttem az a sok család Magyarországon, ahol most gyermekek felnőnek, és nem kapnak szeretetet, nem kapnak figyelmet, nem kaphatnak emberhez méltó életet, és ezek a gyerekek ezzel a 2-3 évvel mintegy azt mondták, hogy kedves szüleink, ha már idéztem a kisfiamat, hogy ilyen anyukát akartam, de ezek a gyerekek meg azt mondják, hogy kedves szüleink, mielőtt egybekeltek, és minket vállalnátok, nem lenne jó úgy megismerni egymást, hogy tényleg a családban szeretet is legyen. Mert mi azt mondjuk, hogy legalább 2-3 évig ismerjétek meg egymást, aztán akkor talán lesz valami igazi családéled, hogyha ez nem következik be, miért jöttünk mi a világra? Mondom, én ezt éreztem azokban a tekintetekben, azokban a szemekben, és olyan határozottan mondták, mondom, gyerekek, nem félreértés. Hát ez így csak hónapokat mondtak nekem mindenütt az országban. Hát ezt meg fogom jegyezni. És bárcsak Tokaj ne arról lenne híres, amiről a Móricz novella szereplője is azelőtt híres volt, hanem talán erről a mondásról. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek kérdése van 10 perc után, kérdéseket lehet föltenni. Mindenkinek boldog ünnepeket és nyugodt évvégét kívánok. Mindent eltűr. Ez ugye egy lezáró mondat, mert onnan indul ki, hogy a szeretet hosszú tűrő a 4. versben, és a 7. vers végén hangzik el ez, hogy a szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent eltűr. Tehát tulajdonképpen a türelem jegyében zajlik ez a második rész, a szeretet himnuszának a második része. Ugye úgy kezdődik, hogy nagy türelmi vagy hosszú tűrő, és a végén pedig ezzel zár, hogy mindent eltűr. Nyilvánvaló, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy minden. Ez mindig az adott szövegkörnyezetben értendő. Amikor Pál azt mondja az első Timóteusi levél 4. fejezetében, hogy az Istennek minden teremtett állata jó, háladással való élvezésre, az sem mindent jelent, mert ugye ott is mondja, hogy azoknak, akik megismerték az igazságot. Aki megismerte az igazságot, az tudja, hogy nem fog megenni minden állathúst, mert sok állathús kifejezetten egészségtelen és romboló. A mindenben nem fér bele se a lóhús, se a rákhús, se a disznóhús, mert 3 Mózes 11 a mindenből kizár egy csomót. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a szeretet mindent eltűr, ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység egyik jellegzetessége a bambaság vagy bávaság, hogy mindent el kell tűrni, és mindenre csak bólogatni, meg mártírként mindent elviselni, hanem nyilván ez a minden azokra az esetekre vonatkozik, amikor az embernek a türelemmel valamit van reménye elérni. Jézus is türelmes volt a templom tisztításnál, de azért fölforgatta az asztalokat, meg kiűzte a kufárokat, mert már elégszer elmondta, hogy miről van szó, és már elégszer áthágták az Isten parancsait, tehát ott már más eszköze nem volt. De azért nem mondjuk erre se, hogy türelmetlen volt. Azért a türelemnek van egy bizonyos abszolút jellege, hogy amikor nem tűrök el valakitől már valamit, akkor is úgy kell azt megmondani, vagy úgy kell képviselni, hogy indulat ne legyen benne. Ilyen szempontból van egy abszolút értelme a türelemnek, de olyan értelemben meg relatív értelme a türelem, hogy nem annyit jelent, hogy mindent bambán ugye elviselni, hanem valamikor fel kell lépni, valamikor el kell mondani, valamit határozottan képviselni kell, de ha ezt teszem, akkor is csak olyan stílusban lehet, hogy abban ne legyen indulat, ne legyen sértés, ne legyen durvaság. Tehát ilyen szempontból nem is árnyalja a Biblia, hogy mikor abszolút, mikor relatív értelem, mert abszolút értelemben még akkor is, amikor Júdás jön elárulni Jézus, akkor is Jézusnak a türelme a barátom szóban, meg a csókkal árulod az ember fiát kifejezésben öltestet. Tehát Jézus akkor sem, hogy mondjam, teremti le Júdást ilyen szempontból a stílusában, akkor is türelmes, noha most már nem tud vele mit tenni. A zsidók is, amikor végrehajtották az ítéletet, és hát bizonyos kánaanita népeket meg kellett ölni, akkor az nem annyit jelentett, hogy türelmetlenek voltak, hanem megértették azt, hogy ezek a népek tönkreteszik már a világot, az életet, az élet kerül veszélybe, végre kellett hajtani az ítéletet, nem volt ott egy ilyen szadisztikus, vagy egy ilyen önmagából kivetkőzött ítélet végrehajtás, hanem egy méltóság teljes nyugodt megbüntetése volt a rossznak. Tehát erre nagyon kell mindig vigyáznunk, hogyha valaki égbe kiáltó gonoszságot csinál, ha arcátlan, szemtelen, akkor se vagyunk feljogosítva, hogy mit tenni, neki álljunk, aztán jobbra-balra indulatilag üssük, vágjuk azt az embert, hanem azt is meg lehet mondani úgy, hogy Jézus válaszolt a poroszlónak, hogy ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, ha nem, akkor meg miért versz engem? Igen. A negyedik vers ezzel kezdve 13.4, hogy a szeretet hosszú tűrő, makrotűmé, nagy türelmű, és akkor itt fejeződik be, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát azért mondom, itt a türelem nevében zárul itt a kör. Itt ezt használja. Adtam ebbe a versgyűjteménybe, amivel van 40 magyar vers, és ezeket elemzem, az örök életre egy szép verset. Pedig, aki írta, nem is hisz az örök életben. Nemes Nagy Ágnes. De amit ír az örök életről, az csodálatos. A Csak Jó című vers, hogy a csak jó, se hal, se hús, én nem vagyok manicheus. Az örök életet én nem unnám. Igen. Tehát azt mondja, hogy sokan azt mondják, hogy a csak jó, tehát hogy amit akkor csak jó lesz, ugye, mert akkor rossz nem lesz. Így mondja az örök életet, de hát ez helyes, hogy így mondja. Ugye a csak jó, se hal, se hús, mert sok ember, főleg a pesti ember ezt mondja, hogy ahol az izgalom van, ott van az élet. Ott pezseg az élet. Rossz is van, kell egy kis rossz. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok manicheus. Ugye a manicheusok tanították azt, hogy a világ a jónak és rossznak szakadatlan küzdőtere, és ebben a rossz ugyanolyan erős, mint a jó. És ez örökre megmarad a rossz. Ez egy ókori vallás volt, korakeresztény századokban átterjedt Európába is, és például Augustinus is nagy manicheus volt, meg ma is nagyon sok ember manicheus, csak nem tudja, hogy manicheus. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy a rosszra szükség van. Mert ahol fény van, ott árnyék van, ahol élet van, ott halál van. Ezek a nagy emberi bölcselkedések. Lényegileg a félvilág manicheus. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok manicheus. Az örök életet Én nem unnám. Csak az a kérdés, hogy nem hiszek benne. Református papok ivadéka, Nemes Nagy Ágnes, írom is itt az elemzésben, de mindenképpen figyelmet érdemlő vers, mert ő azt mondja, hogy hát nem az az emberhez méltó, amikor szeretni lehet, növekedni lehet, fejlődni lehet, még nagyobb örömöket, még nagyobb boldogságot átélni lehet. Hát ez az emberhez méltó dolog. Vagy ha valaki mondjuk gyermeket vállal, akkor így gondolkozik, hogy majd megszületik a gyerek, aztán kívánok neki egy-két pofont jobbról, balról, meg majd kerüljön nehéz helyzetekbe. Hát ez az igazi szülő. Hát minden igazi szülő azt kívánná, úgy, hogyha a gyerekének semmi rossz ne történnék az életében. De azért sokszor ezt szem elől veszítjük, a magunk számára meg keressük az izgalmakat, meg a rosszat, meg mint a rossz gyerek, aki a tűzzel játszik, mi is beletévedünk számtalan rossz dologba, és ezért az ember önmaga veszíti el szinte az érzékenységet, hogy milyen lehet egy olyan világ, ahol csak jó van, ahol csak igazság van. Az pedig, hogy az Isten képnek az eltorzulásából származik minden rossz, azt már láttuk a Hósás 4.1 ennek a bibliai dokumentuma. Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Tehát azért nincs igazság, meg azért nincs szeretet, mert az emberek nem ismerik az Istent. Az Isten, Istentől lehet megtanulni ezt a szeretetet, ami soha el nem fogy. Ha valaki nem ismeri az Istent, annak is van szeretete, olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. És ezért is gyötrődnek az emberek, mert érzik, hogy a szeretet elfogy, érzik azt, hogy csak néha napján, érzik azt, hogy csak ünnepnapokkor valamit várnak mindig az emberek, ilyenkor karácsony előtt is olyan, van egy olyan misztikus várakozás, hogy most ugye hát valami történik majd, aztán hát általában nem történik semmi, annál rosszabb a fölébredés utána majd. Szóval össze-vissza gabajodott ez a szeretet kérdés. Ezt aztán a mai világban a pénz még megspékeli azzal, hogy hát szeretetet hirdetnek, de hát csak azoknak, akik ezt meg is tudják vásárolni. Meg szóval nagyon visszataszító lett a mai világban ez a szeretet kérdés, meg szeretet ünnepek. Igen. Igen. Szóval ezt ajánlom egyébként, ezt a Nemes Nagy Ágnes verset. Itt belemegyek egész mély elemzésbe, hogy mit értő ezen, de az örök életről kevés. Na, még elemzem egy másik verset is, a Pilinszky Mielőtt című versét, ugye, hogy a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk felmagasztalása lesz. Itt is ugye a mezítelenség, ugye a tisztaság, gyermeki egyszerűség. A sokaságban senki se keresi majd egymást, az atya mint a tüskét, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, és a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Na, hát még ezt is bevettem, ezt a verset is. Nagyon érdekes ebben a versben, hogy akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek. Tehát ugye a szeretetben mindig van fejlődés és fokozódás, azért mondja, hogy az örök élet az nem csak annyi, hogy szeretlek, nagyon szeretlek. Akkor tudja majd az ember értékelni, hogy mi az, hogy szeretet. Most biztos, hogy a szeretet is sokszor ilyen víz alá nyomva létezik. Tessék. De egy olyan oka van, amire nem szoktak gondolni. És talán ez a legnagyobb oka. Tudnék, az a népszerű, minden vallásban meglevő felfogás, hogy a halállal úgyis valami továbbélésbe következik. Ez a legnagyobb oka. Mert ha az ember halála után valamelyik része továbbél a lélek, akkor nincs is értelme sokat feltámadásról gondolkodni, mert akkor nincs szükség feltámadásra. Hát ha úgyis továbbélünk, a lelkünk továbbél, akkor legfeljebb ilyenről beszélnek, hogy a test feltámadása, de hát aztán az meg, hogy külön test, meg külön lélek, hát ez már elég misztikus. Úgyhogy az embereket itt a jó ösztönük távol tartja ennek a hitétől, jobb is, hogy ezt nem hiszik. De maga ez a lélek halhatatlansága, ez annyira torz gondolkodást vitt bele az elmúlt 1500 évben, mióta a kereszténységbe ez lábra kapott, hogy hogy az emberek nem érzik annak szükségét, hogy ők erről gondolkozzanak, meg annyira lefoglalják az embereket a világi küzdelmek, meg gondok, meg szenvedések, hogy nem tudják a horizonton elképzelni, hogy lesz majd egy olyan világ, ahol ilyen nem lesz. De hát ehhez a világhoz itt kellene a belépőjegyet megszerezni, de itt csak úgy lehet megszerezni, hogyha az ember a halál okát, a bűnt legyőzi. És ez viszont a kereszténység se hirdeti.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk 6. alkalmához érkeztünk. A mai témánk a kapernaumi századosnak a története. Ez a történet két evangéliumban került feljegyzésre. Máté evangéliuma 8. fejezetében az 5-től a 13-ig tartó versekben olvasható az egyik feljegyzés. Általában ez az ismertebb. De Lukács evangéliuma 7. fejezetében, az első 10 versben olvasható egy másik feljegyzés, ami bizonyos értelemben részletesebb és pótlólag került leírásra, tehát a két történet összeolvasva adja ki az egész történetet. Nagyon fontos látnunk azt, hogy mind a két evangéliumot kézbe kell majd vennünk, és most a mai nappal, ahogy át is tértünk az Új Szövetségre, erre szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az evangéliumokban egy bizonyos rend figyelhető meg. Ugye 4 evangélista jegyezte le Jézus életét, nem azért, mert egy evangélista nem tudta volna, hanem azért, mert ez a különleges és páratlan életút, hogy közöttünk volt az Isten, ez mégiscsak részletesebb és több szempontú bemutatást igényelt, és az első 3 evangélistát a múlt század elejétől együttlátónak, vagyis szinoptikusnak nevezzük, bár közöttük is vannak különbségek, mint éppen a mai eset mutatja. Máté, Márk és Lukács körülbelül hasonló ütemben Jézusnak főleg a galileai szolgálatára helyezve a hangsúlyt, a több galileai szolgálatára helyezve a hangsúlyt mondják el a történeteket. A 4. evangélium, János evangélium a kiegészítő jellegű, ami kimaradt az első 3-ból, jószerével csak az található meg benne, azzal a megjegyzéssel, hogy ha mindent le akartak volna jegyezni, amit Jézus cselekedett volna, a világ nem fogadná be a könyveket, amelyek iratnának ő felőle. Tehát itt minden fél mondatot meg kell becsülnünk, ami az egyes evangéliumokban a másikhoz képest, mint többlet szerepel. Voltak olyan keresztény írásmagyarázók, például a leghíresebb Calvin János volt, aki összeállított egy evangéliumi harmóniát, és így magyarázta az evangéliumok történeteit, hogy egyszerre a 4 evangélium alapján. Úgy gondolom, hogy ez a helyes, ezt a mai történetünkből is látni fogjuk. Mielőtt rátérnék a történetre, nagyon röviden megint a helyszínről, meg az időről emlékezzünk meg. Ennek a történetnek a helyszíne Kapernaum, a Genezáreti tó északnyugati részén fekvő nagyváros. A nevét onnan kapta, hogy innen származott Náhum proféta, és a Kafer Náhum, tehát Náhum városa héber kifejezésből nyerte ezt a nevét, amit később aztán Kapernaumnak, illetve a latinos fordításokban Kafernaumnak szoktak nevezni. A város hatalmas volt, kikötő város is volt, kereskedelmi utaknak a meccéspontján is feküdt, és Jézus északi országrészben végzett szolgálatainak ez a város volt a középpontja, annál fogva, hogy itt lakott Péter és András apostol, mind a ketten ugye testvérek voltak, és házuk volt, és ebben a házban szokott Jézus megszállni a tanítványi közösségével együtt. Rendkívül alkalmas volt ez a hely, hogy mind Fönícia felé, mind az északi tartományokban, mind a Dekápolis felé, ezeket a városokat még Nagy Sándor telepítette, ilyen görög városok voltak, mind pedig Galileának a déli-délnyugati része felé 30-40 kilométeres utakat lehessen megtenni. Tehát Jézus északi országrészben végzett szolgálatának ez volt a központja. Itt meghúzom a ható sugarát, látjuk, hogy milyen hatalmas területet lehetett innen bejárni úgy, hogy este, éjszaka ide lehetett visszatérni, nevezi is az egyik evangélium Kapernaumot a Jézus városának. Mikor történt meg ez a századossal való találkozás? Mindkét evangélista a hegyi beszéd után jegyzi le a történetet, tehát ugye a hegyi beszéd Máténál az 5. és a 7. fejezet között van, és azután jön a 8. fejezet, Lukácsnál hasonlóképpen. A hegyi beszéd az északi országrészben nem messze Kapernaumtól, egy kicsit talán délnyugati irányban Kapernaumtól hangzott el, Jézus fellépése után mintegy 2-2,5 évvel. Ez rendkívül fontos dolog, mert a századosnak mind a zsidók hitéről, de mind pedig Jézusnak a tevékenységéről és tanításáról részletes képe lehetett, tehát ez a történet nem úgy történt, hogy Jézus fellépett és néhány hónappal azután került sor erre a találkozásra. Ennyit tehát a helyről és az időről. Most pedig nézzük azt, hogy ki is volt ez a százados. Ugye a nevét nem tudjuk.
A Bibliában apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezetében van szó egy másik századosról, hasonlóan rendkívüli emberről, őróla tudjuk, hogy Kornéliusnak hívták, a kapernaumi százados nevét nem tudjuk, nem is ez a fontos azonban, hanem az a kérdés, hogy vajon mit tudunk őróla, milyen ember volt. Bepillantást nyerünk-e a történetből, már a történet elejéből is abba, hogy milyen ember volt, milyen lélek lakozott ebben az emberben. Szeretném felolvasni Lukács evangéliuma 7. fejezetében a történetnek a kezdetét, és ez az első és a második versben így hangzott. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Jézus Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Ennyit mond, tehát Lukács 7. fejezet első két verse, és most ha visszalapozok Mátéhoz, akkor a Máté evangélium a 8. fejezetében az 5. verstől a következőt olvashatjuk. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. Kedves hallgatók, ez összesen 3 vers a Bibliában, de ennél meg kell állnunk, és egy kicsit el kell gondolkoznunk arról, hogy ki volt a százados, ki volt a szolgája, és mi is volt ennek a történetnek a kiinduló pontja. Ugye a Bibliából tudjuk, hogy a századosnak nem csak alárendelt vitézei voltak, hanem szolgái is, tehát az ilyen emberek azért nagy udvartartást vezettek, és voltak nekik szolgáik, szolgáló lányaik, és egy ilyen szolgáról van szó, akiről Lukács nem mondja meg, Máté megmondja, hogy mi volt a betegsége. A betegsége a gutaütés volt, és a százados ezt mélyen megrendítette, és ezért keresett megoldást a szolgának a betegségére. Két dolgot szeretnék már is ezzel kapcsolatban megegyezni. Először is azt, ami talán sokak előtt magától értetődő, főleg az ókori történelem szemünk előtt lételénél fogva, hogy az ókori világban a rabszolgákat, a szolgákat nem sokra becsülték. Persze a császárkor bizonyos időszakaiban a szolgáknak is felment az értékük, azért mindenhol beszélő szerszámnak nem tekintették a rabszolgákat, ezt nem akarom állítani. Voltak a birodalom székvárosában, Rómában, vagy nagyobb helyeken olyan rabszolgák, akiket szinte felszabadítottak az uraik, mert annyira megbíztak bennük. De azért az ókori világban igaz az, amit a történelmből megtanultunk, hogy általában a rabszolgákat nem tekintették egészen egyenjogú embernek, ez a beszélő szerszám elnevezés az igaz. Ezért rendkívüli dolog, hogy erre felfigyeljünk, hogy ennek az embernek, ennek a kapernaumi századosnak valóban volt szíve. Ő nem úgy tekintett a szolgájára, hogy most egy szolgával kevesebb vagy több, most meghal ez az ember, majd szerzek, majd veszek a rabszolgapiacon egy másikat, hanem ez az ember valóban emberként tekintett a szolgájára, és mélyen megrendítette a betegsége. A másik dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban és ehhez kapcsolódóan mondani, hogy azért érdekes Máté lejegyzés, hogy gutaütésről van szó, vagyis agyvérzésről mai nyelven, mert tudjuk jól azt, hogy bizonyos betegségeknek az okai földeríthetők, így például orvosilag az agyvérzés okai között legfőképpen a helytelen életmód szerepel. Ezt magából a Bibliából is tudhatjuk, Márk evangélium a 2. fejezetének az eleje mondja el a gutaütött meggyógyítását, szintén Kapernaumban történő eset, amikor Péter házának a tetejét megbontották, hogy ezt az agyvérzéses embert Jézus elé helyezzék, és azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos történet, és főleg Márk evangélium a 2. fejezet 5. verse, mert érdekes megjegyezni, hogy mit is mondott ennek az embernek először Jézus, amikor ezt a gutaütöttet elébe hozták. Ha nem mélyülünk el ebben a történetben, talán nem vesszük észre, hogy óriási jelentősége van, hogy ennek a gutaütöttnek Jézus először azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneit. És ezt azért mondta, mert ezzel Jézus is aláhúzta, hogy ő tudja, hogy miért beteg, tudja, hogy miért agyvérzéses, tehetetlen, bénult ember a saját helytelen életmódja következtében. A régi is, meg a mai világban is, főleg táplálkozási, életmódbeli, sok zsírosat eszünk és sok szeszt iszunk rá, szóval általánosan elterjedt betegség, nem bírja az emberi szervezet, vagy bizonyos ideig bírja, és azután nem bírja. A gutaütésnek vagy agyvérzésnek 99%-a
százalékban a helytelen életmód és a helytelen táplálkozás, illetve az ivási szokások az okai. Tehát ezt még szeretném hozzátenni, mert ha még megértjük is a századost, hogy egy embernek az állapota megrendítette, akkor még inkább becsüljük ezt az embert, mert egy olyan ember állapota rendítette meg, akiről tudta, mert ott volt a szem előtt, hogy a saját helytelen életmódja miatt került ilyen állapotba. Minket is megrendítenek emberi betegségek és emberi fájdalmak, de amikor sokszor meghalljuk azt, hogy emberek azért jutottak ebbe a helyzetbe, mert eljátszották a jó lehetőségeiket és kicsapongó életmódot folytattak, azért sokszor az emberek elfordulnak ugye az utcai kéregetőktől, vagy alkoholistáktól, vagy részegektől, kikerülik a járdán az ilyen embereket, és úgy tekintenek rájuk, mint akiknek már a sorsa elvégeztetett, és akiken úgysem lehet segíteni, vagy ha lehet, akkor nem mi vagyunk, akik segíteni fogunk rajta. Tehát ezért rendkívül fontos ennek a két mozzanatnak a megjegyzése, hogy a százados először is mélyen átérezte a szolgájának a fájdalmát és szenvedését, másodszorban pedig egy olyan fájdalmat és szenvedést érzett át, amiről ő maga is tudta, hogy bizony ez az ember a kiváltója volt a betegségének és a fájdalmának. Tehát innen indulunk ki, ebből is láthatjuk, hogy ez az ember rendkívüli ember volt. Az ókori világban és az ókori környezetben messze kirívó esetet veszünk most magunk el, és fogunk tanulmányozni, mert ez akkor sem volt várható, és ma sem nagyon várható, hogy egy ember egy beosztottjának, egy szolgájának ennyire mélyen átérzi a nehézségét. Átlépnék a következő mozzanatra, mert ezután következik maga a történet, amit a táblán 4 pontban írtam fel. Bár rendkívül rövid, ahogy látjuk itt a felírt versekből is, 8, 9, meg 10 vers, összesen 20 vers van most előttünk, tehát egy fél oldal sincs ez a Bibliából, ha összerakjuk a két történetet, de mégiscsak csoportosítanunk kell, hogy mi miután következett. Ugye Lukács evangélista mondja el, aki mindennek utána járt, hiszen ő szemtanú nem volt, ugye tudjuk, hogy ő Pál munkatársa volt, de később mindennek utána járt nagyon becsületesen. Lukács mondja el, hogy a százados először nem mert kimenni Jézus elé, hanem a zsidók vénei közül kért embereket, hogy ők menjenek ki Jézus elé. Szeretném felolvasni, hogy hogyan is történt ez. Lukács evangélium a 7. fejezetében a 3. verstől olvasom. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtennéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elment velük. Kedves hallgatók, a történet tehát innen kezdődik, itt lesznek a fontosabb részek. Itt kell fölvetnünk a kérdést, hogy miért csinálta ezt a százados. Ugye a százados római volt. Ő itt állomásozott, a rómaiak és a zsidók között állandó feszültségek voltak, mind a két nemzet gyűlölte a másikat kölcsönösen. Ugye mintegy 100 éves volt a római megszállás, időszámításunk előtt 63-ban hódították meg, tették provinciájukká Palesztinát a rómaiak, tehát a zsidók gyűlölték a rómaiakat, mint megszálló hatóságot. De viszont is a rómaiak, akiket ide küldtek, hogy itt állomásoznak, gyűlölték a zsidókat, mert nagyon nyugtalan népnek tartották őket, és ez a kis provincia, mert ez egy kis Dunántúlnyi méretű kis provincia volt a nagy római birodalomban, mégiscsak elveszett a többi nagy, mondjuk Gallia meg a többihez képest, de hogy egy ilyen kis nép ennyire lázong és ennyire követeli a függetlenségét, és a pattanásig feszült a húr. Ezért a százados, aki kirít a rómaiak közül, tehát ebből a felolvasott részletből, amit most olvastam, ebből megtudhatjuk, hogy ő például zsinagógát építetett a zsidóknak. Hát ez rendkívüli dolog volt, nem? Ez ugyanolyan, mintha ma valaki idejönne távol keletről, mondjuk egy buddhista vallású valaki, de annyira megszeretne egy keresztény közösséget, hogy építene nekik egy nagy imaházat. Ugye az akkori világban a zsinagóga az istentisztelet helye volt, majd a vetítésen be is mutatnám ezt a kapernaumi zsinagógát, hogy éppen ez volt-e az, amit a százados épített, ez kérdés, de az első századból való a kapernaumi zsinagóga romja, ami ma Izraelben megtekinthető.
Nyilván ez a százados megismerte a zsidóknak a hitét, megismerte az Ószövetséget, vonzódott ehhez a valláshoz, és az elismerését így akarta kifejezni, hogy meglehetősen nagy vagyonából zsinagógát építetett nekik, és nyilván, mint egy fő embernek voltak a zsidó vének közül, tehát a zsidó írástudók és a presbiterek közül voltak ismerősei, talán baráta is, és először úgy gondolta, hogy ezek közül kér meg néhány embert, hiszen Jézus ismert volt, 2,5 éve járta az országot, hogy menjenek elé, és az ő nevében kérjék meg a szolgának a meggyógyítására. Nagyon érdekes, hogy ezek a zsidó vének mit mondtak. Engedjék meg, hogy még egyszer felolvassam. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és zsinagógát is, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Azért érdemes ezt a mondatot megjegyezni, mert a zsidó vének így közelítették meg Jézust, azt mondták Jézusnak, hogy ez az ember sokat tett miértünk, szereti a nemzetünket, a vallásunkat, méltó, hogy megcseleked vele, méltó, hogy segíts rajta és a szolgáján. Többen tudják, hogy amikor a százados kiment, ennek éppen az ellenkezőjét mondta. Amikor maga már a százados is kiment Jézus elé, akkor mi volt az első szava, hogy Uram, nem vagyok méltó. Azért fontosabb, mert nagyon megnézzünk, hogy mi hogyan hangzik el és milyen összefüggésben, mert ez jelez valamit, méghozzá nem is kis dolgot. Azt tudnilik, hogy ez efelől az eset felől a százados, meg a zsidók vénei egészen másképp gondolkoztak. Mintha két vallás állna előttük. A százados később azt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. De még itt nem vagyunk, majd ezt fogom részletesen elemezni, csak azért vetítem előre, hogy lássuk, hogy itt teljesen mást mondott a százados, majd azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. De azzal, hogy a zsidók vénei azt mondták, hogy hát méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Miféle vallás, miféle lelkület, miféle vallásosság bontakozik ki ebből a néhány szóból? Az érdemközpontú vallásosság. Tulajdonképpen, hogyha a vallásokat osztályozni szeretnénk, visszanyúlva az időben és átfogva az egész történelmet mind a mai napig, a vallásokat nagyon könnyű osztályozni. Két csoportba lehet sorolni a vallásokat. Ahány szempontot felveszünk, alapvető lényeges szempontot, mindegyik szempont két csoportba sorolja a vallásokat. Az egyik szempont szerint például így lehet a vallásokat jellemezni, hogy vannak vallások, amelyek azt hirdetik, hogy az ember nem méltó az Isten segítségére. Mert az ember eljátszotta az Istennel való kapcsolatát, és az embert, ha az Isten megsegíti, az nem a méltósága és nem az érdemei miatt van, hanem ingyen kegyelemből és szeretetből, és akkor, hogyha az ember a szükségleteire nézve mondja azt, hogy Uram segíts, és nem az érdemeire meg a méltóságára, ez az egyik fajta vallásosság, ami nagyon ritka, mert így is mondhatnám, hogy ez csak a Bibliában található vallásosság. Minden más vallás, más vallás, világvallások és más keresztény felekezetek is tulajdonképpen egy másik eszmét dédelgetnek, és ez az eszme az, hogy az ember az életében érdemeket szerez, ki is mondja az egyik vallás, hogy vannak érdemszerző cselekedeteink, és az Isten majd azokat fogja megsegíteni, akik érdemeket szereztek az életben, tehát a jó embereken majd segíteni fog az Isten, a rosszakon meg nem. Hát mivel az élet ennek a cáfolatát nyújtja, ezért nagyon sok ember el is idegenítik a vallástól, mondván, hogy a jó embereket, hát hol látnánk, hogy az Isten megsegíti a jó embereknek, nagyon sok küzdelmük van az életben, és sokszor hátrányt is szenvednek, a rossz emberek pedig vígan élnek, mintha az Isten két kézzel segíteni őket. Ez is mutatja, hogy ez az érdemközpontú vallásosság alapvetően egy hamis okoskodást rejt magában, és ezt a hamis okoskodást képviselték ezek a zsidó vének. Ugye nem azt, például nagyon érdekes megfigyelni, hogy nem azt mondták például, mert ezt is mondhatták volna, ez is hibás lett volna, hogy méltó, hogy megsegítsd őt és a szolgáját, mert istenfélő ember. De nem ezt mondták, hanem még mélyebbre süllyedtek, azt mondták, hogy méltó, hogy megsegítsed őt, mert szereti a nemzetünket. Meg még zsinagógát is építetett nekünk. Tehát itt lehet látni ezt a jellegzetes felfogást, az ilyen érdemközpontú vallásosság,

mit mondanak Jézusnak, ami megütköztető, mert Jézus az egész életében ez ellen a vallásosság ellen működött. Tehát Jézus mindig azt hirdette, hogy az Isten minden emberen segít, minden embert felemel, de nem olyan alapon, hogy valakinek érdemei lennének, mert érdeme senkinek nincs, hanem olyan alapon, hogy ki az az ember, aki átérzi a szükségletét, és aki nem önmagáért kér, nem önmaga érdemei miatt kér, hanem az Isten megismerésében eljutott egy olyan pontig, hogy látja ez az ember, hogy az Isten jó, az Isten tökéletes, és ha valaki átérzi a szükségletét és kér az Istentől, az Isten teljesíteni fogja a kérését, de az olyan kérés is kell, hogy legyen. Nem érdemekre hivatkozó és nem a saját akaratunkat szentesítő kérés az Istentől, hanem valóban olyan kérés, amiben az ember kér és minden mást az Istenre hagy. A vének követsége, hogy úgy mondjam, Jézust megtalálta a városnak egy bizonyos pontján. De mivel Jézust általában nagy tömeg követte a városban, és itt olvassuk, hogy ugyan Jézus elhatározta rögtön, hogy elmegy a százados házához, de nyilván Jézus késlekedett, mert a nagy tömegtől nem tudott gyorsan haladni, ezért a százados elhatározta egy bizonyos idő után, hogy egy másik követséget menesztelébe. És ez a második követség volt a barátok követsége, a barátjainak a követsége. Szeretném ezt is felolvasni Lukács evangélium a 7. fejezetéből, a 6. verstől. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, üzenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam. És ha az egyiknek azt mondom, eredjel, elmegy, vagy a másiknak jöjj, eljön. És ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Nagyon fontos látnunk ezt, hogy a százados, miután várakozott, és hát nem jött felelet a kérésére, elgondolta, hogy ő nyomatékosítja a kérését. Mintha a százados is kitalálta volna, hogy ezek a vének nem jól kérnek. Noha mondom, Jézus rögtön elindult, mert Jézus tudta, hogy itt miről van szó, de a százados elküldte a barátait, és ezeknek a barátainak elmondta, hogy pontosan mit mondjatok Jézusnak. A történetünkben itt hangzik el az a híres, a kapernaumi századostól származó híres okfejtés, amit majd Máté lejegyez a következő részben, amikor maga a százados is kimegy Jézus elébe, és a százados újra megismétli ezt. Tehát ez kétszer van meg a ebben a történetben. Nagyon fontos dolog ez, hogy ez kétszer van meg, mert ezt valóban alá lehet húzni, ezt az okfejtést, és szeretném elmondani, hogy ennek mi a jelentősége. Először maradjunk a barátok kérésénél. Ugye azt olvastuk, hogy a százados, amikor kiküldte a barátait, ezt üzente velük, hogy Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezzel a kifejezéssel szeretnék majd foglalkozni a százados teljes jellemképének a megállapításánál, de most még csak pár mondatot mondok el róla. A százados ebből is látjuk, ebből a mondatból is látjuk, hogy mélyen átérezte a maga méltatlanságát. Mélyen átérezte azt, hogy ő tulajdonképpen nem mehetne az Isten elébe. Mélyen átérezte az egész életét, a bűneit, az eddigi sorsát, és ezért mondta azt, hogy Uram, én nem vagyok méltó, ugye milyen különös ellentétben állt az előbbi szavakkal, hogy a zsidók vénei azt mondták, hogy ez méltó, ez az ember méltó, gyere csak és gyógyítsd meg. És a százados aztán üzen szó szerint, hogy Uram, ne fárazd magad, nem vagyok méltó, magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Tehát újra és újra nyomatékosítja és érezteti, hogy itt ő semmiféle érdemet, nem, ilyen meg nem fordul a fejébe, hogy ő milyen jó ember, mondjuk ő a szolgáját is szereti, és hát már csak ezért is, mert egy gazdag ember szereti a szegény elesett szolgát, már csak ezért is gyógyítsa meg. Ilyen nem volt a kapernaumi századosnak a hátsó gondolatai között sem volt ilyesmi, de ezzel később szeretnék foglalkozni. A másik dolog, amitre szeretnék utalni, hogy itt a barátoknak a szájába miért ad a százados ilyen szavakat? Miért mondja meg nekik, hogy mit mondjanak Jézusnak? Azért, mert a százados, vagy így képzelhetjük el, amikor otthon volt, és elkezdett gondolkozni ezen egész dolgon, hogy hát végül is

meghallotta, hogy itt egy Jézus Krisztus nevű ember nyilván valahogy érezte, hogy rendkívüli ember, talán ő a messiás, már több mint 2,5 éve tevékenykedik az országban, és ő magához hívja ezt a valakit. Lehetséges, hogy a százados azon gondolkozott már, hogy ez az ember tényleg rendkívüli ember, ez az ember talán nem is csak ember, ez az ember talán Isten, és itt kezdődik a százados lelkébe való bepillantásunk, egy mélyebb bepillantásunk, ami azért fontos nekünk most a 20. században, mert ma is emberek különféleképpen gondolkoznak az Istenről. Az emberek rendkívül változatosan gondolkoznak az Istenről. De amit a mai ember nem nagyon szokott meggondolni az Istenről, és amivel majd szeretném befejezni az előadást, és minden építő elem, amivel haladunk előre, ezt kövezi ki, ezt a befejezést, a mai emberek általában Istenben, mint teremtő Istenben, mint a semmiből a világokat alkotó Istenben, mint a semmiből a puszta szavával teremtő Istenben, vagy hagyd mondjam így egész konkrétan, mint a mi világunkat 6 nap alatt teremtő Istenben. És a 7. napon megnyugó Istenben. Általában az emberek ezt nem hiszik. Az emberek ezt egy kicsit mesének tartják. Ugye annyira elöntötte az elmúlt 150 évet az evolúció szemlélet, és az evolúcióból, a materialista evolúcióból olyan gyorsan készült teista evolúció, hát ha valaki nem ismeri ezt a folyamatot, hadd magyarázzam meg, tehát a materialista evolúció, tehát az anyagelvűségen nyugvó fejlődés elmélet a múlt évszázad 50-es, 60-as éveiben, hogy megszületett Darwintól kezdve, teljesen kizárta Istent, mint teremtőt. De az emberek annyira a fejlődés elmélet pártjára álltak, szóval a kapitalizmus kifejlődése annyira segítette a fejlődés elmélet térhódítását, hogy különböző Európában honos keresztény egyházak nagyon gyorsan felismerték, hogy valahogy az evolúciót is be kell engedni a kereszténységbe, meg a kereszténységet is rá kell, a Bibliát is rá kell vetíteni az evolúcióra, és kitalálták a teista evolúciónak a tanítását, vagyis azt, hogy az evolúciós elméletet párosították a bibliai teremtéstörténettel. Ugye ebből lett egy olyan egyveleg, amit Vörös Sándor egy kis versében kigúnyol, amikor azt mondja, hogy Hellén szem és Héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Ugye ez Vörös Sándor halhatatlanságához hozzátartozik, ez a 4 sor, mert azt mondja, hogy Hellén szem és Héber látomást egymás pocsékul elrontotta. Miért mondja ezt? Mert a görög gondolkodásban is ott volt már az evolúció, és ott volt már a teista evolúció már az ókorban is. Tudnék, az ókori népek körében is kifejlődtek ma így mondjuk, hogy ezek a mítoszok, amelyek próbálták megmagyarázni a világ eredetét, és általában ezek a mítoszok is vagy az anyagból eredeztették a világot, vagy valami istenségnek különös birkózásából, az elemekkel való birkózásából. Tehát semmi új nincs a nap alatt, amit Darwin kitalált, az már 3-4 ezer évvel megvolt az emberiség történelmében, sőt még ennek az egyvelege is több évezreddel ezelőtt megvolt, hogy Hellén szem és Héber látomás egymás pocsékul elrontotta, mondja a költő keresetlenül. Tudnék, a teremtés, az isteni teremtés történetet és az anyagból véletlenül kifejlődő világnak a történetét sehogy nem lehet összepárosítani. Vagy-vagyra áll fel a kérdés. Vagy abban hiszünk, hogy van Isten, és Isten a semmiből és a puszta szavával, hogy úgy mondjam, könnyedén megteremtette a világunkat, vagy pedig abban hiszünk, hogy a világunk véletlenül lett. Már az ókori görög gondolkodásban is próbálták, például Pláton maga is próbálta egyesíteni a materializmust és a másik fajta eredet magyarázatot, az istenségen alapuló eredet magyarázatot, de sehogy nem jött ki jól, tehát ez a Hellén szem és Héber látomást egymás pocsékul elrontotta, és menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta, szóval ez Vörös Sándornak halhatatlan 4 sora, amivel 3000 év művelődés történetét megmagyarázza, mind a mai napig. Tehát onnan indultam ki, hogy a mai napság is az emberek hisznek Istenben, maguk módján, hisznek abban, hogy talán létezik Isten, meg valamikor lesz valami ítélet, de az, hogy Isten a semmiből képes teremteni,
És ez az Isten, aki a semmiből képes teremteni, ő bennünket is meg tud változtatni. Bennünket is újjá tud teremteni itt a földi életünk, hogy más ember lehet belőlünk. És ha más ember lesz belőlünk, akkor ez az Isten képes a halottainkból is feltámasztani, tehát ismét az újjáteremtés, tehát teremtés és újjáteremtés, ezek hatalmas nagy kérdések és hatalmas nagy válaszok, amik a Bibliában találhatók, de mondom, az utóbbi 200 évben az emberiség történelmében beállott egy ilyen helyzet, hogy általában hisznek az emberek az Istenben, de a személyes, teremtő, gondviselő, fenntartó, embert megváltoztatni tudó, az ember gondját a legapróbb részletekig magára vállaló Istenben nem nagyon hisznek az emberek. És mindezt azért mondtam el, mert a kapernaumi százados szózata tulajdonképpen kulcsot ad ehhez a problémához. Mert a százados nem csak azt mondta, mondom ezzel majd később foglalkozom, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Meg ne fárazd magadat, és nem tartom magamat érdemesnek, hanem a százados azt is mondta, hogy Uram, azért nem kell, hogy elgyere az én hajlékomba, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és tudom, hogy ha te csak szólsz, nem is közelítesz az otthonomhoz, nem is lépsz be az otthonomba, nem is szólsz, nem is fogod meg az én beteg szolgámat, de csak te szólsz, ha te Isten vagy, akkor a puszta szavadra meggyógyul a szolgám. És én ezt nem azért hiszem, mert én szeretek a misztikában hinni, vagy nagyon vallásosnak tartani magamat, egy nagyon egyszerű, hétköznapi hasonlatot mond a százados, egy hármas hasonlatot mond, hogy Uram, én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Ha én azt mondom az egyik vitézemnek, hogy menj el, elmegy, a másiknak azt mondom, hogy gyere ide, ide jön, a harmadiknak azt mondom, tedd meg, ezt megteszi. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is mit látunk? Az emberi világban is látjuk azt, hogy az emberek a puszta szóra engedelmeskednek. Ha van egy felettes és egy alattvaló, egy vezető és egy beosztott, és egy vezető ember azt mondja a másiknak, hogy legyél kedves, menj el, vagy gyere ide, vagy tedd meg ezt, akkor ott nem kell fizikai kényszert alkalmazni, a puszta szavára megteszi az a másik ember, amit a nálánál nagyobb parancsol. Hát ha ezt az emberi világban látjuk, tehát tessenek jól fogni a százados szavait, mert ezek hatalmas szavak, ha ezt az emberi világban látjuk, ha ennek van az emberi világban is létjogosultság, illetve látjuk, hogy ez így megtörténik az emberi világban, hát akkor Istennél mennyivel inkább? Hát ha Isten csak azt mondja, hogy legyen meg, ha az Isten csak így teremtett, hogy legyen világosság és lőn világosság, és az Isten azt mondja, hogy pesdüljenek a vizek halaktól, és hajtson a föld növényeket, és ezt a Biblia elején, ugye Mózes első könyve, első, második fejezetében így olvashatjuk, ezt a százados bizonyára ismerte. Ha a Bibliában például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 33. Zsoltár, a 6. és a 9. versében ezt mondja, hogy az Úrnak szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Hát ő szólt és meglett, parancsolt és előállott. Tehát Dávid ezt ilyen egyszerűen mondta, az Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Tehát a századosnak a hite ez a hit volt. Itt még világosabban látjuk, hogy a századosnak a hite és a vallása az nem csak nem alapult érdemközpontuságon, hanem az a kinyilatkoztatáson, a Biblián, az Istennek a teremtő erejű szavába vetett hiten alapuló vallás volt. És ezért nyújt sokat ma ez a történet, mert ebből a történetből láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen ennek a hitnek az elsajátítása vagy elfogadása, ez a világ legegyszerűbb dolga. A hithez nem sok dolog kell, egy puszta elfogadás kell. Az életben kell egy kis figyelem, a törvényszerűségek megfigyelése, és ha megfigyeltünk dolgokat, akkor amit az Isten mond, könnyen el tudjuk sajátítani, mert az Isten tökéletesen a tudomásunkra hozza, hogy olyan Isten ő, akinek az igazságossága, szeretetet mellett hatalma is van, és a hatalmát Isten nem erővel gyakorolja, hanem a puszta szavával gyakorolja. Neki engedelmeskednek az elemek. És ezért volt hatalmas a századosnak ez a kijelentése, hogy ezt jónak látta a barátjai tudomására hozni, hogy ezzel menjetek Jézushoz. Hogy neki nem kell eljönni az én házamba, csak szóljon, és meggyógyul az én szolgám. Én úgy gondolom, hogy ez leírhatatlan hatást váltott ki, például a vénekre is, akik egyáltalán nem erre hivatkoztak, a tömegre is,
bizonyára évek, évtizedek óta együtt éltek ezzel a százalossal, de most látták, hogy ebben az emberben milyen hit van. De hogy úgy mondjam, ez még nem a történetünknek a lényege, hanem most jön a lényeg, a harmadik rész, hogy a vének követsége, a barátok követsége után a százados maga is rászánja magát, hogy kimenjen Jézus elé. Olvasnám először ezt a lejegyzést, ezt már nem Lukács mondja, hanem Máté, és itt a következőt olvassuk, Máté evangélium a 8. fejezet 5. versétől. A százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondta néki Jézus: elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom az egyiknek: eredj el, és elmegy, és a másiknak: jössz te, és eljön, és az én szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogaknak csikorgatása, helyes fordítás szerint vacogása. És mondta Jézus a századosnak: eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Kedves hallgatók, vessük fel a kérdést, hogy a százados, két kérdést vessünk fel. Először is, miért nem ment ki maga Jézushoz, utána pedig miért ment ki végül is személyesen Jézushoz? Ugye, mert először láttuk, hogy két küldöttséget menesztett, és csak azután ment ki, de végül is aztán azután kiment. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon messze menő magyarázata van. Ez a százados a történetünk elején is hívő és istenfélő ember. De egy hívő és istenfélő embernek mindig tulajdonság az az életben, hogy valóban nagyon mélyen átérzi a méltatlanságát. Valóban nagyon mélyen átérzi azt, hogy ő nem méltó az Isten segítségére és kegyelmére. Nagyon sokszor igazán vallásos vagy hívő emberek, akik mélyérzésű emberek, lelkiismeretes emberek, sokszor elmondják azt, hogy hát ők most valamit elkövettek, valami rosszat, és ők nem mernek Isten elébe járulni. És nagyon sok ember, ha hónapokig, évekig benn van ebben az állapotban, ez egy kísértéssé is fokozódik, és nagyon sok ember itt szerez hajótörést a hitében, mondván, hogy hát én annyira látom, hogy én hogy mehetnék ilyen szennyesen és mocskosan az Istenhez. Mert én tudom, hogy ki az Isten. És azt is tudom, hogy én ki vagyok. És körülbelül a századosnak is ez lehetett az alapérzése, ő tudta, hogy ki az Isten. Ő hitt abban az Istenben, aki a puszta szavával teremt, fenntart és gondot visel, és ő látta a távolságát az Istenhez képest. És ez azért gyönyörű történet, és azért kellett, hogy egy ilyen rövid sorozatból csak pár történet kerül be a Bibliából, mégis beválogassuk ezt, mert ez azoknak az embereknek ad vigasztalást és bátorítást, akik, mondom, érzékeny emberek, akik látják a különbséget Isten és ő közöttük. És akiknek az első reakciójuk talán az életben az, hogy hát ki vagyok én, hogy az Isten engem megsegítsen, meg az én életemet helyrehozza, meg rólam viseljen gondot messze menően, úgy, ahogy azt a Bibliában bizonyos történetekben olvashatjuk. Hogy mehetnék én az Isten elébe, amikor szennyes ruhákba vagyok öltöztetve, mint a Zakariás könyve 3. fejezetében olvassuk, ugye Józsuáról, az Izrael népe főpapjáról. Hogy mehetnék én az Isten elébe, amikor nagyon is pontosan tudom, hogy nem csak azok terhelnek, amiket én elkövettem az életben, meg elkövetek, hanem az egész lényem, a gondolataim, az érzéseim, ahogy megcsalnak, becsapnak, ahogy az Istentől távol vagyok akkor, amikor nem az igazság és nem a szeretet dolgaival foglalkozom. Tehát tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ennek a századosnak ezt kellett legyőznie, ezt a kísértést kellett legyőznie. Mert ez nála is kísértés volt. Ha a százados megelégedett volna ezzel, hogy kiküldi a zsidók véneit, vagy a barátait, de ő maga otthon marad.
Biztos, hogy ez a történet nem lenne ilyen, mint ahogy most olvashatjuk, és biztos, hogy ez a százados is nem tette volna meg ezt az utat, ami a hitnek az útja. A százados végül is meggondolta magát, és ő úgy gondolta, hogy neki kapcsolatot kell találni az Istennel. Neki érintkezésbe kell lépni az Istennel. Ez a fő dolog, ami ebben a történet, ennek a történetnek a tetőpontja és a legfontosabb kérdése, hiába tudunk mi az Istenről, hiába fogadjuk el a szavát is, mint tökéletes szót, de nekünk embereknek kapcsolatba kell kerülnünk az Istennel. Kedves hallgatók, ez ugyanolyan, mint a tékozó fiú példázatában, talán a legközelebb álló esetet említem, a leghíresebb Jézusi példázatban, Lukás 15. fejezetében van a tékozó fiú példázata, és hogy amikor a tékozó fiú visszaemlékezik az apai házra, pontos emlékei vannak, hogy milyen az atyai ház. Arról is pontos emlékei vannak, hogy ő rosszat követett el, hogy idő előtt kikérte az örökségét, tehát látja már a maga méltatlanságát. Tudja, hogy ki az apja, tudja, hogy az apja jóságos és szeretetteljes, és azt is tudja, hogy ő milyen gonosz volt, amikor ezt és ezt tette. De a tékozó fiú is, hogyha ennyivel megelégedett volna, hogy tudom, hogy az apám jó is, hogy tudom, hogy én mennyire méltatlan vagyok, és mennyire távol állok az apámtól, és aztán hát most valami megbánás félét érezzek, vagy netán még ilyenen járt volna az elméje, hogy most valahogyan majd levezeklem ezt. Azért mondom, mert az érdemközpontú vallásosságnak a fő kategóriája a vezeklés. De ugye a tékozó fiú példázatában se volt ilyesmi, hogy a tékozó fiú vezekelt volna, hanem mit tett? Mennél gyorsabban kapcsolatot akar teremteni az apjával. És miért? Miért akart mennél gyorsabban kapcsolatot teremteni? Mert érezte, hogy az apjának a közelsége, a magatartása fogja őt meggyógyítani. És a százados is ezt érezte. A százados tudta, hogy ki az Isten. Aki ilyet tudott üzenni már a barátaival, hogy Uram, hát nem vagyok én méltó, hogy tudom, hogyha te egy szóval mondod, meggyógyul az én szolgám. De a százados érezte a maga méltatlanságát is, de azt érezte át itt, és ez ennek a harmadik mozzanatnak a jelentősége, hogy neki kapcsolatot kell találni az Istennel. Ő ott akart állni Jézus előtt. Ő látni, hallani akarta Jézus, és tőle akart elvenni a feleletet, amit Jézus adott neki. Tehát ez rendkívül fontos dolog, mert az életünk tulajdonképpen ezen áll, vagy ezen bukik. Nagyon sok ember, szinte minden ember képes a bűn felismerésére. Nagyon sok emberben a lelkiismereti jelző, hogy ez rossz volt, nem így kellett volna. De már kevesebb ember fordul szembe a bűnével. És még kevesebb ember viszi a bűneivel együtt önmagát az Isten elébe. Ez a három fokozat van. Nagyon sok ember tudja a bűnét, felismeri a bűnét, van az emberekben bűntudat, minden emberben van bűntudat. De nagyon kevés már azoknak a csapata, akik a békeikkel valóban szembe is fordulnak, megkeserednek és elhatárolódnak a bűneiktől, és fájlalják, sajnálják a bűneiket. De még itt is számos ember van. Mondhatnám, hogy számos ember van. Sajnos a harmadik csoportban ritkulnak meg a sorok. Vagyis ott, aki tudja már, hogy baj van az életében, rendbe is akarja hozni az életét, csak nem mer az Isten elébe menni. Előbb idéztem Zakariás könyve 3. fejezetét, ahol van egy csodálatos bibliai kijelentés, ami talán az Isten elébe menést egy kicsit közelebb hozza hozzánk, amikor arról beszél ott a próféta, hogy menjünk az Istenhez, mert az Isten valami olyasmit tud tenni az életünkkel, amit mi el se tudunk képzelni. A leginkább hívő vagy vallásos ember se tudja elképzelni, hogy egy adott nehéz helyzetben, ha valóban megyünk az Istenhez, vagyis megszólítjuk az Istent, vagyis imádság által az Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, akkor mi fog történni? Azt mondja ott Zakariás könyve 3. fejezete, hogy Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Ezt mondja Lukács evangélium a 15. fejezete, mikor még távol volt az a tékozó fiú, és meglátta őt az ő apja, megesett rajta a szíve, és odafutván nyakába borult, és megcsókolgatta őt. Visszafogadás. Gyógyulni önmagunkban nem lehetséges. Sem a szeretteinknek, hogy majd mi valamilyen vallásoskodással meggyógyítjuk őket. Gyógyulni csak az Istennél lehetséges.
Ahogy ma is a hétköznapi életből vett példával mondhatom, hogy ha valaki mondjuk kiolvas egy orvosi könyvet, és felismeri a betegségét, és életmódot folytatni, de igazából a kulcsot nem találja meg a betegsége gyógyításához, csak akkor, hogyha egy valóban bizalomra méltó emberhez, és egy szakértő emberhez elmegy, és az megerősíti abban, ha azt nevezzük szakértőnek és bizalomra méltó orvosnak, aki abban megerősíti, ami az egészséges életmód és ami a helyes út, akkor tud az ember gyógyulni. Tehát tulajdonképpen ez a százados ezt élte át, hogy kevés dolog látni, hogy ki az Isten, kevés dolog látni azt, hogy én is mennyire méltatlan vagyok. Nagyon sok ember itt vesztegel, és egész életében mondja azt, hogy ő mennyire méltatlan, mennyire kicsi, mennyire nem tudom én, milyen messze áll az Istentől, és mások azt mondják, milyen alázatos ember, milyen istenhívő ember. Kedves hallgatók, az Isten hit az ebben a harmadik pontban található meg igazán. Átérezve a maga méltatlanságát, mer menni az Istenhez, mert akkor érezzük át a méltatlanságunkat, hogyha azt valóban, mint szükségletet érezzük át, és azt mondjuk, hogy Isten nélkül mi semmik vagyunk, és tönkre megyünk, és Isten nélkül nem akarok tovább élni. Nem az az alázatos ember, aki állandóan hajtogatja, hogy ő mennyire bűnös, meg ő neki nincs is joga az Isten elé menni, és aztán a bűneiben ott maga meghal, és nem következik be semmi fordulat az életében. Az az alázatos ember, az jutott kellőképpen mélyre az alázatban, aki azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok, de hiszek abban, hogy az Isten más, az Isten olyan, amilyennek ő maga mondja magát, és az Isten azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megszomorítottatok. Ugye a János 6.37, a Bibliának egyik legnagyobb igéje, mivel Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg. Tulajdonképpen lehet mondani, akkor azt mondanám, hogy a százados, ha nem ment volna ki Jézus elébe, akkor az élete nem változott volna meg. Ha nem ment volna ki Jézus elébe, és ez a találkozás Krisztussal nem zajlódik le, akkor ez az egész történet egészen másféleképpen folytatódott volna, körülbelül úgy, mint a gazdag ifjú története. A gazdag ifjú is tudta, hogy ki az Isten, ismerte a parancsolatokat. Azt is tudta, hogy ő mennyire gyenge, de amikor Jézus azt kérte tőle, hogy kövesse őt, személyesen kövesse őt, ez a gazdag ifjú nemet mondott. Óriási különbség van a kapernaumi százados és a gazdag ifjú között. És a különbség mindig ez, hogy az ember a bűnfelismerés, a bűntudat és a bűnbánat után eljut-e a bűnvallomásra, eljut-e odáig, hogy az ember odaviszi az életét az Isten elé, és hogyha odaviszi az életét, akkor nyer az ember olyasmit, amivel addig talán nem is számolt. Ezért mondta ezt Jézus ilyen messze menő elismeréssel, hogy ilyen hitet nem találtam az Izraelben sem. Hát akkor fölvethető a kérdés, akkor hát hogy a zsidó nép között nem volt ilyen hit. Mert a zsidó nép vénei ezt mondták, és ez nem hit. És a nép e szerint élt, és ez nem hit, és egy kapernaumi századosban volt hit. Igen, ezt lehet mondani, hogy a hit nagyon gyorsan megszületik az emberben. A hit ezáltal születik meg az emberben. Hogy az ember végig gondolja ezt, hogy ha én tényleg méltatlan vagyok, tényleg gyenge vagyok, tényleg bűnös vagyok, akkor nekem haladéktalanul isteni segítségre van szükségem. És hogyha valaki ezt átérzi, hogy nekem haladéktalanul isteni segítségre van szükségem, nem azért, mert méltó vagyok, hanem azért, mert az Isten ezt megígérte, ezt a segítséget, akkor teljesedik be, amit így mond ki a Szentírás, és ezt is felírtam a táblára, a Jakab levele 4. fejezet 8. versében is kimondja, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok, mondjuk ez a legrövidebb kijelentés, amit csak lehet mondani, hogy közeledjetek Istenhez, közeledni fog hozzátok. Nem tudom, hogy érezzük-e ebben a kijelentésben tulajdonképpen benne van az, hogy ha mi egy lépést közelítünk az Istenhez, akkor az Isten két lépést fog közelíteni hozzánk. Tehát ez, hogy közeledjetek az Istenhez, és közelíteni fog hozzátok, ez egy hatalmas törvényszerűség a lelki életben. De a Tituszi levél 3. fejezet 5. versét is szeretném idézni, ami így hangzik, ezt mondja itt a Szentírás, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekszünk, hanem az ő nagy irgalmasságából tartott meg minket. Nem az igazságnak cselekedeteiből. Tehát ezt felejtsük el, hogy méltó.
nem az igazságnak cselekedeteiből, amit mi cselekszünk, tartott minket, hanem az ő nagy irgalmasságából. Tehát a hit tulajdonképpen ez. A hitnek egy mondatban összefoglalva ez a lényeg, hogy az az ember jut hitre, aki átérzi a maga gyengeségét, szükségletét, és látja azt, hogy ezt önmaga nem tudja betölteni, és haladéktalanul menni akar az Istenhez, mert az Istennek a személyes megtapasztalására van szükség, az Isten előtt való lelkünk kiöntésére van szükség, hogy az Isten valóban meg is segíthessen. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas dolog az emberi életben, a legnagyobb fordulatot a hit eredményezi. Ha valaki eljut idáig, a hitnek hatalmas fordulata által az egész élet megfordul, és ezért mondja Jézus itt a történetünknek ez a befejezése elismerőleg, hogy ilyen hitet nem találtam az Izraelben, és már előre vetítve mondja Jézus, hogy majd sokan fognak jönni, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal letelepednek a mennyek országában. Értsük ezen azt, hogy nem mindenkori választott nép, tehát nem csak a mindenkori hívő, zsidó vagy keresztény közösség vagy emberek jutnak el az örök életre, hanem azok az emberek, akik ezt átélték. Akik ezt az alapvető dolgok átélték, hogy ők nem vesztegeltek, miután már felismerték, hogy ki az Isten, és felismerték, hogy hozzá képest mi vagyunk, nem vesztegeltek holmi emberi alázatban, vagy holmi emberi vallásoskodásban, hanem az Istenhez mentek haladéktanul, és próbáltak az Istennel kapcsolatot teremteni. Hát erre való zenei feldolgozás, amit most még a befejező gondolatok előtt meghallgatunk, hogy hogyan is lehet felismerni, hogy ki az Isten, az, hogy az Isten kicsoda, azt mindig a teremtés dolgaiból lehet felismerni. Mert hogyha látjuk, hogy az Isten a semmiből képes teremteni, itt kötök vissza egy előző gondolathoz, akkor tudom elfogadni azt, hogy engem is meg tud változtatni. Ez a két dolog rendkívül közel áll egymáshoz. Ugye Pál apostol mondja a 2. Korintus levél 4. fejezetében, hogy az az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ugyanaz az Isten teremtett világosságot a mi elménkben is, hogy lássuk a Jézus Krisztus arcát. És kedves hallgatók, egy nagyon súlyos dolgot szeretnék kimondani. Ma azért van olyan kevés hívő ember, és nem is lehet több addig, míg ez be nem teljesedik, ez le nem zajlik. Ma azért van olyan kevés hívő ember, mert ha az emberek nem hisznek az Isten teremtő erejében, akkor hogyan hinnének az emberek abban, hogy ők meg tudnak változni? Tudnék, a 2. Korintus 4-ben egy kicsit azt is érzékelteti Pál apostol, hogy mintha az Istennek könnyebb lett volna a semmiből megteremteni a valamit, mint egy elrontott embert megváltoztatni és újjáteremteni, amit az élet hétköznapja is igazolnak, mert valamit most megcsinálni a semmiből sokszor könnyebb, mint egy elrontott gépezetet vagy munkadarabot kijavítani, és azt valóban az eredeti céljainak megfelelően üzembe helyezni. Ez is egy egyszerű rátekintés, és sokszor így vagyunk ezzel, hogy egy nagyon összetört autót nem érdemes megjavítani, hanem el kell adni, és egy újat kell venni helyette, vagy egy elrontott valamit nem érdemes tartogatni, hogyha kicsorgul a lábosnak a zaj, azt el kell dobni, és kell venni egy másikat, amelyről a zomász nem patogzódott le, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek az egyszerű hétköznapi dolgok is azt mutatják, hogy valahogy az emberek azért nem hisznek ebben, hogy az Isten az életüket meg tudja változtatni, mert nem hisznek abban, hogy az Isten a semmiből képes volt teremteni. Hogyan hinnének akkor abban, hogy bennünket az elromlott gépezetet újjá tudja teremteni? De abban a pillanatban, amikor az ember hisz ebben, mint a kapernaumi százados, elindul egy folyamat, és ennek a folyamatnak a végén bekövetkezik az Istennel való hitbeli találkozás, és ebből a hitbeli találkozásból mindig más élet fog fakadni, és Isten folyamatosan újjá tudja teremteni az ember életét már itt a Földön. Hát ezért kell itt most megszólaltatni Haydn-nak a híres teremtés oratóriumából az egyik legcsodálatosabb részt. Ugye tudjuk jól, hogy Haydn Handel oratóriumai nyomán írta azt a két bibliai tárgyú, illetve két oratóriumát, amelyek közül az egyik a teremtés, és ennek a teremtés című oratóriumnak az egyik legragyogóbb kórus száma az Egek beszélik Isten dicsőségét című kórus, ami egyébként az egyik Zsoltárnak a parafrázisa, amely szintén ezt mondja el, hogy az az Isten, aki egeket tudott teremteni, az bennünket is meg tud javítani és újjá tud teremteni.

Befejezésül a vetítésünk előtt szeretném még egyszer nyomatékosítani azt a kérdést, amit szóba hoztam már az előadásnak az elején, hogy ez a százados története, illetve a százados szavai a mai korban különös visszhangot kell, hogy verjenek a gondolatainkban, hiszen a százados szavai egyértelmű bizonságtételt tartalmaznak a teremtő és a semmiből teremtő Isten hite mellett. Hogy említettem az utóbbi 150 évben a bibliai teremtés történetet, és ezáltal az egész Bibliát hatalmas támadás éri ebből a szempontból, és a sorozatunk keretén belül majd egy másik előadáson, a jobb latorról szóló előadáson egy másik támadást is fogunk elemezni, mert ma az igazi kereszténység ellen két hatalmas nagy támadás bontakozott ki, az egyik a teremtés elleni támadása, a másik pedig az ember feltámadása, illetve az örök élete elleni támadás a lélek halhatatlansága eszméjével. Szeretném felhívni például a figyelmüket egy több évtizede publikáló német professzornak erre a könyvére, amit már egyébként jeleztem, hogy megjelent a tavalyi évben, Werner Gittnek a Teremtés bibliai tanúság tétele. Nagyon szépen elemzi ez a német egyetemi tanár azt, hogyha a Bibliában nem fogadjuk el a teremtés történetet, annak a legkisebb részét is ideértve, akkor tulajdonképpen az egész Bibliát el lehet hajítani. Mert a Biblia ezen alapszik. Ha nincs teremtő Isten, ha nincs az elemeket szuverén módon kézben tartó Isten, akkor a világon bármi megtörténhet, és Isten nem ura a teremtésének, és ezáltal nem ura az emberi életnek sem. A jó hír múlt évi számát is hadd hívjam figyelmükbe, mert ebben van egy összeállítás, hogy a teremtésről az elmúlt 20-30 évben milyen véleményeket fejtenek ki keresztény egyházak és teológiák, amelyek a legsúlyosabban ellentétbe kerülnek a bibliai tanítással, de a modern világhoz való alkalmazkodás jegyében, hogy ugye az evolúció is megmaradjon, meg a teremtés történet is, tehát ugye szokták mondani a kecske is, meg a káposzta is, különböző módokon keverik ezeket a tanításokat, mondván, hogy a Biblia csak költészet. Az igazi, a tudomány az az evolúció, a Bibliát csak jelképesen kell érteni. Hát ha a Bibliát jelképesen kell érteni egy olyan résznél, ahol semmi jel nem utal arra, hogy jelképekről lenne szó, mert a Bibliát valamikor jelképesen kell érteni, amikor jelképről van szó. Akkor keresztelő János rámutat Jézusra, hogy íme az Isten báránya, nyilvánvaló jelképről van szó. De amikor Isten azt mondja, hogy teremtette az Isten kezdetben az eget és a földet, itt nem tudom, hogy hol van itt jelkép. Ugye? Tehát, hogy Isten teremtő, és ő azért teremtett 6 nap alatt, és azért pihent meg a 7. napon, és ez a sokat vitatott 10 parancsolat, 4. parancsolat, amit ugye a középkorban megváltoztattak, megkurtítottak és eltorzítottak, ugye ez hivatkozik vissza a Mózes 2. könyve, 20. fejezet, 8. és 11. versei között, hogy azért emlékezzünk meg a teremtés 7. napjáról, a szombatnapról, hogy megszenteljük azt, és azért végezzük úgy az életünket, hogy 6 napon át munkálkodjunk, és végezzük minden dolgunkat, de a 7. nap az Úrnak, az Istennek szombatja, nyugalomnapja, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet. Tehát ez belekerült egy parancsolatba, a 4. parancsolatba, ami részben az átszámozás, részben pedig a kihagyások, eltorzítások következtében manapság szinte ismeretlen parancsolat. Ezért olvassuk Péter 2. levele 3. fejezetében, hogy eljönnek olyan történelmi idők, amikor gúnyolódók támadnak, és azt mondják, hogy hol van az Isten eljövetelének ígérete, hát amióta csak emberi nemzedékek éltek a Földön, minden a maga rendjében zajlott, és soha nem volt ilyesmi, hogy belenyúlás a világ történelmébe, és azt mondja Péter apostol, hogy ezek az emberek kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten szavára teremtetett. És ami csak látható itt a Földön, az az Isten teremtő erejű szavára jött létre. Tehát azt mondhatnám, hogy amit Péter 2. levele 3. fejezete, mint jövendőlés tartalmaz a világunkról, hogy a világunk történelmében eljönnek ezek az idők, és én azt hiszem, most vannak ezek az idők, amikor gúnyolódók támadnak, amikor azt mondják, hogy kérem, hát ez mesebeszéd, vagy egy modern ember hogyan hihet ebben, hogy így és így lett ez a világ. Éppen most következtek be ezek az idők.
akkor azt mondja a Péter apostol, hogy ezek kész akarva nem tudják. Tehát itt egy nagyon súlyos emberi bűn és gonoszság van a háttérben, mert ugye az ember szeretné Istent is elfogadni, de szeretné magát is méltónak és érdemesnek találni. Ez az, ami nem megy. Ez az, ami nem megy. A Biblia szerint, hogyha Istent mi valóban megismerjük, akkor látjuk a mi méltatlanságunkat, látjuk a nyomorult, a szegény, a nyavajás és mezítelen voltunkat, de éppen ennek az átélése, éppen a szükségleteink átélése vezethetnek valóban az Istenhez úgy, hogy az Isten meg is változtathasson bennünket. Miért mondtam előbb azt, hogy nincsen hit és nincs igazi kereszténység? Mert ha ez nem zajlódik le, akkor az emberek csak olyan magukat megváltoztató és magukat vallásosnak kinevező emberek. És ennek nincsen ereje és jelentősége. Ha az ember látja, hogy ki az Isten, és látja, hogy hozzá képest mi hova sodródtunk el, és látjuk a nyomorult voltunkat, és így kiáltunk az Istenhez, akkor érvényesül az a bibliai szabály, amit Lukács evangélium a 3. fejezetében olvasunk, hogy éhezőket töltött be javakkal, gazdagokat meg elküldött üresen. Akik éheznek, annak ad az Isten. Akik belátják a nyomorúságukat, azokat az Isten megváltoztatja és megújítja az életüket már itt a föld életben. Ha valaki gazdagnak érzi magát, az Isten el kell, hogy küldje üresen. És ezért van még egy roppant fontos fejezet a Bibliában, hogy csak ezt a 3 fejezetet említsem. A Jelenések könyve 14. fejezete, amelyben ezek után nem tartjuk véletlennek, hogy az emberiséghez szóló utolsó üzenet miért kezdődik úgy, ahogy kezdődik. Ugye a Jelenések könyve bemutatja, hogy Isten mielőtt a földi történelmet lezárná, mielőtt Jézus másodszor eljönne, Isten egy hatalmas üzenettel keresi meg az emberiséget, amelyet valóban olyan keresztények hirdethetnek, akik meggyógyultak, akik az Istent megismerték, és akiket az Isten meg tudott változtatni. És ez az üzenet így kezdődik, ez az első mondata: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, és a vizeket és a vizek forrásait. Tehát figyeljük meg, hogy ez a felszólítás, hogy emberek, féljétek az Istent. Legyen bennetek Isten tisztelet, ugye az Isten félelem az egy fokozott tisztelet az Isten iránt. Hogy az Isten nem az, akinek ti elgondoljátok, meg nem az, ahogy bemutatják a vének és a vallások. Az Isten az, aki önmagát bemutatja. Az a valóságos Isten arc, amit Isten ad önmagáról. Féljétek ezt az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és itt jön megint a teremtésre való hivatkozás, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a vizeket és a vizek forrásait. Kedves hallgatók, azt szerettem volna a mai történetünkkel érzékeltetni, hogy a kapernaumi százados története azért csodálatos történet, mert a hitnek a legfőbb feltételét betölti. A hitnek a legfőbb feltétele az, hogy Isten felől úgy gondolkozzunk, hogy az Isten bemutatja magát, és abból a helyzetből, amelyben vagyunk, amely a szükség helyzete. Nekünk van szükségünk az Istenre, hogy az Isten megsegítsen, és nem arról van szó, hogy majd mi úgy formálunk Istent, és úgy alakítunk ki Isten képet magunkban, ahogy az nekünk tetszik. Megint mondom, kétféle vallásosság van ebből a szempontból is a Földön. Az egész történetben van egyféle vallásosság, hogy az emberek kialakítanak Istenről egy képet, és akkor ezelőtt hódolnak. Tehát tulajdonképpen önmaguk előtt. Egy másik fajta vallásosság, hogy az emberek elfogadják azt, amit az Isten mond, és amit az Isten mond, aszerint kérik azt, hogy az Isten segítsen nekik a szükségükben. Befejezésül a 121. Zsoltárt is szeretném még idézni, ami azt hiszem ma is minden embernek gyakorlati hitvallása lehet. A 121. Zsoltárban mondja ezt Dávid, és tulajdonképpen úgy gondolom, mindannyian el tudnánk ezt ma mondani, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Ugye minden ember az életben segítséget, támasztékot keres, vagy az élete célba érkezésért küzd. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Gyönyörű megfogalmazás, és az egyszerűségében is megrendítő megfogalmazása annak, hogy ki az Isten, vagy hogyan segít nekem az Isten. Én most az Istent keresem, de hogyan fogja az életemnek ezt és ezt, mindannyiunknak más és más problémáink vannak az életben, hogy fogja az Isten megoldani ezt a problémát? Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem?
És tessenek megfigyelni, hogy mivel folytatódik ez a Zsoltár, ez az imádság. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Miért tér ez vissza refrénszerűen a Bibliában mindig? Mert talán ennyi igehely után, egy 5-6 igehely után mondhatom, hogy ez állandóan visszatér. Ez a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig átszövi a Bibliát. Ilyen hangon beszél a Zsoltáríró Dávid, de ilyen hangon beszél Péter apostol és a 10 parancsolat. Miért? Miért mondja ezt, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet? Azért, kedves hallgatók, mert hogyha az életben nehéz helyzetekbe jutunk, válságokba jutunk, és ilyenkor az emberek azt szokták mondani, hogy ilyenkor veszítettem el a hitemet, vagy ilyenkor gyengült meg a hitem. Ez törvényszerű? Ez nem törvényszerű. A hitnek ilyen helyzetekben meg kell erősödni. Miért? Azért, mert hogyha az ember arra tekint, arra az Istenre, aki a semmiből képes volt teremteni, az az ember nem vonhatja kétségbe azt, hogy Isten a leglehetetlenebb és a legreménytelenebb helyzetekből az életünket meg tudja oldani, akkor, ha valóban hozzáfordulunk. Tehát ez a hitbeli, a gyakorlati kereszténységnek is az alfája és az omegája. Ha valaki keresztény ember, és csak ennyit mond, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, de nem mondja azt, hogy én abban az Istenben hiszek, aki teremtette az eget és a földet, hogyan fog tudni megsegítetni és megsegítést elfogadni. Ugye ez, mondom, ez a mindenkori kereszténységnek is az alfája és omegája, de a legvégső idő kereszténységének különösen az alfája és omegája, amikor ma nagyon sokan beszélnek és szónokolnak kereszténységről és hitről, de annak a valódi tartalma nélkül. Csak a Biblia fordító Károlyi Gáspárunknak hadd adjak egyetlen egy mondat erejéig tisztességet, aki azt mondta 1563-ban, Biblia fordításunk előtt negyed évszázaddal írt egy könyvet, és ebben a könyvben azt mondta Károlyi Gáspár, hogy akik kétségbe vonják az Istennek a gondja viselését, kétségbe vonják magát az Istent is. Ebben a világban élünk. Ha a világ nem hisz az Isten teremtő erejű szavában, nem hisz a gondviselésében sem, az egyes emberi életekkel való foglalkozásában sem, így tulajdonképpen mondjuk ezt ki, hogy ez a vallásosság leple alatt tenyésző ateizmus, ami létezik. Ugye ezt Károlyi Gáspár kimondta 400 valahány évvel ezelőtt, ami ma van a világunkban, ez a vallásosság, vagy jobban mondva a vallásoskodás leple alatt tenyésző ateizmus. Ez egy nyílt Isten tagadás. Az Isten hit az ott kezdődik, ahol a kapernaumi százados hite kezdődik. A kapernaumi századosnak a hite biztos volt abban, hogy tudta, hogy ki az Isten, tudta a maga méltatlanságát, és feltette az íre is a pontot, nem maradt egyedül az Isten hitének tudatával, meg a méltatlanságának tapasztalatával, hanem haladéktanul kereste a közelséget, a találkozást Istennel, és erre volt Jézus Krisztusnak ez a válasza. Mennyire más Jézus Krisztusnak a Lukács evangélium a 18. fejezetében található kijelentése, amikor egy példázat, a hamis bíró és özvegyasszony példázat után csak ennyit mondott, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ugye Jézusnak ez egy félelmetes proféciája. Egyébként ugyanabba a sorba vág, ami a Péter második levele, a 3. fejezete, Jézus előre megjövendölte azt, hogy ami előtt ő eljönne a világunkba, vallásoskodás az lesz bőven. Vallással való, hogy úgy mondjam, dicsekvés és a vallásnak az előtérbe helyezés, ez elönti a világot. De vagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? De hiányzik az a megmentő erejű hit. Mi ez a megmentő erejű hit, amire Jézus ezt mondta a kapernaumi századosnak, legyen néked a te hited szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Hát most tekintsük meg a történelmi helyszínt, a körülményeket, és van feldolgozásunk is a történetről, csak úgy, mint a történet körülményeiről, tehát befejezésül a vetítés következik. Tehát akik nem látják annyira a térképünket, egy kinagyítás is, még a genezáreti tó környékét is nagyítsuk ki. Következő kockánkon. Ott van rajta az a kicsi.
Jól látható az észak-nyugati részen, ahol a rom ábrázolás is van, Kapernaum, az egész Genezáreti, vagy hogy a feliráson látjuk más néven, Tibériás tó környéke, tulajdonképpen Kapernaum vonzás körzetét jelentette, a korabeli városokat, illetve a megmaradt emlékeket is jelzi ez a térkép, amelyeket végig is fogunk majd nézni. A Jordán északról belefolyik a Genezáreti tó vizébe, háttérben a Hermonnak több mint 2500 méter magas hegycsúcsa, hófötte hegycsúcsa, a Jordán három ágon ott ered és folyik déli irányban, először a Genezáreti tavon keresztül, utána pedig beleömlik a Holttengerbe. Mai felvételek mutatják háttérben az föníciai libanoni hegyek, amelyek innen láthatók, tehát Kapernaum északi részéről. Maga a város ma Izrael egyik nagy városa, a modern Kapernaum, itt a tó partján épült villanegyet, tehát háttérben a tavat látjuk. Ha kimegyünk a tónak a partjára, akkor ilyen látvány fogad, nagyon szép körülmények, és hát néhány nagy régészeti felfedezés is, 1986-ban például, amikor kicsi volt a Kapernaumi tó vize, és mintegy 2 kilométerre visszahúzódott, egy Jézus korabeli bárkát találtak, és így sikerült rekonstrukciót végezni, és az egyik Genezáret tavi történetre megoldást is találni. A Jó Hír legelső számában tettük közzé ezt a régészeti leletet. Ha egy kicsit a hegyek felé eltávolodunk, ott a bal felső sarokban látjuk a tavat, akkor Kapernaumtól kicsit délnyugatra az úgynevezett Boldog Mondások hegyéhez érkezünk, mert valószínűleg Jézus itt ezen a dombon mondta el a boldog mondásokat és a hegyi beszédet, ezután ment le Kapernaumba, és történt meg a századossal való találkozás. Baloldalt látunk egy templomot, amit azóta emeltek, a Boldog Mondások temploma. Maga a kapernaumi rom terület így néz ki, tehát a körülbelül az első századig, vagy első századból való régészeti ásatások, ugye emlékei vannak itt, a tóhoz a legközvetlenebbül közel is. Bemegyünk majd erre a rom területre, és itt látjuk ezt a bizonyos zsinagógát, hogy pontosan ezt építette a százados, vagy nem, ez persze a homály fedi, de első századi a zsinagóga, nézzük meg egy kicsit ennek a romjait még közelebbről. Ugye a zsinagóga görög szó, magyarul annyit jelent, hogy összegyülekező hely, tehát ez nem templom, hanem gyülekezeti terem, ahol hétről hétre szombatnapokon Izraelben összegyűltek. Ugye templom csak Jeruzsálemben volt, zsinagóga viszont az ország minden városában és falvában. Hát persze ezt most kialakították a turisták, hogy jobban érezzék magukat, egy nagyon szép park terület is tartozik ehhez. Látjuk, hogy a stílusáról látjuk, hogy első századi az oszlopokról, megmaradt például menóra ábrázolás oszlopfőkről, tehát a hétkarú gyertyatartónak az ábrázolása. Vagy itt látjuk azt, hogy voltak éppen római kori emlék, nincs kizárva, hogy ez volt a századosnak az ajándéka. És minden bizonnyal ő is itt hallotta az írásokat, bár ugye az írásokat is terjesztették. Ugye közben bezúzódott ez az üveg, ami a diaképet fedi. Magának a százados történetének nincs sok feldolgozása. Egyedül Veronézének a 17. század elejé ábrázolása
talán a leghíresebb, bal oldalt látjuk Jézust, és jobb oldalt a századost. Kicsit a baroknak a teátralitása nyomja rá a bélyegét erre az ábrázolásra, a századosnak inkább a külső gesztusai megnyilvánulása, a szembeötlő is nem a lelki lényeget fejezi ki, de hát ez az olasz baroknak és egyáltalán a német és a Rembrandt féle barok kivételével az egész baroknak a sajátossága, a túlfűtött mozdulatok és érzelmesség a mondani való kárára.

egyébként a képeket, hogy mindent láthassunk. Ezek nyilván nem történeti helyek, ezek későbbi, nem is középkori, annál is későbbi. De tudjuk, hogy több vallás épített és épít ma ezeken a helyeken kegyhelyeket. Ez a Boldog Mondásoknak a temploma névre hallgató építmény. Ilyen látkép tárul elénk a Genezáreti tóra. Ez magyarázza különben, hogy Lukácsnál azt olvassuk, hogy Jézus mellett a sokaság a mezőn gyűlt össze, hát körülbelül csak ennyi az a mező, le kell menni a tó mellé, de olyan sok ember volt itt, hogy Jézus felvezette őket a hegyre, hogy mindenki hallja őket, ezért nevetséges ilyen ellentétet konstruálni a Lukács és Máté evangéliuma között, amit hát nagyon sokszor lehet olvasni, hogy Lukácsnál mezei beszéd, Máténál hegyi beszéd. Ugye a Lukács elmondja az előzményt, hogy ott nem tudta Jézus a több tízezres tömeget letáboroztatni, Máté pedig elmondja azt, hogy amikor feljöttek a hegyre, Jézus itt tanította a sokaságot. Ennek az egyik leghíresebb ábrázolása a 17. századból való francia mesternek a képe, a hegyi beszéd. Természetesen ő még nem ismerhette Palesztinát, és túl magasan emelkedik ki ez a hegy, de nyilván egy festménytől nem várunk korhű részletezést, meg pontos topográfiát sem. Nézzük meg a festménynek különböző részleteit kinagyítva. A legfelső részen van Jézus a legközvetlenebb tanítványaival, tehát a 12 apostollal. Ez is jelzi, hogy Jézus a hegyi beszédet legfőképpen nekik mondta el. A baloldali részen látjuk a letáboroztatott emberi sokasságot csoportonként, baloldalt pedig magát a genezáreti tavat. Jobb oldalt pedig az újra és újra érkező embereket, és itt is a csoportos letáboroztatás, ugye itt állatokat legeltetnek, pásztorok és asszonyok is itt vannak gyermekeikkel, tehát ezt mondjuk valóban próbálta a festő nagyon hétköznapian életközelbe hozni, hogy ez a hegyi beszéd, ez az emberiséghez intézett nagy programbeszéd az élet legegyszerűbb körülményei között hangzott el, mégis a menny és a föld közötti részen, tehát egy magaslaton, ahogy egy lelki magaslatról is szól ebben Jézus. Ha lemegyünk egyébként a tónak a partjára, ma ugyanazzal foglalkoznak itt az emberek, mint Jézus idejében, tehát főleg halászattal. Innen érthető, hogy Jézus tanítványa is halászok voltak, hiszen Kapernaumban ebből lehetett a legjobban megélni. Ugye hatalmas hálókat vetettek ki, és olvasunk ilyesmit evangélistáknál, hogy a sikertelen halászat után kimosták a hálót, és elhelyezték majd a másnapi munkára. Ma ezt ugyanúgy csinálják. És természetesen nagy halfogásokról is lehet olvasni, és itt is ugyanaz a kép tárul elénk, mint 2000 évvel ezelőtt. De a zsinagóga volt a középpont, és a mi történetünknek is a középpontja, de azért jó leső érzés ezt olvasni, hogy ez a százados nem ilyen érdemekben reménykedett, bár gondolom, hogy nem kis dolog volt ez sem, hogy valaki a vagyonából pénzt költött, de ő nem ebben látta az élete lényegét, hanem abban, hogy kapcsolatot találjon Istennel. És ezért még egyszer az egyetlen egy kép, sajnos nekem több nincs róla, de a bibliográfia szerint sincs nagyon sok feldolgozása ennek a jelenetnek. Talán a jelenet a 17. századra is fényt vett, sokkal egyszerűbb körülmények között zajlódott le ez a találkozás. Kapernaum utcáin haladt előre Jézus, és hatalmas tömeg kísérte, és így találkozott ezzel a századossal. A következő alkalommal még itt ezen a vidéken zajlódott le a csodálatos kenyérszaporítás.

0: néhány hónappal ezután szintén egy barokkori festményen. Látjuk ezt, amikor is Jézus nem csak hogy megengedte, de előidézte a hatalmas rostálást, vagyis azt, hogy emberek eltávolodjanak tőle. Ez volt az a pillanat, amikor Jézus nem engedte magát királlyá kikiáltani. Akkor azt hiszem, hogy vége is van. Igen. Tehát a következő történetünkben egy másik várost fogunk felkeresni, és ez a város Jerikó lesz, és akit megismerünk, a Zákeus. Nem katona, de vámszedő. Köszönjük a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a gyermekek figyelmét kérném először is a gyermekisten tisztelethez. Hol vagytok, hányan vagytok, tegyétek fel a kezeteket. Na, de örülök, egészen összegyűltünk. Gyermekkorom egyik legkedvesebb gyermek történetét szeretném elmondani nektek, a szeretetről, a bűnös iránti szeretetről. Gyerekek, Jézus Krisztusnak van egy olyan mondata, hogy a jó atya nem válogat abban, hogy ki az, akiről gondoskodik ezen a világon, hanem azt mondja, hogy az igében Jézus, hogy ő esőt ad a jóknak is, a gonoszoknak is, és felhozza a napját az igazakra és a hamisakra is. Néztétek már ezt különben, hogy amikor esik az eső, és az felüdíti a földet, és zápor esőként megöntözi, akkor az nem úgy van, hogy csak a jó embereknek a kertjét locsolja meg, hanem meglocsolja azoknak is a kertjét, akik veszekedősek vagy irigyek. Így van? Vagy néztétek már, hogy felhozza az ő napját, azt mondja Jézus, hogy amikor feljön a nap, akkor nem úgy van, hogy csak azoknak ad fényt és világosságot, vagy azoknak megint csak a növényeit táplálja, ugye segíti a növekedésben, akik hívők, vagy akik benne bíznak, hanem milyen érdekes, hogy azokról is gondoskodik, akik lehet, hogy éppen még lázadnak ellene, vagy nem bíznak benne, nem hisznek annyira. Ez a történet is arról szól, hogy a Jóisten az ő szeretetével hogyan tud gondoskodni és megváltoztatni olyan embereket, olyan emberekről, akik őt még nem fogadják el. Amerikában az 1800-as években történt ez a kis eset, hogy egy farmer elköltözött a vadonba, ahol a közelben még indiánok éltek, és egy nagy földet ott szerzett, kihasított, és azután elkezdte azt megművelni a vadonban. Tehát őket hívták telepeseknek, nem tudom, hallottatok-e már erről, akik teljesen új kis gazdaságokat, családi gazdaságokat hoztak létre ezeken a megműveletlen vadon területeken. És nagyon érdekes volt, mert nem találkoztak még odáig indiánokkal, de egy napon látták, hogy a házuk felé közelít, alig tud járni, szédeleg, jobbra-balra lépeget egy nagy, erős indián, egy, hogy szokták nevezni, részbőrű, tehát egy napbarnította indián. Hatalmas, szép tollak vannak, toldíszek ugye a fején, tehát vagy magas rangú valaki lehet. És amikor elé ment az éppen fát vágó gazda, ez a farmer, az indiánnak, akkor mondta az indián, hogy bölényvadászaton voltunk, és eltévedtem, és kimerültem, és kérnék tőled egy kis vizet. És ez a farmer egy elég kemény szívű ember volt, felesége bent dolgozott a házban. Kemény szívű ember volt, és azt mondta, hogy menj innen, te koszos részbőrű, nagyon keményen, csúnyán beszélt vele, menj innen, dehogy segítek én neked. És mondta az indián, hogy kérlek, segíts rajtam, mert nagyon nagy bajban vagyok, és nem fogok tudni már hazatérni, nincsen már erőm ahhoz, hogy... És ez a farmer nagyon durván, nagyon keményen bánt fel, a felesége bent hallotta a házban, és kicsit szégyelte is magát, hogy miért bánik így, hát jobban kellene lenni ezekkel az emberekkel. Ő biblia olvasó ember volt a történet szerint, keresztény asszony volt, és amikor a férje elhajtotta ezt az indiánt, akkor... Amikor az asszony látta, hogy már nem láthatja őt a férje, akkor gyorsan egy kancsó vízzel, meg egy kis kenyérrel utána sietett, és mondta, hogy várj meg, adok egy kis eledelt és egy kis innivalót. És az indián nagyon meglepődött, nagyon megköszönte az asszonynak, és leült egy kicsit pihenni, és csak annyit mondott az asszonynak, hogy itt van ez a tól, azt kérném, hogy amikor a férjed majd vadászni megy a vadonba, ezt tűzd be a kalapjába, tedd be a kalapjába. Mindig tedd be. És az asszony elfogadta, nem tudta, hogy ez mit jelent ezen a vidéken, és amikor jöttek az őszi vadászatok ideje, akkor a férj utazott, már jöttek a barátok, tisztogatták a puskákat, nagy készülődés volt, felszerelés, ugye több napra elmentek. Az asszony elkészítette a ruháját, mindent szépen összerendezett, és amikor a kalapját tisztította, akkor mondta a férjének, hogy ezt hadd tegyem ide, és mindig gondolj rám. Ezt a tollat hadd tűzzem ide a kalapotba. És a férj nagyon örült, hogy ilyen kedves a felesége, és lelkesen az új puskáikkal, ugye új Winchester puskáikkal elindultak a vadászatra, bölényvadászatra. És ugye a történet úgy folytatódik, hogy amikor egy nagyon nagy példányt találtak és meglőttek, az megvadult az a bölény. És alaposan elkergette a megijedt vadászokat, és ott maradt ez a mi farmerünk. És elesett, mert nem tudott elmenekülni már a bölény elől.
És amikor a bölény rárontott volna, és ő már becsukta a szemét, hogy már nincsen semmi remény, akkor egyszer csak egy nagy lövés dördült el a vadonban, és a bölény bár megindult felé, de összerogyott, és nem tudta őt bántani. És amikor körülnézett, hogy mi történt, akkor odalépett elé azaz indián, akit ő már nagyon jól ismert egyszer. És azt mondta neki, hogy csak azért tettem ezt, mert a te feleséged, amikor te nem adtál nekem inni, akkor ő megitatott és megetetett. És ez az asszony, ez megmutatta azt, hogy milyen szíve van azoknak a fehér embereknek, akik nem önzőek, akik nem indulatosak. Jegyezd meg ezt a történetet tanulságból, és ne legyél máskor kemény azokhoz, akik rászorulnak a te segítségedre. El tudjátok képzelni, gyerekek, hogy milyen boldogan ment haza ez az ember. És nem csak megköszönte az ő feleségének azt, hogy így gondoskodott róla, és elmondta ezt a tapasztalatot, hogy a Jóisten hogyan oltalmazta meg őt, de nagyon-nagyon megpuhította ennek az kemény férfi embernek a szívét ez a történet. Mert ugye rájött arra, hogy a felesége nem véletlen foglalkozik annyit a Bibliával, nem véletlenül olvassa annyit Jézus életét, hogy mit jelent az a szeretet. Mit jelent az a szeretet, gyerekek, amelyik úgy fáradozik a bűnösért és az indulatosért is, hogy elgondolkodtassa, hogy a rosszért is jóval fizessen, ahogy Jézus tanította nekünk. Kívánom, hogy jegyezzétek meg ezt a történetet, és vigyétek magatokkal, hogy vajon a ti élethelyzeteitekben hogyan lehet ezt megvalósítani? Az iskolában, a családban, a testvéreitekkel hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy a rosszért is jóval fizetni, és rábízni a Jóistenre az eredményt. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, egy még szebb történetet olvassunk el a Bibliából. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvassuk el Ábrahám történetét, ezt a nevezetes szép történetet, amire Jézus Krisztus is hivatkozott még egyszer az Új Szövetségben, az evangéliumokban, amikor a megváltás örömhírét akarta megértetni, és arról beszélt, talán így emlékeztek az igére, hogy mi volt az az öröm, amit Ábrahám megismert az ő életében az Isten gondoskodó, megváltó munkájáról. Ugye erre mondta Jézus azt, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült, örvendezett, megértette a megváltás titkát. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvashatjuk, és olvassuk el tehát azt a történetet, amelyik ezt a megértést elmélyítette Ábrahám életében. A 22. fejezet első versétől a 8. versig terjedő igeszakaszt olvassuk. És lőn ezeknek utána az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta neki, Ábrahám, és azt felelte, imhol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Felkelt azért Ábrahám, jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt és elindult a helyre, amelyet neki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, Atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam? És mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt.
Egy nagyon szép történet, és nagyon sok értelme van ennek a történetnek, egymással összhangban lévő értelmei egyébként. Azért is fontos történet, mert egyrészt remélem és hiszem, hogy egy olyan cselekményt gondolhatunk végig általa, amit nekünk soha nem kell megtapasztalnunk és megélnünk. Másrészt ez az egyik rétege, amitől egészen különleges ez a történet és ennek a mondani valója, hogyha azt vesszük, hogy az a szülő és a gyermek sajátos három napja. Ugye? Szülő és gyermek így három napig egymással. Tehát egy egészen különleges történet. De nyilván azt mondhatjuk, és nem bántani szeretném az első rétegét ennek a történetnek, a jelentésének, de azt is mondhatjuk, hogy ennek van egy sokkal mélyebb jelentés ennek a történetnek, amivel szintén érdemes foglalkozni, ami arról szól, hogy az Isten az Atya, és az Isten Jézus Krisztus története, ahogyan ő az ember, ahogyan ők az emberhez viszonyulnak. És amikor az ember ezt a két réteget egymásra teszi, és együtt megpróbálja megérteni, akkor ez az, amire Jézus Krisztus azt mondta, hogy Ábrahám, amikor ezt megértette, akkor látta az én napomat, és örült. Tehát amikor azon töprengünk, hogy mi az az öröm, mi az az Istennel szerzett tapasztalat, amikor az ember megéli azt, hogy a lélek gyümölcse, hogyan a szeretet, hogyan az öröm, hogyan a békesség, akkor azt mondhatjuk el, hogy ezen a történeten keresztül, ennek az újra és újra egyre mélyebb megélésénk, megértésén keresztül az ember ehhez az örömhöz juthat el. Úgy, mint ami az értelmét, a szívét, minden erejét, ahogyan Jézus Krisztus mondta, hogy szeresd, mert ha látod, hogy ő hogy szeretett téged, akkor ez nem parancs lesz, hanem egy bizalomból fakadó viszont magatartás. Nagyon elgondolkodtató éppen ezért a történet, és lássunk is hozzá rögtön, hogy végig gondoljuk azt a cselekményt, ami úgy indul, hogy az Isten megszólítja az ő gyermekét, Ábrahámot. Nem tudom, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy milyen csodálatos volt ez a kapcsolat, hogy az Isten szól Ábrahámhoz. Ugye nagyon érdekes itt ez a kifejezés, hogy megkísérte Ábrahámot. Megkísérte Ábrahámot. Tehát helyesebben ugye azt a szót lehetne ide helyettesíteni, szoktuk mondani, hogy próbára tette, megpróbálta. De álljunk meg rögtön ennél a szónál, és tegyünk fel egy kérdést, hogy az Isten látta előre Ábrahám magatartását és hitét, amikor ezt a próbát megengedte az ő életében? Tehát az Isten mérlegelte azt, hogy Ábrahámnak mikor adja ezt a feladatot például az ő életében? Mérlegelte szerintetek? Tehát a jó Istenről mi tudunk, vagy van nekünk kísértésünk néha úgy gondolkodni, hogy hát néha úgy történnek teljesen logikátlanul, váratlanul, ugye azt mondjuk, hogy váratlanul, nem szeretjük a váratlan dolgokat, ugye ti sem szeretitek. Nem szeretjük. Még a váratlan jó dolgokat sem szeretjük sokszor, nem? Nekem feleségem szokta mondani, hogy nekem váratlan jó meglepetést ne szerez, mert az nekem ijegységet okoz. Egyszer hazaállítottam egy nagy konyhagéppel, hogy megkönnyítsem a munkáját, és azt mondta, hogy visszarakod a kocsiba, és visszaviszed. Mondom, azért hoztam, hogy segíts. Igen, azt mondja, de nekem ezeket fel kell dolgozni, nekem ezeket rá kell hangolódni. Hát mondom, ez egészen más. Én nem így működök, de az a szeretet, hogy tanuljam, hogy te hogyan működsz. De van egy lény a világegyetemben, akinél a váratlanság soha nem azt jelenti, hogy ránk tör, vagy megijeszt bennünket. Persze, ameddig nem bízunk benne eléggé, addig gyakran mi is így járunk. De ez a mi bizalmunk próbája. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy egy teremtő, gondviselő, megváltó Istenbe vetett hit alapján milyen váratlan dolog történhet egy hívő emberrel. Természetesen a naplónkban nem volt benne, de nem elég megnyugtató, hogy az övében benne van? De most kinek a naplójához igazodjon a megváltási terv? Az én várakozásaimhoz, vagy pedig az ő formáló, munkálkodó szeretetéhez? Tehát olyan érdekes ezen elgondolkodni, hogy eljött az az este, amikor a jóatya már tudta, hogy ő egy különleges beszélgetést szeretne Ábrahámmal kezdeni. A kapcsolat felvétel a szokásos, ugye? Ábrahám, és mivel barátok voltak, olvassuk másutt, ezért Ábrahám is úgy volt, hogy imhol vagyok, de jó, megint szólsz hozzám.
Azért a másik érdekes gondolat itt az első igevers kapcsán, hogy azért sokszor azt mondjuk, hogy szeretnénk ilyen jó barátságban lenni a jó Istennel. Egyébként mi az akadálya ennek, testvéreim? Mi az akadálya? Ő kivétel az egyesekkel? Vagy vannak, akik ilyen beszélgető viszonyban vannak vele? Vannak, akik megtanulják, vagy már megtanulták, vagy járják folyamatosabban azt az utat, mert persze az elesések ott vannak mindannyiunk tanulási folyamatában, jelen fejlődésének a folyamatában. De akik készségesebben, többször kérdezve meg őt, hogy mi a te akaratod, ez most miért, ebből most mit tanuljak, van egy ötletem, de nem akarom nélküled. Szóval akiknek eleve megvan a beszélő viszonyuk, a beszélgető kapcsolatuk a Jóistennel. De elgondolkodtam azon, hogy mi szeretnénk nagyon közel állni a Jóistenhez, de ne felejtsük el, hogy akik nagyon közel állnak, abban ő különösképpen szeretné magát megdicsőítetni, ugye? Tehát akik a legközelebb állnak, azok kapják sokszor a legkomolyabb feladatokat, vagy a legnagyobb kihívásokat az életben. Jó dolog az Isten közeli barátjának lenni. Azért szeretnénk, ami előnnyel jár az, de ami többlet feladattal, vagy felelősséggel jár, arra azt mondjuk, hogy ja, olyankor hívd az 5 tálentumosokat, meg a 10 tálentumosokat, mert amikor feladat van, meg felelősség, akkor én csak olyan kis egy tálentumos vagyok, nem? Amikor a szolgálatba be kell állni, amikor arról van szó, hogy áldozathozatal, hogy odaszánás, vagy hogy Istenem, mutasd az utat, lépek, ja, nem, egyszer elég volt, és nagyon fájt, inkább majd én az óvatosabb keresztények közé fogok tartozni. De Ábrahám barátja volt a Jóistennek, és a barátság alapja a bizalom volt. Tehát az Isten barátja annyira vagyok, amennyire bízok benne. Amennyire bízok benne. És ezért merte a Jóisten felébreszteni Ábrahámot ezzel a kéréssel. Mi volt a kérés? Felelte Ábrahám, imhol vagyok. És mondta Isten, vedd a te fiadat. Hallgassátok végig ezt a mondatot úgy, mintha az ébresztett Ábrahám lennétek, jó? Tehát valaki elkezdi ezt a mondatot nektek mondani. Kinek van egy szem fia közületek? Vagy egy szem gyermeke? Értjük-e, mi az az egyetlen? Vedd a te fiadat! Az apai kötődés valamilyen szintig mindig egészen különleges a fiúhoz, nem? Mindig valami egészen különleges. Vedd a te fia, na talán majd ő viszi tovább a nevet, nem? Ő a kocsis, vagy ő a, ugye? Tehát ő az, aki a Cserbik, vagy a szóval, ugye, tehát Márton, tehát, ugye, tehát, hogy mindig, ugye, szóval olyan jó, úgy szeretném, ha olyan jó sikerült fiúgyermek lenne, nem? Egyébként a kislányokkal kapcsolatban is ugyanez az elvárás, csak hát a fiúnál talán a várakozások még inkább olyanok, hogy ez mennyire értelmes vagy nem, abban nem szeretnék belemenni most, jó? De valahogyan van bennünk valami ilyesmi. De figyeljétek meg ezeket a mondatokat. A jó atya, aki pontosan ismerte Ábrahám lelki kötődését, érzelmi kötődését Izsákhoz. Azokat az éveket, amiket ő várt Izsákra. Hogy beszél ez a mennyei atya Ábrahámmal? Vedd a te fiadat. Igen, igen, atyám, tőled kaptam, nagyon szeretem. Ama te egyetlen egyedet, jaj, ne is mondd. Hát most, ahogy itt szuszog a szomszéd sátorba, hát néha átmegyek megnézni, annyit vártam rá. És csak egy van belőle, a szemem fénye. Hogyan folytatja a jó atya? Akit szeretsz. Ó, ez nem is szó erre, Istenem. Ez nem is szó erre. Izsákot. Szép mondatkezdés ez. Kedves a jó atya Ábrahámmal, testvéreim. Kedvesek ezek a mondatok? Szerintem emberileg nem. A vége miatt, nem? Ugye? Nem olyan az, hogy megforgatja egy kicsit a lelkében majd, ugye? Mert a végére hagyja a felütést. Legalább annyit mondta, hogy Ábrahám, nagy feladat vár rád a fiaddal kapcsolatban, ne ijedj meg, kapaszkodj meg. Ennyit mondaná, de nem. Olyan megdöbbentő, hogy az Isten így beszél Ábrahámmal, nem? Olyan megdöbbentő, hogy Ábrahám ezt úgy is megélhette volna, mint mi, amikor váratlanul érnek bennünket dolga, és azt mondjuk, hogy jó, jó, könnyes szemmel, jó, jó, bízunk benne, de legalább egy kicsit finomabban csináltad volna, jó atyám. Bocsánat, hogy nagyon egyszerűen fogalmaztam, jó? Tehát ahogy a lelkünkből ez fakad, nem? Legalább más, legalább az időzítés, legalább még egy napot vártál volna. És olyan megdöbbentő, hogy mi...
mi mennyire nem tudunk, és valószínű egy szinten túl soha nem is fogunk tudni, mit kezdeni az Isten gondviselő megváltó munkájával. Kivéve, ha mélyen nem értjük, és annak a központi igazságát, Krisztust nem értjük, és látjuk egészen tisztán, akkor az életünk egy folyamatos pereskedés lesz a Jóistennel, bár bízunk benned, annyira még azért nem, hogy ezt a betegséget most pont nekem, aki az egészséges életmódra figyeltem, ezt a veszteséget pont nekem, aki egyébként is önzetlen vagyok, ezt a sikertelenséget pont nekem, aki egyébként igyekszek szorgalmas lenni. Nem tudom, hány lezáratlan peretek van a Jóistennel jelenleg például. Nem azért, mert nem hisztek benne, nem azért, mert nem vagytok hívők, hanem azért, mert a gondolkodásunk nem tudja összetenni azt, hogy ő, aki kezdetből látja a véget, ő, aki ismeri az egész emberi természetünket, jellemünket pontosan, hogy ő mit hogyan épít fel a mi megváltásunkért. Ezt fel tudjuk mi fogni? Fel tudjuk mi fogni? Azt a kérdést is nagyon sokszor felszoktam magamnak tenni, hogy ha mától kezdve megszabhatnánk mondjuk csak a következő egy év eseményeit, ha Jóisten kezünkbe adná, kezedbe adom a következő esztendődet, úgy fog alakulni, ahogy te szeretnéd. Mit mondanánk erre, testvéreim? Elfogadnátok ezt? Elfogadnátok ezt? Kezedbe adom a következő egy év. Elmondaná ezt a gyülekezet előtt nekünk. Erre mi azt mondanánk, hogy jó, hát azért lottó ötös nem fogok kérni szerényen, de azért egy kis nyugalmat, egy kis békét, egy kis több időt bibliaolvasásra, mert egyébként nincsen. Micsoda ellenmondás, nem? Mert egyébként nincsen, de így lenne, hogyha én gazdálkodhatnék a... Még ki gazdálkodik? Ki hozza a döntéseket? Szóval szerintem, én arra jutottam, de nyilván ez vitatható, hogy talán a legokosabb lenne egy ilyen helyzetben ezt az egészet azt mondani, hogy Istenem, maradjon nálad, és azt hozd, ami nekem az üdvösséghez kell, de én nem merem vállalni, hogy a kezembe legyen a következő egy év. Nem merem vállalni. Nem? Ábrahámot megkeresi a Jóisten, és azt mondja, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot. És mintha nem is a Jóisten beszélgetne vele, így folytatja. Menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. A részleteket később, Ábrahám, a célt, a feladatot tudod. Indulj el. Felnőtt ember fejével mi ezt egészen pontosan átgondolni nem tudjuk ezt a helyzetet. Mert nem vártunk tizen akárhány évet egy egyetlen egy fiúra, ugye? Nem tettünk közbe olyan ballépéseket, mint ő Hágárral, olyan szenvedéseket nem tanultunk meg elviselni hitben, felfedezve benne a magunk oktalanságát is, hogy már megint besegítettem a gondviselésnek, már megint kiegészítettem az Isten megváltó munkáját, és lett belőle egy ha közel-keletre tekintünk, egy elég maradandó viszály, ugye? Tehát mi semmivel nem vagyunk tisztában gyakorlatilag. Semmivel, se a tetteink következményeivel, annak nagyságával, sem azzal, hogy sok esetben mit kéne tenni, mi lenne a helyes, vagy mi a helytelen. Tehát hihetetlenül tanácstalanok és lehetetlen lények vagyunk az Isten segítsége nélkül. És erre ráadásul még kapunk ilyen feladatokat, ilyen próbákat, ilyen barátokat, mint a mennyei atya, aki felébreszti Ábrahámot azért, hogy először elmondja, hogy mennyire szeretette azt az egyetlen egy gyerekedet, akit most akkor vidd el és áldozd meg ott, ahol majd elmondom végül, hogy merre menjél. Ha ez a történet nem a Bibliában lenne, akkor azt mondanánk, hogy borzalom, nem? Akkor azt mondanánk. Így pedig ösztönözhet minket arra, hogy kutassuk, hogy az Isten miért így bánik velünk, és az egész megváltás legnagyobb, legszebb titkát miért egy ilyen egészen furcsa történetben tanította meg Ábrahámnak, és általa nekünk is. De nézzük meg Ábrahám magatartását, testvéreim. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát. El tudtok képzelni egy szamárnyergelést egy ilyen feladatra? Nem? Hogy csapna bele a ménkű a szamárba, nem? Hogy ne tudjunk elmenni, nem? Volt már olyan, hogy valóban nagyon nem akartatok elmenni, valamit nagyon nem elvégezni, és mégis megvolt a menetrend, és teltek a percek, és kell haladni előre abba az irányba. Na de ilyen összefüggésben, mint Ábrahám, nem?
Tehát, hogy még mindig kóváljuk az ember, hogy ezt, és ezt ő mondta, most ez nem egy másik álom, most egy... Szóval, amikor minden megkérdőjeleződik az emberben, nem? Amikor minden megkérdőjeleződik az emberben. Szoktunk mi kifogásokat kérni, akár csak a keresztény életünk hitből elfogadott kötelezettségei alól is felmentéseket kérni. Hogy most egy kicsit ne nézz ide, Istenem. Most egy kicsit csukd be a szemed. Most egy kicsit jól fogom magam érezni. Egyébként pedig boldog vagyok én veled tulajdonképpen, mert a vége örök élet, de most egy kicsit gyorsabb öröm kell nekem. Ábrahám pedig egy hihetetlen teher alatt, és ettől a tehertől nem akarva emberileg szabadulni, megnyergelte Szamarát, maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát Izsákot. Tehát ugyanúgy felöltöztette, ugyanúgy megetette, ugyanúgy összekészítette mindent. Csak éppen azt nem mondhatta el, hogy mi ez az egész. Mindent belül magának kellett feldolgozni a hit által. Ez az, amit mi nagyon nem szeretünk, nem? Ez az, amire az idegrendszerünk jelez, pszichoszomatikusan a testünk jelez. Ő pedig ott volt egy olyan úton, hogy elgondolkodhatott arról, hogy vajon nem a pogányoknak van mégis istenük, igazuk, akiknek sok istenük van, ugye Ábrahám a hívők atya, az egyisten hit ókori szimbóluma minden világvallás, zsidó, muszlim, keresztények számára. Nem mégis nekük van igazuk, hogy amikor az egyik istenben csalódnak, akkor egy másik oltárhoz elmennek, és akkor, hát akkor holnaptól az eső, és nem a napistent imádom meg, akkor inkább, mert hát itt van ez az egy, de ez is áldozatot kér tőlem ilyet, nem? Felkelt és elindult a helyre, amelyet néki az Isten mondott. Ez a fát hasogatott. A héten meghozták a fát nekem, és vágtam otthon a fát. Ugye elgondolkodtam, hogy ez egyébként milyen jó munka a férfinak, de azon is elgondolkodtam, hogy milyen lehet úgy fát vágni, hogy ki alá vágom a fát. Nem? Tehát milyen lehet így fát, milyen lehet így szamarat nyergelni, milyen lehet így? Volt egy súlyos beteg kislányunk, akit ugye néhány naposan elveszítettünk, és azokban a napokban is jártunk be hozzá. És milyen így kis ruhát csomagolni neki, meg milyen így pelenkát vinni neki, meg milyen így, hogy pedig ott nem arról volt szó, hogy majd én kapcsolom ki a gépet, mert úgyse fog élve maradni. Ez nem erről volt. Csak arról volt szó, hogy milyen úgy járni valaki. Ez nem az, hogy önkezeddel, és majd akkor én. És én mondtam az Isten. Nem? Nem? Tehát mennyire más lehetett ez Ábrahámnak. Őneki mennyire nem hitvallása volt, meg vallási okoskodó volt ő, hanem az Isten azt mondta, hogy onnantól lesz biztonságban a te Isten hited, amikor egészen mélyen, érzelmi, akarati, gondolati szinten, tehát mindegyik szinten egyszerre teljes bizalommal leteszed a sorsodat az én kezembe. És akkor én adok neked békességet a nyugtalanság helyett. Egyébként gondolatilag megvolt Ábrahám válasza az Isten parancsára. Elolvashatjuk Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, ugye a hithősöknél. Nem mondom, elolvassátok el, hogy gondolkodott ő, mire jutott. Na de akkor is borzalmas maga az utasítás, nem? Hát akkor is borzalmas, nem? Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk. Ugye nem így beszél a magyar? Kivéve, hogyha valamit hangsúlyozni akarunk az igéből. Mert itt jön ki az, amit a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete mond, az, hogy nem vonom kétségbe, hogy az Istennel beszéltem, éppen ezért engedelmes vagyok. De van reménységem. Csak akkor borítják fel a váratlan események a lelki békénket, amikor nem az Istenben való reménységgel éljük az életünket. Persze a váratlan esemény ilyenkor, azt mondhatjuk, hogy jókor jött, mert most egy áll reménységben éltem az életemet. Újra és újra elszörnyűködhetünk azon, hogy a mi lelki békénk mennyire emberektől függ, mennyire tárgyaktól függ, mennyire az emberi terveknek a menetrendszerinti beteljesülésétől függ. Ahelyett, hogy a mi lelki békénk kizárólag az Istentől függne. Tehát, hogy mitől függ a mi hitünk? Tényleg van hitünk nekünk? Van egy világképünk, ez hasznos. De ettől van nekünk élő hitünk Istenben.
Tehát összekapcsolódik-e a kettő, hogy Ábrahám azt mondta, hogy az Isten ezt kéri tőlem, de a szeretet Isten, ezért nem kérdőjelezem meg. Na de hogy lesz akkor, hogy visszatérünk? Hát úgy, ahogy a Zsidó 11-ben írja, hogy van hatalma ahhoz, hogy visszaadja az életét neki. De akkor mire jó ez az egész Istenem, ha te elveszed, aztán visszaadod. De Istenem, én nem kérem, hogy magyarázd meg mindent. Én köszönöm, hogy te vagy az én Istenem, és köszönöm neked ezt a napot is. Köszönöm neked ezt a napot is. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat. Szűkül a csapat, szűkül a felszerelés, ugye? Vette az égő áldozathoz való fákat, minden egyes hasábot, még hogy hasadt arra is emlékezett, az biztos. Elhiszitek? Mert a saját fia alá vágta. És ilyenkor mindent megjegyez az ember. Ilyenkor beleég az emlékezetében az a pillanat. Beleég. És feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. Maradt a három tárgy és a két ember. És mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondta, imhol vagyok, fiam. Az egy csodálatos ilyeneket mondani a fiának, nem? Mikor fájdalmas azt hallani, hogy atyám, jaj fiam, bárcsak sokszor mondanád még ezt, hogy atyám, nem? Illetve sokszor fogod mondani, mert a Jóisten majd visszaad téged nekem, csak előtte nem mondom el, de lesz még egy valami, nem tudom, hogy lesz. De a Jóisten mennyire kíméletes Ábrahámmal? Emberileg nézve sem ennyire. Mondta Izsák, imhol van a tűz és a fade, hol van az égő áldozatra való bárány? A legnehezebb helyzetben még a legrosszabb kérdések jönnek, nem? A legnehezebb helyzetben. Most még én magyarázzam meg neked, mikor eleve nekem kell ezt végigélni. Biztos lesz még olyan helyzet az életünkben, hogy a Jóisten hosszú-hosszú időre beleenged minket olyan bajokba, hogy már csak lenne vége, és akkor még egyszer ébredünk, és még egyszer, és még egyszer, és a baj még mindig ott van. A szeretet Istene teszi ezt. A szeretet Istene teszi ezt. Ez majd igazából a második rétege a történetnek, hogy teszi ezt. Nem csak, hogy teszi ezt, hanem ő maga is megéli ezt. Na de majd erre visszatérünk. És itt jön ez a legszebb mondat, ameddig olvastuk. Ábrahám hitének a legszebb mondata, amit aztán később ő is a megváltás összefüggésében is megérthetett. Mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. És amikor ide elérkezünk, akkor itt fordítsunk egyet a történeten, és nézzük meg, hogy hogyan igaz mindez nem az ember szülő-gyermek viszonyára nézve, hanem a Jóistennek az emberhez, a teremtményéhez való viszonyára. Mit érthetett meg Ábrahám ezekben a mozzanatokban? Ő itt ugye bizonyságot tesz a hitéről, hogy majd az Isten gondoskodik égő áldozatra való bárányról, és gyakorlatilag az új szövetség egész feljegyzése erről szól, hogy az Isten gondoskodott égő áldozatra való bárányról. A Jelenések könyve talán legszebb látomása ugye az a fejezet, amikor az üvegtengeren ugye a bárány oda megy az atya elé, a megsebzett bárány, aki júdabeli oroszlán, de az ereje nem az ordításban és a fogai erejében van, hanem a megsebzett bárány voltában. Tehát a hatalomnak és a szeretetnek az összekapcsolódása, az Isten hatalma, az Isten jellemes, szerető lénye. Milyen gyönyörű. Tehát az egész új szövetség megszületésének a megjövendőlése, ez a 8. vers. Benne Krisztus a kereszten. Értem, Krisztus a kereszten, miattam. Gondolkodjunk csak el ezen a két szón, most nincs idő rá. De Krisztus a kereszten, értem, Krisztus a kereszten, miattam. Ez két különböző megközelítés, és a kettő egyszerre igaz. A kettő egyszerre igaz. És itt jelenik meg az a történet, amiről a Biblia véges végig szól, hogy ember, elbukott ember, az Istenhez vezető út, az Istenhez vezető út, az az út, amit az Isten készített a megváltó áldozatban. A megváltó áldozatban. Enélkül nincsen tudás, nincsen ismeret. Mert a jellemed attól, nem az ismerettől változik, a jellemed attól is annyit tud változni, amennyire az Isten jellemét megérted, megismered és megtapasztalod. Hogy hogyan munkálkodik a te érdekedben, hogyan nyilatkozik meg a te érdekedben. Nagyon sokszor különböző helyzetekben az evangélium hirdetése során sokszor gondolkodtam azon, hogy lehet embereknek a lelkében azt kimunkálni,
hogy ne csak megszeressék az igét, és hallgassák. Én még fiatal szolgálattevő vagyok, legfeljebb 10-15 éve tartottam egy helyen sorozatot, és sokszor gondolkodtam, hogy de mikor fognak döntésre jutni már Istenem? Van ennek módszertana, és akkor elkezdtem kutatni azt, hogy mit jelent a döntés előkészítés, mit jelent. Tehát, hogy hogyan lehet ezt? Szerintetek van ennek módszertana? Biztos van. Biztos van. Sőt, amikor ez működik, szerintem olyankor is van valami tanulság, amit vissza lehet vezetni, hogy hogyan éred be valami. Hogy elmondja az illető, hogy mik voltak azok a lépések, amin keresztül eljutott a döntésig választani Istent. Mert a megtérés egy döntés, egy hosszú folyamat, egy időben meghatározhatatlan időintervallum nyomán megszülető folyamat, illetve döntés mégis. Amikor megfordulok, és az Istennel járok. És vagyunk ezen az úton. Egyszer először, és utána sokszor újra és újra. Amikor mélységeiben kezd minket gyógyítani az Isten, miután vele szövetséget kötöttünk. Én azt láttam, hogy, és azt tapasztalom egyre inkább, hogy erre a döntésre csak a Szentlélek érlelhet be embereket. És nekünk a maximumot kell magunk elé állítanunk abban, hogy mit jelent az evangélium hiteles képviselete. De amikor olyan emberekkel találkoztam, és találkozok most is folyamatosan, akik már, ha kell, fejből visszamondják nekem Jelenések könyvétől, a proféciákon keresztül, az evangéliumok tanításain keresztül, a teremtésig bezárólag, és azt mondják, hogy én ezt már így gondolom. És akkor felvettem magam, hogy lehet, hogy valahol már megtért ez az ember, csak még, vagy a Jóisten látja. Persze bízzuk a Jóistenre. De újra és újra előjön az a gondolat, hogy de tudod azt, hogy Krisztus meghalt értem a kereszten, ezt még nem tudom megélni. Az eszemmel már értem, igen, ez egy jogi eljárás, igen, ennek így kellett történnie. De ezt nem tudom megélni még. Nem érzem azt, hogy Krisztus szerelme szorongat engem. És akkor én megnyugtatom, jó, nem is az érzéseken van itt a hangsúly, persze. De mégiscsak azt mondják, hogy, na de Pál azt mondja, hogy szorongat. Mégiscsak ezzel a szóval adja vissza. Hogy ez valahol egy racionális, értelmi kérdés is, de ugyanakkor, miután hat az értelemre, meghatározóvá válik az összes lelki élményben, az akarat gyakorlásától az érzelmek megéléséig. Mégiscsak egy elkötelezettség. Mégiscsak azt mondja Jézus Máté 13-ban, hogy az az ember, aki keresi az igaz gyöngyöt, amikor megtalálja a felett való örömében, és ott vannak a döntések. Eladja mindenét, amilyen van, hogy megszerezze azt a szántóföldet benne az igaz gyöngye. Nem ott van minden. Akarat, gondolkodás, érzelem. Mégiscsak egyszerre ott van. Nem lehet szétválasztani. És amikor ez az ábrahámi tapasztalat megtörténik az ember életében, hogy Ábrahám azt értette meg a maga sajátos háromnapos szülőszerepén keresztül, hogy szeret engem az Isten. És hogy mennyire fáj az atyának az, de mégis megteszi, amibe az én megtérésem kerül, és az én megváltásom. Akkor Ábrahám látta az én napomat, és örült, ahogyan ezt Jézus mondja. Megértette azt az örömet, ami a megtérés gondolkodásmód változásából fakadó akarat és érzelem változásnak a gyümölcse, illetve maga az eredmény. És testvérem, ez a gyönyörű ebben, amikor ezt a történetet így tudjuk olvasni. És ez ilyen hitet eredményez a mi életünkben, amikor nem a hasonló áldozatokat kér tőlünk az Isten, de amikor az Isten nem tud tőlünk olyat kérni, hogy ezt ne örömmel tennénk az életben. Ez az Úrral járás igazán, hit által. Amikor a jó Isten nem tud olyan rosszindulatú embert hozni a közelünkben, aki a békénkből ki tudna mozdítani bennünket. Ez az Istennel járás. Amikor nem a terveink szerint alakul személyes életünk, gyülekezeti életünk, csomó nyitott kérdés,

teszi meg. Vagy egyszer hisszük az örök életben, mert hisszük, hogy külön-külön mindannyiunkat meg fog menteni a magunk útján. Szóval kitalálja hozzánk az utat. De majd leültet és azt mondja, hogy tudjátok, milyen volt az föntről nézni, amit ti ott egymással akkor? És tudjátok, hogy miért nem? Tudjátok, hogy miért vártam ki? Tudjátok, hogy miért kellett Ábrahámnak 3 napig ezt? Miért nem egy közelebbi hegy? Miért kellett 3 napig gyötörni, mikor már maga a beköszönés is olyan tapintatlan volt, hogy a te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, a fiadat, és menjetek, és már itt se volt sok empátia. És utólag azt fogjuk látni, hogy jó Istenem, ha ez egy nappal kevesebb lett volna ez a küszködés, akkor azok és azok a célok nem érkeztek, azokhoz nem érkezhettünk volna el. Tehát tegyük a szánkra a kezünket, zárjuk le egyoldalúan a pereinket az Istennel, és bízzunk az ő megváltó szeretetében. És amíg ezt tesszük, addig a lezáratlan ügyekben is jó lelkülettel fogunk tudni részt venni. És szerintem ez a pillanatnyi eredmény azonnal fontos, nem? És sorsdöntő, nem? Mert minden, amit emberileg akarunk befejezni, lezárni, megoldani, siettetni, összeszerkeszteni, az egyre inkább elvetemedik, eltorzul. Egyre inkább az emberi természet radikális egyoldalúsága jön ki. Bízzuk az Istenre. Menjünk a megváltásért a megváltóhoz. És ne azt mondjuk, hogy ezt már így rég elintézhetted volna. Ne azért imádkozunk, hogy a másik már ezt így és így rég be kellett volna, hogy lássa. Hanem azért imádkozunk, hogy Istenem, ez így nagyon keserves, de te megengeded. Ezért nekem a tanulságokat, nekem, ne neki, nekem, egyes szám első személybe, nekem segíts, megértenem a tanulságokat. És ameddig ezt tesszük, csak addig van esélyünk, hogy az életünk lezáratlan ügyeiben az Isten oldalán, a győztes oldalon vegyünk részt. Csak addig van esélyünk. Le kell tenni az emberi önérzetünket, az emberi igazságérzetünket, az emberi jó szándékunkat, az emberi úgynevezett tisztánlátásunkat, mindent le kell, szépen sorba, lehet, hogy azért tartanak hosszú ideig a gondok, szépen sorba le kell tenni. És amikor ezeket letesszük, és átállunk végre az Isten oldalára, akkor majd ő hoz megoldást. Nem győzelmet, főleg nem a mi győzelmünket, az én győzelmet, az én igazam győzelmét, soha. A jó Isten megengedi, hogy elhúzódjon minden olyan nehézség, amiben a végén én szépen bekönyvelném magam, hogy na ugye? Ő ezektől a na ugye megnyilatkozásoktól akar megfosztani minket, mert szeret. Egészen addig, amíg le nem szokunk erről. És ameddig azt gondoljuk, hogy embernek az emberi ügyeit önmagával, pereit Istennel ilyen módon szabad és kell megoldania, kicsikarnia, lejátszania, kiküzdenie. És már rég nem krisztusiak vagyunk. És már rég a türelmetlenség, az indulat, a feszültség nyilatkozik meg bennünk. De még mindig nem tudjuk letenni az Isten kezébe. Testvéreim, Ábrahám ezért volt a hívők atya, mert azt mondta, hogy a hit elsősorban nem az, hogy az Isten mi mindenre tanított engem okos dologra a világ dolgaival kapcsolatban. Hogy az Isten nekem nem világnézetet vagy világképet adott, hanem először is az a hit, hogy én Istenem itt vagyok egy szál magam, nyomorult lényként, nyomorult érzelmekkel, nyomorult megoldásképletekkel, nyomorult gondolatokkal, akaratilag gyengén, de nagy akarattal a rosszra, meg az önigazolásra. És kezdjél velem valamit. És ha ez fáj, akkor ennek fájnia kell. Ha ez hosszan tart, akkor ez 3 napig fog tartani. És hogyha nem értem, akkor is bízok benned. De menjünk el, csináljuk végig, és várjuk meg az Úr szabadítását és az Úr megoldását, de úgy, hogy menet közben, lélekben, jellemben, türelemben, szeretetben egyre inkább visszatökrözzük azt a lényt, aki nagy szeretetében mondja azt, hogy hasogasd össze a fát a fiad alá. Mi már nem értjük, hogy mit mond, nem értjük, hogy mit miért enged meg. De egyben biztosak vagyunk, hogy azért mondja, azért kéri, azért engedi meg, mert okosabb nálunk? Nem. Mert hatalmasabb? Nem. Mert szeret.

és majd egyszer majd maga elé akar állítani, tisztán, fehér ruhába, szeplőtlenül. És ennek ez az útja. És akkor vegyük el. Vegyük el. De tőle. Az Isten majd gondoskodik égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Ennél többet nem tudott Ábrahám mondani Izsáknak. Nem tudott mondani. De olyan szép testvéreim, hogy az Izsák, Jézus is, hogyan feküdt fel az oltárra? Hogyan? Rugódozott? Tiltakozott? Atyám, a te akaratod legyen meg, ne az én akaratom. Atyám, nem tudom, persze megbeszéltük, de nem tudom, hogy ez jó nekem. Ez nekem fáj, ez nekem rosszul esik, mújjék el tőlem. De ugye annyira szeretjük őket, te is, meg én is, ezeket a bűnösöket. Annyira szeretjük, hogy jöjjön, legyen meg. És ők ketten így meghozták értünk az áldozatot. És mi mégis olyan sokszor türelmetlenek, és nyugtalanok vagyunk, és még mindig a pillanatnyi igazságokért, a pillanatnyi örömökért, a pillanatnyi békékért nem bízzuk rájuk a jellemünket. Én kívánom, testvéreim, hogy ne maradjon ez így, hanem hogy olyan szép, hogy Ábrahámnál is egy élet hosszú munkája volt, hogy Ábrahám lelkében egyre mélyebb, mélyebb, mélyebb hit legyen az Isten irányába. Mi is tanuljuk ezt az egyre mélyebb ráhagyatkozást, rátámaszkodást. Egyre többet tegyünk le a magunk indulatából, a magunk békétlenségéből, a magunk nyugtalanságából, a magunk igazságérzetéből. Egyre többet tegyünk le, és bízzuk oda, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, és megismerjük azt a békét és azt az örömet, ami Ábrahám békéje és Ábrahám öröme volt. Gondolkodjunk sokat ezen a történeten, és értsük meg az evangéliumokat ebből a rövid kis tömény evangéliumi summázatból, ebből a fejezetből. A jó Atya legyen velünk az ő türelmével, szeretetével. Amen. Szerető édesatyánk, mi is szeretnénk egyre tisztábban, egyre nagyobb hittel hirdetni ezt a drága kegyelmet, aminek csak az üdvösségünk fontos, és ugyanakkor annyira igaz is vagy, mert semmit nem hagysz meg bennünk, ami önző lenne, és amit a te fáradozásod, akár a jólét, akár a próbák, mindegyik hitáltal, ami megtisztulásunkat szolgálhatja. Édesatyánk, te tudod az utat, te tudod az időt, te vagy a nagy tervező. Az, hogy nekünk egyenként egy oldalunk van, és abban számtalan változata van a megváltásunknak, attól függően, hogy hányszor kell újra kezdened a munkát, és hányszor oktalanul visszatérünk a mi korábbi csalódásainkhoz, korábbi rossz megoldásainkhoz, vagy még az életünknek mindig nem minden területét tettük le a te kezedbe, a kapcsolatainkat, az egzisztenciális kérdéseinket, az emberi problémáinkat. Még mindig nem vagyunk esetleg elégedettek saját magunkkal, azzal, ahogyan megszülettünk, ahova megszülettünk, körülményeinkkel, képességeinkkel. Édesatyánk, segíts nekünk, hogy ne az értelem a puszta elmélet vallását, hanem a valódi tanát hagyatkozó hit vallását tudjuk gyakorolni, hogy a kettő ne váljon szét, hanem kéz a kézben együtt legyen. Ez a mi kérésünk. Legyél velünk a mi hétköznapi életünkben is. Segíts megtanulni, észrevenni, felfedezni a te igazgató, tervező, gondoskodó munkádat. Segíts, ahogyan ezt felfedezzük, egyre nagyobb biztonsággal, egyre nagyobb békével élni a mi hétköznapi életünket, és nem mint egy szélingatta nátszál, hol ide, hol oda hajolni, függni emberektől, érzelmektől, mindenféle külső, kedvező vagy kedvezőtlen körülményektől. Ezek a mi kéréseink, jó atyánk, mert annyira törékenyek és semmik vagyunk nélküled, és szeretnénk megtanulni egyenként a mi lezáratlan pereinket is letenni a te kezedbe, személyes életünkben, családi vagy gyülekezeti életünkben is, amiket nem értünk, amikben nem értjük, hogy miért, mit, hogyan, vagy úgy igazgatsz, vagy engedsz meg. Segíts, hogy te rád támaszkodjunk, és ennek a békéje, a nyugalma, a hite. Hitelesítse az igazságot, ami szívünk igazságát. Kérjük, így legyél velünk, jó atyánk, és hallgass meg a mi kéréseinket, mert úgy érezzük, ez a legnagyobb, amit kérhetünk tőled, hogy teljesen te rád hangolódjon a mi életünk. Jézus nevében bízunk, hogy megcselekszed, elvégzed ezt, ami nekünk lehetetlen. Amen.

Köszöntök én is minden kedves vendéget és testvért egyaránt. És olyan különös is szólni ilyenkor, amikor én is tudom, hogy egy harmadik alkalommal vagyunk együtt itt szombaton, így délelőtt is. És hallottam azért, hogy délutánokon azért folynak előadások és sorozatok. Nem is jártam még ezen a vidéken. Talán így együttesen mindannyiótok előtt, hogy mutatkozzak be, Fekete Dávidnak hívnak, és Ráckevéről jöttem. És látom, hogy nagyon sok a gyermek közöttünk, úgyhogy először még hozzájuk hadd szóljak, illetve a gondolatokat velük hadd kezdjem. Arról szeretnék ma szólni, és a gyermekekhez is, ebből a témából kifolyólag, hogy a beszédnek a hatásáról és a hatalmáról. Ahogy a szombatiskolai tanulmányunkban is szólt egy messiási profécia erről, de a gyermekekhez egy kicsit más oldalról közelítenék még. Képzeljétek el, hogy volt egy kisfiú, akinek az édesapja hajós kapitány volt. Hát úgy gondolom, hogy egyiknek sem hajós kapitány az édesapja, úgyhogy ezért is érdekes lehet ez a történet. És ez a kisfiú mindig szomorkodott egy kicsit, amikor az apukája elment egy hosszabb hajóútra, ugye a hajóutak azok elég sokáig szoktak tartani, több napig, vagy hétig, még hónapokig is. És ez a kisfiú mindig úgy nehezen búcsúzott el az apukájától, és mondja az apukájának egy alkalommal, hogy hát apu, olyan nehéz téged megtalálni, amikor visszajössz a nagy hajók között a kikötőbe, hogy hát olyan jó lenne egy kicsit hamarabb találkozni. És azért mondom ezt a történetet, és itt fűzöm bele, hogy figyeljétek meg, gyermekek, hogy a kimondott szónak milyen nagy a hatása, amit mi mondunk iskolában is, egymásnak is, otthon is, szülőknek is. Bárhol valamit kimondunk, esetleg csúnyán mondunk ki, szigorúan mondunk ki, vagy kedveset mondunk, vagy ígérünk valamit, mindig valahogy annak hatása van. És gondolkodott ez a hajós kapitány apuka, és azt mondta, hogy na, legközelebb egy meglepetést tartogatok neked. Nem a kikötőbe fogok én visszajönni, hanem itt a kikötő mellé van egy olyan partvonal, ahol én majd ki fogok tudni kötni a hajóval, oda fogok érkezni, és megmondta a pontos idejét, hogy mikor. És ebben a néhány órában te várjál engem, oda fogok jönni. És akkor ez a kisfiú elgondolkozott az apukájának az ígéretén, elbúcsúztak, és eltelt néhány hét, és pont azon a napon, abban a délutáni órákban, ahogy az apukája megígérte, kiment arra a partvonalra. És akkor jöttek a pajtások, jöttek a barátok is, és mondták neki, hogy hát te mit csinálsz itt egyedül? És mondta, hogy én várom az apukámat, apukádat. Hát a hajók azok oda szoktak odébb kikötni a kikötőbe, és hát nem itt szoktak kikötni a hajók, de az én apukám itt fog kikötni. Hát nem itt szoktak, és szinte csúfolták is ezt a kisfiút, hogy hát ő miért ott várja az apukáját a hajóval, amikor nem is ezt ígérte. De ahogy csúfolták, ez a kisfiú csak ezt mondta, de az én apukám ezt ígérte, és az én apukám ezt mondta. És egyszer csak meg is jelenik távolból ez a hajó, amit az apukája vezetett, és ő irányított, ő volt a kapitánya, és pontosan ahhoz a részhez, ahhoz a partvonalhoz, ahhoz a kis szegélyhez kötött ki, ahova az apukája ezt ígérte. És ezt azért mondtam, ezt a kis történetet, hogy ugye nagy öröm volt a kisfiúnak persze ez a találkozás, hogy nem a megszokott helyen, hanem egy új helyen, ahol az apukája megígérte és megmondta, oda kötött ki a hajóval, mert a kisfiúnak ez az ígéret hatalmasat jelentett, és pontosan ott várhatta az apukáját, és abban az időben, és úgy, ahogy ő azt megígérte. És olyan párhuzama is van ennek, hogy Jézus Krisztus is ígérte, hogy vissza szeretne jönni az emberért. Vajon az emberek ugyanilyen egyszerű őszintességgel tudják-e várni ezt a visszajövetelt? Mert Jézus kimondott szavának is hatalmas a befolyása, és a kimondott szavának nagy a hatalma. És Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. versét szeretném elolvasni alapgondolatként, ami szintén a beszéd hatalmát mondja el számunkra is. Példabeszédek könyve 18. fejezetéből a 21. vers tehát így hangzik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Talán még egyszer olvasom, egyszerű, érthető ige, de hadd olvassam fel még egyszer. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, vagyis a beszéd hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. De Jézus tanításait is ez jellemezte sokszor, hogy
hogy amit mondott, az úgy volt. És ahogy ő tanított, ő úgy élt. És látjuk mi magunkra tekintve is, hogy mi az életünknek egy elég nagy részét beszéddel töltjük. Élünk sok-sok éven át, gyermekek is, ahogy fölnőnek, tanítjuk őket beszélni. De az életünknek egy nagyon nagy részét töltjük azzal, hogy mi beszélünk, és nem tudom, hogy megszoktunk-e állni időközönként azon gondolkodni, hogy mekkora hatalom van abban, amit mi kimondunk. Gondoljunk csak a legegyszerűbb hétköznapi beszélgetéseinkre és a megnyilatkozásainkra. És nem csak abban van nagy hatalom, amit mondunk, hanem ahogy mondjuk. A beszédben ugye a belső gondolkodásunk fejeződik ki, sőt az egész életünk tükröződik benne. Beszédünk tanúskodik arról is, hogy miről és hogyan gondolkodunk mi magunkon belül. Az jön ki a szánkon. A beszédünk azt is kifejezi, hogy mi mivel foglalkozunk szívesen. Mi az, ami fontos számunkra? Mi az, amit szívesen beengedtünk a gondolatvilágunkba, a lelki világunkba? Példabeszédek könyvéhez utalok újra, a 4. fejezet 23. verse mond egy nagyon szép és ismert gondolatot, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye ezt nagyon sokszor még ilyen fali mondásnak is kiszokták írni, annyira szép ennek az igének a gondolata és a mondani valója, hogy az ember, amit beenged a szívébe, az fog kijönni majd a száján is. És úgy gondolom, hogy a beszédben és a beszédünk befolyásában olyan nagy a felelősségünk, és a beszédnek olyan nagy a hatalma, hogy az alapgondolatunk is mondta, hogy ez alól egyikünknek sincs felmentése. Érdemes a gyermekeknek is ezen gondolkodni, hogy van-e, lehetette valami odamondást, vagy valami csúnya szót mondjuk szépíteni azután, mikor az már elhangzott. Utána bántott bennünket, hogy jaj, miért mondtam ezt meg, nem így kellett volna, másképp kellett volna beszélnem. De nem tudjuk hatástalanítani. Amit kimondtunk, az elhangzott. Azt esetleg mások hallották. És akik hallották, arra hatással volt az, amit hallottak. Gyakran ugye esetleg kérünk bocsánatot, vagy megmásítjuk, helyesbítjük a szavainkat, de az igazi első hatását teljesen nem lehet kivenni már. És azt is olvashatjuk az alapgondolatban, hogy amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát amit és ahogy mi beszélünk, és amit mi kimondunk, az visszahat ránk is. Előbb vagy utóbb, lehet, hogy csak egy kicsit később. De mire szoktuk használni mi a beszédnek a képességét? Ugye nagyon hétköznapi dologról szólok most, amiről olyan sokat nem is szoktunk talán gondolkodni, de amit már említettem is, hogy mire használjuk a beszédünkben a gondolataink fejeződnek ki, de milyen gondolatok? Milyen gondolatok jönnek elő belőlünk? Van, hogy különösebb meggondolás nélkül az ember beszél. Az őt ért eseményekről, az emberi kapcsolatairól, sikereinkről, problémáinkról, érzéseinkről, gondjainkról, mások életéről, magatartásáról, a világnak a helyzetéről, a történelem alakulásáról. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről szokott az ember szólni. Itt egy szombatiskolai tanulmányban is leülünk, és az igét szeretnénk egymáshoz is kedvesen és építő módon közelvinni, ez is a beszédet használjuk. De gyakran csak azért beszélünk, figyeljük meg magunkat is. Sokszor csak azért beszélünk, mert valami belülről úgy feszít. Az ember csak úgy mondana valamit, mert belül valami fölépült, és talán már néha fortyog is benne, és úgy kikívánkozik. De szintén példabeszédek könyvének a 15. fejezete, a 28. versben azt mondja, nagyon egyszerűen mutat rá arra, hogy ezen a ponton, a beszéd területén mi a teendőnk, amikor mi kinyitjuk a szánkat egyáltalán. Azt mondja, az igaznak elméje meggondolja, hogy mit szóljon. Nagyon egyszerű ez is. Szinte egyszer elég elolvasni és könnyű megjegyezni. És az igaznak elméje meggondolja, hogy mit szóljon. Tehát nekünk nem kell kifejezetten csúnyán beszélnünk, vagy rosszat mondanunk ahhoz, hogy mondjuk ártsunk, vagy éppen ne építsünk egy-egy alkalommal, hanem elég, hogyha nem meggondoltan, esetleg nem megfelelő helyen, megfelelő módon nyitjuk ki a szánkat és szólunk egymás között, sokszor az ártó befolyását nem tudjuk utána már hatástalanítani, nyomot hagy az emberek lelkén. És nem lehet teljes mértékben közömbösíteni sem.
Egy érdekes igét hadd olvassak megint példabeszédek könyvéből, a 25. fejezet 20. versében. Ezt még a gyermekek is érteni fogják. Tehát példabeszédek könyve 25. fejezetében a 20. verset olvasom. És a gyermekek figyelmét is kérem, mert egy érdekes rész lesz ebben, a fiatalokét is. Figyeljétek, hogy miről szól, hogy megértjük-e. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, ugye milyen az az ember, aki a nagy fagyba kimegy és leveti a ruháját. Ugye hát szinte dideregés fázik. És mint az ecet a sziksón, ilyet már ritkábban látunk, de úgy mar, olyan, aki éneket mond, és itt hadd álljak meg egy kicsit. Hát éneket mondani szép dolog-e? Hát hogy ne lenne szép? Hát az ének az egyik legszebb és legépítőbb dolog a világon, különösen a zenészek erről többet tudnának szólni, és akik egyébként is szeretnek énekelni, ahogy itt a gyermekek is olyan nagyon szépen énekeltek, olyan igazi bátorságot és erőt sugárzó módon mondták el ezt a szép tartalmú éneket. Tehát énekelni jó, és szép, és építő. De figyeljük meg, hogy mégis mihez hasonlítja ez az ige, hogy aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Tehát mit mond ez a gondolat? Az, hogy nem csak az a fontos, hogy mi hangzik el, hanem az is fontos, hogy kinek, ki előtt, hogy a másikra mi mennyire vagyunk tekintettel. És úgy gondolom, én magamról is szólhatnék, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy milyen az, amikor mi beszélünk, szólunk, de a másikra igazán nem teljesen, vagy nem vagyunk tekintettel. Hát ilyen ez, mint aki leveti ruháját a hidegnek idején. Tehát ennyire ismeri a Szentírás, és igék sorát lehetne itt olvasni órákon keresztül, amit a beszédről tanít számunkra a Szentírás. És itt azért ezt nem teszem, hanem egy új, még egy nehéz területre lépek, de aztán majd a fölemelő részére is ennek a beszéd területének. Még egy nehéz részre hadd térjek rá, a hazugság területére. Ugye a gyermekek is tudják, hogy mi az, amikor hát valamit mi nem úgy teszünk, ahogy szeretnénk, és valahogy szeretnénk a mi magatartásunkat, tettünket szépíteni, hogy nem is úgy volt az, meg letagadjuk, ami történt, a mi kis rosszasságunkat szeretnénk más színben feltüntetni, vagy esetleg már nem is olyan kis rosszasságunkat, és azt a beszéddel tudjuk. És a beszéd az, ami úgy el tudja terelni a másiknak a tekintetét az esetleges helytelenségekről. Szeretnénk mondjuk nagyobbat mondani, mint a valóság. Szeretnénk jobbnak, igazabbnak feltűnni másoknál, vagy fontosabbnak. De azért ez a terület elő vagy utóbb lelepleződik az emberek előtt. Még a magyar mondás is mondja, hogy a hazug embert is hamar utolérik. És Jézus maga mondja ezt, hogy a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. A beszédünkből megismernek valamikor is az emberek, hogy igaz vagy hamis dolog lakik bennünk. És szintén példabeszédek könyvénél újra idéznék egy gondolatot, ami megint, amikor annak idején találkoztam vele először, úgy elgondolkoztam, hogy mit is jelent. Példabeszédek könyve 24. fejezetének a 12. versében találjuk ezt. Ha ezt mondanád, ímé nem tudtuk ezt. Itt megint megállok. Mikor szokta egy ember azt mondani, hogy ó, én ezt nem tudtam? Ugye vagy akkor, ha tényleg valamiről nem tud, vagy akkor, hogyha a felelősségünk alól akarunk kibújni. Ó, én erről nem tudtam. És ugye ezt senki nem tudja ellenőrizni. Egy másik ember ezt nem tudja ellenőrizni, hogy én tényleg tudtam-e valamit, vagy nem tudtam. Elfelejtettem. Szoktuk ezt mondani, pedig nem figyeltünk oda, nem voltunk a felelősségünknek a tudatában, nem törődtünk, hanyagok voltunk, és azt mondja, hogy ó, én nem tudtam erről. Nem megyünk el egy megbeszélt találkozóra, ó, hát én erről nem tudtam. Pedig lehet, hogy tudtam. De hát ezt ki tudja ellenőrizni? És ezzel folytatódik az ige, ha mi azt mondjuk, hogy mi nem tudtuk ezt. Nem, de aki vizsgálja az elméket, ugye maga az Isten, ő érti. És aki őrzi a te lelkedet, ő tudja. Mit? Hát az, hogy én igazat szólok-e ekkor is, amikor azt mondom, hogy nem tudtam. Nagyon érdekes területeket említ föl tehát a Szentírás, hogy még ezt a területet is az Isten ismeri nálunk. Tehát nyilvánvaló az, hogy az Isten előtt semmi sem másítható meg. Semmi nem kerül el az ő figyelmét.
Még egy területet említenék ilyen összefoglalás szerűen itt. A beszédben mi fejeződik ki tehát? Kifejeződik még az is, hogyha mi mondjuk könnyelműek vagyunk, vagy felületesek vagyunk, vagy önelégültek, büszkék vagyunk, vagy közönyösek, vagy éppen ha örömünk van, vagy hogyha ha boldogság lakik bennünk. Nagyon sokféle terület kifejeződik a beszédünk által. Nem csak tartalmilag amit mondunk, hanem ahogy mondjuk, a hangszíne, a jellege, sokszor még ugye az arc kifejezésünk is hozzájárul az ahhoz, hogy amikor mi mondunk, akkor milyen érzések, milyen gondolatok laknak bennünk. Különösen akkor mutatkozik ez meg, hogy mi lakik bennünk, ahogy Jézus is mondta, hogy a mi beszédünkből ismertetünk igaznak, és a mi beszédünkből ismertetünk hamisnak. Amikor mondjuk váratlan vagy ismeretlen helyen hirtelen kell megnyilatkozni, akkor végképp kiderül ez. Vagy amikor éppen az énünket megpiszkáló élethelyzetek vesznek körül, ami nekünk valahogy kellemetlen, akkor kibudjon az, amit lehet, hogy nem szeretnénk, de előjön az, hogy mi lakik bennünk igazán. De nézzük meg ezután, hogy mit mond a Szentírás a beszédnek az építő és a felemelő hatásáról. Mert nyilván ez a kívánatosabb. És itt visszalapoznék ahhoz az ézsaiási igéhez, amit a szombatiskolánkban is elkezdtünk tanulmányozni, Ézsaiás könyve 50. fejezetének a 4. verséhez. Figyeljük meg, hogy ez az ige mit is mond, hogy honnan származik a bölcs nyelv, az építő, felemelő beszéd. Ugye azért fontos ez, újra mondom csak az alapgondolatunkat, hogy a beszédünkben élet és halál befolyása van. Nem tudom, hogy ennek mennyire vagyunk tehát a tudatában. Élet és halál, mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Sokszor élet sorsok dőlnek el azon, hogy mi egy élethelyzetben mit mondunk és hogyan nyilatkozunk. Sokszor élet sorsok múlnak ezen, hogy egy emberi élet merre halad tovább. Mit tanácsolunk a gyermekeinknek, milyen iskolába menjenek, milyen magatartásuk legyen, vagy mire hogy reagáljanak, hogy szóljanak. Annyira sokféle befolyás és sokféle meggondolni való van. Tehát honnan származik az a bölcsesség, amit ha a beszédünkben megmutatkozik, akkor az tényleg felemelő lesz, tényleg életre való hatása lesz. Tehát a sokunknak, akik itt voltunk, már ismerősként hangoznak, tehát ezek a igei gondolatok. Ézsaiás könyve 50. fejezetének a 4. verse. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Csak ennyit olvasok el. Tehát honnan származik az építő, a bölcs nyelv? Ugye az Isten adja. Ugye nagyon egyszerű erre válaszolni, az Isten adja. De kinek adja? És hogy adja? Hogy adja? Az Isten adja. Könnyű erre válaszolni, de a gyakorlatban ez hogy valósul meg, hogy tényleg adja az Isten? És mennyire nagy hiával vagyunk annak, különösen, hogy diákok, gyerekek között lehet ezt is megnézni, hogy erősíteni a megfáradtad beszéddel. Hát a gyerekeknél inkább azt szoktam látni, hogy nagyon sokat piszkálják egymást, élcelődnek egymással, oda mondanak, csúfolják egymást, iskolába is, ki a nagyobb, és a másiknak a kipellengérezése, ez teljesen otthonos, a szünetekbe is. De hol van az, amikor valaki, mondjuk a gyerekek közül is oda megy a másikhoz, és észreveszi, ki az, akit bántanak, ki az, akit csúfoltak, és azt úgy erősítem, mert látom, hogy ő neki az rosszul esik. És őt én erősíteni akarom, hogy nehogy elcsüggedjen, nehogy aztán szomorú legyen a többieknek a bántó beszédétől. Melyikünk ilyen? Nagy hiával van ennek a mai világ sajnos. És mit szoktunk meg magunk körül tehát? Ezt, hogy az emberek élcelődnek, leszólják egymást, kicsúfolják, piszkálják egymást, de az, hogy erősíteni a megfáradtad beszéddel, ezt olyan ritkán szoktuk tapasztalni. Különösen úgy egymást olyan szorosan nem ismerő emberek között ritkán szoktuk. De jó lenne, hogyha mindannyian meghazudtolnánk ezt, és ne lenne ez olyan ritka. Ez az ige részlet azonban kimond valami más fontosat is. Az, hogy honnan származik a bölcs nyelv, az építő beszéd, az Isten adja. De hogyan? Mielőtt az ember beszélne, valamit meg kell tanulnia. Meg kell tanulnunk hallgatni.
És így hangzik ennek a messiási proféciának is, ami ugye Jézusról szól elsődlegesen, de szól rólunk is. Így szól a második része, hogy minden reggel felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. És az, hogy minden reggel, és minden reggel hallgatni. Tehát ha valaki meg akar tanulni építő módon szólni emberek között, akkor előtte jó, hogyha hallgatni tanulunk meg. Nyilván az Istenre figyelve hallgatni. Mint egy tanítvány. Ugye látjuk, hogy Jézus tanítványai sem azonnal váltak olyanná, mint amilyen Jézus volt. Sőt, Jézus maga meg is vette őket egy-egy alkalommal, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Ahogy nem fogadják be őt egy samaritánus faluba, és olyan rossz lelkülettel ítéletet kívánnak szinte erre a falura és erre a közösségre. Azt mondja, nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Nem így kell erről gondolkozni, és szólni sem kell így erről. És a Római Levél 8. fejezetében is van egy nagyon szép ismert tanács, hogy amikor az ember reggelenként kéri ezt az Istentől, hogy Istenem, most taníts engem sokféle bölcsességre. Jakab levele szól erről. A Római Levél 8. fejezete is szól erről, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje az Istentől, és ő ad szemrehányás nélkül. Ugye éppen ezt én is olyan örömmel fedeztem fel, amikor annak idején megtaláltam a Bibliában, hogy és itt el is mondtam egy órával ezelőtt, hogy Jézus nem tanult semmilyen hatalmas iskolában, a zsidók iskoláiban. Mégis olyan bölcsessége volt, amit az atyától tanult, vagy az édesanyján keresztül a Szentírásból, vagy a nevelőapján Józsefen keresztül. Ugye ezt nem tudjuk, elrejti a Szentírás ezeket a háttereket. De úgy tudunk következtetni, hogy bizonyára ismerte ő az írásokat. És az atyával töltött ideje megérlelődött benne, és az embereket tudta erősíteni megfáradtott beszéddel. És a Római Levél 8. fejezetében pedig azt találjuk, hogy a Szentlélek is segítségünkre van. Sokszor azt sem tudjuk, hogy mit kérjünk, de az Isten lelke segítségére van az embernek, hogy eszünkbe juttatja, amiket nekünk kérnünk kell, amiket mondanunk kell embereknek. Mennyire szoktunk erre figyelni? Vagy a beszédünk olyan spontán, ami a szívemen, az a számon, és ez az őszinteség területe. Vigyázzunk, mert ez a fajta őszinteség gyorsan hamissággá változhat. És úgy gondolom, hogy szükséges megismernünk, és rá kell csodálkoznunk arra, hogy például Jézus életében hogyan teljesedett be ez a profécia. Hogyan lett gyakorlattá az, hogy ő fölkelt reggelente, vagy éppen este vonult el az atyával való kapcsolat megkeresésére, hallgatott, mint egy tanítvány. És figyeljük meg azt Jézusnál is, hogy ő mikor és hogyan tanított. Mennyire szoktunk úgy leülni egy evangéliumi részletet megérteni, nem csak úgy, hogy kívülről megtanuljuk, hogy tudjuk, hogy a boldog mondások hogyan épül fel, tudjuk, hogy mivel fejeződik be, tudjuk, hogy egy evangéliumi részletet, mondjuk egy Nikodémussal való beszélgetést Jézus hogyan kezdett el, mit mondott közben, mivel fejezte be. Tehát nem arról akarok én szólni, hogy kívülről tanuljuk meg csupán az igéket, hanem az, hogy mit is mondott tartalmilag. Milyen sorrendben mondta azt, amit mondott? Milyen összefüggésben? Az olyan mit váltott ki abból a másik emberből? És amikor az a másik ember mondjuk visszakérdezett, akkor Jézus miért válaszolt ezt, és miért válaszolt azt? Vagy mikor esetleg hallgatott Jézus, akkor azt miért tette? Vagy meddig tartott az ő tanítása? Mikor volt rövidebb? Mikor volt hosszabb? Hogyan feddett Jézus? Hogyan bátorított? Mikor, hogyan nyilatkozott meg emberek előtt, annyiféle szempontból végig lehet olvasni egy evangéliumi részletet, amikor Jézus tanított és beszélt. És sokszor úgy én magam is elszégyellem magamat ezelőtt, a terület előtt, hogy mennyire nem tudjuk felmérni a beszédünknek a hatását és a befolyását. De amikor ezeket megfigyeljük, Jézusnál például, és gondolkodunk róla, és kérünk az Istentől is bölcsességet, hogy adjon nekünk felismeréseket, és tudjunk hallgatni, miként a tanítványok, tudjuk alkalmazni azt helyesen, természetes módon emberek között, hogy élet-halál van a beszéd hatalmában. Élet-halál kérdése. Hogy ezzel ne bánjunk felületesen és könnyelműen, akkor az Isten ezt megadja számunkra. Csak azért mondtam most egy területet, hogy Jézus életét hány és hányféleképpen tudjuk
szemügyre venni, és gondolkodni, és tanulmányozni, és kérni az Istent, hogy segítsen felfedezni, rácsodálkozni ezekre a részletekre, mert az Isten megadja számunkra azt, hogy a beszédben erő legyen, felemelő, örök életre buzdító erő. És még egy területet itt hadd említsek meg, hogy melyik beszédről mondja azt a Szentírás, hogy erő van benne. Erő. Jézusról is ezt mondták emberek, hogy az ő beszéde hatalmas volt. Erő volt benne. Pál apostol a korintusi levél elején mond egy gondolatot a Jézus keresztáldozatáról. És ő ott azt mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. És amikor az ember úgy elcsendesedik, akkor ne pusztán egy Jézus életét, mondjuk a beszédét tanulmányozó alkalmaink legyenek ezek, hanem azon is gondolkodjunk el, hogy Pál mit is mondott, hogy a keresztről való beszédben az Istennek ereje nyilatkozik meg. Olyan sok lelki tartalmat és töbletet tud az ember személyesen felfedezni, hogyha ezzel foglalkozik, időzik, gondolkodik rajta. Erő van ebben a beszédben. Egy fontos terület van még, amit szükséges talán kiemelnünk, amikor ugye nem teljesen hétköznapi a beszédünk, hanem amikor fölkészülünk arra, vagy éppen egy alkalom adódik arra, hogy embereknek az Istenről szóljunk, a Bibliáról szóljunk. Ilyenkor az ember érzi, hogy na itt össze kell szedjük azért a gondolatainkat, itt komolyabb figyelemmel kell legyünk. Mert hát otthon, hétköznap, gyerekek között, szülők között, az iskolában, munkahelyen, vagy piacon, hát ott nem kell annyira figyelni. Ott is kell, de ott nem szoktunk. De hát amikor azért az Istenről szólunk, amikor a Szentírás kerül a beszéd középpontjába, akkor ott biztos. De itt is ad a Szentírás egy nagyon szép tanácsot. Hogy amikor az Istenről, az igéjéről beszélünk, akkor se azt mondjuk, ami nekünk eszünkbe jut. Hanem ott is mérlegelni kell. A jó gondolatok kimondásánál is van egy nagyon szép igei gondolat, egy igei kulcsszó, amit szintén példabeszédek könyvéből merítenék, a 25. fejezet 11. verse. Mint az aranyalma ezüstányéron. Olyan a helyén mondott ige. Biztos itt is sokan tudnánk akár tapasztalatokat is mondani, hogy milyen az, amikor egy ige, példa 25.11, amikor egy ige elhangzik, de úgy érzik, vagy úgy gondolják az emberek, hogy nem a helyén való ige volt ez. Ez jó ez az ige, alkalmas, de más helyen. Figyeljük meg, hogy még az ige szavairól, még az Istenről való gondolatokról is ezt mondja maga a Szentírás, hogy legyen az olyan, mint aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Nem az általános beszédről beszélik már, hanem az igéről. Itt is figyeljük meg azt, hogy az igét is az alkalomnak, a személynek megfelelően helyes összefüggésben tudjuk épületesen használni. Igen, talán egyrészt nyomasztólag is hathat ránk, hogy hát ezt ki fogja tudni így, de másrészt egy hatalmas bátorítás is van benne, hogy élethatalma van. Örök élethatalma van az ilyen beszédben. És az Isten szeretné nekünk ezt adni, hogy az örök életre buzgó víznek útfeje legyen mi bennünk is. Vagy ahogy Péter apostol mondja Krisztusról, hogy kihez mehetnénk, az örök élet beszéde van te nálad. És ezt a beszédet, ezt az Isten szeretné velünk megismertetni, tartalmilag is, és ennek a kifejezéséhez is bölcsességet szeretne adni. Egy különös részt olvasnék még Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből, nagyon természetes és közvetlen hangon kéri a gyülekezetet valamire. Tehát a Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezetében van ez a gondolat. Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezetében a 3. és a 4. verset olvasom. Figyeljük meg, hogy Pál ezt a gyülekezetet mire kéri. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, mondja ezt ugye Pál az ő ige hirdető társait is ideértve, hogy mi érettünk. Tehát imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.
Milyen különös, hogy Pál azért bölcs ember volt és nagy szónok. Mégis nem bízta el magát. Nem mondta azt, hogy hát ha valaki tud tanítani, akkor én tudok. Meg ha valaki tud szónokolni, akkor én tudok. Ugye ez a bölcsesség, a bölcs nyelv nem a szónokoknak, a prédikátoroknak szól csupán. Sőt, itt Pál maga, aki tényleg nagyon nagy tanító volt, ő maga is átérezte, hogy mennyire nem tudna jól szólni, helyes módon szólni, ha nem kérni, hogy az őt imában kísérő gyülekezetet is, hogy imádkozzatok értem, hogy az Isten nyissa meg előttem az ige ajtaját, és hogy úgy tudjak szólni, ahogy nékem szólnom kell, és nem másképp. És befejezésül egy történetet hadd olvassak még el, amit talán a fiatalok is fognak érteni, amit talán megint ismerni fogunk, de a beszéd szempontjából különös hatással volt rám, amikor én is találkoztam ezzel a történettel. Sámuel első könyve 25. fejezetéhez lapoznék. Sámuel első könyve 25. fejezetéhez. Kicsit hosszabb a történet, de viszonylag pergően fogom olvasni majd, cselekménydús, és nem kell sok helyen megállnom. Érteni fogjuk. Tehát előre szeretném jelezni, hogy a beszéd szempontjából figyeljünk oda erre a történetre. A beszéd hatása, a beszéd ereje, a szavak kimondása milyen módon hatottak és hogyan befolyásoltak embereket. Ez akkor történik, ez az esemény, amikor Dávidot már Sámuel próféta fölkente királlyá, de még valóságban nem tudta elkezdeni az ő uralkodását, mert az előző király, ugye Saul, üldözte őt féltékenységből. És Dávid, mint felkent fiatal király, menekült az előző király elől a saját országán belül. És Dávid a menekülései közben is a saját leendő népét őrizte, oltalmazta, védte, helyzetekben megmentett embereket, vagy éppen értékeket, vagyonokat. És itt is egy ilyen történik, hogy Lábán, aki egy olyan ember volt, amit hát nem szívesen találkozunk ilyen emberekkel, éppen Kármelben volt, és egy tehetős ember, bocsánat, nem Lábán, hanem Nábál, összetévesztettem a betűket, Nábál a juhait nyíratta. És ugye le is írja a Szentírás, hogy neki volt 3000 juha. Nem tudom, gyerekek, láttatok-e már egyszerre 3000 bárányt? Nagyon sok. Egyszerre 3000. És azt is mondja még, hogy volt neki még 1000 kecskéje is. Hát ennyit se láttunk talán egyszerre. Ugye akkor nem voltak még autók, meg ilyen értékek, akkor az állatok voltak az embereknek a nagy értékei. Kinek mennyi állatja van? És ez az ember nagyon tehetős, nagyon gazdag ember volt. És gondoljátok meg, gyerekek, azt is, hogy amikor ugye a pásztorok nem bírnak ennyi állatmennyiségre figyelni, hát Dávid, aki ezen a vidéken élt az ő katonáival, de őket üldözte Saul király, mégis védte ezeket az állatokat. Úfta őket, hogy nehogy egy is elvesszen közülük. Segítettek a pásztoroknak őrizni ezeket az állatokat. És egy alkalommal már elfogyott az élelmük, és innen a történetet olvasom, és meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elküldte azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, tehát figyeljük a beszéd fonalát, mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen, és így szóljatok, vagyis ezt mondjátok. Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztoraid pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben voltak. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked, legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed közt van szolgáidnak, és a te fiadnak, Dávidnak. Ugye mit tartalmaz ez a szép kérés? Az, hogy alkalmas időben jöttünk, csak abból adj, ami a kezed közt van. Nem kell külön fáradtságot tenned, éppen a juhaidat nyíratod, szükségünk van bizonyos segítségre, élelemre is.
És elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minden beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak a fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Most egy kicsit hadd álljak meg, nem tudom, itt a gyerekek, ha figyeltek, vagy a fiatalok figyeltek, akkor felfedeznek-e valamit Nábálnak a beszédében. Le lehet őt leplezni. Valamivel elárulta magát. A te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Nábál válasza, figyeljük a jellegét is, a stílusát, de figyeljük meg tartalmilag is. Ugye azt is mondja, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isaiának a fia. Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet és levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Ez volt a felelet. Hát különös az, hogy elárulta magát ez az ember. Ezek a Dávid szolgái csak annyit mondtak, hogy adj a te szolgádnak, nem is azt mondták üzenetben, hogy adj a te leendő királyodnak. Ezt is mondhatták volna, hogy ő a felkent király, csak még nem gyakorolja az uralmát, úgyhogy jobb, ha adsz, mert különben baj lesz, hogyha nem adsz. Nem, Dávid alázatosan kért. Adj a te szolgádnak. Nem tekintem magam a leendő királyodnak, én a te szolgád személyében akarok bemutatkozni. És azt mondja Nábál, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isainak a fia. De senki nem mondta neki, hogy Isainak a fia van itt, meg ő kér. Ezt ő tudta. Mégis azt mondja a beszédében, hogy hát én tudom azt, hogy ki ez, talán egy szökött rabszolga, vagy aki elszökött az uraitól. Tehát itt van az, amit olvastam korábban, hogy mi nem tudtuk ezt, de mégis leleplez a beszéd. És vegyem azért a kenyeremet, nem akart adni. És ezzel akarta a maga önzését eltakarni, hogy azt se tudom ki ez, azt se tudom honnan való, nem adok. Lehet, hogy egy szökött rabszolga, nem szolgálom ki. Akkor megfordultak a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek. És mikor megérkeztek, értesítették őt minden beszédek felől. Ugye megmondták Nábál válaszát és a jellegét is. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját. Kérdezem megint a gyermekeket, mikor szokta egy katonember ezt mondani, kössétek fel a kardotokat. Hogyha valakit ugye támadni akarnak. És azt mondja így Dávid az emberének, kössétek fel a kardotokat. Felkötötte mindenki a kardját, Dávid is felkötötte az ő kardját, és felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a csomagoknál. És történt közben valami. A történet másik oldala pedig úgy zajlott, hogy Abigailt, ennek a Nábálnak a feleségét pedig értesítette a szolgák közül egy ifjú. És azt mondta, ímé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat. De ő elűzte őket. Rövid a jellemzése ennek a hosszú párbeszédnek. Ennyit mondott, ők szépen köszöntötték a mi urunkat, a mi urunk pedig elűzte őket. Azok az emberek pedig, és egy személyes beszámolót is elmond ez az ifjú Abigailnak, azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk. És nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt, az egész idő alatt, amíg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal az alatt, az egész idő alatt, míg velük voltunk, amikor a juhokat őriztük. Ugye ő is beszámol a feleségnek erről, hogy jók voltak hozzánk, nagyon erősen őriztek bennünket, nem kellett félnünk semmitől. Most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem a mi urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig olyan kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Ugye ez is egy érdekes emberi viszonyulás, amikor azt kell, hogy mondja valaki, egy szolga a saját ura felől, hogy nem tudunk beszélni vele. Minden szót visszautasít, lepereg lóla, csak indulatba jön, nem lehet szólni neki. És akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, és felsorolja, hogy mi mindent, fölrakta a szamarakra, és amiket ő elvitt Dávid elé, ezeket nem mondta meg Nábálnak. Nem mondta meg az ő férjének. És Dávid pedig azt mondta magába, hogy hiába őriztem ennek mindenit, amilyen volt a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő jó helyet rosszal fizet nékem. Dávid úgy fölindult ember lett, haragvú ember lett.
És azt mondja itt még, hogy úgy cselekedjen az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mindent elpusztítok. Tehát ennyire haragudott Dávid Nábálnak a válaszára. Nem volt helyes. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. Megint egy nagyon szép tanulság van ebben, az, hogy Abigail magára akarja terelni Dávidnak a haragját. Magára akarja terelni, hogy én. És itt ezt is mondja. És amikor meghajtja magát Dávid előtt, akkor azt mondja, hogy Úram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló lányod te előtted. Itt is a beszéd. Kéri, hogy hallgasd meg, beszédem van hozzád. És tudja Abigail, egy bölcs asszony volt, tudja, hogy beszél, a beszédnek nagy hatalma van még. Még a beszéddel lehet hatni egy másik emberre. Hadd beszéljen a te szolgáló lányod te előtted, és hallgasd meg szolgáló lányodnak szavát. És aztán itt Abigail beszédét még elolvasom végül. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Balga az ő neve és balgaság van benne. Én azonban a te szolgáló lányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Tehát nem én találkoztam velük. Ő küldte el, ne törődjél vele, most én velem foglalkozzál, én legyek te előtted. Figyeljék meg, ezt az emberi magatartást is tanulni lehet. Nagyon sokszor mi kivonulunk a nehéz helyzetből, és nem bevonulunk. Inkább ott hagyunk egy ilyen nehéz helyzetet, és nem állunk bele. Most pedig, Úram, él az Úr, és él a te lelked,

ezért a te szolgáló leányodnak vétkét. Mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Isten, mert az Isten harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Milyen különös, hogy éppen ez a gonoszság most fortyog benne, ez az indulat, és milyen szépen bátorítólag hat ennek az asszonynak a szava, hogy gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Most se. Nem mondja ki, de ott van a gondolatok mögött, hogy most sem. És aztán újra azt mondja, hogy bocsáss meg a te szolgáló lányodnak vétkét, mintha újra még magára akarná terelni a figyelmét. És ha valaki föltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, ugye arról szól ezután Abigail, hogy az Isten majd gondoskodik az igazság szolgáltatásról. És mikor az Úr megadja, az Isten megadja a jót az én uramnak, mindaszerint, amit megmondott felőled, higgy az ígéretben, ugye erre bátorítja Dávidot, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem lesz ez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Isten az én urammal, emlékezzél meg szolgáló lányodról. Ja, nagyon szép beszéd ez. Érdemes sok szempontból még otthon is átolvasnunk, gondolkodnunk rajta. Nagyon szép beszéd. A másik lelkiismeretét, indulatát lecsendesítő, lelkiismeretét fölébresztő, belátásra bíró és célig jutó beszéd ez. És milyen különös azt mondja, hogy a későbbiekre is gondolj, nem most az indulatodra. Mi lesz ebből később? Nem lesz a te szíved bántására, hogy ha most elrontod az életedet, akkor bántásodra lesz majd. És Dávid hogy fogadja? Azt mondja, hogy áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. És aztán azt mondja, hogy áldott legyen a te tanácsod. Áldott légy te magad is, és hogy a te beszédedet meghallgattam. Dávidot belátásra készteti ez a beszéd. És figyeljük meg, szintén még két példabeszédek könyvéből vett gondolat, hogyan teljesedik, hogyan válik gyakorlattá ebben a történetben. A példabeszédek könyvében azt találjuk, nem igyeztem föl magamnak, hogy hol, hogy a megbántó beszéd támaszt haragot. Nábálnak volt egy megbántó beszéde. Ez Dávidban haragot támasztott. A másikat pedig ott a példabeszédek könyve 15. fejezet első versében találjuk, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. És nagyon találóan mutatja be ez a történet is az, hogy mennyire valóságos példabeszédek könyvének a beszédről szóló ilyen tanácsa is. És én kívánom azt, hogy ezt a történetet is, hogy átgondoltuk, nagyon sokszor kerülhetünk mi az életünkben nehéz helyzetbe, ahol szükséges a szánkat kinyitni és használni. Nem mindig az a megoldás, hogy hallgatunk. Én is sokszor szoktam hallgatni. Sokszor az emberek meg inkább beszélnek, amikor hallgatniuk kellene. Hát ez összekeveredik. Hanem tényleg kérjünk az Istentől olyan bölcsességet, hogy minden reggel kérjük, hogy nyissa meg a fülünket, hogy tudjunk hallgatni, mint a tanítványok, és aztán a beszéddel látunk, hogy egyszerűen itt gyilkosságot meg lehetett oldani. Hatalmas bűnöket el lehetett csitítani. A harag felgerjedését el lehetett csendesíteni. És Jakab levele pedig azt mondja a 3. fejezetének a 2. versében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ennyire nagy a beszédnek a felelőssége és jelentősége az ember életében. Minden nap használjuk. De aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És én kívánom azt, hogy tudjuk megtanulni, és tudjunk megtanulni úgy élni a beszéd hatalmával és befolyásával, hogy annak mindig tényleg megjobbító és felemelő legyen a hatása, a befolyása. Amen. Szerető jó atyánk, hálásan köszönjük neked a mi életünket, és azt is, hogy van lehetőségünk arra is, hogy tudjunk szólni, tudjunk beszélgetni egymással is, te veled is. Jó Istenünk, belátjuk, hogy a te igéd, ahogy föltárja előttünk, hogy milyen nagy, milyen hatalmas a beszédnek a hatása, a befolyása. Meg se szoktuk ezt gondolni egymás között talán. De kérünk téged, hogy segíts meglátnunk, megértenünk ennek a befolyását, ennek a hatalmát. És segíts, hogy tudjunk tőled kérni valóban bölcsességet minden reggel, hogy a mi szívünket és a mi szánkat is te tudjad befolyásolni.
arra, hogy emberek előtt, egymás előtt is

0: örök életre tudjunk befolyással lenni, és a mi szavaink is valóban a te lelked által tudjanak elhangozni. Olyan sokszor van szükségünk, igen, nagy türelemre, szeretetre, odafigyelésre, amikor mi természetesen nyilatkozunk meg, és nem kívánunk te rád hagyatkozni. Ettől is óvj meg bennünket, és segíts, hogy szeretettel és nyitottsággal tudjunk te benned bízni ezen a területen is. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy tedd a mi szánkat valóban felemelővé, és a mi szavainkat örök élet búzgó víznek útfejévé. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
1: Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Hol a határ című bibliai előadássorozat mai előadásán. A mai témánk Hol a határ a hála és a hálátlanság között. Tehát a háláról és a hálátlanságról fogunk a mai estén szólni, és mindjárt az előadásunk elején olvassunk el egy történetet Jézus életéből, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk el a 11-től a 19-ig terjedő verseket a következőképpen. És mikor útban volt Jeruzsálem felé, Szamáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, kik távol megálltak. És felemelték szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy ők, míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Szamáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak én meg? A 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondanéki, kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. Jézus, aki földi szolgálata során gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embereket is meggyógyított, halottakat is feltámasztott, találkozik ezzel a 10 bélpoklos emberrel, leprás emberrel, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek. Erre a betegségre akkor sem volt gyógyszer, nem tudtak mit kezdeni ezzel a betegséggel. Aki ezt a betegséget megkapta, annak el kellett hagyni minden lakott területet, el kellett hagyni a családját, és tulajdonképpen teljes reménytelenségben élte az életét, várva a halálnak a pillanatát. És ez a 10 bélpoklos ember, ez a 10 leprás ember, nyilván hallott Jézusról. Hallottak Jézusnak a tanításairól, hallottak a csodáiról, hallottak az ő irgalmáról, könyörületéről. És biztos, hogy nem véletlen, hogy ez a 10 leprás ember Jézus útjába kerül, találkoznak Jézussal. És bizalom ébred a szívükben Jézus iránt, hit ébred iránta, és amikor Jézus azt mondja nekik, hogy menjenek el, mutassák meg magukat a papnak, akkor ők közben meggyógyulnak. De ők mindezt hittel teszik. Hiszik azt, igen, hogy nekik el kell menni a paphoz, és majd útközben történik velük valami, valami csoda történik, és ez a csoda be is következik.